0: források hazahozatala és a gazdaság beindítása. Kiemelten fontos az állami közszolgáltatások fejlesztése, a nemzet újraegyesítése és az igazságtétel, jelentette ki Magyar Péter a közösségi oldalán. A leendő miniszterelnök ígéretet tett arra, hogy a jövőben átláthatóak lesznek a miniszteri döntések, az összeférhetetlenségi helyzeteket nyilvánosan kezelik, és a szabályok mindenkire, így a kormányfőre is vonatkoznak majd. Egyúttal közölte azt is, hogy miután sógorát, Mellétei Barna Mártont kérte fel igazságügyminiszternek, ezért húga felfüggeszti bírói tevékenységét. Elmondta, hogy az új országgyűlés megalakulását követően elsők között a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló törvény benyújtását tervezik. 22 évvel ezelőtt 2004. május 1-én csatlakozott Magyarország az Európai Unióhoz. Hazánk mellett 8 másik ország, Ciprus, Csehország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Málta, Szlovákia és Szlovénia lett ekkor az EU tagja. Az évforduló alkalmából Orbán Anita leendő külügyminiszter közösségi oldalán azt írta, a múlt hónapban tartott országgyűlési választáson a magyar emberek a rendszerváltás mellett arra is igent mondtak, hogy Magyarország helye Európában, az Európai Unióban, a NATO szövetségi rendszerében van. Ideiglenesen hatályba lépett az Európai Unió és a dél-amerikai közös piac országai közötti szabadkereskedelmi megállapodás. A szabályozás célja a vámok csökkentése, valamint új piacok szerzése. A szerződés ellen Európa szerte hónapok óta tiltakoznak a gazdaszervezetek, mert szerintük a megállapodás hátrányosan érinti őket és az európai piacot. Az Egyesült Államok a jövő héttől 25%-ra emeli az Európai Unióból származó gépjárművekre kivetett vámokat, közölte az amerikai elnök a közösségi oldalán. Donald Trump döntését azzal indokolta, hogy szerinte az EU nem tartja be a közös kereskedelmi megállapodást. Az intézkedés a személy- és tehergépjárművekre is vonatkozik. Az Egyesült Államok és az Unió között tavaly júliusban jött létre vám megállapodás, amelynek részeként a washingtoni kabinet 15%-os illetékkel sújtotta az uniós termékeket. Az amerikai legfelsőbb bíróság februárban jogellenes eljárásra hivatkozva érvénytelenítette a Trump által kihirdetett vámrendeleteket. 130 éves a Vígszínház, a születésnap alkalmából nyílt napot tartottak az intézményben, ahol ezentúl egy kiállításon lehet megtekinteni a teátrum plakátjait, műsorfüzeteit. Az évfordulóhoz kapcsolódva drámakötetet állítottak össze a házi színpadon bemutatott kortárs magyar darabokból, valamint 130 facsemetét ültettek el a Népligetben. Többnyire napos idő várható, eső nem lesz, megélénkül helyenként megerősödik a szél. A hajnali 0 plusz 6 fok után délután 19-24 fok valószínű.
1: Csillagpont Rádió FM 103.

0: Csillag.rádió az Instagramon is.
1: Az Instagramon is.
0: Kövessen minket! Csillag.rádió az Instagramon is.

0: Hírek a Csillagpont Rádióban.
1: Napos kellemes idő várható. Vagyon visszaszerzési és védelmi hivatalt alapít a Tisza kormány. 130 éves a Vígszínház. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. A Tisza kormány legfontosabb feladata az ország rendbetétele, az uniós források hazahozatala és a gazdaság beindítása. Kiemelten fontos az állami közszolgáltatások fejlesztése, a nemzet újraegyesítése és az igazságtétel, jelentette ki Magyar Péter a közösségi oldalán. A leendő miniszterelnök ígéretet tett arra, hogy a jövőben átláthatóak lesznek a miniszteri döntések, az összeférhetetlenségi helyzeteket nyilvánosan kezelik, és a szabályok mindenkire, így a kormányfőre is vonatkoznak majd. Egyúttal közölte azt is, hogy miután Sógorát, Mellétei Barna Mártont kérte fel igazságügyminiszternek, ezért húga felfüggeszti bírói tevékenységét. Elmondta, hogy az új országgyűlés megalakulását követően elsők között a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló törvény benyújtását tervezik. 22 évvel ezelőtt 2004. május 1-én csatlakozott Magyarország az Európai Unióhoz. Hazánk mellett 8 másik ország, Ciprus, Csehország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Málta, Szlovákia és Szlovénia lett ekkor az EU tagja. Az évforduló alkalmából Orbán Anita leendő külügyminiszter közösségi oldalán azt írta, a múlt hónapban tartott országgyűlési választáson a magyar emberek a rendszerváltás mellett arra is igent mondtak, hogy Magyarország helye Európában, az Európai Unióban, a NATO szövetségi rendszerében van. Ideiglenesen hatályba lépett az Európai Unió és a dél-amerikai közös piac országai közötti szabadkereskedelmi megállapodás. A szabályozás célja a vámok csökkentése, valamint új piacok szerzése. A szerződés ellen Európa szerte hónapok óta tiltakoznak a gazdaszervezetek, mert szerintük a megállapodás hátrányosan érinti őket és az európai piacot. Az Egyesült Államok a jövő héttől 25%-ra emeli az Európai Unióból származó gépjárművekre kivetett vámokat, közölte az amerikai elnök a közösségi oldalán. Donald Trump döntését azzal indokolta, hogy szerinte az EU nem tartja be a közös kereskedelmi megállapodást. Az intézkedés a személy- és tehergépjárművekre is vonatkozik. Az Egyesült Államok és az Unió között tavaly júliusban jött létre vám megállapodás, amelynek részeként a washingtoni kabinet 15%-os illetékkel sújtotta az uniós termékeket. Az amerikai legfelsőbb bíróság februárban jogellenes eljárásra hivatkozva érvénytelenítette a Trump által kihirdetett vámrendeleteket. 130 éves a Vígszínház. A születésnap alkalmából nyílt napot tartottak az intézményben, ahol ezentúl egy kiállításon lehet megtekinteni a teátrum plakátjait, műsorfüzeteit. Az évfordulóhoz kapcsolódva drámakötetet állítottak össze a házi színpadon bemutatott kortárs magyar darabokból, valamint 130 facsemetét ültettek el a Népligetben. Többnyire napos idő várható, eső nem lesz, megélénkül, helyenként megerősödik a szél. A hajnali 0 plusz 6 fok után délután 19-24 fok valószínű.
0: Csillagpont Rádió FM 103.

0: Csillag.rádió az interneten is. Hírek, riportok és online adás. Csillag.rádió.hu.
1: Nem csak rádió.
2: Sokan mondták rám, hogy pesszimista, de fejben süt a nap.

0: FM 103 Csillagpont Rádió. Hallgassa online is műsorainkat.
1: Csillagpontradio.hu.

0: Hírek a Csillagpont Rádióban.
1: Napos kellemes idő várható. Vagyon visszaszerzési és védelmi hivatalt alapít a Tisza kormány. 130 éves a Vígszínház. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. A Tisza kormány legfontosabb feladata az ország rendbetétele, az uniós források hazahozatala és a gazdaság beindítása. Kiemelten fontos az állami közszolgáltatások fejlesztése, a nemzet újraegyesítése és az igazságtétel, jelentette ki Magyar Péter a közösségi oldalán. A leendő miniszterelnök ígéretet tett arra, hogy a jövőben átláthatóak lesznek a miniszteri döntések, az összeférhetetlenségi helyzeteket nyilvánosan kezelik, és a szabályok mindenkire, így a kormányfőre is vonatkoznak majd. Egyúttal közölte azt is, hogy miután sógorát, Mellétei Barna Mártont kérte fel igazságügyminiszternek, ezért húga felfüggeszti bírói tevékenységét. Elmondta, hogy az új országgyűlés megalakulását követően elsők között a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló törvény benyújtását tervezik. 22 évvel ezelőtt 2004. május 1-én csatlakozott Magyarország az Európai Unióhoz. Hazánk mellett 8 másik ország, Ciprus, Csehország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Málta, Szlovákia és Szlovénia lett ekkor az EU tagja. Az évforduló alkalmából Orbán Anita leendő külügyminiszter közösségi oldalán azt írta, a múlt hónapban tartott országgyűlési választáson a magyar emberek a rendszerváltás mellett arra is igent mondtak, hogy Magyarország helye Európában, az Európai Unióban, a NATO szövetségi rendszerében van. Ideiglenesen hatályba lépett az Európai Unió és a dél-amerikai közös piac országai közötti szabadkereskedelmi megállapodás. A szabályozás célja a vámok csökkentése, valamint új piacok szerzése. A szerződés ellen Európa szerte hónapok óta tiltakoznak a gazdaszervezetek, mert szerintük a megállapodás hátrányosan érinti őket és az európai piacot. Az Egyesült Államok a jövő héttől 25%-ra emeli az Európai Unióból származó gépjárművekre kivetett vámokat, közölte az amerikai elnök a közösségi oldalán. Donald Trump döntését azzal indokolta, hogy szerinte az EU nem tartja be a közös kereskedelmi megállapodást. Az intézkedés a személy- és tehergépjárművekre is vonatkozik. Az Egyesült Államok és az Unió között tavaly júliusban jött létre vám megállapodás, amelynek részeként a washingtoni kabinet 15%-os illetékkel sújtotta az uniós termékeket. Az amerikai legfelsőbb bíróság februárban jogellenes eljárásra hivatkozva érvénytelenítette a Trump által kihirdetett vámrendeleteket. 130 éves a Vígszínház. A születésnap alkalmából nyílt napot tartottak az intézményben, ahol ezentúl egy kiállításon lehet megtekinteni a teátrum plakátjait, műsorfüzeteit. Az évfordulóhoz kapcsolódva drámakötetet állítottak össze a házi színpadon bemutatott kortárs magyar darabokból, valamint 130 facsemetét ültettek el a Népligetben. Többnyire napos idő várható, eső nem lesz, megélénkül, helyenként megerősödik a szél. A hajnali 0 plusz 6 fok után délután 19-24 fok valószínű.
0: Csillagpont Rádió FM 103.

0: Az Inforádió műsorát hallják itt a Csillagpont Rádióban.
1: A látásunkról fognak hallani a mai arénában. Köszöntöm a hallgatókat, Herceg Zsolt vagyok, és köszöntöm vendégünket, Nagy Zoltán Zsolt, Széchenyi díjas szemész professzort, a Semmelweis Egyetem szemészeti klinikájának igazgatóját. A beszélgetést felvételről hallják, a műsort csütörtökön délután rögzítettük. Jó napot kívánok, professzor úr, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat, és ma nálunk rendel.
2: Üdvözlöm, köszönöm szépen én is.
1: Nemrég kapta meg a Széchenyi díjat, kollégáim nevében is gratulálok.
2: Nagyon szépen köszönöm.
1: Vágjunk is bele, ma már olyan sokáig élünk, és annyit használjuk a szemünket, hogy előbb-utóbb mindenkinek szemüveg kell?
2: Hát többé-kevésbé ezt lehet mondani, igen. Ugye gyerekkorban a fénytörés hibákat muszáj kijavítani, fiatal felnőtt korban a közellátásunk válik egyre fontosabbá, hiszen nagyon sok dolgot számítógéppel intézünk, az okostelefon gyakorlatilag mindennapi használati eszközünké vált, a híreket, a számlát, utalásokat, nagyon sok mindent ezzel intézünk, és tulajdonképpen az idős korosztály sem tudja magát ez alól kivonni, úgyhogy időskorban is a közeli látás élesség nagyon felértékelődött. Az életkor előre haladtával egyébként az életstílusunk is nagyon sokat változott, tehát ma én azt gondolom, hogy azt is szokták mondani, hogy mai 70-esek a korábbi 50-esek, és ezt nyilván lehet a számokkal még játszani, de valóban úgy van, hogy azért a 70 éves korosztályra még a helyváltoztatás nagyon jellemző, tehát utaznak, kiállításra járnak, és így tovább sokkal aktívabb életet élnek, mint mondjuk 50-60 évvel ezelőtt. És hogyha autót vezet valaki, akkor nyilvánvalóan a távoli látása is fontos, ha ügyet intéz, akkor a közeli látása fontos. Tehát ezért gyakorlatilag mindent meg kell tenni a szem egészségének a megóvása érdekében.
1: Amióta sokat képernyőzünk, sokkal rosszabb a helyzet?
2: Hát a fiatal korosztályban igen. A fiatal korosztályban a rövidlátás fokozódása figyelhető meg. Hát több statisztika áll rendelkezésre, egy 40-50 évvel ezelőtt a lakosságnak körülbelül a negyede volt rövidlátó, de ez az egész lakosságra vonatkoztatva. Néhány éve végeztünk egy felmérést, ez tulajdonképpen már a Covid vége felé volt, és a 10 éves korosztályban bizony az 57%-a a gyerekeknek szemüveges lett, tehát azt arra lehet ebből prognosztizálni vagy következtetni, hogy gyakorlatilag az fog megtörténni, mint a távol-keleti országokban, ahol gyakorlatilag 50-60 év alatt kellett bepótolni a tudásnak a tulajdonképpen az összehasonlíthatóságát a nyugati-amerikai tudásrendszerrel. Ehhez nagyon sok olvasás volt szükséges, meg tanulás, és ott közel 90%-a a lakosságnak rövidlátó. De hát ebbe azért a -0,5-től a 20 dioptriáig minden benne van, de ez egy elgondolkodtató tény, hogy néhány év alatt, és a Covid tehető azért felelőssé, mert az oktatás ugye online történt, és közben az okostelefonok nagyon elterjedtek, és hogy gyakorlatilag a gyerekek körében megkétszereződött, illetve még talán a kétszeres fölött is van a rövidlátásnak az aránya. Ami nagyon fontos lenne, hogy gyerekkorban, tehát 6 éves korig minél kevesebbet üljenek a képernyő előtt, és szomorú, mikor az ember azt látja, hogy a babakocsiba a 2 évesek megkapják már az okostelefont, hogy kössék le magukat valamivel. Ez az agyfejlődése szempontjából, az emberek egymás közötti kommunikációja szempontjából is problémás, és talán harmadrendű fontosságú a rövidlátásnak a fokozódása. Azonban nagyon fontos tény, hogy ha már gyerekkorban elkezdődik a rövidlátás, akkor hosszú távon arra fog kijutni a dolog, hogy a dioptriérték növekedésével a szemészeti komplikációk is nőnek, tehát az éleslátás helyének a degenerációja, talán a szemnyomás emelkedéssel is összefügghet hosszú távon, a retinaleválásnak az esélye, és így tovább, ami bizony, hogyha sikerül elkerülni, főleg a retina komplikációkat, akkor sokkal tovább magas minőségben lehet ellátni az életfunkciókat.
1: A képernyőbámulás egészen pontosan mit csinál a szemünkben és a szemünkkel?
2: Hát ez azt jelenti, hogyha 30 centiméteren belül, tehát 30-40 centiméter távolságra olvasunk betűket, akkor ahhoz az akkomodáció, tehát a szem alkalmazkodó képességét igénybe kell venni. Ez magyarul azt jelenti, hogy a szemlencsének domborodni kell, mert 5 méter távolság már optikailag végtelen távolságnak számít, és ha 30 centire hozzuk a szem fókuszpontját, akkor az plusz 3 dioptria alkalmazkodást jelent, tehát a szemlencsének domborúbbá kell válni. Ez egy aktív izommunka, de nem tudatos, tehát ez nem tudjuk tudatosan befolyásolni, inkább talán így fogalmaznék. Tehát ez automatikusan történik 45 éves korig. Na most, ha valaki állandóan a számítógépet nézi, akkor ez az izom túl van erőltetve, és ezért estére elfárad ez az izom tulajdonképpen, már nem tud úgy olvasni, fejfájásos panaszok, és így tovább sok minden egyéb jelentkezhet. És azt tudjuk, hogy a szemgolyó hossztengelyének a növekedéséhez az állandó közelnézés hozzájárul, tehát magyarul azt jelenti, hogy a rövidlátás fokozódásának egyik tényezője a szem közeli használata. Aztán nyilván vannak másik tényezők, például a táplálkozás, a finomított ételek fogyasztása, tehát ha mondjuk egy olyan populációt hasonlítunk össze, ahol vadászattal, halászattal keresik meg az élelmet, és nincs olvasás, meg nincsen újság, ilyesmi, ott a rövidlátóknak az aránya 1-2% körül van, hiszen ha nem lát jól, akkor vadászni se tud, és akkor az élelemforrás is eltűnik. Viszont ha ugyanennek a törzsnek a következő generációja bekerül modern városi körülmények közé, akkor rögtön 20-25%-ra emelkedik a rövidlátóknak az aránya ebben a populációban, és ez mondjuk az életmóddal, sok olvasással és a étrendi változással, tehát hogy nem nyers ételeket, hanem finomított ételeket, gluténmentes, glutén tartalmazó ételek, stb. Ilyenekkel összefüggést mutat. Úgyhogy hát arra kellene talán készülni, és Kínában már ezt meg is lépték, hogy sok osztályban, mert ott sem mennek ki a gyerekek a szabadba, és a szabadban a természetes megvilágítás valamilyen módon védőfaktorként szerepel a szemgolyó hossz növekedésével szemben. Tehát Kínában az osztálytermek tetejét már műanyagból, átlátszó műanyagból csinálják, ahol ez megoldható, vagy készítik, azért, hogy legalább ott természetes fény körülmények között legyenek a hallgatók.
1: Sőt, ha az ember messzebbre néz, kimegy a természetbe, szoktam túrázni és bámészkodom, akkor úgy érzem, hogy pihen a szemem. Az jó, hogy néha úgy messzire elnézek.
2: Így van, így van, így van. Sokszor szoktam mondani, aki számítógépes munkát végez, hogy óránként, másfél óránként nézzen ki az ablakon, és ez nem lazsálást jelent, hanem a alkalmazkodási izmoknak a nyugalomba helyezését, és ez egy kicsit védő faktorként is szerepel, és nagyon fontos, hogy egy munkahelyen legyen természetes fény is, tehát természetes megvilágítás, ne csak mesterséges fénybe dolgozzon valaki.
1: Egy újszülöttnél vagy egy csecsemőnél már meg lehet állapítani, akár a szülőnek, még inkább a szakorvosnak, hogy valami baj van a látásával, vagy ez inkább akkor szokott kiderülni, amikor a gyerek beül az iskolapadba, és nem látja a táblát rendesen?
2: Hát nagyon sokszor akkor szokott kiderülni, de vannak vele született problémák. Tehát egy vele született zöld hájuk például az látszik, mert nem olyan szép átlátszó a szaruhártya, hanem szürkés kéken el van színeződve, sokkal duzzadtabb, ugye az egész szem nagyobbnak tűnik, ez nyilvánvalóan látszik. Régebben, hogyha fényképeztek vakuval, akkor, és nem volt rajta ilyen anti-vörös vízfény program, akkor jó vörös vízfény jelentkezett a gyerek szeméből, viszont ha egy daganat volt a szemébe, ez retinoblasztómának hívják a gyerekkori szemdaganatot, ami egy sajnos nagyon rossz indulatú daganat, és ha korán kezelik, akkor meg lehet menteni a szemet, ha nem, akkor sajnos el kell távolítani. És ha nem volt vörös vízfény, akkor mindjárt látták a szülők, hogy itt valami probléma van, és vitték szemorvoshoz. Most a modern fényképezéssel, meg okostelefonokkal tulajdonképpen már védekezünk a vörös vízfény ellen, és ezt nem lehet megállapítani. Tehát igazából gyereken azt lehet látni körülbelül fél éves kortól, hogy követi-e a fényt, vagy hogyha valamit mutatunk neki a szemmozgással, ha mondjuk van egy szemteke rezgése, amit nisztagmusnak hívunk, hogyha ez állandóan van, akkor azt jelenti, hogy nem tud fixálni ezzel a szemével, akkor mindenképpen gyerekszemészhez kell fordulni, mert akkor ez egy alapos kivizsgálást hát igényel, vagy ha teljesen más felé néz, mint ahonnan fényinger éri, vagy ahonnan szólnak neki. Ilyen apró gyerekből lehet látni, de ezek általában már komolyabb szemészeti problémákat jelentenek. A fénytörés vizsgálata, hát igazából pupillatágításban az 1-2 éves kor körül már lehetséges és objektíven meg lehet határozni, és ha két szem között 2-3 dioptriát meghaladó különbség van, akkor mindenképpen érdemes az optikai korrekciót felírni, és a gyengébbik szemet kicsit erőltetni, ezt úgy lehet elérni, hogy a jó szemet letakarni, és a gyengébbik szemet használja az agy. Ez inkább, amikor már járni tud a gyerek, akkor van nagyobb értelme, tehát 2-4 éves korban, és kb. 6 éves korig lehet vele nagyon szép eredményeket elérni. Ez a gyereken általában nem múlik, ez elsőbb a szülőkön múlik, mert a gyereknél nyilván az a természetes viselkedés, hogy le akarja venni ezt a szemüveget, mert nem jól lát azzal a szemével, de hogyha a szülő ragaszkodik ehhez, illetve kitartóan megköveteli ezt a gyerektől, akkor ezzel tulajdonképpen jót tesz vele, és lesz két jó szeme, ahelyett, hogy egy jó szeme és egy gyengébb szeme lenne. Tehát a tompalátás kezelése az 6 éves korig nagyon jó eredményt lehet vele elérni. Későbbiekben is lehet, de sokkal nehezebb munkát jelent.
1: Akár gyerekről, akár felnőttről van szó, milyen gyakran érdemes megnézetni a szemünket, a látásunkat?
2: Hát a gyerekeket ugye megnézik születéskor, aztán mikor óvodai közösségbe kerülnek, meg az iskola kezdéskor, és utána van egy nagy űr. Utána nyilván, ha az iskolában észreveszik, hogy hunyorog, vagy nem tudja a táblát elolvasni, akkor a szülőknek szoktak szólni, és akkor elkerül gyerekszemészetre. És aztán, amikor munkát vállal valaki, akkor van egy munkavállalói egészségügyi szakmai vizsgálat, annak része szintén a szemészeti vizsgálat, illetve ha valaki jogosítványt akar szerezni, akkor is szemészeti vizsgálaton át kell menni. Aztán fiatal felnőtt korban ugye az egyénre van bízva. Ha valaki szemüveges, akkor általában, és meg akar szabadulni a szemüvegétől, akkor felkeres egy olyan intézményt, ahol lézerrel a dioptriáját meg lehet szüntetni, és aztán 50 éves kor felett 2 évente, illetve évente érdemes szűrővizsgálatra járni. 50 éves kor felett ugye egyrészt a szürkehajog előfordulási gyakorisága növekszik, a makuladegeneráció gyakorisága, és a glaukóma, tehát a zöldhályog gyakorisága. Na most ebből igazából a glaukóma az, ami a legveszélyesebb, hiszen az nagyon lassan halad előre, és sokszor nem vesznek észre semmit, és amikor már látótérkiesést megéri a páciens, akkor már nem sok mindent lehet tenni, mert hogy nem visszafordítható az idegrost pusztulás ténye. Ezért tulajdonképpen az időközönkénti szemnyomásmérés, és amennyiben a szemnyomás magasabb a látótér vizsgálat, illetve most már vannak érzékenyebb vizsgálatok, ilyen a látóideg főről készült úgynevezett OCT vizsgálat, ez egy nagy felbontású képalkotó eljárás, ami mutatja a látóidegbe belépő idegrostoknak a vastagságát, és ebből lehet következtetni, hogy az idegrostok szintjén van-e már károsodás, mert ha van károsodás, akkor vékonyabb lesz ez a réteg, és ezt mikrométerbe le lehet mérni, de ez csak szakintézményekben áll rendelkezésre. A szürkehályog alakulását ezt észreveszik, mert először sötétbe nehezebb a látás, fénykarikák jelenhetnek meg a fényforrások körül, aztán nem lehet már szemüveggel kikorrigálni, nem tud úgy olvasni, és így tovább. A makuladegeneráció pedig egy gyors és jelentős látásromlást okoz, és annak két formája van, egyik a száraz típusú, másik a nedves típusú. A nedves típusú azt jelenti, hogy erek nőnek be a látóhártya, tehát a retina alá, amikből ugye vérzés következhet be, és a vérnek a hemoglobin és vastartalma az nem tesz jót a fotoreceptor sejteknek, tehát ott egy jelentős látásomlás következik be. A száraz típusú azt jelenti, hogy nem nőnek be erek, viszont a a retina 10 rétege közül a legkülső úgynevezett pigment epitél réteg megy tönkre, aminek az a feladat, hogy visszaverje a fényt, tehát hogy a törőközegek felé hát irányítsa a fényt, és hogyha ez tönkre megy, akkor nincs mi, hogy visszaverje, és nem tud fókuszálni, tehát az is egy látásromlást okoz. A gyors látásromlás az a nedves típusúnál következik be, a száraz típusú az lassabb, de gyakorlatilag a végeredmény majdnem ugyanaz, hogy a centrális látás része áll. Na most itt nagyon sokszor kérdezik a páciensek, hogy meg fogok-e vakulni. Én azt gondolom, hogy itt mindenkit meg kell nyugtatni, hogy ez vaksághoz nem vezet az időskori makula degeneráció, mert a perifériás látásuk megmarad ezeknek a betegeknek, de az olvasóképesség lehet, hogy elvész. Na most még egy szerencsés dolog van a betegség lefolyásában, hogy nem egyformán szokta érinteni a két szemet. Van egy jobban érintett szem, és van egy kevésbé érintett szem, és sokszor is előfordul, hogy csak akkor veszik észre a problémát, amikor a jó szemmel is történik valami, és a nedves típusúra már azért elég sok megoldással rendelkezünk, tehát az úgynevezett szembeadott injekciókkal, az anti-VEGF készítményekkel, ha időben jön a beteg, tehát mondjuk a látásomlását bekövetkezte után kb. Egy hónapon belül, akkor nagyon sok esetben vissza lehet fordítani. Ha sokáig fennáll, tehát egy éven túl, akkor nem biztos, hogy tud reagálni rá a szem. A száraz típus esetében inkább a vitaminok, antioxidáns készítmények állnak rendelkezésre, és ezt a látásomlást talán úgy tudom érzékeltetni, hogy a saját tányérjába nem veszi észre mondjuk a galuskát a páciens, vagy a nyokit, de a szomszéd tányérján meg, hát nem a hajszálat, de valami hasonló dolgot is észrevett nekem, a rokonaim között fordult elő ilyen, és nyilván amíg nem tudták, hogy mi a makula degeneráció lényege, addig nem hitték el, hogy igazi látásomlásról van szó, pedig arról van szó. Ami még itt fontos, hogy sokan összetévesztik a vakságot a legális vaksággal. A legális vakság az egy jogi kategória. Az azt jelenti, hogy 15-20%-os látóélesség alatt a páciens nem írhat alá önállóan szerződést, mert nem tudja elolvasni, hogy mi áll a szerződésben, és bármit az orra elé tehetnek, tehát hogy ott tanúk jelenlétében lehet csak aláírni, de ez nem egy igazi vakságot jelent. Ezek az emberek tudnak, el tudják látni magukat, környezetükbe tudnak közlekedni, de a centrális látás, tehát egy Tolsztoj regényt nem tudnak elolvasni. És ma már vannak látássegítő segédeszközök, vannak ilyen üzletek, ahol ezeket tesztelni lehet, és meg lehet vásárolni, és jelentősen tudja az életminőségüket javítani.
1: A lézeres technológia hol tart most? Mi az, amit meg lehet vele, és mi az, amit azért még most sem lehet vele megoldani? Övezi ezt egy ilyen mítosz. Valaki nagyon keveset, valaki nagyon sokat képzel bele a laikusok közül, szóval akkor tisztázzuk, mire jó, mire nem jó a lézer.
2: Hát kinek mi a fontos, igen, annak alapján lehet értékelni. A lézer, azt hiszem, a pontossága elérte az egyik csúcspontját, tehát hogy ez most már egy tulajdonképpen 88-ba kezdődött, én 92-be csináltam az első ilyen kezelést, tehát ez 34 éve, ha jól számolom.
1: És bocsánat, de az igaz, hogy 40 ezeret csinált egy helyen, ezt olvastam, de az interneten sok butaság
2: igen,
1: van.
2: Igen, nem.
1: És ez nem igaz, az.
2: Ez nem butaság, igen. De
1: az már szép szám.
2: Lehet, hogy már ennél több is, de azért nehéz ezt pontosan követni. Na most, tehát gyakorlatilag a lézerrel nagyon sokfajta fénytörési hibát lehet kezelni, legjobb a rövidlátásra. A rövidlátáson belül a felszínes és az egyéb kezelésekkel körülbelül mínusz 1 és mínusz 10-12 dioptriát lehet maximálisan kezelni. Ha valakinek távollátása van, tehát hogy pluszos szemüveget igényel, az előző az a mínuszos szemüveg. Ha pluszos szemüveget igényel, akkor 3 és mondjuk 4,5 dioptria körül van a kezelhetőség felső határa. Ha szaruhártya szabálytalansága van, ez az úgynevezett asztigmia, akkor plusz-minusz 6 dioptria a kezelhetőség határa. Amennyiben ezen túl van a fénytörési hiba, tehát mondjuk 14-15 dioptriája van, akkor inkább a szemlencse cseréjét szoktuk ajánlani egy műlencsére, de ennek viszont életkori határa vagy javaslata van. A szemlencse cserét azt 45-50 éves kor felett ajánljuk inkább, ha valaki ezt a kort nem éri el, tehát mondjuk 20 éves vagy 25 éves, akkor inkább a kontaktlencse jön szóba. Ennek is van lágy, illetve kemény kontaktlencse formája. Na most a lézerek rengeteget változtak az utóbbi 30 évben, ugye úgy kezdtük, hogy 5-6 perc volt egy ilyen kezelés, egy súlyos maszkot kellett a szemre helyezni, és akkor az megcsinálta a kezelést, ami optikailag teljesen jó volt, de aztán jött a repülőpont technológia, amivel sokkal gyorsabbá vált a kezelés. Először volt 25 Hz, aztán 100 fölé emelkedett, 250, most 500 és 1000 Hz között vannak a modern gépek, tehát gyakorlatilag pár másodperc egy mondjuk mínusz 3 dioptriának a megkezelése, és utána hát tényleg mehet haza a beteg, tehát ez egy abszolút ambulanter eljárás ilyen szempontból.
1: Bocsánat, mennyire fáj?
2: A kezelés maga nem fáj, mert az érzéstelenítő cseppel teljesen el lehet érzéstelenteni, utána van kellemetlenség, ez megint egyéni, mert van, akinek egyáltalán nem fáj, van, akinek nagyon fáj. A fájdalmat például terápiás kontaktlencsével lehet csökkenteni, viszont akkor minden nap meg kell nézni a beteget, hogy nehogy, mert a lencse alatt ugye kevésbé ürül a könyvfilm réteg, nehogy egy fertőzés vagy egy steril infiltrátum kialakuljon. Na most ugye aztán újabb módszerek jelentek meg, volt a felszínes eljárás, az úgynevezett PRK, aztán az elmetszéses eljárás, az úgynevezett lázik, és most ott tartunk, hogy ezt az elmetszést egy lézerrel, az úgynevezett femtolézerrel lehet elvégezni, és gyakorlatilag a lebenyt felemelve elvégezik ugyanazt a excimer lézerkezelést, mint amit a felszínes eljárásnál végeznénk, és aztán a lebeny visszahajtásra kerül az eredeti helyére, és hát gyakorlatilag a beteg utána már másnap vagy két nap múlva azért ott is lehet kellemetlenség, tehát ilyen szúrás, égőérzés, könnyezés, de néhány nap múlva visszamehet akkor a munkájába. Ami itt fontos dolog, hogy sérülés ne érje a szemet, mert az a lebeny azért nem tud ugyanúgy visszarögzülni, mint ahogy volt előtte, és akár egy légzsák sérülés, ha 5-10 éven belül történik egy autóbaleset, elmozdulhat a lebeny. Ez nyilván ritka, meg ritkán fordul elő, meg nem tervezi az ember, de sajnos ez beletartozik a kockázati tényezők körébe.
1: Mennyire tartós, vagy akár végleges a lézeres műtéttel elérhető eredmény?
2: Erre azt szoktam mondani, hogy a lézerkezelés az tulajdonképpen egy tüneti kezelés. Tehát ahhoz tudom hasonlítani, mintha a gyerek beteg, lázas, akkor adunk neki lázcsillapítót, attól jobban lesz, de ez a láz tünetét szünteti meg, és nem az okát, mert az oka az antibiotikum lesz. Na most a refraktív kezeléseknél ugye a tünet az a szemüveg, ezt rá tudjuk csiszolni annak a dioptriáját a szem felszínre, de az ok az, hogy hosszabb a szemgolyó. Tehát az oki kezelés az lenne, hogy hátulról a szemgolyó mögül a csontos szemüregnek a falát nyomnánk előre, mert minden milliméter növekedés mínusz 3 dioptriát okoz. Ugye ezt mindenki megérti, hogy ez lehetetlen, tehát ezt nem tudjuk megcsinálni, ezért a tünetét szüntetjük meg. Na most, ha valakinek, ha túl fiatal korban történik a kezelés, akkor még változhat a szemgolyó hossza, tehát ilyen szempontból nem biztos, hogy végleges, de főleg a felszínes kezelés az ismételhető akár kétszer is. Na most, hogyha mondjuk már megállt a fénytörési hiba progressziója, tehát mondjuk 20 és 25 éves kor között van az illető, akkor gyakorlatilag véglegesnek tekinthető. A romlás két okból következhet be, egyik a szemgolyó hossza növekszik, másik, hogy a szaruhártya sebgyógyulása az fokozottabb mértékű, mint amennyi a kívánatos, mint amennyi a normális. Na most ez ellen lehet védekezni egy úgynevezett mitomicin nevű cseppel, ez a szaruhártya bizonyos sejtjeinek az aktivitását visszahúzza egy kicsit, és ez a korábban előforduló visszavastagodás és homályképződés, ez gyakorlatilag megszűnt teljesen. A szemgolyó hossznövekedése ellen nem tudunk védekezni, ezért szoktam mondani, hogy aki számítógépes munkát végez, az másfél óránként kicsit használja távolra a szemét, egy 2-3 percet, és akkor nyugalomba helyezi ezeket az alkalmazkodást lehetővé tevő izmokat.
1: Anyagi szempontból és a kapacitást tekintve a lézeres kezelés mennyire hozzáférhető most Magyarországon?
2: szerintem teljes mértékben hozzáférhető, több központban végzik. Én azt gondolom, hogy itt a várólista az viszonylag rövid, tehát itt a nyilván a betegnek a időbeosztásától függ, meg az operatőrnek a elérhetőségétől. Tehát azt gondolom, hogy mivel több központban végzik, ez a várólista, ez nem egy jelentős tény.
1: A szemüveg és a kontaktlencse ugyanúgy működik, és ugyanazt tudja?
2: Hát olyan szem, optikailag ugyanúgy, igen, tehát a célja mind a kettőnek a fénytörés hibának a korrekciója, és a jó távoli látás meg a jó közeli látásnak a biztosítása, ez egyszerre érhető el körülbelül 45 éves korig, 45 éves kor után vagy távolra, vagy közelre korrigáljuk ki a pácienst, vagy multifokális szemüveg és multifokális kontaktlencsét alkalmazunk. Szemüvegbe könnyebb a multifokalitásnak a biztosítása, de más módszerrel érjük el. Tehát a szemüveg az egy optikai korrekció a szem elé helyezve körülbelül 1,5 centire, a kontaktlencse viszont a szem felszínére kell helyezni, és ennek van egy lágy, meg egy kemény változata. A kemény változata az a kevésbé veszélyes fertőzések szempontjából, de nehezebb megszokni, mert egy idegen testérzést vált ki a szemben, és hát kell hozzá némi motiváció, meg nyilván van, akinek érzékenyebb a szemfelszíne, van, akinek kevésbé érzékeny. A lágy kontaktlencsét könnyebb megszokni, de az alatt kevésbé ürül a könnyfilm réteg, tehát annak a higiéniájáról maximálisan kell gondoskodni, mert elég egy pici körömsérülés, vagy bármi megsértheti a szaruhártya felszínét, és ha nincs minden higiéniai szempont biztosítva, akkor abból súlyos szaruhártya gyulladás alakulhat ki, ami mindig heggel, maradandó heggel gyógyul, és hogyha az rossz helyen van, tehát az optikai centrumban, akkor a látás jelentősen tudja korlátozni. Tehát mind a kettő optikailag jó módszer, mind a kettő reverzibilis, mert levesszük a szemüveget, vagy kivesszük a kontaktlencsét. Ami nem reverzibilis, az a lézersebészeti eljárások, tehát a refraktív sebészeti eljárások, illetve a szürkályog műtéttel kombinált refrakciós változások.
1: Van, akinek a szeme egyáltalán nem alkalmas arra, hogy kontaktlencsét viseljen? Van. Kizárók például?
2: Hát például, ha nagyon keratokónuszos, tehát hogy nagyon meredek a szaruhártya az alsó részen, akkor nem biztos, hogy jó ráfekszik ez a kontaktlencs, és állandóan kipislogja, vagy eláll a szemfelszíntől. És van, aki érzékeny rá, tehát, hogy vagy a tároló folyadékra, vagy a fertőtlenítő folyadékra, vagy magára a lencse anyagára. Egyébként ez 20-25 éves lencseviselés után szinte majdnem mindenkinél kialakul, tehát ilyen időtáv után valamilyen más megoldáson kell gondolkodni, ami először az a szemüveg, másodszorban pedig a lencsecsere.
1: Tapasztalata szerint mégiscsak több tízezer ilyet végzett. Mennyivel később mennek el az emberek egy lézeres beavatkozásra ahhoz képest, amikor el kellene menniük?
2: A lézeres beavatkozásra a fiatal generáció megy, tehát a felmérések szerint leggyakrabban ilyen 18 és mondjuk 40-45 éves kor között vállalkoznak rá. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy egyéni döntés kérdése, ebbe én nem tudom azt mondani, hogy valakinek el kell menni, mert ez egy abszolút választható műtét, tehát egy elektív típus. Ezt nyilván az egyének döntik el, hogy én nem szeretnék szemüveget hordani, mert sportolok, mert nem tudom, a megjelenésemhez nem tartozik hozzá a szemüveg, vagy csak így tetszik nekem, vagy így szeretném az életemet leélni, és van, aki meg ragaszkodik a szemüveghez, és az soha nem vállalkozna egy ilyen műtétre, vagy fél a műtéttől. Tehát ennek nincs optimális időszaka ilyen szempontból, a 18 és 45 év kor között bármikor, de ez nem jelenti azt, hogy idősebb korban nem lehet megcsinálni, volt már 85 éves betegem is. Időskorban inkább az szokott előfordulni, hogy van egy szürkályog műtéte valakinek, és abból marad vissza egy fénytörési hiba, amit nem szeretne szemüvegben hordani, ezért rá tudjuk csiszolni ezt a dioptriértéket a szaruhártya felszínére.
1: Meddig érdemes tűrnie az embernek a látása romlását, amíg rászánja magát egy ilyen lézeres műtétre? Hiszen ez nem csak az ön által említett életkortól függhet, hanem hogy hát meddig tűri az ember, hogy egyre rosszabbul lát, hogy egyre, ahogy szokták mondani, hosszabb a karja, amikor olvas.
2: Ja, ez az öreg szeműségre gondolt itt, igen. Tehát ez 40 és 50 éves kor között szokott leginkább bekövetkezni, ez úgy hívják, hogy presbiópia, ami magyar öregszeműséget jelent, ez nem életkori öregséget jelent, hanem a lencse rugalmasságának a csökkenését jelenti. Hát ez, ha valaki jól látott mindig távolra, akkor azt jelenti, hogy körülbelül plusz 3 dioptriáig szokott elmenni, de általában 2-2,5 dioptria is elég az olvasáshoz. A korábban jól látó embereket nagyon zavarja az, hogy nem kezdenek jól látni olvasáshoz. Tehát ők igazából nagyon sokan már, mikor megjelenik ezt, hogy olvasó szemüveg szükséges, akkor már eljönnek valamilyen vizsgálatra, olvasó korrekcióra, és ebből sokan vállalkoznak is a műtétre. Azokat még kiemelném, akik sokat vezetnek sötétbe autót, mert ugye a műszerfalhoz is gyakorlatilag jó közeli látás szükséges, hogy azt jól lássák, bár a műszerfal nem 12-es pontnagyságú betűnagysággal operál, hanem azért nagyobbak ennél a szövegnek, tehát a műszerfalon lévő számok, betűk, stb. De hogyha egy ilyen képernyőt kell mondjuk egy elektromos autónál nézni, akkor az már bizony problémát jelenthet. Tehát 45 éves kor után bármikor, általában én azt gondolom, hogy az 50 év feletti korosztály szokott leginkább vállalkozni a műtétre. Na most a presbiópia megoldásának a műtéte az jelenleg úgy tűnik, aztán lehet ebbe persze változás, hogy nem a szaruhártyán történő beavatkozás, hanem a lencsecsere, tehát hogy multifokális műlencsét hát érdemes beültetni a szemen belülre, mert optikailag az biztosít tulajdonképpen a legjobb látásminőséget. Ezt úgy érik el, hogy abban ilyen koncentrikus körök vannak, nagyon finom technológiával belecsiszolva, ez mikrométeres lépcsőket jelent, és a széli részhez képest a műlencse centrumában körülbelül 3-3,5 diopriával nagyobb a törőerő, mint a széli részen, és ez azt biztosítja, hogy ha közelre nézünk, akkor közelre jól látnak ezek az emberek, és távolra is. Ami előfordulhat, hogy esti vezetésnél ugye a szembejövő autónak a reflektora egy picit nagyobb a fényudvara, de ezt mindig meg kell beszélni, mert a neuroadaptáció során, tehát az idegrendszer hozzá tud szokni ez az új látásminőséghez, és ez jelentősen tud javulni, de arra is fel kell készülni, hogy lehet, hogy hosszú távon marad ez a finom fénykoszorú jelenség, ezt az előzések megtervezésénél érdemes figyelembe venni. Tehát én azt szoktam mondani, hogy ezt mindig meg kell beszélni a műtét előtt, mert ha valakit ez nagyon zavar, akkor nem muszáj ezt a műtétet elvégezni. Ha viszont meg tudja magával kötni ezt a kompromisszumot, hogy lehet, hogy ez előfordul, de viszont azt kapom cserébe, hogy úgy tudok látni normál megvilágítás körülményei között, mint ahogy 20 éves korban láttam, akkor ez egy vállalható kompromisszum.
1: A nagyon gyakori cukorbetegség milyen szemproblémákat okoz?
2: Hát a cukorbetegség nagyon csúnya szemproblémákat tud okozni, és nagyon függ az anyagcsere állapottól, a genetikai hajlamoktól, de elsősorban a retinán tud problémát okozni, de a szemlencsében is szürke hályogot, magas szemnyomás, de a retina az a leglényegesebb pont, ugyanis a retina a szervezetnek az egyik legmagasabb oxigén igényű szövete. Ez azt jelenti, hogy cukorra is szüksége van a működéséhez. Na most, ha az inzulin nem működik, vagy nem termeli a szervezet, akkor hiába van a vérben vércukor, mégsem tudja a retina felhasználni, tehát ezért ereket kezd oda fejleszteni, hogy még több cukor jusson oda. Na most ezeknek az ereknek a fala nem olyan ellenálló, mint a normál egészséges szemű emberekben az érfalhálózat. Először ilyen kis kiboltosulások keletkeznek, utána azok megrepedhetnek, vérzések következnek be, és az éleslátás helyén egy ödéma alakul ki, ami azt jelenti, hogy széttolódnak a többlet folyadék mennyiség miatt a fotoreceptor sejtek, és szabálytalanná válik a látás, nagyon romlik a látóélesség. A szemfeléki ellenőrzés, és talán itt el is mondhatom, hogy szeretnénk egy ilyen országos szűrőhálózatot megvalósítani a Magyar Szemorvos Társaság és a Szemészeti Szakmai Kollégium hát együttműködésével, és remélem, hogy ebben majd kormányzati segítséget is lehet kapni. És azért fontos a szemfenéki hát szűrés, illetve kezelés, mert ugyanilyen érjelenségek következnek be a belső szervekbe, amit viszont nem tudunk úgy vizsgálni, és a szem, azt szoktuk mondani, hogy az idegrendszer kihelyezett része, illetve a mikrokeringésnek a jelzője, amilyen a szemfenéki érhálózat gyakorlatilag ugyanolyan a vesében és az egyéb belső szervekben, szívben is a keringés, és hát ha időben beavatkozunk, és az anyagcserét rendbe hozzuk, akkor ezek a szövődmények, ami a látást veszélyezteti, nem alakulnak ki. Na most nagyon sok betegnél már nagyon súlyos állapotban, mivel nincsen országos szűrőhálózat Magyarországon, mint ami mondjuk a méhnyakrák meg az emlőrák vonatkozásában már megvan, ezért súlyos állapotban kerülnek szemészetre, ahol már az először érintett szemmel szakmailag hát nem lehet túl nagy sikert elérni, és itt inkább a másik szem megmentéséről van szó. És ha lenne egy ilyen szűrőhálózat, és ebben a házi orvosokkal, a diabetológiai szolgálat szakembereivel együttműködve, Magyar Diabétesz Társaság, Magyar Szemorvos Társaság, stb. Házi orvosoknak a társaságával együttműködve jelentős eredményeket lehetne elérni a korai diagnosztikával és kezeléssel. Gyakorlatilag az életminőségük sokkal hosszabban megőrizhető, a munkaképességük visszaállítható, nem lenne ennyi amputáció például, amiben híresek vagyunk a keringési problémák miatt. És hát nyilván, ha valaki jól lát hosszú ideig, akkor az életminősége is sokkal magasabb tud lenni.
1: Migrén okozhat szemproblémát, vagy a szempróbléma okoz migrént? Ez egy gyakori panasz.
2: A migrén okoz szemproblémát. A szemprobléma, hát migrént ezt nem nagyon támogatnám, de a migrén az hát azzal is kezdődhet egy migrén, úgy hívják, hogy aura, tehát hogy egy ilyen látási élmény, csillaglátástól kezdve mindenféle fényjelenség, színjelenségekhez bevezetheti például egy migrénes rohamot, de sokszor egy epilepsziás rohamnál is ilyen látási élményeket tapasztalhat a páciens. Ezt komolyan kell venni, és nyilván, hogyha ez már megtörtént egyszer vagy kétszer, akkor már be lehet venni azt a gyógyszert, ami a migrént esetleg felfüggeszti, és meg lehet előzni ennek a súlyosabbá hát válását.
1: Önmagában az, hogy rosszul lát az ember, attól is fájhat a feje, ugye? Vagy az csak simán azért van, mert túl sokat képernyőzik például az ember?
2: Hát, ha nincs kikorrigálva egy fénytörés hiba, az okozhat fejfájást. Itt elsősorban a szaruhártya szabálytalanságból eredő, tehát az asztigmiás fénytörési hibák szoktak fejfájást okozni, de nyilván ha egy kikorrigálatlan rövidlátásról vagy távollátásról van szó, akkor erőlködik az ember. Rövidlátásnál inkább hunyorog, meg az asztigmiánál is, mert beszűkítjük a szemrést, és azáltal a perifériás sugarakat kizárjuk, és ezáltal egy kicsit élesebbé válik a kép.
1: Biztos, kobolyos lesz az embernek a nézése.
2: Igen, így van. De biztos volt mindenki már ilyen szemészeti vizsgálaton, a próbakeretbe betettek egy tulajdonképpen egy sötét üveget, aminek a közepében van egy kis luk. Na, az is pont ezt a célt szolgálja, hogy kiszűri a perifériás szóródó fénysugarakat, és egy sokkal élesebb látást tud lehetővé tenni. Ezzel egy 1,5-2 diopriát ki lehet kompenzálni, tehát sajnos így nem lehet az utcán közlekedni, mert viszont nem veszük észre a periféria felől jövő autót, és ez egy baleset veszélyt okoz.
1: Van egy másik érdekes tünet is, az ember ránéz valamire, és az mozogni, rezegni látszik, de nem mozog, nem rezeg. Az mire utal?
2: Hát ez lehet neurológiai probléma, meg lehet szintén egy ilyen fényjelenségnek, vagy látási élménynek a része, illetve üvegtesti homály is okozhat ilyet. Na most a szemben egy kocsonyás anyag tölti ki a szemünket, ezt úgy hívjuk, hogy üvegtest, azért üvegtest, mert átlátszó. Ehhez hasonlították, amikor felfedezték. Ez az életkor növekedésével kezd elhígulni. Ebben megjelenhetnek degeneratív sejtek, illetve a kollagén rostok, amik tulajdonképpen a vízfelvételért voltak felelősek korábban, azok szabadon elkezdenek mozogni, és hogyha beúsznak a látótengelybe, ami egy ilyen vonalszerű valami, ami a szem középpontja felé mutat, akkor árnyékot vethetnek a retinára, és ez maga is egy ilyen fényjelenséget hát generálhat. Úgyhogy ezeket érdemes olyan módon komolyan venni, hogy szakorvoshoz fordulni, hogy kizárni azt, hogy ez valami nagyon rosszat jelent, mert például, ha egy üvegtesti szárcsa tapad még a retinához, és az egy fizikai munkát végez az az ember, vagy netán éri a fejét egy ütés, az a szárcsa meghúzódik, és kiszakíthatja a retinát, hogyha ott például el van vékonyodva egy kicsit a retina szövete, alá megy ez az elhígult üvegtesti folyadék, és retina leválás következik be, ami azt jelenti, hogy a látóhártya vérellátása alulról megszűnik, és hogyha ez hosszú ideig fennáll, akkor nem is tud regenerálódni. Hogyha viszonylag hamar műtétre kerül az illető, akkor ez a vérellátás vissza tud állni, és gyakorlatilag valamennyi látótér kieséssel megúszhatja az illető, és teljes értékű életet élhet utána is.
1: Egy másik, nem tudom mennyire, de mindenféleképpen létező probléma, velem is előfordult gyerekkoromban, és a gyerekemmel is előfordult, ez az alkalmi kancsalság. Ez nem állandó, befordul, kifordul a szem. Aztán persze vannak kancsal emberek is. Ezzel mit lehet kezdeni? Vannak-e rá kezelési lehetőségek?
2: Hát szemüveg, tehát a fénytörés hibát azt maximálisan ki kell korrigálni, és ez nagyon összefügg a fáradtsággal. Tehát, hogyha valaki egész nap dolgozott, vagy számítógépezett, akkor kicsit túlerőltette ezeket az alkalmazkodási izmokat, és ez az agynak tulajdonképpen egy védekezése, hogy a gyengébben látó szemet azt elirányítja, hogy ne az éles látás helyére fókuszáljon az a gyengébb kép, hanem egy kicsit arrébb, és akkor már kevésbé fogja zavarni az agyi képalkotást. Tehát ez is szintén egy olyan szemészeti kategória, ami korrekciót igényel, és lehet, hogy arra figyelmeztet, hogy kicsit kevesebbet használja az ember közelre a szemét, tehát a számítógépezést kicsit kevesebbet folytassa a nap folyamán.
1: De van olyan kancsalság is, akár vele született, amit műteni kell, és van. Műteni lehet?
2: Van, persze. Gyerekkorban ugye a két szem közötti fénytörési hiba kompenzálása miatt, vagy hogy nem tudja kompenzálni tulajdonképpen optikailag a szem, ezért a gyengénlátó szemet befelé irányítja, de ez lehet kifelé irányuló is. És ez rögzül. És ezért van az, hogy a jó szemet takarni kell, hogy ezt a gyengébben látó szemet távolra irányítsuk, és megtanulja az agy használni az abból érkező képet. Na most utána is előfordul kancsalság, akkor nyilván az izmok közötti egyensúlyt helyre kell állítani. Ezt egy műtéten lehet helyreállítani, hogy a jobban befelé húzó izmot gyengíteni kell, a kifelé húzó izmot pedig erősíteni kell, ez az izomtapadások áthelyezésével lehet megvalósítani, és akkor hát remélhetőleg két jólátó szem fog tudni együttműködni.
1: Vannak ennél is súlyosabb problémák, igyekeztem hiteles adatokat találni, ezek szerint a látássérültek száma hazánkban meghaladja a 100 000-et, és közülük 30-33 ezeren vakok. Ez... Milyen lehetőségeik vannak nekik? Újabb és újabb forradalmi megoldásokat hallunk, de ezeket lehet-e, hogy úgy mondjam, szériában alkalmazni, tehát visszaadni az embereknek a látásukat?
2: Hát, aki teljesen vak, azzal nagyon nehéz mit kezdeni. A genetikailag öröklődő retinabetegségek kapcsán vannak génsebészeti eljárások, ebből egy van az RPE65-ös mutáció, amit génsebészetileg lehet kezelni, és viszonylag fiatal korban kell ezt a kezelést elvégezni, amikor még vannak ugye működő fotoreceptor sejtek. Ez egy viszonylag hatékonyan kezelhető betegség, de körülbelül ennek is 400 változata van, amelyek nem alkalmasak erre a génsebészeti eljárás, és iszonyatos drága, tehát 200 millió fölött van egy ilyen kezelésnek az ára, az a szerencse benne, hogy ezt elég egyszer elvégezni. Na most, hát történtek ugye implantátumok beültetése, ami nem hozta meg a kellő eredményt, és egy nagyon nagy bedobással járó műtéti eljárás sok szakmának, fülorgégészeknek, idegsebészeknek, szemészeknek, sebészeknek, plasztikai sebészeknek az együttműködését igényelte. Szemátültetés jelenleg sajnos nincs, tehát műszem van, de az semmiféle kapcsolata nincs az idegrendszerrel, tehát az egy műanyag valami, ami szemgolyóhoz hasonlít, és tulajdonképpen művészileg ugyanolyan szépen el lehet készíteni, mint a másik látószemet, és nem lehet közöttük különbséget tenni, de funkciót sajnos nem tudjuk visszaadni, mert a látóidegben több mint 1 millió rost fut, ezek mikrorostok, és ezeknek a megvarása az nem lehetséges. A látóideg önmaga egy 0,5 milliméter átmérőjű ideg rész, és ebben, ha több millió rost fut, tehát ez érthető, hogy ezt varással nem lehet összehozni. Az avatárban láttunk olyat, hogy összekapcsolták ugye a két olyasmi idegrostot, amivel a sárkány és a lovasa összehangolódtak, és örök életre együtt maradtak, de ez sajnos a látás szempontjából nem lehetséges. De újabb genetikai módszerek várhatók, ez körülbelül egy 5-10 év távlatában. Ezzel együtt dolgozunk Bázelben Roska professzorúrral, Roska Botond professzorúrral, aki egy gyönyörű intézetet vezet, ahol nagyon sok vizsgálati, illetve terápiás módszer áll rendelkezésre. Ők maguk beteget nem kezelnek, hanem ez egy kutatóintézet, és a betegkezelés az majd a szemészeti intézményeknek lesz a dolga, és előreláthatólag néhány éven belül lesznek új módszerek. Sikerült azt egyeztetnünk, én mindig próbáltam meggyőzni, hogy nagyon fontos ugye a genetikai öröklődő retinabetegség, de ezek nagyon ritkák, ezek kevés embert érintenek, nyilván nagyon súlyos látás problémát okoznak, azonban a rövid látása, a glaukóma, a zöld hályok, és az időskori makuladegeneráció, ezek milliókat érintenek, és ezek nagyon gyakoriak, és itt kellene molekuláris, illetve genetikai szintre lemenni abban, hogy mikor, hol lehet beavatkozni, és hol lehetne olyan módszert kitalálni, ami a későbbi szövődményeket meg tudná előzni.
1: Egy könnyedebb, de nem kevésbé fontos és aktuális téma a végére. Itt a tavasz, jön a nyár. Miért fontos napszemüveget viselni? Mit véd a napszemüveg, és honnan tudjuk, hogy jó egy napszemüveg, ami tényleg véd?
2: Hát én még egyel kiegészíteném, hogy a pollen időszak, tehát tavasszal ugye nagyon sok virág elkezd virágozni, és az arra érzékeny emberek tüszkölnek, szemüket dörzsölik, orruk folyik, és így tovább, tehát a allergiát mindenképpen kezelni kell. Az UV-sugárzás ugye nyilván növekszik, ez a legmagasabb fokú júliusban és augusztus hónapban. Az UV-sugárzás ellen azért kell védekezni, mert ez ugye átjut a szaruhártyán, de a szaruhártyában is tud problémát okozni. A szemlencsében elnyelődik, és hogyha nagyon belenézünk egy erős UV-fénybe, akkor a retinát is azt tudja károsítani, tehát az időskori makuladegenerációhoz is hozzá tud járulni. Az ultraébője a fény tulajdonképpen kumulálódik a szervezetünkben, ezt az is bizonyítja, hogy valaki kint van a napon, és estére piros lesz a bőre, elkezd égni, és nagyon elkezd fájni. Ez ugyanígy a szemnél is így van, csak ez nem fáj, és nem lesz piros, viszont a szervezet emlékszik rá, és a szürkályok képződésben, makuladegenerációban fontos tud lenni. A szemüveg kiválasztásán ugye vannak divat szempontok, meg vannak praktikus szempontok. A divat szempontok nagyon fontosak, főleg a hölgyeknél, de a praktikussági szempontok, itt elsősorban a természetjárókra gondolok, hegymászókra, kerékpározókra, túrázókra, nekik olyan szemüveget érdemes vásárolni, ami követi a szemformáját, vagy egy ellenzője is van itt, vagy oldal ellenzője, nem tudom, hogy jól mondom-e, ami az oldal sugárzástól véd. A napszemüvegekkel, különösen erősen sötét szemüvegekkel az a baj, hogy azok kitágítják a pupillát, de oldalról nem védenek, és úgy be tud jutni az UV-fény, és a károsító hatását ki tudja váltani. Na most optikai szaküzletekbe, a komolyabb szaküzletekben mindenütt van UV védelem mérő rendelkezése, amivel a szemüvegnek a UV védelmét meg tudják határozni. A 90% fölötti UV védelmet javasoljuk szemészeti szempontból, mert annak tényleg védő hatása van. Egyébként az UV fényel nagyon sok, tehát a ultraébolya hullámhosszú fényel sok lézerkészülék is működik, tehát igazából az UV-fény nagyon hasznos is tud lenni, de a napfényben nagyon vegyes a hullámhoz, tehát ott mindenképpen a rövid hullámhosszú sugaraknak a kiszűrése fontos, hogy azok a károsító hatásukat szaruhátjára, szemlencsére, retinára ne tudják kifejteni.
1: Az Arénát hallották, az Inforádióban Nagy Zoltán Zsolt Széchenyi Díjas szemész professzor, a Semmelweis Egyetem szemészeti klinikájának igazgatója volt a vendégünk. Van még ma műtétje?
2: Van.
1: Sok sikert kívánok hozzá, akkor útjára is engedjük. Köszönöm szépen, hogy eljött.
2: Én is köszönöm szépen a meghívást.
1: A mai műsor elkészítésében Erdai Tamás, Szécsi Ágnes, Szatmári Katalin és Pac Bence segített. Mindannyian viselnek szemüveget, ahogyan én is. Herceg Zsolt vagyok, köszönöm, hogy figyeltek ránk.
0: Az Inforádió műsorát hallották itt a Csillagpont Rádióban.

0: az ország rendbetétele, az uniós források hazahozatala és a gazdaság beindítása. Kiemelten fontos az állami közszolgáltatások fejlesztése, a nemzet újraegyesítése és az igazságtétel, jelentette ki Magyar Péter a közösségi oldalán. A leendő miniszterelnök ígéretet tett arra, hogy a jövőben átláthatóak lesznek a miniszteri döntések, az összeférhetetlenségi helyzeteket nyilvánosan kezelik, és a szabályok mindenkire, így a kormányfőre is vonatkoznak majd. Egyúttal közölte azt is, hogy miután sógorát, Mellétei Barna Mártont kérte fel igazságügyminiszternek, ezért húga felfüggeszti bírói tevékenységét. Elmondta, hogy az új országgyűlés megalakulását követően elsők között a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló törvény benyújtását tervezik. 22 évvel ezelőtt 2004. május 1-én csatlakozott Magyarország az Európai Unióhoz. Hazánk mellett 8 másik ország, Ciprus, Csehország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Málta, Szlovákia és Szlovénia lett ekkor az EU tagja. Az évforduló alkalmából Orbán Anita leendő külügyminiszter közösségi oldalán azt írta, a múlt hónapban tartott országgyűlési választáson a magyar emberek a rendszerváltás mellett arra is igent mondtak, hogy Magyarország helye Európában, az Európai Unióban, a NATO szövetségi rendszerében van. Ideiglenesen hatályba lépett az Európai Unió és a dél-amerikai közös piac országai közötti szabadkereskedelmi megállapodás. A szabályozás célja a vámok csökkentése, valamint új piacok szerzése. A szerződés ellen Európa szerte hónapok óta tiltakoznak a gazdaszervezetek, mert szerintük a megállapodás hátrányosan érinti őket és az európai piacot. Az Egyesült Államok a jövő héttől 25%-ra emeli az Európai Unióból származó gépjárművekre kivetett vámokat, közölte az amerikai elnök a közösségi oldalán. Donald Trump döntését azzal indokolta, hogy szerinte az EU nem tartja be a közös kereskedelmi megállapodást. Az intézkedés a személy- és tehergépjárművekre is vonatkozik. Az Egyesült Államok és az Unió között tavaly júliusban jött létre vám megállapodás, amelynek részeként a washingtoni kabinet 15%-os illetékkel sújtotta az uniós termékeket. Az amerikai legfelsőbb bíróság februárban jogellenes eljárásra hivatkozva érvénytelenítette a Trump által kihirdetett vámrendeleteket. 130 éves a Víg Színház, a születésnap alkalmából nyílt napot tartottak az intézményben, ahol ezentúl egy kiállításon lehet megtekinteni a teátrum plakátjait, műsorfüzeteit. Az évfordulóhoz kapcsolódva drámakötetet állítottak össze a házi színpadon bemutatott kortárs magyar darabokból, valamint 130 facsemetét ültettek el a Népligetben. Többnyire napos idő várható, eső nem lesz, megélénkül helyenként megerősödik a szél. A hajnali 0 plusz 6 fok után délután 19-24 fok valószínű.
1: Csillagpont Rádió. Egészség és sportadó. Miskolc FM 103.
2: FM 103.

0: Pulzusinfo. Pulzusinfo. Betegség, gyógyulás, kutatás, oktatás. Minden, amit az egészségügyről tudni érdemes. Csillagpont Rádió. FM 103.
1: Pánikbetegség az olyan szorongáshoz zavar, amelyet hirtelen fellépő, intenzív fizikai és pszichés tünetekkel járó rohamok jellemeznek, és amelyek gyakran vezethetnek halálfélelemhez, meg kontrollvesztéshez is. Csak néhány jelző, ami a pánikbetegséggel kapcsolatos, és hát meg kell valljuk őszintén, hogy a pánikbetegség az egyre többeket érint, és ennél fogva remélhetően érdekel is, különös tekintettel a fiatal korosztályra. Az én tapasztalataim legalábbis ezt igazolják az ismeretségi körömben, ezért úgy gondoltam, hogy beszéljünk a pánikbetegségről. Kértem is segítséget dr. Szívka Annától, osztályvezető helyettes főorvostól, a Központi Kórházhoz tartozó Semmelweis Tagkórház pszichiáterétől, és egyben az addiktológiai osztályvezetőjétől. Ebéri minőségében már többször beszélgettünk doktornővel, most egy kicsit más területen fogunk bolyongani. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívást.
2: Köszönöm is a lehetőséget. Köszöntöm a hallgatókat.
1: Jók-e az én ismereteim a tekintetben, hogy egyre több fiatalt érint a pánikbetegség, egyre többen keresik fel a szakembert?
2: Eleve a pánikbetegség fiatal korban kezdődik, tehát a tipikus kezdeti időszak az a 20-as, 30-as évek, akár már 18-19 évesen is kezdődhetnek kezdődhet ez a betegség. Viszont a fiataloknál, tehát a serdülő korosztályban is igen gyakori a szorongáshoz zavar, és nyilván ott is felelhető ez a probléma. Egyébként meg kell különböztetni azt, hogy van pánikroham, és van ugye a pánikzavar, mint betegség. Pánikrohamot a lakosságnak, tehát akár a 10%-os prevalenciában is előfordulhat, tehát hogy azért annak magasabb az előfordulása. Pánikzavarról már akkor beszélünk, hogyha ezek a pánikrohamok ismétlődnek. Tehát, hogy nem egy egyszeri rohamról van szó, hanem ez egy ismétlődő, visszatérő pánikrohamoknak a tünet együttese, és ugye ez több tünetből is áll, és egyszerre több tünetnek kell teljesülnie, hogy kimondhassuk azt, hogy ez egy pánikroham, és ugye tipikus a mellkasi fájdalom, heves szívdobogás érzés, ugye a tahikardia, torokszorítás, szédülés, gombóc érzés a torokban, akár ilyen fulladásszerű, tehát tünetek vannak, hogy mindjárt megfulladok, mindjárt meghalok, mintha infarktusa lenne a betegnek, tehát olyan tünetei vannak, illetve lehet kipirulás, hidegrázás.
1: Mert egyszerűen csak lebénul az ember,
2: igen,
1: most
2: olyan
1: az
2: is
1: eszembe
2: van,
1: jutott,
2: igen.
1: Hogy leblokkol az ember bizonyos esetekben. Hogy lehet ezt kezelni?
2: Az más. Tehát amikor az ember leblokkol, tehát van a szorongás, az ugye alapvetően nem egy betegség. Tehát azért van jó szorongás, meg van a facilitáló szorongás, ami segít nekünk egy-egy helyzetben, hogy minél jobban meg tudjuk oldani az adott szituációt, vagy ki tudjunk jönni az adott vészhelyzetből. Ugye van a debilizáló szorongás, tehát ez az, amikor leblokkol az ember. Tehát ez a nem szerencsés. És akkor ugye van már a szorongásnak azon része, ami betegségnek számít. Ugye ezek a szorongásos zavarok. A szorongásos zavarok között nem csak a pánikzavar van, hanem ugye van az agorafóbia, a szociális fóbia, tehát ott azért kevert szorongásos depressziós zavar, generalizált szorongásos zavar, tehát ott elég széles a spektrum, tehát többféle szorongásos zavar létezik, ugye ez a betegség. És ugye a pánik betegség az egy része ennek, tehát hogy az egy típus a szorongás.
1: Ha valami történik, valami rossz, vannak emberek, akik rögtön attraktívan tudnak segíteni. És vannak, akik néha megbicsakolnak. Először kétségbe esek, hogy úristen, mi lesz? Aztán jön a segítség, de akkor abban a pillanatban előfordul, hogy leblokkol. Ez nem tartozik ebbe a körbe?
2: Ez nem betegségnek számít. Tehát ez nem egy szorongásos betegség, ez egy reakció. Embertől függ, hogy reagál egy ilyen helyzetben. Tehát valaki azonnal tetre kész látja, és sőt, egy ilyen helyzetben mondjuk nagyon jól tud teljesíteni, hogy milyen szépen megoldotta, de vannak olyan emberek, akik egy ilyen helyzetben lefagynak. Tehát, hogy
1: de
2: nem
1: ezt
2: tudnak...
1: lehet tanulni nyilván.
2: Igen,
1: hogy
2: nyilván ezt, ha valakit mondjuk ez blokkol az életében, vagy nehezíti a mindennapjait, akkor ugye itt nem orvosi segítség, hanem mondjuk egy pszichológusi segítséget mondjuk igénybe vehet, de tényleg akkor, hogyha már olyan, hogy ennek mondjuk következményei vannak. De maga a pánikbetegség, ugye az már egy olyan zavar, a szorongások között, amit már ugye kezelni kell, mert nagyon sok kezeletlen pánikbeteg van. Régebben ugye még többen voltak, akik szenvedtek csendben és nem kértek segítséget, azért most már azért jobban ott van terítéken. Tehát házi orvosok alapellátásból is azért elég gyakran küldenek a szakrendelőkbe, még akár az osztályunkra is kerülnek be pánikbetegek, és ugye ami nagyon fontos, hogy ki kell őket először vizsgálni. Tehát az, hogy kimondjuk, hogy ez egy pánikzavar, egy pánikbetegség, ki kell zárni testi betegségeket, illetve egyéb pszichiátriai zavarokat is, mert ugye hasonló tüneteket okozhatnak. Tehát ugye a legelső az, hogy egy laborvizsgálatot kell csinálni a betegnek, belgyógyász, kardiológus, orvos fontos, hogy megvizsgálja a beteget, tehát egy EKG vagy akár egy echokardiográfia készüljön, hogyha úgy látja a szakember jónak. Tehát, hogy ki kell zárni, hogy nem infarktusról van szó, nem mondjuk egy hipertireózisról, tehát egy pajzsmirigy túlműködésről, ugye, hogy a pajzsmirigy hormon szintet kell meghatározni, akár egy hipoglikémia is okozhat hasonló tünetet, tehát a vércukrot is érdemes ilyenkor megnézni.
1: Nem könnyű ezt kideríteni.
2: Hát mindig azt szoktuk mondani, hogy ha vannak pszichés tünetek, akkor az első kör az mindig az, hogy ki kell zárni, hogy nem valami szomatikus, organikus dolog okozza, és hogyha negatív leletek vannak, és azok a tünetek ott vannak, és nyilván az zavarja a mindennapi életében a beteget, akkor ugyan a pszichiáternek
1: a... Ja, de ez nem azt jelenti, hogy egy cukorbeteg vagy pajzsmirigy problémával rendelkező valaki nem lehet pánikbeteg, tehát ugyanaz
2: lehet,
1: is előfordulhat.
2: Persze, hát társulhat a két betegség, csak amikor jönnek az első tünetek, akkor nagyon fontos, hogy ezeket kizárják, ezeket, vagy akár egy feokromocitómát. Tehát a feokromocitóm ugye a mellékvesének egy daganata, ami katekolamin termeléssel jár, és ott olyan rohamokban jelentkező szorongásos tünetek jelentkezhetnek, illetve vérnyomás, kiugorás, izzadás, tehát itt is ugye laborvizsgálat nagyon fontos, hogy ezt kizárják, vagy akár egy képalkotó vizsgálat, hogy nem pánikbetegségről van szó, vagy akár egy temporális epilepszia is tud hasonló tüneteket okozni, és ott például egy EEG vizsgálattal azonnal lehet látni, hogy ez más, tehát hogy más tényező okozza a tüneteket.
1: Az, hogy roham, meg zavar, ugye kettő között van különbség, hogy szorongásos zavar vagy roham. Ha roham, akkor az meg azt jelenti, hogy abszolút improvizatív módon jelenik meg az életünkben, tehát nem lehet felkészülni rá. Valami kiváltja.
2: Egy teljesen váratlan. Tehát a pániknál azt szoktuk mondani, hogy pont ez a lényeg, hogy nincs, nem történik különösebb dolog, és jön ez a pánikroham, és úgymond azt mondták a betegek, hogy nincs oka. Tehát nem vagyok, nincs veszekedésben, nincs ott épp egy nehéz helyzetben, ez így jön egy váratlan rohamként, és ugye ez a tipikus tünetei, ugye, amiket mondtunk, tehát akár a halálfélelem, a megérüléstől való félelem, ájulásszerű érzés, zsibbadás jelentkezhet még az előző tünetek mellett, és ugye van egy jellegzetes kialakulása, illetve lecsengése ennek a pánikrohamnak, körülbelül 10 perc alatt hirtelen fel tud menni a maximumra így ez a tünet együttes, tehát van egy ilyen crescendo jellege, és akkor utána egy olyan 10-20 perc alatt pedig szépen így leszáll, tehát így megszűnnek a tünetek maguktól. Így van. Tehát, hogyha beteg nem vesz be semmiféle gyógyszert, mondjuk ilyenkor szoktak ugye szanaxot vagy valami nyugtatót bekapkodni a betegek, tehát hogyha nem vesz be gyógyszert, akkor is meg fog szűnni ez a pánikroham, de nyilván, ha beveszi ilyenkor a beteg a időben a nyugtatót, akkor az ott segít, hogy oldja ezeket a tüneteket. Csak ugye ez nem mindig jó megoldás, mert valaki elakad ennél a megoldástál, és nem keresi fel a szakembert, hanem nyugtatót kezd el ugye csipegetni, és akár éjszaka is lehetnek ilyen tünetek, és az se.
1: Álmában?
2: Igen, tehát ezek nem csak nappal, hanem éjszaka is jöhet a pánikroham, sőt lehet hasi tünete is a pániknak, tehát ilyen hasi diszkomfort érzés, vagy ilyen hasi görcsök, tehát hogy
1: most ilyen... mi van akkor, amikor tudja magáról az ember, hogy ő hajlamos a pánikra? Ugye van mondás is, hogy ne pánikolj, már hányszor mondjuk a másiknak, nem?
2: Igen.
1: Akkor ő fel tud készülni arra? Tudja valamilyen módon szinten tartani a szervezetét, hogy ne reagáljon a hirtelen jött dolgokra, váratlan dolgokra?
2: Hát ezért szoktuk azt mondani, hogy ugye kezelni kell a pánik a beteget, tehát nem az a jó megoldás, hogyha otthon csendbe szenved, hanem ahogy ki van vizsgálva, minél hamarabb szakembernél jelentkezem, mert ennek van megoldása. Tehát nagyon jól lehet kezelni a pánik betegséget, gyógyszerrel, illetve pszichoterápiával, és akár egy ilyen 70-80, akár lehet ezt mondani, 90%-ban is ezek a tünetek meg szoktak szűnni. Vannak olyan esetek, amikor terápia rezisztens, de inkább akkor szokott makacsabb lenni ez a nehezebben ragad a kezés, amikor el van hanyagolva ez a történet. Amikor a beteg alternatív gyógymódok után megy, mindenféle dolgot kipróbál, már
1: vagy
2: csak
1: mondjuk
2: épp a...
1: bekap egy felest, ami igen, szintén
2: igen. Hát itt már szakmámnál is vagyok, igen, hogy nagyon sok szenvedélybeteg úgy jön, úgy kér segítséget.
1: De ez valóban oldja a feszültséget.
2: Hát persze, hogyne, hát az alkohol az öngyógyításban egy nagyon jó technika tud lenni egy ideig, csak egy csapda. Tehát ugye ezek a magukat gyógyító emberek, hogy otthon beveszem a szomszédtól kapott nyugtatót, altatót, alkoholt, mert ezzel hirtelen nagyon jó, tehát a szorongást oldja. Viszont azért azt is tudni kell, hogy ezeket a szereket is ki kell zárni. Tehát amikor a pánikbetegséget vizsgáljuk, hogy pánikbetege a pánikbeteg, vagy egyszerűen más okozza, az alkohol meg a nyugtató megvonás is. Tehát, hogy szerek, gyógyszerek is állhatnak akár a háttérben,
1: ja,
2: hogy az
1: meg
2: illetőnek...
1: Hát
2: nem feltétlenül, tehát például akár, hogyha valaki nagyon érzékeny, koffein mellett is lehetnek ilyen pánikszerű tünetei, vagy akár egy opiát megvonásnál, drog megvonásnál, alkohol, gyógyszer megvonásnak a tünete, az nagyon hasonlít, de az nem pánik. Tehát sokszor a betegek azt szokták mondani, hogy pánikolok. Ugye ez ilyen általánosságban igen, használják ezt a szót, de ez nem egyenlő a pánikbetegséggel, tehát neki ott megvonási tünetei vannak, és ez nem egyenlő a pánikbetegséggel.
1: És azt maga kezelheti?
2: Hát azt se kezelheti, mert ugye a megvonásnál meg azt szoktuk mondani, hogy jelentkezzen az addiktológiai szakrendelésen. Nyilván, hogyha súlyos az állapot, akkor van, hogy beküldi a házi orvos a beteget az SBU-ra, és ugye bekerül hozzánk, és ott ugye sokszor az akut osztályon kezdődik a beteg kezelése, de ha mondjuk eljön a beteg, mert vannak, tehát egy pszichiátriai szakrendelése, ott a pszichiáter, mondjuk, hogyha már jön egy laborral, meg már megvannak ezek a vizsgálatok, vagy úgy megvan a részletes anamnézis, kikérdezés, hogy mit csinál a beteg, hogy él, milyen az életmódja, milyen betegségei vannak, akkor ugye majd a pszichiáter fel tudja térképezni, hogy most ez valóban egy pánik betegség, amiben szenved az illető, vagy mondjuk egy alkohol megvonás, vagy egy gyógyszer megvonás. Ma a kettőt nem ugyanúgy kell kezelni.
1: És ezek a fiatalok, akikre utalt a beszélgetésünk elején, hogy egyre több fiatal szenved szorongásos pánikbetegségbe, vagy szorongásos zavarba, biztos, hogy ott is szerepe van az italnak. Hát egyre fiatalabb korban kezdik a...
2: Hát én, tehát sok tényező állhat a mögött, hogy valaki szorongásos zavarba keveredik, tehát ott nyilván van egy biológiai, genetikai háttér, nyilván a környezeti tényezőknek is szerepe van, pszichológiai tényezőknek, életeseményeknek, családi helyzetnek, ami akár mondjuk egy fiatalt körbeveszi, ugye az iskolában is sok minden éri a fiatalokat, tehát hogy sok összetevős az, de az tény és való, hogy a szorongásos zavar is igen nagy számban van jelen, a fiataloknál is, meg akár a serdülő korosztályban is, és ugye a Covid, amin átmentünk, Covid után meg még inkább megszaporodtak ezek a szorongásos zavarban szenvedő emberek.
1: Mennyire befolyásolja a betegség megjelenését egy egyéni alkat, vagy az egyéniség?
2: Hát nagyon is befolyásolja, mert ugye van egy genetikai háttere ennek, igen erős a biológiája, ha csak a pánik betegségről is beszélünk. Olyannyira, hogy ha a családban valaki pánik betegség előfordul, akkor ötször nagyobb az esély annak, hogy az elsőfokú rokonoknál pánik betegség fellép, illetve hogy ékervizsgálatokat is csináltak ezzel kapcsolatosan, és egypetűjű ékreknés ötször gyakrabban fordul elő, mint mondjuk az átlag populációban, vagy a kétpetű ükreknél, és ugye női dominancia van ebben, tehát hogy ott is, tehát nyilván szerepe van akár mondjuk a hormonális rendszernek, vagy a stresszel való megküzdésnek, tehát kétszer-háromszor gyakrabban fordul elő nőknél a pánikbetegség. Igen.
1: Mennyire gyógyítható?
2: Nagyon jó gyógyítható a pánikbetegség, csak időben kell eljutni a szakemberhez. Tehát nyilván, hogyha valaki elmegy alternatív gyógyászat felé, meg több év eltelik, és már egy elkerülő magatartás kialakul nála, szociálisan izolálódik, meg már ugye következményei vannak ennek a betegségnek, ott már ugye még nehezebben lehet beavatkozni, de ott se reménytelen, tehát ugye itt van a gyógyszeres terápiája, és van a pszichoterápiás része a kezelésnek. A gyógyszeres terápiát ugye mi pszichiáterek szoktuk adni a betegnek, itt is ilyen kombinált terápiával szoktunk kezdeni, és ugye ezt is sokan nem tudják, hogy antidepresszánsokat szoktunk adni erre, ami a legtipikusabb, azok a szerotonin rendszerre ható ilyen, úgy mondjuk, hogy szerotonin visszavételgátló antidepresszánsok. Ez a legtipikusabb, a leggyakoribb, amiket adunk, és ezek nagyon jól tudnak hatni. Tehát egy pár héten belül már a beteg azt tapasztalja, hogy visszahúzódnak a tünetek, akár meg is szűnhetnek. És amit fontos tudni, és itt szokott lenni a hiba a gépezetben, hogy ugye ezek az antidepresszánsok, mikor beállításra kerülnek, van egy kezdeti időszak, amikor elkezd hatni a gyógyszer, és ugye ott a szorongásos tünetek akár tudnak fokozódni, nem mindenkinél, a betegek egy részénél, illetve van egy olyan egy-két hét, amikor még ugye a gyógyszernek a hatása nem érvényesül, viszont a pánik tünetek vagy rohamok meg ott vannak a betegnél is szenved, és ilyenkor szoktunk adni nagy potenciájú benzodiazepineket. Ugye ez a Rivotril, de inkább a Frontin vagy a Xanax, és ugye így szokott a hiba lenni, hogy ezek közkedveltebb gyógyszerek a lakosságnál, mint az antidepresszáns. Az antidepresszánstól megijednek jobban, viszont a nyugtatótól érdekes, olyan nagy félelem sokszor nincsen. És inkább azt szedik szívesebben, pedig a terápiának pont az a lényege, hogy azért adjuk az elején ezeket a nyugtatókat, hogy ott legyen egy hirtelen tűzoltás, egy segítség a betegnek, tehát hogy tudjon működni a mindennapjaiban, és ahogy az antidepresszáns kifejti a hatását, illetve az az átmeneti szorongás, ami bizonyos betegeknél jelentkezik, azt ott kiküszöbölje, és amikor már ezen átmegy a beteg, és az a gyógyszer hatni kezd, az az antidepresszáns, ott már szépen leépíthető a nyugtató. És itt szokott a hiba lenni.
3: Addigra rászokik a nyugtatóra.
2: Hát nem tud rászokni, hanem azt vagy jobban elfogadja, vagy ugye gyorsabban hat, vagy megtapasztalja, hogy jaj, de jó, hogy ez ott gyorsan tud csillapítani, meg sokszor van egy félelem a pszichiátriai gyógyszerekkel kapcsolatosan, ugye mi ezt a rendelésünkön, vagy akár az osztályon ezt a betegeket szoktuk tanítani, hogy azért ezt muszáj valahogy leküzdeni, mert az ő érdeke, hogy ne a nyugtató maradjon, tehát mi a nyugtatót el szoktuk szépen lassan hagyni. És az se szabad, hogy hirtelen hagyjuk el, mert hogyha hirtelen
3: megvanásos
2: hagyjuk, még nem, mert ennyi idő alatt, pár hét alatt nem lesz hozzászokás a nyugtatóhoz. Tehát ettől szoktak még nagyon félni, hogy hozzászokok, nem szokik hozzá. Tehát az alatt a 2-3 hét, vagy egy hónap alatt, vagy akár 2 hónap alatt nem fog hozzászokni. Egyrészt kis dózisban kapja, kontrolláltan, amit adunk, tehát nem ész nélkül adjuk a nyugtatót. A másik pedig, mivel a beteg jön vissza kontrollál, ezeket mi szépen lassú ütembe elhagyjuk. Tehát ez a normális kezelési módja a pánik betegségnek. Tehát nem rajta hagyjuk a beteget a nyugtatón. Ami rajta kell hagyni, az az antidepresszáns. És ugye így szokott lenni a csavar, mert fordítva szokták a betegek csinálni. Most, hogyha a beteg hallgat jobb esetben az orvosára, akkor
3: jobb esetben,
2: igen, akkor ugye ez megtörténik, hogy szépen lassan elhagyjuk, mert hogyha túl gyorsan hagyjuk el a nyugtatót, akkor van egy ilyen rebundhatás. Tehát visszacsaphat, és ugye megint ilyen szorongásos tünetek tudnak jelentkezni, tehát ezt is így fokozatosan szabad elhagyni a betegtől, és utána, hogyha a beteg tünetmentes egy fél, egy évig azért érdemes adni ezt az antidepresszást, hogyha a betegnek eközben vannak esetleg tünetei, vagy előfordul, vagy mit tudom én, azt tapasztalják, hogy az elhagyás után újra jönnek ezek a tünetek, akkor ott viszont évekig kell adni ezt az antidepresszást. És az a beteg, aki úgymond, idézőjelben mondom, jó beteg, tehát együttműködik, ott nagyon szépen visszahúzódnak ezek a tünetek, főleg, ha még emellé még pszichoterápiát is vállal. Tehát a pszichoterápiának sokféle formája van, és itt a viselkedés kognitív terápia az, ami leginkább bevált, ugye azt pszichoterapeuták vagy pszichológusok tudják nyújtani a betegnek, és mi, amikor a rendelésen ilyen beteg jelentkezik, akkor felszoktuk ajánlani azt, hogy pszichoterápiát is vehet igénybe. Nyilván ez nem kötelező, tehát a beteg dönti azt el, hogy ő vállal-e pszichoterápiát, vagy csak a gyógyszert vállalja, vagy mindkettőt vállalja. Tehát, hogy ez tőle függ. Tehát mi nem erőszakolhatjuk a beteget ilyenbe bele, mert ez nem egy kötelező kezelés, ezt ő dönti el, de mi melegen szoktuk javasolni, mert a két terápia együttesen azért nagyon jól tud segíteni a betegeknek. És volt egy olyan kérdés, ugye, hogy családban, hogy előfordul ez a zavar. Tehát nekem van olyan paciensem, akinek az édesanyja évekig szenved, tehát a hölgyet kezeltük pánikbetegséggel, nagyon szépen bevált neki ugye a gyógyszers, ő pszichológushoz is járt, így a gyógyszeres kezelés mellett most már megtanult együtt élni a pánikbetegsége, meg nincs is pániktünete, vagy pánikrohamja, mert a gyógyszer ugye segít neki, és már nem szed nyugtatót sem, régóta, és az anyukája is előbújt, mert ő kiderült, hogy ő is pánikbeteg, és ő ugye csendben szedegette otthon a nyugtatót.
4: Ja.
2: Ő a nyugtatót szedte, mert ugye ez nagyon szép, és akkor ahhoz szépen hozzászokott az évek alatt, és akkor ő is megjelent, majd miután látta, hogy a lánya jól van a rendelésem, neki is elindítottuk a gyógyszert, és ami érdekes, hogy általában, ami a családtagnál beszokott válni, az a gyógyszer sokszor a családtag is jó, nem törvényszerű, tehát nem igen, így van, igen. De azért van egy ilyen tapasztalatunk, és itt is, ami bevált a betegnek a lányánál, bejött az a gyógyszer, bejött a mamánál is, és hogy most eljutottunk oda, hogy végre már a nyugtatót elhagytuk, és ő is teljesen panaszmentes, és jól van az antidepresszáns mellett.
4: Ezek anonim kezelések egyébként? Nem csoportosan történik?
2: Nem, egyéni.
4: Mi időnk lejárt, de annyit meg szeretnék kérdezni, hogy halálos betegség is lehet a pánikbetegség?
2: Nem halálos betegség, viszont, hogyha nincs kezelve, ki tud alakulni, idézőjelben mondom, negatív értelme, egy olyan betegség karrier, hogy szövődmények tudnak fellépni a pánik betegség mellett. Tehát kialakulhat egy depresszió, nyilván a depresszióban öngyilkosság.
4: Az viszont lehet halálos.
2: Hát lehet, mert ugye öngyilkosságot igen. jöhet, akkor ugye társulhat mellé szerfogyasztás, és akkor már kialakul egy addikció, az addikció már megint ott van, hogy ott már nagyon sok veszélyt rejt az is magába, úgyhogy maga a pánik betegség nem halálos, tehát nem csak lehet kezelni, csak olyan következmények, szövődmények alakulhatnak ki ementén vagy emellett, amiből már lehet komolyabb probléma.
4: Úgyhogy irány az orvos. Köszönöm szépen, mentünk egy kicsit az addiktológia területére, ezzel fogjuk folytatni legközelebb.
2: Köszönöm szépen.
4: Dr. Stipka Annának, hogy bejött a stúdióba.
0: Csillagpont Rádió. Egészségről és sportról első kézből.

0: Pulzusinfo.
1: Pulzusinfo.
0: Betegség, gyógyulás, kutatás, oktatás. Minden, amit az egészségügyről tudni érdemes. Csillagpont Rádió. FM 103.
2: Női manuál terapeuta és a női egészség visszaadására hivatott vendégem ül itt a stúdióban. Köszöntöm Fekete Annát. Gyorsan hozzáteszem, hogy végzett gyógytornász, és ezen belül különböző szakterületeket fogunk érinteni, ugye?
3: Igen, igen, köszönöm szépen.
2: Szarka Judit szülésznőgyógyász doktornő volt itt a stúdió vendége, akivel az inkontinenciáról beszélgettünk, és gyógyítási lehetőségeiről, és akkor felvetődött, hogy ő az ilyen betegséggel küzdők számára azt javasolja, hogy olyan szakembert keressenek meg, aki hüvei vizsgálatban járatos, hiszen nem mindegy, hogy milyen tanácsot kap az illető, nem mindegy, hogy az a bizonyos prés, vagy a gyógymódszerek egyike, milyen hatást vált ki a szervezetben. De először azt szeretném megtudni, hogy Anna, aki miskolci, de most Pestről jött, igen, hogy került oda, hogy került a pályájára.
3: Igen, én 2011-ben végeztem gyógytornász fizioterapeutaként itt a Miskolci Egyetemen, és abban az évben, már szeptember 1-től a Miskolci Szent Ferenc Kórházban kezdtem el dolgozni, és 2021 márciusáig ott is dolgoztam. Úgyhogy 10 éves kórházi tapasztalattal a hátam mögött léptem ki utána a magánrendelésnek a világába. És a kórházi gyakorlatban igazából ott ugye látjuk, hogy mennyiféle terápia, meg mennyiféle továbbképzési lehetősége van nekünk gyógytornászoknak arra, hogy még jobban tudjuk segíteni a pácienseknek a gyógyulását, minél kevesebb gyógyszeri beavatkozással, és minél több aktív, vagy félig aktív ilyen beavatkozásokkal, és így kezdtem el továbbképezni magam.
2: Ezek egyébként kimondottan már az inkontinencia gyógyítására vonatkoztak, vagy a kezdet-kezdetén?
3: Nem, kezdet-kezdetén én elkezdtem szkoliózisos gyerekekkel foglalkozni.
2: Az mit jelent?
3: Gerincfeldüléssel rendelkező gyermekeknek a terápiája, ezt a kórházi kereteken belül. Utána elkezdtem különböző manuálterápiás képzéseket elvégezni, és így végeztem el a Semmelweis Egyetem által akkreditált manuálterapeuta képzést is, amit csak orvosok és gyógytornászok végezhetnek el. Ez egy 2 éves posztgraduális képzés, és meg egyéb McKenzie módszer, FDM.
2: Tehát ezek akkor kimondottan a mozgásszervi, igen, megbetegedésekre vonatkoztak,
3: igen,
2: akkor még, ugye?
3: Igen, igen, igen. És 2019-ben akkor már egyre több barátnőm édesanyává vált, és akkor mondták, hogy ilyen-olyan-olyan problémájuk van, és hogy én gyógytornász vagyok, nekem tudni kéne, hogy mit kell velük csinálnom.
2: De ebbe benne volt az inkontinencia, a bizonyos visszatartási
3: Az inkontinencia zavar? Is benne volt már, illetve benne volt a császár utáni problémák. És akkor így 2019-től folyamatosan olyan továbbképzésekre mentem, amik igazából a szülés utáni regenerációt segítették. Ebben ugye a császárhegkezelés, meg szülés előtti, szülés utáni regenerációs programok, és azt éreztem, hogy ettől azért még van mélyebb tudás gyógytornászként, és így kezdtem el 2022-ben voltam először egy ilyen speciális inkontinencia képzésen, és akkor onnantól kezdve, 23-tól kezdtem el mélyebben ténylegesen a medencefenék fizioterápiával foglalkozni, ami ugye azt vallja, hogy gyógytornászként is, ugyanúgy, mint egy nőgyógyászati vizsgálat, úgy mérjük fel igazából a medencefenék izmoknak az állapotát, izomerejét, tónusát, funkcióját, hogy hüvei vizsgálatot végzünk, vagy hogyha szükséges, akkor rektális vizsgálatot.
2: Mert hogyha nem így történik a gyógyítása, javallat, akkor annak milyen veszélyei vannak? Tehát a kettő közötti különbséget szeretném, hogyha részletezni.
3: Igen, én ebben nagyon, főleg amióta vizsgálok és tapasztalom, hogy a hölgyek mit éreznek, amikor én kérem az izmoknak az aktivizációját, és ténylegesen mit csinálnak az izmok, vagy hogy az tényleg egy emelő mozdulat-e az izmok szempontjából, vagy pedig egy nyomópréselő mozdulat-e, ezt csak akkor tudjuk hatékonyan kontrollálni, hogyha hüvei vizsgálaton keresztül történik ez az egész folyamat.
2: Igen, mert többet árthat nyilván, mint használ akkor, hogyha nem egy megtartó funkció lép életbe, hanem ez a bizonyos tolónyomó, ugye?
3: Igen, és nagyon sokszor tapasztalom azt, hogy online hasizom regenerációs tréningekbe belemennek a frissen szült édesanyák, nem tudják, hogy a medence fenékizmokkal milyen probléma van, nem tudják az izmokat megfelelően működtetni, és erre a nagy has szorításra fókusz, a has összehúzására, a has behúzására létrejövő fókusz, ha a medence alap és a medence fenékizmok nem tudnak megfelelően tartani, akkor az összes kismedencei szerv oda fog lepréselődni, és így romlik a szerveknek is a helyzete, illetve az izomnak a funkciója.
2: Ezt mennyire lehet ezt a fajta ösztönös mozdulatot vagy reakciót módosítani? Tehát hogy lehet megtanítani a pácienst arra, hogy mi a helyes izommozgatás?
3: Nagyon sok hölgy egyébként tudja és jól tudja, viszont sokszor találkozok olyan hölgyekkel, aki azt hiszi, hogy tudja, és akkor ilyenkor jön az a visszacsatolás, hogy én mit mondok neki, hogyan mondom neki, nála például mi az a az a szó összetétel, ami tudja stimulálni azt, hogy ne préseljen, hanem emeljen.
2: Most itt azért kell óvatosnak lenni, mert hogy az eleve a tabu témák egyike, és nehéz megfogalmazni, és nehéz rávezetni az illetőt arra, hogy mit csináljon? Vagy azért, mert egyáltalán nehéz dolog ezt a különbséget érzékeltetni?
3: Nagyon sokszor azt tapasztalom például, hogy a medence fenékizmoknak az izom ereje gyenge, vagy elveszlik a kapcsolat az idegrendszer és az izom működtetés között. És sokszor például úgy kezdjük a terápiát, hogy nagyon kevés aktív gyakorlat, és mondjuk adunk a hölgyeknek elektrostimulációs készüléket, hüvelybe behelyezhető szondával, hogy az elektrostimuláció adja meg igazából az impulzust az idegrendszernek is, meg az izomnak is, meg az egész szervezetnek, hogy tudja egyáltalán a hölgy, hogy melyik izmával is szeretnénk elkezdeni foglalkozni.
2: Itt az agynak milyen szerepe van a gondolkodásnak ebben?
3: Inkább ilyen izomidegrendszeri kapcsolat.
2: Tehát spontán
3: igen,
2: reakcióról van
3: igen,
2: szó.
3: Igen, igen, igen.
2: És ha azt a különbséget érzékeli, akkor jön rá,
3: igen,
2: hogy mi a helyes.
3: Igen, igen, igen.
2: Tehát akkor ez csak és kizárólag a hüvei vizsgálattal, illetőleg ezzel a bizonyos műszerrel érzékeltethető.
3: Igen, igen. Tehát, hogy mi azért nézzünk izomerőt is, például a medencefenék izmoknál egy 0-tól 5-ös skálán terjedő izomerő mérési eszközünk van, hogyha a 3-as alatt van a hölgynek az izomereje, tehát az aktivizációja, szorítása, csak én annyira azt a szorítás kifejezést nem szeretem használni, inkább az aktivizációt, akkor szoktuk ajánlani, javasolni, hogy akkor kezdjük el az elektroterápiával, menjen mellette az aktív torna, mert nem helyettesíti, és akkor egy idő után csökkentjük az elektrostimulációs kezelést, és növeljük az aktív torna gyakorlatait.
2: Még rá nem kap gyakorlatilag
3: igen.
2: Erre, ugye?
3: Igen.
2: Most ugye az medencefenék izomzatnak kettős funkciója van, jól gondolom, hogy egyrészt úgy értem, hogyha egy erős izomzat van, akkor az pozitív értelemben is hatat, meg negatív értelemben is?
3: Inkább a tónusával kapcsolatban, hogyha egy jól működő, dinamikus rendszerről beszélgetünk, ami azt akarja, hogy a légzéssel együtt a medencefenékizom és a hasizmok is, a hasizomnak a legbelső rétege normálisan, optimálisan tud működni, akkor nekünk van egy jó kis rendszerünk. Viszont vannak olyan helyzetek, például császáros édesanyáknál nagyon sokszor tapasztalom, hogy náluk ugye hasi úton történt a szülés, és ez a hasi úton történő szülés akár feszesebb alaptónusú medencefenékizomzathoz is vezet. De egy hüvei szülésnél is lehet, hogy feszesebb alaptónusa van a medencefenékizmoknak. Hogyha egy izom nincsen megfelelő alaptónusban, akkor gyenge. attól függetlenül, hogy túlnyúlt, vagy pedig túlfeszült, ugyanúgy gyenge, és okozhat inkontinens problémákat.
2: Anna, mennyire befolyásolja a kötőszövet egy laza izomzattal rendelkező, vagy egy kötött izommal rendelkező hölgy állapotát?
3: Ez nem feltétlenül...
2: Nem függ össze?
3: Sokszor nem. Medencefenéknél sokszor nem.
2: Mert laikus létemre én azt gondolom, hogy ahol nem elég kötött az izom, ott...
3: Ez azért érdekes, mert például van ez a rectus diasztázis nevű...
2: Ez mi?
3: Természetes folyamata. Ez azt jelenti, hogy amikor a két egyenes hasizom, ami a szeméremcsont és a szegcsont között helyezkedik el, várandóság, vagy túlsúly, vagy túlterhelés, hasi hízás hatására elkezd szétvándorolni egymástól, ezt hívják ugye szétnyílt hasizomnak, de én ezt sem nagyon szeretem, csak ugye ez így a trendi fogalom. És például sportoló édesanyáknál, vagy sportoló uraknál is lehet amúgy látni, hogy annyira feszes izomzattal rendelkeznek, hogy automatikusan jobban távolodik a két egyenes hasizom egymástól. Úgyhogy nem feltétlenül...
2: Ami oka lehet például egy ilyen problémának.
3: Akár, nem? Igen. Igen, igen.
2: Többször szóba került az, hogy császáros anyukák is jelentkeznek, és eszembe jutott a császárvonal,
3: igen.
2: Ugye, a kisverusról beszélgettünk itt az adás előtt, aki itt többször nyilatkozott már, tehát vannak olyan szakosodott közösségek, ha úgy tetszik,
3: igen.
2: Akik ezzel foglalkoznak, részletesen foglalkoznak. Egymással milyen kapcsolatban vagytok?
3: Igen, én dolgozok együtt a verusékkal, és nagyon-nagyon szeretem őket. Szokták tőlem kérdezni, hogy mikor ajánlok online tornaprogramot, és mikor nem ajánlok tornaprogramot. Én, mint medencefenékre specializálódott gyógytornász, hüvei szülés után tényleg minden édesanyának javasolnék egy uroginekológiai kivizsgálást, amit ugye Szarka doktornő
2: igen,
3: is végez.
2: Igen, Miskolcon is
3: igen. Illetve, hogyha az uroginekológus azt tanácsolja, hogy medencefenék specialista gyógytornászt keressen fel a hölgy, akkor fordítson rá időt, energiát. Mert az a tapasztalatom, hogy utána már sokkal könnyebb belemenni egy bármilyen edzésprogramba, hogyha az alapok megvannak, és sokkal könnyebb felépíteni a regenerációt. Viszont, hogyha valaki császáros édesanya, császáros édesanyákkal 2019 óta foglalkozok, vagy bármilyen nőgyógyászati operáción átesett hölgyekkel, és nagyon látom, hogy mennyire fontos az az edukáció, amit a császárvonal is ad a hölgyeknek azzal kapcsolatban, hogy fontos tud lenni a hekkezelés annak érdekében, hogy ne legyen későbbiekben problémájuk, panaszuk.
2: Mi most elsősorban akkor a fiatalabb korosztályról beszélünk. Na de ez a probléma, ez érinti az idősebb korosztályt is, sőt.
3: Igen. Ugye? Ó, és olyan ügyesek és szorgalmasak, hogy kenterbe verik a fiatalabbakat.
2: És a szemérmesség, mert azért általában a mai generáció tagjai jobban ügyelnek az egészségükre, könnyebben elmennek az intim vizsgálatokra is, ellentétben az idősebb korosztályal, az nem jelentkezik?
3: Aki idősebb hölgyekkel találkozok, sokkal kevesebb szer tapasztalok szemérmességet, már annyi élettapasztalatuk van, annyi mindenen átestek, és tudták, hogy egy gyógyító és egy páciens közötti viszony azért teljesen más. Tehát szemérmességet inkább a fiatalabb hölgyektől szoktam kapni. Igen.
2: Mert itt Szarka doktornő neve szóba került, és mi erről beszélgettünk, hogy ugye van egy olyan réteg, akik inkább azt a megoldást választják, hogyha ilyen inkontinenciás panaszuk van, különböző nadrágokat, betéteket iratnak fel, meg gyógyszereket, és kevésbé vállalkozókedvűek a vizsgálatra.
3: Ugye én csak azokkal találkozok, akik vállalkozókedvűek.
2: Igen.
3: Igen.
2: Akkor most kezdjünk el részletesen beszélni magáról, erről a speciális terápiáról, jó?
3: Jó.
2: Millió dolog van, amire figyelni kell. Ennek te megszerezted a szakmai tudását, most már a gyakorlati tapasztalatokkal is igencsak bőségben vagy.
3: Igen, igazából 2-3 éve csak ezzel a területtel foglalkozom már.
2: Mennyire jellemző ez a probléma?
3: Én úgy gondolom, hogy nagyon. Mindig azt szoktam mondani, hogy az első lépés, ami ilyen nagy vízválasztó szokott lenni ezzel akár a kismedencei szervsüllyedésekkel, tehát prolapszusokkal kapcsolatban, vagy a medencefenéki izomzatnak a problémájával, az ugye a várandóság és a szülés, és utána a menopauza időszaka.
2: Tehát a két korosztály tulajdonképpen, ha úgy tetszik.
3: Igen.
2: Ugye? Okay. Mi a specialitás egy ilyen medencefenék vizsgálat során? Illetve hogy történik maga ez a vizsgálat?
3: Én mindig az első alkalomra egy bő másfél-két órát szoktam hagyni, és jó, hogy megtehetem, mert szükséges. Ebbe benne van egy kikérdezés, egy állapotfelmérés igazából, és akkor utána, mint a nőgyógyászati vizsgálatnál, hanyatfekvő testhelyzetben, hüvelyen keresztül megvizsgálom az izomnak az izomerejét, az alaptónusát, a koordinációját, a relaxációs képességét, vannak-e fájdalmas területek, nagyon sok mélyen fekvő csípőizmot el lehet érni például hüvelyen keresztül, vagy hogyha olyan a probléma, akkor végbélen keresztül, és akár ezeknek az izmoknak is a tónusát, állapotát lehet érzékelni, hogy ők milyen tónusban vannak, és az ő tónusuk kihatással van-e a medencefenék izomzatnak a tónusára.
2: Ezeket az izmokat aztán hogy lehet aktivizálni, hogy lehet megtanítani a klienst, pácienst arra, hogy ő karban tartsa magát?
3: Ez mindig ugye attól függ, amit már említettünk a beszélgetés elején, hogy hanyas az ő izomereje. Vannak-e fájdalmas pontjai? Van-e fájdalmas területe? Például sokszor találkozok olyan hölgyel, aki már 2-3 éve szült például, és a gát seb, a gátmetszésnek a helye még mindig fájdalmas. Hogyha kikezeljük a fájdalmat, és eltűnik onnan az idegrendszer szempontjából a fájdalom, akkor lehet, hogy automatikusan bekapcsol már egy jó tónusba.
2: Tehát itt nem műtétre kell gondolni, hanem speciális tornára.
3: Igen.
2: És mennyire végérvényes az ilyen? Meddig tart például a kezelés, időintervallumra gondolok, és mennyire végérvényes megoldás?
3: Igazából én nem heti rendszerességgel találkozok a hölgyekkel, hanem megtörténik az állapotfelmérés, és az állapotfelméréshez viszonyítva tudom, hogyha ők minden nap foglalkoznak a medencefenék izomzatnak a tréningezésével, ez legyen akár, mert vannak olyan esetek is, amikről már beszéltünk, hogy lehet, hogy a lazítás lesz az ő tréningje, nem feltétlenül az aktivizáció, de hogyha minden nap foglalkozik vele, akkor tudom, hogy körülbelül egy olyan 3-4-5 hét múlva milyen állapotban szeretnénk látni, igen, és akkor azt szoktam mondani a hölgyeknek, hogy amikor elértük a következő szintet, akkor kérjenek újra időpontot. Ideális lenne, hogyha egy 60 másodpercen keresztül azért tudnák a hölgyek aktívan tartani tudatosan a medencefenék izomzatot. Tehát, hogy az már egy olyan állóképesség, amivel mondjuk egy futáshoz is vissza lehet engedni a hölgyeket, de ez nagyon egyéni, nagyon személyes. Tehát lehet, hogy valakinek azt mondom, hogy akkor se engedem visszafutni, hogyha ő 60 másodpercen keresztül tudja aktivizálni, mert olyan prolapszusokkal rendelkezik, vagy nem tudom, hogy a pessarium terápiáról.
2: Majd legközelebb, mert ugye lesz egy második beszélgetésünk, nem menjünk ebbe bele, jó. Most így nagy általánosságban
3: tehát,
2: gondoltam.
3: Tehát, hogy vannak segédeszközök, amik ugye segítik ezeknek a kismedencei szerveknek a helyén tartását, amellett, hogy a medencefenékizmokat is dolgoztatjuk, tornáztatjuk.
2: Prevenció. Mit lehet tenni, javasolni?
3: Ez annyira attól függ egyrésztről, hogy a szülés folyamata milyen, a várandóság folyamata milyen, genetikailag a kötőszöveti rendszerünk milyen. Sokszor találkozok friss, tőlem fiatalabb édesanyákkal, akik el vannak keseredve, hogy mit tudtak volna tenni. Sokszor azt mondom nekik, hogy az, hogy elkezdik önmagukat hibáztatni, nem feltétlenül segítség. Vannak olyan természetes, fiziológiás dolgok, amik a női szervezetben akár egy várandóság során, vagy akár a menopauza következtével bekövetkeznek, és lehet, hogy mi mindent megpróbálunk tenni az ellen, hogy ne történjen meg, mégis a genetikánk arra...
2: predesztinál mondjuk igen. így bennünket.
3: Igen, tehát jó, hogyha foglalkozunk vele, illetve jó, hogyha tudjuk, hogy milyen szakembereket ajánlatos felkeresni.
2: Hát én tudom. Például Fekete Annát, gyógytornászt, medence fenék fizioterapeutát,
3: igen.
2: és szívesen fogadja, és nagy szakértelemmel fordul a kliensekhez mindig, akinek bírom az ígéretét, hogy találkozunk,
3: igen.
2: és akkor folytatjuk
3: jó.
2: a beszélgetésünket a konkrét javaslatokkal, illetve a konkrét lehetőségekkel, hogy még mi mindent lehet tenni a gyógyulás érdekében, hogy az életminősége olyan legyen
3: igen.
2: az embernek, hogy az jó legyen.
3: Igen.
2: Anna, köszönöm a beszélgetést.
3: Én is nagyon köszönöm.
0: Csillag.rádió. Egészségről és sportról a legtöbbet nálunk hallja.

0: A műsorszám termékmegjelenítés tartalmazott.
1: Hírek a Csillagpont Rádióban.
2: Jogerőssé vált a parlamenti választások eredménye, visszaállítja a szülészorvos választás lehetőségét a Tisza kormány. Napos, kellemes idő várható. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok.

0: űrügynökség a REMRED technológia fejlesztőit kérte fel, hogy irányítsa a MoonRED nevű kutatási projektet. A misszió célja egy olyan körülbelül 300 kilós műhold fejlesztése, amely segíti a kommunikációt, a navigációt és űridőjárás megfigyelését. A küldetés tudományos tartalmáért a Hunren Energiatudományi Kutatóközpont űrkutatási laboratóriuma felel. Jogerős az országgyűlési választás eredménye. A Nemzeti Választási Bizottság szerdán határozatban hirdette ki a mandátumra jogosultak számát. A döntés ellen két jogorvoslati kérelmet nyújtottak be a kúriához, ezeket a testület elutasította. A Tisza kormány legfontosabb feladata az ország rendbetétele, az uniós források hazahozatala, a gazdaság beindítása, a közszolgáltatások fejlesztése, a nemzet újraegyesítése és az igazságtétel lesz, jelentette ki Magyar Péter. A leendő miniszterelnök ígéretet tett arra, hogy a jövőben átláthatóak lesznek a döntések és a szabályok mindenkire vonatkoznak majd. A hamarosan megalakuló Tisza kormány visszaállítja a szülészorvos választás lehetőségét, biztosítja az emberséges szülészeti ellátásokat, valamint hatékony meddőségi kezeléseket vezet be, jelentette be közösségi oldalán Kapitány István. A leendő gazdasági és energetikai miniszter hozzátette, hogy a munka és a család egyensúlyának helyreállítása érdekében támogatják majd a családbarát munkahelyeket, valamint a nemek közötti bérszakadék felszámolására törekednek. Sűrített menetrend szerint közlekednek a hosszú hétvégén az Egererdő ZRT által üzemeltetett kisvasutak Felső-Tárkányban, Szilvásváradon és a Mátrában. Az elmúlt években mindhárom vonalon voltak fejlesztések, korszerűsítették a pályát, felújították a kocsikat és megújult a mozdonyvontatás is. Az ország nagy részén derült az ég, csak északkeleten és a Tiszántúlon vannak helyenként borult tájak. A változó felhőzet mellett a tegnapihoz hasonló, többnyire napos idő várható ma is. Eső nem lesz, megélénkül helyenként megerősödik a szél. Délután 19-24 fok valószínű.
1: Csillagpont Rádió. Egészségről és sportról a legtöbbet nálunk hallja.

0: A nap. Önök a Csillagpont Rádió hírmagazinját hallják.
1: Köszöntöm a Csillagpont Rádió hallgatóit, ez itt a Nap, rádiónk napi hangos hírösszefoglaló magazin műsora. A mikrofonnál a műsor felelős szerkesztője, Németh Csaba köszönti a rádió hallgatókat. Mint mindig ma is az aktuális hírek mellett a reggeli és a délutáni műsorainkban elhangzott legérdekesebb beszélgetésekből hallhatnak válogatást.
0: A Nap. Hírek, információk, tudósítások. Csillagpont Rádió. FM 103.
2: A következő percekben egy olyan projektről lesz szó, amely szerintem sok embert, sok területet, az ország sok területét érinti és érintheti. Ugyanis az a címe a projektnek, hogy esőkertekkel a vilám árvizek ellen. Hogy ez valójában mit akar, arról Borkovics Balázs projektmenedzsert kérdezem majd, akit köszöntök szeretettel a telefonvonal végén.
3: Jó napot kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat.
2: A sajtóközleményből sok minden kiderül, egyebek közt az, hogy ez egy nemzetközi egyeztetés keretén belül megszületett pályázat, és hogy a Bécsi Egyetem kutatóival közösen ismertették ennek a lényegét. Jól olvastam ki?
3: Így van, hát ez mindenképpen egy projekt, de ennek a lényeg az, hogy ez egy szervezet együttműködést támogat. Egyébként a Duna Regionális Program támogatja a mi munkánkat, de a projektet azt a Pécsi Tudományegyetem írta, és ez 12 országra terjedt ki. Itt a Nyugat-Európa keleti felén, illetve a Balkánon, Közép-Európában ezeket az országokat fedjük le, és tehát a klímaváltozásnak a megfékezését próbálná segíteni ez a projekt, és kifejezetten a villámárvizekre, és azon belül is a városi villámárvizekre koncentrálna, hiszen ez most már minden településen egy égető probléma, együtt az aszályokkal, mert ugye ez a kettő együtt jár, hiszen a csapadék elosztás az hektikussá vált az elmúlt időszakban.
2: Hát hogy a pillanatok alatt óriási mennyiségű víz riaszt, és hát ugye nem is bírja a csatornarendszer nagyon sok helyen, és azért okoz gondot.
3: Így van, így van. Ez a tendencia már régebb óta ugye elindult, és a súlyosan aszályos időszakok már a 90-es évek óta növekedő tendenciát mutatnak, és ugye országosan jellemző ez, és ahogy ön is említette, az eső, a csapadék az nagyobb mennyiségben hirtelen zúdul le, és nem tudja elnyelni egyszerűen a város csatornarendszere, illetve ami még probléma, hogy kevés a zöld felület. Hát a városokban ugye jellemzően burkolt felületek vannak, beton, aszfalt, ezeken csak átfolyik, és olyan dombozatú városoknál, mint amilyen Miskolc és Pécs, ez még halmozottan jelentkezik, hiszen a lezúduló árvíz, a villámárvíz az a mély pontokat elárasztja. Nekünk is volt számos ilyen problémánk egyébként, például 2 éve nyílt meg egy interspár Pécsen, egy mélyebben fekvő területén, egy nagyobb interspár, ami körülbelül egy hónapig működött, amikor állt benne bokáig már a víz, mert pont jött egy villámárvíz. De egyébként a vasútállomás egy ilyen helyszín, ezek nem csak olyan eldugott helyek, ahol esetleg nem okoz kárt, hanem egy nagyon frekventáltan használt területeken a városban megjelennek ezek a problémák.
2: Rá is akartam kérdezni, mert ugye azt írják, hogy a villámárvizeket a szilárd burkolatok arányának csökkentésével lehet leginkább megelőzni. Hát ez tulajdonképpen szembe megy a korábban alkalmazott várostervezési elképzelésekkel, nem?
3: Igen, de vannak olyan megoldások, amik mind a két oldal igényeit kielégítik, tehát vannak például félig áteresztő felületek, ahol ugyanúgy lehet járműveket, burkolt felületeket létrehozni, de azok mégis segítik a beszivárgást. Tehát Pécsen is létesült nemrégen egy park, ahol például a fák körül a burkolatot, azt egy olyan anyaggal oldották meg, ami úgy néz ki, mint az a sárga kis kavics, de van benne egy kötőanyag, amivel egy szilárd burkolatot képez, viszont ennek a porozossága megengedi, hogy átszivárogtassa a vizet. És ugye ez a fákat is táplálja esővízzel, csapadékkal, illetve hát nem engedi, hogy összegyűjjön ott az esővíz ezen a téren. De ugye a villámárvíz az egyrészt azért gond, mert ahol lezúdult az épületekben, akár gépjárművekben komoly károkat okozhat, de egyéb problémát is jelent, hiszen nem szűri meg a talaj ilyenkor ezt a vizet, tehát ahogy lezúdul a csapadék, az kimossa az építőanyagokból, az utakból, levegőkből a szennyezőanyagokat, és ez utána mind beszivárog, és ez szennyezi ugye a vizeket. Illetve még egy nagyon fontos probléma, ez az aszályhoz is köthető egy kicsit, hogy hőszigetek alakulnak ki ugye a városokban, tehát 10-15 fokkal, akár 20 fokkal is melegebb lehet egy-egy városi ponton, ott, ahol nincsen megfelelő zöld felület kialakítva, és ez úgy függ össze ugye a villámárvizekkel, hogy a gyorsan felszáradó felületeken csökken a párolgás, ez ugye a felmelegítést erősíti, és a sűrű beépítés, betonozás a városi belterületeken emiatt fokozottan emeli a hőmérsékletet, tehát az egészségügyi hatásokat is okoz ugye.
0: A Nap. Hírek, információk, tudósítások. Csillagpont Rádió. FM 103.
4: Egyszerűbbé válik a cukorbetegek élete annak a kutatásnak, illetőleg a kutatás eredményének köszönhetően, amelyet dr. Tajbani Zoltán vezetésével végeztek a szakemberek, és amelyet sikerrel alkalmaznak. Köszöntöm a telefonvonal végén dr. Tajbani Zoltán belgyógyász, endokrinológus, diabetológus, osztályvezető főorvosurat, akitől azt kérném, hogy összegezze ennek az új módszernek, nevezhetem annak a lényegét?
5: Igen, igen, nevezhetjük módszernek. Jó napot kívánok, köszönöm szépen a megkeresést, és üdvözlöm a rádió hallgatóit. Hát lényegében a Békés Csabai endokrinológia, diabetológia munkacsoport lényegében egy új módszert, egy a mindennapi gyakorlatban alkalmazható eljárást dolgozott ki, ami valóban nagyon sok cukorbeteg életét megkönnyítheti. Lényegében itt a kettes típusú cukorbetegek inzulin kezelésének az egyszerűsítéséről van szó. Ha röviden akarom összefoglalni, akkor azt mindenféleképpen előjáróban el kell mondanunk, hogy ugye a kettes típusú cukorbetegség jelenti a diabétesz, tehát a cukorbetegség kb. 90-95%-át, tehát ez a leggyakoribb típusú cukorbetegség ma, és hát ebben a típusú cukorbetegségben jellemző, hogy az inzulin, tehát a vércukor csökkentésért felelős hormon hatása elégtelen, vagy pedig a mennyisége lecsökken a szervezetben, és ezeknek a cukorbetegeknek a kezelését az életmód, tehát a diéta és a testmozgás mellett általában nem inzulin típusú gyógyszerekkel, tablettákkal vagy injekciókkal tudjuk kezelni, azonban a betegség előre haladásával nagyon sok kettes típusú cukorbeteg életében is eljöhet az az időszak, amikor már inzulin kezelésre is szükség van, és nem ritkán akár napi több, 2, 3 vagy 4 injekcióból álló úgynevezett kezelési rezsimet kell alkalmaznunk ahhoz, hogy a kettes típusú cukorbetegek vércukor beállítását optimálisan tudjuk végezni.
4: Igen, olvastam erről az eljárásról én is, ugye, hogy leg 3-4-szeri szúrást is kell alkalmazni az orvosi javaslat szerint, de aztán az is hozzátartozik, hogy egy idő után bizonyos esetekben mégiscsak valahogy rendeződik a vércukorszint, és akkor már ez elvileg okafogyottá válnak, mégis marad a régi megoldás.
5: Lényegében erre a jelenségre elsőként talán Magyarországon is mi hívtuk fel a figyelmet, hogy van egy olyan jól definiált csoportja ezeknek a többszörű inzulin injekcióval kezelt kettes típusú cukorbetegeknek, akiknél eredményesen elvégezhető a terápia egyszerűsítése, amit mi orvosi szaknyelven deeszkalációnak hívunk, tehát az inzulin kezelés deeszkalációja. Lényegében definiáltuk azokat a jellemzőket, azokat a feltételeket, amelyeknek a fennállása esetén a kettes típusú cukorbetegek bonyolult, komplex inzulin kezelése leegyszerűsíthető, és lényegében egy olyan készítménycsoportot javaslunk használni, egy olyan napi egyszeri adású injekciós készítményt, ami egy 24 órás hatású bázis inzulinból és egy másik vércukorcsökkentő készítmény fix kombinációjából áll, amely nagyjából ugyanolyan vércukorbeállítást képes biztosítani, mint a többször inzulin injekció, viszont a napi injekciók számát tudjuk csökkenteni, sokkal kevesebb újbegyes vércukormérésre van szüksége a betegnek, és a napi többszöri inzulinkezelés úgynevezett nem kívánatos hatásai, mint például a testsúly növekedése, vagy a kórosan alacsony panaszokat okozó vércukor, a hipoglikémia veszélyének is a csökkenése várható ezzel az egyszerűsítéssel, és lényegében a napi többszöri inzulinkezelést abban az esetben tudjuk nagy sikerrel leállítani és egyszeri kezelésre váltani, ha a betegnek még valamilyen szinten megőrzött a saját inzulin termelése. Megjegyzem, hogy ha valaki hosszabb, rövidebb ideig alkalmaz napi többszöri inzulinjekciót, akkor a szervezetünk, tehát a hasnyálmirigyben lévő béta sejtek, az inzulin termelésért felelős sejtek képesek valamilyen szinten regenerálódni, és visszanyerhetik az inzulin termelő képességüket. És ha ezt mi felismerjük, például laboratóriumi vizsgálatokkal, az úgynevezett C-peptid mérésével tudjuk igazolni, ha ez a C-peptid érték ez pozitív, ez azt jelenti, hogy a betegnek valamilyen szinten még megőrzött a saját inzulin termelése, és ezt mi ki tudjuk használni az egyszerűbb kezelés során, és lehetővé teszi azt, hogy egyszerűsítjük a terápiát.
4: Ez a bizonyos algoritmus, amit kidolgoztak, ez olyannyira megváltoztathatja a gondozást, hogy ad abszolút az inzulin injekciós adagolása meg is szüntethető?
5: Lényegében hosszú hosszabb vagy rövidebb cukorbetegség tartam, hosszabb, rövidebb inzulin kezelés után, ha a beteg esetében ez a C-peptid érték kimutatható, és figyelembe véve más paraméterek, mint a testsúly, az aktuálisan használt inzulin dózisa, valamint az átlagos vércukorérték, a HbA1c vagy hemoglobin A1c értékét. Ezen paraméterek figyelembe vételével tudjuk definiálni azt, hogy ki az, akinél igen, 100%-os biztonsággal elhagyhatjuk a napi 3 vagy 4-szer inzulinjekciót, és átérhetünk egy sokkal egyszerűbb terápiára. Később még az is előfordulhat, hogy ezt az egyszeri injekciót is nem inzulin típusú, például tablettás vércukorcsökkentő készítményekre válthatjuk át. Ez már individuális, a gondozás során fogjuk látni, kinél lehet ezt megtenni. Lényegében itt az úgymond nagy áttörés az volt, hogy évtizedeken keresztül úgy gondoltuk a diabetológiában, hogy a napi többszöri inzulinkezelés az a terápia csúcsa, az a terápiás eszköztár utolsó állomása, onnan kezdve már visszaút nincsen. Mi most lényegében bebizonyítottuk, hogy igenis van visszaút, van lehetőség arra, hogy visszalépjünk, egy jobb életminőséget biztosítsunk, egy könnyebben betartható terápiát, biztonságosabban, mellékhatások veszélyének a csökkentésével. Olyannyira működik a módszer, hogy itt Békéscsabán az elmúlt években több száz beteg esetében végeztük el ezt a terápiás deeszkalálást, akár 10-15 éve többször inzulint alkalmazó betegeknél is el tudtuk végezni ezt a beavatkozást, és hát ma már azt lehet mondani, hogy mind belföldön, mind pedig külföldön lényegében a napi gyakorlat részévé vált ez a módszer, és én azt gondolom, hogy az, hogy ez ilyen ismerté vált és elterjedt, abban a mi munkánknak nagyon nagy szerepe volt.
0: A NAP. Hírek, információk, tudósítások. Csillagpont Rádió. FM 103.
6: Beszédrehabilitáció teljes gégeeltávolítást követően, ez a címe annak a rendezvénynek, amelyet a Borsodabaú-Zemplén vármegyei kórházban rendeztek, mégpedig a szervezője dr. Karosi Tamás egyetemi docens, osztályvezető főorvos. Miért tartotta fontosnak ezt a konferenciát?
7: Hát az elsődleges apropója az volt, hogy a nem fülorgégész szakorvosok, elsősorban házi orvosok, illetve daganatos betegekkel foglalkozó szakemberek, onkológusok, sebészek, altatorvosok megismerjék azt, hogy milyen paradigmaváltás következett be a teljes gégeltávolításon átesett betegek beszéd, illetve hangrehabilitációjában, milyen változások következtek be a kanülviselésben, és mivel jár az, hogy a betegben van egy hangprotézis. Sokan ezt nem tudják kezelni, nagyon félnek ezektől az eszközöktől, amelyek beültetésre kerülnek.
6: Mármint a betegek maguk?
7: Nem maguk a betegek, hanem elsősorban a kollégák, és úgy gondolom, hogy nagyon fontos egy széleskörű ismeretterjesztés, hiszen most már közel 1000 betegnél tartunk, akik hangprotézissel bírnak, és így történt meg a teljes életbe való visszahelyezkedésük.
6: Ezt úgy kell érteni, hogy ezek a betegek újra megtanulnak beszélni?
7: Ezek a betegeknek nem kell megtanulni beszélni. Ez egy óriási nagy különbség, hiszen a hangprotézis az gyakorlatilag magától működik, tehát egy minimális gyakorlás, egy fél órás gyakorlás után a beteg már beszél. Műtét után általában 2 héttel már ez működik is, tehát itt igazából beszédgyakorlásról nincsen szó. Sokkal inkább a orvos kollégák félnek ezektől az eszközöktől, hiszen már nem hagyományos fémkanülöket használunk, meg merev műanyag kanülöket, hanem szilikonkanülöket, úgynevezett műorrokat, amelyek párásítják, illetve a belélegzett levegőt, nem szárítják ki a légcsövet, illetve az alsó légutakat, illetve egy FFP2, sokszor FFP3 szintű szűrést biztosítanak, tehát óriási nagy jelentőségük van a vírusfertőzések, bakteriális fertőzések elkerülésében, illetve azt nagyon fontos tudni, hogy egy ilyen hangprotézis hogyan kell kezelni, tehát ez alapvetően a háziorvos kollégák szempontjából is egy nagyon fontos információ lehet. A másik oldala ennek pedig a szakdolgozók kérdése, hiszen a szakdolgozók is rendszeresen találkoznak a kanülviselő betegekkel, és ezeknek a betegeknek a gondozása egészen más szemléletmódot igényel, mint a korábbi sztómával élő gégeltávolított betegeknek a gondozása. Hozzáteszem, hogy ugyan számos újdonságot tartalmaz ez a gondozás különbség, viszont sokkal könnyebb.
6: Ezt akartam kérdezni, hogy mennyire új ez a módszer?
7: Ez a módszer Magyarországon viszonylag új, néhány éve nagyon intenzíven, néhány centrumban. Magyarországon mi vagyunk a vezető centrum ebben a kérdéskörben, de az újdonsága ellenére, mint minden új technológia, igazából a gondozás és a beteg vezetés szempontjából egy sokkal-sokkal könnyebb feladatot ró az egészségügyi ellátó személyzetre.
6: Általában ezek a betegek, akik egy ilyen kanülviselésére hát kárhoztattak, mondjam ezt a szót, idősebbek vagy fiatalabbak? Tehát a korosztályt, melyik korosztályt érinti leginkább ezek a gégabetegségek?
7: Az az igazság, hogy itt nem feltétlenül csak a gége betegségekről beszélünk, hanem az algarat tumorokról is, ahol ugyanúgy bizonyos stádiumokban sajnos a gégének és az algarat egy részének az eltávolítására van szükség. Igazából nagyon nagy a szórás, tehát mi korábban, egy ilyen 30-40 évvel ezelőtt a gégerák az erős dohányos férfi betegeknek volt a körülbelül ötödik leggyakoribb daganatos megbetegedése. Ahhoz képest az elmúlt 5-10 évben ez az arány teljesen megváltozott, a gégerák visszaszorulni látszik, elsősorban megjelentek a szájüregi daganatok és az algarat daganatok.
6: Ennek mi az oka?
7: Még visszatérek az eredeti kérdésre, a férfiaknál gyakorlatilag a harmadik helyre lépett elő a daganatos betegségek között a fejnyeki daganatoknak a előfordulási gyakorisága, és sajnálatos módon a nők azok kezdenek egálba jönni a férfiakkal, míg régen a 10 az 1-hez, vagy 20 az 1-hez volt az arány a fejnyeki onkológiai daganatoknál a nők javára. Ez most már kezd kiegyenlítődni, és a nőknél negyedik, ötödik helyért rossz kifejezéssel versenyez ez a daganatos betegség. Egyre fiatalabbak a betegeink, tehát a 40-es évek elején, közepén járó betegeknél is nagyon gyakran látunk ilyen megbetegedéseket, és az okok sokrétűek, tehát itt nyilván a dohányzás, mértéktelen alkoholfogyasztás, rossz levegőminőség, különböző táplálék, adalékanyagok, stb. Fogyasztása, a genetikai hajlam, illetve a humán papilloma vírusnak a szerepe az nyilván megkérdőjelezhetetlen. Viszont mi is értetlenül állunk a jelenség előtt, hiszen régebben sem ittak és dohányoztak kevesebbet az emberek, mint manapság. Úgyhogy ennek megfelelően nyilván egy nagyon komoly szociológiai, illetve statisztikai vizsgálatra van arra azzal kapcsolatban szükség, hogy miért halmozódik ez a betegség ilyen mértékben, és hogy miért pont ebben a régióban, hiszen országosan sajnos Borsodabő-Zemplén vármegye ezekben a betegségekben első számú helyen áll. Nem véletlenül lettünk mi is ilyen beszédrehabilitációs, illetve fejnyeksebészeti onkológiai központ, hiszen ezt maga a betegség előfordulási gyakorisága is kikényszerítette, viszont mi egy olyan választ adtunk erre, hogy ha ezt már csináljuk, akkor a lehető legmodernebb elvek és technikák mentén csináljuk, mégpedig úgy, hogy a beteg újra teljes életet tudjon élni.
0: A nap. Hírek, információk, tudósítások. Csillag.rádió. FM 103.
8: Pucsi Orsolya miskolci pszichológus az irodalom terápiáról beszél most.
9: Könnyen hozzáférhető, olcsó megoldások, ahhoz képest, hogyha tényleg szakembernek fizetnénk. Még az ókori Téba könyvtárának is ugye a felirata ez volt, hogy gyógyír a léleknek. És ahogy az olvasás gyógyír a léleknek, a zene is gyógyír a léleknek, illetve mindenféle alkotás, művészetterápiás alkotás, amivel hozzányúlunk a jobb agyféltekénkhez, és hasznosítjuk az ottani gyógyító energiáinkat. És mind az olvasás, mind a zene hallgatás, vagy a maga a zeneművelés, vagy az írás, hogyha mi is pici verseket írunk, vagy szöveget írunk, ugye az mind-mind csökkenti a bennünk levő feszültséget, és sokkal inkább megtanít bennünket arra, hogy meg tudjuk élni az érzéseinket, utána ki is tudjuk fejezni az érzéseinket, az legyen egy zenével való kifejezés, vagy egy festménynek a megfestése, a színek használata, vagy a történetírásban, a narratívánkban, mivel ugye mindenki történetekben él, és hogy ezzel is a narratívával is újra tudjuk keretezni az életünket. Akinek például olyan élettörténete volt, hogy mindig áldozatként látta benne magát gyerekként, egy elesettként, akinek nem volt eszköze, akkor most ír erről egy olyan történetet, ahogy, minthogyha egy mesefigurának a pozitív hőse lenne, és úgy teljesen más lesz az erre való viszonyulása, hogy hősként nézek arra a kisgyerekre, nem egy áldozatként, aki csak ki volt szolgáltatva a környezetének, hanem azokat az erőket, a bátorságát is most már észreveszem, amit eddig nem vettem észre. És ezáltal sokkal elfogadóbbakká válunk saját magunkkal, a környezetünkkel, akár az olvasással, a zenével, vagy a zeneszövegekkel, azért sokkal jobban megismerjük a világot, sokkal inkább nyitottabbá válunk a világra. És azért azt is tudni kell így a kutatások által, hogy a szellemi frissesség megőrzését is ugyanúgy szolgálják ezek. Például akik minden nap rendszeresen olvasnak, most legyen az egy fél óra, ők olyan 23 hónappal tovább élnek, mint a nem olvasók. Mert ez a rendszeres olvasás azért tényleg így van, hogy csökkenti a vérnyomást, csökkenti a stressz szintet, hoz egyfajta ilyen flu állapotot, vagy egyfajta ilyen megnyugvást, ami aztán nagyon jó a lelki egészségünk, meg ezáltal a fizikai egészségünkre is. Fiát nálam egy srác, és mondja, hogy hát ő régen mindig használta az olvasásnapba, hogy ki tudott kapcsolni, de mostanában nem tudja beleszervezni az idejébe. Szóval miért nem? Dehogy nem. Bele tudja szervezni ezt a napi fél órát, akkor úgy állítja át a napi rutinját, hogy ezt bele tudja tenni, mint egyfajta megküzdést, amivel ő a mindennapjait majd jobban fogja abba magát érezni. És hogy akinek ez a zene, vagy az irodalom, vagy bármi, amit itt választ, akkor igenis ezt csinálni kell. És ettől tényleg nincs könnyebben hozzáférhető olcsó dolog, mert mindenki ugye azt mondja, hogy a szakemberek milyen drágák, sajnos igen, de ez mindenki számára saját magának is hozzáférhető forrás.
0: A nap. Hírek, információk, tudósítások. Csillagpont Rádió. FM 103.
1: Kedves hallgatóink, önök a Nap című hangos hír összefoglaló magazinműsorunkat hallották itt az FM 103 MHz-en a Csillagpont Rádióban. A műsor technikai hátterét Ferenci Gábor kollégám biztosította. Felhívom a figyelmüket, hogy legfrissebb híreinket megtalálják a weboldalunkon, legérdekesebb beszélgetéseinket pedig visszahallgathatják YouTube csatornánkon és podcastjaink között is. Kövessék munkánkat a Facebookon, köszönjük, hogy figyelnek ránk. Én a műsort készítő kollégáim nevében is megköszönöm megtisztelő figyelmüket, a műsor felelős szerkesztőjét, Németh Csabát hallották.
0: A nap. Hírek, információk, tudósítások. Csillagpont Rádió.

0: Csillag.rádió. Csillag.rádió. Egészségről és sportról a legtöbbet nálunk hallja. Hírek a Csillag.rádióban.
1: Jogerőssé vált a parlamenti választások eredménye, visszaállítja a szülészorvos választás lehetőségét a Tisza kormány. Napos, kellemes idő várható. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Hosszú távú és mélyreható hatásai lehetnek, ha az év végéig akadozik a hajóforgalom a Hormuzi szorosnál, erre hívja fel a figyelmet az ENSZ. A Brent nyers olaj hordonkénti ára ingadozik, és ez kihatással lehet az inflációra és a gazdasági növekedésre is. A tárgyalások megrekedtek, de az amerikai elnök bizakodó. Magyar vállalat fejleszthet hold körüli pályára szánt műholdat. Az Európai űrügynökség a Remred technológia fejlesztőit kérte fel, hogy irányítsa a Moonred nevű kutatási projektet. A misszió célja egy olyan körülbelül 300 kilós műhold fejlesztése, amely segíti a kommunikációt, a navigációt és űridőjárás megfigyelését. A küldetés tudományos tartalmáért a Hunren Energiatudományi Kutatóközpont űrkutatási laboratóriuma felel. Jogerős az országgyűlési választás eredménye. A Nemzeti Választási Bizottság szerdán határozatban hirdette ki a mandátumra jogosultak számát. A döntés ellen két jogorvoslati kérelmet nyújtottak be a kúriához, ezeket a testület elutasította. A Tisza kormány legfontosabb feladata az ország rendbetétele, az uniós források hazahozatala, a gazdaság beindítása, a közszolgáltatások fejlesztése, a nemzet újraegyesítése és az igazságtétel lesz, jelentette ki Magyar Péter. A leendő miniszterelnök ígéretet tett arra, hogy a jövőben átláthatóak lesznek a döntések és a szabályok mindenkire vonatkoznak majd. A hamarosan megalakuló Tisza kormány visszaállítja a szülészorvos választás lehetőségét, biztosítja az emberséges szülészeti ellátásokat, valamint hatékony meddőségi kezeléseket vezet be, jelentette be közösségi oldalán Kapitány István. A leendő gazdasági és energetikai miniszter hozzátette, hogy a munka és a család egyensúlyának helyreállítása érdekében támogatják majd a családbarát munkahelyeket, valamint a nemek közötti bérszakadék felszámolására törekednek. Sűrített menetrend szerint közlekednek a hosszú hétvégén az Eger-Erdő ZRT által üzemeltetett kisvasutak Felső-Tárkányban, Szilvásváradon és a Mátrában. Az elmúlt években mindhárom vonalon voltak fejlesztések, korszerűsítették a pályát, felújították a kocsikat és megújult a mozdonyvontatás is. Az ország nagy részén derült az ég, csak északkeleten és a Tiszántúlon vannak helyenként borult tájak. A változó felhőzet mellett a tegnapihoz hasonló, többnyire napos idő várható ma is. Eső nem lesz, megélénkül helyenként megerősödik a szél. Délután 19-24 fok valószínű.
0: Egészség, életmód, sport, család. Csillag.rádió. Hallgasson bennünket a nap 24 órájában.

0: Hírek a Csillagpont Rádióban.
1: Újabb vámemelést jelentett be az EU-ból származó autókra az Egyesült Államok, már ingyenesen látogatható a keszthelyi Helikon strand. Napos, kellemes idő várható. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Az Egyesült Államok a jövő héttől 25%-ra emeli az Európai Unióból származó gépjárművekre kivetett vámokat, közölte az amerikai elnök a közösségi oldalán. Donald Trump döntését

0: Fontosabb feladata az ország rendbetétele, az uniós források hazahozatala, a gazdaság beindítása, a közszolgáltatások fejlesztése, a nemzet újraegyesítése és az igazságtétel lesz, jelentette ki Magyar Péter. A leendő miniszterelnök ígéretet tett arra, hogy a jövőben átláthatóak lesznek a döntések és a szabályok mindenkire vonatkoznak majd. A tisztaság és az alapvető higiénés feltételek biztosítására kérte a kórházak vezetőit a leendő egészségügyi miniszter a közösségi oldalán közzétett bejegyzésében. Hegedűs Zsolt úgy fogalmazott, fontos, hogy a szakemberek mindent megtegyenek annak érdekében, hogy a szabályokban foglaltak a gyakorlatban is érvényesüljenek. Hozzátette, az új kormány megalakulása után átfogó jelentést készítenek az egészségügyi intézmények helyzetéről, valamint megalakítják a kórházi higiénét felügyelő szemmelvei rendet, amelyhez várják a szakemberek jelentkezését. Új független országos környezetvédelmi hatóságot hoz létre a hamarosan megalakuló élő környezetminisztérium, közölte a leendő tárcavezető a közösségi oldalán. Gajdos László úgy fogalmazott, a szervezet szakmai alapon folyamatosan ellenőrzi majd a nagy szennyezőipari gyárakat. A hatóság célja, hogy garantálja a jogszabályok betartását és a beruházások biztonságos működését. Már ingyenesen látogatható a keszthelyi Helikon strand. Az önkormányzat döntése értelmében a szezonban bárki belépő nélkül strandolhat a balatoni fürdőhelyen. A kikapcsolódni vágyók több szabadidős sportolási lehetőség közül választhatnak. Játszótér, röplabdapálya, valamint pingpong asztal is található a területen. A strand körül a könnyebb megközelíthetőség érdekében egy szakaszon lebontották a régi kerítést. Napos, gomoly felhős idő várható eső nélkül. Az északkeleti szelet élénk, néhol erős lökések kísérik, főként a keleti ország részben. Napközben 19-25 fok lehet, a nyugati ország részben lesz melegebb. Késő estére 11 és 16 fok közé hűl le a levegő.
1: Csillagpont Rádió az interneten is. Hírek, riportok és online adás. Csillagpontrádió.hu.
2: Nem csak rádió.
1: Sportszeret. A Csillagpont Rádió sporthírei. Miskolc és a megye legfontosabb sporteredményeiről. Sportszelet.
3: Ez itt a Sportszelet, a Csillagpont Rádió rövid sportmagazinja 5 percben. Hírekkel, érdekességekkel, háttérinformációkkal jelentkezünk Miskolc és környéke sportéletéről. Én köszöntöm Önöket, Martini Milán vagyok. A Fizliga 32. fordulójában a bajnok aspiráns Eto ellen játszik a DVTK labdarúgó csapata Győrben. A találkozó előtt Takács Péter megbízott vezetőedző nyilatkozott.
4: Kisvárda ellen ugye az öt fiatal azt gondolom, hogy nem okozott csalódást, mert bizonyították azt, hogy lehet rájuk számítani, és ezúttal Győrben is minimum 5 fiatal, de akár az is előfordult, hogy 6 fiatallal fogunk kezdőcsapatban pályára lépni. Úgyhogy ez az a mi útunk a maradék két mérkőzésre, és mi ezt az utat már ráléptünk. Hál' Istennek a Kisvárda mérkőzés bizonyította, hogy lehet fiatalokra számítani, akkor mi maradnánk ezen az úton. Nagyon jól ismerem őket, ismerem a gondolkodásukat, a mentalitásukat, illetve tudom azt, hogy mire képesek. Maradéktalanul véghez vitték azt, amit kértünk tőlük, amit a meccs megkívánt tőlük. Küzdöttek, hajtottak, jó pozícióba vették fel a labdákat, igattak voltak azokban a játékhelyzetekben, amikor nagy nyomást kaptak az ellenfél játékosaitól, úgyhogy én maradéktalanul elégedett voltam velük, és nagyon büszke. Magányak voltak, bátrak voltak, azokat a taktikai elgondolásokat, amiket mi stábbal kitaláltunk, azokat ők végrehajtották, nem voltak megilletődve, akkor sem, hogyha egy váratlan játék szituációba kerültek. Úgyhogy ezek az olyan pici dolgok, szerintem ilyen helyzetben, mikor ennyi rutintalan játékos, fiatal játékos van, egy jó visszaigazolást ad nekik, soha nem lehetünk elégedettek, és ők sem lehetnek magukkal elégedettek. Éppen ezért már a hét első napján a hibákról kezdtünk el beszélni a videó elemzés során. Ott elmondtuk, hogy mik voltak azok a megoldások, amikben fejlődniük kell, mik voltak azok a testpozíciók, amik nem voltak ideálisak ahhoz, hogy mondjuk játékot tudjanak folytatni. Ez a támadó rész, a védekező részben pedig azokat az apró kis finomságokat próbáltuk nekik megmutatni, hogy mivel fognak tudni egy picivel rutinosabbá válni, mert azért valljuk be, hogy nehéz ilyen rövid idő alatt felvenni a kesztyűt extra jó futballistákkal, mint például most, ami Győrbe várni fog rájuk, de bízom abban, hogy sikerült ilyen rövid idő alatt is nekik újat mutatni, és ezt befogadják, akkor ez akár még jobb teljesítmény is lehet. Demeter Milánnak az arca sérült, emiatt nem fogunk tudni rá számítani.

0: szezon hátralévő részében, innen is jobbulást kívánunk neki, és éppen ennek az oka az, hogy valahogy a pótlását meg kell oldanunk, úgyhogy emiatt két fiatal akadémista csatlakozik hozzánk, Kis László, illetve Farkas Ruben. Farkas Ruben 2008-as születésű, Kis Laci 2007-es, kell utaznak velünk majd Győrbe, ők is a keretben lesznek, és az is lehet, hogy pályára fognak lépni, debütálnak NB1-ben, Józsi Györmezben.
1: A DVTK labdarúgó csapata 19 óra 15 perckor lép pályára Győrben.
2: Sportszere, sportszere, ahol a sport több, mint szórakozás.
1: Folytatódik a bajnoki döntő a DVTK Hunterm női kosárlabda csapatának. A pirosfehérek Miskolcon a DVTK arénában fogadják az NK Universitas Pécs gárdáját ma délután 14 órától. Az első mérkőzést a Pécs nyerte hazai pályán, a párharc, mint ismert, három győztes meccsig tart. A mai találkozó előtt a vasgyáriak trénere Völgyi Péter mondta el gondolatait. Az első mérkőzés tanulságait levontuk, és tisztában vagyunk vele, miben kell előrelépnünk. Nem játszottunk a saját szintünk, főleg a sok eladott labda és a ritmus hiánya okozott problémát, ezen mindenképpen javítanunk kell. Hazai pályán teljesen más energiákat szeretnénk mozgósítani. A célunk az, hogy sokkal feszesebben védekezzünk, jobban kontrolláljuk a játék tempóját, és támadásban is hatékonyabbak legyünk. Fontos lesz, hogy fizikálisan és mentálisan is frissebbek legyünk, mint az első mérkőzésen. Bízom a csapatban, és abban, hogy a saját közönségünk előtt képesek leszünk reagálni és kiegyenlíteni a párharcot. Tudjuk, hogy ez kulcsfontosságú mérkőzés. Ennek megfelelően készülünk, zárta a tréner. A DVTK Hunterm tehát 14 órától lép parketre a DVTK arénában.
2: Sportszere, sportszere, ahol a sport több, mint szórakozás.
1: Újabb idegenbeli mérkőzés vár a DVTK női labdarúgó csapatára a Simple Női Liga hétvégi fordulójában a mai napon. Bém Gábor együttese a Szekszárd otthonában lép pályára délután 14 órakor. Ismét egy idegenbeli mérkőzés következik, ahol a hazai csapat elszántan küzd a kiesés ellen. Ezeken a találkozókon egyetlen egy dolog szokott dönteni, az egyéni és csapatszintű motiváció. Az amúgy sem bőséges keretünkből sérülés és eltiltás miatt lesznek hiányzók, de ez nem lehet kifogás. Remélem, aki megkapja a lehetőséget, maximálisan élni fog vele, nyilatkozta a pirosfehérek vezetőedzője Bém Gábor az összecsapás előtt. A vasgyáriak jelenleg a 9. a tabellán. Köszönöm a figyelmüket, ha tehetik, hallgassák továbbra is a Csillagpont Rádiót, benne pedig a naponta több alkalommal is jelentkező friss sport információkat. Most búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Martini Milán.
2: Sportszeret. A Csillagpont Rádió sporthírei. A Csillagpont Rádió sporthírei. Miskolc és a megye legfontosabb sport eredményeiről. Sportszeret. A sporthírek támogatója a Jánosik és Társai Kft. Minőség és megbízhatóság.

0: Csillagpont hírek, a Csillagpont Rádió hírműsora.
1: Május 4-én országszerte megkezdődik a 2025-26-os tanév tavaszi érettségi vizsgaidőszaka. Tiszaújvárosba érkezik a Richter Egészségváros program sorozat. Medvét rögzített egy vadkamera Varbó térségében. Köszöntöm Önöket! Önök a Csillagpont Rádió híreit hallják a szerkesztőtől Kecskés Ákostól. Megmérettetés előtt állnak a hazai középiskolások. Május 4-én országszerte megkezdődik a 2025-26-os tanév tavaszi érettségi vizsgaidőszaka. Az oktatási hivatal tájékoztatása szerint a következő hetekben több mint 148 ezer diákat számott tudásáról, mintegy 1170 helyszínen. A vizsgasorozat a hagyományoknak megfelelően a magyar nyelv és irodalom, valamint a magyar, mint idegen nyelv írásbelikkel indul a következő hét elején. Magyarból középszinten több mint 76 ezer, míg emelt szinten közel 2500 tanuló vág neki a feladatlapok kitöltésének. A menetrend szerint május 5-én a matematika, majd május 6-án a történelem írásbelikkel folytatódik a vizsgázók számára kritikus első hét. Matematikából idén is jelentős az emelt szintet választók száma. Több mint 8000 diák döntött a nehezebb feladatsor mellett. A hét második felében az idegen nyelveké lesz a főszerep. Május 7-én angolból, május 8-án pedig németből érettségiznek a diákok. A statisztikák szerint a vizsgázók többsége, csaknem 58%-a most tesz rendes érettségi vizsgát a középiskolai tanulmányai végén. Ugyanakkor magas, 35% feletti az előrehozott vizsgát tevők aránya is, akik már korábban szeretnének túlesni bizonyos tantárgyakon. A már bizonyítvánnyal rendelkezők közül is sokan térnek vissza az iskolapadba, hogy ismétlő vagy kiegészítő vizsgával javítsanak eredményeiken. Az írásbeli szakasz egészen május 22-ig tart, melyet júniusban követnek majd a szóbeli vizsgák a közép- és emelt szintű bizottságok előtt. Tiszaújvárosba érkezik a Richter Egészségváros program sorozat, amely ingyenes szűrésekkel és életmódtanácsadással várja a lakosságot május 16-án. A Richter Gedeon NRT nagyszabású társadalmi kezdeményezése a Tiszaújvárosi Városház téren kap helyet, célja pedig az egészségtudatosság és a megelőzés népszerűsítése. A rendezvény egyik legnagyobb előnye, hogy a látogatók időpontfoglalás és regisztráció nélkül vehetnek részt számos fontos vizsgálaton. A kínálat rendkívül széles, a koleszterin szintméréstől kezdve a prostata szűrésig rengeteg hiánypótló diagnosztikai lehetőség áll rendelkezésre. A program azonban nem csak az egyéni egészségről szól, hanem egy nemes közösségi célról is, amely a helyi szakrendelőt támogatja. A gyógyszergyártó vállalat 3,5 millió forintos alaptámogatást ajánlott fel a Tiszaújváros Városi Rendelőintézete számára. Ezt az összeget a résztvevők saját aktivitásukkal tovább növelhetik, minden szűrésért, előadásért vagy közös sétáért 500 forint értékű adománypont jár. Sőt, az esemény Facebook oldalán zajló élő közvetítésekhez kapcsolódó online aktivitásokkal is gyarapítható a végső adományösszeg. A befolyt támogatást a Tiszaújvárosi Intézmény egy modern angiológiai ultrahangkészülék beszerzésére fordítja majd. A szervezők kortól és nemtől függetlenül mindenkit várnak a Tiszaújvárosi Városház térre, ahol az orvosi tanácsok mellett szórakoztató és mozgásprogramok is színesítik a napot. Az esemény május 16-án lesz. Különleges vendégek töltötték meg élettel a Miskolci Városháza irodáit, gazdikereső kutyák látogattak el a hivatalba az Office Dog Visit program keretében. A Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. Újszerű kezdeményezésének célja, hogy az állategészségügyi telepen élő ebeket közvetlenül a munkahelyükön mutassák be a lehetséges örökbefogadóknak. A program során a hivatali dolgozók személyesen is megismerkedhettek az árva állatokkal, megtapasztalva barátságos természetüket. Csordás László, a Városgazda ügyvezetője kiemelte, a céljuk az, hogy felhívják a figyelmet az utcáról bekerült gazdátlan kutyák sorsára és értékére. A látogatás kettős célt szolgál, egyrészt kedvet csinál az örökbefogadáshoz, másrészt ösztönzi azokat is, akik bár nem tudnak kutyát tartani, adományokkal segítenék a telepet. A városházi akció során már is rengeteg állateledel és felszerelés gyűlt össze, de pénzbeli felajánlások is érkeztek a speciális eszközökre. A befolyt összeget egy különleges kutyás futópad beszerzésére fordítják, amely a nagy mozgásigényű vagy rehabilitációra szoruló ebek fejlődését segíti majd. Matiscsák Éva alpolgármester szerint a kezdeményezés hiánypótló, hiszen sokan idegenkednek a telephely felkeresésétől, de az irodai találkozás áttörheti ezeket a gátakat. A városgazda azt tervezi, hogy a jövőben más városi cégekhez is ellátogatnak a négylábúakkal, bízva abban, hogy minél több kedvencük talál végleges otthonra. Aki pedig kedvet kapott a látogatáshoz, azt továbbra is várják a két hetente megrendezett nyílt napokon a Miskolci Állategészségügyi Telepen. Ismét összefognak a miskolciak a belváros szépítéséért. Szombaton újabb kapuaj festési akciót szerveznek. A Miskolci Belvárosi Kör Egyesület immár harmadik alkalommal hívja közös munkára az önkénteseket. A kezdeményezés célja, hogy közösségi erővel adjanak új, esztétikusabb arculatot a városközpontnak. Az eddigi akciók során már 10 helyszínt varázsoltak újjá, most pedig újabb 10 bejárat a cél. A szervezők szombat reggel 9 órára várják a segíteni vágyókat a villanyrendőrhöz Miskolcon. A munka megkezdése előtt minden résztvevőnek felelősségvállalási nyilatkozatot kell aláírnia. A feladatok változatosak, a graffitik eltávolításától a kapuk csiszolásán át a mázolásig terjednek. Davidov Ádám elnökségi tag szerint mindenki kiválaszthatja a hozzá legközelebb álló munkafolyamatot. A kezdeményezéshez idén is számos helyi szervezet és sportklub csatlakozott támogatóként. A résztvevők között ott lesznek a DVTK, a Jegesmedvék és a MEAFC képviselői is. Hajdú László, az egyesület elnöke kiemelte, az akció legfontosabb üzenete az összefogás ereje. A munkálatok a tervek szerint a Centrum Áruház és a Városház tér közötti szakaszon zajlanak. A szervezők nem csak a látvány javulását, hanem a város kulturális életének fellendülését is remélik. Az akcióhoz bárki csatlakozhat, aki szívesen tenne valamit szűkebb környezete rendbetételéért. A szükséges eszközöket és festékeket az egyesület alapító vállalkozói biztosítják a helyszínen. Miskolc belvárosa így a lakók keze nyomán válhat ismét rendezetté és hívogatóvá mindenki számára. Fokozott óvatosságra intik a természetjárókat a Bükkben, miután medvét rögzített egy vadkamera Varbó térségében. Az állatot az Andók út közvetlen közelében észlelték, a felvételt pedig a község önkormányzata tette közzé közösségi oldalán. A szakemberek arra kérik a kirándulókat és a túrázókat, hogy a környéken tanúsítsanak körültekintő magatartást. Fontos, hogy az erdőben járva kerüljük a sűrű bozótosokat, és lehetőleg ne térjünk le a kijelölt turista útvonalakról. Amennyiben valaki medvét észlel, lassan, hátrálva távolodjon el a helyszínről, és semmiképpen ne próbálja megközelíteni az állatot. A hatóságok folyamatosan figyelemmel kísérik a területet a lakosság és a turisták biztonsága érdekében. Köszönöm a figyelmet, a Csillagpont Rádió híreit Kecskés Ákostól hallották.
0: Csillagpont hírek, a Csillagpont Rádió hírműsorát hallották. Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében.

Egészség, életmód, sport, család. Csillagpont Rádió. Hallgasson bennünket a nap 24 órájában.

0: Hírek a Csillagpont Rádióban.
1: Újabb vámemelést jelentett be az EU-ból származó autókra az Egyesült Államok, már ingyenesen látogatható a keszthelyi Helikon strand. Napos, kellemes idő várható. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Az Egyesült Államok a jövő héttől 25%-ra emeli az Európai Unióból származó gépjárművekre kivetett vámokat, közölte az amerikai elnök a közösségi oldalán. Donald Trump döntését azzal indokolta, hogy szerinte az EU nem tartja be a közös kereskedelmi megállapodást. Az intézkedés a személyi és tehergépjárművekre is vonatkozik. Az Egyesült Államok és az Unió között tavaly júliusban jött létre a vámmegállapodás, amelynek részeként a washingtoni kabinet 15%-os illetékkel sújtotta az uniós termékeket. Az amerikai legfelsőbb bíróság februárban jogellenes eljárásra hivatkozva érvénytelenítette a Trump által kihirdetett vámrendeleteket. A Tisza kormány legfontosabb feladata az ország rendbetétele, az uniós források hazahozatala, a gazdaság beindítása, a közszolgáltatások fejlesztése, a nemzet újraegyesítése és az igazságtétel lesz, jelentette ki Magyar Péter. A leendő miniszterelnök ígéretet tett arra, hogy a jövőben átláthatóak lesznek a döntések és a szabályok mindenkire vonatkoznak majd. A tisztaság és az alapvető higiénés feltételek biztosítására kérte a kórházak vezetőit a leendő egészségügyi miniszter a közösségi oldalán közzétett bejegyzésében. Hegedűs Zsolt úgy fogalmazott, fontos, hogy a szakemberek mindent megtegyenek annak érdekében, hogy a szabályokban foglaltak a gyakorlatban is érvényesüljenek. Hozzátette, az új kormány megalakulása után átfogó jelentést készítenek az egészségügyi intézmények helyzetéről, valamint megalakítják a kórházi higiénét felügyelő szemmelweis rendet, amelyhez várják a szakemberek jelentkezését. Új független országos környezetvédelmi hatóságot hoz létre a hamarosan megalakuló élő környezetminisztérium, közölte a leendő tárcavezető a közösségi oldalán. Gajdos László úgy fogalmazott, a szervezet szakmai alapon folyamatosan ellenőrzi majd a nagy szennyezőipari gyárakat. A hatóság célja, hogy garantálja a jogszabályok betartását és a beruházások biztonságos működését. Már ingyenesen látogatható a keszthelyi Helikon strand. Az önkormányzat döntése értelmében a szezonban bárki belépő nélkül strandolhat a balatoni fürdőhelyen. A kikapcsolódni vágyók több szabadidős sportolási lehetőség közül választhatnak. Játszótér, röplabdapálya, valamint pingpong asztal is található a területen. A strand körül a könnyebb megközelíthetőség érdekében egy szakaszon lebontották a régi kerítést. Napos, gomoly felhős idő várható eső nélkül. Az északkeleti szelet élénk, néhol erős lökések kísérik, főként a keleti ország részben. Napközben 19-25 fok lehet, a nyugati ország részben lesz melegebb, késő estére 11 és 16 fok közé hűl le a levegő.
0: Ön a Csillagpont Rádiót hallja, az FM 103 MHz. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: Jó reggelt, Borsod! Kezdje a napot a Csillagpont Rádióval!
1: Jó reggelt kívánok a Csillagpont Rádió hallgatóinak, Vályi Zsolt vagyok. Hozom a mai kalendáriumot, május 2-a van, Boris, Ráhel, Atanáz és Zsigmond ünnepel névnapot. 507 éve halt meg Leonardo da Vinci, festő, szobrász, grafikus, építész, mérnök, természettudós. 80 éve született David Suchet, angol színész, Hercule Poirot játszotta el sokszor. 79 éve a Perecesi bánya bejáratánál bányomlás következtében 9 bányász vesztette életét. 74 éves lenne Sopsics Árpád, színház és filmrendező, az ő filmje volt a Martfűi rém. 72 éve született Elliot Goldenthal, amerikai zeneszerző, a Gömb, az interjú a vámpírral és a Pusztító is neki köszönheti a zenéjét. 54 éve alatt meg J. Edgar Hoover, aki 48 éven át volt az FBI igazgatója. 69 éves Hardi Mihály, újságíró, televíziós műsorvezető. 51 éves David Beckham, labdarúgó. 157 éve nyílt meg Párizsban a Folies Bergère. 62 éve született Mészáros Zoltán színész, ő volt az Angyal bőrben című sorozat főszereplője. 54 éves Dwayne The Rock Johnson, amerikai színész. 50 éves Berecki Zoltán, színész, énekes. 27 éve, 61 éves korában a Gladiátor című film forgatása alatt meghalt Oliver Reed, angol színész.
0: Pörgess fel a pulzuson! FM 103, Csillagpont Rádió.

0: Jó reggelt, Borsod! Kezdje a napot a Csillagpont Rádióval!
1: Ez a Csillagpont Rádió Pintér Tiborral, Tenyával, a Nemzeti Lovas Színház megalkotójával, kitalálójával megyünk most tovább, akit sok szál fűz Miskolchoz.
2: Első szerepeim egyike Miskolchoz köt, hiszen a Denevér című operettben például ott kaptam először főszerepet, aztán utána Miskolc végig kísérte a pályafutásomat, mert kisvártatva rá például az Elizabeth című műzikerbe, a Jan Zapata volt feleségemmel, játszottam együtt Ferenc Józsefet, ő pedig Sziszit. Nagyon-nagyon szeretem Miskolcot egyébként, és nem azért mondom, mert hízelegni akarok. Egyébként a Lovas Színház ma már egy színházi létesítmény, amit elfogadnak, egyébként mindenhol a világon, de azt nyugodtan kijelenthetem, hogy Európában, amit mi képviselünk, Magyarok Nemzeti Lovas Színházként, ez nagyon speciális, mert nagyon kevesen vannak olyan lovas színházak, amik dramaturgiai következetességgel játszanak végig egy darabot. Általában lovas sók vannak, de mi attól vagyunk talán speciálisak, hogy színészeket lóra ültetek, akik kiválóan lovagolnak és kiválóan énekelnek. És így aztán a történetet kompakt módon végig tudjuk játszani. Nagyon-nagyon komoly felkészülést igényel egyébként a lovas színház, és minél többet tudunk erről a műfajról, annál könnyebb. Ugye, amikor elkezdtem magát a lovas színházi műfajt ugye megálmodni és kifejleszteni, akkor örültünk annak is, hogy pár lóval vágtába bedöccögünk, elénekelünk valamit a ló hátáról, és már a ló száguld alattunk, és ez is óriási siker volt. Ma már gyakorlatilag arról szól a lovas színház, hogy olyan lovakat keresünk és idomítunk, amik táncra perdülnek alattunk, és ez a tánc az valamilyen módon, minőségi módon alá támaszza, alá testi, illetve kiegészíti a muzsikánkat. Így aztán tulajdonképpen, mint kentaurok, egybeolvadva a lovainkkal próbálunk hát szó szerint tényleg táncra perdülni éneklés közben, amire egyébként az andalúz lovak alkalmasak a leginkább, úgyhogy mi Spanyolországból andalúz lovakat hozatunk egyre többet, de természetesen hiszünk a magyar félvérben is, és hiszünk a különböző lófajták egy-egy egyedében, amelyik a legjobban örökíti azt. Így aztán a Nemzeti Lovasszínen most 16 lóval rendelkezik, amiben van andalúz ló, frízló, magyar sportló és magyar félvér, de tényleg napi 3-4 órákat lovagolunk, különböző kaszkadőrök segítségével és edzők segítségével fölkészülve a legmagasabb szintre. Itt hadd említsem meg Dallos Gyula bátyánkat, mesteredőnket, többszörös Európa és világbajnok díjlovasunkat, aki mellénk hozzánk szegődött, mint mentor, és tulajdonképpen a lovainkat is, és a mi lovas tudásunkat is maximális szintre fejleszti, hiszen a lovasszínháznak a sportot kéne választani, ami a leginkább hasonlít ahhoz, amit mi sólovasok képviselünk, az akkor a díjlovaglás.
0: Csillagpont Rádió.

0: Jó reggelt, Borsod! FM 103. Csillagpont Rádió.
1: Ez a Csillagpont Rádió. Volt már vendégem Gájer Bálint énekes, de most egy hosszabb lélegzetű beszélgetésbe futunk egy kicsit bele, messzebbről is indítunk, tanulmányokkal kezdünk. Bálint, ha jól tudom, te eleve jazz énekesnek tanultál.
2: Igen, hát gyakorlatilag ezt is tanultam a fősulin, azt megelőzően Székesfehérváron Péli Barna növendékeként.
1: Igen, azt néztem meg, Pocsai Krisztián.
2: Krisztián viszonylag kevés ideig, vagy egy évig, vagy csak fél évig tanított ott a suliban, ha minden igaz. Aha. Nem tudom pontosan.
1: Te tulajdonképpen jazz énekesnek tanultál effektív.
2: Igen, alapvetően igen. Tehát hogy azon belül is én, vagy akkor is párhuzamosan én már nagyon sok parti zenekarral énekelgettem akkor, karaoke műsorvezetőként is dolgoztam. Szerintem volt vagy tizen akárhány parti zenekarral, akikkel a KFT Afrikától a Cool and the Gang-ig gyakorlatilag mindent énekeltünk, amit a közönség szeret. Most egy picit megfordult ez a dolog, most olyan zenét kell, olyan saját dolgokat és olyan világslágerek egyedi feldolgozásait kell csinálnunk, vagy csinálom, mert ezt szeretem, amit szeretnénk megszerettetni a közönség. Ez egy nehezebb feladat. De hát az idő is lezárult, hogy jól bevált ilyen mindenki által ismert és telít időből énekelhető dalokat játszunk, és hát a főiskola alatt egyrészt ezeket a swinges dolgokat nagyon megszerettem, illetve hát kiderült, hogy ez a hangkarakterem, ez a baritonos hangfekvésem, ez kimondottan passzol, tehát egy az egyben Frank Sinatra a hang terjedelme az enyém. És aztán, ami nagy áttörés volt, az Michael Bublé megjelenése, hogy ezek mellett, a swinges dolgok mellett még latinos dolgok is vannak, és még popposabb műfajban.
1: Hát meg a Michael Bublé feltűnése, vagy megjelenése, vagy a magyar köztudatban is való megjelenés, az arra mondjuk mindenképpen jó volt, hogy a magyar emberek, teszem azt, megszerették Michael Bublét, vagy azt a stílust, amit képvisel, és akkor neked már talán könnyebb utad volt ebből a szempontból mozogni. Magyarországon úgy szokott lenni, hogyha valami bejön, akkor azt elkezdik másolni, és akkor azzal csinálnak sikereket, de akkor ez nálad nem így volt. Neked ez egy picit segített, hogy a magyar emberek is megtudták, hogy hát akkor ilyen, ez a swinges dolog is lehet aktuális, mai, populáris.
2: Igen, meg hát, hogy az még nem merült fel bennem, hogy ezeket a műfajokat egymás mellé lehet rakni. Tehát én is csináltam sok mindent. Volt a parti zenekarok mellett egy ilyen Forever Sting Band nevű formációval Police és Sting nótákat játszottunk.
1: Teszem azt, nem abban a dologban mozogsz, amiben mozogsz, hanem elindultál volna te is mondjuk egy ilyen pop előadó, vagy valami hasonló úton, akkor lehet, nem lennél annyira sikeres, mert abból jóval több van, nem? És ott azért nehezebb egy picit egyénibbnek lenni, vagy megmutatni magad, vagy egyszerűen csak sikeresnek lenni, hiszen nagyobb a merítés.
2: Igen, hát pont ezért ezeket végigjártam, meg próbálkoztam először a Voice előtt egyébként a Caramel, amikor voltam Megasztárban, akkor jelentkeztem, és akkor valóban ez volt, hogy hát így énekes akartam lenni. De hogy most így pontosan
1: hogy milyen
2: műfaj, tehát én ott éppen egy Lionel Richie dalt énekeltem, a Hello című jó kis szerelmes nótát,
1: hát az Lionel Richie-t is
2: nagyon
1: persze
2: szerettem. Ugye Steve Wondert hallgattam sokat, George Benson.
1: De csak ez érdekes, hogy a jazz énekesnek tanultál, hogy akkor miért nem volt ez egyértelmű?
2: Hát,
1: vagy hogy azért nem, mert akkor még nem úgy tűnt, hogy ez a stílus működne Magyarországon, vagy érdekelne nagyon bárkit?
2: Hát csak maga a swingnek volt egy ilyen furcsa szerepe, hogy rendezvényeken a sarokban megbújva, az se baj, ha nagyon halkan, minden lényeg, hogy valami legyen a zenekar, vagy a vacsora alatt.
1: Persze.
2: Tehát egy kicsit hálátlan szerepe volt. Nyilván vannak a szakmai jazzes dolgok, amikor instrumentálisan játszik valaki valamit, és akkor a hangszeres tudás, meg a ének nélküli verziók, meg volt például Pocsai Krisztiának is nagyon sok próbálkozása, de hát ezzel nem nagyon lehetett
1: azért. Sokféle együttesben volt benne egyébként, igen.
2: Nem nagyon lehetett ezzel igazán kitörni, de nekem gyerekkorom óta, én 10 éves koromban kezdtem zenélni, akkor dobosként. Indultunk, volt ott együttes, meg fúvós zenekar, ott 10 évig csináltam. Akkor is fontos szempont volt az, hogy szórakoztató legyen, hogy bevonjuk a közönséget, picit ilyen, hát mondjuk zárójelben ilyen show jellegű történet, és hát ez megint Michael Bublé-nak köszönhető egy kicsit, hogy kiderült, hogy ebben sokkal több van ebben a műfajban, és hogy így ilyen színesen a másik két a latinos és poposabb dolgokkal egy nagyon színes dolgot létre lehet hozni, és hogy volt erre igény.
1: Sokféle dologban próbáltad ki magad, amikor még ilyen útkeresős fázisodban voltál. Ez jó szerintem, egy jó iskola, mert ez jó iskola a hangnak, jó iskola neked, mint előadónak, akár a kontaktust megtalálni a közönséggel, bármilyen közönséggel.
2: Igen, de ez már a következő folyamat volt, mert hogy voltam én is egyébként felszolgáló, meg fagyikelyheket, meg kávét, meg jégkrémet árultam, a motoros akár.
1: Ilyen édes vonalon ezek... mozogtál, csak úgy veszem észre, tehát az édes vonalat szerettem.
2: Na hát erre nem gondoltam. Azon is gondolkodtam, hogy ez a maga az elegancia, meg az öltöny, meg a fehérje, meg az végkísérte az életemet.
1: Igen, tehát te ilyen voltál egyébként is? Tehát ez a szekrényből kipattanó típus?
2: Szerettem nagyon, hát gyerekkoromban azért sportruházat, hogy kézilabdáztam is mellette, tehát a kényelmes ruhák mentek, de azért a farmer, meg az én, meg anyukám mindig figyelt, hogy azért rendesen fel legyen öltözve fiam, pedagógus szüleim vannak. A zeneiskolában mindig a hangversenyekkel mindig ki kellett öltözni rendesen, fekete nadrág, fehér ing, villantós, fehér zokni, fekete cipővel. Aztán a fuvolzenekarban is volt egy egyenöltöny, nyakkendővel, a felszolgálásnál is ugyanez a szett. Tehát gyakorlatilag így rájöttem, hogy ez így végig kísérte az életemet, és valószínűleg hozzászoktam ehhez, és azért nem utálom én ezt. Úgyhogy, mert sokszor kérdezik, hogy hát oké, hogy ezt énekled, de hogy mi az, amit szeretsz? De hát ez az, tehát ezt szeretem csinálni.
0: Pörgesd fel a pulzusod! FM 103, Csillagpont Rádió.

0: Start me up.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Hírek a Csillagpont Rádióban.
3: Átfogó haderőreform indul Ukrajnában júniusban, már ingyenesen látogatható a keszthelyi Helikon strand, napos kellemes idő várható. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Ukrajnában júniusban indul az átfogó haderőreform, jelentette be Volodymyr Zelenszkij. A tervek szerint emelik a katonák fizetését, megerősítik a szerződéses rendszert és fokozatos leszerelést vezetnek be a régóta szolgálóknál. Az ukrán elnök szerint már nyáron nő a katonák pénzügyi támogatása, különösen a frontszolgálat esetén. Itthon a Tisza kormány legfontosabb feladata az ország rendbetétele, az uniós források hazahozatala, a gazdaság beindítása, a közszolgáltatások fejlesztése, a nemzet újraegyesítése és az igazságtétel lesz, jelentette ki Magyar Péter. A leendő miniszterelnök ígéretet tett arra, hogy a jövőben átláthatóak lesznek a döntések és a szabályok mindenkire vonatkoznak majd. A tisztaság és az alapvető higiénés feltételek biztosítására kérte a kórházak vezetőit a leendő egészségügyi miniszter, a közösség.

0: Védelmi hatóságot hoz létre a hamarosan megalakuló élő környezetminisztérium, közölte a leendő tárca vezető a közösségi oldalán. Gajdos László úgy fogalmazott, a szervezet szakmai alapon folyamatosan ellenőrzi majd a nagy szennyezőipari gyárakat. A hatóság célja, hogy garantálja a jogszabályok betartását és a beruházások biztonságos működését. Május végén a határidőt tartva átadják az M1-es autópálya Biatorbágyi felhajtóját. A beruházás része annak az infrastruktúrális projektnek, amely az M1-es autópálya bővítését és korszerűsítését célozza meg. Az új csomópont várhatóan enyhíti majd a dél-budai agglomeráció forgalmát. Magyar vállalat fejleszthet hold körüli pályára szánt műholdat. Az Európai űrügynökség a REMRED technológia fejlesztőit kérte fel, hogy irányítsa a MoonRED nevű kutatási projektet. A misszió célja egy olyan körülbelül 300 kilós műhold fejlesztése, amely segíti a kommunikációt, a navigációt és űridőjárás megfigyelését. A küldetés tudományos tartalmáért a Hunren Energiatudományi Kutatóközpont űrkutatási laboratóriuma felel. Napos, gomoly felhős idő várható eső nélkül. Napközben 19-25 fok lehet, késő estére 11 és 16 fok közé hűl le a levegő.
1: Csillagpont Rádió, a város pulzusa.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: Jó reggelt, Borsod! Kezdje a napot a Csillagpont Rádióval!
1: Ez a Csillagpont Rádió. Folytatom a beszélgetést Gáyer Bálint énekessel, akit a Michael Bublénak is szokás hívni. Ő swing vonalon mozog főleg, de az előző részből kiderült, hogy hát azért ő sem csak ezt a zenét kedveli. Attól függetlenül, hogy ezt műveled és szereted is emellett, miért ne hallgathatnál te mondjuk hip-hop zenét, vagy bármit, vagy ilyen repes dolgokat?

0: Fogokat szoktál te például?
1: Ezt, azt egyáltalán nem, de
0: Azt
1: például
0: egyáltalán nem.
1: John Legendet hallgattam régen sokat, akkor, amikor még nem olyan annyira nagyon ismerték
0: Ja.
1: őt, de egyébként nem hallgatok zenét.
0: Jó, tehát ja, semmit.
1: Konkrétan ülök a
0: pedig
1: kocsiba,
0: megnézni, tudod, hogy ilyen nagyon felöltözve zakó, nem tudom még, ráadásul nem is egy sima nyakkendő, legyen egy csokor nyakkendő, mész való, és akkor közben szól a bum a fejbe a kocsiban, mert hogy Gangsta Zolit is bírod, de akkor őt nem.
1: Megmondom, hogy ezt egy kicsit mindig felhúzom magam, hogy az ember csinál dalokat, beszéltük azt is itt adáson kívül, hogy most ez a műfaj, ez mennyire népszerű, vagy éppen
0: vagy ha már... Igen, és felhúzod Mike... magad az, hogy bekapcsolsz egy rádiót, és nem ilyet hallasz.
1: És hát, hogy azért ott elég sok olyan van, hogy se a szöveg, se a zene úgy nem igényes annyira, vagy van egy ilyen szint, amire én azt mondom, hogy az alatt van, vagy vittem én, hogy ez mitől, de hogy közben meg nem is biztos, hogy ez kell valami, vagy beakad az embereknél, vagy nem, illetve vagy valamit játszik a rádió, és aztán az beakad az embereknek, vagy nem. Ez egy picit ilyen szívfájdalom, hogy nem vagyok túl sokat a rádióban, de érdekes módon magam sem értem, tévében sem nem nagyon vállalok ilyen
0: ja, ilyen celebkedős dolgokat.
1: Igen, a műsor nevét, de volt ilyen főzős, meg
0: de most már sok, meg most éneklős, már tulajdonképpen meg... minden műsor ilyen, ahogy én nézem igen. a promókat, hogy minden műsorban celebek csinálnak valamit. Egy a lényeg, hogy azt csinálják, amihez egyébként nem értenek.
1: Mert
0: valamilyen oktán fogva azt gondolják, hogy az vicces.
1: Örülök, hogy ezt mondod, mert pont ez volt, hogy egyrészt felhívtak, hogy tudjuk, hogy szeretsz főzni. Nem szeretek főzni egyrészt.
0: Nem tudtátok.
1: Kajálni jól. Nagyon szeretek, nem, tudok, nem is tudok főzni, és hogy azért nem is mennék, mert nem baj, de mondom, az a baj, hogy ez túl komolyan veszik ott. Tehát nem, ez nem vicces, hanem van ott rendesen rájuk pirítanak, hogy valamit nem tudnak megcsinálni. Ez a beöltözős, ez meg nem tudom, én úgy gondolom, hogy az eleganciáját
0: a beöltözős, az micsoda? Mit értünk alatta?
1: Hát az a kereskedelmi műsor, amit nem tudom, hogy ki lehet mondani. Vagy...
0: Hát ha mi a címe, legalább segíts, vagy milyen
1: hát, jelző. Hát bemondanám a Starbond
0: Star, csak Star, nem tudom, hogy mondani. Csak nem tudtam, mire gondolsz, úgy beöltözős értelek.
1: Igen, igen, hogy nőként ott látom a kollégákat. Kicsit ilyen kétségbe esett, ilyen kapálózás ez egyébként. Én azzal egyetértek, hogy szórakoztatni kell, de mi énekesek vagyunk, tehát mi a saját műfajunkban, ráadásul akik így ismertek, ugye általában olyanok vannak ott. Most, ha egy színész elmegy oda, akinek nincs úgy igazán imidzse, mert mindig eljátsza azt, igen. amit kell, nyilván ott is azért érdemes szelektálni valamennyire.
0: Na jó, csak te is tudod, hogy minden egyes műsort úgy raknak össze a szerkesztők vagy a kreatívok, hogy legyen benne, akár mint egy filmben vagy egy sorozatban, ilyen karakter, olyan karakter, legyen benne bohóc, akin lehet röhögni, legyen benne nagyon béna, aki mindig valamit elbénázik, de azért szerethető, legyen benne a nem tudom, a vidéki fiatal ismeretlen fiú, akinek nagy hangja van, ezen meglepődünk.
1: Igen,
0: legyen
1: igen,
0: benne
1: igen.
0: a már befutott művész, akin meglepődünk, hogy jé, ezt is tudja, nem gondoltuk volna. Tehát ezek azért úgy vannak összeállítva.
1: Igen, ez egy ilyen kettős dolog. Egyrészt nem is értem volna rá, tehát hogy annyival később is szóltak, meg mondtam, hogy van egy másik jellegű, ahol kevésbé kell hülyét csinálni magamból, azt lehet, hogy azt szívesebben, de hogy azt látom, hogy igazán nincs is erre szükség, tehát én vagyok az, aki ilyen műsorokban nem megy, de hogy mégis, most mit tudom, idén vagy 50 fellépés van még.
0: Nyilván ahová való a dolog, persze.
1: Ja, amellett egyébként, hogy vannak ezek a saját dolgok, sok ilyen kooperáció van, hogy Frank Sinatra műsor, Louis Prima műsor, például Kós Rékával volt egy ilyen, a Molnár Dixielandben, de a szegediekkel, egy Bernstein műsor, Leonard Bernstein, ott is a Műpában a két teltházas koncert is volt vele, úgyhogy hála Istennek van egy csomó fellépés, kis zenekarral, ami 4 főt jelent, 8 fő.
0: Hogyha belegondolunk, Rod Stewartnak, Robbie Williamsnek, nem tudom, mindenkinek volt swing lemeze, sokaknak igen, volt swing lemeze, fogalmazunk itt, tehát nyilván ők is szeretik ezt, sőt, mondok valamit, még Majkának és Curtisnek is volt swing lemeze.
1: Igen, ők is játszották a dalaikat, igen, így, ha jól emlékszem, de aztán ugye nem az jött be nekik a legjobban, bár mondjuk pont
0: jó,
1: Robbie Williams,
0: egy ilyen poén volt
1: pont Robbie Williams nekik meg pont bejött. Egyébként nagyon. A saját dalok leginkább ilyen poposabb dolgok. Aztán talán műsoron kívül az Ed Sheeran-t említettük, egy
0: igen,
1: hasonló hangszerelésű, ilyen kis szerelmes, ilyen elektroszwinges dolog, latinos dolgok is. Aztán régi slágerek, Bonacera, New York, New York. Mondjuk a New York, New York-ot Cserháti Zsuzsa énekelte, meg a Szulák Andi is elénekelte, Bonacerát Korda György énekelte, aztán
0: nekem is jutott
1: volt az Amerikán, az a Tour de France, Amerikán, van ez a nóta, erre énekelt Komár Laci
0: az
1: is
0: lehet,
1: egyébként.
0: Az lehet, mert az neki az a stílusa, igen.
1: De utána ráakadtam itt, hogy volt egy lemez, amin csak ilyenek voltak, így a Mambo Italiano.
0: Az igen, az igen, volt Komárnak egy ilyen lemeze, így ilyesmi.
1: Én nem is tudtam, hogy... De aztán sajnos nem tetszett annyira a szöveg, úgyhogy újat
0: írtam. Kellett egy új.
1: Aha, egy kicsit hát ilyen rebbetétet itt beleraktam.
0: Na, még akkor mégis csak van rep, látod? A közeledben. Egy pici, ha nem is olyan sok.
1: Van a Michael Jackson nóta egyébként a Black or White, amiben, amit a Voice-ban is énekeltem, és ott beleraktuk ezt a ezt a tipikus részt, ez a Protection for Gangs, Clubs and Nations, Cause and Grief, van ez a kis fiú
0: a sapkába. Hát a kis fiú az tulajdonképpen a reszkesetek betörőkből, igen.
1: Hogy azt mindig belerakjuk, akkor utána mi is hozzuk azt, meg kicsit ilyen swingesebb, ilyen bluesosabb lett maga a hangszerelés, és akkor ott egy ilyen 2-4-jel ezt nyomjuk, és felkapják a fejüket, és ez, amit elmondta, hogy ja, ezt is tudja, hogy tényleg ez így megdöbbenti őket, hogy a rap az annyira másiknak képzelik el.
0: Igen, de hát lehet, van jazz rap, tehát azzal megint egy újabb beszélgetés lehet megnyitni, igen, de már nagyon elszaladtunk időben is. Köszönöm, hogy itt voltál, akkor az is kiderült, hogy azért megvan a közönség ennek a történetnek. Abszolút. Természetesen, tehát megtaláltam.
1: Magam is meglepődök.
0: Köszönöm szépen, hogy itt voltál.
1: Köszönöm én is.
2: Csillag.rádió. Egészségről és sportról a legtöbbet nálunk hallja.

0: Jó reggelt, Borsod! FM 103. Csillagpont Rádió.
1: Ez a Csillagpont Rádió. Varga Judit lakberendezővel beszélgetünk a folytatásban. Megtörtént az, hogy most már nálam nincs kábel tévé, csak internet, tehát innentől kezdve nem nézünk tévéműsorokat, mert értelmetlen.
2: Hallgathatod a saját podcastünket akkor.
1: Hát igen, vagy nézhetek bármit streaming oldalakon, mert számtalan streaming oldal van, illetve hát ott van a videó megosztó, ahol megint az ember azt néz, amit akar, ha akar zenét, ha akar kulturális beszélgetős műsort, vagy valamilyen politikai jellegűsort, vagy amit ő szeretne. Tehát értelmetlen szerintem most már lineáris televíziós csatornákat nézni, zárójel bezárva. Halad a világ, ezzel csak ezt akartam mondani, mert hogy valami ilyesmiről fogunk most is beszélgetni, hogy halad a világ olyan irányba, hogy már nem feltétlenül van az, hogy bemegyünk egy boltba, megvesszük ott a, mit akarunk, most ez legyen bútor, legyen ez bármilyen lakberendezési kiegészítő, vagy kerti bármi, hanem mondjuk ezt megrendeljük. Nem feltétlenül külföldről, akár belföldről is, és akkor kezdem én mondjuk ezzel a belfölddel. Én abszolút rendeltem konyhabútort belföldről, mert hogy valamikor feldobtam, és láttam, hogy pont ugyanaz az elrendezése, mint az én konyhabútoromnak, tehát ha én leveszem, mondom, a régi konyhabútoromat, megnéztem a méreteket, csak a helyére fel kell tenni, és már is egy új konyhabútorom van, és lényegesen olcsóbban, mint hogyha én kérek ehhez egy embert, aki azt nekem oda betervezi, megcsinálja, és szerintem még attól is olcsóbban, mint hogyha bemegyek és összeválogatom nagy áruházban, meg az sem biztos, hogy pont úgy tudom összeválogatni, mert az nem oda van gyártva. Ráadásul ezt ki is hozzák összeszerelten, tehát még nem is nekem kell összeszerelni.
2: Azt nem tudtam, hogy összeszerelten hozták ki.
1: Így van.
2: Azt tehát, hittem, hogy ilyen lapra szereltem.
1: Neked volt, és ez is egy pozitívum, miközben egy nagy áruházból azt te úgy fogod elhozni, vagy hozzák ki neked, hogy hát tessék, rakd össze. Vagy hoz hozzá valakit, aki összerakja még pénzért.
2: Igen.
1: Te rendeltél már bútort, kisebbet, nagyobbat? Netem?
2: Én kerti bútort, azt rendeltem, szóval nekem a kertben lévő asztal, ami kerti étkező asztal, azt rendeltem, de nekem azt össze kellett szerelni, szóval azt nem így hoztak, de ez nem volt egy nagy kaland igazából. Szőnyeget rendeltem már, rendszeresen rendelgetek ilyen díszpárnahúzatokat, meg ilyen apró kiegészítőket, ezt egyébként szoktam tanácsolni, hogy amikor ilyen aktuális divatnak megfelelő apró kiegészítőket akarunk otthonra, azt akár külföldről is az ilyen ismert olcsó oldalakról érdemes megrendelni, mert amúgy jól néz ki, és nem baj, hogy évekig nem lesz tartós, mert majd két év múlva úgyis más tetszik.
1: Hát meg lakberendezés ilyen kis apró tárgyakat, bármit lehet szerintem, akár még megkockáztatom ledes lámpákat is, vagy csillárokat, vagy bármit lehetne. Valószínűleg jóval olcsóbban fogjuk megkapni, mint hogyha bemegyünk egy boltba és megvesszük ezt. Felbuzdulva ugye a konyhabútoron, ugyanonnan fogok szerintem majd nappali bútort rendelni, mert megnéztem ott is, illetve megnéztem mindenhol, hogy hogy lehetne olyan típusú nappali bútorban gondolkodni, amit én elképzeltem volna, vagy amiben gondolkodunk. És hát kiderült, hogy ezek nem feltétlenül olcsóak már, nem is feltétlenül olyanok, amilyenekre nekem igényem lenne. Ezeket mind össze is kéne szereltetni, és ugyanott, ahonnan ezt a konyhabútort rendeltem, vannak nappali bútorok is adott esetben, szekrénysorok, ilyenek, olyanok, modernebbek, hagyományosabbak, komódok, bármi, amit akarsz. Ezeket is megint kihozzák neked összeszerelve. Ráadásul az a fajta bútor, amit kinéztem, az pont olyan, hogy szekrénysor, mert ugye sok házban az a probléma, hogy nem tudja azt megcsinálni a nappaliával, hogy csak egy nappali fal van, mert van neki több gardrób, vagy tud pakolni, hanem muszáj neki olyan szekrény, ami pakolni is tud. És náluk van például olyan szekrény, ami még így is, hogy egy effektív szekrénysor, tehát akár két ajtós szekrényeket is tartalmaz, de valahogy úgy van megcsinálva a dizájn, hogy mégis van benne egy ilyen nagyon modern ség, amitől, és ráadásul színben is nagyon nagy választékod van, tehát ugye ez minimum kettőféle színből áll, két nagyobb része van, amit ugye külön tudunk kezelni, és itt rengetegféle választási lehetőséged van, hogy ezt te milyen színű, magasfényű, nem magasfényű dologból akarod összerakni. Ennek mértékében az ár is tud változni, de ahogy néztem, még mindig bőven jobb áron fogom megvenni így, mint hogyha ezt megvenném bárhol máshol, és házhoz hozzák összeszerelve.
2: Összeszerelve, ez nem mindegy. Tényleg mondjuk, aki nőként egyedül él, annak ez óriási plusz, hogy odahozták a bútort, és csak bele kell pakolni.
1: Némi plusz pénzért be is viszik a házba, az már egy plusz pénz, de be is viszik neked, nem csak a házig viszik el. Tehát még ezt is meg lehet velük.
2: Ez nagyon szuper.
0: Egészség, életmód, sport, család. Csillagpont Rádió. Hallgasson bennünket a nap 24 órájában.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Csillagpont Rádióban.
2: Átfogó haderőreform indul Ukrajnában júniusban, már ingyenesen látogatható a keszthelyi Helikon strand, napos kellemes idő várható. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Ukrajnában júniusban indul az átfogó haderőreform, jelentette be Volodymyr Zelenszky. A tervek szerint emelik a katonák fizetését, megerősítik a szerződéses rendszert és fokozatos leszerelést vezetnek be a régóta szolgálóknál. Az ukrán elnök szerint már nyáron nő a katonák pénzügyi támogatása, különösen a frontszolgálat esetén. Itthon a Tisza kormány legfontosabb feladata az ország rendbetétele, az uniós források hazahozatala, a gazdaság beindítása, a közszolgáltatások fejlesztése, a nemzet újraegyesítése és az igazságtétel lesz, jelentette ki Magyar Péter. A leendő miniszterelnök ígéretet tett arra, hogy a jövőben átláthatóak lesznek a döntések és a szabályok mindenkire vonatkoznak majd. A tisztaság és az alapvető higiénés feltételek biztosítására kérte a kórházak vezetőit a leendő egészségügyi miniszter a közösségi oldalán közzétett bejegyzésében. Hegedűs Zsolt úgy fogalmazott, fontos, hogy a szakemberek mindent megtegyenek annak érdekében, hogy a szabályokban foglaltak a gyakorlatban is érvényesüljenek. Hozzátette, az új kormány megalakulása után átfogó jelentést készítenek az egészségügyi intézmények helyzetéről, valamint megalakítják a kórházi higiénét felügyelő szemmel rendet, amelyhez várják a szakemberek jelentkezését. Új független országos környezetvédelmi hatóságot hoz létre a hamarosan megalakuló élő környezetminisztérium, közölte a leendő tárcavezető a közösségi oldalán. Gajdos László úgy fogalmazott, a szervezet szakmai alapon folyamatosan ellenőrzi majd a nagy szennyezőipari gyárakat. A hatóság célja, hogy garantálja a jogszabályok betartását és a beruházások biztonságos működését. Május végén a határidőt tartva átadják az M1-es autópálya Biatorbágyi felhajtóját. A beruházás része annak az infrastruktúrális projektnek, amely az M1-es autópálya bővítését és korszerűsítését célozza meg. Az új csomópont várhatóan enyhíti majd a dél-budai agglomeráció forgalmát. Magyar vállalat fejleszthet hold körüli pályára szánt műholdat. Az Európai űrügynökség a Remred technológia fejlesztőit kérte fel, hogy irányítsa a Moonred nevű kutatási projektet. A misszió célja egy olyan körülbelül 300 kilós műhold fejlesztése, amely segíti a kommunikációt, a navigációt és űridőjárás megfigyelését. A küldetés tudományos tartalmáért a Hunren Energiatudományi Kutatóközpont űrkutatási laboratóriuma felel. Napos, gomoly felhős idő várható eső nélkül. Napközben 19-25 fok lehet, késő estére 11 és 16 fok közé hűl le a levegő.
1: Pörgess fel a pulzusod!
3: FM 103, Csillagpont Rádió.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: Jó reggelt, Borsod! FM 103. Csillagpont Rádió.
1: Önök a Csillagpont Rádiót hallják Miskolcról. Folytatom a beszélgetést Varga Judit lakberendezővel. A külföldről, vagy akár belföldről is, de rendelt lakberendezési dolgokról, termékekről, akár bútorokról is beszélgetünk, mert már bútort is vidáman rendeletünk online. Bár nem ez volt az az ötlet, ami elindította bennünk, hogy ezt mi most itt szóba hozzuk. Múltkor feldobtam, hogy például csaptelepet is rendeltünk már külföldről. Most ugye divatosak ezek a matt-fekete csaptelepek, akár fém, akár műanyag, mert ez műanyagban is létezik. Magyarországon is lehet kapni az egyik nagy áruházban a svéd jellegűben. Ott is van ilyen műanyag, mosdó csaptelep, fekete, de műanyagból van. Na mindegy, de most ezek a csaptelepek, hát ezek általában nem olcsók. Ez több tízezer forintba kerül egy mosdó csaptelep, egy mosogató csaptelep, vagy akár egy fürdőszoba, hogy hívják ezt a kádnál lévő csaptelep. De most ez valóban azt mondanám, hogy mondjuk 30 ezer forinttól a csillagos égig fel tud ez menni. Ehhez képest külföldről ezeket meg lehet rendelni, vagy ezekhez nagyon hasonlókat 4-5 ezer forintokért, akár műanyagból, akár fémből is. Én ilyet is, olyat is rendeltem, és akkor itt jönne a tapasztalat.
2: Igen.
1: Ez neked is, meg most, ezt most én beszélek sokat, mert nekem van erről tapasztalatom.
2: Igen, igen, ez a te témád, abszolút.
1: Ezt neked is mondom meg a hallgatóknak is, hogy rendeltünk mi, először, hogy próbáljuk meg, hát most 4000, nem tudom, valány 100 forint, most mi bajunk lehet, műanyag, fekete csaptelep a mosdóra, rendeljük meg. Megrendeltük, felszereltem, teljesen működött, nem tudom, egy évig, két évig nem volt baja. Mosogató csaptelepet is rendeltem, de az nem ilyen kínai eredetű, a Szlovákiában rendeltem, de így is mondjuk fél áron volt, mintha itt a boltban vettem volna. Az egy fém csaptelep, semmi baja nem volt az égvilágon, annak is most kezdett baja lenni. Mind a kettőnél a meleg víz nem jön már olyan intenzitással, mint kellene. Lent szétszedtem, nem ott van eldugulva, tehát nem ilyen problémák vannak, a csapteleppel van probléma. Most utána lehetne járni, hogy szétszedni a csaptelepet, szerezni bele, nem tudom, amiket kell. Hát most ezek nem olyan drága dolgok, mondom, jó, vegyünk újat. És akkor rendeltünk kettőt, megint kínai jelleggel, egyet a mosogatóhoz, egyet ugye a mosdóhoz. A mosdóhoz most 4000 valány 100 forintért fémet sikerült, amiből mondom a legolcsóbb 30 ezer forint, bármelyik ilyen áruházba bemész. Na ezt én megfelszereltem, nagyszerű, működik, kicsit hangosabb, mint ha itt veszem, gondolom kispórolnak belőle valami hangszigetelést, nem tudom. Igen ám, de elkezdett csepegni azon a részén, ahol a csaptelepbe alulról bele tekered azt a két flexibilis csövet, az egyiket a hideghez, a másikat a meleghez. És ott csöpögött fentről. Jó, hát mondom, biztos nincs jól meghúzva. Szétszedtem, meghúztam, visszatettem, ugyanúgy csöpögött. Most ezt nem mesélem el hosszan, mert 13-szor szedtem le és tettem fel újra, mert vagy az egyik csöpeget, vagy a másik csöpeget, vagy mindegyik csöpeget. Már azt csináltam, hogy ezzel a teflon szalaggal tekertem be, amivel a vízelték szerelők is dolgoznak, nem pont azon a részen, azzal tekertem bele. Akkor is csepeget. Jó, akkor szilikon ragasztó, amivel akváriumot ragasztanak, tehát ami vízzáró és minden, azzal kentem be, úgy tekertem bele, nem? Akkor is csepeget. Szóval, hogy
2: hát
1: vannak
2: a víz
1: ezzel,
2: az
1: sajnos az utat tör, igen, és ugye elmentem jobb ilyen egy nagy áruházba, mondom, jó, akkor megveszem a csaptelepet drágán, és akkor biztos vagy benne, hogy azzal működni fog, mert én már nem tudok mit tenni ebben az ügyben, tehát ez itt a csapteleppel lesz a probléma. És akkor ott megkérdeztem a eladó hölgyet, ez készséges volt, meg úgy még értett is hozzá, és mondta, hogy igen, szoktak jönni ilyen problémákkal, az a gond, hogy azok a csövek, amik nálunk kaphatóak, ezek ilyen standardek, meg van egy szabványuk, és ez lehet, hogy nem pont teljesen ugyanolyan, mint ami ezekbe a kínai csaptelepekbe megy bele, mert lehet, hogy én úgy érzem, hogy beletekertem, és meg is akad, de még ott neki kellene 2-3 milliméternyi menet, aminek még bele kéne menni, de nincs. És ő ott akkor ezt engedni fogja, azt mondja, hogy jöttek már ilyen problémával, és akkor mutatott nekem valami olyan mosogató csaptelepet, ami gondolom olyan helyre való, ahol nincs melegvíz, semmilyen boiler, vikentelek, fogalma nincs, hogy elektromos, tehát olyan maga a csaptelep, hogy bele van építve egy vízmelegítő rendszer. És ezek ilyen 28-30 ezer, vagy még több forintok, és azt mondja, hogy ezt is megrendelik ilyen 6-8 ezer forintokért, és volt, hogy leég. És akkor eljönnek, és megveszik a drágábbat.
0: Ön a Csillagpont Rádiót hallja, az FM 103 MHz-en.

0: Önök a Csillagpont Rádiót hallják Miskolcról. Varga Judit lakberendezővel beszélgetünk, a témánk pedig a belföldről, vagy éppen külföldről rendelt lakberendezési termékek, tárgyak, vagy akár mondjuk csaptelepek, mert hogy ezt külön kiemeltük amiatt, hogy én rendeltem ilyeneket, és hogy az előző részében a beszélgetésnek kiderült, hogy hát ez ilyen kétesélyes dolog. Be is válhat, mert ugye a műanyaggal nekem ilyen problémám nem volt.
1: Igen.
0: Most kijött ez a fekete, ez most csepeget, vennem kellett egy másikat. Megjött most, ami a mosogatóhoz megy, az is fekete, az műanyag, nincs semmi baja, ugyanúgy működik, ahogy kell. Ehhez viszont mellékeltek ők két flexibilis csövet. Mert pont ezt mondta a hölgy is, hogy ha adnak hozzá saját csövet, azzal lehet, hogy nem lesz ilyen probléma, mert ez valószínűleg abba való. Viszont ebbe az előzőben nekem nem volt, tehát azt tudnám mondani tanácsilag, hogy vagy olyat rendeljenek külföldről, amihez már akár cső is van csomagolva, vagy nézzék meg, úgy is fel fogja adni, hogy ezt is vedd meg hozzá, azt is vedd meg hozzá, és akkor érdemes lehet megvenni onnan két csövet hozzá, mert az valószínűleg jobb lesz bele, és nem lesz ez a csöpögés, mint nálam, hogy én megvettem az itteni csövet hozzá, és mégsem volt vele kompatibilis. Úgyhogy ezzel a műanyag mosogatócsaptelepe szerintem ilyen bajom nem lesz, mert ehhez van saját cső.
1: Igen, meg aki pluszba veszi meg a csövet hozzá, biztos, hogy így is töredéke az itthoni áruházi árnak, mert nem gondolnám, hogy olyan drága két cső.
0: Mindenképpen, hát most igazándiból, ha én azt veszem, most mi három csaptelepet rendeltünk, mert egyet berendeltünk úgy, hogy ránézésre az konyhai csaptelepnek tűnt ilyen keverősnek, aztán kiderült, hogy az nem az, csak nem néztük meg rendesen. Egy helyen megy bele a víz, egy vastag csövön keresztül, tehát egy hideg vizet bele tudsz vezetni, és megnyitod, elzárod.
1: Igen.
0: Az ennyit tud, de ugyanúgy fekete, meg szép, meg minden, de semmi értelme.
1: Jól néz ki, csak buta.
0: De most, hogyha ezt a három csaptelepet veszem, a három csaptelep, amiből egyet megvettünk hiába, egy csepegett, egy most kijött, azt még nem raktam fel, ez 15 000 forint a három. Tehát, hogyha az egy be fog válni, még mindig csak 15 000 forintban van, az még mindig féláról lesz, mint hogyha a boltba vennél meg.
1: Igen.
0: Ezek alapján rendelnél?
1: Én rendelnék, igen. Sőt, gondolkozok rajta, mert most nálam is kezdenek így csepegni a csapok, meg akárhogy vízkövezem, már nem olyan, úgyhogy majd lehet, hogy akkor kérek egy kis segítséget tőled a rendelésből, és akkor rendelek, amikor cserélem, mert ez így elég meggyőző.
0: Hát a csöpögéssel nem, de esetleg úgy, hogyha a saját csövét használod hozzá, akkor lehet, hogy igen. Illetve hát 50-50 százalék, mert ugye látod, a műanyaggal nem volt ilyen problémám, ezzel a fémmel ezzel volt, szóval ez is olyan, hogy ki tudja. De hát ha most éppen nem olyan nagy fájdalom mondjuk 5000 forintot megkockáztatni, ha beválik, működik, hanem hát akkor elmész, veszel egyet a boltban, és akkor azt mondod, hogy ez most így lett. Hát nem tudom, hogy ezzel most én meghoztam-e a kedvet a hallgatóknak ahhoz, hogy rendeljenek külföldről csaptelepet, vagy
1: szerintem
0: igen, vagy
1: hasznos
0: nem.
1: Hasznos volt, mert ezek tényleg ilyen gyakorlati tanácsok, meg tapasztalatok, ami nem az, hogy hát utána olvastunk, hogy előfordulhat ez a probléma, hanem ezt te tényleg végigjártad.
0: Igen, de mondom még egyszer, 50-50 százalék a mosdócsaptelepi történet. A konyhainál még nem tudom, de mivel hozzáadták a csöveket, így bizakodó vagyok, tehát innentől kezdve nagy probléma szerintem azzal már nem lehet, és attól se féljen senki, hogy műanyagból van, nem fémből. Semmi baj nem lesz attól, hát most ez semmit nem jelent az igazta egy világon. Esetleg annyi probléma lehet mondani, hogy ezek a hangosabbak egy picit. Tehát a mostanit, amit vettem rendesen boltban, hát sokkal halkabb, amikor üzemel, mint ami előtte volt. Akár a műanyag, akár a fém. Tehát nem tudom, hogy mi a megfejtés. Tényleg lehet, hogy azokban van valamiféle csendesítés, vagy bármi, de egyelőre én itt tartok ebben tapasztalatban. Hát most mondanám, hogyha lenne egy ilyen e-mail címünk, hogy írja meg mindenki a saját tapasztalatát, hogy ő mit tapasztalt, de ezt nem mondom.
2: Csillagpont Rádió. Egészségről és sportról a legtöbbet nálunk hallja.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Csillagpont Rádióban.
2: Folyamatosan ellenőrzi majd a szennyezőipari gyárakat a megalakuló élőkörnyezet minisztérium, meghirdette a következő évad bemutatóit a Víg Színház igazgatója. Napos, kellemes idő várható. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. A Tisza kormány legfontosabb feladata az ország rendbetétele, az uniós források hazahozatala, a gazdaság beindítása, a közszolgáltatások fejlesztése, a nemzet újraegyesítése és az igazságtétel lesz, jelentette ki Magyar Péter. A leendő miniszterelnök ígéretet tett arra, hogy a jövőben átláthatóak lesznek a döntések és a szabályok mindenkire vonatkoznak majd. Széchy Zoltán helyett Horváth László jelenlegi kormánybiztos lesz a 44 fős Fidesz frakció tagja, jelentette be Gulyás Gergely, a hamarosan megalakuló képviselőcsoport vezetője. A politikus megerősítette, hogy az olimpiai bajnok vízilabdázó személyes okokra hivatkozva nem veszi fel mandátumát. Széchy Zoltán az országos lista 211. helyéről került volna be a törvényhozásba, miután a bejutottak közül többen jelezték, hogy nem vesznek részt a leendő országgyűlés munkájában. Új független országos környezetvédelmi hatóságot hoz létre a hamarosan megalakuló élő környezetminisztérium, közölte a leendő tárcavezető a közösségi oldalán. Gajdos László úgy fogalmazott, a szervezet szakmai alapon folyamatosan ellenőrzi majd a nagy szennyezőipari gyárakat. A hatóság célja, hogy garantálja a jogszabályok betartását és a beruházások biztonságos működését. Már ingyenesen látogatható a keszthelyi Helikon strand. Az önkormányzat döntése értelmében a szezonban bárki belépő nélkül strandolhat a balatoni fürdőhelyen. A kikapcsolódni vágyók több szabadidős sportolási lehetőség közül választhatnak, játszótér, röplabdapálya, valamint

0: Elsők között mutatják be ifjabb Vidnyánszky Attila 4-6 című a magyar fiatalok helyzetét bemutató művét, valamint Arthur Miller Két hétfő emléke című tragikomédiáját. Emellett Víg Streamház néven online fizetős platformot indítottak, ahol folyamatosan bővülő kínálattal várják a nézőket. A Víg 125 című 4 részes fikciós dokumentumfilm sorozat pedig ingyenesen nézhető meg. Napos, gomoly felhős idő várható eső nélkül. Az északkeleti szelet élénk néhol erős lökések kísérik, főként a keleti ország részben. Napközben 19-25 fok lehet, a nyugati ország részben lesz melegebb. Késő estére 11 és 16 fok közé hűl le a levegő.
1: Csillag.rádió. Egészség és sportadó. Miskolc FM 103. FM 103. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: Rendelő. Minden, ami egészség. Csillagpont Rádió.
1: Ez a Csillagpont Rádió Miskolcról. Folytatom a beszélgetést Pálmai Zsolt Ágoston pszichiáterrel a manipulációról, és hát manipulálni manapság minden közösségi oldalon megpróbálnak, a legtöbb televízió csatornán, illetve mindenféle nyomtatott vagy online sajtótermékben is. Van, aki ilyen, van, aki olyan módon próbál minket manipulálni, ismerik a fake news fogalmát, illetve az alternatív tények fogalmát is, ez is nagyon jó pofa. Van olyan típusú reklám is, amit most büntetnek is egyébként, szerintem a világon mindenhol, a Magyarországon is, ez a bevillanó ilyen, nem is tudom, pár másodpercig történő, ami, tehát van egy határ, hogy mennyinek kell legyen legalább egy reklám, mert ami nem annyi, és nagyon sokszor csak így egymás, tehát bizonyos dolgok között felvillan, az egy ilyen szuggesziós típusú reklámnak minősül, vagy valami hasonlónak.
2: Igen, ezek a ilyen subminimal message a amerikai terminológia szerint, tehát ilyen tudat
1: alatt, hát, talán.
2: Ez, igen, ez nem egy helyes kifejezés, mert olyan nincs, hogy tudat alatt, tudat talánról beszélünk a pszichológiában, de hogy tehát egy olyan szinten, hogy a percepció, tehát a felfogás szintjén ez megjelenik, de nem feltétlenül tudatosul, de a tudattalanban, a tudattalan tartalmakban mégiscsak előjön, megrögzül ez az üzenet. Ez például a Bush kampányban is, amikor a ellenfejét, azt hiszem, az Al Gore cipe egy kampány,

0: fányüzenetben egy villanáson megjelent a patkány felirat, és aztán...
1: hogy kössék össze, mondani. Tudat alatt, vagy tudatlanul.
0: Így van, és aztán úgy gondolt, akkor erre igazából elég sok a vita, hogy ez valójában mekkora eredményt ér el, az viszont bizonyított tény, hogy a tudattalanban megragadó üzeneteknek igen nagy hatása lehet a cselekvésünkre, úgyhogy valójában nem is vagyunk tisztában azzal, hogy miért így cselekszünk, és vannak olyan trükkök, például amikor a tudatos részünket valamilyen egyszerű technikával lefoglaljuk, mondjuk például nézünk egy mozifilmet, vagy egy hipnózis során, amikor ingatják azt a kristályt, vagy órát, vagy egy ilyen monoton valami feladatot adnak a tudatunknak, azzal ezt jól lefoglaljuk, és így egy kis oldal kerülő ösvényen hozzáférhetnek a tudattalanhoz, és ott elültethetnek akár bizonyos üzeneteket. Ezek a szuggesztiók általában érdemes, hogyha érzelmi alapon működnek. Ugye a modern reklámokban nem azt mondják el, hogy milyen egy jó fogyasztása van egy autónak, vagy mennyire olcsó szervizelni, hanem hogy igazán férfias lesz el tőle, és lehet vele vonulni, és bomba nélkül felszedni vele. Tehát érzelmi alapon érvelnek. Egy ilyen módosult tudatállapotban, amikor ezek a szuggesztiók, vagy a manipuláció sokkal könnyebben működik az áldozaton, ha úgy tetszik, akkor a módosult tudatállapotot elő lehet idézni. Ez egyik technikál például a hipnózis, amit ki tudunk használni a klinikumban is, például a hipnózis során olyan üzeneteket bevinni, vagy olyan tartalmakat előhozni a tudattalamból, ami egyébként nem véletlen, hogy ott elfolytás alatt van, és megvédi önmagát betegtől tudattalanul, de aztán ezzel lehet dolgozni a pszichoterápia során. De érdekes állapot, ilyen módosult tudatállapot például a gyerekeknek, ami Bányai Éva pszichológus asszony, professzor asszony értelem, egy nagyon különleges állapot az ez az éber, indukált, aktív, éber, hipnotikus állapot, amikor a gyerekek szaladgálnak, és ilyen pörögnek, és ilyen kis zizegnek, és olyankor is egyfajta hipnotikus állapotba kerülnek, amikor a szuggesztív üzenetek nagyon mélyen és jól tudnak rögzülni a gyerekekben. Úgyhogy ez is, tehát nem feltétlenül alvásról beszélünk, amikor hipnotikus állapotra gondolunk.
1: Na igen, mert ugye, ha valaki megint csak filmélményekből indul ki, akkor ugye mire gondol, egy ingát valaki előtt ott ingatnak, ezt néz mereven, és akkor majd történik valami, vagy pörög ez a spirál, tudod, azt kell nézni, és akkor valami történik, de akkor ezek szerint, ezek a technikák, ezek létező valós technikák, vagy akár te magad is tudod ezt használni, vagy mondjuk legális ezt használni?
0: Így van, sőt, képzés is van, amit általában egészségügyi szakemberek elvégezhetnek, általában mint a relaxált állapotban, mint egyfajta meditatív állapotban, akár ellazul a páciens, és olyankor lehet egy ilyen módosult tudatállapotot előidézni. Ugyanakkor hát bizonyos kontroll azért itt is van, ezért nagyon a páciensnek nagyon fontos azért, hogy biztonságban érezze magát, megbízzon a terapeutában, a hipnoterapeutában. Hát ez egy kicsit ilyen talán erőszakosnak tekinthető ez a folyamat, mert bizony talán hirtelen kerülhetnek olyan tartalmak, amiknek egy hagyományos pszichoterápiásán talán nem véletlen, hogy idő kell ahhoz, hogy előkerüljenek, és beszélgetni tudjunk róla. Bizony, hogyha mondjuk elakadás van, vagy bizonyos részletek olyan elfolytás alá, esetleg amnéziás rá a beteg egy traumára, nem véletlen, ugye, mert annyira megrázta volna a lelkét, akkor ilyeneket azt óvatosan el lehet kezdeni boncolgatni, akár a hipnózis segítségével, vagy akár a fájdalomcsillapításban, vagy altatásban, egy fogászati beavatkozás során vannak, akik előszeretettel alkalmazzák. Hát vannak emberek, akik erre alkalmasabbak, tehát hipnábilisabbak.
1: Valaki meg nem nyilván.
0: Van, aki kevésbé. Önmagunkat is lehet egyébként szuggesztálni. Ez a nem fáj, nem bélzik, vagy minden rendben van, és a potakom rendben, és jól vagyok. Ezzel igazából egy vakbélgyulladás simán el lehet vinni a perforációig és a halál állapotáig, hogy az ember arról győzködi magát.
1: Hogy neki az van.
0: Így van, és hát vagy nem, hogyha mondjuk van egy vakbélgyulladás, és a fájdalmat elfedi, és arról fanatizálja magát, hogy rendben van, és ott nincs semmi, akkor akár súlyosabb szövődmény is lehet, de egyébként mondjuk egy krónikus kórképnél, vagy egy fejfájszindrómánál, amikor a gyógyszerek már kevésbé hatnak, akkor elképzelhető ez is alternatívaként.
1: Hát ilyen film nincs, csak most jutott eszembe, hogy mi van akkor, hogyha mondjuk lenne egy olyan film, hogy úgy rabol valaki bankot, hogy bemegy a bankba, hipnotizálja, nem tudom, aki ül ott a bankár oldalon, és akkor egész egyszerűen azt mondja, hogy utalját nekem ennyi meg ennyi összeget, és akkor átutalja. Tehát egy ilyen zajos, munkakörülményes történetben is valakit lehet hipnotizálni, ha mondjuk így valaki nagyon ért ehhez?
0: Hát igen, itt, mivel a megfelelő körülmények nem adottak, ezért sokkal nehezebb. Elméletileg én azt gondolom elképzelhető, mert akár egy orvos-beteg viszony, akár egy kuncsaft és mondjuk a bankos szakembernek a viszonya lehet egy olyan, hogy belemegy egy szerepbe, és például vannak ilyenek, hogyha elég szuggesztális, és vannak ilyen nagyon karizmatikus személyek, akik erre nagyon alkalmasak, mondjuk úgy bemegy egy koncertre, hogy felmutat egy üres papírt. És olyan határozottan, annyira magától értetődő természetesen, esetleg bevet valami trükköt, amivel figyelmet elterel, mondjuk beszél hozzám, mosolyog, vagy mondjuk egy nőnek mondjuk megjegyzést teszünk a frizurájára.
1: Megdicsérjük, persze. Elmosodik.
0: Így van, és közben, hogy ezzel elvonjuk a tudatos figyelmét, és közben a nagyon szuggesztíven, nagyon határozottan mondjuk bemutatunk egy belépőkártyát, ami nem valós, ezzel például be lehet jutni egy koncert. Én egyébként csináltam már ilyet, nem is olyan nehéz.
1: Hát ugye abszolút, szerintem fellépés kérdése, szuggerálni sem kell tudni. Hát én is nagyon sokszor megyek be úgy, ilyen sorompóval lezárt helyekre, autóval, ahol ugye valahogy be kéne jutni, hogy mutatok egy valamit, tehát hogyha megfelelő módon adod el magad, akkor senki nem fogja megkérdőjelezni, mert látja, hogy oho, hát ez nagyon úgy nyomja, hogy biztos akkor ő be tudja, hogy bejöhet.
0: Így van, és van olyan, hogy bennük a kétség csak később merül fel, hogy hú, hát ez az ember úgy bement, hogy jól tettem én, hogy beengedtem, hogy jól tettem én, hogy így van, hát ez is a szuggesztió.
1: Ebből vagy manipuláció, persze.
0: Lehet, hát igen, és annyi, hogy később tudatosul. Mondom, a reklámiparban van ennek nagy biznisze, de azért nem is annyira erőltetik ezt a harcosok klubjába is bevágdostak, és ugye ott már pornó jeleneteket, ha jól emlékszem, aha, a Falaknyúk regénye alapján írt filmben, a mozi vászon bevágtak ugye a mozi gépész ilyen apró kockákat, ami nem tudatosul, de hogy ennek igazából nem bizonyított, hogy olyan nagy siker lenne, ezért nem is nagyon erőltetik.
1: Még ott valahol elvesztettük a fonalat, vagy talán nem válaszolt erre, mert valamelyik kérdésemet túl sokrétűen tettem fel, hogy tanulható-e ez a manipulációs dolog, vagy ez adott, valakiben megvan, vagy nincs?
0: Ugye elméletileg igen tanulható. Én úgy gondolom, hogy ez olyan, mint bizonyos hivatások, hogy azért jóskán kell bele, kell hozzá adottság, akár egyfajta személyiségpatológia, hogyha mondjuk volt korábban a televízióban ez a mentalista, ilyen tehetségkutató műsor. Vagy
1: igen, volt egy ilyen, igen. Uri Geller vezette talán, vagy valamit ő csinált, vagy műsor, vagy zsűritag volt, nem tudom.
0: Megnézzük a jelentkezőket. Vannak, akiknek ez nagyon jól ment, és nagyon gördülékenyen, és egy élvezhető műsor volt, és vannak, akiknek szörnyen állt ez a szerep, és olyan erőltetett és izzadságszagú volt, de bizonyára azok az emberek is sok-sok energiát fektettek ebbe, ugyanakkor lehet, hogy nem volt olyan karizmájuk, mint megint másoknak, és egy nevetséges, egy produkció lett belőle. Tehát én úgy gondolom, hogy ehhez is, mint akár még egy pszichológus szakmához, vagy egy rádiós szakmához, van egy bizonyos adottság, egy személyiség, típus, egy karizma, amihez hogy jól áll ez a dolog, és jól működik, és könnyebben, gördülékenyebben megy, de mondom még egyszer, egy igazán jó manipulátor észrevehetetlen a háttérben mozog, és nem is tudatosul benned, hogy ő a hunyó. Szerintem ez adottság kérdése is nagyban, de igen, vannak technikák, vannak olyan pszichológiai, vagy az agy neuroanatómiai, az agy működésén alapuló technikák, amik bizony tanítható, tanulható. Igen.
2: Ön a Csillagpont Rádiót hallja, az FM 103 MHz.

0: Rendelő. Egészségről első kézből. Csillagpont Rádió.
1: Ez a Csillagpont Rádió, a sport és az egészség rádiója, az egészség része, fontos része. Az egészséges bőr is érkezik, mint oly sokszor már Vistei Barbara, esztétikai szakember, aki most a bőr probiotikumairól beszél, ezek közül is talán kiemelve a hialuronsavat.
2: A termékekben így is jelennek meg, hogy probiotikumok, meg prebiotikumok, amiből tud a bőr táplálkozni, de ezek a ceramidok, zsírsavak, hialuronsav, ez mind része a mikrobiomjának a bőrnek, és ahhoz, hogy egészségesen működjön, ugye kellenek ezek a támasztó sejtek, kell a hidratáltság, fönt kell tartani a megfelelő hidratáltságot, ezért is fontos például mondjuk egy aknés bőrnél, hogy ők szeretik kiszárítani a bőrüket, mert úristen, így zsíros, meg fénylik, és akkor a legerősebb szárító hatású szalicilsavat megveszik, és akkor a mikrobiom egyből eltolódik, mert hialuronsavat vagy hidratáló anyagot meg nem tesznek hozzá, pedig ahhoz, hogy egészségesen működjön az a barrier réteg, és ne legyen kompromitált megint csak a bőr valami által, ahhoz kellenek a hidratáló anyagok, pre és probiotikumok, tehát ott is kell táplálék ezeknek az anyagoknak, illetve vannak olyan hatóanyagok, amik egy kicsit azért elvékonyítják a bőrt, és ezért kell odafigyelni, hogy nem csak egy irányba gondolkozni, hanem hogyha például gondolk itt a retinolra. Tehát retinol azért az egy kicsit úgy vékonyít a bőrfelszínen, de kell tartani egy helyreállító estét, tehát hogy mondjuk egy nap C-vitamin, egy nap retinol, de hát ez nyilván most csak a saját praxisomból tudok példát hozni, de probiotikumokkal nagyon sok minden helyre tehető, és a megfelelő hidratáltsággal. Tudni kell, hogy maga a hialuronsav az egy nagyon nagy molekula, tehát hogy többféle hialuronsav létezik, van a közepes és kis molekulájú hialuronsav származékok, és azok a legjobbak, például amit én használok, ott van egy vagy két ilyen termékünk, ahol 6-7 fajta hialuronsavt, 6-7 különböző molekula tömegű hialuronsavat, illetve annak a kötéseit tartalmazza. A legkisebb molekula láncú az ugye be tud jutni, és tényleg átjut az epidermiszen, lemegy a mélyébe, ő a hidratáltságot, a vízmegkötést, a többit fogja fokozni. A közepes és nagy molekulájúak ugye megülnek egy picit jobban a bőrnek a felszínén, ők nem tudnak felszívódni, viszont ezt az epidermiszen keresztüli, tehát a hámrétegen keresztüli vízpárolgást meg megakadályozzák, illetve, hogyha használunk a hidratáló krémet, akkor jobban megkötik azoknak az anyagait. Na most itt, hogyha a rétegezésről beszélünk, akkor mindig a hialuronsavat tesszük legalulra, tehát, hogy ő a legvékonyabb réteg, mindig a vékonyabbtól haladunk a vastaga felé, nem föltesz egy zsíros vastag krémet, és akkor utána rá a szérumot, hanem mindig a szérumok jönnek először, és hogyha szérumokat nézünk, ott is vannak olajosabb, vizesebb fázisok, akkor vagy azt szoktuk javasolni, hogy a hialuronsavat belecseppentjük, mondjuk a szérumba vagy a krémünkbe, de ő legyen az első réteg, mert ő tulajdonképpen csak a hidratáltságot biztosítja, és akkor azon felül meg a többi hatóanyagot tudjuk mással biztosítani a bőrünknek. Vannak olajmentes hidratáló krémek, ezeket szoktuk az aknésoknak ajánlani, mindig rá van írva, hogy oil free, tehát fényvédőkből is akár, ilyen matító hatású fényvédők. Ott is vigyázni kell, hogy ne talkumos legyen, vagy ilyesmi, például smink is. Volt olyan több vendégem is, akiket tipikusan az állukon jelentkezett ez az akné típusú dolog, és egyébként meg száraz bőrűek voltak, és ez a, nem tudom, tehát ilyen jellemzően láttam, hogy ez a két lábon járó, hát nem fogom kimondani a márka nevet, de mikor megkérdeztem, hogy milyen smink anyagot használt, és annyi volt, hogy leállítottuk arról, kitisztítottam a bőrét, egy-két peeling volt, és teljesen helyreállt a bőr. Tehát, hogy helyreállítja saját magát. Nos, visszatérve ugye a hialuronsavra, az aknés bőrűeknél is nagyon fontos szerepe van a hidratáltságnak, és mondjuk a hialuronsav az pont egy olyan anyag lesz, ahol nem kell ugye olajos bázist használni. Tehát, hogy tökéletes arra, hogy hidratáljuk, de csak azért, mert aknés, egyféle hialuronsav nem fogja megoldani a hidratáltsági problémát, azért ott is kell C-vitamin, egyéb antioxidánsok, hogy a gyulladásos hiperpigmentációt esetleg megelőzzük. Tehát, hogy ez multifaktoriális, ami kialakulhat egy aknés bőrből is, és én mindig úgy tekintek rá, hogy jó, rendben, most épp az aknét kezeljük, de annak a vendégnek van egy jövője, amikor már meggyógyítjuk majd az aknét, és akkor ezeket is elő kell kezelni, hogy mondjuk az utána jelentkező sötét folt foltokat majd egyszer csak halványítani kell, de ezt már akkor azokkal a hatóanyagokkal szépen elő tudjuk készíteni, mert ezek hatnak a gyulladásra is, hatnak a jövőben jelentkező hiperpigmentációra, ugye ezek lehet piros, van amikor ez a lilás, vöröses dolgok, és akkor szépen ennek fázisai vannak, gyógyulási fázisai, mint mikor beütjük a kezünket, vagy a lábunkat, vagy akármit. Ugye a bőrnek is van egy gyógyulási fázisa, úgyhogy holisztikus szemlélet. Vannak hatóanyagok, amiket bátrabban használunk itthon Magyarországon. Én azt szoktam mondani, hogy ez a Sun Smart, tehát, hogy napozás okossá kell tenni a vendéget, mert hát ezeket a hatóanyagokat, ha jól belegondolunk, Brazíliában is, meg Miami-ban, meg mindenhol használják, vannak nekünk is, amit én használok, az Floridából jön, ott várhatjuk, hogy tél lesz. Csak itt azért számolni kell azzal, hogy mondjuk annyira még az emberek nem figyelnek ezekre a dolgokra, és akkor nyilván a vendégeknél tudom, hogy ki az, akinél lehet nyáron is tegyük fel retinolozni, ki az, akinél elveszem, vagy félretetettem, és akkor szeptemberben jobban folytatjuk. Én is nézem az időjárás jelentést, úgymond, amikor már tényleg írják, hogy keves, tehát hogy az UV védelem mondjuk, vagy az UV sugárzás alacsonyabb, akkor természetesen már bátrabban lehet alkalmazni, de hogyha megfelelő fényvédelemmel mászkált, én is a nyarat kihúztam, hogy nem lett semmi baja a bőrömnek, akár az alapozóban is, ugye azért most már vannak fényvédők, vannak matítós, hidratálós, erősebb, gyengébb, mindenkinek meg kell találni a saját megfelelő fényvédőjét, és akkor ősszel meg kicsit szárazabb lesz a bőrünk, most már hűvösebbek a reggelek, kicsit talán ilyenkor az ember jobban észreveszi, hogy szárad a bőre, vagy változik, vagy éppen a nyaralásból visszatérve a napozásnak a káros utóhatásait érzi inkább. Tehát, hogy na még most utoljára elmegyek a strandra, ezeket majd helyre kell állítani, de most már én is bátrabban nyúlok, meg ők is úgy vannak, hogy na, most már vége a nyaralási szezonnak, akkor most már durvulhatunk, és akkor jön a peeling szezon, jön nekem a tűskezelések szezonja, úgyhogy lehet bátorkodni.
0: Csillagpont Rádió. Egészségről és sportról a legtöbbet nálunk hallja.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Csillagpont Rádióban.
2: Folyamatosan ellenőrzi majd a szennyezőipari gyárakat a megalakuló élőkörnyezet minisztérium, meghirdette a következő évad bemutatóit a Vígszínház igazgatója. Napos, kellemes idő várható. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. A Tisza kormány legfontosabb feladata az ország rendbetétele, az uniós források hazahozatala, a gazdaság beindítása, a közszolgáltatások fejlesztése, a nemzet újraegyesítése és az igazságtétel lesz, jelentette ki Magyar Péter. A leendő miniszterelnök ígéretet tett arra, hogy a jövőben átláthatóak lesznek a döntések és a szabályok mindenkire vonatkoznak majd. Széchy Zoltán helyett Horváth László jelenlegi kormánybiztos lesz a 44 fős Fidesz frakció tagja, jelentette be Gulyás Gergely, a hamarosan megalakuló képviselőcsoport vezetője. A politikus megerősítette, hogy az olimpiai bajnok vízilabdázó személyes okokra hivatkozva nem veszi fel mandátumát. Széchy Zoltán az országos lista 211. helyéről került volna be a törvényhozásba, miután a bejutottak közül többen jelezték, hogy nem vesznek részt a leendő országgyűlés munkájában. Új független országos környezetvédelmi hatóságot hoz létre a hamarosan megalakuló élő környezetminisztérium, közölte a leendő tárcavezető a közösségi oldalán. Gajdos László úgy fogalmazott, a szervezet szakmai alapon folyamatosan ellenőrzi majd a nagy szennyezőipari gyárakat. A hatóság célja, hogy garantálja a jogszabályok betartását és a beruházások biztonságos működését. Már ingyenesen látogatható a Keszthelyi Helikon strand. Az önkormányzat döntése értelmében a szezonban bárki belépő nélkül strandolhat a balatoni fürdőhelyen. A kikapcsolódni vágyók több szabadidős sportolási lehetőség közül választhatnak. Játszótér, röplabdapálya, valamint pingpong asztal is található a területen. A strand körül a könnyebb megközelíthetőség érdekében egy szakaszon lebontották a régi kerítést. Meghirdette a következő évad bemutatóit a Vígszínház igazgatója. Rudolf Péter a teátrum fennállásának 130. évfordulója alkalmából tartott tájékoztatóján elmondta, hogy 3-3 új darab premierjét tervezik a Vígben és a Pesti Színházban is. Az elsők között mutatják be ifjabb Vidnyánszky Attila 4-6 című, a magyar fiatalok helyzetét bemutató művét, valamint Arthur Miller 2 hétfő emléke című tragikomédiáját. Emellett Víg Streamház néven online fizetős platformot indítottak, ahol folyamatosan bővülő kínálattal várják a nézőket. A Víg 125 című 4 részes fikciós dokumentumfilm sorozat pedig ingyenesen nézhető meg. Napos, gomoly felhős idő várható eső nélkül. Az északkeleti szelet élénk, néhol erős lökések kísérik, főként a keleti ország részben. Napközben 19-25 fok lehet, a nyugati ország részben lesz melegebb. Késő estére 11 és 16 fok közé hűl le a levegő.
1: Pörgesd fel a pulzusod!
3: FM 103, Csillagpont Rádió.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: Rendelő. Egészségről első kézből. Csillagpont Rádió. FM 103.
1: Ez a Csillagpont Rádió, Miskolcról, a Sport és az Egészség Rádiója. Vistai Barbarával folytatjuk, aki miskolci esztétikai szakember, és nem mellesleg dietetikus is. Felmerül sokakban, hogy kell-e, jó-e mentesen, pláne mindenmentesen étkezni, vagy egyáltalán mit jelent ez?
2: Van ennek egy jó oldala, tehát én mindig holisztikusan nézem, hogy nyilván ez egy jó szándékkal indult ez a dolog, csak lett belőle esetleg egy jó biznisz. Lehet adni dolgokat drágábban, meg lehet vezetni az embert. Oda van írva, hogy természetes aromák, mit tudom én, micsodák, és akkor fú, hanyat vágtuk magunkat, jó, kész, akkor most már többet is vagyunk hajlandóak fizetni, és akkor, amikor egy üveg olajra ráírják, hogy gluténmentes, akkor hát ez is gluténmentes, akkor ezt lehet enni. Most feltaláltuk akkor a spanyol viaszt, hogy a napraforgó olaj gluténmentes lett, hát az volt eddig is, szóval ugye bátran ráírnak most már ilyeneket, és akkor esetleg több pénzt ki tudnak a vásárlóból csikarni. Én mindig azt mondom, hogy meg kell nézni az összetevők listáját, tehát nagyon jó, hogy vannak ilyen elérhető dolgok, mert nem mindenkit, én se vagyok hajlandó, tehát egyszerűen nincs rá se energiám, se időm, hogy én otthon kókusztejet gyártsak. Van, aki ebbe belefekteti az energiát, de én meg esetleg a főzésbe vagy másba fektetem, amiben mondjuk ő nem. Örülök neki, hogy vannak előre gyártott ilyen termékek, viszont ott is megnézem, meg tudom, hogy a barátnőimmel is egymásnak küldözgetjük, hogy figyelj, találtam egy jobb összetevőjűt, de meg ez is habzik, meg mit tudom én, tehát, hogy amikor a kávénkról van szó, hogy úgyik ezt a habos kávét szeretjük, vagy akár ilyesmikről is szó van, mert hát azért emberek vagyunk, tehát hogy tényleg nem lehet mindenről lemondani, de ez a mentes dolog is ugye először Amerikából indult, hogy jött ez a cukormentes dolog. Az ázsiai országok egy kicsit tudatosabbak, tehát Szingapúrt, ha megnézzük, ugye ott a rágógumi is be van tiltva. Dubajba, meg az arab országokba ugyanez, hogy cigizni nem lehet, meg inni nem lehet, tehát hogy cigicsiket. Ott én voltam ugye Abu Dhabiban, ott egy ilyen bőrgyógyászati klinikán dolgoztam, és akkor mentem dolgozni, és nem látod igazából a rendőrséget, de hogyha valaki kifricskáz egy csikket a kocsijából, az bizony $1000 büntetés, és valahonnan előjönnek azok a rendőrök. Visszatérve a cukorra, tulajdonképpen a megelőzésre fókuszálnak, hogyha Japánt nézzük, ott is nem lehet elhízott ember. Tehát, hogyha el vagy hízva, akkor bizony elküldenek orvoshoz, és nem lehet obezitás, hanem menni kell egy klinikára, ahol visszaállítják a megfelelő súlyodat, mert te potenciálisan sokba fogsz kerülni a társadalomnak. És ők is preventív jelleggel, ugye, hogy ne legyen egy ilyen elhízott tunya társadalom, és betegséghez fog vezetni. Tehát, hogy nem is csak a külsőségekről van szó, hanem ugye a metabolikus X-szindróma, az az elhízásból kialakuló további dolgok, magas koleszterinszint, magas vérnyomás, bármi minden magas lesz, és akkor ennek következményeképpen ugye stroke, szívbetegség és egyéb dolgok alakulnak ki. Tehát ha csak elmegyünk egy vérvételre, és körülnézünk magunk körül, ugye mindig elgondolkozom, hogy Isten csak ugye kórházban ne kelljen kerülni, de nagyon sok ember orvosról jár, én azt látom, és csak egy picit kellene fogyni. Tehát térd fájdalma van, derék fájdalma van, de egy 10-est ledobna, kicsit egészségesebben táplálkozna, nem is lenne derékfájása, nem lenne térdfájdalma, nem kéne kifizetni azt a sok pénzt rá, meg időt áldozni erre, mert ugye ez alatt meg ő nem fog keresni, nem lesz aktív részese a társadalomnak és a családjának. Tehát, hogy ez egy nagyon sok összetevős dolog. Én is nem eszem húst, mert nem azért, mert elolvastam egy női magazinban, hogy ez mekkora trendi, vagy láttam a TikTokon egy ilyet, hanem egyszerűen megéreztem, hogy számomra ez nem feltétlenül megfelelő, vagy én az én testemnek, meg az, ahogy én össze vagyok rakva, ez nem az én kajám most jelenleg, de lehet, hogyha meg fogom kivenni újra, akkor meg fogom enni. Nekem így volt a sajt is, hogy egy darabig nem kellett, valahogy éreztem ezt a nyákosodást tőle, de egy idő után valahogy kivente a szervezetem, és akkor visszatértem rá. Most ennek különböző irányzatai vannak, ez tök érdekes egyébként, tehát hogy ezt így szoktam figyelni, hogy nyilván hogy a pszichére is hat ez a dolog, dolog, mert van olyan ismerősöm, aki meg egy másik irányzatot követ, és ő is ugyanúgy egészséges, és szálkás, és jó formában van, vagy ereje van, de ő meg abszolút húsevő. És akkor ő például a kemény sajtokat mondja, mert ő annak az orvosnak vagy dolgát követi, én meg pont, hogy nem az érlelt, meg mondjuk a büdös sajtokat szeretem, hanem ami friss, és nincs mondjuk túlerjesztve. De lehet, hogy ezt erre is rá kell hangolódni, és attól ugyanúgy egészségesek vagyunk, tehát, hogy csak vannak tényleg húsevők, vannak, akik erre születtek, vannak, akiknek a szervezete nem erre jó, de hogy rá kell hangolódnunk a testünkre, és ezt nagyon sokat mondom, hogy mondtak neked X dolgot, de te meg úgy érzed, hogy úristen, hogy két napig bírtad, de utána meg hány ingered van az egésztől, és ilyenkor hallgatni kell a szervezetünkre, mert csak azért, mert ő abban hisz, az nem biztos, hogy neked is jó lesz. Tehát, és ugyanígy, ahogy a bőrápolásban nézem, hogy csak azért, mert nekem jó a, nem tudom, a C-vitaminos krém, vagy a sütőtökös krém, az nem biztos, hogy Jucikának is jó lesz. És azért kell személyre szabottan. Nekem kell látni, hogy mi az, amit te eszel, mi az, amiről nem szeretnél mondjuk lemondani, de azok az apró változások, azok fogják meg, a személyre szabott dolgok fogják meghozni a változást, hogy egy jó irányba induljon el valami, mert nem lehet, tehát volt mondjuk vendégem, aki az édesanyját hozta el, mert állandóan magas volt a vérnyomása, és ő, aki az életében, 70 év körüli, az életében gyűlölte a zöldségeket. Tehát ő tésztás, krumplis, húsos, ő abból a világból jön, hát hogyha mikor gyümölcsről beszéltünk, hogy jó, mert gyümölcsöt lehet tenni, hát ott is mit szeret, a banánt, a szőlőt, a cseresznyét, amit egyébként meg úristen, ez tilos, ezt ki kell zárni, stb. De akkor megpróbáltam az ő étkezését áthangolni, tehát egy 70 éves embernek én nem mondhatom azt, se kórházi körülmények között, sem magámban, hogy mától pedig tessék enni karfiolt, brokkolit, és most már spenótot kell enni, ez tilos, ezt nem lehet. Ő ezt egy sokként fogja megélni, képtelen lesz rá, pszichésen már ellenáll a szervezete, és inkább azt mondja, hogy inkább folytatom ezt az életmódot, és le van ejtve az egész. Míg én mondjuk azt mondtam neki, hogy jó, akkor nézzük meg a mennyiségeket, és mondjuk mondtam neki, hogy akkor minden étkezésnél tolja le, mert elmondta, hogy ennyi tésztát, meg ennyi krumplit ő szereti. Jó, mondom, nagyon jó, csak akkor annak, amit kiszed a tányérra, mindig a tészta részét így tolja vissza a felét. És hogyha ezeket a kis változásokat meghozza, akár fogy 3-4 kilót, a metabolikus X-szindrómából már egy picit visszaveszünk, visszament a vérzsír szintje, és a normális vérnyomása lehet. Tehát kevesebb sót használ, mondtam, hogy mindenből csak egy icipicit kevesebbet, és mondom, gyümölcsből is ugye ennyit. Akkor például elmesélte, hogy 5 tojásból csinál rántottát. Tehát egy 70 éves hölgy ne egyen 5 tojást reggelire. Tehát, hogy elszokott attól, hogy mondjuk egy normál ember mennyit eszik, ezért is szoktam mondani, mikor egy elhízott vendéggel beszélek, hogy mondjuk, hogyha van egy vékonyabb barátnője, akkor menjenek el enni. Tehát, hogy a mennyiségekkel is nagyon el lehet csúszni, és akkor mondtam, hogy mondjuk egyen meg 2 tojást, de úgy, hogy akkor a sárgája ne legyen benne csak az egyiknek, és inkább a fehérje. Mentse meg a sárgáját, úgyis szeret sütni a cunokák, stb., akkor azt majd beleteszi. Tehát, hogy egy elhízott ember, hölgy ráadásul nem ehet meg 5 tojásból rántottát, plusz még kenyeret, vajat, stb. Tehát, hogy minden, ami ilyen plusz dolog, mert ott már elfogyasztotta azt a kalória mennyiséget, amit egy napra mondjuk akkor kellene, hogy fogyasszon, hogyha egy kicsit szeretne fogyni. Tehát meg kell nézni a mennyiségeket, és akkor személyre szabtam a diétáját, és nem, tehát őt már nem fogom megváltani, tehát kórházi körülmények között is, mikor voltam tanoncként, úgymond, most én hiába tettek minket oda az ágy mellé, és olvastuk fel ezeket a leírt diétákat, tudtuk, hogy hazamegy, és ugyanazt az életmódot fogja folytatni, tehát érdemben segíteni nem tudtunk akkor. Most, hogyha valaki változtatni akar, akkor meg itt vagyok bőrállapotilag is, meg hogyha a diétában is tudok egy kicsit segíteni, de én például nem vagyok ennek a híve. Van, akinek szüksége van rá, hogy írjál nekem egy diétát, és akkor azt én betartom, de honnan tudod, hogy aznap neked mondjuk egy előadásod lesz, el kell utaznod, jön a nyár, és akkor félretolja, és akkor azt fogja csinálni, amit eddig szokott. Úgyhogy megfelelő szokásokat kell, ami az saját életmódodba beilleszthető, illetve meg a jó választásnak a képességét kell, hogy megtanítsam a vendégnek. És szerintem ez a legfontosabb, hogy adott helyzetben tudj hozni egy jó döntést. Tehát hiába mondod nekem, hogy hát a benzinkúton csak ez volt. Hát akkor nem eszem a benzinkúton, vagy keresek valami olyat, ami még elfogadható, de hogy a helyes döntésnek a képességét próbálom általában átadni, és akkor minden élethelyzetben meg tudja találni az ember, vagy kész rá. Tehát én is, ha utazom, tudom, hogy a reptéren ugye 2-3-4 órát az ember el kell, hogy töltsön, meg föl kell oda utazni, meg haza kell jönni, akkor vagy viszek magammal olyat, tehát felkészülök az útra, és nem az van, hogy na majd amit találok a büfébe, vagy akárhol túlározva, főleg a reptéren, tehát a vízért 600 forintért. Igen, az egy kicsit erős.
0: Ön a Csillagpont Rádiót hallja az FM 103 MHz-en.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Csillagpont Rádióban.
2: Egy hét múlva tartják az országgyűlés alakuló ülését. Magyar cég fejleszthet hold körüli pályára szánt műholdat. Napos, kellemes idő várható. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Egy hét múlva tartják az országgyűlés alakuló ülését. Az április 12-i országgyűlési választáson három párt szerzett mandátumot. A Tisza pártnak 141, a Fidesz-KDNP-nek 52, a Mi Hazánknak 6 képviselője lesz. A héten véglegessé vált a leendő Tisza kormány névsora. Május 9-én a miniszterelnöki eskütétel utánra a Tisza párt elnöke ünnepi rendezvényt szervez a budapesti Kossuth térre. A gazdasági növekedés beindítása a működő Magyarország felépítésének egyik legfontosabb pillére, jelentette ki a Tisza kormány leendő gazdasági és energetikai minisztere. Kapitány István a Facebook oldalán közzétett videóban közölte, azonnal leállítják és felülvizsgálják az indokolatlan, túlárazott kifizetéseket, ezzel párhuzamosan kialakítják a közpénzek hatékony felhasználását biztosító kereteket. Kialakítják a gazdaságfejlesztés új eszközeit, ami a hazai kis- és középvállalkozás sok fejlődését segíti, emellett nekilátnak a felesleges bürokrácia csökkentésének. Hangsúlyozta, hamarosan érezhető lesz az új irány, ami egy modern, fejlődőképes és válságálló gazdasághoz vezet. Új fejezetet kell nyitni a kormány és a tudomány viszonyában, jelentette ki a leendő tudományos és technológiai miniszter közösségi oldalán. Tanács Zoltán a Magyar Tudományos Akadémia ünnepi közgyűlésére kapott meghívására reagálva hangsúlyozta, olyan oktatási rendszert kell építeni, amely képes kinevelni a 21. század tudósait. Lemondott a Hunren kutatóhálózat nemzetközi tudományos tanácsadó testületének tagságáról Lovász László, közölte a HVG. Az MTA egykori elnöke távozását azzal indokolta, hogy nem ért egyet a szervezet vezetőjének utóbbi időben tett kijelentéseivel. A többi közt a kutatóhálózat jövője, illetve a kritikákat megfogalmazó főigazgatókat ért vádak miatt alakult ki nézeteltérés a matematikus és a vezetőség között. Magyar vállalat fejleszthet hold körüli pályára szánt műholdat, az Európai űrügynökség a Remred technológia fejlesztésével.

0: Napos gomoly felhős idő várható eső nélkül. Az északkeleti szelet élénk néhol erős lökések kísérik, főként a keleti ország részben. Napközben 19-25 fok lehet, a nyugati ország részben lesz melegebb. Késő estére 11 és 16 fok közé hűl le a levegő.
1: Csillagpont Rádió. Egészségről és sportról első kézből.

0: Sportszelet. A Csillagpont Rádió sporthírei. Miskolc és a megye legfontosabb sporteredményeiről. Sportszelet.
1: Ez itt a Sportszelet, a Csillagpont Rádió rövid sportmagazinja 5 percben. Hírekkel, érdekességekkel, háttérinformációkkal jelentkezünk Miskolc és környéke sportéletéről. Én köszöntöm Önöket, Martini Milán vagyok. A Fizliga 32. fordulójában a bajnok aspiráns Eto ellen játszik a DVTK labdarúgó csapata Győrben. A találkozó előtt Takács Péter megbízott vezetőedző nyilatkozott.
2: Kisvárda ellen ugye az öt fiatal azt gondolom, hogy nem okozott csalódást. Bebizonyították azt, hogy lehet rájuk számítani, és ezúttal Győrben is minimum 5 fiatal, de akár az is előfordulhat, hogy 6 fiatallal fogunk a kezdőcsapatban pályára lépni. Úgyhogy ez az a mi útunk a maradék két mérkőzésre, és mi ezt az utat már ráléptünk. Hál' Istennek a Kisvárda mérkőzés bizonyította, hogy lehet fiatalokra számítani, akkor mi maradnánk ezen az úton. Nagyon jól ismerem őket, ismerem a gondolkodásukat, a mentalitásukat, illetve tudom azt, hogy mire képesek. Maradéktalanul véghez vitték azt, amit kértünk tőlük, amit a meccs megkívánt tőlük. Küzdöttek, hajtottak, jó pozícióba vették fel a labdákat, higgadtak voltak azokban a játékhelyzetekben, amikor nagy nyomást kaptak az ellenfél játékosaitól. Úgyhogy én maradéktalanul elégedett voltam velük, és nagyon büszke. Magányak voltak, bátrak voltak, azokat a taktikai elgondolásokat, amiket mi stábbal kitaláltunk, azokat ők végrehajtották, nem voltak megilletődve, akkor sem, hogyha egy váratlan játék szituációba kerültek. Úgyhogy ezek az olyan pici dolgok, szerintem ilyen helyzetben, mikor ennyi rutintalan játékos, fiatal játékos van, egy jó visszaigazolást ad nekik, soha nem lehetünk elégedettek, és ők se lehetnek magukkal elégedettek.

0: Éppen ezért már a hét első napján a hibákról kezdtünk el beszélni a videó elemzés során. Ott elmondtuk, hogy mik voltak azok a megoldások, amikben fejlődniük kell, mik voltak azok a testpozíciók, amik nem voltak ideálisak ahhoz, hogy mondjuk játékot tudjanak folytatni. Ez a támadó rész, a védekező részben pedig azokat az apró kis finomságokat próbáltuk nekik megmutatni, hogy mivel fognak tudni egy picivel rutinosabbá válni, mert azért valljuk be, hogy nehéz ilyen rövid idő alatt felvenni a kesztyűt extra jó futballistákkal, mint például most, ami Győrbe várni fog rájuk, de bízom abban, hogy sikerült ilyen rövid idő alatt is nekik újat mutatni, és ezt befogadják, akkor ez akár még jobb teljesítmény is lehet. Demeter Miránnak az arca sérült, emiatt nem fogunk tudni rá számítani a szezon hátralévő részében, innen is jobbulást kívánunk neki, és éppen ennek az oka az, hogy valahogy a pótlását meg kell oldanunk, úgyhogy emiatt két fiatal akadémista csatlakozik hozzánk, Kis László, illetve Farkas Ruben. Farkas Ruben 2008-as születésű, Kis Laci 2007-es, kell utaznak velünk majd Győrbe, ők is a keretben lesznek, és az is lehet, hogy pályára fognak lépni, debütálnak NB1-ben, Józsi Györmezben.
1: A DVTK labdarúgó csapata 19 óra 15 perckor lép pályára Győrben.
2: Sportszere, sportszere, ahol a sport több, mint szórakozás.
1: Folytatódik a bajnoki döntő a DVTK Hunter női kosárlabda csapatának. A pirosfehérek Miskolcon a DVTK arénában fogadják az NK Universitas Pécs gárdáját ma délután 14 órától. Az első mérkőzést a Pécs nyerte hazai pályán, a párharc, mint ismert, három győztes meccsig tart. A mai találkozó előtt a vasgyáriak trénere Völgyi Péter mondta el gondolatait. Az első mérkőzés tanulságait levontuk, és tisztában vagyunk vele, miben kell előrelépnünk. Nem játszottunk a saját szintünk, főleg a sok eladott labda és a ritmus hiánya okozott problémát, ezen mindenképpen javítanunk kell. Hazai pályán teljesen más energiákat szeretnénk mozgósítani. A célunk az, hogy sokkal feszesebben védekezzünk, jobban kontrolláljuk a játék tempóját, és támadásban is hatékonyabbak legyünk. Fontos lesz, hogy fizikálisan és mentálisan is frissebbek legyünk, mint az első mérkőzésen. Bízom a csapatban, és abban, hogy a saját közönségünk előtt képesek leszünk reagálni és kiegyenlíteni a párharcot. Tudjuk, hogy ez kulcsfontosságú mérkőzés. Ennek megfelelően készülünk, zárta a tréner. A DVTK Hunterm tehát 14 órától lép parketre a DVTK arénában.
2: Sportszere, sportszere, ahol a sport több, mint szórakozás.
1: Újabb idegenbeli mérkőzés vár a DVTK női labdarúgó csapatára a Simple Női Liga hétvégi fordulójában a mai napon. Bém Gábor együttese a Szekszárd otthonában lép pályára délután 14 órakor. Ismét egy idegenbeli mérkőzés következik, ahol a hazai csapat elszántan küzd a kiesés ellen. Ezeken a találkozókon egyetlen egy dolog szokott dönteni, az egyéni és csapatszintű motiváció. Az amúgy sem bőséges keretünkből sérülés és eltiltás miatt lesznek hiányzók, de ez nem lehet kifogás. Remélem, aki megkapja a lehetőséget, maximálisan élni fog vele, nyilatkozta a pirosfehérek vezetőedzője Bém Gábor az összecsapás előtt. A vasgyáriak jelenleg a 9-ek a tabellán. Köszönöm a figyelmüket, ha tehetik, hallgassák továbbra is a Csillagpont Rádiót, benne pedig a naponta több alkalommal is jelentkező friss sportinformációkat. Most búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Martini Milán.
2: Sportszelet. A Csillagpont Rádió sporthírei. A Csillagpont Rádió sporthírei. Miskolc és a megye legfontosabb sporteredményeiről. Sportszelet. A sporthírek támogatója a Jánosik és Társai Kft. Minőség és megbízhatóság.

0: Pulzusinfo. Pulzusinfo. Betegség, gyógyulás, kutatás, oktatás. Minden, amit az egészségügyről tudni érdemes. Csillag.rádió. FM 103.
1: Újdonságokról és programokról lesz szó az előttünk álló percekben, és egyben köszöntöm a stúdió vendégét, Vas Mónikát, a Borsod-Abolcs-Zemplén megyei központi kórház és egyetemi oktatókórház ápolási igazgatóját. Köszönöm, hogy itt van.
2: Köszönöm én is.
1: A újdonság, akkor még egy kicsit ebbe a témakörbe tartozik a call centeres telefonhálózat és annak működtetése, amiről néhány hónappal ezelőtt beszélgettünk, de ez majd a találkozónk végének a feladata lesz. Én leginkább arra a bizonyos zebrára lennék kíváncsi, aki, amely nem él, tehát nem élő lény, mégis él, mert itt van a gyakorlatban, és hát óriási jelentősége van például a betegbiztonság növelésében. És aztán ugye behozom én még ide azt a harmadik témát is, amely elsősorban a házi orvosokat érinti, ez a krónikus betegség menedzsment program, mert hogy újabban erről is lehet hallani, de kevés az ismeretünk ezzel kapcsolatban. Úgyhogy én a zebrával kezdeném, hogyha lehetséges, jó? Mi is ez a bizonyos zebra eszköz, amiről nekünk tudni kell, és ami segíti az egészségügyben a betegbiztonságot.
2: Köszönöm szépen. Az zebra eszköz az tulajdonképpen egy adatbeviteli eszköz. És azért jó, hogy beszélünk róla, mert a hozzánk érkező betegek, akiket fekvőbetegként ellátunk, láthatják a kollégáink, ápolóink kezében. Látszatra úgy néz ki, mint egy mobiltelefonkészülék, egy kicsit méretesebb mobiltelefonkészülék. Azok a betegeink, akik többet járnak utazni, többet vonatoznak, mint nálunk fekszenek, jól ismerhetik a vonatokról, hiszen a jegyvizsgálók is ilyen készülékeket használnak, amikor beolvassák a jegyen lévő QR kódot. Ezek ugyanilyen készülékek, és ugyanígy be tudnak olvasni QR kódot, és be is olvasnak. A betegeink kapnak egy karszalagot, amin adatvédelmi szempontból ugye nem a nevük szerepel és személyes adataik, hanem egy QR kód, és ezt a QR kódot beolvassa ez a készülék, és tudjuk azonosítani a betegeket. De nem áll meg itt a készülék jelentősége. Kicsit visszamennék az időben oda, hogy egészségügyi dokumentáció. Ez egyrészt jogszabályi kötelezettségünk, másrészt szakma kívánalma is, hiszen egy betegellátásnak a folyamatosságát így tudjuk nyomon követni, így tudunk a következő gyógyító tímnek vagy ápoló tímnek, a következő műszaknak információt átadni, így tudunk visszakeresni előzményeket a beteg betegségével kapcsolatosan és az ellátásával kapcsolatosan, és hát ez egy régi kívánalom, hogy minden egyes momentumot rögzíteni kell az orvos az orvosi dokumentációjában, a dekurzus az ápoló pedig az úgynevezett ápolási dokumentációban. Ezt eleinte papíralapon vezettük, aztán amikor jöttek a kórházi informatikai rendszerek, akkor elkezdtük digitálisan vezetni ezeket, különböző panelek jelentek meg a kórházi informatikai rendszerekben, és itt töltögették az ápolók ezeket az ápolási lapokat, ápolási dokumentumokat, illetve bizonyos dokumentumoknál kevert formában történt, mert egy nyomtatvány névvel, illetve betegadatokkal kinyomtatásra került, és a továbbiakban pedig papír alapon tollal töltötték tovább az ápolók. Ezeket a papírokat eddig sem kapta meg a beteg teljes ápolási dokumentációt, hanem az ápolását lezáró egy darab dokumentumot kapott, ami olyan fontos információkat tartalmazott, ami az ő tovább ápolásához kell, például otthoni szakápolási szolgálatnak, vagy az otthon őt ellátó családtagoknak, vagy éppen szociális intézményben az ottani gondozóinak írt le hasznos dolgokat, hogyan történt az ápolása eddig, illetve hogyan javasolt ennek a folytatása, például egy krónikus sebkezelés esetén. Tehát a teljes mindennapos napi ápolási lapot nem kapták meg eddig se a betegek, kaptak egy orvosi zárójelentést, az most is megvan, de ugyanígy ez elérhető elektronikus formában az EST-ben, de megkapják még papíralapon is, és egy ápolási zárójelentést. Tehát ezt a sok-sok ápolási lapot, amit naponta tollal töltöttek az ápolók eddig, azt váltja ki tulajdonképpen ez a készülék, ami egy adatbeviteli eszköz. A másik fontos szerepe, hogy eddig ahány kórház, annyiféle ápolási dokumentáció. Papíralapon, nyomdai formában gyártatva, elektronikus módon történt más-más adattartalom, mert persze van egy jogszabályi kötelezettség, annak megfelel mindenki, de azon belül az, hogy hogy néz ez ki, vagy hogyan van feltöltve, kitöltve, az ezerféle lehetett. Most ezzel az országos bevezetésével elérhető az, hogy minden kórházban egyforma legyen az ápolási dokumentáció, ennek a készüléknek a segítségével. Nem csak a készülékről kell beszélnünk, mert ez egy rendszer, egy ápolás támogató informatikai rendszer, ami nyomtatóból áll, ami képes kinyomtatni ezeket a karszallagokat, és a karszallagokra rá az egyedi azonosító kódot. Az adatbeviteli eszköz az egyrészt ez az EBRA készülék, ami könnyen hordozható és kezelhető, másrészt az asztali számítógép is funkcionálisan része ennek, hiszen a gép mellett is lehet adatokat rögzíteni, illetve teljes adatokat ki lehet kérni, tehát hogy össze is lehet mosni ezeket az adatokat, és rendszer szintén átnézni, kötegelni. Van hozzá egy úgynevezett dashboard felület, ami összegzi az ápolási tevékenységeket, illetve hát fut mögötte egy olyan informatikai rendszer, amiben ezek rögzülnek, ami kommunikál a kórházi informatikai rendszerekkel, az úgynevezett hisekkel, illetve az EST-vel is. Tehát így komplex ez a rendszer. Már az előző évben is több helyen használtuk, gyakorolták, tanulták a kollégák, ez évtől pedig kötelező a használata, és azért jó, hogy beszélünk, mert látszólag olyan, mintha egy kollégáink egy mobil készüléket böngésznének, forgatnának, de tulajdonképpen a beteg adatokat és az ápolási tevékenységeket és a beteg ápolásával kapcsolatos fontos és releváns adatokat rögzítik ebben a készülékben. Picit időigényes most még azért, mert nincs meg a kellő rutin, hiszen ez egy új készülék, meg kell keresni a menüpontokban a tevékenységet, az adatokat, úgyhogy ez egy picikét még időigényes, ezért egyrészt kérjük a hozzátartozók és a betegeink megértését is, illetve jó, hogyha tudják, hogy ez az ő érdeküket is szolgálja, hiszen az abban tárolt adatok, azok mind fontos információk az orvos és az ápolók számára.
1: Ilyenkor mindig megkérdezem, hogy az amúgy is leterhelt személyzet szakdolgozó hogy fogadja az ilyen újabb feladatot?
2: Köszönöm szépen a kérdést. Igen, mi is aggódunk a kollégánkért. Azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon büszke vagyok rájuk, mert valóban sok a feladatuk. Valóban ez, ennek a megtanulása és bevezetése a kezdeti nehézségekkel az belépéskor, induláskor egy nehézség.
1: Ráadásul fricskázzák őket a betegek, hogy nap mobiltelefonoznak, ugye? Úgyhogy jó beszélni erről.
2: Így van. Ez nagyon jó, hogy a megítélése nagyon fontos, hogy lássuk azt, hogy értékes feladatot végeznek ilyenkor is, és tudjuk, hogy nehéz a megtanulása, nehéz elsajátítani, használni. Ennek ellenére ők a kötelezettségeiknek megpróbálnak megfelelni, minél gyorsabban elsajátítani ennek a használatát, hogy ezt pontosan kivitelezett jó dokumentáció szülessen belőle.
1: Ez persze nem váltja ki azt a mindennapi tanácskozást vagy referálást, ami jellemző az osztályokon, orvosok, szakdolgozók között, hanem rásegít.
2: Így van.
1: És abban is segít, hogyha mondjuk az egyik beteg az egyik egészségügyi intézményben elláttatik valami miatt, de mondjuk szívprobléma miatt olyan beavatkozás szükségeltetik menet közben, amire abban az adott egészségügyi intézményben nincs lehetőség, viszik a másik kórházba, akkor viszik ezzel az adathalmazzal együtt, nem?
2: Hát az ápolási dokumentációkra nem 100%-ban igaz ez, mert ugye minden ellátó az ő szempontjából releváns adatokat látja. Tehát az orvosok is az orvosi szempontból releváns adatokat. Nem kell minden esetben összekapcsolni, és nem is lehet a különböző adatokat. Mindenkinek a jogosultsági szintjének megfelelő adatokat kell látni. Ezzel is védjük ezeket az érzékeny adatokat.
1: Mennyi idő van még arra, hogy ezt begyakorolják?
2: Már az ápolási anamnézis, a felvételi lapot azt használtuk kötelező jelleggel, de ezt az elmúlt évben már mindenki a kezébe kap. Forgatta minden osztályon. Először egy mintaosztállyal kezdtünk, azt még egy korábbi évben, de tavaly már minden osztályunk becsatlakozott és gyakorolták, de akkor még biztonságképpen ott volt akár a papír, akár a medikai rendszer.
1: Költsége is van. Be kellett szerezni az eszközöket.
2: Ezeket nem a kórház szerezte be, hanem kaptuk az Országos Kórházi Főigazgatóságon keresztül.
1: Itt csak az elmét kell bedobni mellé.
2: Ez egy projekt, így van. Ugyanúgy megkaptuk a tananyagot, van lehetőség konzultációra, tehát igyekszik megtenni az adó és a fogadó oldal is mindent azért, hogy ez működjön.
1: De ez azt jelenti, hogy minden szakdolgozónak a kezében ott van már egy ilyen kütyű, egy ilyen készülék?
2: Nem személyre szabottan, hanem egy osztályon vagy részlegen annyi van, ahány ápoló éppen műszakban van. Egyedi azonosítóval tudnak belépni, ugyanúgy, mint hogyha valaki a saját mondjuk ilyen digitális felületeire belép, tehát egy egyedi azonosítóval belépnek a kollégák, és amikor leteszi, vagy visszahelyezi a dokkolóba, akkor kilép. És igen. Akkor, ha egy másik kolléga veszi fel, akkor ő is belép a saját azonosítójával, tehát pontosan látszik, hogy melyik ápoló rögzítette az adatokat, és akkor tudjuk,
1: de
2: hogy
1: ez fontos is, mert így lehet nyomon a követni egy esetleges tévedést is.
2: Így van.
1: Sikert tudok kívánni, vagy kitartást tudok kívánni ennek az alkalmazásához. Végül is a beteg érdeke a legfontosabb.
2: Így van.
1: A következő témánk az tulajdonképpen ez a bizonyos krónikus betegség menedzsment program, ami házi orvosoknak szól, őket érinti elsősorban. Bennünket hogy érint?
2: Bennünket úgy érint, hogy a házi orvosok által gondozott krónikus betegeknek részt kell venniük ebben a program időszakban bizonyos szűréseken. Hasi ultrahangvizsgálaton, karotisz ultrahangvizsgálaton és szemészeti szakvizsgálaton. És ezeknek a hátterét biztosítjuk mi. Tehát a házi orvosi beutalóval a kórházba, a városi kórházakba, illetve bizonyos önálló járóbeteg intézményekbe, rendelőintézetekbe érkeznek a betegek. Mi kórházunk fogja ezt a programot össze, mármint hogy szolgáltatói oldalról, és nekünk partnerségben segítenek a környező intézmények, járóbeteg ellátó rendelőintézetek, illetve városi kórházak, hogy ezt tudjuk teljesíteni. Egy kapus az időpontfoglalási rendszer, tehát itt most nem az egészségablak applikációt és a call centerünket kell felkeresni ebben az esetben, hanem a házi orvos, aki részt vesz ebben a programban, és megírja a betegének a beutalót, akkor a házi orvosoknak biztosítottunk egy külön kommunikációs csatornát, egy e-mail címet, amit ők megkaptak és tudnak is, és ezen az e-mail címen ők megküldik a kórháznak a betegek adatait, és azt, hogy kinek milyen szakvizsgálatra kérnek időpontot, és mi ezen az e-mailen keresztül adjuk át a házi orvosnak a biztosított időpontjainkat. Úgyhogy ezzel egy kicsit a lakosság helyzetét könnyítjük, mert nem nekik kell egyenként felkeresni ezeket a rendeléseket, és külön-külön időpontot biztosítani, hanem tulajdonképpen mi egy gyorsító sávat biztosítottunk a házi orvosoknak ennek a programnak a megvalósításához.
1: Gyorsító szót kiragadom, mennyire gyorsítja fel a korábban alkalmazott gyakorlatot, hiszen hát eddig is volt egy ilyen kapcsolat, eddig is beküldte, beutalta a házi orvos az egészségügyi intézménybe vizsgálatra a betegeit. Azt a fajta várakozást, ami eddig is volt, azt nem nagyon tudja az egy kapu lecsökkenteni.
2: Így van az új betegeknek, illetve akik nem ebben a szűrőprogramban kérnek időpontot, nem ebben vesznek részt, nekik ugyanazok az utak. Tehát itt nem kell arra gondolni, hogy a házi orvos által küldött betegek megelőzik az egyébként időpontra várakozó lakosságot, hanem arról van szó, hogy bizonyos rendelések átszervezésével, többletkapacitás bevonásával, illetve azzal, hogy mi kooperálunk a környező intézményekkel, teremtettünk olyan kapacitást, ami a jelenlegi mellett, fölött pluszként el tudja látni ezeket. Illetve hát van egy fél éves, egy éves időtartam, amiben teljesítenünk kell ezeket a vizsgálatokat. Tehát nem máról hónapra, nem két héten belül, nem egy hónapon belül. A lényeg, hogy megkapják a krónikus gondozott betegek a házi orvosi beutalót, és kapjanak időpontot is még ebben az évben, hogy a szűrésen részt vehessenek.
1: Hogy működik ez? Vannak már tapasztalatok?
2: Vannak, küldik a házi orvosok a betegadatokat, és akkor mi jelzünk nekik vissza.
1: De azért mégiscsak összekapcsolom ezt az egy kaput a call centerrel, hiszen hívás. És azért is kapcsolom össze, mert ugye annak idején ezt mi közhírré tettük, széles körben ismertettük a lehetőségeket, jó a visszajelzés az én tapasztalataim szerint a lakosság körében.
2: Igen, én is azt gondolom, hogy jó, és egy picit könnyítettünk a lakosságnak. Természetesen vannak olyan rendeléseink, ahova könnyebb bekerülni, rövidebb a várakozási idő, és vannak olyan leterhelt rendelések, ahol annyira szűk az óraszám, a szakorvosi óraszám, hogy, és annyira nagy rá a kereslet, hogy bizony több hetet, hónapot is kell akár várni ahhoz, hogy legyen egy szabad időpont. De ami a jó hír, hogy amikor elindítottuk a call centert, akkor a nem beutaló köteles szakrendelésekre tudtunk csak időpontot adni, most már azokban az esetekben is adunk időpontot, amikor a beteg e-beutalóval rendelkezik, mert ezt már a call centeres kollégáink látják, és ennek a birtokában ők már tudnak bátran időpontot adni a szakrendelésre.
1: Köszönöm szépen a beszámlót, a tájékoztatót. Hát remélem, hogy hamarosan már arról adhatunk hírt, hogy ez a bizonyos zebra, amely az egyik apropója volt a mi mai találkozónknak, ez a tarol, és mindenki már lazán használja.
2: Én is ezt kívánom a kollégáimnak, hogy minél hamarabb sajátítsák el olyan szinte, hogy már segítségükre legyen, és valóban az ápolás támogassa.
1: Köszönöm Igen. szépen Köszönöm Vas Monika igazgatónőnek, hogy bejött a stúdióba.
2: Köszönöm szépen.
0: Ön a Csillagpont Rádiót hallja, az FM 103 MHz-en. Csillagpont Rádió. Hírek a Csillagpont Rádióban.
3: Egy hét múlva tartják az országgyűlés alakuló ülését. Magyar cég fejleszthet hold körüli pályára szánt műholdat. Napos, kellemes idő várható. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Egy hét múlva tartják az országgyűlés alakuló ülését. Az április 12-i országgyűlési választáson három párt szerzett mandátumot. A Tisza pártnak 141, a Fidesz-KDNP-nek 52, a Mi Hazánknak 6 képviselője lesz. A héten véglegessé vált a leendő Tisza kormány névsora. Május 9-én a miniszterelnöki eskütétel utánra a Tisza párt elnöke ünnepi rendezvényt szervez a budapesti Kossuth térre. A gazdasági növekedés beindítása a működő Magyarország felépítésének egyik legfontosabb pillére, jelentette ki a Tisza kormány leendő gazdasági és energetikai minisztere. Kapitány István a Facebook oldalán közzétett videóban közölte, azonnal leállítják és felülvizsgálják az indokolatlan, túlárazott kifizetéseket. Ezzel párhuzamosan kialakítják a közpénzek hatékony felhasználását biztosító kereteket. Kialakítják a gazdaságfejlesztés új eszközeit, ami a hazai kis és középvállalkozás sok fejlődését segíti, emellett nekilátnak a felesleges bürokrácia csökkentésének. Hangsúlyozta, hamarosan érezhető lesz az új irány, ami egy modern, fejlődőképes és válságálló gazdasághoz vezet. Új fejezetet kell nyitni a kormány és a tudomány viszonyában, jelentette ki a leendő tudományos és technológiai miniszter közösségi oldalán. Tanács Zoltán a Magyar Tudományos Akadémia ünnepi közgyűlésére kapott meghívására reagálva hangsúlyozta, olyan oktatási rendszert kell építeni, amely képes kinevelni a 21. század tudósait. Lemondotta a Hunren kutatóhálózat nemzetközi tudományos tanácsadó testületének tagságáról Lovász László, közölte a HVG. Az MTA egykori elnöke távozását azzal indokolta, hogy nem ért egyet a szervezet vezetőjének utóbbi időben tett kijelentéseivel. A többi közt a kutatóhálózat jövője, illetve a kritikákat megfogalmazó főigazgatókat ért vádak miatt alakult ki nézeteltérés a matematikus és a vezetőség között. Magyar vállalat fejleszthet hold körüli pályára szánt műholdat. Az Európai űrügynökség a Remred technológia fejlesztőit kérte fel, hogy irányítsa a Moonred nevű kutatási projektet. A misszió célja egy olyan körülbelül 300 kilós műhold fejlesztése, amely segíti a kommunikációt, a navigációt és űridőjárás megfigyelését. A küldetés tudományos tartalmáért a Hunren Energiatudományi Kutatóközpont űrkutatási laboratóriuma felel. Napos, gomoly felhős idő várható eső nélkül. Az északkeleti szelet élénk, néhol erős lökések kísérik, főként a keleti ország részben. Napközben 19-25 fok lehet, a nyugati ország részben lesz melegebb. Késő estére 11 és 16 fok közé hűl le a levegő.
0: Pörgesd fel a pulzuson! FM 103 Csillagpont Rádió. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: You like that?

0: Pulzusinfo. Pulzusinfo. Betegség, gyógyulás, kutatás, oktatás. Minden, amit az egészségügyről tudni érdemes. Csillagpont Rádió. FM 103.
1: További kellemes rádiózást kívánok a Csillagpont Rádió hallgatóinak. A mikrofonnál a szerkesztő Monos Márta. A témánk az előttünk álló percekben nem más, mint a narcizmus, a narcisztikus kapcsolat, a narcisztikus személy. Én azt hiszem, hogyha a narcizmusról vagy a narcisztikus egyénekről beszélgetünk, akkor szerintem nagyon sokunknak bevillan egy kép egy szép fiatalemberről, aki hasalva egy tó partján a fejét a víztükör felé hajtja, és meretten bámulja önmagát. Ő az a tipikus narcisztikus férfi, Freud a görög mitológiából, Narcissostól mintázta meg. Azért beszélünk mi erről a témáról, mert az utóbbi időben egyre többször találkozunk olyan jelenséggel, amikor oda mondjuk valamelyik férfi a fiatalemberre, hogy a narcisztikus alkat, és hát, hogy ennek milyen negatív hatásai vannak például a kapcsolatra. Hosszú bevezető után köszöntöm a telefonvonal végén Barcs Krisztinát, áldozatsegítéssel foglalkozó pszichológust. Köszönöm, hogy elfogadta ezt a felkérést.
2: Köszönöm én is, és üdvözlöm a hallgatókat.
1: Valahol az interneten kurkászva találtam rá egy olyan videóra, amelyben pontosan erről volt szó, hogy milyen hatással van egy kapcsolatban a másikra például egy narcisztikus személy. Öntől idézem, hogy a narcisztikus szülő nem tud igazán szeretni.
2: Lehet, hogy elhangzott tőlem is ez. Ez egy eléggé alapvető történés, hogy egy narcisztikus nem tud szeretni sem szülőként, sem testvérként, sem házastársként, sehogyan sem.
1: De azért ez egy elég meredek mondat ezt kijelenteni, nem gondolja?
2: Hát ugye attól függ, hogy hogyan definiáljuk azt, hogy szeretet. Mert ha úgy definiáljuk, hogy a szeretet azt jelenti, hogy én a másikat az ő személyéért szeretem, nem azért, mert valami hasznot hajt, vagy felelős vagyok érte, nem pedig magas ívből teszek arra, hogy mi történik vele, vagy empatizálni tudok vele, együtt érzek vele, ha valami gondja van, nem pedig csak a saját mozimat nézem mindeközben is. Szóval, hogy mit értünk szeretet alatt? Ahogyan én értem a szeretetet, úgy egy narcisztikus hát nem igazán tud szeretni.
1: Tehát maga a narcizmus, az tulajdonképpen az egy létező valami, egy személyiség zavar, egy rendellenesség.
2: Igen, bár most már azért tényleg szitokszóként használják ezt a jelzőt, tehát simán használják olyan emberekre, akik önzőek, vagy egocentrikusak, vagy törtetőek, másokon átgyalogolnak. A személyiségzavar az egy elég körülhatárolt állapot, és hát több jellemző van, aminek teljesülni kell. Tehát itt a személyiségnek egy nagyon alapvető, rossz módon történt kifejlődéséről van szó, ami nem változik egy életen át.
1: Azaz, hogy ő mindent magáról megpróbál bebizonyítani másoknak, hogy ő a Jani?
2: Igen, van ilyen is, bár vannak olyan rejtőzködőbb típusúak is, akikről ezt így elsőre nem lehet megmondani, mégis az történik körülöttük, hogy róluk szól az élet. Tehát vannak olyanok, akik nem nagy hangúak, meg nem kérkednek, csak valahogy mégis elérik, hogy egy egész család mondjuk köréjük rendeződik és alárendelődik az ő éppen aktuális lelkiállapotának. Szóval ez egy picit bonyolult kérdés.
1: Mert hogy különleges személynek tartják magukat.
2: Igen, van egy ilyen feljogosítottságérzet bennük, úgy érzik, hogy ők többet érdemelnek, mint mások, vagy többre érdemesek, mint mások. Aztán van úgy, hogy emögött van teljesítmény, tehát tényleg elérnek valami nagyot az életben, de van olyan is, hogy ez csak egy fantázia marad, és hát sokkal többet gondolnak magukról, mint amennyit érnek valójában.
1: És el is követnek mindent, hogy elfogadtassák ezt másokkal, és azt hiszem, hogy itt kell beszélni akkor az áldozatsegítésről.
2: Igen, egy ilyen ember mellett azért nagyon nehéz az élet, nagyon stresszes az élet. Az áldozatok sokszor azt élik meg, hogy elbeszélünk egymás mellett, nem tud megbeszélni a problémáinkat, az, hogy igazodni kell ehhez az emberhez, az, hogy mindig az van, amit ő akar, neki lehet, nekem nem, tehát van egy ilyen kettős mérce, ez nagyon igazságtalan. sokszor nagyon kritikusak tudnak lenni, tehát ha egy pici hajszál van a levesben, akkor azon hatalmas hiszti van. Tehát azért ezt elviselni, ez egy nagyon-nagyon stresszes, hosszú távú kitettség, és ebbe azért bele lehet betegedni. Mentálisan is, meg fizikailag is.
1: Maguk a narcisztikus emberek, azok tudják magukról, hogy ők azok?
2: Hát miután ennyit beszélünk róluk, most már azért előfordul az, hogy így esetleg így eljut hozzá ez az információ, mert mondjuk már hárman mondták neki, hogy te narcisztikus vagy. De azért a nagy többség nem, tehát hogy ugyanúgy, ahogy bármilyen más kritikát nem veszi komolyan, vagy lesöpri az asztalról.
1: Na de sokan csak azt mondják, hogy hiú, sokat foglalkozik magával, és az a kettő az nem ugyanaz?
2: Igen, ő sokat foglalkozik magával, de ő szereti tökéletesnek látni magát. És hát a legapróbb kritika sem elfogadható a számára. Tehát egy pici módosításra sem képesek sokszor azért, hogy a másiknak mondjuk jobb legyen.
1: Sok mindent elolvastam, és például ilyenre is ráleltem, hogy van narcisztikus szégyenérzet, narcisztikus düh, arrogancia, önelégültség, irítség, önzőség, ezek az elmaradhatatlan jelzők. Ezt még jobban megértem, de mit kell az alatt érteni, hogy narcisztikus szégyenérzet, meg narcisztikus düh?
2: Jó kérdés. Én arra tippelnék, hogy ez a narcisztikus személyiségében munkáló szégyen, ami nagyon átható, de sokunkban munkál szégyen. Tehát ez nem feltétlenül okoz narcizmust. Tehát sokunk viselkedését azért vezérli az, hogy jaj, nehogy mások rosszat gondoljanak rólam, vagy esetleg gyerekként felnövünk abban, hogy mindig kritizálnak, és van egy ilyen mély belső elégtelenségérzetünk önmagunkkal kapcsolatban, ettől még nem leszünk narcisztikusok. De a narcisztikusnak a szégyene, az, hát azt tudnám mondani, hogy ennek a hatványa, vagy nagyon erős, tehát hogy annyira erős, hogy mindent leural, és egy speciális védekezést alakít erre ő ki. Ő ezelől az állapota elől, ahol ő szégyenkezik, vagy ahol ő rossznak éli meg magát, máshogy menekül el, mint mondjuk egy egészséges ember. Egy egészséges ember munkálkodik magán, próbálja kicsiszolni azokat a észlelt hibákat, vagy vélt, vagy valós hibákat, amiket magában felfedez. Egy narcisztikus kiugrik ebből az állapotból, és úgy tesz, mintha ő vele minden rendben lenne.
1: Azért is kérdeztem az előbb, hogy tudják-e magukról, hogy azok, mert akkor, ha tudja, akkor az megint kiválthat egy másfajta érzést jó esetben.
2: Igen, ugye ez az információ, hogy én narcisztikus vagyok, ez egyébként senkinek sem lenne egy könnyen nem észthető információ, hogy valami alapvető zavar van a személyiségemmel. Szóval ez senkinek nem könnyű.
1: Hát, még egy narcisztikusnak milyen nehéz elfogadni.
2: Tehát ő ezt teszi, hogy jó, hát ez elhangzott, de nem, ez nincs így, nem igaz rám. Tehát a leggyakrabban az történik, hogy ezt ők lekeverik, nem veszik komolyan, hülye a másik, hogy ilyet mond rám. Ő a narcisztikus, ilyesmi reakcióik vannak.
1: Manapság divat okolni például a negatív tulajdonságaink vagy hozzáállásunk miatt a múltat, netán például azt a családi milliót, amiben beleszülettünk, ahogy engem neveltek, vagy ahogy amilyen közösségben voltam. Kevésbé divat felvállalni mondjuk egy rossz tulajdonságot, hogy az az én bűnöm, az az én bajom. Rögtön hárít az ember, vagy legalábbis legtöbbször hárít az ember. A narcizmussal, a narcisztikus alkatokkal is előfordul ez, gondolom. Ott is hárít az ember, tehát megpróbálja rányomni másra a felelősséget, holott ez tulajdonképpen egy belekódolt valami az emberbe?
2: Hú, ez egy nagyon kiterjedt kérdés, és sokféle bugyra vagy iránya van. Egyrészt az igaz, hogy hát ugye a modern pszichológia is, meg ez a sok-sok pszichológiai könyv, ami most már elérhető a könyvesboltokban, ezek mind sugallják ezt, hogy a család, az első
1: Igen.
2: évek, ezek tehetnek a bármiről is. És hát véleményem szerint nem hangsúlyozzák eléggé az embernek a szabad akaratát. Tehát oké, hogy nekem mondjuk volt egy nehéz gyerekkorom, de nem lesz mindenkiből, nem tudom, sorozatgyilkos, csak azért, mert nehéz volt a gyermekkora. Tehát azért ott van a szabad akaratunk, a képességeink, a hajlandóságunk, a megküzdése, egy csomó minden. Tehát azért az éremnek két oldala van, igen, oké, szüleink tehetnek arról a millióról, amiben mi felnőttünk, de mi is tehetünk arról, hogy mi hogyan reagáltuk ezt le.
1: Kétségtelen.
2: Emberek hihetetlen hátterekből tudnak
1: óriásit alkotni.
2: Csodálatos dolgokat létrehozni, igen. Tehát, hogy hihetetlen szenvedést tudnak igaz gyöngyé alakítani, mondjuk így. De van olyan, aki nem ezt teszi, hanem inkább elindul egy lefelé tartó spirálban. Na most a narcisztikusok, hát ők náluk az úgy van, hogy a világ tehet mindenről. Tehát nem csak a szüleim, hanem a hülye főnököm, munkatársam, az a gyalogos, aki átment előttem, a boltos. Tehát, hogy mindenki más tehet a problémáimról, én nem. Tehát ez egy nagyon kiterjedten így van az ő életükben, hogy mindig más a hibás, mert ugye én nem lehetek az. Ez az, amit ő mindenképp ebből akar ő mindig kiugrani, hogy ő volna bármiben is a hibás, vagy ő vele bármi probléma lehetne.
1: Mint pszichológus és mint a területtel, témával foglalkozó találkozik, vagy találkozott olyannal, hogy egy narcisztikus valaki felismeri magáról ezt a jellemzőségét, és ki akar ebből vonulni valahogy, vagy ki akar szakadni, menekülni akar?
2: Előfordul ilyen, bár nagyon ritka, de előfordul. Keresnek meg engem is ilyennel, hogy állítólag narcisztikus vagyok, tudnánk ezen valahogy segíteni, de én erre nem vagyok kiképezve. Tehát egy narcisztikus személyiségzavar, hát az nagyon nehéz történet egyébként is, de hogy az különleges, speciális, egy magas szintű szakképzettséget igényel, hogy valaki ebben bármit is tudjon segíteni. Bár azért a szakma elég pesszimista, tehát azért nevezünk valamit személyiségzavarnak, mert azt gondoljuk, hogy az minimálisan változtatható, vagy inkább egyáltalán nem egy élet alatt. Tehát ebben különbözik a más lelki betegségektől. A személyiségzavarok ezért vannak egy külön csoportba sorolva, mert ezek nagyon makacsul fennálló dolgok, és nem nagyon lehet velük, tehát egy picit lehet csiszolni rajta, de nem sokat.
1: Tehát marad az eltűrés, a tolerancia?
2: Akiknek én segítek, narcisztikusok körül élő emberek, áldozatok, hát inkább arra szoktam őket biztatni, vagy azt szoktuk inkább megkeresni, hogy lehet akár ezt a kapcsolatot lezárni, vagy ha nem lehet, mert mondjuk összeköt minket munka, gyerekek, egzisztencia, akkor hogy lehet valahogyan leszeparálódni, minél kevesebb sérüléssel túlélni egy ilyen helyzetben, kivárni azt, ahogyan lehet ebből menekülni.
1: De hát egy narcisztikus alkat is lehet valahol vonzó, meg szimpatikus, akitől nehéz megszabadulni, még akkor is, hogyha ránk negatívan hat mindenféle értelemben.
2: Abszolút vonzóak, tehát ők ezt nagyon jól tudják előadni. Van egy ilyen hát, ilyen nagyon érdekes ilyen, mintha ilyen bűv erejük lenne, vagy egy bűv körbe tudják vonni azokat, akiket így kipécéznek maguknak. És nagyon lehengerlőek, vagy vonzóak tudnak lenni, elő tudják azt adni, hogy hú, mi mennyire egy hullámhosszon vagyunk. Ezt nehéz így elsőre felismerni, aki már volt ilyenben, az már lehet, hogy gyanakszik esetleg egy következőnél.
1: Mi most beszélünk a narcizmusról, a narcisztikus emberekről, és én szerintem a legtöbben férfiakra gondolnak, holott nők körében is előfordul.
2: Igen, bár jóval kisebb mértékben. Hát nehéz becsléseket tenni, már csak amiatt is, mert narcisztikus ritkán jut el szakemberhez, de hát az a becslés, hogy nagyjából 1/5-4/5 az arány a férfiak javára. Ami azt jelenti, hogy igen, léteznek narcisztikus nők, narcisztikus anyák, de a nagy többség az férfi. Bár azt is meg kell itt jegyeznem, hogy azért az a férfi szerep, az a hagyományos férfi szerep, amiben belenevelődnek a fiúgyerekek, azért az sok közös vonást mutat a narcizmussal. Egy nagyon férfi uralmú gondolkodásban nevelődött fiú az tud ugyanolyan feljogosított lenni, ugyanolyan empátia hiányos lenni, anélkül, hogy narcisztikus személyiségzavara lenne.
1: Igen, hát az is eszembe jut, hogy ez a jelen világ, ez a magamutogatós szelepvilág, azt harsogni, hogy ne vállald fel a külsődet, legyél a lehető legtöbb eszköz segítségével a legszebb, a legek legje. Ez vajon kedvez annak, hogy kicsit eldeformálódjanak azok a személyiségjegyek, amelyek a normál kerékvágásban haladnak? Haladnának?
2: Igen, ettől tartok én is, hogy ez nem jó irány. nem jó irányba megyünk ezzel, abszolút rásegít. Tehát ha nincs egy ilyen kora gyermekkorból kialakult narcizmus, személyiségzavar, attól még a viselkedés válhat olyanná emiatt, hogy követi ezeket a példákat.
1: Akkor még kell beszélnünk ezekről sajnálatos módon, mert ideje meg időszerűsége van. Hát az áldozat segítésről szóltunk elsősorban, pontosabban arról, hogy az ön feladata azoknak az embereknek a segítése, akik egy ilyen narcisztikus alkat közelében vagy vele élnek. Nem tudom, hogy lehetne magának a narcisztikusnak segíteni, különösen annak, aki felismeri magáról, és nem tudom, hogy lehetne megoldást találni arra, hogy ne több, hanem kevesebb legyen a feladat ezen a téren.
2: Az áldozatsegítés az egy speciális tudás, tehát fontos, hogy hogyan állok hozzá ahhoz, aki mondjuk most egy kicsit kibővítve a kört bántalmazás áldozata, ugye egy narcisztikus az mindenképp bántalmazza hozzá közel kerülőket, de hogy szimplán enélkül is a bántalmazás áldozataival foglalkozni, ott azért nagyon tapintatosnak kell lenni, nagyon tiszteletben kell tartani az áldozatnak az élményét, tapasztalatát, tudni kell azt, hogy sok áldozat négyszer, ötször is akár, vagy még akár többször is visszamegy a bántalmazójához, ez a folyamat része. Itt sok-sok minden van, és én nagyon remélem, hogy egyre több szakember tanulja meg ezt a fajta működésmódot, hogy egyrészt, hogy felismerje a bántalmazást, másrészt, hogy jól tudjon benne segíteni.
1: Hát ez a kapcsolati erőszak egy tipikus formája, ha jól belegondolunk.
2: Igen, így van.
1: És erről elég sokat lehet olvasni, hallani.
2: Egy specializált formája, igen, amit mondjuk egy narcisztikus személyiségzavar hátterén alakul ki. Tehát egy narcisztikus ugyanúgy tudja fizikailag bántalmazni, a másikat lelkileg bántalmazni, szexuálisan bántalmazni, tud anyagi kontrollgyakorlást csinálni a másik felett, tehát tudja a bántalmazásnak az összes formáját, ugyanúgy elszigeteli az áldozatát a barátoktól, családtagoktól, tehát ugyanúgy tudja ezeket egy narcisztikus is, csak itt az ő viselkedését nem az magyarázza, hogy ebben nevelődött bele, mint mondjuk férfi, hogy egy ilyen patriarchális férfi uralmú világban egy férfinek ez a dolga, és a nőnek meg az a helye, hogy ennek alárendelődjön, hanem itt a narcizmus az, ami kialakítja ugyanezeket a viselkedéseket.
1: Hát a tanács az, hogy menekülni az ilyen emberek közelségéből, meg az, hogy aki tud segítsen azoknak, akik ilyen emberek közelében élnek, és menekülni akarnak.
2: Én mindig ezt szoktam javasolni, hogy arra fölösleges várni, vagy nem éri meg várni, hogy a narcisztikus valaha is megváltozik. Tehát ez körülbelül olyan esélye van erre, mint megnyerni a lottó ötöst. Van rá esély, de nagyon elenyésző. Tehát inkább magát mentse, a szeretteit mentse, próbáljon meg egy távolságot képezni, ahogyan tud.
1: Én köszönöm szépen Barcs Krisztinának ezt a beszélgetést, remélem, hogy hallották, és hogyha csak egy ember ismeri fel, hogy ott van valaki, akitől rohanni kell a messzeségbe, akkor már elérte a beszélgetésünk a célját. Köszönöm még egyszer. Viszonthallásra.
2: Köszönöm. Viszonthallásra.
0: Csillagpont Rádió az interneten is. Hírek, riportok és online adás. Csillagpont Rádió.hu. Nem csak rádió.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Csillagpont Rádióban.
2: Egy hét múlva tartják az országgyűlés alakuló ülését, egyre aggasztóbb az aszály Magyarországon, napos kellemes idő várható. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. A magyar mellett a székely, az európai és a cigány himnusz is felhangzik az országgyűlés alakuló ülésén, ezt a leendő miniszterelnök írta a közösségi oldalán. Magyar Péter ismertette, az alakuló ülés jövő szombaton 10 órakor kezdődik. A Tisza párt elnöke közölte azt is, hogy a miniszterelnök megválasztására, eskütételére és beszédére kora délután kerül sor a parlamentben. Ezt követően a Kossuth téren rendszerváltó ünnepet tartanak, melynek keretében az ünnepélyes zászló felvonás után Magyar Péter szól a megjelentek. A bejegyzés szerint az alakuló ülést 10 órától végig kivetítőkön közvetítik a Kossuth téren. A gazdasági növekedés beindítása a működő Magyarország felépítésének egyik legfontosabb pillére, jelentette ki a Tisza kormány leendő gazdasági és energetikai minisztere. Kapitány István a Facebook oldalán közzétett videóban közölte, azonnal leállítják és felülvizsgálják az indokolatlan, túlárazott kifizetéseket, ezzel párhuzamosan kialakítják a közpénzek hatékony felhasználását biztosító kereteket. Kialakítják a gazdaságfejlesztés új eszközeit, ami a hazai kis- és középvállalkozás sok fejlődését segíti, emellett nekilátnak a felesleges bürokrácia csökkentésének. Hangsúlyozta, hamarosan érezhető lesz az új irány, ami egy modern, fejlődőképes és válságálló gazdasághoz vezet. Egyre aggasztóbb az aszály Magyarországon. Hetek óta nem esett az eső, a talaj felső rétege már teljesen kiszáradt az ország nagy részén. A helyzet várhatóan gyorsan romlik majd. A következő napokban emelkedik a hőmérséklet és jelentős csapadék sem várható. A MAGOSZ főtitkára az M1-en arról beszélt, ez főként a most vetett kukorica és napraforgó kelésénél okozhat gondot. Csetibor András elmondta, az elmúlt évtizedben volt az 5 legszárazabb és az 5 legmelegebb év is. A legnagyobb problémát a légköri aszály okozza. Magyar vállalat fejleszthet hold körüli pályára szánt műholdat. Az Európai űrügynökség a Remred technológia fejlesztőit kérte fel, hogy irányítsa a Moonred nevű kutatási projektet. A misszió célja egy olyan körülbelül 300 kilós műhold fejlesztése, amely segíti a kommunikációt, a navigációt és űridőjárás megfigyelését. A küldetés tudományos tartalmáért a Hunren Energiatudományi Kutatóközpont űrkutatási laboratóriuma felel. Napos, gomoly felhős idő várható eső nélkül. Az északkeleti szelet élénk néhol erős lökések kísérik, főként a keleti ország részben. Napközben 19-25 fok lehet, a nyugati ország részben lesz melegebb. Késő estére 11 és 16 fok közé hűl le a levegő. A következő napokban is folytatódik a kellemes, száraz, koranyári idő, többfelé 25 fok feletti hőmérséklettel.
1: Csillagpont Rádió. Egészségről és sportról a legtöbbet nálunk hallja.

Valamiben segíteni nem tartom vissza magamat, vallja Palácsik Zsanett, a Miskolci Egyetem egészségtudományi karának mestertanára. Korábban a környezetvédelemmel kezdett foglalkozni, de nem maradt a pályán. Később meghallotta, hogy ápolóképzés indul a Ferenci Egészségügyi Iskolában, ami ugyan felsőfokú, de nem főiskolai végzettséget adó képzés volt. Palácsik Zsanettel beszélget Monos Márta. A fülfájás gyerekeknél évszaktól függetlenül gyakori panasz. Anatómiai okok miatt könnyen kialakulhat nátha szövődményeként is, de strandulás után is sokan fordulnak orvoshoz a gyermeküknél jelentkező fülfájás miatt. Hogyan csillapíthatjuk a fülfájást otthon, és mikor forduljunk orvoshoz? Erről is hallhatnak abban a beszélgetésben, melyet dr. Román Éva orrfülgégésszel készített Bétóth Erika. A vastagbéllel kapcsolatos betegségekről, daganatról lesz szó abban a beszélgetésben, melyet dr. Görgényi László sebész főorvossal készített Monos Márta. Sokan posztolnak Facebook vagy Instagram oldalukra képeket ételekről, melyeket vagy maguk készítettek a posztolók, vagy megrendeltek. Pócsi Orsolya pszichológussal erről beszélget Váhi Zsolt. Tartalmas időtöltést kívánok!

0: Rólunk. Rólunk. Rólunk. A Csillagpont Rádió közéleti magazin műsorát hallják.
1: Ha tudok valamiben segíteni, nem tartom vissza magamat, vallja Palácsik Zsanett, a Miskolci Egyetem egészségtudományi karának mestertanára. Korábban a környezetvédelemmel kezdett foglalkozni, de nem maradt a pályán. Később meghallotta, hogy ápolóképzés indul a Ferenci Egészségügyi Iskolában, ami ugyan felsőfokú, de nem főiskolai végzettséget adó képzés volt. Palácsik Zsanettel beszélget Monos Márta.
2: Nagyszerű tanáraim voltak, olyan mélységében megszerettették velünk a gyógyítást, meg az egészségügyet, hogy szerintem azóta is az osztálytársaim is mind tevékenyen benne vannak az egészségügyben, és mindenki nagyon jó szakember.
3: Azért volt jó időben ez a lehetőség, mert hogy éppen meg

0: Mit csatlott ez a bányamérnöki karon tanulás?
1: Igen, és ott nagyon nagy útkeresésben voltam.
0: Én szóba hozom, hogy egy autista gyereket nevelő édesanyával beszélek, tehát ez is biztos, hogy abba az irányba navigálja az embert, hogy jobban fókuszáljon a másikra, hogyha segítségre van szüksége. Ha nem ilyen, akkor nem is tudná úgy nevelni a gyermekét, ugye?
1: Ez így van. Én nem vagyok egy olyan személy, aki nagyon hisz a sors kezében, isteni közbeszólásban inkább, de sok-sok barátom azt mondja nekem, hogy nem véletlen, hogy Áront kaptam, a kisfiamat, egy autista gyermeket kaptam ebben az életben, hogy nem mindenki képes ezekkel az akadályokkal, így is ilyen formán talán megküzdeni, mint ahogy én megteszem. Nem tudom, lehet, hogy ez is benne van a pakliban.
0: Igen. Majd beszélünk Áron és édesanyja kapcsolatáról, meg az életútjáról egy másik alkalomban. Most viszont visszakanyarodok én az egészségügyi képzéshez, meg az egészségügyi pályához, mert hogy amikor a Ferenciben elvégezte a szükséges tanulmányokat, akkor utána megint volt egy tulajdonképpeni szerencsés szituáció, ugye? Mert volt gyógytornász képzés itt az egészségügyi karon.
1: Igen, igen. Ahogy végeztem szinte itt az egészségügyi iskolában, egy rövid ideig dolgoztam itt a megyei kórházban, amit nagyon szerettem.
0: Intenzív osztály volt pedig?
1: Imádtam. Nagyszerű kollégáim voltak, és nagyszerű főnököm, úgyhogy a legeslegjobb kezekbe kerültem. De mégis azt éreztem, hogy...
0: Ez mikor tájt volt?
1: Ez 2004 nyarán volt. Imádtam minden pillanatát, szakmailag én nagyon-nagyon sokat fejlődtem, és szerintem emberileg is. De éreztem, hogy még van bennem minimum egy ilyen kör, amit ki kell futnom magamból, mégpedig a gyógytornászi pálya felé. És ezt annyira megint csak ilyen élesen éreztem, mint azt, amikor a bányamérnökén felálltam, itt meg azt éreztem, hogy mindenképp el kell kezdenem a gyógytornász képzést, hogy ezt nekem találták ki, ez nekem való.
0: Így került aztán a Szent Ferenc kórházba?
1: Igen.
0: Vagy az megint egy szerencsés lehetőség volt?
1: Igen, én úgy egy nagyon szerencsés ember vagyok, én azt gondolom, mert a lehetőségeket nagyon jól kapom. Ahogy lediplomáztam 2008-ban, szinte egy-másfél hónapot ott pihentem, nyár volt, és már szeptember elején a Szent Ferenc Kórház hívott is minket, frissen végzett gyógytornászokat és sokunkat.
0: Mert hogy igazándiból akkor vált uralkodóvá ott az intézményben, rehabilitációs profil.
1: Ez így van, és nagy számú gyógytornászra volt szükségük, úgyhogy el tudtam kezdeni rögtön dolgozni ott a Szent Ferenc Kórházban.
0: Óriási keletje van egyébként a gyógytornászoknak, a jó gyógytornászoknak, igen, különösen manapság, amikor ennyi mozgásszervi nyavajával küzdő ember él a világon.
1: Igen.
0: A szépsége, azt gondolom, hogy egy hozzám bottal érkező, vagy menni alig tudó, vagy mozogni alig tudó ember bizonyos idő után az én közreműködésemmel mosolyogva távozik.
1: Ez így van. A hallgatóknak szoktam mondani, amikor tanítok, hogy a világ legszebb életútját választják azzal, hogy gyógytornászok lesznek, mert olyan a gondolkodásunk is, olyan magas a tudásunk, mint egy orvosnak, olyan a szívünk, mint egy pszichológusnak, és olyan a kezünk, mint egy művésznek. Tehát itt nagyon sok mindent kell egyszerre megtennünk, és csinálunk, viszont tényleg, amit kapunk cserébe, az, hogy az emberek jobban lesznek fizikálisan, az emberek jobban lesznek mentálisan, újra mernek hinni abban, hogy ők jól lesznek, egészségesek lesznek, és ennek a folyamatnak a részébe válni, hogy én is hozzásegítem őket, ez az a legnagyobb csoda szerintem.
0: Zsanett, az, amit magába szívott az eltelt évek során, akár úgy is, mint másfél éves hallgatója a bányamérnöki karnak, vagy az egyesztendő, az intenzív osztályom, vagy a kórházi tapasztalatok, ezek hogy ötvöződnek egy gyógytornászi hiba keretében? Tehát van olyan, amit lehetett hasznosítani?
1: Sőt, szerintem én jöttem a legeslegjobb helyről, vagy a legjobb környezetből. Szerintem ez a legszerencsésebb, vagy legideálisabb előzmény, ami megtörténhet valakivel, aki mondjuk egészségügyi pályára, felsőfokú pályára készül, hogy ilyen szép lépcsőzetesen, szinte a tudását, meg az emberi vonásait összeszedve érkezik be egy felsőoktatásba. Szerintem nekem ez hatalmas előnyöm volt a többiekkel szemben, mind tudásban, mind emberi attitűdökben. Úgyhogy mindenképpen szerencsésnek mondható ez a vonása is az életemnek, mert nem volt gondom soha például azzal, hogy a belgyógyászatot megértsem, a többiek még szenvedtek vele ott az egyetemen, vagy nem volt gondom soha az anatómiával, a többiek megint csak szenvedtek
0: bizony,
1: vele.
0: Bizony, egy nem túl kedvelt tantárgy volt az anatómia, hanem feneklős, azt szokták mondani.
1: Mondani, hogy nem szeretni kell, hanem megtanulni és megérteni és csinálni.
0: Népszerű szóval... egyébként a gyógytornászat?
1: Nagyon-nagyon népszerű. Nagyon
0: és nem
1: népszerű.
0: Is kell, hogy fogják a hallgatókat, ugye, mert ha
1: abszolút,
0: jól tudom, akkor éppen
1: hatalmas a túljelentkezés, ez így van, és minden évben azt tapasztaljuk, hogy nagyon-nagyon sok fiatalt, gyereket érdekel ez a téma, meg érdekel a segítésnek ezen formája.
0: A saját életében hogy tudja az ember hasznosítani azokat a tudnivalókat, megtapasztaltakat, amire egy gyógytornász szert tesz iskolában és a munkája során egyaránt. Szokott tornázni például?
1: Persze, heti 5-ször járok edzésre. Ez magától értetődő. És megint csak azt kell, hogy mondjam, hogy az ember a saját bőriből nem szabad, hogy kibújjon semmilyen szituációba. Ugye van egy ilyen nagyon nagyszerű könyv is, hogy légy hű önmagadhoz.
0: Igen, Erik Kastnernek a könyve.
1: És én azt gondolom, hogy ez egy nagyon szép gondolat. Tehát, hogy az ember minden élet pillanatában ugyanaz a személy marad mindenhol. Több, tudom, attitűdöm van, több entitásom van, anya is vagyok, nő is vagyok, gyógytornász is vagyok, de mindig ott van bennem a mozgás szeretete, mindig ott van bennem ez a gondolat, hogy a mozgás az mennyire fontos az ember életében.
0: Van olyan, amikor, hogy úgy mondjam, nehezebb feladat elé állítja az embert az élet, gyógytornászokat is. Találkozik olyan esettel, amikor nem azt mondom, hogy meghaladja az önképességét, hanem a lehetőség tárházát a segítségnyújtás. Ez nem okoz konfliktust? Azért, mert olyan állapotban van a beteg. Azért, mert mindegy, van, ami oka van. Előfordul, ez is gondolom.
1: Természetesen.
0: Hogy vesz ilyenkor a kanyart? Hogy tudja ezt tudomásul venni? Hogy tud ezen úrrá lenni? Hogy tud hitet adni a betegnek?
1: Én azt gondolom, hogy az önismeret nagyon-nagyon fontos minden gyógyító szakmában a szakemberek részéről, hogy tisztában legyenek a határaikkal, mert nincs tökéletes ember. Mindenkinél lesz egy pont, ahol be kell ismerni, hogy én eddig a pontig tudok segíteni, eddig a pontig tudok tenni bármit is a betegemért, és van egy bizonyos pont, amit már nem tudok átlépni, és nem is kell átlépni. Nagyon-nagyon fontos a pszichológiája a gyógyításnak. Tehát a gyógyításban szerintem pont ez a szép, vagy ez a jó, hogy amit tudunk, azt megteszünk, amit meg nem tudunk, azt elfogadjuk. És hát mindenkinek remélem, hogy van egy hitrendszere, vagy van valami, amiben tud kapaszkodni, és ilyenkor jön a kapaszkodás, meg az elengedés. És amúgy az autista kisfiam is sokszor arra tanított meg engem, hogy bizonyos dolgokat, amit nem tudok megoldani, azt tudnom kell szépen, békésen, a legnagyobb belenyugvással elengedni.
0: Hívő emberrel beszélek, ugye?
1: Igen.
0: Visszakanyarodok az apáca pályaválasztáshoz, ha lehet igen. így fogalmazni, akkor ez is végig kíséri
1: igen,
0: az
1: igen.
0: életét. Ez nagyon erős kapaszkodó az ember életében, kétségtelen. Különösen akkor, hogyha próbatételek elé állítja. Márpedig, ha belegondolunk, akkor tulajdonképpen minden nap próbatétel elé vagyunk állítva, de ezek aztán kisebb-nagyobb csoportcsúszásokat okoznak az évek során.
1: Szerintem igazán az az erős ember, aki ezt a fajta gondolatiságot tényleg ilyen nyugodt energiával, békével elfogadja, hogy megvannak a határaim. Szerintem ez tényleg egy olyan szép gondolat, hogy nem kell senkinek Isten komplexusban szenvednie, meg nem kell azt hinnie, hogy ő mindig minden helyzetet tökéletesen megold. Kicsit viccesen szoktam mondani a hallgatóimnak is, hogy ér rosszul lenni, meg ér néha depressziózni, meg ér néha mélyen lenni, mert azok is mi vagyunk. A legrosszabb pillanatban is én vagyok. És szeretnem kell a legrosszabb pillanataimat is.
0: Meg magamat is azt szokták ez mondani ahhoz, hogy kihúzzam magam akár, mint Münchhausen báró,
1: igen,
0: ugye,
1: tehát
0: hajamnál
1: először fogva. A gyógyítás, ez mindig önmagamon kezdődik, minden tekintetben, mind fizikálisan, és ezért járok tényleg heti 5-ször edzeni. Odafigyelek magamra, és a lelkemre is, és mentálisan is, és én magamon jól tudom alkalmazni, akkor az egész világot meg tudom menteni, idézőjelben, akit meg lehet. Akit meg nem, azt meg... Ilyen nyugodt békével engedni kell.
0: Mert itt van az a határ.
1: Ez így van.
0: Tudom, hogy viccesen azt mondta, hogy a hallgatói örülnek, hogy bejön a rádióban, mert most van egy Lukas óra, vagy
1: igen.
0: kettő. De egyébként hogy néz ki általában a napja? Egy napja.
1: Egy napom? Minden nap tartok órákat. Én relatív nagy magasszában tartok órákat. Ez ilyen heti 20-21 óra tanítás jelent bent az egyetemen. Az óráim nagy része, hál' Istennek, gyakorlati, tehát tornateremben, tréningruhában.
0: Akkor ott is tornázik.
1: Ez így van, tehát én nem is tudom, egyszer lehet, hogy majd összeszámolom, hogy egy nap hány órát töltök fizikai mozgással, lehet, hogy meglepődnék rajta. Szóval gyakorlati óráink vannak, ahol megtanítjuk magát a szakmát a hallgatóknak, és ezen kívül elméleti órákat is tartok. Úgyhogy oktatás is van benne, frontális eszközökkel, PowerPoint bemutatóval, a klasszikus értelembe vett elméleti oktatás.

0: Csillag.rádió közéleti magazin műsorát hallják.
1: A fülfájás gyerekeknél évszaktól függetlenül gyakori panasz. Anatómiai okok miatt könnyen kialakulhat nátha szövődményeként is, de strandulás után is sokan fordulnak orvoshoz a gyermeküknél jelentkező fülfájás miatt. Hogyan csillapíthatjuk a fülfájást otthon, és mikor forduljunk orvoshoz? Erről is hallhatnak abban a beszélgetésben, melyet dr. Román Éva orrfülgégésszel készített Bétót Erika.
2: A kérdés nagyban függ attól, hogy a gyereknek milyen az általános állapota, illetve előzőleg átesette valamilyen felső légúti fertőzésen. Amennyiben folyamatban van egy lezajló vírusfertőzés, és feltételezhető, hogy annak a szövődményeképpen jelentkezik, mindenképpen gondolni kell arra, hogy a tüneti kezelés mellett, ami az orrcseppet, fájdalomcsillapítást, lázcsillapítást jelenti, érdemes mindenképpen láz esetén megjelenni fülorrgégészeten, illetve elhúzódó fülpanaszok, fülfájás, füldugulás esetén, amire nagyobb gyerek már tud panaszkodni, mindenképpen meg kellene mutatni rendelésen, illetve szakorvosnak. Vannak nyári esetek, amikor a fülfájdalom hátterében nem feltételezhető, hogy valamilyen fülkürt működési zavar áll, nem volt előzőleg beteg a gyerek, viszont sokat úszkált, fürdött a medencében.
3: Akkor feltételezhetően ez egy fertőzés.
2: Ilyenkor nem középfül problémával állunk szemben legtöbbször, hanem valamilyen a hallójárat bőrét, egy külső bőrfertőzés jelenik meg ilyenkor, és ennek megfelelően ezt egészen máshogy kell kezelni. Szintén a kettőnek a megkülönböztetése, illetve a megfelelő terápia szintén általában szakorvos feladata, illetve háziorvos is segítséget tud nyújtani sok esetben a szülőknek.
3: Amikor egy kisgyermeknek nagyon gyakorta begyullad a torka, a mandulája, szokták mondani, hogy vetesse ki a gyereknek a manduláját. Ez jogos kérés?
2: Most közösséget elkezdő kisgyermekek esetében előfordul, majd, hogy nem természetesnek mondható, hogy sok felső légúti fertőzésen esnek át. Zömében viszonylag gyorsan elmúlik ez a betegség, egy 7-14 nap alatt egy átlagos vírusfertőzés tüneteinek meg kellene szűnni, de van úgy, hogy felülfertőződik baktériummal, ráfertőződik, más betegséget elkap, és valóban olyan, mintha a gyerekek állandóan betegek lennének. Ilyenkor természetes, hogy adott esetben egy kisgyereknél az orrmandula szövete megduzzad, okozhat később horkolást, orrlégzési problémákat, akár elhúzódóan tartósan. Hogyha ez a gyereket a mindennapokban, az alvásban, a pihenésben zavarja, vagy a fülkürt működését hosszan károsítja, a gyereknek dugul a füle, nem jó a hallása, állandóan hurutos a füle, vagy szövődményekként középfülgyulladások alakulnak ki, akkor szóba kerül valóban az eltávolítás, ami önmagában a vírusfertőzésektől nem fogja a gyereket megvédeni, lesz beteg máskor is a közösségben, csak esetleg a szövődményeket ezáltal ki tudjuk védeni.
3: És annak nincs szövődménye, hogy kiveszik a mandulát?
2: Az orrmandula eltávolítása a gyerek immunrendszerének alapvetően nem jelent akkora hátrányt a fejlődésében, mint mondjuk a torokmandula, úgynevezett torokmandula eltávolítása, mivel ez egy nyirokszövet rendszer, egy gyűrű az orrgarat területén, aminek az orrmandula csak egy részét képezi, tehát alapvetően, hogyha ezzel probléma van, minden további károsodás nélkül eltávolítható.
3: És mi a helyzet a felnőttekkel? Ugyanez vonatkozik a felnőttekre, mint a gyerekekre?
2: Felnőttek sokszor jönnek azzal, hogy dugul az orruk, és nagy az orrmandulájuk. Általában azért felnőtt korban nagyon ritka, hogy valakinek orrmandula szövete lenne olyan mértékű, ami problémát okozna. Általában serdülőkor után ez sorvadásnak indul. A torokmandula az más kérdés, az valóban tud felnőttként is sok problémát okozni. Felnőtteknél más problémát kell keresni, más okot kell keresni a háttérben, ha orrdugulásuk van. Felnőtteknél a torokmandula eltávolítása jön szóba. Elsősorban gócbetegségek esetén kérheti más szakma, kardiológia, bőrgyógyászat, különböző protézis műtétek előtt szokták kérni, illetve ha évente háromszor többször megjelenik a tüsztős mandula gyulladás, valóban tünetekkel jár, és egy állandó gombócérzés, egy kellemetlen gyulladásos állapot van a krónikusan a garatban, akkor szóba kerülhet ennek az eltávolítása, és valóban erre van vizsgálati lehetőség.
3: Milyen betegségre kell gondolni akkor, amikor valaki tartósan vagy gyakran elreked?
2: Az elrekedés egy nagyon fontos tünet, ami lehet rendkívül banális dolog. Egy minimális kis felső légúti hurutnál, meg fertőződésnél, vírusbetegségnél, egy allergiás beteg lehet, túlhasználta a hangját, elfárad a hangszál, rengeteg minden okozhat viszonylag enyhébb esetekben rekedtséget. A rekedtség akkor probléma, ha egy hónapon túl fennáll, mindenképpen meg kell mutatni szakorvosnak. Ilyenkor elsődleges természetesen a tumorkutatás, tehát hogy ki kell zárni, hogy nincs-e valamilyen daganat, gigadaganat a háttérben, illetve nagymértékű rekedtség esetén még nagyon sok fontos betegség kizárandó, így akár gégebénulásra lehet gondolni. Ez már szakorvos feladat, hogy eldöntse, hogy ez egy enyhébb múló állapot lesz, vagy ez egy olyan betegség, ami további kezelést fog igényelni.
3: Magyarországon a daganatos megbetegedések száma azért sajnos évről évre nő. Így van ez az orrfülgégészeten is, tehát itt is gyakorta fedeznek fel daganatos megbetegedést?
2: Az orrfülgégészet egy rendkívül szerteágazó terület, tehát onnantól kezdve, hogy a fejnyaki bőrterülettől kezdve az orrmelléküreg, a fül, a torokképletek, garat, illetve a gége, nyaki régióknak a daganatai elég nagy számban fordulnak elő. A dohányzás, az a rendszeres alkoholfogyasztás nagyban hozzájárul a garat-gége daganatok kialakulásához. Sokszor, nagyon-nagyon sokszor, igen késői állapotban jelentkeznek a betegek, amikor műtét, amivel esetleg gyógyítani lehetne a folyamatot, már nem is jön szóba, hanem egyéb onkológiai kezelésekre van szükség, és valamennyire vissza lehet szorítani azt az állapotot, de meggyógyítani mások esetben nem.
3: Miért van az, hogy később fordulnak orvoshoz?
2: Nagyon sok oka lehet, pontosan igazándiból egyrészt adódhat az életmódból, nem tulajdonít neki jelentőséget sajnos, annak, hogy reked, hogy egy kicsit fülbesugárzó fájdalma van, nem úgy nyel. Sokáig elfogadják ezeket a tüneteket, mivel fokozatosan rosszabbodnak, valamilyen szinten hozzászoknak. Amikor vérzés jelentkezik, fulladás, teljes nyelési képtelenség, akkor már megjelennek nagyon sokan. Vannak azért olyanok, akik időben jelentkeznek, enyhébb tünetekkel is orvoshoz fordulnak. Ilyenkor azért még meg lehet gyógyítani, tehát mindenképpen fontos lenne, hogy minél hamarabb tünetek esetén jelentkezzenek szakorvosnál.
3: A nagyothallás is egy elég nagy prus és súlyos probléma. Gyerekeknél is előfordul, gondolom, és hát természetesen a kor előre haladtával a felnőtteknél is. Mikor kellene a hallásunkat vizsgáltatni? Van erre valamilyen? Tehát, hogy rendszeresen kellene nézetni a hallásunkat?
2: 18 éves korig van ennek egy előírt javaslata erre vonatkozóan, hogy hány éves korban milyen szűrésen esnek át a gyermekek. Tehát ez kidolgozott módszer. Itt inkább a felnőttekkel van sok esetben probléma. Féloldali hallás csökkenést esetleg még viszonylag jól tolerál az ember, azonban azért halláscsökkenéssel, hirtelen kialakult halláscsökkenéssel sokszor orvoshoz fordulnak az emberek. Egy lassan kialakuló folyamatnál esetleg nem úgy veszi észre, és a környezete jelzi, hogy ideje lenne ezt megvizsgáltatni, de egy hirtelen probléma esetleg szédüléssel, egyéb kísérő tünetekkel, fülszúgásra járó halláscsökkenéssel meg szoktak jelenni zömében a betegek.
3: Meg lehet előzni a halláskárosodást?
2: Nagyon sok oka lehet a halláskárosodásnak, így a megelőzés is rendkívül sok rétű. Tehát amellett, hogy az ember ezeket a zajos dolgokat megpróbálja kerülni, felhívja a gyerek figyelmét arra, hogy ne hallgassa hangosan a zenét, pláne nem fülhallgatóval vagy fejhallgatóval. Emellett mindenképpen a megfelelő vitamin bevitelre oda kell figyelni. Nagyon fontos, hogy egy cukorbetegnek, magas vérnyomásos betegnek, akinek egyébként, vagy közfényes betegnek. Tehát nagyon sok olyan betegség van, ami rontja a kisereknek a keringését, és ezáltal a fülben is okozhat vérkeringési zavart, és ezáltal hallásvesztést. Tehát mindenképpen fontos, hogy az egészségi állapotára odafigyeljen az ember.
3: Május végén, június elején általában azok az emberek, akik allergiásak valamilyen növényre, vagy fűre, bármire, azoknak bizony ilyenkor már elég nagy panaszaik vannak. Hogyan lehet védekezni az allergiásoknak? Ugyanis folyik az orruk, tüsszögnek, a szemük könnybe lábad. Mit tehetnek?
2: Igen, érdemes megkülönböztetni az úgynevezett intermittáló szezonális jellegű tüneteket, amikor már az ember többedik év során felismeri, hogy igen, itt van valamilyen visszatérő panaszrendszer, ami zavarja és orvoshoz viszi. Ilyenkor valóban vannak allergének, amit ki lehet mutatni vizsgálattal, ami felelős ezekért az allergiás reakciókért, szemviszketés, orrfolyás, orrviszketés, ordukulás, torokviszketés. Tehát azért az emberek általában a betegek ezt jól fel tudják ismerni. Itt fontos kizárni, hogy nem más okozza esetleg a panaszaikat. Amennyiben valóban allergiás eredete van, akkor megfelelő gyógyszeres kezeléssel el tudjuk látni. Aki már régebb óta ismeri, hogy van egy ilyen visszatérő allergiás időszaka, ott pedig az allergén ismeretében időben el lehet kezdeni a megfelelő kezelést, és így megelőzhető, hogy intenzívé váljanak azok a tünetek, ami nehezen tolerálható a mindennapok során, illetve a rendszeres ormosás, az allergének kerülése az mindenképpen.

0: Rólunk. Rólunk. Rólunk. A Csillagpont Rádió közéleti magazin műsorát hallják.
1: A vastagbéllel kapcsolatos betegségekről, daganatról lesz szó abban a beszélgetésben, melyet dr. Görgényi László sebész főorvossal készített Monos Márta.
2: Az a helyzet, hogy a táplálkozás, egészséges táplálkozásra fordítanám inkább a hangsúlyt, és a vastag és fékbélrák kialakulásának szempontjából. Tehát az a helyzet, hogy vannak bizonyos betegségek, amelyek megelőzésében, illetőleg kialakulásában bizonyítottan számít az, hogy mit teszünk meg, mi mindent etetnek meg velünk. Ilyen a vastag és a fékbélrák is. Na most a vastagbél a daganatos halálozások egyik leggyakoribb oka. A nőknél az emlőrák, férfiaknál a tüdőrák, ami első, de a prostatarák a férfiaknál már ugye kezd egy kicsit emelkedni, de még mindig mondjuk azt, hogy mind a két nemben, a női, illetve a férfi nemek között a második leggyakoribb betegség a vastag és a végbélrák, ami elhanyagolt volt idáig, mert nem nagyon vettek tudomást róla, tehát nem tudják azt, hogy a második leggyakoribb betegséget
3: pedig a vastagbélrák. Mindegyik, amiről beszél, ez azért fontos, mert hogy szűrhető, és a szűrővizsgálatokat nem nagyon veszik igénybe, mert a számok azt igazolják.
2: Igen, de most már azt veszem észre.
3: Most proktológia területén.
2: Igen, proktológus dolgozok most, és azt veszem észre, hogy egyre tudatosabbak az emberek. Már, hogy...
3: A fiatalabb generációra gondol, vagy?
2: Általában a magyar emberre, magyar emberekre gondolok. Egyre tudatosabbak, hogy elmennek már magán szűrésre, és hát ugye vagy a unokák, vagy a gyerekek összedobják. Nagyon helyes, mert megéri. Mert megéri, mert ugye, ha akkor találnak egy polipot, vagy valami daganatot, akkor még mindig jobb abban az állapotban, mert gyakorlatilag nagyon jó az 5 éves túlélés. Mert 5 éves túlélésben nézzük a daganatos betegeknek a gyógyulását.
3: Itt kellene beszélni a hajlamosító tényezőkről, mert valami miatt ezek megjelennek, kialakulnak.
2: Igen, hát hajlamosító tényezők, például a polipok. Ezek egy jó indulatú elváltozások. Na most itt meg kell említeni, hogy mikor megkérdezem, hogy volt kolonoszkópia, vastagbél, igen, és hát nem volt semmi negatív. Itt a papír megmutatom. Igen, megmutatja, és valóban hát ott van, hogy polipot távolítottak el. Tehát nem negatív, mert a polipot el kell távolítani, mert a polipnak olyan tulajdonsága van amelyik hamarabb alakul át, rákos sejtén, rossz szintén, van amelyik meg később, de a nagyságtól is függ, mert egy 2 centis polipban már 40%-ban vannak rákos sejtek. Tehát ezért kell eltávolítani, és akkor, hogyha ez eltávolításra került, akkor megmondja majd a gastroenterológus, hogy 3 év múlva jöjjön vissza, mert van hajlam a polipra. Na ilyen a például ezek a polipok. Vannak a gyulladásos bélbetegségek, ez a kolitis, kolitis ulceróza, ez is nagyon kezd elterjedni és ismert betegség. Ez egyrészt genetikai probléma is, ugye, a genetika is közrejátszik ebbe. Másrészt meg az ételallergia. Tehát azt is nagyon komolyan kell venni, mert van, amikor csak intolerancia van. Tehát többet teszünk egy kis fánkot, lángost, akkor kicsit görcsünk, utána kevesebbet teszünk, és tulajdonképpen nem tulajdonítunk neki jelentőséget. Viszont ez az intolerancia már oda kell figyelni, mert ebből, hogyha kialakul ez a gyulladásos bélbetegség, akkor annak talaján már rákos sejtek is alakulnak, innen nem 1-2 éven belül, hanem hosszú idő kell.
3: Akkor és hát is riasztóan hat egyébként, mert...
2: És még a jobbik esetben, idézőjelbe teszem, a jobbik esetben kilukad a bél, és akkor a gyulladás miatt. Tehát ilyen véres nyákos székürítés, tenezmusokkal jelentkezik, kilukad a bél, ugye elvékonyodik a gyulladástól, belemegy a szépet, a hasüleg, és sürgős műtét, ugye sürgős műtét nem olyan, mint az előkészítés, tehát legyengült beteg, a gyógyulás esélyei pedig rosszabbak. Tehát ezért is fontos, hogy az ételallergiát is nagyon, nagyon komolyan vegyük, és egyre több.
3: Ez sem volt egyébként néhány évtizeddel ezelőtt ennyire a fókuszban, amikor egy anamnézist elkészítettek.
2: Az ételallergia.
3: Igen.
2: Így van. Az az igazság, hogy olyan érdekes ez, hogy általában Ázsiában, Afrikában, Dél-Amerikában kevesebb a vastagbéldaganatos megbetegedés. És hogyha ezek az emberek elköltöznek arra területre, hogy abban az országban, ahol gyakrabban fordul elő, akkor náluk is ugyanolyan gyakorisággal fog...
3: Tehát vice versa érvényes akkor.
2: Igen, mert itt nem csak a környezeti hatások, hanem szerintem a táplálkozás is, mert előbb-utóbb átveszik az ottani táplálkozási szokásokat, és azt tesznek, amit ott... A...
3: Főorvos úr figyeli az étket, amit elfogyaszt?
2: Én nagyon figyelem.
3: Igen? Hivatásból adódóan, vagy ez így volt fiatal korában?
2: Tulajdonképpen fiatal koromban nem. Feleségem mutatott rá először arra, hogy az ízfokozó az allergiát okoz, nála jelentkezett bőrtünetként. Tehát az E621-est azt felejtsük el.
3: Mit felejtsünk el?
2: Az E621-es ízfokozó, amire az van ráírva az ételre. Azt felejtsük el, mert az rákkeltő. Akkor itt elmondanám, hogy kerüljük a feldolgozott húsipari termékeket, a konzerveket, szalámikat, kolbászokat, virsliket.
3: Mert de sajnos, a házi kolbászt ezt nem kell kerülni, amit
2: hát
3: ott
2: a házi kolbászt egy bizonyos mértékig kerülni kell a füst miatt. Mert a füst, ugye, hát ha bemegyek a hentes üzletbe, akkor látom, hogy némelyik kolbász olyan fekete, mint a korom, hát agyonra van füstölve.
3: Nyilván, de hát ezt leveszi az ember a bőrét.
2: Hát leveszi, de benne van. Azért nem romlik meg, mert jó megfüstölik. Ugyanakkor a bélnyálkahártyát is ugye bántja a füst, mert ahogy ott elöli a baktériumokat, a bélnyálkahártya is fölszívódik, bélnyálkahártyát károsítja, és a füst nagyon káros. Régen annak idején a kéményseprőknek, tanultuk még annak idején egyetemen, hogy a szkrótum rákja volt. A korom miatt, hogy csiholták a kéményt.
3: Nekem meg a cigaretta jutott eszembe.
2: Igen, hát ez is mondjuk genetika, mert van, aki szívve 40 évig semmi baja nincs, és vannak a passzív dohányosok, ugye, ahol a családban két igen. ember dohányzik, és akkor jön be a felesége, szóval sose nem volt a számba a cigaretta, és tüdőrákba operáltuk. Annak idején még a megboldogult szemmelvesz kórház. Sebészet és általános sebészet, vagy meg a sebészeti osztályán. Még annyit szeretnék mondani, hogy amiket beletesznek ezekbe a feldolgozott húsipari termékekbe, ezek nem csak hogy egészségtelen, és káros, hanem rákkeltő is. Mert nem csak egészségtelen zsírokkal van tele, hanem nitritekkel és nitrátokkal.
3: Tehát ezek a már én leírtam ezt az E621-et.
2: Tehát ezek a nitritek, ezek karcinogének rákkeltők, ez például a pátsó. Hát beletezik a 10-12 ezer forintos szalámiba is. Hát ez is rákkeltő.
3: Ön szerint az előfordulás gyakorisága mivel magyarázható? Milyen tünetei vannak például?
2: Benyhengörcsös panaszok, ha valamiből többet teszünk, akkor már vagy tej, vagy hát most már odaírják már a...
3: És ezekkel a normaflórokkal szinten lehet tartani?
2: Normaflór az nem, magában nem lehet visszatartani, viszont azzal, hogy diétázunk, tehát elhagyjuk, gyakorlatilag már az is jó. A normaflórot meg akkor kellene használni, amikor hasmenés van.
3: Biztos, hogy egyre több ilyen előfordulással találkoznak a szakemberek is, ugye? Mármint a gyulladásos bélbetegséggel.
2: Igen, ez világ tendencia, tehát a világon is ez egyre gyakoribb, és hazánkban is.
3: Ami a gyors kajával, az állva evéssel sok mindennel összefüggésbe hozható.
2: Igen, meg a rengeteg E betűkkel. Ha az ember vesz egy halászlékockát, akkor nézze már meg, hogy tele van mindenféle E-vel, és talán egy kis darált, tudom én, szálka lehet benne, ami arra utal.
3: Van egy percünk még az összefoglalásra, hogy mi az, amire feltétlenül felhívja a figyelmet, és én még itt az ön tanácsára leírtam az antioxidánsokat, meg a szabad gyököket, hogy erre kérdezzek rá, mert miért?
2: Azért, mert a szabad gyökök azok rákkeltők, tehát amiben szabad gyök van. Tehát ezek a szabad gyökök, ezek párosítatlan elektronnal rendelkező molekulák, amelyek instabilak, tehát ezért hívják szabad gyöknek, és rendkívül agresszívak. És oda kapcsolódnak más sejtekhez, mondjuk a bél sejtekhez, bélbóhol sejtjeihez, és megváltoztatják az osztódását, még a DNS-be is beavatkozik, tehát ami az öröklés volt. És akkor abból, ahogy osztódik a bélnyálkahes, nem bélnyálkahes sejt lesz, hanem az gazda szervezettől, tehát szervezetünktől függetlenül el kell szaporodni, osztódni, és ebből jön a rák. Vannak T-sejtek, amik védekeznek, tehát ez a csontvelünkbe keletkezik, és a csecsemő mirigyben pedig aktiválódnak. Ezek a védő, a T-limfociták, de hogyha túlzásba visszük ezeket az étkezéseket, akkor a T-limfociták nem tudják megzabálni azt a rákos sejtet, mert ide alakul, meg oda alakul, hanem akkor kialakul a rák, egy nyirokutakon, véráram útján pedig távoli áttétet képez.

0: Rólunk. Rólunk. Rólunk. A Csillagpont Rádió közéleti magazin műsorát hallják.
1: Sokan posztolnak Facebook vagy Instagram oldalukra képeket ételekről, melyeket vagy maguk készítettek a posztolók, vagy megrendeltek. Pócsi Orsolya pszichológussal erről beszélget Váhi Zsolt.
2: Az óriási média dömpingben tényleg, ha pörgetjük az Instagramunkat vagy a Facebookot, előbb-utóbb találkozunk ilyen ételekről való posztolással. Hát talán azért, mert hogy ha nem posztolom ki az én élményemet, ami egy pozitív élmény, és az evés az egy pozitív élmény, mert azért szeretünk enni, az olyan, mintha meg se történt volna, és akkor úgy tulajdonképpen olyan nincs is értelme, nem lett volna értelme az egésznek, hogyha én ezt nem posztolom ki, nem osztom meg ezt a jó érzésemet, és hogy utána még növeli a pozitív érzésemet, hogyha ez a közönségemnek like számban tetszés nyilvánításra kerül. És így az egész így összegződik, és lesz belőle egy ilyen nagyon jó pozitív élményem, és ezt én mindig át szeretném élni. Van, aki napjában többször, de minimum naponta egyszerre szeretném átélni ezt a jó érzést.
3: Mert cikkben olvastam talán, hogy az étkezések előtti rituáléknak nagy szerepe van, akár abban is, hogy jobban esik az a bizonyos étel. Hát mondjuk régen az volt a rituálé, hogy mondtak egy asztali áldást, ma meg ugye lefotózzuk a kaját.
2: Igen, hát azért az étkezés az ősidők óta egy közösségi tevékenység, az egymáshoz kapcsolódás élménye, és maga egy kollektív élmény, egy univerzális nyelv tulajdonképpen, amivel a különböző kultúrák között is tudunk egymáshoz kapcsolódni, mert lehet, hogy mi a lecsót posztoljuk ki, az amerikaiak a hamburgert, de mégiscsak a legfontosabb biológiai szükségletünket elégítik ki az étel, ez a Maslow piramis legalja. Ez a kiposztolás pedig tényleg összekapcsol bennünket, és ez a rituálé, ugye mindig beszélünk a szertartásokról, a rituálé szükségességéről, hogy az emeli ezt az aruzál szintet, illetve hogy kapcsolatba kerülek valamilyen szinten az étellel. Az áldással tényleg ugye köszönetet mondok a Jóisten felé, de hogyha csak megnézem ezt az ételt, megszagolom, megillatozom, esetleg arra gondolok, hogy van, aki az állatnak megköszöni, ha húsét elteszik, hogy úgymond az életét adta érte, vagy a földművesnek, vagy a mezőgazdásznak, aki ezt előteremtette, hogy valami kapcsolódás, egy ilyen mélyebb természettel való kapcsolódás is megfogalmazódhat bennünk, és így emeli azt a szintet, hogy ez jó érzést váltson ki bennünk. És ez legyen szó tényleg bármilyenről, mert az ételfotókra is már majd, hogy nem van egy olyan fényképészeti vonal, ami csak erre megy rá. És ugye ez, hogyha mindig ételt akarok posztolni, azt el kell készíteni, az túlevéshez vezethet, elhízáshoz vezethet, de nézhetjük a másik oldalt, mert valaki ilyen étkezési naplóként posztolja ki, és az egy gyógyulást segítő folyamat, egy ilyen anonim támogató közösséget keres ezzel, amit kiposztol, és ez a gyógyulását segíti, szóval itt pro és kontra is vannak érvek. Az biztos, hogy a szelfizés, ami már, mintha úgy venném észre, egy kicsit menne lejjebb a divatja, de akik szelfiznek, és ez számtalan kutatást támasztja le, ott mindenképpen inkább az önértékelési probléma van a hátterében. Szóval, hogy az hiába még egy jó poszt is sikerül erről, ahogy ő kinéz aznap, ha lemérnénk az ő paramétereit, akkor sokkal inkább izgatottabb, stresszesebb lenne az az eredmény, amit kapunk, mintha mondjuk 10-15 percet olvasott volna ebben az időben, ami előtte készült. És sokan egy-egy ilyen selfie-t amúgy azért is tesznek ki, hogy a jó érzésüket növeljék, holott a kutatások után azt igazolják vissza, hogy ez pont csökkenti. Szóval egy csapdába ejtjük magunkat ezzel. Amúgy az az érdekes, hogy én is szeretem lefotózni, de nem esek abba a hibába, hogy mondjuk felállok az asztalra, és felülről ott jobb szögbe esik. De valóban az, hogy engem lenyomítják, lenyúgoz egy-két elrendezés a tányéron, az esztétikai minőség, és azt szoktam lefotózni, hogy utána én esetleg otthon is így készítsem el. És amúgy az, a gyerekeim, akik ugye ebbe a korosztályba esnek, ha megkérdezem, hogy jó ez a kávézó, arra nem is azt válaszolják, vagy étterem, hogy milyen az étel, hanem hogy mennyire ilyen Instagram-éből, hogy mennyire lehet onnan jó posztokat kitenni. És hogy talán ez irány, ami nekem olyan furcsa, hogy nem a minőség, amit ott értékelnek, hanem az a környezet, amiben egy jobb poszt megszülethet, ami több lájkot hoz, ami menő, ami fancy, most felkapott. És ez szerintem nem jó irány, hogy ebbe megy el. Talán én ezt gondolom. Viszont a függőség, amit ez kiválthat, hogy csak ebben mérem magam, és ez a visszaigazolásom, vagy a feszültségemet ez csökkenti, hogyha ezt kiteszem, és utána 5 percenként nézem ennek a fogadtatását, hát az már ott felkiáltójá. Akkor valamit, egy ilyen telefondetox, vagy Instagram detoxot be kéne építeni az életembe.
3: Én nem vagyok egy nagy Facebook felhasználó, de tudom, hogy van ez a story mód, vagy nem tudom, hogy hívják ezt, és sokkal ugye oda teszik fel, mondjuk akár ezeket a képeket is, de úgy tudom, hogy ott talán csak egy napig van ott, aztán el is tűnik. Tehát annak meg akkor mi értelme?
2: Ez olyan, hogy ez elmúlik, akkor az úgy elvész, a halálba vész, és talán nem marad fent, de míg azt éljük meg, hogy kitesszük, és az ott marad, akkor az olyan, mintha az örökkévalónak tennénk ki ezeket, most azért csak ilyen átvitt értelemben használunk, és hogy tulajdonképpen most valamit megmutattunk éppen az itt és most aktuális lelkiállapotunkról, és azt is tudjuk, hogy ez most ez a mának szól, hogy ez már holnapra nem lesz érvényes, érvényét veszíti. De az, hogy én most így vagyok, jól érzem magam, nem jól érzem magam, kiposztolom, ezt az érzést nem magamban küzdöm meg, nem magamban dolgozom meg, hanem kitettem. És amit már úgy kitettem, ahhoz könnyebben tudok viszonyulni, legyen az jobb, jó vagy rossz. Holott a lélektannak szerintem nagyon fontos, hogy igenis így holdingoljunk, tartalmazzunk akár jó, akár rossz élményeket, mert ez a saját lelki működésünket segíti, hogy belül küzdünk meg vele.

Néhány izmom megfeszül, céltalan mozgásba erőt tesz, majd mintha mindegy ki volnék, hátradőlök, álomba merültem. Fejemben itt ez a más világ, csak alszom, de itt vagyok, 100 évnyi sors miatt, 30 gyertyámra elég viasz fagyott, nem én.

0: Rólunk. Rólunk. Rólunk. A Csillagpont Rádió közéleti magazin műsorát hallják.
1: Kedves hallgatóink, 2026. május 2-án, szombaton 12 és 13 óra között ennyi fért a Csillagpont Rádió Rólunk című magazin műsorába.
2: Egy hét múlva újabb témákkal várom önöket. Addig is hallgassanak bennünket a 103 MHz-en Miskolcon és környékén, vagy keressék elérhetőségeinket www.csillagpontradio.hu, illetve a Facebookon is ott vagyunk. További tartalmas időtöltést kívánok a Csillagpont Rádió mellett. Kecskés Ákost hallották, jó egészséget kívánok, viszonthallásra!
0: Rólunk. Rólunk. Rólunk. A Csillagpont Rádió közéleti magazin műsorát hallották. Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Csillagpont Rádió. Csillagpont Rádió. Egészségről és sportról a legtöbbet nálunk hallja. Hírek a Csillagpont Rádióban.
3: Egy hét múlva tartják az országgyűlés alakuló ülését. Korábban kezdődhet idén a magyar görögdinnye szezon. Napos, kellemes idő várható. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. A magyar mellett a székely, az európai és a cigány himnusz is felhangzik az országgyűlés alakuló ülésén, ezt a leendő miniszterelnök írta a közösségi oldalán. Magyar Péter ismertette, az alakuló ülés jövő szombaton 10 órakor kezdődik. A Tisza párt elnöke közölte azt is, hogy a miniszterelnök megválasztására, eskütételére és beszédére kora délután kerül sor a parlamentben. Ezt követően a Kossuth téren rendszerváltó ünnepet tartanak, melynek keretében az ünnepélyes zászló felvonás után Magyar Péter szól a megjelentek. A bejegyzés szerint az alakuló ülést 10 órától végig kivetítőkön közvetítik a Kossuth téren. A gazdasági növekedés beindítása a működő Magyarország felépítésének egyik legfontosabb pillére, jelentette ki a Tisza kormány leendő gazdasági és energetikai minisztere. Kapitány István a Facebook oldalán közzétett videóban közölte, azonnal leállítják és felülvizsgálják az indokolatlan, túlárazott kifizetéseket, ezzel párhuzamosan kialakítják a közpénzek hatékony felhasználását biztosító kereteket. Kialakítják a gazdaságfejlesztés új eszközeit, ami a hazai, kis és középvállalkozás sok fejlődését segíti, emellett nekilátnak a felesleges bürokrácia csökkentésének. Hangsúlyozta, hamarosan érezhető lesz az új irány, ami egy modern, fejlődőképes és válságálló gazdasághoz vezet. A megszokottnál 2-3 héttel korábban kezdődhet idén a magyar görögdinnye szezon. A fóliasátorban termesztett gyümölcsök várhatóan június közepétől kaphatók az üzletekben, mondta a Magyar Dinnyetermesztők Egyesületének elnöke. Göcő Mátyás hangsúlyozta, a hazai termés egyharmada Békés vármegyében található, az itthon alkalmazott termesztési technológia pedig európai színvonalú. Magyarországon jelenleg csak nem 4000 hektáron, mintegy 1500 gazda foglalkozik dinnyetermesztéssel. Sűrítik a hajójáratokat Fonyód és Badacsony között a hosszú hétvégén. A menetrend szerinti hajók ma és holnap óránként indulnak, közölte a Balatoni Hajózási ZRT. Emellett sétahajókkal is várják az utasokat, a Szántódi Komp pedig már este 9 óráig szállítja a járműveket. A jegyeket online is meg lehet váltani. Sűrített menetrend szerint közlekednek a hosszú hétvégén az Egererdő ZRT által üzemeltetett kisvasutak Felsőtárkányban, Szilvásváradon és a Mátrában. Az elmúlt években mindhárom vonalon voltak fejlesztések, korszerűsítették a pályát, felújították a kocsikat és megújult a mozdonyvontatás is. Napos, gomoly felhős idő várható eső nélkül. Az északkeleti szelet élénk, néhol erős lökések kísérik, főként a keleti ország részben. Napközben 19-25 fok lehet, a nyugati ország részben lesz melegebb. Késő estére 11 és 16 fok közé hűl le a levegő.
0: Ön a Csillagpont Rádiót hallja. Az FM 103 MHz.

0: Az Inforádió műsorát hallják itt a Csillagpont Rádióban.
1: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Domanics András. 40 évvel ezelőtt, 1986. április 26-án következett be a történelem egyik legsúlyosabb ipari balesete az akkori Szovjetunió területén a Kijevtől északra fekvő Csernobili atomerőmű 4-es blokkja felrobbant. A felelősség egyértelműen a tervezőké, de az operátorok, az üzemeltetők is hibáztak, mondta a Szódi Attila egyetemi tanár, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem természettudományi karának dékánja, a Magyar Tudományos Akadémia köztestületi tagja. A riporter Kocsonya Zoltán.
2: A legsúlyosabb esetről van szó, ami bekövetkezett, és az okokat tekintve abszolút tisztán látunk, tehát teljesen felmért az, hogy miért következett be ez az üzemzavar, ami aztán ott elvezetett ez a balesethez, és a következményeket is látjuk. Nyilván a mai napig bekövetkezett következményeket, hiszen itt azért vannak hosszú távú hatások, mind a környezetben, mind a társadalomban.
3: Pontosan tudhatók egyébként a tényezők is, a történések szinte lépésről lépésre visszaidézhető vagy nyomon követhető, hogy mi is történt, és az is, hogy kiket terhel a felelősség a csernobili katasztrófáért?
2: Igen, ez talán a legfontosabb kérdés. A felelősség egyértelműen a tervezőké, tehát a tervezők vétették a legnagyobb hibát. A tervezőnek mindig sokkal több ideje van. Egyrésztről hosszú ideig ülhet a rajzok fölött, végezhet elemzéseket, és nyilvánvalóan egy megfelelő tervezési folyamatban számos keresztellenőrzés van. Azért mondom, hogy a tervezők vétették a legnagyobb hibát és a legtöbb hibát, mert hogy valójában a baleset alapvető oka az, hogy ebben a grafitmoderálású vízütésű reaktorban nagyon instabil viselkedési jellemzők vannak, egyszerűen a grafit és a víz együttes alkalmazása következtében. Bizonyos üzemállapotokban felerősödik benne egy úgynevezett pozitív visszacsatolás, ami hajlamosá teszi arra, hogy ilyen instabilan működjön, és úgynevezett reaktor megszaladásos baleset tudjon benne bekövetkezni. Tehát egy ilyen reaktor megszaladásos baleset jött létre, egy nagyon rosszul megtervezett és rosszul végrehajtott kísérlet során, ez kétségtelen, tehát az operátorok, az üzemeltetők is hibáztak, de az alapvető hibát a tervezők vétették.
3: Leírható tehát a felelősségi kör, de voltak is felelősségre vonások a katasztrófa után?

0: Annak az oka az, hogy még most itt 40 év után is annyit beszélünk róla, az nyilván egyrésztről táplálkozik abból, hogy ilyen nagyon nagy lett a környezeti hatás, de szerintem rettetlen felerősítette azt a kultuszt, ami körülveszi a balesetet, és hát tulajdonképpen még ezt hangsúlyozom a következményeket, az, hogy a Szovjetunió nagyon rosszul kommunikálta ezt az eseményt. Ugye eleve nem ők jelentették be, két nappal később Svédországban észlelték a sugárzást a Forsmarki atomerőműben, először azt gondolták, hogy ők maguk követtek el valami hibát, aztán kiderült, hogy nem csak ők mérik, hanem más svéd atomerőművek is, és aztán az elemzéssel, a radioaktív anyag összetételének az elemzésével kiderítették, hogy ez egy vélhetően egy RBM típusú reaktorból származik. De az, hogy a szovjet hatóságok nem jelentették be azt, hogy egy ilyen baleset történt, ez már önmagában egy óriási nagy hiba volt, de aztán a hosszú ideig titkolózás ment, félrevezetés, nem az igazat mondták, és ez nagy mértékben fokozta egyébként az egészségügyi hatásokat, mert a Szovjetunión belül sem jutott el a szükséges információ az emberekhez, és a megfelelő védelmi intézkedések nagyon sok esetben elmaradtak, vagy sokkal kisebbek voltak, mint szükséges lett volna, és nyilvánvalóan az egész világban egy hatalmas nagy bizalomvesztés következett be, amiatt, mert a szovjet hatóságok nem mondták meg, hogy mi is a valós helyzet.
1: Ez szóba került az imént az egészségügyi hatás, meg az egészségi kockázatok. Az mára egyértelmű, és nagyjából pontosan feltérképezett, hogy milyen körben volt súlyos hatása, következménye, egészségi kockázata ennek a balesetnek?
0: Egyrésztről igen, másodszor a dolog természetéből fakadóan nyilvánvalóan vannak bizonytalanságok. Ha megengedi, akkor gyorsan elsorolom, hogy mi a helyzet. Ugye a baleset pillanatában meghaltak hárman az erőműben, aztán utána 237 embernél detektáltak sugárbetegséget, és hogyha valaki látta a Csernobil sorozatot az HBO-n, akkor az emlékezhet a tűzoltókra, akik tulajdonképpen megégtek a nagyon nagy sugárzás következtében ott az elhárítás során. Ebből a 237 sugárbetegből összesen 50-en haltak bele a sugárbetegségbe. Őket név szerint tudjuk, hiszen őket kezelték ezzel a sugárbetegséggel. Ez az első kör, ami jól tudható. A második kör, ami jól tudható, és tulajdonképpen még sokkal sajnálatosabb, mint az első, hogy az előbb említett kommunikációs és balesetelrejtási hibák következtében a Szovjetunió területén, Fehéroroszország, Ukrajna és Oroszország területén nem fordítottak kellő figyelmet a gyerekeknek a védelmére. Ugye egy ilyen reaktor balesetben kikerül nagy mennyiségű hasadóanyag, illetve nagy mennyiségű hasadási termék a környezetbe. Ezek között rövid távon a legveszélyesebb a jód 131-es izotópja, mert a jód, ha bekerül a táplálkozási láncba, és itt a gyerekek szempontjából egyértelműen a tej elfogyasztása a leglényegesebb, akkor ez a radioaktív jód beépül a pajzsmirigybe, és ott hosszú időn keresztül tudja kifejteni a hatását, hosszú időn keresztül sugározza be a pajzsmirigyet, aminek hatására a pajzsmirigyrák tud kialakulni. A volt Szovjetunió területén összesen a teljes monitoring program alatt, 30 év alatt 11 ezer ilyen pajzsmirigyrákos esetet azonosítottak. Ezek tipikusan csecsemők vagy kisgyerekek voltak akkor, amikor 86-ban a baleset történt. Őket minden további nélkül zömített meg lehetett volna védeni, hogyha inaktív jódot kapnak, hogyha elhozzák őket a szennyezett területekről időben, illetve hogyha figyelnek arra, hogy ne szennyezett tejet, vagy szennyezésben hígított tejet fogyasszanak. Hát ez a 11 ezer pajzsmirigyrákos eset szintén azonosítható, és akkor még mondanom kell, hogy az elhárításban dolgozók között egyértelműen látszik az adatokban, hogy duplájára nőtt a leukémiának a gyakorisága abban a körben, akik 150 milliszívetnél nagyobb dózist kaptak, és van még három jelentősen érintett embercsoport, szintén a Szovjetunió területén, a legnagyobb dózist kapott likvidátorok, a legnagyobb dózist kapott kitelepítettek, akiket evakuáltak a lezárt zónából, és azok az emberek, akik olyan területen laktak hosszú időn keresztül, vagy még laknak most is, ahol jelentősen nagyobb a háttérsugárzás. Ez a három csoport, ez összesen 600 ezer ember tesz ki, és ebben a 600 ezeres populációban a WHO felmérése szerint nagyjából 4000-rel több rákos eset lesz várható. Őket már név szerint nem tudhatjuk, hiszen 600 ezer ember között nagyjából 25% a rákhalálozásnak a normál gyakorisága a mostani években, évtizedekben, úgyhogy ebből a 600 ezer emberből eleve 150 ezer valamilyen rákos megbetegedésben veszíteni életét, de ehhez hozzáadódik 4000 azokból a számokból, amiket ennél a legnagyobb expozíciónak kitett csoportnál azonosítani lehet.
1: Tehát akkor mondhatjuk, hogy eltelt 40 év, vagy 4 évtized, és vannak még máig ható nyomai, egészségi következményei a csernobili balesetnek. Ugye szóba került az, hogy késve és hézagosan érkeztek az információk, és hogy mivel járhatott ez a hiányos és késleltetett kommunikáció. Magyarországot milyen mértékű szennyezés érintette, mert Magyarországra sem érkeztek az első napokban ezzel kapcsolatosan hírek, csak jóval később.
0: Ez így van. Magyarországra április 29-én, április 30-án érkezett meg az első felhő. Nagyon lényeges érteni, hogy hozzánk nem Ukrajnából közvetlenül jött a szennyeződés, hanem abból a felhőből kaptunk, ami északnak Skandináviára ment, és aztán utána a meteorológia változása következtében délnek fordult. Magyarországon ott volt a legjelentősebb a szennyeződés, ahol csapadékkal járt ennek a felhőnek az elhaladása. Ez alapvetően Budapest és környéke, illetve Győr-Sopron megye, ide hullott ki a legnagyobb rész. A Kelet-Magyarország kapta a legkevesebbet, még egyszer mondom érdekes módon, ami legközelebb volt Ukrajnához, azt kapta a legkevesebbet, és az ország többi része átlagos értéket kapott. Na most, ha a számokat mondhatom itt is, akkor azt mutatják az egykori mérések, hogy körülbelül 4-szeresére, 5-szöresére nőtt a háttérsugárzásnak az értéke akkor, amikor ezek a felhők megérkeztek. Tehát ott pont május 1-e, május 2-a magasságában a normál értéknek a 4-5-szöröse volt ezeken a kiemelt területeken mérhető Magyarországon. Ez a 4-5-szörös érték nyilván szignifikánsan nagyobb, mint a normális érték. A dózis következmények is jól tudhatóak. Annyit hozzá kell tegyek, hogy ez a 4-5-szörös érték nem extrém nagy, tehát nyilván szignifikánsan nagyobb, de hogyha valaki mondjuk repül, mondjuk át az Atlanti-óceánon 12.000 méter magasan, akkor ott mondjuk ennek a normál értéknek a 40-szerese, vagy 30-szorosan mérhető, tehát ehhez képest mindig kisebb értékről van szó, de egyértelműen még egyszer hangsúlyozom, hogy Magyarországon is megemelkedett a háttérsugárzás értéke. Magyarországon megjelent ugyanúgy a jód a tejben, sokkal kisebb mértékben, mint az érintett szovjet területeken. A hatóságok akkor 40 évvel ezelőtt Magyarországon mindent mértek, és összességében azt tudom így utólag mondani, hogy a döntéseik azok helyesek voltak. Nem volt indokolt jód tablettát osztani Magyarországon, nagyobb lett volna a kockázat, ami a nagy mennyiségű jód beviteléből származik. Figyelték a tejet, azt ajánlották, hogy nagy gazdaságukban előállított tejet fogyasszanak csak a gyerekek, és a tejet higították, tehát nem fordult elő az, hogy valamelyik fogyasztási körzetben extrém magas, jó koncentrációjú tejet adtak volna. Úgyhogy összességében azt lehet mondani, hogy nagyjából a természetes háttérsugárzás egy éves adagjának a 40%-át szenvedte el a magyar lakosság átlagosan, pluszban a csernobili baleset következtében. Ebből a 40%-ból 20%-ot az első évben, és aztán utána a másik felét a teljes élettartamunk alatt elosztva.
1: Milyen egyébként most Csernobil térsége, egyáltalán mit érdemes tudni a csernobili erőműről? Ugye hírek arról szóltak, hogy az orosz-ukrán háború katonai műveletei nyomán azért veszélyeztetett, vagy veszélyeztetett is lehet ez a terület.
0: Abszolút, a katonák óriási butaságokat csináltak a lezárt zónában. Ugye amikor elindult 2022. február végén az orosz támadás Ukrajna ellen, akkor egy egység bement ide a lezárt zónába is, és pont a legnagyobb szennyezettségű Vöröserdőnél ásták be magukat, teljesen feleslegesen nagy háttérsugárzásnak kitéve magukat. Aztán ugye nyilván azzal, hogy katonai járművek mozogtak ott a lezárt területen, felvertek egy csomó port. Csernobilban, a lezárt zónában ott nagyon sok radioaktív por van, tehát a porra külön vigyázni kell. Ez is nagy hiba volt. Aztán végül az oroszok kimentek erről a területről, de a másik esemény, amit említenem kell is, lényeges körzeti szempontból, hogy 2025. februárjában egy orosz drón eltalálta az új hermetikus védőépületet, ugye a szarkofág fölé építettek 2019-re egy új hermetikus védőépületet, 7 milliárd euróba került ez elsősorban európai donoroknak, szóval, hogy kiukasztották az oroszok egy drónnal ezt az új hermetikus védőépületet, és több évig meg több 100 millió euróba fog kerülni ennek a kárnak a kijavítása. Ez azért lényeges, mert a régi szarkofág, amit 86-ban kb. 9 hónap alatt építettek meg, az annak idején 20 évre készült, és eleve nem volt hermetikus, és mastára nagyon jelentősen veszített az épségéből. Úgyhogy fennáll annak a veszélye, hogy a régi szarkofágból esetleg ledőlnek faldarabok, vagy összeomlik, és ilyenkor nagy mennyiségű radioaktív por szabadulhatna ki, és nagyon lényeges, hogy ez maradjon benne ebben az új védőépületben. Emiatt nagyon fontos, hogy helyreállítsák ennek a hermetikusságát, de az is fontos feladat lesz, hogy az új védőépületben lévő szerkezetek, darúnak és egyéb szerkezeteknek a segítségével lebontsák a régi szarkofágot, és kinyerjék azt a nagyjából 200 tonnányi nukleáris anyagot, ami ott van a szarkofág alatt, és biztonságba helyezzék, hogy utána az egész erőművet, benne a 4-es reaktort is le lehessen bontani.
2: Sigma, a holnap világa.
3: A veszélyhelyzeteket felismerő intelligens közlekedési rendszereket fejlesztenek a Hunren Magyar Kutatási Hálózat STAKI rendszer és irányítás elméleti kutatólaboratóriumában, ahol a mesterséges intelligencia segítségével elemzik a közlekedők viselkedését. A kutatások céljáról Rozgonyi Ádám kérdezte Németh Balást, a kutatólaboratórium tudományos tanácsadóját.
4: Az autonóm járművek általánosságban, az autonóm rendszerek vonatkozásában a városi közlekedésben a legfontosabb két olyan dolog, amire nagyon kell figyelni, és ami cél tulajdonképpen a kutatásfejlesztés során. Az egyik, hogy a közlekedésnek a biztonságát igyekezzünk növelni, és ez természetesen a közlekedésben mindenhol fontos, de városi környezetben, ahol gyalogosok, kerékpárosok, rolleresek is jelen vannak, szemben mondjuk egy autópályával, ahol azért alapvetően csak járművek vannak. Különösen is figyelni kell arra, hogy a nagy energiakülönbségek, tömegkülönbségek miatt biztonságra még nagyobb hangsúlyt helyezzünk. Egyre több váratlan esemény fordulhat elő, több interakció egész egyszerűen a szereplők között. És a másik, ami pedig városi kontextusban nagyon fontos, hogy összetudjuk hangolni lehetőség szerint a járműveknek a mozgását, ez a koordinációs technológia, hogy a forgalom áramlást tudjuk hatékonyabbá tenni, hát ez városokban különösen is lényeges, akár hogyha Budapestre gondolunk, akár csak bevezető szakaszok, városon belüli forgalmasabb csomópontok, és mindezt úgy kell megtenni, ezt az összehangolást, hogy közben nem járművek számára, tehát a gyalogosok, kerékpárosok számára is élhető várost alakítsunk ki, tehát hogy a forgalom áramlás minden szempontból jó legyen, és ez nagyon nehéz, több tényezős optimalizálási feladatra vezet. Az autonóm rendszerek esetében nagyon lényeges az, hogy akkor tudnak ezek hatékonyan működni városi kontextusban, ha sok információnk áll rendelkezésre, akár kamera rendszerekből, vagy akár mondjuk a meglévő, tehát a mobil eszközökön meglévő adatok gyűjtése alapján, ezek tárolása, felhasználása alapján, hogyha pontosabb képet kapunk arról, hogy mi az, ami éppen az adott környezetben, városi környezetben történik, és hogyan tudjuk ehhez igazítani az autonóm rendszerek mozgását. Na most ez ilyen nagyon futurisztikusnak hangzik, igazság szerint, mert hogy mintarendszerek vannak erről, tehát mi is kísérletezünk ilyenekkel, elsődlegesen a tesztpályás környezetben tudjuk ezt megvalósítani, nyilván az kicsit azért egyszerűbb ilyen szempontból, hiszen nincsen annyi szereplő egyszerre jelen. Egy bevett technológia kutatásban, hogy a jelen nem lévő szereplőket digitális IKER modellekkel helyettesítjük, tehát modellezzük azt, hogy mintha még lenne a körülöttünk 30-40 gyalogos a környezetben, lenne sok jármű, és ezeket szimulációkban futtatjuk, miközben a valós eszköz is ott van a tesztpályán. Egyébként ilyen pilot projektek léteznek Nyugat-Európában is, Kínában, Egyesült Államokban. Teljes körű rendszerek még nincsenek, de mondjuk, hogy egy-egy ilyen reptéri busznak vagy városi forgalmasabb úton közlekedő tömegközlekedési eszköz, mondjuk hogyan hangoljunk a forgalomhoz, ilyen autonóm formában, ezek ilyenek már léteznek. Tehát igazából jelenleg mindenki még az irányokat keresi, de az biztos, hogy a nagy adatmennyiség, gyűjtése, felhasználása, mesterséges intelligencia segítségével, ez biztos, hogy valahol alapvető része lesz a jövőnek. És hát a gyalogosokra úgy kell tekintenünk, mint akiket elsődlegesen meg kell védenünk attól, hogy akár a kritikus helyzetek kialakuljanak, hiszen ők sokkal sérülékenyebbek, mint azok, akik ott ülnek egy adott járműben, és az ő biztonságukra külön hangsúlyt kell helyeznünk.
5: Mint ezt a konkrét technikai eszközök szintjén hogyan kell elképzelni?
4: Vannak aktív és passzív biztonsági rendszerek. Hát a passzív gyalogos védelmi rendszerek már tulajdonképpen a mai autókban is jelen vannak, amikor egy-egy ütközés esetén, koccanás esetén, mondjuk a gyalogos találkozásnál, akár mondjuk a járműnek a karosszériája úgy van kialakítva, hogy kevésbé sérüljön lehetőség szerint a gyalogos, de mi nem erre fókuszálunk, hanem elsődlegesen azzal, hogy aktív módon hogyan tudjuk megelőzni, hogy ilyen helyzetek kialakuljanak, olyan módon, hogy mondjuk a járművön lévő szenzorok számát növeljük, illetve ezeket fúzionáljuk. Ha belegondolunk, akkor a legkézenfekvőbb az, hogy sokszor baleseti helyzet alakul ki abból, mondjuk, hogy vannak holtterek egész egyszerűen a mindennapi autóvezetésben, és ha nem figyelünk oda, hátra nézünk, oldalra kell néznünk, de ha ezt valami miatt nem tudnánk megtenni, vagy valamiért éppen így sem látnánk a holttérbe, hogy mi történik, akkor ugye ott számunkra az egy be nem látott terület, balesetveszélyes hely potenciálisan. Az autonóm rendszerek esetében arra törekszünk, autonóm járműveknél, hogy minél több szenzor legyen a járművön, sőt, mi több, nem csak, hogy több legyen, hanem egész egyszerűen ezeket fúzionáljuk is, tehát megvannak az egyes szenzoroknak a maguk előnye. Mi az, amiben jó, mi az, amiben erős, és mi az, amiben mondjuk limitált. Nem lát olyan messze, de közelre mondjuk nagyon jól lát. Aztán van, amelyik részletes képet tud például alkotni a térről, mélységet lehet például lidar eszközökkel, lézeres mérőkkel alkotni, de hogy mi az az objektum, azt nem tudja megmondani. A kamera viszont erre alkalmas, hogy ez ténylegesen mi, és a kettő jelének a fúzionálásával teljesebb képet kapunk a környezetről. Tehát ez tulajdonképpen a legfontosabb forrás, hogy jó mérési lehetőségeink legyenek, sok szenzor és ezek fúzionálása. Ezen túlmenően pedig a jövő okos városai, azok már magukba fogják foglalni azt is, hogy előre telepített kamerák segítségével az onnan nyert kép információkat nem csak ilyen biztonságtechnikai célokra lehet majd használni, mint ahogyan ez most is történik, hanem sokkal inkább az onnan nyert információt, az fel lehet használni a forgalom folyamatosságának az elősegítésére, a forgalmi helyzet jobb felmérésére, és az az autonóm eszközökhöz, járművekhez, ezeket fogja majd támogatni.
2: Sigma, a holnap világa.
3: A száraz homokhátsági tájakon az erdők nem feltétlenül javítják, hanem akár ronthatják is a vízháztartást, mondta a Szegedi Tudományegyetem kutatója. Kalapos Mihály Tölgyesi Csaba ökológust, a Magyar Tudományos Akadémia köztestületének tagját kérdezte.
6: Az Alföld homokhátsági területeiről van szó, ez leginkább a Duna-Tisza közi homokhátságot érinti és a nyírséget. Ezek a környezetükből enyhén kiemelkedő, jóval szárazabb területek. Összesen tehát több mint 1 millió hektárról beszélünk, tehát ugye az egész ország területére vetítve ez egy igen jelentős terület, tehát nem egy elhanyagolható ilyen mellékes területről lenne szó.
7: Itt nem az erdősítés a megoldás?
6: Ugye a legtöbben globálisan, tehát az egész világon a természetet az erdővel azonosítják, de valójában nem erről van szó, tehát a természet nagyon sokféle lehet, egy füves pusztától kezdve egy hideg tundráig, egy mocsárig, egy lápig. Nagyon széles paletta van, ami közül mi választhatunk, hogyha természetes állapotokat akarunk létrehozni, és ezeken a területeken, a nyírségben, illetve a Duna-Tisza közi homokhátságon nem zárt erdő volt az eredeti természetes állapot, hanem egy úgynevezett erdős sztyep, ami erdőfoltok, facsoportok és gyepes területek mozaikjából állt. Ez volt az a életközösség, az a táj szerkezet, ami a rendelkezésre álló nedvességgel egyensúlyt tudott tartani. Hogyha ezt túlerdősítjük, tehát növeljük a faborítást, akkor nagyobb lesz a párolgás és pároloktatás a területről, kevesebb lesz a talajvíz utánpótlódás, és itt az egyik legnagyobb probléma a talajvíz szint csökkenése. És kérdés ugye, hogy ezt feláldozhatjuk-e annak érdekében, hogy több fa legyen, esetleg szenet kössünk meg, és a többi. De itt ezeken a területeken nem, mert ez a nedvesség, ami beszivárgott korábban a talajba, és a talajvizet pótolta, ez a környező, mélyebben fekvő területeken újra előszivárgott, vagy felszín közelbe került, és az ottani mezőgazdasági kultúrák, tavak, vagy nedvesebb gyepek, stb. A vízellátását szolgálta. És most ezek nem kapják meg ezt a plusz nedvességet, ezek száradnak ki, ami tetézi az amúgy is fennálló aszályt, a klímaváltozást, a csatornázást, klímaváltozás és egyéb folyószabályozások miatt kialakult vízhiány. Tehát nagyon sok tényező van, ebből csak egy az erdősítés, tehát nem lehet az egészet arra fogni, de jelenleg egy elég tetemes hányadáért felel a kiszáradásnak a homokterületek túlfásítása. Tehát vissza kell térni.
7: Mit kellene tenni? Füvesíteni?
6: Alapvetően egyszerű megoldásokra kellene törekedni, tehát azokon a faültetvényekben, gyakran idegenhonos faültetvényekben nem lenne szabad végrehajtani letermelést követően a felújítást, vagy legalábbis valamilyen ritkásabb erdősztyep jellegű állományt kialakítani, és ezáltal a pároloktató kapacitást azt visszaállítani a korábbi állapotoknak megfelelőre, vagy még az alá, mert a korábban azért több csapadék volt, mint most, tehát a jelenlegi klimatikus viszonyok mellett még a korábbinál is kevesebb fa az, ami valószínűleg egyensúlyt tud tartani a hidrológiai viszonyokkal. Tehát mindenképp csökkenteni kellene a faborítást, és egészen máshova, például a nagy folyóink árterébe áthelyezni a fásítási stratégiánkat. Nyilván Magyarország erdőterülete törvényileg nem csökkenhet, tehát hogyha itt csökkentjük, akkor valahol máshol növelni kell, és erre a legjobbak az árterek lehetnek, de úgy, oly módon, hogy a korábban vízjárt a területeknek visszaadjuk a vizet, hiszen a folyószabályozások miatt nagyon sok árterületet elvettünk a folyóktól, ezeket vissza kell nekik adni, olyan mélyártéri, rossz termőképességű szántókat lehet ezáltal erdősíteni, amik most így lennének újra gazdaságosak az egész társadalom számára, és akkor összességében nem csökkenne az erdőterület. Ezeken a területeken az, hogy többet párologtatna az erdő, az abszolút kedvező lenne, mert olyan víz párologna el, amit amúgy leengednénk a Fekete-tengerbe. Ezzel szemben a homokhátságokon olyan párolgást növelünk helyileg a homokhátság területén, ami amúgy egy kicsivel arrébb amúgy is elpárolgott volna, tehát hogy csak áthelyezzük pár 10 kilométerrel a párolgást, itt viszont egy kárba veszendő vízterhére történne az ártereken a párolgás. Úgyhogy ez mindenképpen egy kedvező stratégia lenne.
3: Búcsúzik Önöktől a szerkesztő műsorvezető Domonics András.
2: Az Inforádió műsorát hallották itt a Csillagpont Rádióban.

0: Az Inforádió műsorát hallják itt a Csillagpont Rádióban.
1: Kulturális hírek az Inforádióban.
2: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Zsámboki Zsolt. Robert Kapa eddig nem látott Magyarországon készült fotóiból nyílt kiállítás a budapesti Kapa Központban. A Magyar Riport 1948 című tárlat képei az újjáépítés időszakának Budapestjét és a háború utáni ország mindennapjait dokumentálják egy különleges és kivételes történelmi időszakban. A kiállítás kurátorával, Fisli Évával, Kocsonya Zoltán készített interjút.
3: 2023-ban Budapest 150. születésnapjára jelent meg fordításomban a Budapesti Beszélgetés című kötet, ami Robert Kapának a saját szövegét jelenti, és az általa készített fényképeket is, kibővítve még néhány olyan képpel, ami az amerikai 49-ben publikált eredeti verzióban nem jelent meg. Ez volt az előzmény, és ezelőtt természetesen még néhány olyan lépés, ami egész egyszerűen közelebb vitt ehhez a történet. A Nemzeti Múzeumnak a Robert Kapa kiállításain még a 2010-es évek elején különféle formátumokban, helyszíneken és módokon én foglalkoztam már az életművel, és már akkor feltűnt, hogy van egy olyan hazalátogatás az ő életében 1948 őszén, mint egy 6-7, amelyből született egy cikk is a maga jellegzetes, ironikus hangján, meg néhány felvételt is már publikáltak belőle, de valahogy, minthogyha ott még lenne mit nézni. Szerencsére ez a munka, ami tehát most már több mint egy évtizedes, ez találkozott azzal a kéréssel Robert Kapa Központ részéről, hogy mutassuk be ezeket a 48-ban Magyarországon készített felvételeket.
4: Robert Kapa 30-as évek elején hagyta el Magyarországot, és csak 1948 őszén tért vissza. Nyilván ez egy több szempontból és több szemszögből, akár fotográfusi szemszögből is átmeneti időszak. Egyrészt történelmi vetületében, másrészt valóban hát a háborús újjáépítés, Budapest újjászületése vetületében vagy vonatkozásában is.
3: Így van, ez egy nagyon ritka és különleges alkalom. Egyrészt még a 48-as forradalom szabadságharcnak a 100 éves centenárium ünnepségein különféle nyilvános rendezvények, ünnepségek vannak. Újjá alapítják, átalakítják a honvédséget. Ez látszik a felszínen. És közben a háttérben viszont már sajnos megtörtént a pluralizmusnak a lefejezése, vagy folyamatban van, bármennyire képzavarnak tűnik ez a mondat így, ami azt jelenti, hogy nagyon hamar a fordulat tévével egy ilyen sztálinista típusú diktatúra veszi át aztán a hatalmat Magyarországon teljesen. És az a néhány hét, tehát az a 6 hét, amit Kapa amerikai tudósítóként egyébként már, amerikai állampolgárként is itt tölt Magyarországon, próbál valamit megérteni abból, mi történik Magyarországon. Szóval, hogy egyrészt erre láthatunk rá, és persze annak a kérdése is felvetődik, hogy és mi az, amit nem láthatunk a képeken. Tehát mi az, amit felismerhetünk a képeken, és mi az, amit nem.
4: Ugye egy város állapota jelenik meg ezeken a képeken, az újjáépítés, az újjászületés, de egyértelműen a történelmi változás, maga a korszakváltás is érzékelhető ezeken a képeken?
3: A sorsukkal feltétlenül belenézhetünk abba, hogy ő valóban hogyan mozog, másrészt azon is elgondolkodhatunk, a szövegek, a megjelentés hozzá, ott a kiállításon is látható szövegek tükrében tulajdonképpen, hogy mi is ez a nyilvánosság, mi történik ezzel a már a különféle fontos szakmai tapasztalatokkal bíró és elismert, Magyarországon is elismert és ismert fotóssal, aki egyszerre érzékelheti már a korban használatos vasfüggönynek is a lereszkedését, és egyszerre látja a szintén a korban már használatos hidegháborúnak a beköszöntét, amivel szemben, vagy aminek a közepén ő mind a két oldalra rálát, mind a két oldalnak az érzelmeivel valamilyen szinten még azonosulni is tud.
2: Fisli Évát, a Magyar Nemzeti Múzeum történeti fényképtárának főosztályvezetőjét hallották. Meghirdette 2026-27-es hangverseny évadát a Nemzeti Filharmonikus Zenekar és a Nemzeti Énekkar. A koncertek egyrészt a hagyományokat őrzik, és a zenekar, illetve a kórus történetében meghatározó muzsikusoknak állítanak emléket, másrészt a műfaji tájékozódás lehetőségét kínálják a közönség számára. Az új évadról Rozgonyi Ádám beszélgetett Herboli Domonkossal, a Nemzeti Filharmonikusok főigazgatójával.
5: A sajtónak készített anyagban is azt a címet adták, hogy hagyomány és felfedező kedv, egyensúly és változatosság. Tehát egyrészt építenek arra, ami már volt, amit elértek, ami a hagyományt jelenti, és arra is számítanak, és azzal is számolnak, ami a jövőt jelenti, és esetleg újat, újabbat jelent a korábbiakhoz képest?
6: Így van, a komoly zene területe, ahol mi dolgozunk, az alapvetően abból a szempontból konzervatív, hogy jellemzően az szokott történni, hogy a színpadon egy zenekar muzsikál, esetleg énekel egy kórus, a nézőtéren pedig ülnek a nézők. Tehát ebből a szempontból hagyományos, és ráadásul az elmúlt években egy nagyon jól kialakult bérlet struktúránk van, amit viszünk tovább. 6 bérlettel készülünk, ebben van pici kamara bérlet, van olyan bérlet, amit a próbatermünkben rendezünk meg, és természetesen a Művészetek Palotájában, a Zeneakadémián, a Pesti Vigadóban is megfordulunk. Ebből a szempontból folytatjuk azt az utat, amit már jó sok éve járunk, és azért persze apró változások vannak, egyrészt lesz olyan bemutató, ami nem nagyon hallható Magyarországon, vagy még soha nem hangzott el. Évek óta nagyon nagy sikerrel megy az opera bérletünk, ezek 3 koncertes bérlet sorozatok voltak eddig, a következő évadban például ez 4 koncertre bővül, és a legnépszerűbb bérletünk a Kocsi Zoltánról elnevezett bérlet, aminek szintén a MIPA Bartók Béla Nemzeti Hangversenyterme ad otthont, ez szintén bővülni fog, tehát ilyen értelemben mindig vannak pici változások.
5: 10 éve hunyt el Kocsi Zoltán, és rá is emlékeznek a Magyar Klasszikus Zene napján, ezen alkalom keretein belül is.
6: Így van, tulajdonképpen itt 2 dologról érdemes beszélni. Egyrészt a halálát követően megemlékeztünk mindig a halálának az évfordulójáról is, ezt az elmúlt 1-2 évben már hanyagoltuk. A születésnapján viszont ő maga is mindig nagyszabású jótékonysági koncertet szervezett. Mivel nem jótékonysági koncertként, de a Magyar Klasszikus Zene napját május 30-ára ezért hoztuk létre, és évről évre nagy sikerrel visszük is. Amikor mindig egy feltörekvő magyar zeneszerző, ifjú karmestert mutatunk be, tehát, hogy mindaz, ami Kocsi Zoltán szellemiségéhez oly közel állt, az megjelenik így minden évben. Különleges lesz a következő évad, mert 2026. november 6-án lesz pontosan 10 éve, hogy meghalt Kocsi Zoltán, és egy emlékkoncertet szervezünk a Művészetek Palotájában, ahol Brahms német requiemje fog elhangzani Vasegyi György vezényletével, a Nemzeti Filharmonikusok főzeneigazgatójának vezényletével, közre fog működni a Nemzeti Énekkar is. Azt gondolom, hogy a következő évadnak valószínűleg ez a koncert lesz a legmeghatóbb, legmélyebb koncertje.
5: És hát koncertből még sok más is lesz, és a különböző bérletek is egységbe foglalják talán ezeket, mondhatjuk így. Melyek azok, amelyeket kiemelnek külön is?
6: Az emlékkoncertet már említett, mint talán a legmeghatóbb pillanata lesz a jövő évadnak. Az egyik legérdekesebb pillanata talán az egy olyan koncert lesz, amelyen Aleftina Joffe orosz karmester, aki most a Berlini Opera házvezető karmestere, ő fog eljönni hozzánk. Ő néhány évvel ezelőtt már járt nálunk, és egy olyan hölgyről van szó, akiben valami egészen elképesztő energiák tombolnak, talán ezt fogalmazhatok így. Timothy Csoi lesz ennek az esnek a szólistája. A közönség által nagyon szeretett Csajkovszki 6. patetikus szimfónia lesz a szünet után. A versenymű pedig kínai indonéz származású kanadai Timothy Choi pedig Sostakovics hegedű versenyt fog játszani. Én azt hiszem, hogy jogosan számíthatunk arra, hogy le fog esti az állunk, de ezt majd lássuk meg és halljuk meg akkor és ott. Talán kiemelnék még egy koncertet, ami pedig vélhetően talán a legszórakoztatóbb koncert lesz. Az opera sorozatunk második állomása a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyteremben. Mozart Don Giovanni lesz, aminek a produkció karmestere Giacomo Andretta lesz, egy olasz karmester, ő vele még nem dolgoztunk, és nagyon kíváncsian várjuk a közös munkát. A címszerepben egyébként Alessandro Lungo lesz, aki egy Mozart specialista olasz énekes. Na hát ebből kijöhet valami izgi dolog. Azt hiszem, hogy ezen az estén is nagyon jót fogunk szórakozni.
5: Ezen koncertek valamelyikét külföldre is viszik?
6: Külföldre másik műsorral fogunk készülni, egy spanyol turné van szervezés alatt, de részleteket erről még nem árulhatok el.
5: Van esetleg még olyan újdonság, vagy formálódó kezdeményezés, amelyről beszámolna, hogy az új évadban majd fellelhető lesz, megtalálható?
6: Megmondom őszintén, hogy nem a törzsközönségünk derékhadát adóknak készülünk még egy fontos dologgal. Itt itt elsősorban az ifjúságra gondolok. Mi ebben az évadban már, ami most fut, egy ilyen pilot projekt jelleggel, Ki vagyok én címmel iskolásoknak készítettünk, pontosabban általános iskola felső tagozata számára készítettünk egy 3 állomásos koncertsorozatot tulajdonképpen. Magyarországon számos, kiváló beavató koncertsorozat létezik, és nagyon sok zenekar foglalkozik ezzel, aminek mi nagyon örülünk. Mi azonban egy elég speciális megközelítést választottunk. Dénes Vorovszky Marcell, aki ennek a projektnek a fő koncipiátora és karmestere, és nagyon sok éve álmon volt, hogy úgy szóljunk az ifjúsághoz, hogy az ő érzelmeikre, az ő érzelmi tapasztalataikra építve fejükben összekapcsoljuk az ő lelki világukat az elhangzó zenével. Arra szerettünk volna rávilágítani, és arra akarunk rávilágítani, hogy ez a két dolog ez nagyon szorosan összefügg, és ez nagyon nagy sikerrel történt meg ebben az évadban, és ezt szeretnénk folytatni. Bevallom őszintén, hogy az egyik legizgalmasabb dolog a következő évadban számomra ez lesz.
2: Herboli Domonkost, a Nemzeti Filharmonikus Zenekar főigazgatóját hallották. Az Orlai Produkciós Iroda napokban mutatta be Agatha Christie Éjféltájt című krimiét a Belvárosi Színházban, Simon Kornél rendezésében. A feszült tengerparti történet mások mellett Egri Márta, Debreceni Csaba, Rohonyi Barnabás, László Lili, Barta Ágnes és Száraz Dénes előadásában elevenedik meg. A színdarab középpontjában egy önző férfi áll, aki nyaralni viszi jelenlegi és előző feleségét egy szókimondó rokonhoz. A darabról Rozgonyi Ádám beszélgetett Simon Kornél rendezővel.
5: Előbemutató után beszélgettünk, talán mondhatjuk így, Agatha Christie, Éjféltájt, Gerard Werner, vele készült közösen egy színdarab, sőt két változata is a regényének, amely a második világháborúban 1940-es évek idején játszódik. Fontos ezt tudnunk, vagy igazából nem ad semmit hozzá ez a háttérismeret?
7: Igazából azt gondolom, hogy lényegében az, hogy ez világháborús környezetben játszódik, ez igazából infóban nem nagyon tesz hozzá. Nyilván ezt érdekes tudni, és a dolog pszichológiája abban az értelemben érdekes, hogy nekem mindig az az érzésem, hogy Agatha Christie-nek mindig van nagyon-nagyon finom, ironikus gúny a felső osztályt, az angol felső osztályt, vagy arisztokráciát illetőleg, hogy miközben dúl a világháború, itt milyen dolgok történnek. Jó, persze itt is kriminális dolgok történnek, de hogy mégiscsak a világban közben halomra ülik egymást az emberek, és közben az arisztokrácia ilyen kérdésekkel van elfoglalva. De ez expressis verbis nem jelenik meg, én is ráadásul ezt az egészet csak sejtem. A kor egyébként én szerintem, és Papjanó kiváló kollégám, aki a jelmezeket tervezte, és Ignatovics Kriszta díszlettervezők, akik szorosan együttműködtek velem és egymással is, és amikor először olvastam a darabot, akkor én valamilyen obskurus oknál fogva ezt elsőre a 20-as évekre tettem, és az első beszélgetésünkkor még azt is dobtam be, hogy 20-as évek, és akkor a Janó egy picit ráncolta a homlokát, majd utána azt mondta, hogy ő ennek nagyon utána ment, és ez tuti 40-es évek, és hogy akkor a fellélegzés számára. Egész egyszerűen azért, mert a 40-es években sokkal ízlésesebben és sokkal szebben öltöztek az emberek, és azt gondolom, hogy ez kivitelében látszik is, mert elég, hát hogy mondjam, pofás lett a darab esztétikai megjelenése, és e tekintetben mindenképpen örülök, hogy 40-es évek és nem 20-as, mert az 20-as évek öltözködése azért már annyira messze van tőlünk korban, hogy az akár egy kicsit ilyen hát komikus is lehetett volna. De így szerencsére nagyon sok olyan vívmánya volt a 40-es éveknek külcsín terén, amiket azóta is őrzünk, és azóta is kísérnek minket ezek a dolgok, és én igazából nagyon-nagyon örülök, hogy ez a darab túl, persze természetesen a színészi játékon, a feszültségen, az izgalmon, de hogy egy ilyen nagyon szép és nagyon esztétikus darabot sikerült összehozni.
5: Igen, de hát ugye az elegancia és a kifinomultság mellett ennek ellenére nem árulunk el nagy titkot, hogy azért a gyilkosság is ott van, ami ehhez a uritásalgáshoz, meg hát egyébként is nem nagyon passzol. De hát az embert azért, amióta létezik, motiválja sajnos a vagyonszerzés, a többet akarás, kortalan sajnos.
7: Igen, sajnos valóban kortalan. Pont egyébként a fiammal pont idefelé jövett az autóban, arról beszélgettünk, hogy a kommunizmus vagy a szocializmus az miért nem valósulhatott meg, és bár a darabnak ehhez szorosan nincsen köze, de mi is arra jutottunk, hogy ez ezek az ideák azért nem jöttek létre, mert akkor figyelmen kívül hagyják az ember egyik lényegi jellemzőjét, nevezetesen az, hogy többet akar elérni. Nem feltétlenül mindenki, és nem feltétlenül minden áron, de az, hogy menjünk előre, hogy legyen még valamink, vágyunk még valamire, vagy hiány van az életünkben, ebből aztán manifestálódik a vágy, ez egy alapvető emberi tulajdonság és drive, és ettől nem tekinthetünk el. És nyilván ez ebben a darabban is megjelenik. Illetve hát, ami még nagyon érdekes, ugye Agatha Christie azért nagyon érzékletesen szokta felfesteni az arisztokráciát, és az arisztokráciát is, és az embert mozgató pszichológiai tényezőket, és ugye ez külön érdekessége, hogy ez aztán kifejezetten egy arisztokrata ház, ahol komilfó módon kell viselkedni mindenkinek, és hogy azokat a vágyokat és késztetéseket, amik szintén alapvetően hajtják az embert, azokat a drive-okat itt nagyon mélyre, látszólag legalábbis nagyon mélyre kell eltemetni, de hát ahogy ez az egész millió tulajdonképpen ugye egy ilyen arisztokrata nyaralóban, vagy egy ilyen vidéki kúriának a nappaliában vagyunk, mint egy befőttes üveg, amiből, vagy talán inkább mint egy kuktafazék, amiben fornak ezek az indulatok, és nincs, ugye ez egy sziget, vagy félsziget, ahonnan nem nagyon van menekülés, a helyzetből sincs nagyon menekülés, hiszen mindent tudjuk, hogy itt kell lennünk, hogy Lady Tressiliannak mutassuk, és hogy fönntartsuk azt a látszatot, hogy mi jól érezzük magunkat egymás társaságában, de ez egyre szorosabbra gyúrja azt a hasadó anyagot, ami a darab pszichológiai szövete egészen addig, amíg végül el nem éri a kritikus tömeget, és meg nem történik ugye a atomrobbanás.
5: Néha vannak, én úgy neveztem magamban, hogy színészi tablók a színpadon, színpadképek, amikor mindenki jelen van, félig sötét sötétben, kicsit mozdulatlanok, majd újra elindulnak. Tehát az élettel is így van egyébként, hogy néha így megdermedünk, aztán minden megy tovább.
7: Igen, bár ennek merőben, hát azt mondom, hogy prózai oka volt, de úgy, az volt, hogy a regényben szerepel egy vacsora. Van egy vacsora, ahol jelen van az, hogy mindenki ott van egymás társaságában, ahol aztán kifejezetten kiélezetten van jelen ez a fajta tettetés, ha úgy tetszik, hogy mondanánk csúnyát a másiknak, de nem tudunk, ettől aztán csak egy ilyen rossz ízű beszólás lesz, amit a másik félreért, vagy nem ért félre, abból következik egy másik beszólás, és így gyakorlatilag froclizzuk egymást egyre élesebben, úgy, hogy gyakorlatilag a felszínen egy ilyen komilfó társalgás történik. Ez a darabból kimaradt, nem mi húztuk ki, ez eleve nem került bele, viszont fölmerült a próba folyamat során egy ilyen hiányérzet, hogy tök jó lenne már az első felvonásban, mert ugye a második felvonásban az, amikor tényleg tetleg itt vagyunk, úgyhogy gyakorlatilag a reális térben, de hogy már az első felvonásban érdekes és jó lenne csak picit fölvillantani azokat a viszonyokat, és talán ennek a vacsorának ezt legalább a hangulatát, vagy az összegyűlésnek hangulatát megjeleníteni, és végülis ebből a fajta szándékból született ez az etűd, de mivel egy etűd nem etűd, ezért aztán muszáj volt bele még egy másikat is tenni, hogy ezt a stílust őrizhessük. És egyébként igen, valóban így van, megdermedünk az életben sokszor. Például, amikor, talán kulisszatitok, de amikor én először rendezem a Belvárosi Színházban, és bár játszottam itt színészként, és ismerem a hely sajátosságait, legalábbis színészként, de így a nézőtérről ülve rendezői pálcát, vagy karmesteri pálcát fogva a kezemben, csak hogy mondjam, teoretikusan hallottam a tér nehézségeit, ugye ez egy nagyon széles nézőtér, és egy ilyen félköríves színpad. Tehát amikor először ide bejöttünk, bepakoltuk a díszletet, a színészek felvették a ruhát, ezenek a hétnek a hétfői napján történt, akkor, és láttam, hogy amit a próbateremben létrehoztunk, az bizonyos értelemben persze nagyon is jó, már főleg színészi játék tekintetében, de hogy térszervezés szempontjából nagyon-nagyon sok problémánk van, és kijavítani nem probléma, de megoldandó feladatunk van, akkor például én is megdermedtem egy elég hosszú pillanatra, mint a macska, akinek a szemébe világítottak reflektorral, de aztán ment tovább.
5: Hány nappal a bemutató előtt volt egyébként?
7: Számoljunk, ugye szombaton lesz a bemutató, hát ha szombatot nem vesszük, akkor ugye van egy péntek, egy csütörtök, egy szerda, egy kedd és hét, tehát egészen konkrétan 5 nappal a bemutató előtt. Úgyhogy izgalmas hetünk volt.
5: De ahogy láttam, azért sikerült megugrani ezt a feladatot, vagy kihívást. Rendezőként egyébként az plusz feszültséget jelenthet, hogy te is színész vagy, nyilván színpadi tapasztalattal, filmes tapasztalattal, és amikor látod, hogy valami nem úgy működik, ahogy kellene, adott esetben másként képzeled el, akkor akkor azt hogy lehet? Tehát nem lehet felmenni a színpadra és eljátszani valaki helyett, vagy mondjuk rendezőként lehet instruálni, csak hogy másnak kell végrehajtani, vagy megvalósítani, amit elképzelsz.
7: Igen. Ez egy komoly dilemma, mert én tudom, hogy színészként milyen az, amikor valaki odaáll és elkezd előjátszani, mondjuk egy hosszabb monológot is elmond belőle 4-5-8-10 sort, hogy ezt így hogy képzeli rendezőként. Ez tud kellemetlen, sőt, ez tud kifejezetten bénító lenni, mert akkor az ember azt érzi, hogy oké, de most akkor ebből mit fogjak meg? Most ennek az intellektuális magvát tegyem magamévá, vagy az emocionális magvát, vagy azt szeretnéd, gondolom magamban ilyenkor én színészként a rendező felé, hogy azt szeretnéd, hogy ilyen hangsúlyokkal mondjam el, vagy ilyen magasan, ilyen taglejtéssel, stb. Tehát, hogy hiába jól sikerült előjátszás, azért ez számos kérdést vethet föl, néha többet, mint amit egy-egy mondattal meg lehet válaszolni. Úgyhogy én kerülöm, amennyire csak lehet, pontosan emiatt, hogy nehogy egy ilyenfajta bénító szituáció alakuljon ki. Időnként, és azt találtam, hogy ez kb. A 25. vagy 28. produkció, amit rendezek az elmúlt, vagy rendeztem az elmúlt 15 évben, és kezdettől fogva óckodtam az előjátszástól, de azért volt rá precedens, most szerintem egyre inkább kopik le, még jobban. Nyilván, hogy az ember az egyéb készleteit, vagy instruálási képességeit felnöveszti magában, és tudja, hogy ezt intellektuálisan át lehet adni úgy, hogy a másik megérti, és ezt meg fogja tudni csinálni, egyre inkább kevésbé van szükség arra, hogy ilyen viszonylag egyszerű eszközökhöz folyamodjon, mint az előjátszás. Egyszer próbáltam a Győri Nemzeti Színházban, Valló Péter rendezte az Éjjeli Menedékhely című darabot, és nekem az volt a meggyőződésem, hogy Valló Péter egyébként egy kiváló színész, és néha egy-egy ilyen quintessenciáját felvillantotta a figurának. És azt viszont borzasztó hasznosnak éreztem, amikor már végképp valami két, tehát hogy párhuzamosok mentek az egyik a rendező fejében, a másik a színész fejében, amik egyáltalán nem akartak találkozni, és akkor egyszer csak bedobott egy szót, egy mondatot, egy gesztust, nagyon beszédes szót, mondatot vagy gesztust, amiből egyszer csak, és tudom, hogy nekem is volt egy ilyen pillanat, amikor megérsz, volt egy ilyen aha élményem, hogy ja, most már értem, hogy mit akar a rendező. És akkor elkezdtem akként játszani, és akkor össze is állt a dolog. Szóval időnként egy-egy ilyen csírát, vagy egy ilyen magocskát elvetni színészi eszközökkel, szerintem ez kifejezetten hasznos tud lenni.
5: Csak visszamegyünk az időben. 2022-ben mutatták be a Presser Gábor életrajzi kötetének első részéből készült színdarabot. Ezt jól gondolom, jól sejtem, hogy ez nagy falat, vagy nagy kihívás volt, vagy a presszeri életmű szempontjából is egy izgalmas feladat?
7: Igen, mindenképpen izgalmas feladat. Eleve, hát igen, mondjuk az ő élete rendkívül gazdag, ő kalandokban is, és történetekben, és gondolatokban is, természetesen művekben is. Eleve az, hogy hát ugye milyen filter szerint válogassunk. Tényleg mi legyen legyenek a szempontjaink, hogy ebből ugye, ha az ember kézbe veszi a könyvet, látja, hogy gyakorlatilag embert lehet vele ölni, mármint hogy a fizikai kondíciói miatt, mert ugye elég vaskos, és tényleg számos izgalmas történet vagy életesemény van benne, hogy aztán ezt mi alapján válogassuk ki. Aztán a darab szerzője Vajda Katalin ezt elvégezte, egyébként nagyon hosszan dolgozott rajta, és nagyon folyamatosan egyeztetett a presszerrel, hogy mi az, amit azt érzi, hogy ennek mindenképpen bele kell kerülnie, mi az, amit azt érzi, hogy semmiképpen nem kerülhet bele. Úgyhogy ez egy ilyen hosszas vajudás után, vagy közös munka vajudás, nem volt mindig fájdalommentes, amennyire én emlékszem, vagy súrlódásmentes, de hogy végül is megszületett a darab, és olyan lett, amilyet a Presser Gábor szeretett volna. Nevezetesen ő azt szerette volna, hogyha a könyvnek ez a kicsit ilyen fésületlensége, hogy innen is kerül be egy kicsi, onnan is, mint egy kicsit, mint a tökös, mákos rétes, hogy ezt őrizzük meg. És egyébként azt gondolom, hogy ez ilyen sztorizós lett, fésületlen lett, kicsit hippis lett, és ugyanakkor mégiscsak valamiféle linearitást mutat fel a történetvezetés. Valahonnan indulunk, és valahová megérkezünk, és valahol egy kordokumentum is, vagy legalábbis egy ember életén keresztül, nem is egy kor, de több történelmi korszakot is megpróbál, ha legalábbis ízeiben vagy hangulataiban bemutatni. De ugye haladunk a régmúlttól a mostanáig is, és egy ember pszichológiai fejlődése is benne van. Igen, ez nagyon nem volt egyszerű feladat, és hát ugye nem jelenetek vannak, tehát hogy inkább sztorik, és azért ezt mindig nehéz kontextusba helyezni, vagy a megfelelő helyzetet kiagyalni és kiállítani rá, hogy most ez miből is hangozhatna a legizgalmasabban, vagy hogyan oszthatnánk föl ugye a 6 vagy 7 szereplő között, hogy ez tényleg jó legyen. Mondhatom, hogy ez a része is egy kicsit fésületlen lett, de szerintem szerethetően fésületlen.
2: Simon Kornél színművész rendezőt hallották. A kulturális rovat vezetője Kocsonya Zoltán, a felelős szerkesztő Szatmári Katalin, valamint a szerkesztő Rozgonyi Ádám nevében is köszöni figyelmüket Zsámboki Zsolt.
1: Kulturális híreket hallottak.
0: Az Inforádió műsorát hallották itt a Csillag.rádióban. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
8: Cégének, termékének, szolgáltatásának reklámvideóját miért ne szinkronizálhatná profi hang?
9: Miért ne szinkronizálhatná profi hang?
10: Miért ne szinkronizálhatná profi hang?
8: Például én.
11: Például én.
12: Például én.
13: Például én.
8: Bízz a profikra!
11: Marekord.hu. C-vel. Marekord.hu. Jó volt így?
0: Társadalmi célú hirdetés következik.
14: A világjárvány lassan már történelem, de a gyerekek, a fiatalok, akik a koronavírus következtében elveszítették egyik vagy mindkét szülőjüket, itt élnek velünk, közöttünk.
15: A Regőci Alapítvány hosszú távú gondoskodást nyújt a magyarországi COVID-árváknak.
14: Kérjük, támogassa adója 1%-ával a járványban elárvult gyerekeket.
15: Tevékenységünkről bővebben a regőcialapítvány.hu oldalon tájékozódhat.
16: Készült a Regőci Alapítvány megbízásából.
17: Miért fontos jót tennünk másokkal? Mert ez a dolgunk. És hogyan tehetünk jót másokkal? Enni adunk az éhezőnek, ápolást a betegnek, tanítást a gyermeknek, otthont a hajléktalannak, munkát az álláskeresőnek. És még azzal is jót tehetünk, ha felajánljuk az adunk 1%-át. Rendelkezzünk a baptisták javára. Technikai számunk 0286. Miért ne tennénk jót?
18: Készült a Magyarországi Baptista Egyház megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
1: Reklám következik.
19: A La Contessa Kastély Hotelben különleges gasztronómiai pillanatok, egyedülálló wellness élmények és a bükki természet nyugalma várja. A szilvásváradi lovas programok és lenyűgöző kiránduló útvonalak idén is kihagyhatatlanok. Irány a lacontessa.hu.
20: Szevasztok, ja, itt a Dr. Béres.
21: És a Verét Tomi.
20: Megjelent a legújabb Zámbó Jimmy átdolgozásunk.
21: Az ugye nem bántad meg. Keressétek bármelyik digitális zenei felület.

0: pihenjen a Tiszatónál, a Nyugalom szigetén, a Herceg udvarházban. Apartmanházak és szobák 2 hektárnyi zöld területen. Várja önt is a Tiszató vidéke. www.hercegudvarház.hu.
1: Szivárog, ne kockáztasson! Tömítésgyár.hu. Sík tömítésgyártás szerelvényhez, karimához, BB palackhoz, gépjárműhöz. Ha tömítés, akkor biztos zárás. Tömítésgyár.hu.
2: Reklámot hallottak. Csillagpont Rádió. Hírek a Csillagpont Rádióban.
3: Egy hét múlva alakul meg az új parlament. A szokásosnál hetekkel korábban kezdődik a dinnye szezon. Napos, koranyárias idő várható. Jó napot kívánok, Vörös Domonkos vagyok. Egy hét múlva tartja alakuló ülését az új országgyűlés, és akkor választják meg a miniszterelnököt, Magyar Pétert. A leendő kormányfő azt írta, megválasztása és eskütétele kora délután lesz a parlamentben, amit a Kossuth téren is közvetítenek, ahol ünnepet is tartanak az alakuló ülés után. Az országgyűlési választáson 3 párt szerzett mandátumot, a Tisza pártnak 141, a Fidesz-KDNP-nek 52, a Mi Hazánknak 6 képviselője ül be az új parlamentbe. Radnai Márk, a Tisza párt alelnöke, az emberséges és működő Magyarországért felelős kormánybiztos lesz. A Tisza kormány létrehozza a Működő és Emberséges Magyarország intézetet. Rost Andrea, Kossuth díjas operaénekes pedig zenekultúráért felelős kormánybiztosként azért dolgozik majd, hogy a magyar zene múltja, jelene és jövője méltó figyelmet, támogatást és megbecsülést kapjon. A leköszönő kormány nem hajtja végre az Európai Unió bíróságának a magyar gyermekvédelmi törvényre vonatkozó ítéletét. Ez áll a még hivatalban lévő miniszterelnök Sulyog Tamás államfőnek írt levelében. Orbán Viktor a döntést politikai, jogi és alkotmányos aggályokkal indokolta. A bíróság ítélete mind a tagállami szuverenitás, mind az alkotmányos identitás súlyos sérelmét veti fel, olvasható Orbán Viktor levelében. Az uniós bíróság ítélete szerint a pedofil bűnelkövetőkkel szembeni szigorúbb fellépésről, valamint a gyermekek védelméről szóló törvény sérti Magyarország uniós tagságából eredő kötelezettségeit. Újabb Vas vármegyei település lehet érintett az aszbeszt botrányban. Táplán-Szentkereszten is felmerült, hogy szennyezett kőzózalékot használtak több útnál is. Az önkormányzat vizsgálatot kezdeményezett. A leköszönő és az alakuló új kormány országos felmérést és gyorsított kárelhárítást rendelt el. Eddig 4 település, Szombathely, Bozsok és Kőszeg érintett az ügyben. A szennyezett kőzózalék Ausztriából érkezett. A megszokottnál 2-3 héttel korábban kezdődhet az idei magyar-görög dinnye szezon. A fóliasátorban termesztett gyümölcsök várhatóan június közepétől kaphatók a boltokban, mondta a Magyar Dinnye Termesztők Egyesületének elnöke. Kötő Mátyás hangsúlyozta, a hazai termés 1/3 Békés vármegyében található, az itthon alkalmazott termesztési technológia pedig európai színvonalú. Magyarországon jelenleg csak nem 4000 hektáron, mintegy 1500 gazda foglalkozik dinnye termesztéssel. Vasárnap szinte zavartalan napsütésre számíthatunk, eső nem várható. A hajnali 1 és 9 fokról délutánra 20 és 25 fok közé melegszik a levegő, a nyugati ország részben lesz a melegebb.
2: Csillagpont Rádió FM 103.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: Pulzus Info. Minden, ami egészség.
1: Kedves hallgatóink, ez itt az FM 103 MHz, a Csillagpont rádió frekvenciáját hallják Miskolcról, a mikrofonnál a műsor felelős szerkesztője, Németh Csaba köszönti a rádió hallgatókat. Ez itt a Pulzus Info, rádiónk délutáni egészségtematikus műsorsávja. Felhívom figyelmüket arra, hogy legfrissebb híreinket megtalálják weboldalunkon, legértekesebb beszélgetéseinket pedig visszahallgathatják YouTube csatornánkon, illetve podcastjaink között is. Kövessék munkánkat a legnagyobb közösségi portálon, a Facebookon is. Köszönjük, hogy figyelnek ránk! És mint tudják, a Csillagpont Rádióban reggel és délután is hallhatnak egészségtematikus órákat. A délelőtti műsorsávunkban 9 és 11 óra között, délután pedig 14 és 16 óra között csak egészségtematikus riportokat, beszélgetéseket hallhatnak itt az FM 103 MHz-en. De természetesen közéleti témákkal, kultúrával és sporttal is várjuk Önöket, hiszen a legtöbb sporthírt itt nálunk az FM 103 MHz-en hallhatják. Úgy tartjuk, hogy célunk és küldetésünk van az egészséges életmód területén. A Csillagpont Rádió elkötelezett a gyógyászat, az egészség megőrzés, a rehabilitáció és a prevenció széleskörű népszerűsítése mellett, de az aktív pihenést, az egészséges életmódot szolgáló turisztikai attrakciók népszerűsítésében is szerepet vállalunk. Fő célunk a fiatalok, a középosztály egészségének megőrzése, valamint az egészséges életmódra történő nevelése, az idősebb korosztály egészségének visszaállítása, a társadalom egészségre káros életmódjának megváltoztatása és szemléletváltásának elősegítése a hallgatók széleskörű tájékoztatásával. A Csillagpont Rádió fontosnak tartja, hogy az egyes betegségek tüneteit, gyógymódjait, alternatív kezelési módszereket, orvosi álláspontokat közérthető formában mutassa be a hallgatóknak. Első kézből, tehát orvosok, ápolók, egészségügyi szakemberek megkérdezésével rádiónk széles körben igyekszik feldolgozni az egészséges életmóddal, testmozgással, egészséges táplálkozással, alternatív gyógymódokkal kapcsolatos témaköröket. Magazin műsorainkban tematikusan körbejárjuk a legnépszerűbb témákat. Foglalkozunk babamama kérdésekkel, fogyókúrával és diétával, fitnesszel és wellnesszel, hallhatnak a bioélelmiszerekről és a vitaminokról, de a szépségápolás, a lelki egészség, a vallás és a hitélet, valamint az orvostudomány története is témája magazin műsorainknak. Hallgathatnak minket itt az éterben, az FM 103 MHz-en, szinte egész Borsod megyében, de hallgathatják műsorainkat az interneten is, a csillag.radio.hu weboldalra kattintva kapcsolódhatnak be az élő műsor folyamba, és itt a

0: Weboldalunkon, mint már mondtam, megtalálják legfrissebb híreink mellett a YouTube csatornánkra vezető linket, illetve a podcastjainkat is elérhetik innen, tehát beszélgetéseinket, riportjainkat bármikor, bárhol visszahallgathatják. Egészségről, betegségről első kézből tehát mindig a Csillagpont Rádióban értesülhet. Kollégáimmal együtt több évtizedes rádiós tapasztalattal, minőségi és tartalmas beszélgetésekkel várjuk Önöket itt az FM 103 MHz-en. Tartsanak velünk!
1: Csillagpont Rádió. Egészségről és sportról a legtöbbet nálunk hallja.

0: Pulzusinfo.
1: Pulzusinfo.
0: Betegség, gyógyulás, kutatás, oktatás. Minden, amit az egészségügyről tudni érdemes. Csillagpont Rádió. FM 103.
2: Köszöntöm a stúdió vendégét, dr. Görgényi László sebész főorvos urat.
3: Köszönöm a meghívást.
2: Ennek a meghívásnak témát is választottunk, mégpedig egy meglehetősen gyakran előforduló témát, ami nem más, mint a vastagbéllel kapcsolatos betegség, daganat, amiről mostanság nagyon sokat beszélünk, nem véletlen, hogy országos szűrővizsgálatokat is kezdeményeztek, megcélozván elsősorban a fiatalabb korosztályt, mert nagyon gyakran előfordul a vastagbéldaganat.
3: Igen, az a helyzet, hogy a táplálkozás, egészséges táplálkozásra fordítanám inkább a hangsúlyt, és a vastag és fékbélrák kialakulásának szempontjából. Tehát az a helyzet, hogy vannak bizonyos betegségek, amelyek megelőzésében, illetőleg kialakulásában bizonyítottan számít az, hogy mit teszünk meg, mi mindent etetnek meg velünk. Ilyen a vastag és a végbélrák is. Na most a vastagbél a daganatos halálozások egyik leggyakoribb oka. A nőknél az emlőrák, férfiaknál a tüdőrák, ami első, de a prostatarák a férfiaknál már ugye kezd egy kicsit emelkedni, de még mindig mondjuk azt, hogy mind a két nemben, a női, illetve a férfi nemek között a második leggyakoribb betegség a vastag és a végbélrák, ami elhanyagolt volt idáig, mert nem nagyon vettek tudomást róla, tehát nem tudják azt, hogy a második leggyakoribb betegséget
2: pedig
3: a vastagbélrák.
2: Mindegyik, amiről beszél, ez azért fontos, mert hogy szűrhető, és a szűrővizsgálatokat nem nagyon veszik igénybe, mert a számok azt igazolják.
3: Igen, de most már azt veszem észre.
2: Most proktológia területén.
3: Igen, proktológus dolgozok most, és azt veszem észre, hogy egyre tudatosabbak az emberek. Már, hogy...
2: A fiatalabb generációra gondol, fiatal, vagy?
3: Általában a magyar emberre, magyar emberekre gondolok. Egyre tudatosabbak, hogy elmennek már magán szűrésre, és hát ugye vagy a unokák, vagy a
2: gyerekek
3: összedobják. Nagyon helyes, mert megéri. Mert ugye, ha akkor találnak egy polipot, vagy valami daganatot, akkor még mindig jobb abban az állapotban, mert gyakorlatilag nagyon jó az 5 éves túlélés. Mert 5 éves túlélésben nézzük a daganatos betegeknek a gyógyulását.
2: Itt kellene beszélni a hajlamosító tényezőkről, mert valami miatt ezek megjelennek, kialakulnak.
3: Igen, hát hajlamosító tényezők, például a polipok. Ezek egy jó indulatú elváltozások. Na most itt meg kell említeni, hogy mikor megkérdezem, hogy volt kolonoszkópia, vastagbél, igen, és hát nem volt semmi negatív. Itt a papír megmutatom. Igen, megmutatja, és valóban hát ott van, hogy polipot távolítottak el. Tehát nem negatív, mert a polipot el kell távolítani, mert a polipnak olyan tulajdonsága van, amelyik hamarabb alakul át, rákos sejtén, van, amelyik meg később, de a nagyságtól is függ, mert egy 2 centis polipban már 40%-ban vannak rákos sejtek. Tehát ezért kell eltávolítani, és akkor, ha ez eltávolításra került, akkor megmondja majd a gasztroenterológus, hogy 3 év múlva jöjjön vissza, mert van hajlam a polipra. Na ilyen a például ezek a polipok. Vannak a gyulladásos bélbetegségek, ez a kolitis ulceróza, ez is nagyon kezd elterjedni, és ismert betegség. Ez egyrészt genetikai probléma is, ugye, a genetikai is közre játszik ebbe. Másrészt meg az ételallergia. Tehát azt is nagyon komolyan kell venni, mert valamikor csak intolerancia van. Tehát többet eszünk egy kis fánkot, lángost, akkor kicsit görcsünk, utána kevesebbet teszünk, és tulajdonképpen nem tulajdonítunk neki jelentőséget. Viszont az intolerancia már oda kell figyelni, mert ebből, hogyha kialakul ez a gyulladásos bélbetegség, akkor annak talaján már rákos sejtek is alakulnak, innen nem 1-2 éven belül, hanem hosszú idő kell.
2: És akkor is riasztóan hat egyébként, mert...
3: És még a jobbik esetben, idézőjelbe teszem, a jobbik esetben kilukad a bél, és akkor a gyulladás miatt. Tehát ilyen véres nyákos székürítés, tenezmusokkal jelentkezik, kilukad a bél, ugye elvékonyodik a gyulladástól, belemegy a szépet, a hasüleg,
2: és
3: sürgős műtét, ugye sürgős műtét nem olyan, mint az előkész, tehát legyengült beteg, a gyógyulás esélyei pedig rosszabbak. Tehát ezért is fontos, hogy az ételallergiát is nagyon, nagyon komolyan vegyük, és egyre több.
2: Ez sem volt egyébként néhány évtizeddel ezelőtt ennyire a fókuszban, amikor egy anamnézist elkészítettek.
3: Az ételallergia.
2: Igen.
3: Így van. Az az igazság, hogy olyan érdekes ez, hogy általában Ázsiában, Afrikában, Dél-Amerikában kevesebb a vastagbéldaganatos megbetegedés. És hogyha ezek az emberek elköltöznek arra területre, abban az országban, ahol gyakrabban fordul elő, akkor náluk is ugyanolyan gyakorisággal fog...
2: Tehát vice versa érvényes akkor.
3: Igen, mert itt nem csak a környezeti hatások, hanem szerintem a táplálkozás is, mert előbb-utóbb átveszik az ottani táplálkozási szokásokat, és azt tesznek, amit a...
2: Főorvos úr figyeli az étket, amit elfogyaszt?
3: Én nagyon figyelem.
2: Igen? Hivatásból adódóan, vagy ez így volt fiatal korában?
3: Tulajdonképpen fiatal koromban nem. Feleségem mutatott rá először arra, hogy az ízfokozó az allergiát okoz, nála jelentkezett bőrtünetként. Tehát az E621-est azt felejtsük el.
2: Mit felejtsünk el?
3: Az E621-es ízfokozó, ami az van ráírva az ételre. Azt felejtsük el, mert az rákkeltő. Akkor itt elmondanám, hogy kerüljük a feldolgozott húsipari termékeket, a konzerveket, szalámikat, kolbászokat, virsliket.
2: Mert de sajnos, a házi kolbászt azt nem kell kerülni, amit ott
3: hát a házi kolbászt egy bizonyos mértékig kerülni kell a füst miatt. Mert a füst, ugye, hát ha bemegyek a hentes üzletbe, akkor látom, hogy némelyik kolbász olyan fekete, mint a korom, hát agyonra van füstölve.
2: Nyilván, de hát ezt leveszi az ember a bőrét.
3: Hát leveszi, de benne van. Azért nem romlik meg, mert jó megfüstölik. Ugyanakkor a bélnyálkahártyát is ugye bántja a füst, mert ahogy ott elöli a baktériumokat, a bélnyálkahártya is felszívódik, bélnyálkahártyát károsítja, és a füst nagyon káros. Régen annak idején a kéményseprőknek, tanultuk még annak idején egyetemen, hogy a szkrótum rákja volt. A korom miatt csiholták a kéményt.
2: Nekem meg a cigaretta jutott eszem.
3: Igen, hát ez is mondjuk genetika, mert van, aki szívja 40 évig, semmi baja nincs, és vannak a passzív dohányosok, ugye, ahol a családban két ember dohányzik, és akkor jön be a felesége, szóval sose nem volt a számba a cigaretta, és tűrádba operáltuk annak idején még a megboldogult szemmel vezkorhát. Sebészet és általános sebészet, vagy meg a sebészeti osztályán. Még annyit szeretnék mondani, hogy amiket beletesznek ezekbe a feldolgozott húsipari termékekbe, ezek nem csak hogy egészségtelen, és káros, hanem rákkeltő is. Mert nem csak egészségtelen zsírokkal van tele, hanem nitritekkel és nitrátokkal.
2: Tehát ezek a már én leírtam ezt az E621-et.
3: Tehát ezek a nitritek, ezek karcinogének rákkeltők, ez például a pártsó. Hát beleteszik a 10-12 ezer forintos szalámiba is. Hát ez is rákkeltő.
2: Miért nem tudunk mi erről sokkal többet? Számtalan előadást kell önöknek is tartani, vagy tartanak is. Ilyenkor elmondják?
3: Hát az az igazság, hogy annak idején, mikor aktív sebészet volt, akkor általában a vastagbél daganatról, a műtétekről kellett tartani eladást, ilyen táplálkozásban nem.
2: De ez meg most nagy divat egyébként táplálkozásra.
3: Igen, már mindenhonnan ez folyik.
2: Ma már ilyen elképzelések is vannak, hogy időzített evés, vagy például a régi elgondolás szerint napi egy alkalommal meleg ételt kell, hogy bevigyünk a szervezetünkbe, ez is megdőlni látszik, meg egy napot kihagyni, koplalni.
3: Ezek... Igen, helyes.
2: Igen?
3: Tehát nem baj az, hogy egy kicsit éhezünk, mert addig is pihenne a bélrendszerünk, illetve tehát azt is nyugalomba kell helyezni. Tehát nem lehet állandóan leterhelni azt a bélnyálkahártyát, hanem pihentetni kell egy kicsit, hogy regenerálódjon. Szeretném még mondani, hogy a rendszeres mozgás, a rendszeres aktív fizikai mozgás az nagyon fontos. Ide tartozik a testsúlykontroll is. Ide tartozik egyébként a lelki egyensúly megteremtése, és ide tartozik a hatékony stresszkezelés is.
2: Ehhez hát ez a kettő utóbbi, ez nagyon nehéz megvalósítani.
3: Igen, tehát régen ugye a gyomor-nyombélfekélyes betegeket annak idején még azt mondta, hogy kiemelték a környezetből, és főküdték pártházára, és akkor pár hétre kiemelték, gyomorsavtartalék csökkent, nyugodtabb környezet volt, akkor még ez megengedett volt, és megtehették az emberek. Tehát nagyon fontos a napi ritmus kialakulása, most visszatérek, a táplálkozással, tehát a rendszeres táplálkozás, nyugodt pihenés, és akkor az alvással, rendszeres alvás. Hozzá szeretném ezt szűzni, annak idején, mikor volt a rendszerváltoztatás, akkor mindenkinek vállalkozni kellett. És akkor jöttek ezek a színes zakolyú emberek, akik üzletet akartak kötni, föltűrték az ingújukat. Na most, ha nem sikerült, akkor ugye este idegesek voltak, éjszaka nyugtató, reggel ugye meg a gyorsító. És mi alakult ki náluk, mit figyeltek meg? Az volt az érdekes, hogy a 40 éves férfiak között egyre több lett az impotens.
2: Térjünk vissza a gyulladásos bélbetegségre. Ön szerint az előfordulás gyakorisága mivel magyarázható? Milyen tünetei vannak például?
3: Enyhe görcsös panaszok, ha valamiből többet teszünk, akkor már, vagy tej, vagy hát most már odaírják már a...
2: És ezekkel a normaflórokkal szinten lehet tartani?
3: Normaflór az nem, magában nem lehet visszatartani, viszont azzal, hogy diétázunk, tehát elhagyjuk, gyakorlatilag már az is jó. A normafrolt meg akkor kellene használni, amikor hasmenés van.
2: Biztos, hogy egyre több ilyen előfordulásra találkoznak a szakemberek is, ugye? Mármint a gyulladásos bélbetegséggel.
3: Igen, ez világ tendencia, tehát a világon is ez egyre gyakoribb, és hazánkban is.
2: Ami a gyors kajával, az állva evéssel sok mindennel összefüggésbe hozható.
3: Igen, meg a rengeteg E betűkkel. Ha az ember vesz egy halászlékockát, akkor nézze már meg, hogy tele van mindenféle E-vel, és talán egy kis darált, tudom én, szálka lehet benne, ami arra utal.
2: Viszont erről meg az jutott az eszembe, hogy ezek a kiskert mozgalmak, ugye már majdnem mindenkinek van magas ágyása, hogy még kell se kelljen hajolni, és legyen neki saját petrezselyme, zöldsége, stb. Igen. Azért ezek jó dolgok, nem?
3: Hát jó.
2: Abba az irányba hatnak, hogy vegyszermentesen.
3: Igen, ebben az irányban, igen, de mozgás szempontjából kevés.
2: A mozgás megint meg tudja oldani az ember, a húsbevitelt viszont már kiszolgáltatottabb állapot.
3: Mondják, hogy a vörös húsokat kerüljük. Együk a csirkét. Na most én a csirkével úgy vagyok, hogy nézzük már meg, hogy azok a csirkék
2: mit esznek,
3: mivel etetik, hogy mennyi mozgásterük van, és ugye a kapirgáló az egészséges. Na, de hát ezek a csoportosan nevelt csirkék.
2: Visszasírja a bortot, csirkés időszak.
3: Vissza, igen.
2: Szóval van egy percünk még az összefoglalásra, igen. Hogy mi az, amire feltétlenül felhívja a figyelmet, és én még itt az ön tanácsára leírtam az antioxidánsokat, meg a szabad gyököket, hogy erre kérdezzek rá, mert miért?
3: Azért, mert a szabad gyökök azok rákeltők, tehát amiben szabad gyök van. Tehát ezek a szabad gyökök, ezek párosítatlan elektronnal rendelkező molekulák, amelyek instabilak, tehát ezért hívják szabad gyöknek, és rendkívül agresszívak, és oda kapcsolódnak más sejtekhez, mondjuk a bél sejtekhez, bélbohó sejtjeihez, és megváltoztatják az osztódását, még a DNS-be is beavatkozik, tehát ami az öröklés. És akkor abból, ahogy osztódik a bélnyálka, és nem bélnyálka sejt lesz, hanem az gazda szervezettől, tehát szervezetünktől függetlenül el kell szaporodni, osztódni, és ebből jön a rák. Vannak T-sejtek, amik védekeznek, tehát ez a csontvelünkbe keletkezik, és a csecsemő mirigyben pedig aktiválódnak. Ezek a védő, a T-limfociták, de hogyha túlzásba visszük ezeket az étkezéseket, akkor a T-limfociták nem tudják megzabálni azt a rákos sejtet, mert ide alakul, meg oda alakul, hanem akkor kialakul a rák, egy nyirokutakon, véráram útján pedig távoli áttétet képez.
2: Szóval figyeljünk oda a táplálkozásra, rendszeresen étkezzünk, sok rostos, vitaminban gazdag kaját vigyünk be a szervezetbe, amit mozgatni kell, és hát nem utolsó sorban a szűrővizsgálatokra.
3: Igen, tehát mindenféleképpen. Még annyit szeretném mondani, hogy van ez a székletvér, amíg belefér, igen. Ennyi. Tehát a székletvér vizsgálat, annál kell figyelni, hogyha van az embernek implantátuma vagy hígya, megdörzsöli nagyon a fogát este, akkor pozitív áleredményt fog adni, megjelenik a vér a székletben. Mert lenyeljük a saját vérünket, hogyha vérzik. Tehát van implantátum, nagyon kell rá figyelni, mert van, mikor vérzik. De ez még mindig jobb, mintha A negatívot adna, mert akkor az ember elmegy, azt leszűreti magát.
2: Hát azt hiszem, hogy van még mondani valónk, nem nagyon állt rá könnyen arra a beszélgetésre, de csak rá fogom bírni, hogy majd folytassuk. Köszönöm szépen még nagyon egyszer, köszönöm. Hogy bejött a stúdióba, és tájékoztatta a hallgatókat dr. Görgényi László.
0: Csillag.rádió.

0: What's up?
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Hírek a Csillagpont Rádióban.
3: Egy hét múlva alakul meg az új parlament. A szokásosnál hetekkel korábban kezdődik a dinnye szezon. Napos koranyárias idő várható. Jó napot kívánok, Vörös Domonkos vagyok. Egy hét múlva tartja alakuló ülését az új országgyűlés, és akkor választják meg a miniszterelnököt, Magyar Pétert. A leendő kormányfő azt írta, megválasztása és eskütétele kora délután lesz a parlamentben, amit a Kossuth téren is közvetítenek, ahol ünnepet is tartanak az alakuló ülés után. Az országgyűlési választáson három párt szerzett mandátumot, a Tisza pártnak 141, a Fidesz-KDNP-nek 52, a Mi Hazánknak 6 képviselője ül be az új parlamentbe. Radnai Márk, a Tisza párt alelnöke, az emberséges és működő Magyarországért felelős kormánybiztos lesz. A Tisza kormány létrehozza a Működő és Emberséges Magyarország intézetet. Rost Andrea, Kossuth díjas operaénekes pedig zenekultúráért felelős kormánybiztosként azért dolgozik majd, hogy a magyar zene múltja, jelene és jövője méltó figyelmet, támogatást és megbecsülést kapjon. A leköszönő kormány nem hajtja végre az Európai Unió bíróságának a magyar gyermekvédelmi törvényre vonatkozó ítéletét. Ez áll a még hivatalban lévő miniszterelnök Sulyog Tamás államfőnek írt levelében. Orbán Viktor a döntést politikai, jogi és alkotmányos aggályokkal indokolta. A bírósági ítélete mind a tagállami szuverenitás, mind az alkotmányos identitás súlyos sérelmét veti fel, olvasható Orbán Viktor levelében. Az uniós bírósági ítélete szerint a pedofil bűnelkövetőkkel szembeni szigorúbb fellépésről, valamint a gyermekek védelméről szóló törvény sérti Magyarország uniós tagságából eredő kötelezettségeit. Újabb Vas vármegyei település lehet érintett az aszbeszt botrányban. Táplán-Szentkereszten is felmerült, hogy szennyezett kőzózalékot használtak több útnál is. Az önkormányzat vizsgálatot kezdeményezett. A leköszönő és az alakuló új kormány országos felmérést és gyorsított kárelhárítást rendelt el. Eddig 4 település, Szombathely, Bozsok és Kőszeg érintett az ügyben. A szennyezett kőzózalék Ausztriából érkezett. A megszokottnál 2-3 héttel korábban kezdődhet az idei magyar-görög dinnye szezon. A fóliasátorban termesztett gyümölcsök várhatóan június közepétől kaphatók a boltokban, mondta a Magyar Dinnye Termesztők Egyesületének elnöke. Kötő Mátyás hangsúlyozta, a hazai termés egyharmada Békés vármegyében található, az itthon alkalmazott termesztési technológia pedig európai színvonalú. Magyarországon jelenleg csaknem 4000 hektáron, mintegy 1500 gazda foglalkozik dinnye termesztéssel. Vasárnap szinte zavartalan napsütésre számíthatunk, eső nem várható. A hajnali 1 és 9 fokról délutánra 20 és 25 fok közé melegszik a levegő, a nyugati ország részben lesz a melegebb.
2: Egészség, életmód, sport, család. Csillagpont Rádió. Hallgasson bennünket a nap 24 órájában.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: Pulzusinfo, a Csillag.rádió egészségtematikus műsora.
1: Néhány nappal ezelőtt egy sikeres beavatkozásról szóltak a híradások, legalábbis amire én felfigyeltem, amelynek a színhelye az Egri Markot Ferenc kórház volt, és a résztvevők pedig a helyi kórház intenzív osztálya és a Borsod-Abolcs-Zemplén vármegyei központi kórház intenzív osztályának és mellkassebészeti osztályának vezetője, dolgozói, szóval egy közös koprodukció eredményéről szólt ez a cikk, ez a tudósítás, amelynek során egy 60 év körüli hölgynél sikeres beavatkozást végeztek el, mégpedig, hogyha jól mondom, akkor mediasztinálisnak nevezett beavatkozást. Bologat a stúdió vendége dr. Tóth Imre, mellkassebész osztályvezető főorvos, a Központi Kórház orvosigazgató helyettes, akit köszöntök szeretettel.
2: Én is köszöntöm a hallgatókat.
1: Nagyot nem tévedtem akkor, amikor kimondtam ezt a latin szót, ugye?
2: Igen, nagyon jól.
1: Köszönöm, kiprovokáltam én is az elismerést, amely igen. Jár önöknek egyébként. De azért megkérdezem, hogy miért figyelt fel a sajtó erre az eseményre? Ez annyira nagy trubálynak számít, vagy a ritkasága miatt, vagy miért?
2: Hát most én nyilatkozom ez ügyben, pedig igazából a sebészeti része a legkevesebb, hiszen az egy technikai kérdés, ezt a bizonyos csecsemőmirigy daganatot, vagy pedig hát ugye a mediasztinális tumornak is nevezhetjük, de azon belül csecsemőmirigy daganat, egyszerűen el kellett távolítani. De a probléma az, ameddig odáig eljutunk, hogy ezt meg lehessen tenni, illetve a műtét utáni időszaknak a menedzselése, ezek nagyon komoly szakértelmet és speciális tudást igényelnek, és ebben működött együtt az Egri Kórház intenzív osztálya, az ottani ideggyógyászat, illetve hát a Miskolci Központi Intenzív. El tudtunk oda jutni, hogy ezt a beteget úgy előkészítették két ilyen izomgyengességgel járó krízis után, hogy alkalmassá vált műtétre, és biztonsággal el lehetett végezni a műtétet. Tehát igazából itt az a műtét körüli munka, ami történt, az volt az igazán nagy dolog, és nem annyira a műtét.
1: Hát mindig is szerény volt egyébként, mert azért ez a kettő együtt működik, és egyik a másik nélkül nincsen. Bontsuk ki egy kicsit részletesen ezt. Két tüdőfél közötti mellkasi részhez kellett hozzányúlni, vagy ott történik a beavatkozás, igen. És ez azért rizikós, mert hogy ilyen létfontosságú szervek vannak ott, mint a szív, a nagyerek, a nyelőcső, meg ugye a csecsemőmirigy. Igen, apróságok. Igen. Olyan apró amelyek egy pillanat alatt egy más világot villanthatnak fel az érintett számára, és hát utalt rá erre a bizonyos krízisre.
2: Miaszténiás krízis? A grávis betegségnek a neve, amit ez a csecsemőmirigy tud okozni.
1: Ez a légzés leállás, ugye?
2: Igen, ez egy izom gyengességgel, illetve hát szélsőséges esetben izombénulással járó, általános izombénulással járó betegség, ami nyilván a légzőizmoknak a bénulását is okozza, és ezáltal egy életveszélyes krízis helyzetet teremt.
1: Tehát azonnali beavatkozás szükségeltetik ilyenkor?
2: Érdekes dolog az azonnali beavatkozás, de nem azonnali műtét. Tehát ezt megint hangsúlyoznám, tehát el kell jutni odáig, hogy a műtétet el lehessen végezni. Csak mondom, hogy ez a mediasztinum, amiről most beszélünk, nem tudom, mennyire van benne a köztudatban, mert a nyelvújítás korában erre kitaláltak egy magyar szót, hogy gátor. De ha én most 10 embernek azt mondanám, hogy gátor, nem tudnák, hogy 10-ből egy esetleg, hogy az hol van.
1: De nem mintha sokkal többen tudnák ezt a másik latin szót, a kifejezést, hát de igen, azért azt talán jobban el
2: de tudja. Valójában a szakmában is, mivel kevés műtétet végzünk a mediasztinumban, tehát a gátorban, ezért a szakmai köztudatban sincsenek benne annyira a gátornak a betegségei. Ez, én azt gondolom, hogy most ebben az esetben, hogy felismerésre került, hogy ennek a betegnek ott van egy daganata, felismerésre került maga az izomgyengeségnek a ténye, és ezt két krízis helyzet után úgy tudták kezelni, hogy műtétre alkalmassá tették a beteget, tehát ez egy nagyon nagy dolog. Egerben nincsen mellkassebészet, tehát ezt a beteget el kellett juttatni Miskolcra, az itteni intenzív fogadta, és mi pedig megoperáltuk, és a műtét utáni időszakban pedig szintén folytatta az intenzív a kezelését.
1: Eddig ugye az Országos Onkológiai Intézet mellkassebészetén elsősorban ott történtek ezek a beavatkozások, nem?
2: Igen, tehát a krízises betegeknek a beavatkozása, meg kell mondani, hogy nem sok van ilyen, tehát másfél évvel ezelőtt volt körülbelül az utolsó ilyen eset, Mi aszténiás betegeket operálunk rendszeresen, körülbelül 6 éve, 7 éve kezdtük el a csecsemőmirigy műtéteit, méghozzá minimál invazív módon. Persze hát ez attól függ, hogy hol helyezkedik el, mekkora méretű, hogy infiltrálja a környezetét, tehát hogy beszűrje a környezetét a daganat, de nagyon sok esetben most már ezt minimál invazív módon, tehát gyakorlatilag 3 kis lukból meg lehet operálni. Nagy különbség van abban, hogy a beteg az egy kontrollált miaszténiában szenved-e, vagy pedig ilyen krízis helyzetek alakulnak ki nála.
1: És ez mitől függ egyébként, hogy kialakul a krízis helyzet? Az nyilván egyénektől függ, azt értem, de valami okozza ezt?
2: Igen, tehát amikor a gyógyszeres lehetőségek elfogynak. Itt igazából egy ingerület átviteli zavarról van szó, tehát az idegszálról az ingerület nem jut át az izomra. Általában autoimmun oka van ennek, tehát a szervezet, a saját szervezet termel olyan ellenanyagokat, ami az ingerület átvívő anyagot nem engedi át az izomba, és azok a gyógyszerek, amikkel előkészítik a beteget, az tulajdonképpen azt célozza, hogy ez az ingerület átvitő anyag megfelelő mennyiségben álljon rendelkezésre. De ennek is vannak korlátai, és hogyha ezek a korlátok bekövetkeznek, akkor már csak azt lehet csinálni, hogy olyan gyógyszert adnak a betegnek, ami az immunrendszerét kezdi el egy kicsit gyengíteni, hogy ne harcoljon a saját szervezet által produkált anyag ellen, és az ugye mindig kétélű, hát ezt tudjuk nagyon jól, az egész szervezetet érinti. Ezért nagyon nehéz a krízises betegeket előkészíteni a műtétre.
1: Azt, hogy valaki miasztémiás beteg lesz, az hogy derül ki? Ez egy alapos vizsgálat után, vagy egy rosszulét után váratlanul?
2: Kezdetben annyi tünete van csak, hogy a betegen azt vesszük észre, hogy felemeli az állát mindig, ha nézni akar valamit, mert lóg a szemhéja, és nem lát ki a saját szemén. Tehát először a úgynevezett szemhéptózis az, ami kialakul egy ilyen betegnél.
1: Fiatal, idős, kik az esélyesebbek, vagy nincs erre még?
2: Én nem vagyok ideggyógyász, tehát, de az a helyzet a miaszténiával, hogy van időskori típusa, amelyikhez nem társulnak daganatok. De van ennek egy másik változata, amikor az úgynevezett csecsemőmirigy, megmaradó csecsemőmirigy, vagy csecsemőmirigy daganat társul hozzá. Most úgy gondolom, hogy szerintem nagyon sok ember azt se tudja, hogy van ilyen, hogy csecsemőmirigy a szervezetünkben.
1: Hát tudjuk, hogy itt a szegcsont tájéken.
2: Igen, hát a gátorban helyezkedik el. Igen, és annak az a feladata, hogy egészen a immunrendszer kialakulásakor a bizonyos limfocita, tehát fehérvérsejt típusokat ott termel először a szervezet, méghozzá a T, tehát a tímusz eredetű limfocitákat, de aztán ez elsorvad, mert ennek a szerepe megszűnik a szervezetben, de ha megmarad felnőtt korban, és valamilyen okból újból elkezd funkcionálni, illetve ha daganat keletkezik benne, akkor felborítja az immunrendszernek ezt a tevékenységét, valamiért éppenséggel az izom ingerület átvitel, tehát ennyire nem mélyedtem el a témában, nyilván aki elméleti szakember ezt jobban tudja, de egyértelmű az összefüggés. Viszont nagyon érdekes, hogy azért az ilyen betegeket fel kell arról világosítani, hogy ez nem úgy működik, hogy amikor eltávolítjuk a daganatot, akkor másnaptól megszűnik a miaszténiája is, mert érdekes módon, hogy utána még hónapok, évek kellenek, mire a gyógyszer mennyiség, amivel ugye ezt kontrollálni lehet, el lehet kezdeni csökkenteni, tehát nem azonnali hatású, de mégis meg kell tenni ezt a lépést, mert egyértelmű az összefüggés a miaszténiája és a csecsemőmirigy megléte, fennmaradása, vagy pedig a csecsemőmirigy daganata között.
1: A miaszténi maga az krízist jelent tulajdonképpen?
2: Nem, a miaszténi az annyit jelent, hogy miaszténiája, tehát izom gyengeséget jelent. A gravis az pedig azt jelenti, hogy súlyos. Tehát a miaszténia a gravis súlyos izomgyengeség, de a mint diagnózis ezt a típusú súlyos izomgyengeséget értjük.
1: Az meg, hogy az esetben a daganat jó vagy rossz indulatú, ez esetben teljesen mindegy. Hát nem teljesen mindegy, de tulajdonképpen a lényeg az, hogy azt onnan el kell távolítani.
2: El kell távolítani. Ezek általában azért rossz indulatú daganatok, illetve az úgynevezett tímusz perzisztens, tehát fennmaradó csecsemőmirigy, ami nem daganat, csak egyszerűen megmaradt, nem sorvadt el az egyetfejlődés során a betegnél, az jó indulatú elváltozás. A csecsemőmirigy daganatai azért általában rossz indulatúak, de alacsony malignitásúak a legtöbb esetben. Nyilván onkológiai követést, esetleg helyi kezelést, akár sugárkezelést igényelhetnek a műtét után. Ez már az onkológusnak a feladata, hogy a szövettan alapján eldöntse, hogy mennyiben szükséges utókezelés. Az egy másik vonulata a dolognak, hogy mind daganat is foglalkozni kell vele.
1: Ez a hirtelen légzésre állás azonnali beavatkozást igényel, hangsúlyozta ön is, de nem feltétlenül a műtétet. Gondolom, hogy lélegeztetőgépre kell tenni, itt azt értjük ez alatt,
2: lélegeztetőgépre kell tenni a beteget. Most megint egy érdekes helyzetben vagyok, mert én, hogyha ilyen elméleti dolgok kerülnek szóba, és meg kell nyilatkoznom, akkor azt mondom, hogy én csak egy sebész vagyok, tehát ott van a tumor, kiveszem, kész. De valójában arról van szó, hogy lélegeztetőgépre kell tenni, és hogyha ez a bizonyos gyógyszer, amelyik az ingerület átvívő anyagnak a lebontását gátolja, nem elegendő, akkor ki kell mosni a vérből gyakorlatilag azokat az ellenanyagokat, amik okozzák a krízist, úgy nevezik, hogy plazmaferezist kell végezni a betegnél, és úgy lehet elérni azt, hogy vissza tudják hozni, hogy újból legyen izomtónusa. És a miaszténiás krízisnél ezt a beavatkozást is el kellett most végezni konkrétan ennél a betegnél is, illetve, hát ahogy mondtam, immunrendszer, általános immunrendszer gyengítő, idézőjelbe gyengítő, tehát immunrendszer gátló anyagokat adnak, ami nem csak szteroidot jelent, tehát kortikoszteroidokat, hanem bizonyos olyan anyagokat, amiket, hát mondhatjuk úgy, hogy citosztatikum, tehát olyan, mint a daganat ellenes anyag, ami egy általános sejt szaporodás gátló anyag tulajdonképpen, és akkor ebben én úgy tudom, hogy jelenleg kiismerül a rendelkezésre álló paletta, és akkor következik a műtét, hogy egyre kevesebb ilyen gyógyszert kelljen adni a betegnek. Hangsúlyozom, utána még hónapokig azért, sőt, még akár egy-két évig is résen kell lenni egy ilyen beteg esetében.
1: Akartam is kérdezni, hogy tulajdonképpen ez mit jelent a betegnek, hogy megszűnt most már végérvényesen az ő számára az a bármikor bekövetkező életveszélyes állapot?
2: Hát én úgy gondolom, hogy annak az esélye az jelentősen lecsökkent.
1: Ám a gyógyulás az megint egy más kérdés, de esélyt kap arra, hogy...
2: Igen, hát valójában arról van szó, hogy az ilyen betegnél a műtét utáni időszakban azért alakulhat ki újabb miaszténiás krízis, mert bár a sebész az nagyon precízen és finoman bánik a szövetekkel, de mégiscsak meg kell fogni azt a daganatot, meg kell mozgatni, tehát magyarul mechanikai hatás éri a daganatot, és a benne lévő anyag, ami ezt az egészet okozza, a műtét során nagyobb mennyiségben beáramolhat,
1: kiszabadulhat,
2: és akkor emiatt lehet közvetlenül a műtét után miaszténiás krízis. De ez igaz egyébként azokra a betegekre is, akikről csak azt tudjuk, hogy miaszténiája volt, krízise nem volt, de megoperáljuk. Tehát van egy ilyen sebészi elv, ez a no touch elve, hogy lehetőleg a daganatokkal úgy kell bánni, hogy nem nyomkodni, mancsikolni, tehát nem szabad durván bánni velük, hanem lehetőleg nem ráfogni. Hát ez egy sebésztechnikai kérdés, hogy úgy vegyük ki ezt a daganatot, hogy közben ne nyomkodjuk, meg ne bánjunk vele durván. De hát ugye van ez a mondás, hogy sebészi precizitás, tehát nyilván ezt így kell csinálni. Ezzel együtt előfordulhat.
1: Mit jelent nekünk itt a kórháznak, önöknek a szakmán belül egy ilyen beavatkozás? Úgy értem, hogy óriási felelősséget kellett felvállalni önöknek ahhoz, hogy itt végezzék el ezt.
2: Igen, igen, tehát a műtét körüli kezelésnek az irányítása, az annyiban a sebész kezében van, hogy a műtét szervezése, időzítése az a sebészen múlik. Azért kell szorosan együttműködni, különösen, hogyha egy másik intézményből kapjuk a beteget, hogy az időzítés jó legyen. Mert ki lehet futni az időből, illetve túl korán is bele lehet csapni a műtétbe. Rendelkezésünkre áll néhány napos intervallum, amikor ezt el lehet végezni, ezt a műtétet. Csak azért nagyon nehéz, mert vannak más betegek is, akiket operálni kell. Tehát jelen esetben azt kellett mondjam az EGRI kórháznak, hogy amikor úgy látják, hogy szállításra alkalmas a beteg, akkor küldhetik, ha fogadja a mi intenzívünk, ugye, hogyha ott is van hely, és mi pedig a saját műtéti programunkat akkor borítjuk, természetesen akkor más műtétet halasztunk, és helyette ezt a műtétet fogjuk elvégezni.
1: Hogy néz ki egy ilyen beavatkozás? Úgy értem, hogy miután nem mindennapos. És általában a műtőben összeszokott társaság dolgozik. Én mindig csodálkozom, de meg is kérdezem, hogy ugye pillantásokból tudnak kommunikálni egymással. Hát itt sokkal nehezebb a helyzet. Nem csak azért, mert egy viszonylag ritka beavatkozásról van szó.
2: Te Egerben a Hevesi Tibor doktor dolgozott ugye a Sárkány Péter főorvos osztályán, a betegen. Itt nálunk a Reusz Géza osztályvezető főorvos, ő szervezte az ittenit, és hát aki altatta, az pedig dr. Manzel Piroska volt, úgyhogy nagyon ügyesen, szépen. Tehát igazából azt kell mondjam, hogy az egész beavatkozás, hogyha mondjuk egy ilyen brazil szappanopera szintjére, semmi izgalmas nem volt benne. Tehát a beteg tökéletesen előkészítve műtőbe került, nem volt semmi probléma a műtét során, nem volt vérzés, nem volt futkározás, semmi, és a műtét után is teljesen sima ügy volt. Tehát ilyen értelemben semmi izgalom nem volt benne, vagy semmi szenzáció.
1: Onnan nézve gondolom.
2: Kívülről rátekintve, igen, hogyha nem egy török vagy brazil forgatókönyv, vagy szappanopera forgatókönyv szerint nézzük. Tehát pont ez a jó benne, hogy igazából eseménytelen volt az egész.
1: Az utánkövetés alatt milyen intervallum, időintervallum értendő? Tehát mikor nyugodhat meg ez a beteg?
2: Hát kettős probléma, ahogy mondtam, az egyik maga a miasztenia, a másik pedig a mint daganat. A onkológiai részének annak megvan a saját protokollja, tehát úgy, mint más daganat esetében eleinte 3 hónap, aztán fél év, később évente kell ellenőrizni, és attól függően, hogy milyen onkológiai kezelés, műtét utáni onkológiai kezelésre van-e szükség, vagy pedig nem, ezt az onkológus dönti el. Ami a miaszténiát illeti, azért nem tudok rá válaszolni, mert abszolút egyedileg változik. Tehát nyilván erre oda kell figyelni, tehát hogy milyen jelek vannak. Például ezt a beteget is, amikor én meglátogattam az intenzíven a műtét előtt, azért esténként már lógott a szemhéja, tehát ott libegett azon a határon, hogy tehát nem volt tökéletes.
1: Ez a legfontosabb jele, ugye?
2: Az első jele, igen.
1: A kollégák ezt tudják, gondolom, hogy ha más szakterületen vizsgálják, és van egy ilyen jelenség, akkor legtöbbször beugrik, hogy
2: igen, igen, gondolom. Tehát ideggyógyászat szokta gondozni ezeket a betegeket, hiszen bénulásról van szó valahol, és ezért az ideggyógyászat az illetékes ezeknek a betegeknek a követésében, gondozásában.
1: Szeretném megtudni, hogy mint itt az egészségügyi intézmény orvos igazgatójának helyettesének, milyen érzés, hogy itt nálunk történt egy ilyen sikeres beavatkozás?
2: Én nagyon-nagyon örülök ennek, hogy ezt meg tudtuk csinálni, el tudtuk végezni, mert nagyon fontos, hogy jövője legyen ennek a kórháznak és ennek a régiónak. Egy nagy embertömeget látunk el, és nagyon sok ember ellátásáért felelünk. Ugye a megye az több mint 600 ezer lakosú, a régió, amelyiknek az onkológiai ellátásában, és mi az a mellkassebészeti ellátásában részt veszünk, közel 1 millió lakosú. És hát nem ez a terület a Magyarországnak a leggazdagabb része, hogy finoman fejezzem ki magam. Tehát nagy felelősségünk van nekünk is, a kormányzatnak is, és véletlenül sem akarok politizálni, de nagyon oda kell arra figyelni, hogy ennek a régiónak az egészségügyi ellátása az biztosítva legyen, stabil legyen, és amikor egy-egy ilyen sikerről be lehet számolni, akkor azt gondolom, hogy benne van a potenciál, hogy ez a kórház ez minden területen akár ilyen sikereket érhessen el. A szakemberek adva vannak.
1: Köszönöm Tóth Imre osztályvezető főorvosnak, orvosigazgató helyettesnek a tájékoztatást.
2: Köszönöm az érdeklődést.
0: Pörgess fel a pulzusod. FM 103. Csillagpont Rádió.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Csillagpont Rádióban.
2: Egy hét múlva alakul meg az új parlament. A szokásosnál hetekkel korábban kezdődik a dinnye szezon. Napos koranyárias idő várható. Jó napot kívánok, Vörös Domonkos vagyok. Egy hét múlva tartja alakuló ülését az új országgyűlés, és akkor választják meg a miniszterelnököt, Magyar Pétert. A leendő kormányfő azt írta, megválasztása és eskütétele kora délután lesz a parlamentben, amit a Kossuth téren is közvetítenek, ahol ünnepet is tartanak az alakuló ülés után. Az országgyűlési választáson három párt szerzett mandátumot, a Tisza pártnak 141, a Fidesz-KDNP-nek 52, a Mi Hazánknak 6 képviselője ül be az új parlamentbe. Radnai Márka, Tisza párt alelnöke az emberséges és működő Magyarországért felelős kormánybiztos lesz. A Tisza kormány létrehozza a Működő és Emberséges Magyarország intézetet. Rost Andrea, Kossuth díjas operaénekes pedig zenekultúráért felelős kormánybiztosként azért dolgozik majd, hogy a magyar zene múltja, jelene és jövője méltó figyelmet, támogatást és megbecsülést kapjon. A leköszönő kormány nem hajtja végre az Európai Unió bíróságának a magyar gyermekvédelmi törvényre vonatkozó ítéletét. Ez áll a még hivatalban lévő miniszterelnök Sulyog Tamás államfőnek írt levelében. Orbán Viktor a döntést politikai, jogi és alkotmányos aggályokkal indokolta. A bíróság ítélete mind a tagállami szuverenitás, mind az alkotmányos identitás súlyos sérelmét veti fel, olvasható Orbán Viktor levelében. Az uniós bíróság ítélete szerint a pedofil bűnelkövetőkkel szembeni szigorúbb fellépésről, valamint a gyermekek védelméről szóló törvény sérti Magyarország uniós tagságából eredő kötelezettségeit. Újabb Vas vármegyei település lehet érintett az aszbeszt botrányban. Táplán Szentkereszten is felmerült, hogy szennyezett kőzózalékot használtak több útnál is. Az önkormányzat vizsgálatot kezdeményezett. A leköszönő és az alakuló új kormány országos felmérést és gyorsított kárelhárítást rendelt el. Eddig 4 település, Szombathely, Bozsok és Kőszeg érintett az ügyben. A szennyezett kőzózalék Ausztriából érkezett. A megszokottnál 2-3 héttel korábban kezdődhet az idei magyar-görög dinnye szezon. A fóliasátorban termesztett gyümölcsök várhatóan június közepétől kaphatók a boltokban, mondta a Magyar Dinnye Termesztők Egyesületének elnöke. Kötő Mátyás hangsúlyozta, a hazai termés egyharmada Békés vármegyében található, az itthon alkalmazott termesztési technológia pedig európai színvonalú. Magyarországon jelenleg csak nem 4000 hektáron, mintegy 1500 gazda foglalkozik dinnye termesztéssel. Vasárnap szinte zavartalan napsütésre számíthatunk, eső nem várható. A hajnali 1 és 9 fokról délutánra 20 és 25 fok közé melegszik a levegő, a nyugati ország részben lesz a melegebb.
1: Csillagpont Rádió, a város pulzusa.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: Pulzus Info. Minden, amit az egészségügyről tudni érdemes. Csillagpont Rádió FM 103.
1: Kedves hallgatóink, ez itt az FM 103 MHz, a Csillagpont Rádió frekvenciáját hallják Miskolcról, a mikrofonnál a műsor felelős szerkesztője, Németh Csaba köszönti a rádió hallgatókat. Ez itt a Pulzus Info, rádiónk délutáni egészségtematikus műsorsávja. Felhívom figyelmüket arra, hogy legfrissebb híreinket megtalálják weboldalunkon, legértekesebb beszélgetéseinket pedig visszahallgathatják YouTube csatornánkon, illetve podcastjaink között is. Kövessék munkánkat a legnagyobb közösségi portálon, a Facebookon is. Köszönjük, hogy figyelnek ránk. Úgy tartjuk, hogy célunk és küldetésünk van az egészséges életmód területén. A Csillagpont Rádió elkötelezett a gyógyászat, az egészségmegőrzés, a rehabilitáció és a prevenció széleskörű népszerűsítése mellett, de az aktív pihenést, az egészséges életmódot szolgáló turisztikai attrakciók népszerűsítésében is szerepet vállalunk. Fő célunk a fiatalok, a középosztály egészségének megőrzése, valamint az egészséges életmódra történő nevelése, az idősebb korosztály egészségének visszaállítása, a társadalom egészségre káros életmódjának megváltoztatása és szemléletváltásának elősegítése a hallgatók széleskörű tájékoztatásával. A Csillagpont Rádió fontosnak tartja, hogy az egyes betegségek tüneteit, gyógymódjait, alternatív kezelési módszereket, orvosi álláspontokat közérthető formában mutassa be a hallgatóknak. Első kézből, tehát orvosok, ápolók, egészségügyi szakemberek megkérdezésével rádiónk széles körben igyekszik feldolgozni az egészséges életmóddal, testmozgással, egészséges táplálkozással, alternatív gyógymódokkal kapcsolatos témaköröket. Magazin műsorainkban tematikusan körbejárjuk a legnépszerűbb témákat. Foglalkozunk babamama kérdésekkel, fogyókúrával és diétával, fitnesszel és wellnesszel, hallhatnak a bioélelmiszerekről és a vitaminokról, de a szépségápolás, a lelki egészség, a vallás és a hitélet, valamint az orvostudomány története is témája magazin műsorainknak. Hallgathatnak minket itt az éterben, az FM 103 MHz-en. Szinte egész Borsod megyében, de hallgathatják műsorainkat az interneten is, a csillag.radio.hu weboldalra kattintva kapcsolódhatnak be az élő műsor folyamba. És itt a weboldalunkon, mint már mondtam, megtalálják legfrissebb híreink mellett a YouTube csatornánkra vezető linket, illetve a podcastjainkat is elérhetik innen, tehát beszélgetéseinket, riportjainkat bármikor, bárhol visszahallgathatják. Egészségről, betegségről első kézből tehát mindig a Csillagpont Rádióban értesülhet. Kollégáimmal együtt több évtizedes rádiós tapasztalattal, minőségi és tartalmas beszélgetésekkel várjuk Önöket itt az FM 103 MHz-en. Tartsanak velünk!
0: Csillagpont Rádió, a város pulzusa.

0: Pulzus Info. Minden, ami egészség.
1: A feledhetetlen alapítvány küldöttsége számára minden bizonnyal feledhetetlen lesz az a néhány nap, amelyet április 14-e és 16-a között Lyonban töltöttek a 37. Alzheimer világkongresszuson. Az alapítvány kuratóriumának elnökét, a delegáció vezetőjét, dr. Kázár Ágnes háziorvost köszöntöm szeretettel, és egyben arra is kérem, hogy összegezze az élményeit.
2: Köszönöm szépen a lehetőséget, hogy beszámolhatok. Ez még nagyon friss élmény, hiszen szombaton hajnalban érkeztem meg Lyonból, és még szombaton vissza kellett mennem Siófokra. Hát ilyen lenyűgözőnek mondhatom ezt a rendezvényt. Már csak azért is, mert hogy egy olyan világszintű összefogásról tettek a szervezők tanúbizonyságot, megjelent a svéd királynő, a jordán hercegnő, akik ugyanazzal az erővel és mentalitással támogatják ennek a világszervezetnek a munkáját, mint amivel a szervezők tulajdonképpen dolgoznak azért, hogy felhívják a figyelmet, hogy a demencia mekkora problémája a világnak. A jelenlegi jóslatok szerint, és ez a bejelentett kutatás szerint, ami itt a kongresszuson történt, az a megdöbbentő hír van, hogy 2040-re a harmadik vezető haláloknak várják a demenciát. És tulajdonképpen az egész konferencia arról szólt, hogy ösztönözzék azokat a szervezeteket, akár állami szinten működő szervezeteket, akár civil szervezeteket, akik a világon a demenciával élőket dolgoznak, hogy hívják fel a figyelmet arra, hogy ez mekkora probléma, váljanak képessé arra, hogy felhívják a problémára a figyelmet.
1: Hangulatában milyen volt ez az esemény? Úgy értem, hogy egy-egy ország képviselője bizakodóan tekint a jövőbe, sürgetően tekint, vagy vannak azért negatív tapasztalatok is?
2: Nyilván a jelenlévők, ők mind nagyon-nagyon sokat dolgoznak. Több mint 1000 küldött volt, 190 országból a világra. Ez egy nagyon összefogó és ugyanazért az ügyért dolgozó közösség, aminek én nagyon büszke vagyok, hogy a feledhetetlen alapítványon keresztül Magyarország is tagjává vált. Igaziból a legfontosabb felhívás és üzenete az volt ennek a konferenciának, hogy kezeljék a nemzetek prioritásként a demencia ügyét, növeljék az országaiban a lakosság demencia tudatosságát, és hozzanak létre olyan cselekvési terveket, amik mentén segíteni lehet az érintetteket, a betegeket, a családokat. Szervezzenek képzéseket, ami képzéseken keresztül lehet segíteni a gondozóknak, az önkénteseknek, és ide tartozik a szakemberek, akár szociális egészségű szakemberek megfelelő képzése. A legfontosabb dolog a társadalom tájékoztatása, illetve finanszírozzanak kutatásokat az országaiban arra vonatkozóan, hogy a demencia ügye milyen cselekvéseket igényel. Tehát ez egy nagyon-nagyon együttműködő és nagyon közös célért dolgozó konferencia. Amit fontos tudni róla, hogy itt nem csak szakemberek vannak jelen, hanem gyakorlatilag tényleg civil szervezetek, önkénteseik, és az érintettek is részt vehetnek ezen a konferencián.
1: És részt is vettek?
2: Igen, közvetlenül mellettem ült egy úr, ő Amerikából érkezett, enyhe demenciával él, megfelelő kísérővel, és gyakorlatilag végig részt vett a konferencián. A hozzátartozókra és a családtámogatásokra vonatkozó szekciókban végig bennült. Volt egy plenáris előadás, ahol egy francia család jelent meg, a demenciával érintett beteg, az ő felesége, a fia, ők elmondták, hogy hogyan működik náluk a gondozás, hogyan tudnak gondoskodni, és Franciaország ugye nagyon elől jár a demenciával élő segítésében, ők elmondták, hogy milyen támogatást kapnak arra, hogy személyre szabott rehabilitációs kezeléssel minél tovább meg tudják tartani a beteg függetlenségét. Nagyon-nagyon érdekes, hogy mennyire heterogén egyébként a világ a vonatkozásban, hogy a demenciával élőkért mit tesznek és mit nem tesznek. Vannak vezető nemzetek, nem kell messzire menni, Szlovénia a második demencia tervét valósítja már meg, ők erről számoltak be. Gyakorlatilag Ausztriában is évek óta van nemzeti demencia stratégia, ők a 2025. évi eredményeiket hozták el és mutatták be, de Szingapúrtól kezdve az afrikai országokon át rengeteg-rengeteg olyan ország van, aki nagyon szervezetten állami támogatással, például Jordánia egészségügyi minisztere is tartott előadást, tehát hogy olyan országok jönnek el, és olyan vezető politikusok jönnek el, akiknek valóban van rálátásuk és hatásuk a demencia ügyének kezelésére.
1: E tekintetben egyébként már, mint a demencia, nemzeti demencia stratégia szempontjából mi hogy állunk?
2: Nekünk nincsen nemzeti demencia stratégiánk. Amit érdemes egyébként megnézni, az Alzheimer Disease International, tehát az ADI egy külön weboldalt hozott létre, egy demencia atlaszt hozott létre, és tulajdonképpen ezt mutatta be itt a konferencián. Ez tulajdonképpen egy teljesen adatvezérelt weboldal, egy külön weboldal, ami az ADI-nak az oldaláról érhető el, és tulajdonképpen itt a világ országainak a demenciáért, vagy a demenciára vonatkozó cselekvéseit foglalják össze, illetve mindenféle statisztikai adatokat az országokról, a medián életkort, a jelenleg ismert betegek számát, az egészségügyi szervezettséget, a szociális intézményi ellátások rendszerét, és egészen a társadalom politikáig mennek végig, hogy egy-egy országot bemutassanak, és nyilván megjelölik, hogy kik azok a szervezetek az egyes országokban, akik a politikai döntéshozóktól függetlenül tesznek a demenciáért, és keresni kell őket. Úgyhogy így Magyarország is fönt van ezen a térképen. Jelenleg olyan országként van fönt a térképen, ahol finanszírozott az egészségügyi ellátás, részben finanszírozott, tehát magán és állami szektor van a szociális ellátásuk vonatkozásában, vannak intézkedések, de nemzeti demencia stratégia nincs.
1: Ezért még küzdeni kell. Egyébként hazánkat képviselni egy ilyen rangos eseményen az óriási felelősséget jelenthetett az alapítvány képviselőinek a számára. Egyáltalán jelenti ez az a 8 éve, ha jól tudom, 8 éve létező alapítvány munkájának az elismerését is?
2: Mindenképpen. Én úgy gondolom, hogy mindenképpen. Ugye mi már második évben vagyunk ebben a bizonyos csatlakozási folyamatban, bár a szervezet igaz, hogy itt a rendezvényen már nyugdíjba vonuló vezetője már mondta, hogy mi ne foglalkozzunk semmivel, mert ugye menni kellett szavazni így a világszervezet jövőjének, a jövő tervei vonatkozásában. Tehát, és akkor így mondtuk, hogy hát, hogy mi csatlakozó szervezet vagyunk, mondta, hogy nem, már itt nyugodtan menjünk, és mi is szavazzunk, és lássuk, hogy hogyan működik tulajdonképpen ez a szervezet, hogy aktívan és jól tudjuk Magyarország ügyét képviselni. Tehát egy rendkívül befogadó közösségről van szó, akik mindenben együtt működnek, mert egyetlen egy céljuk van, hogy a demenciával élők életminőségét javítani tudják.
1: Konkrétan mit jelent az önök munkájában és annak előbbrevitelében a világkongresszuson való részvétel?
2: Egyrészt az, hogy bekapcsolódhattunk ugye a nemzetközi vérkeringésbe, és látjuk, hogy merre és hogyan gondolkodnak tovább a demencia ügyért dolgozó vezető országok. Ez nagyon fontos abból a szempontból, hogy ne csak ilyen, hát ilyen szigetszerű tevékenységeket végezzünk, vagy így a saját tapasztalataink és megérzéseink alapján képviseljük a demencia ügyét, hanem egy teljesen tudatos érdekképviseleti szervezetté, betegképviseleti szervezetté válhasson a feledhetetlen alapítvány, és összhangban a nemzetközi trendekkel végezze a tevékenységeit Magyarországon, és képes legyen arra, hogy a döntéshozóknál elérje azt, hogy Magyarországnak is végre legyen nemzeti demencia stratégiája. Csak így oldható az meg, hogy az ország bármely részén demenciával él valaki, ugyanolyan ellátást, ugyanolyan gondozást, és a családja ugyanolyan támogatást kapjon.
1: Említette a politika, a politikusok részvételét, hát e tekintetben azt hiszem, hogy nem túlzásra úgy fogalmazok, hogy mi hátrányban vagyunk a politika úgymond elfoglaltsága, megosztottsága miatt itt Magyarországon. Ez gondolom külön nehézséget jelent.
2: Igen, én úgy gondolom, hogy jelentett nehézséget. Én bízom benne, hogy valóban lesz felálló egészségügyi minisztérium, valóban lesz a gondoskodásnak önálló minisztériuma, vagy ha nem, akkor az egészségügyel karöltve, hiszen ez egy csak egyben kezelhető probléma, az egészségügyi és szociális ágazat összefogásával kezelhető probléma, és bízom abban, hogy egy ilyen nemzetközi támogatás és elismertség hozzásegít bennünket ahhoz, hogy megfelelő képviselet nyújtásával eredményeket tudjunk elérni.
1: Hát legyen így, bizakodjunk. Mielőtt még elköszönnék, doktornő, azért eszembe jutott, hogy sok ideje nem volt pihenésre, hiszen térült, fordult, mert hogy részt vett Siófokon a 27. Oktató Családorvosok Országos Konferenciáján is a hétvégén.
2: Igen, ez egy ilyen szerencsés véletlen volt, hogy a programba szombati napra került az én előadásom, úgyhogy így el tudtam menni. És hashtag délutánra, tehát ez is nagyon sokat segített, hogy azért valamennyit tudtam pihenni. Nagyon fontosnak tartom, és nem csak én, hanem ezt meglepődve láttam, hogy az ADI is nagyon fontosnak tartja a szakemberek képzését. Nagyon fontos, hogy Magyarországon a családorvosok egységes tudással rendelkezzenek arról, hogy hogyan lehet felismerni a demenciát, ne bagatelizálják el a problémát, hanem támogassák a betegeiket abban, hogy mielőbb diagnózishoz jussanak. Tudom, hogy nincsen gyógyszer, és tudom, hogy hatékony orvosi terápia jelenleg nem elérhető. De mégis azt gondolom, hogy a diagnózis ismeretében megfelelő támogatást kaphattak a beteg is és a család is ahhoz, hogy az életminőségét a lehető legtovább, a lehető legmagasabb szinten tudja megőrizni.
1: Muníciókban felvértezve indul tehát akkor ez a hét az ön számára?
2: Abszolút úgy indul, illetve az elkövetkezendő év feladatai tekintetében is teljesen megszilárdult tulajdonképpen az az elképzelésem, hogy igenis merjünk nagyot álmodni, és legyünk Magyarországon a demenciával élő képviseleti civil szervezete.
1: További eredményes küzdelmet kívánok ehhez, doktornő, és nagyon szépen köszönöm a tájékoztatást.
2: Én köszönöm.
0: Csillag.rádió. Egészség és sportadó. Miskolc FM 103.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Csillagpont Rádióban.
2: Egy hét múlva alakul meg az új parlament. A szokásosnál hetekkel korábban kezdődik a dinnye szezon. Napos koranyárias idő várható. Jó napot kívánok, Vörös Domonkos vagyok. Egy hét múlva tartja alakuló ülését az új országgyűlés, és akkor választják meg a miniszterelnököt, Magyar Pétert. A leendő kormányfő azt írta, megválasztása és eskütétele kora délután lesz a parlamentben, amit a Kossuth téren is közvetítenek, ahol ünnepet is tartanak az alakuló ülés után. Az országgyűlési választáson három párt szerzett mandátumot, a Tisza pártnak 141, a Fidesz-KDNP-nek 52, a Mi Hazánknak 6 képviselője ül be az új parlamentbe. Radnai Márka, Tisza párt alelnöke az emberséges és működő Magyarországért felelős kormánybiztos lesz. A Tisza kormány létrehozza a Működő és Emberséges Magyarország intézetet. Rost Andrea, Kossuth díjas operaénekes pedig zenekultúráért felelős kormánybiztosként azért dolgozik majd, hogy a magyar zene múltja, jelene és jövője méltó figyelmet, támogatást és megbecsülést kapjon. A leköszönő kormány nem hajtja végre az Európai Unió bíróságának a magyar gyermekvédelmi törvényre vonatkozó ítéletét. Ez áll a még hivatalban lévő miniszterelnök Sulyog Tamás államfőnek írt levelében. Orbán Viktor a döntést politikai, jogi és alkotmányos aggályokkal indokolta. A bíróság ítélete mind a tagállami szuverenitás, mind az alkotmányos identitás súlyos sérelmét veti fel, olvasható Orbán Viktor levelében. Az uniós bíróság ítélete szerint a pedofil bűnelkövetőkkel szembeni szigorúbb fellépésről, valamint a gyermekek védelméről szóló törvény sérti Magyarország uniós tagságából eredő kötelezettségeit. Újabb Vas vármegyei település lehet érintett az aszbeszt botrányban. Táplán-Szentkereszten is felmerült, hogy szennyezett kőzózalékot használtak több útnál is. Az önkormányzat vizsgálatot kezdeményezett. A leköszönő és az alakuló új kormány országos felmérést és gyorsított kárelhárítást rendelt el. Eddig 4 település, Szombathely, Bozsok és Kőszeg érintett az ügyben. A szennyezett kőzózalék Ausztriából érkezett. A megszokottnál 2-3 héttel korábban kezdődhet az idei magyar-görög dinnye szezon. A fóliasátorban termesztett gyümölcsök várhatóan június közepétől kaphatók a boltokban, mondta a Magyar Dinnye Termesztők Egyesületének elnöke. Kötő Mátyás hangsúlyozta, a hazai termés egyharmada Békés vármegyében található, az itthon alkalmazott termesztési technológia pedig európai színvonalú. Magyarországon jelenleg csak nem 4000 hektáron, mintegy 1500 gazda foglalkozik dinnye termesztéssel. Vasárnap szinte zavartalan napsütésre számíthatunk, eső nem várható. A hajnali 1 és 9 fokról délutánra 20 és 25 fok közé melegszik a levegő, a nyugati ország részben lesz a melegebb.
1: Csillagpont Rádió, a város pulzusa.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: Pulzusinfo, a Csillag.rádió egészségtematikus műsora.
1: Nem is tudom, hogy jól emlékszem-e, de minden bizonnyal nem sokat tévedek, ha azt mondom, hogy Biriné Mika Borbálával, a Nyíregyházi Kórház podiáterével olyan 5-6 éves múltra tekint vissza a kapcsolatunk. Sajnálatos módon csak az éter hullámain keresztül értekeztünk, még személyesen nem találkoztunk, de remélem, hogy előbb-utóbb erre is sor kerül, majd a minap pedig arra figyeltem fel, hogy éppen 9 esztendő telt el azóta, hogy Mika Borbála nevéhez, többek között az ő nevéhez, vagy elsősorban az ő nevéhez kötődően működik immáron 9. esztendeje a Diabetes Láb Ambulancia a Nyíregyházi Kórházban. Köszöntelek, és jó, hogy újra hallom a hangodat.
2: Sok szeretettel üdvözlök mindenkit.
1: Eszembe jutott, hogy mennyi küzdelem volt amögött, vagy az elején, hogy egyáltalán egy ilyen ambulancia létrejöjjön, és aztán volt egy sikertörténet, de most, mintha kevesebbet lehetne hallani erről az ambulanciáról, egyáltalán a munkáról. Jól érzékelem én ezt?
2: Igen, mintha talán kevesebb sajtóvisszhang jelent, vagy egyáltalán kevesebbet beszélnének róla az emberek, viszont egyre nagyobb jelentősége van annak, hogy a cukorbetegek odafigyeljenek maguknak, és hogy ez az ambulancia elindult, ez magam volt annak idején a kuriózum, a csoda, az meg, hogy egyre több beteg van, és egyre sikeresebb, az meg szerintem az évek munkájának az eredménye.
1: Ugye te a Nyíregyházi Jós András Kórház belgyógyászati osztályának vagy a podiáter szakembere, így is ismerkedtünk mi meg tulajdonképpen, és emlékszem egy orvos nevére, Gázsolt.
2: Igen, Gázsolt főorvos úr volt az, aki megálmodta ezt az egészet, és aki az elindításában, valamint az előkészületekben hatalmas szerepet játszott, és nagyon sokáig ugye osztályvezető főorvosként támogatta is ezt a szakrendelést. Nagyon sokat köszönhetek neki.
1: Tulajdonképpen beszéljünk egy kicsit arról, hogy mi is az a podiáteri hivatás, mivel foglalkoznak a podiáterek, egyáltalán hogy lesz valakiből podiáter?
2: Ez egy olyan végzettség, hogy kellett hozzá egy egészségügyi alapdiploma, és utána jött egy szakirányú továbbképzés. Én még a Miskolci Egyetemre jártam ilyen továbbképzésre, most a Semmelweis Egyetem képez podiátereket, tehát kellett hozzá egy főiskola, vagy egy egyetemi végzettség egészségügy területén, és mi kifejezetten arra vagyunk hivatottak, hogy a cukorbeteg lábait szűrjük, mentsük, tehát minél kevesebb amputáció történjen.
1: Ha országos viszonylatban nézzük, akkor ti magányos harcosok vagytok, vagy van az ország más részén is hasonló?
2: Itt Szabolcs és Borsod megyében viszonylag kevesen vagyunk. Országos szinten azért van már legalább 60-65 fő, aki végzett, mint podiáter, viszont állami egészségügyben még mindig nagyon-nagyon kevesen működünk, javarészt magánegészségügyi intézményekben dolgoznak, viszont én úgy látom, hogy állami egészségügyben lenne leginkább a helyünk, mert nagyon sok betegnek erre lenne igénye és szüksége.
1: Emlékszem, Borika, vagy Bocsi, nem is tudom, úgy szeretett, ha hívnak, ugye?
2: Boris,
1: hogy kicsit keseregbe vette tudomásul, hogy a podiáter képzés sorsa eléggé hányattatott.
2: Igen, mikor mi elindultunk, akkor utána évekig nem volt képzés, majd elindult a Semmelweis Egyetemen, lett egy-két évfolyam, és utána megint évekre kimaradt. Viszont most az a szerencsés tendencia van, hogy évek óta van podiáter képzés, most is fognak végezni, tavalyi évfolyamán is végeztek, tehát szép lassan azért országos szinten is nő majd a podiátereknek a száma.
1: Most ezt azért hoztam vissza, ezt a gondolatkört, mert érzek egy ellentmondást ebbe. Ha képzés van, akkor miért nem szárnyal ez az ambulancia?
2: Nem tudom, mennyire van elterjedve Magyarországon, hogy mi is a podiátereknek a feladata. Szerintem igazából ebből kellene egy kicsikét többet adni az emberek számára, hogy azt mondjuk, hogy igenis van esély arra, hogy megmeneküljön az a láb, megmentsük azt a végtagot, és minél több információt adni a betegeknek is, az hozzátartozóknak is, az orvosoknak is, hogy létezik ez, hogy nem kell minden esetben amputálni ezeket a végtagokat.
1: Kinek a feladata ennek a propagálása szerinted?
2: Szerintem helyi szinten is nagyon sokat tud tenni egy adott munkacsoport, egy osztály, egy kórház. Mert például a szomszéd sebészeti tömbben nem feltétlenül tudják, hogy mi mit csinálunk.
1: Hát ez viszont elég furcsán hangzik. Nem lehet ezen
2: Sajnos.
1: változtatni valamit?
2: Biztos, hogy lehetne. Biztos, hogy lehetne. Egyébként, hogyha egy-egy ilyen munkacsoport vagy orvos megtudja azt, hogy mivel foglalkozunk és hogy működünk, onnantól kezdve nagyon-nagyon jó partneri viszony alakul ki, mert onnantól kezdve küldik folyamatosan a betegeket, és vannak olyan osztályok, például a nefrológia, ahonnan szinte napi szinten küldenek betegeket, mert tudják, hogy ugyanúgy a cukorbetegség része, mint ugye a nefropátia, tehát ott rengeteg cukorbeteg megfordul, és ha egyik szövődmény van, akkor az valószínűleg lesz a másik is, és már szisztematikusan rákérdeznek, és velük például fantasztikus a kapcsolatunk. És most már egyre több ilyen szakrendelő van, ahonnan tényleg kapjuk a betegeket.
1: Hát fantasztikus a kapcsolat velünk is, azért mi is megtettük a magunkét, meg tesszük is, mondjuk például
2: Abszolút.
1: Most is, úgyhogy reméljük, hogy sokan hallják. Mondd el nekem, légy kedves, hogy maga ez a szakrendelés, ez hogy működik?
2: Ez szakdolgozói szakrendelés, két kód alapján működünk, az egyikbe csak cukorbetegek jöhetnek, a diabéteses lábambulancia, az keddi és szerdai napokon működik, és van egy bőrgyógyászati lábambulancia, ahová hétfői nap, valamint kedszerda délután lehet jönni. Ide nem csak cukorbetegek jöhetnek, mert ugye ezek a láb problémák, ezek nem csak cukorbetegeknél fordulnak elő, neuropátia nem csak cukorbeteg probléma, egyéb más betegségek miatt is jönnek, különböző sebekkel, különböző köröm problémákkal, megvastagodott benőtt körmökkel, amikkel máshol igazából nem tudnak mit kezdeni, és mi ezeket is ellátjuk.
1: Ez egy állandó kapcsolatot jelent akkor, amikor ti találkoztok, vagy lehet végül is teljes gyógyulásról is beszélni?
2: Nagyon sok esetben van teljes gyógyulás, nagyon sok esetben csak szűrés van. Van, amikor folyamatos kezelés szükséges, ez persze egyéne válogatja, hogy kinek mire van szüksége, hogy milyen problémával keres meg minket.
1: Milyen a forgalmatok?
2: Tavalyi év folyamán a két szakrendelőben ilyen 1800 beteg volt éves szinten.
1: És van valami kimutatás arra vonatkozóan, hogy mely esetekben hányszor járt sikerrel a kezelés?
2: Erre még statisztikát úgy nem néztünk, viszont azt tudom, hogy nagyon kevés eset az, tehát 10 alatti esetszám, amikor azt mondtam, hogy sebészet kell és amputáció szükséges. Tehát ez, és azért az 1800 esetszámból, ami több száz beteget jelent, szerintem azért nem rossz arány.
1: Az ország más részéről is mehet oda valaki hozzátok, vagy csak Szabolcs megyei betegeket fogadni?
2: Nem. Nincs területi ellátási kötelezettségünk, mivel annyira kevés podiáter van az országban, tehát az ország bármely részéről jöhetnek ide betegek.
1: És mennek is?
2: Jönnek is.
1: Érdekes, akkor megint visszatérek, hogy a szomszédban nem tudják, hogy vagytok, az ország más részéről pedig jönnek hozzátok.
2: Igen, tehát ezért mondom, hogy bizonyos orvosokkal, vagy bizonyos szakterületekkel nagyon jó a kapcsolat, és onnantól kezdve ők küldik például a Eger régióból, tömegesével jönnek a betegek.
1: Téged mi motivált arra, hogy podiáter legyél, hogy elvégezd egyáltalán ezt a képzést?
2: Mindig is vonzott az, hogy sebek és gyógyulás, viszont ez egy teljesen váratlanul ért. Én Gyedről tértem vissza, és a főorvosunk, a Gázsolt főorvos úr azt mondta, hogy indul a Miskolci Egyetemen egy ilyen képzés, és ő szeretné, hogyha én mennék. Akkor még podiáter Magyarországon nem volt, tehát mi is az első kis fecskék voltunk, és még én is az internetről néztem meg, hogy mit jelent ez a szó, mit is kell egy podiáternek tenni, és akkor ott, amikor megláttam, akkor tudtam, hogy ez az én utam lesz.
1: Bejött, ugye?
2: De, nagyon, nagyon. Tehát én szívvel, lélekkel teszem, amit tennem kell, mert látom, hogy van értelme, és amikor gyógyulnak a betegek, annál nagyobb csoda nincs.
1: Gondolom, hogy itt elsősorban azért a közép és az idősebb korosztály a páciensek köre.
2: Igen.
1: Amit te tudsz, nyilván nem a szakmai háttér teljes anyagára gondolok, de valamit át lehet adni a betegnek, aki hozzád fordul. És akkor némi tudomány birtokába maradhat otthon, tehát ő is esetleg otthon folytatni tudja azt, amit te elkezdtél nála.
2: Természetesen, tehát minden beteget eleve alkalmassá kell tenni arra, hogy az önmenedzserlésre, a saját betegségének az ellátására a sebeknek a kezelésére. Tehát nem csak arra, hogy mit csináljon minden nap, azon felül, hogyha esetleg valami problémája van, hogy kötözze a sebét, mit használjon, tehát mind egyénre szabott edukáció van minden beteggel kapcsolatban, és minden betegnél meg kell találni azt a hangnemet, vagy azt a tudásmélységet, amit át tudunk neki adni. Vagy a beteget, vagy a hozzátartozót. Volt például egy betegem, aki mondta, hogy ő nem tudja kötözni, viszont itt a 16 éves lányom, és hogy mondjam el neki, és az a 16 éves kislány az megtanult mindent.
1: Amikor te tanácsot is adsz, akkor a testmozgásra is gondolom felhívod a figyelmet.
2: A testmozgás az nagyon fontos, viszont akinek sebe van, ott azt a végtagot, azt kímélni kell. Tehát olyan jellegű mozgást válasszon, amikor a lábát nem terheli, vagy tehermentesíti, de akár ez egy olyan mozgás, ami a felsőtestre él, vagy ami saját testsúlyos mozgás, azokat természetesen tudja csinálni úgy, hogy a talpát ne terhelje. Viszont onnantól kezdve, hogyha nincs rajta más seb, akkor a lábát is terhelheti, viszont oda kell figyelni minden mozgás után, hogy nincs-e rajta olyan elváltozás, ami előtte nem volt rajta.
1: A mozgásról jut eszembe a küzdősport, amelynek aktivistája vagy.
2: Igen, nekem ez a másik szerelem. Én karatézom nagyon-nagyon régóta, még Miskolcon kezdtem.
1: Most tettél danvizsgát?
2: Igen.
1: És megfertőzted két fiadat is ezzel, ha jól tudom.
2: A két fiam is jár edzésre, ők is most már zöld és kékövesek, én nekem meg ugye nyáron sikerült a fekete.
1: Gondolom, hogy ez meg ahhoz ad neked erőt, hogy kitarts és továbbid azt a vállalkozást, amit ott az egészségügyi intézményben végzel.
2: Ez a harcos szellem, tehát nem csak edzésen van, hanem itt a betegekért is ugyanúgy, a szakmáért is, mindenért próbálunk egy kicsikét ilyen szélmalomharcot vívni, mert azt érzem, hogy idebent is, hogy ez a senki földje terület, tehát igazából semmelyik szakmához nem tartozik, és mi vagyunk ez a kapocs, ami összefogja ugye az egészet, és ezért harcolni kell.
1: Hát kell is harcolni, meg szükség van erre a harcos szellemre. Ugye 9 év már benne van ebbe a harcba. Tudunk majd mi a 10. esztendőn alkalmával is beszélgetni? Egy ilyen kerek jubileumi interjút készíteni?
2: Nagyon remélem. Azért nagyon sok minden jó lenne, hogyha változás történne, akár a rendelési időben, akár azzal, hogy most egy adminisztrátor tartósan lehessen mellettem. Nagyon remélem, hogy lesz 10. évforduló, de ehhez nem csak nekem kell úgy hozzáállni a rendeléshez.
1: Gál Zsolt főorvos úrral együtt dolgoztál, de ő a tudomásom szerint ugye már nincs annyira egyházi kórházban. Van-e orvosi oldalról hasonló támogatottságod?
2: Van, a mostani főorvosunk, ugye ő is már az osztályunk dolgozója volt akkor, tehát már vele is több évtizedes az együttműködésünk. Ő is maximálisan támogat ebben, és küldi hozzám rendszeresen a betegeket, de soha nem fogom elfelejteni Gál főorvos úrnak a kezdeményező képességét és támogatását ez ügyben.
1: Köszönöm szépen, Boris, a tájékoztatást, hát harcolj tovább sokak örömére, mi innen küldjük majd a betegeket, jó?
2: Rendben, köszönöm szépen, és szívesen látom őket. Bárki, akinek problémája van, az nyugodtan kereshet minket.
1: Köszönöm szépen még egyszer a beszélgetést.
2: Nagyon szívesen, további szép napot mindenkinek.
0: FM 103 Csillagpont Rádió. Hallgassa online is műsorainkat.
3: Csillagpontradio.hu.

0: A műsorszám termék megjelenítés tartalmazott.
1: Csillagpont hírek, a Csillagpont Rádió hírműsora.
2: Látványos szakaszához érkezett Miskolc legújabb belvárosi beruházása. Modern közösségi térrel és új szolgáltatásokkal gazdagodott a miskolci Mindszenty templom környezete. Új lakóval bővült a miskolci állatkert állománya. Köszöntöm Önöket! Önök a Csillagpont Rádió híreit hallják 2026. május 2-án, szombaton, 16 órakor, a 103 MHz-en, a szerkesztőtől Kecskés Ákostól. Látványos szakaszához érkezett Miskolc legújabb belvárosi beruházása. Hamarosan elkészül és beköltözhetővé válik a Szent István tér szomszédságában épülő Avalon társasház, adja hírül a minap.hu. Az Avalon Center Kft. Friss drónfelvételei és a helyszíni bejárás is megerősíti, hogy a munkálatok az ütemterveknek megfelelően haladnak. Tóth Róbert ügyvezető tájékoztatása szerint a bejárati ajtók már a helyükre kerültek, és a lakásokban a burkolási munkálatok mellett a szaniterek beszerelése zajlik. Az épület technológiai szempontból is egyedülálló lesz a megyeszékhelyen, hiszen itt alkalmaznak először teljesen automatizált fűtési és hűtési rendszert. A fenntarthatóságot és a kedvező rezsiköltségeket a modern szigetelés mellett az egyedi hőmennyiség és vízmérők is garantálják majd. A kivitelezés befejezését követően megkezdődnek a hatósági és földhivatali eljárások, így a tulajdonosok várhatóan már az év végén birtokba vehetik otthonaikat. Az ingatlan azonban több lesz egy egyszerű lakóháznál, az alapkoncepció egy nyitott, vegyes funkciójú közösségi tér létrehozása volt. A földszinten egy mindenki számára átjárható, látványos passzást alakítanak ki, amelyet parkosított kert és köztéri szobor tesz még vonzóbbá. A szolgáltatások köre is bővül a belvárosban, hiszen az épületben egy exkluzív étterem és egy szépségszalon is helyet kap majd. A kényelmet tágos mélygarázs szolgálja, a környezet tudatosság jegyében pedig a tetőre félméteres földréteget és dús növényzetet telepítenek. Modern közösségi térrel és új szolgáltatásokkal gazdagodott a miskolci Mindszenty templom környezete. A műemléképület udvarán végrehajtott beruházás célja egy szakrális, mégis nyitott városi találkozóhely kialakítása volt. A fejlesztés csak nem 270 millió forintból, az egri főegyház megye támogatásával és a hívek adományaiból valósult meg. A munkálatok során elbontották a régi romos garázsokat, helyükön pedig egy 40 férőhelyes parkolót hoztak létre. Az autósok kényelmét elektromos töltőállomások is szolgálják, ami jól mutatja az egyház nyitottságát a modern megoldásokra. Juhász Ferenc plébános elmondta, a projekt egyik legszebb eleme a mediterrán stílusú, kuttal díszített belső udvar. A szakember által csak Mindszent teraszként emlegetett terület Róma hangulatát idézi meg Miskolc szívében. A tér központi eleme a Mindszent térről idekerült Csupros Mária szobor, amely a felújítás után méltó helyre lelt. A plébános hangsúlyozta, a kert bárki számára nyitott, így hívők és városlakók egyaránt betérhetnek egy kis csendes pihenőre. A biztonság érdekében a plébánia belső udvarát elkülönítették, amelyet vasárnaponként a hívek előtt is megnyitnak. A terület hivatalos megáldására május 17-én a 10 órai szentmise után kerül sor Ternyák Csaba egri érsek jelenlétében. Az ünnepi alkalom keretében az érsek egy facsemetét is elültet majd, szimbolizálva a közösség és a hit folyamatos növekedését. Ünnepélyes keretek között emlékeztek meg Miskolcon Kelemen Didák Minorita szerzetessel, a város egyik legmeghatározóbb egyházi alakjáról. A tiszteletre méltó templomépítő halálának 282. évfordulója alkalmából a Deák téren a róla elnevezett fiú kollégium előtt avattak emlékkövet. A kézzel vésett alkotás Mankovics Tamás adománya, amely a 2 évvel ezelőtt elültetett emlékfa mellett hirdeti a szerzetes életművét. Várhelyi Krisztina, az Éltető Lélek Alapítvány alapító tagja, beszédében kiemelte, Kelemen Didák a remény zarándoka volt, a háborúk és nyomor sújtotta Magyarországon. Neki köszönhető a miskolci katolikus élet újjászervezése és a város ékességének számító Nagy Boldogasszony Minorita templom felépítése is. Menyhárt Szabolcs, a keresztény értelmiségiek

0: napokban büszkén ápolják a szerzetes szellemi örökségét és gondozzák emlékfáját. Újlakóval bővült a Miskolci állatkert állománya. Egy Németországból érkezett hím vadmacska foglalta el helyét az intézményben. A fiatal kis ragadozó egy 16 éves korában elpusztult példány helyére érkezett, hogy tovább népszerűsítse ezt a különleges fajt. Bár a vadmacska megjelenésében nagyon hasonlít a házi macskára, valójában egy fokozottan védett, hazánkban is őshonos vadállatról van szó. Jellegzetessége a szürke és fekete csíkos bunda, valamint a házi rokonsághoz képest jóval robosztusabb testfelépítés. A legbiztosabb ismertetőjele a bozontos vastag farka, amelyen 7-9 sötét gyűrű látható, a vége pedig mindig tompa és fekete. A Miskolci állatkert szakemberei szerint az új jövevény már teljesen belakta új otthonát és kiváló étvágynak örvend. Darvas Katalin zoopedagógus kiemelte, a vadmacskák rejtőzködő magányos életmódot folytatnak, így az egyedüllét nem okoz számukra gondot. A faj fennmaradása a természetben sajnos komoly veszélyben van, főként az emberi terjeszkedés és az elvadult házi macskák miatt. Az elkóborolt házi kedvencek ugyanis nem csak betegségeket terjesztenek, hanem kereszteződhetnek is a vadon élő egyedekkel. Ez a folyamat a vadmacskák genetikai állományának felhigulásához vezet, ami hosszú távon a faj eltűnését okozhatja. Az állatkertekben zajló faj megőrzési programok éppen ezért kulcsfontosságúak ezen ritka ragadozók védelme érdekében. A miskolci látogatók számára a vadmacska megfigyelése türelmet igényel, hiszen az állat napközben előszeretettel rejtőzik el. A gondozók elmondása szerint a hím egyed nevet egyelőre még nem kapott, de hamarosan erre is sor kerülhet. Miskolc színes táncpalettája mutatkozik be vasárnap a Művészetek háza előtti téren a 8. nagy táncválasztón. Helyi tánccsapatok és iskolák fellépésein keresztül a társas tánctól a hip-hopig számos stílussal ismerkedhetnek meg az érdeklődők. A tánc világnapjához kapcsolódó esemény a bemutatók mellett a nyári táborokról szóló tájékozódást és a beiratkozást is lehetővé teszi. Az idei Táncolj az egészségedért motto a mozgás egészség megőrző szerepére helyezi a hangsúlyt. A szervezők minden korosztályt várnak, hogy közösen fedezzék fel a tánc örömét. Ez a rendezvény a tánc közösségépítő erejére is fókuszál. A színes program méltó ünnepe a tánc világnapjának. Köszönöm a figyelmet, a Csillag.hu rádió híreit Kecskés Ákostól hallották.
1: Csillagpont hírek, a Csillagpont rádió hírműsorát hallották. Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében.

0: A nap. Önök a Csillagpont Rádió hírmagazinját hallják.
1: Köszöntöm a Csillagpont Rádió hallgatóit, ez itt a Nap, rádiónk napi hangos hírösszefoglaló magazin műsora. A mikrofonnál a műsor felelős szerkesztője Németh Csaba köszönti a rádió hallgatókat. Mint mindig ma is az aktuális hírek mellett a reggeli és a délutáni műsorainkban elhangzott legérdekesebb beszélgetésekből hallhatnak válogatást.
0: A Nap. Hírek, információk, tudósítások. Csillagpont Rádió. FM 103.
2: A következő percekben egy olyan projektről lesz szó, amely szerintem sok embert, sok területet, az ország sok területét érinti és érintheti. Ugyanis az a címe a projektnek, hogy esőkertekkel a vilám árvizek ellen. Hogy ez valójában mit akar, arról Borkovics Balázs projektmenedzser kérdezem majd, akit köszöntök szeretettel a telefonvonal végén.
3: Jó napot kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat.
2: A sajtóközleményből sok minden kiderül, egyebek közt az, hogy ez egy nemzetközi egyeztetés keretén belül megszületett pályázat, és hogy a Bécsi Egyetem kutatóival közösen ismertették ennek a lényegét. Jól olvastam ki?
3: Így van, hát ez mindenképpen egy projekt, de ennek a lényege az, hogy ez egy szervezet együttműködést támogat. Egyébként a Duna Regionális Program támogatja a mi munkánkat, de a projektet azt a Pécsi Tudományegyetem írta, és ez 12 országra terjedt ki. Itt a Nyugat-Európa keleti felén, illetve a Balkánon, Közép-Európában ezeket az országokat fedjük le, és tehát a klímaváltozásnak a megfékezését próbálná segíteni ez a projekt, és kifejezetten a villámárvizekre, és azon belül is a városi villámárvizekre koncentrálna, hiszen ez most már minden településen egy égető probléma, együtt az aszályokkal, mert ugye ez a kettő együtt jár, hiszen a csapadék elosztás az hektikussá vált az elmúlt időszakban.
2: Hát hogy a pillanatok alatt óriási mennyiségű víz riaszt, és hát ugye nem is bírja a csatornarendszer nagyon sok helyen, és azért okoz gondot.
3: Így van, így van. Ez a tendencia már régebb óta ugye elindult, és a súlyosan aszályos időszakok már a 90-es évek óta növekedő tendenciát mutatnak, és ugye országosan jellemző ez, és ahogy ön is említette, az eső, a csapadék az nagyobb mennyiségben hirtelen zúdul le, és nem tudja elnyelni egyszerűen a város csatornarendszere, illetve ami még probléma, hogy kevés az zöld felület. Tehát a városokban ugye jellemzően burkolt felületek vannak, beton, aszfalt, ezeken csak átfolyik, és olyan dombozatú városoknál, mint amilyen Miskolc és Pécs, ez még halmozottan jelentkezik, hiszen a lezúduló árvíz, a villámárvíz az a mély pontokat elárasztja. Nekünk is volt számos ilyen problémánk egyébként, például 2 éve nyílt meg egy interspár Pécsen, egy mélyebben fekvő területén, egy nagyobb interspár, ami körülbelül egy hónapig működött, amikor állt benne bokáig már a víz, mert pont jött egy villámárvíz. De egyébként a vasútállomás egy ilyen helyszín, de ezek nem csak olyan eldugott helyek, ahol esetleg nem okoz kárt, hanem egy nagyon frekventáltan használt területeken a városban megjelennek ezek a problémák.
2: Rá is akartam kérdezni, mert ugye azt írják, hogy a villámárvizeket a szilárd burkolatok arányának csökkentésével lehet leginkább megelőzni. Hát ez tulajdonképpen szembe megy a korábban alkalmazott város tervezési elképzelésekkel, nem?
3: Igen, de vannak olyan megoldások, amik mind a két oldal igényeit kielégítik, tehát vannak például a félig áteresztő felületek, ahol ugyanígy lehet járműveket, burkolt felületeket létrehozni, de azok mégis segítik a beszivárgást. Tehát Pécsen is létesült nemrégen egy park, ahol például a fák körül a burkolatot, azt egy olyan anyaggal oldották meg, ami úgy néz ki, mint az a sárga kis kavics, de van benne egy kötőanyag, amivel egy szilárd burkolatot képez, viszont ennek a porozossága megengedi, hogy átszivárogtassa a vizet. És ugye ez a fákat is táplálja esővízzel, csapadékkal, illetve hát nem engedi, hogy összegyűjjön ott az esővíz ezen a téren. De ugye a villámárvíz az egyrészt azért gond, mert ahol lezúdult az épületekben, akár gépjárművekben komoly károkat okozhat, de egyéb problémát is jelent, hiszen nem szűri meg a talaj ilyenkor ezt a vizet, tehát ahogy lezúdul a csapadék, az kimossa az építőanyagokból, az utakból, levegőkből a szennyezőanyagokat, és ez utána mind beszivárog, és ez szennyezi ugye a vizeket. Illetve még egy nagyon fontos probléma, ez az aszályhoz is köthető egy kicsit, hogy hőszigetek alakulnak ki ugye a városokban, tehát 10-15 fokkal, akár 20 fokkal is melegebb lehet egy-egy városi ponton, ott, ahol nincsen megfelelő zöld felület kialakítva, és hogy ez úgy függ össze ugye a villámárvizekkel, hogy a gyorsan felszáradó felületeken csökken a párolgás, ez ugye a felmelegítést erősíti, és a sűrű beépítés, betonozás a városi belterületeken emiatt fokozottan emeli a hőmérsékletet, tehát az egészségügyi hatásokat is okoz ugye.
0: A Nap. Hírek, információk, tudósítások. Csillagpont Rádió. FM 103.
4: Egyszerűbbé válik a cukorbetegek élete annak a kutatásnak, illetőleg a kutatás eredményének köszönhetően, amelyet dr. Tajbani Zoltán vezetésével végeztek a szakemberek, és amelyet sikerrel alkalmaznak. Köszöntöm a telefonvonal végén dr. Tajbani Zoltán belgyógyász, endokrinológus, diabetológus, osztályvezető főorvos urat, akitől azt kérném, hogy összegezze ennek az új módszernek, nevezhetem annak a lényegét?
5: Igen, igen, nevezhetjük módszernek. Jó napot kívánok, köszönöm szépen a megkeresést, és üdvözlöm a rádió hallgatóit. Hát lényegében a Békés Csabai endokrinológia, diabetológia munkacsoport lényegében egy új módszert, egy a mindennapi gyakorlatban alkalmazható eljárást dolgozott ki, ami valóban nagyon sok cukorbeteg életét megkönnyítheti. Lényegében itt a kettes típusú cukorbetegek inzulin kezelésének az egyszerűsítéséről van szó. Ha röviden akarom összefoglalni, akkor azt mindenféleképpen előjáróban el kell mondanunk, hogy ugye a kettes típusú cukorbetegség jelenti a diabétesz, tehát a cukorbetegség kb. 90-95%-át, tehát ez a leggyakoribb típusú cukorbetegség ma, és hát ebben a típusú cukorbetegségben jellemző, hogy az inzulin, tehát a vércukor csökkentésért felelős hormon hatása elégtelen, vagy pedig a mennyisége lecsökken a szervezetben, és ezeknek a cukorbetegeknek a kezelését az életmód, tehát a diéta és a testmozgás mellett általában nem inzulin típusú gyógyszerekkel, tablettákkal vagy injekciókkal tudjuk kezelni, azonban a betegség előre haladásával nagyon sok kettes típusú cukorbeteg életében is eljöhet az az időszak, amikor már inzulin kezelésre is szükség van, és nem ritkán akár napi több, 2, 3 vagy 4 injekcióból álló úgynevezett kezelési rezsimet kell alkalmaznunk ahhoz, hogy a kettes típusú cukorbetegek vércukor beállítását optimálisan tudjuk végezni.
4: Igen, olvastam erről az eljárásról én is, ugye, hogy legalább 3-4-szeri szúrást is kell alkalmazni az orvosi javaslat szerint, de aztán az is hozzátartozik, hogy egy idő után bizonyos esetekben mégiscsak valahogy rendeződik a vércukorszint, és akkor már ez elvileg okafogyottá válna, mégis marad a régi megoldás.
5: Lényegében erre a jelenségre elsőként talán Magyarországon is mi hívtuk fel a figyelmet, hogy van egy olyan jól definiált csoportja ezeknek a többszörű inzulin injekcióval kezelt kettes típusú cukorbetegeknek, akiknél eredményesen elvégezhető a terápia egyszerűsítése, amit mi orvosi szaknyelven deeszkalációnak hívunk, tehát az inzulin kezelés deeszkalációja. Lényegében definiáltuk azokat a jellemzőket, azokat a feltételeket, amelyeknek a fennállása esetén a kettes típusú cukorbetegek bonyolult, komplex inzulin kezelése leegyszerűsíthető, és lényegében egy olyan készítménycsoportot javaslunk használni, egy olyan napi egyszeri adású injekciós készítményt, ami egy 24 órás hatású bázis inzulinból és egy másik vércukorcsökkentő készítmény fix kombinációjából áll, amely nagyjából ugyanolyan vércukorbeállítást képes biztosítani, mint a többször inzulin injekció, viszont a napi injekciók számát tudjuk csökkenteni, sokkal kevesebb újbegyes vércukormérésre van szüksége a betegnek, és a napi többszöri inzulin kezelés úgynevezett nem kívánatos hatásai, mint például a testsúly növekedése, vagy a kórosan alacsony panaszokat okozó vércukor, a hipoglikémia veszélyének is a csökkenése várható ezzel az egyszerűsítéssel, és lényegében a napi többszöri inzulin kezelést abban az esetben tudjuk nagy sikerrel leállítani és egyszeri kezelésre váltani, ha a betegnek még valamilyen szinten megőrzött a saját inzulin termelése. Megjegyzem, hogy ha valaki hosszabb, rövidebb ideig alkalmaz napi többszöri inzulinjekciót, akkor a szervezetünk, tehát a hasnyálmirigyben lévő béta sejtek, az inzulin termelésért felelős sejtek képesek valamilyen szinten regenerálódni, és visszanyerhetik az inzulin termelő képességüket. És ha ezt mi felismerjük, például laboratóriumi vizsgálatokkal, az úgynevezett C-peptid mérésével tudjuk igazolni, ha ez a C-peptid érték ez pozitív, ez azt jelenti, hogy a betegnek valamilyen szinten még megőrzött a saját inzulin termelése, és ezt mi ki tudjuk használni az egyszerűbb kezelés során, és lehetővé teszi azt, hogy egyszerűsítjük a terápiát.
4: Ez a bizonyos algoritmus, amit kidolgoztak, ez olyannyira megváltoztathatja a gondozást, hogy ad abszurdum.
2: Az inzulin injekciós adagolása meg is szüntethető?
5: Lényegében hosszabb vagy rövidebb cukorbetegség tartam, hosszabb, rövidebb inzulin kezelés után, ha a beteg esetében ez a C-peptid érték kimutatható, és figyelembe véve más paraméterek, mint a testsúly, az aktuálisan használt inzulin dózisa, valamint az átlagos vércukorérték, a HbA1c vagy hemoglobin A1c értékét. Ezen paraméterek figyelembe vételével tudjuk definiálni azt, hogy ki az, akinél igen, 100%-os biztonsággal elhagyhatjuk a napi 3 vagy 4-szer inzulin injekciót, és átérhetünk egy sokkal egyszerűbb terápiára. Később még az is előfordulhat, hogy ezt az egyszeri injekciót is nem inzulin típusú, például tablettás vércukorcsökkentő készítményekre válthatjuk át. Ez már individuális, a gondozás során fogjuk látni, kinél lehet ezt megtenni. Lényegében itt az úgymond nagy áttörés az volt, hogy évtizedeken keresztül úgy gondoltuk a diabetológiában, hogy a napi többszöri inzulinkezelés az a terápia csúcsa, az a terápiás eszköztár utolsó állomása, onnan kezdve már visszaút nincsen. Mi most lényegében bebizonyítottuk, hogy igenis van visszaút, van lehetőség arra, hogy visszalépjünk, egy jobb életminőséget biztosítsunk, egy könnyebben betartható terápiát, biztonságosabban, mellékhatások veszélyének a csökkentésével. Olyannyira működik a módszer, hogy itt Békés Csabán az elmúlt években több száz beteg esetében végeztük el ezt a terápiás deeszkalálást, akár 10-15 éve többször inzulint alkalmazó betegeknél is el tudtuk végezni ezt a beavatkozást, és hát ma már azt lehet mondani, hogy mind belföldön, mind pedig külföldön lényegében a napi gyakorlat részévé vált ez a módszer, és én azt gondolom, hogy az, hogy ez ilyen ismerté vált és elterjedt, abban a mi munkánknak nagyon nagy szerepe volt.
0: A nap. Hírek, információk, tudósítások. Csillagpont Rádió. FM 103.
6: Beszédrehabilitáció teljes gége eltávolítást követően, ez a címe annak a rendezvénynek, amelyet a Borsodabaui Zemplén Vármegyei Kórházban rendeztek, mégpedig a szervezője dr. Karosi Tamás egyetemi docens, osztályvezető főorvos. Miért tartotta fontosnak ezt a konferenciát?
7: Hát az elsődleges apropója az volt, hogy a nem fülorgégész szakorvosok, elsősorban házi orvosok, illetve daganatos betegekkel foglalkozó szakemberek, onkológusok, sebészek, altatóorvosok megismerjék azt, hogy milyen paradigmaváltás következett be a teljes gégeltávolításon átesett betegek beszéd, illetve hangrehabilitációjában, milyen változások következtek be a kanülviselésben, és mivel jár az, hogy a betegben van egy hangprotézis. Sokan ezt nem tudják kezelni, nagyon félnek ezektől az eszközöktől, amelyek beültetésre kerülnek.
6: Mármint a betegek maguk?
7: Nem maguk a betegek, hanem elsősorban a kollégák, és úgy gondolom, hogy nagyon fontos egy széleskörű ismeretterjesztés, hiszen most már közel 1000 betegnél tartunk, akik hangprotézissel bírnak, és így történt meg a teljes életbe való visszahelyezkedésük.
6: Ezt úgy kell érteni, hogy ezek a betegek újra megtanulnak beszélni?
7: Ezek a betegeknek nem kell megtanulni beszélni. Ez egy óriási nagy különbség, hiszen a hangprotézis az gyakorlatilag magától működik, tehát egy minimális gyakorlás, egy fél órás gyakorlás után a beteg már beszél. A műtét után általában 2 héttel már ez működik is, tehát itt igazából beszédgyakorlásról nincsen szó. Sokkal inkább a orvos kollégák félnek ezektől az eszközöktől, hiszen már nem hagyományos fémkanülöket használunk, meg merev műanyag kanülöket, hanem szilikonkanülöket, úgynevezett műorrokat, amelyek párásítják, illetve a belélegzett levegőt, nem szárítják ki a légcsövet, illetve az alsó légutakat, illetve egy FFP2, sokszor FFP3 szintű szűrést biztosítanak, tehát óriási nagy jelentőségük van a vírusfertőzések, bakteriális fertőzések elkerülésében, illetve azt nagyon fontos tudni, hogy egy ilyen hangprotézis hogyan kell kezelni, tehát ez alapvetően a háziorvos kollégák szempontjából is egy nagyon fontos információ lehet. A másik oldala ennek pedig a szakdolgozók kérdése, hiszen a szakdolgozók is rendszeresen találkoznak a nőviselő betegekkel, és ezeknek a betegeknek a gondozása egészen más szemléletmódot igényel, mint a korábbi sztómával élő gégeltávolított betegeknek a gondozása. Hozzáteszem, hogy ugyan számos újdonságot tartalmaz ez a gondozás különbség, viszont sokkal könnyebb.
6: Ezt akartam kérdezni, hogy mennyire új ez a módszer?
7: Ez a módszer Magyarországon viszonylag új, néhány éve nagyon intenzíven, néhány centrumban. Magyarországon mi vagyunk a vezető centrum ebben a kérdéskörben, de az újdonsága ellenére, mint minden új technológia, igazából a gondozás és a beteg vezetés szempontjából egy sokkal-sokkal könnyebb feladatot ró az egészségügyi ellátó személyzetre.
6: Általában ezek a betegek, akik egy ilyen kanül viselésére hát kárhoztattak, mondjam ezt a szót, idősebbek vagy fiatalabbak? Tehát a korosztályt, melyik korosztályt érinti leginkább ezek a gégebetegségek?
7: Az az igazság, hogy itt nem feltétlenül csak a gége betegségekről beszélünk, hanem az algarat tumorokról is, ahol ugyanúgy bizonyos stádiumokban sajnos a gégének és az algarat egy részének az eltávolítására van szükség. Igazából nagyon nagy a szórás, tehát mi korábban egy ilyen 30-40 évvel ezelőtt a gégerák az erős dohányos férfi betegeknek volt a körülbelül ötödik leggyakoribb daganatos megbetegedése. Ahhoz képest az elmúlt 5-10 évben ez az arány teljesen megváltozott, a gégerák visszaszorulni látszik, elsősorban megjelentek a szájüregi daganatok és az algarat daganatok.
6: Ennek mi az oka?
7: Még visszatérek az eredeti kérdésre, a férfiaknál gyakorlatilag a harmadik helyre lépett elő a daganatos betegségek között a fejnyeki daganatoknak a előfordulási gyakorisága, és sajnálatos módon a nők azok kezdenek egálba jönni a férfiakkal, míg régen a 10 az 1-hez, vagy 20 az 1-hez volt az arány a fejnyeki onkológiai daganatoknál a nők javára. Ez most már kezd kiegyenlítődni, és a nőknél negyedik, ötödik helyért rossz kifejezéssel versenyez ez a daganatos betegség. Egyre fiatalabbak a betegeink, tehát a 40-es évek elején, közepén járó betegeknél is nagyon gyakran látunk ilyen megbetegedéseket, és az okok sokrétűek, tehát itt nyilván a dohányzás, mértéktelen alkoholfogyasztás, rossz levegőminőség, különböző táplálék, adalékanyagok, stb. Fogyasztása, a genetikai hajlam, illetve a humán papillomavírusnak a szerepe az nyilván megkérdőjelezhetetlen. Viszont mi is értetlenül állunk a jelenség előtt, hiszen régebben sem ittak és dohányoztak kevesebbet az emberek, mint manapság. Úgyhogy ennek megfelelően nyilván egy nagyon komoly szociológiai, illetve statisztikai vizsgálatra van arra azzal kapcsolatban szükség, hogy miért halmozódik ez a betegség ilyen mértékben, és hogy miért pont ebben a régióban, hiszen országosan sajnos Borsod-Zemplén vármegye ezekben a betegségekben első számú helyen áll. Nem véletlenül lettünk mi is ilyen beszédrehabilitációs, illetve fejnyeksebészeti onkológiai központ, hiszen ezt maga a betegség előfordulási gyakorisága is kikényszerítette, viszont mi egy olyan választ adtunk erre, hogyha ezt már csináljuk, akkor a lehető legmodernebb elvek és technikák mentén csináljuk, mégpedig úgy, hogy a beteg újra teljes életet tudjon élni.
0: A nap. Hírek, információk, tudósítások. Csillagpont Rádió. FM 103.
8: Pucsi Orsolya miskolci pszichológus az irodalom terápiáról beszél most.
9: Könnyen hozzáférhető, olcsó megoldások, ahhoz képest, hogyha tényleg szakembernek fizetnénk. Még az ókori Téba könyvtárának is ugye a felirata ez volt, hogy gyógyír a léleknek. És ahogy az olvasás gyógyír a léleknek, a zene is gyógyír a léleknek, illetve mindenféle alkotás, művészetterápiás alkotás, amivel hozzányúlunk a jobb agyféltekénkhez, és hasznosítjuk az ottani gyógyító energiáinkat. És mind az olvasás, mind a zenehallgatás, vagy a maga a zeneművelés, vagy az írás, hogyha mi is pici verseket írunk, vagy szöveget írunk, ugye az mind-mind csökkenti a bennünk levő feszültséget, és sokkal inkább megtanít bennünket arra, hogy meg tudjuk élni az érzéseinket, utána ki is tudjuk fejezni az érzéseinket, az legyen egy zenével való kifejezés, vagy egy festménynek a megfelelés, megfestése, a színek használata, vagy a történetírásban, a narratívánkban, mivel ugye mindenki történetekben él, és hogy ezzel is a narratívával is újra tudjuk keretezni az életünket. Akinek például olyan élettörténete volt, hogy mindig áldozatként látta benne magát gyerekként, egy elesettként, akinek nem volt eszköze, akkor most ír erről egy olyan történetet, ahogy, minthogyha egy mesefigurának a pozitív hőse lenne, és úgy teljesen más lesz az erre való viszonyulása, hogy hősként nézek arra a kisgyerekre, nem egy áldozatként, aki csak ki volt szolgáltatva a környezetének, hanem azokat az erőket, a bátorságát is most már észreveszem, amit eddig nem vettem észre. És ezáltal sokkal elfogadóbbakká válunk saját magunkkal, a környezetünkkel, akár az olvasással, a zenével, vagy a zeneszövegekkel, azért sokkal jobban megismerjük a világot, sokkal inkább nyitottabbá válunk a világra. És azért azt is tudni kell így a kutatások által, hogy a szellemi frissesség megőrzését is ugyanúgy szolgálják ezek. Például akik minden nap rendszeresen olvasnak, most legyen az egy fél óra, ők olyan 23 hónappal tovább élnek, mint a nem olvasók. Mert ez a rendszeres olvasás azért tényleg így van, hogy csökkenti a vérnyomást, csökkenti a stressz szintet, hoz egyfajta ilyen flu állapotot, vagy egyfajta ilyen megnyugvást, ami aztán nagyon jó a lelki egészségünk, meg ezáltal a fizikai egészségünkre is. Járt nálam egy srác, és mondja, hogy hát ő régen mindig használta az olvasásnapból, hogy ki tudott kapcsolni, de mostanában nem tudja beleszervezni az idejébe. Szóval miért nem? Dehogy nem. Bele tudja szervezni ezt a napi fél órát, akkor úgy állítja át a napi rutinját, hogy ezt bele tudja tenni, mint egyfajta megküzdést, amivel ő a mindennapjait majd jobban fogja abba magát érezni. És hogy akinek ez a zene, vagy az irodalom, vagy bármi, amit itt választ, akkor igenis ezt csinálni kell. És ettől tényleg nincs könnyebben hozzáférhető, olcsó dolog, mert mindenki ugye azt mondja, hogy a szakemberek milyen drágák, sajnos igen, de ez mindenki számára saját magának is hozzáférhető forrás.
0: A nap. Hírek, információk, tudósítások. Csillagpont Rádió. FM 103.
1: Kedves hallgatóink, önök a Nap című hangos hírösszefoglaló magazinműsorunkat hallották itt az FM 103 MHz-en a Csillagpont Rádióban. A műsor technikai hátterét Ferenci Gábor kollégám biztosította. Felém a figyelmüket, hogy legfrissebb híreinket megtalálják a weboldalunkon, legérdekesebb beszélgetéseinket pedig visszahallgathatják YouTube csatornánkon és podcastjaink között is. Kövessék munkánkat a Facebookon, köszönjük, hogy figyelnek ránk. Én a műsorkészítő kollégáim nevében is megköszönöm megtisztelő figyelmüket. A műsor felelős szerkesztőjét, Németh Csabát hallották.
0: A nap. Hírek, információk, tudósítások. Csillagpont Rádió.

0: Sportszelet. A Csillagpont Rádió sporthírei. Miskolc és a megye legfontosabb sporteredményeiről. Sportszelet.
1: Ez itt a Sportszelet, a Csillagpont Rádió rövid sportmagazinja 5 percben. Hírekkel, érdekességekkel, háttérinformációkkal jelentkezünk Miskolc és környéke sportéletéről. Én köszöntöm Önöket, Martini Milán vagyok. A Fizliga 32. fordulójában a bajnok aspiráns Eto ellen játszik a DVTK labdarúgó csapata Győrben. A találkozó előtt Takács Péter megbízott vezetőedző nyilatkozott.
2: Kisvárda ellen ugye az öt fiatal azt gondolom, hogy nem okozott csalódást. Bebizonyították azt, hogy lehet rájuk számítani. És ezúttal Győrben is minimum 5 fiatal, de akár az is előfordulhat, hogy 6 fiatallal fogunk kezdőcsapatban pályára lépni. Úgyhogy ez az a mi útunk a maradék két mérkőzésre, és mi ezt az utat már ráléptünk. Hál' Istennek a Kisvárda mérkőzés bizonyította, hogy lehet fiatalokra számítani, akkor mi maradnánk ezen az úton. Nagyon jól ismerem őket, ismerem a gondolkodásukat, a mentalitásukat, illetve tudom azt, hogy mire képesek. Maradéktalanul véghez vitték azt, amit kértünk tőlük, amit a meccs megkívánt tőlük. Küzdöttek, hajtottak, jó pozícióba vették fel a labdákat, higgadtak voltak azokban a játékhelyzetekben, amikor nagy nyomást kaptak az ellenfél játékosaitól. Úgyhogy én maradéktalanul elégedett voltam velük, és nagyon büszke. Magányak voltak, bátrak voltak, azokat a taktikai elgondolásokat, amiket mi stábbal kitaláltunk, azokat ők végrehajtották, nem voltak megilletődve, akkor sem, hogyha egy váratlan játék szituációba kerültek. Úgyhogy ezek az olyan pici dolgok, szerintem ilyen helyzetben, mikor ennyi rutintalan játékos, fiatal játékos van, egy jó visszaigazolást ad nekik, soha nem lehetünk elégedettek, és ők se lehetnek magukkal elégedettek. Éppen ezért már a hét első napján a hibákról kezdtünk el beszélni a videó elemzés során. Ott elmondtuk, hogy mik voltak azok a megoldások, amikben fejlődniük kell, mik voltak azok a testpozíciók, amik nem voltak ideálisak ahhoz, hogy mondjuk játékot tudjanak folytatni. Ez a támadó rész, a védekező részben pedig azokat az apró kis finomságokat próbáltuk nekik megmutatni, hogy mivel fognak tudni egy picivel rutinosabbá válni, mert azért valljuk be, hogy nehéz ilyen rövid idő alatt elvenni a kesztyűt extra jó futballistákkal, mint például most, ami Győrbe várni fog rájuk, de bízom abban, hogy sikerült ilyen rövid idő alatt is nekik újat mutatni, és ezt befogadják, akkor ez akár még jobb teljesítmény is lehet. Demeter Miránnak az arca sérült, emiatt nem fogunk tudni rá számítani a szezon hátralévő részében, innen is jobbulást kívánunk neki, és éppen ennek az oka az, hogy valahogy a pótlását meg kell oldanunk, úgyhogy emiatt két fiatal akadémista csatlakozik hozzánk, Kis László, illetve Farkas Ruben. Farkas Ruben 2008-as születésű, Kis Laci 2007-es, kell utaznak velünk majd Győrbe, ők is a keretben lesznek, és az is lehet, hogy pályára fognak lépni, debütálnak NB1-ben, Diósgyörmezben.
1: A DVTK labdarúgó csapata 19 óra 15 perckor lép pályára Győrben.
0: Sportszeret, ahol a sport több, mint szórakozás.
1: Mint ahogy arról említés szinten beszámoltunk, Dél-Afrikában kezdte meg a szezont Tóth Anna, a DVTK-n gátfutója. Az ezüst rangsorolású versenyen 100 méter gáton és 4x100 méteres váltóban is rajthoz állt. Egyéniben 5. helyen ért célba, még a magyar váltó tagjaként mindössze 1/10 maradt le az aranyéremről. Most a piros-fehérek atlétája visszatekintette erre a versenyre. Nagyon korai volt ez a szezonkezdés számomra, korábban még sosem versenyeztem ilyen hamar az elmúlt években. Ez a verseny eredetileg nem volt betervezve, de egy nagyon jó lehetőségnek láttuk, amit szerettünk volna kihasználni. Az eredményemmel nem vagyok teljesen elégedett, szerettem volna kicsit jobb időt futni, de figyelembe kell venni, hogy általában csak később szoktam elkezdeni a szezont, és még idő kell ahhoz, hogy a sebesség és a technika is igazán összeálljon. Úgy érzem, jó úton járunk, az edzések alapján biztató a forma, most még azonban türelmesnek kell lennünk, hogy ez a versenyeken is megmutatkozzon. A csúcsformát augusztusra, az Európa-bajnokságra szeretnénk időzíteni, zárta a sportoló. Tóth Anna a mai napon már Botswanában versenyez, ahol élete első váltó világbajnokságán vesz részt a 4x100-as magyar csapat tagjaként. Erről is nyilatkozott a gátfutó. A váltó bajnokság egy hatalmas dolog számomra, hiszen korábban még nem indultam ezen a versenyen. Legutóbb 2022-ben a müncheni Európa bajnokságon szerepelhettem a 4x100-as váltó válogatott tagjaként. Nagyon izgatottan várjuk a lányokkal ezt a hétvégét, és szeretnénk a lehető legjobban teljesíteni. Számomra ez egy új szerep és egyben kihívás is, de nagyon büszke vagyok rá, hogy a váltócsapat tagja lehetek, nyilatkozta Tóth Anna, a piros-fehérek gátfutója. Köszönöm a figyelmüket, ha tehetik, hallgassák továbbra is a Csillagpont Rádiót, benne pedig a naponta több alkalommal is jelentkező friss sportinformációkat. Most búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Martini Milán.
0: Sportszelet. A Csillagpont Rádió sporthírei. A Csillagpont Rádió sporthírei. Miskolc és a megye legfontosabb sporteredményeiről. Sportszelet. A sporthírek támogatója a Jánosik és Társai Kft. Minőség és megbízhatóság.

0: Az Inforádió műsorát hallják itt a Csillagpont Rádióban.
1: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Domanics András. 40 évvel ezelőtt, 1986. április 26-án következett be a történelem egyik legsúlyosabb ipari balesete az akkori Szovjetunió területén a Kijevtől északra fekvő Csernobili atomerőmű 4-es blokkja felrobbant. A felelősség egyértelműen a tervezőké, de az operátorok, az üzemeltetők is hibáztak, mondta a Szódi Attila egyetemi tanár, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem természettudományi karának dékánja, a Magyar Tudományos Akadémia köztestületi tagja. A riporter Kocsonya Zoltán.
2: A legsúlyosabb esetről van szó, ami bekövetkezett, és az okokat tekintve abszolút tisztán látunk, tehát teljesen felmért az, hogy miért következett be ez az üzemzavar, ami aztán ott elvezetett ez a balesethez, és a következményeket is látjuk. Nyilván a mai napig bekövetkezett következményeket, hiszen itt azért vannak hosszú távú hatások, mind a környezetben, mind a társadalomban.
3: Pontosan tudhatók egyébként a tényezők és a történések szinte lépésről lépésre visszaidézhető vagy nyomon követhető, hogy mi is történt, és az is, hogy kiket terhel a felelősség a csernobili katasztrófáért?
2: Igen, ez talán a legfontosabb kérdés. A felelősség egyértelműen a tervezőké, tehát a tervezők vétették a legnagyobb hibát. A tervezőnek mindig sokkal több ideje van. Egyrésztről hosszú ideig ülhet a rajzok fölött, végezhet elemzéseket, és nyilvánvalóan egy megfelelő tervezési folyamatban számos keresztellenőrzés van. Azért mondom, hogy a tervezők vétették a legnagyobb hibát és a legtöbb hibát, mert hogy valójában a baleset alapvető oka az, hogy ebben a grafitmoderálású vízütésű reaktorban nagyon instabil viselkedési jellemzők vannak, egyszerűen a grafit és a víz együttes alkalmazása következtében. Bizonyos üzemállapotokban felerősödik benne egy úgynevezett pozitív visszacsatolás, ami hajlamosá teszi arra, hogy ilyen instabilan működjön, és úgynevezett reaktor megszaladásos baleset tudjon benne bekövetkezni. Tehát egy ilyen reaktor megszaladásos baleset jött létre, egy nagyon rosszul megtervezett és rosszul végrehajtott kísérlet során, ez kétségtelen, tehát az operátorok, az üzemeltetők is hibáztak, de az alapvető hibát a tervezők tették.
3: Leírható tehát a felelősségi kör, de voltak is felelősségre vonások a katasztrófa után?
2: Annak az oka az, hogy még most itt 40 év után is annyit beszélünk róla, az nyilván egyrésztről táplálkozik abból, hogy ilyen nagyon nagy lett a környezeti hatás, de szerintem rettetlen felerősítette azt a kultuszt, ami körülveszi a balesetet, és hát tulajdonképpen még ezt hangsúlyozom a következményeket, az, hogy a Szovjetunió nagyon rosszul kommunikálta ezt az eseményt. Ugye eleve nem ők jelentették be, két nappal később Svédországban észlelték a sugárzást a Forsmarki atomerőműben. Először azt gondolták, hogy ők maguk követtek el valami hibát, aztán kiderült, hogy nem csak ők mérik, hanem más svéd atomerőművek is, és aztán az elemzéssel, a radioaktív anyag összetételének az elemzésével kiderítették, hogy ez egy vélhetően egy RBMK típusú reaktorból származik. De az, hogy a szovjet

0: megvan egy hatalmas nagy bizalomvesztés következett be, amiatt, mert a szovjet hatóságok nem mondták meg, hogy mi is a valós helyzet.
1: Ez szóba került az imént az egészségügyi hatás, meg az egészségi kockázatok. Az mára egyértelmű, és nagyjából pontosan feltérképezett, hogy milyen körben volt súlyos hatása, következménye, egészségi kockázata ennek a balesetnek?
0: Egyrésztről igen, másrésztről a dolog természetéből fakadóan nyilvánvalóan vannak bizonytalanságok. Ha megengedi, akkor gyorsan elsorolom, hogy mi a helyzet. Ugye a baleset pillanatában meghaltak hárman az erőműben, aztán utána 237 embernél detektáltak sugárbetegséget, ezt hogyha valaki látta a Csernobyl sorozatot az HBO-n, akkor az emlékezhet a tűzoltókra, akik tulajdonképpen megégtek a nagyon nagy sugárzás következtében ott az elhárítás során. Ebből a 237 sugárbetegből összesen 50-en haltak bele a sugárbetegségbe. Őket név szerint tudjuk, hiszen őket kezelték ezzel a sugárbetegséggel. Ez az első kör, ami jól tudható. A második kör, ami jól tudható, és tulajdonképpen még sokkal sajnálatosabb, mint az első, hogy az előbb említett kommunikációs és balesetelrejtási hibák következtében a Szovjetunió területén, Fehéroroszország, Ukrajna és Oroszország területén nem fordítottak kellő figyelmet a gyerekeknek a védelmére. Ugye egy ilyen reaktorbalesetben kikerül nagy mennyiségű hasadóanyag, illetve nagy mennyiségű hasadási termék a környezetbe. Ezek között rövid távon a legveszélyesebb a jód 131-es izotópja, mert a jód, ha bekerül a táplálkozási láncba, és itt a gyerekek szempontjából egyértelműen a tej elfogyasztása a leglényegesebb, akkor ez a radioaktív jód beépül a pajzsmirigybe, és ott hosszú időn keresztül tudja kifejteni a hatását, hosszú időn keresztül sugározza be a pajzsmirigyet, aminek hatására a pajzsmirigyi rák tud kialakulni. A volt Szovjetunió területén összesen a teljes monitoring program alatt, 30 év alatt 11 ezer ilyen pajzsmirigyi rákos esetet azonosítottak. Ezek tipikusan csecsemők vagy kisgyerekek voltak akkor, amikor 86-ban a baleset történt. Őket minden további nélkül zömített meg lehetett volna védeni, hogyha inaktív jódot kapnak, hogyha elhozzák őket a szennyezett területekről időben, illetve hogyha figyelnek arra, hogy ne szennyezett tejet, vagy szennyezésben hígított tejet fogyasszanak. Hát ez a 11 ezer pajzsmirigyrákos eset szintén azonosítható. És akkor még mondanom kell, hogy az elhárításban dolgozók között egyértelműen látszik az adatokban, hogy duplájára nőtt a leukémiának a gyakorisága abban a körben, akik 150 milliszívetnél nagyobb dózist kaptak, és van még három jelentősen érintett embercsoport, szintén a Szovjetunió területén, a legnagyobb dózist kapott likvidátorok, a legnagyobb dózist kapott kitelepítettek, akiket evakuáltak a lezárt zónából, és azok az emberek, akik olyan területen laktak hosszú időn keresztül, vagy még laknak most is, ahol jelentősen nagyobb a háttérsugárzás. Ez a három csoport, ez összesen 600 ezer ember tesz ki, és ebben a 600 ezeres populációban a WHO felmérése szerint nagyjából 4000-rel több rákos eset lesz várható. Őket már név szerint nem tudhatjuk, hiszen 600 ezer ember között nagyjából 25%-a a rákhalálozásnak a normál gyakorisága a mostani években, évtizedekben, úgyhogy ebből a 600 ezer emberből eleve 150 ezer valamilyen rákos megbetegedésben veszíteni életét, de ehhez hozzáadódik 4 ezer azokból a számokból, amiket ennél a legnagyobb expozíciónak kitett csoportnál azonosítani lehet.
1: Tehát akkor mondhatjuk, hogy eltelt 40 év, vagy 4 évtized, és vannak még máig ható nyomai, egészségi következményei a csernobili balesetnek. Ugye szóba került az, hogy késve és hézagosan érkeztek az információk, és hogy mivel járhatott ez a hiányos és késleltetett kommunikáció. Magyarországot milyen mértékű szennyezés érintette, mert Magyarországra sem érkeztek az első napokban ezzel kapcsolatosan hírek, csak jóval később.
0: Ez így van. Magyarországra április 29-én, illetve április 30-án érkezett meg az első felhő. Nagyon lényeges érteni, hogy hozzánk nem Ukrajnából közvetlenül jött a szennyeződés, hanem abból a felhőből kaptunk, ami északnak Skandináviának ment, és aztán utána a meteorológia változása következtében délnek fordult. Magyarországon ott volt a legjelentősebb a szennyeződés, ahol csapadékkal járt ennek a felhőnek az elhaladása. Ez alapvetően Budapest és környéke, illetve Győr-Sopron megye, ide hullott ki a legnagyobb rész. A kelet

0: Magyarország kapta a legkevesebbet, még egyszer mondom, érdekes módon, ami legközelebb volt Ukrajnához, ott kapta a legkevesebbet, és az ország többi része átlagos értéket kapott. Na most, ha a számokat mondhatom itt is, akkor azt mutatják az egykori mérések, hogy körülbelül négyszeresére, ötszörösére nőtt a háttérsugárzásnak az értéke akkor, amikor ezek a felhők megérkeztek. Tehát ott pont május 1-e, május 2-a magasságában a normál értéknek a 4-5-szöröse volt ezeken a kiemelt területeken mérhető Magyarországon. Ez a 4-5-szörös érték nyilván szignifikánsan nagyobb, mint a normális érték. A dózis következmények is jól tudhatóak. Annyit hozzá kell tegyek, hogy ez a 4-5-szörös érték nem extrém nagy, tehát nyilván szignifikánsan nagyobb, de hogyha valaki mondjuk repül, mondjuk át az Atlanti-óceánon 12 ezer méter magasan, akkor ott mondjuk ennek a normál értéknek a 40-szerese, vagy 30-szorosan mérhető, tehát ehhez képest mindig kisebb értékről van szó, de egyértelműen még egyszer hangsúlyozom, hogy Magyarországon is megemelkedett a háttérsugárzás értéke. Magyarországon megjelent ugyanúgy a jód a tejben, sokkal kisebb mértékben, mint az érintett szovjet területeken. A hatóságok akkor 40 évvel ezelőtt Magyarországon mindent mértek, és összességében azt tudom így utólag mondani, hogy a döntéseik azok helyesek voltak. Nem volt indokolt jót tablettát osztani Magyarországon, nagyobb lett volna a kockázat, ami a nagy mennyiségű jót beviteléből származik. Figyelték a tejet, azt ajánlották, hogy nagy gazdaságukban előállított tejet, hogy fogyasszanak csak a gyerekek, és a tejet higították, tehát nem fordult elő az, hogy valamelyik fogyasztási körzetben extrém magas jódkoncentrációjú tejet adtak volna. Úgyhogy összességében azt lehet mondani, hogy nagyjából a természetes háttérsugárzás egy éves adagjának a 40%-át szenvedte el a magyar lakosság átlagosan, pluszban a csernobili baleset következtében. Ebből a 40%-ból 20%-ot az első évben, és aztán utána a másik felét a teljes élettartamunk alatt elosztva.
1: Milyen egyébként most Csernobil térsége, egyáltalán mit érdemes tudni a csernobili erőműről? Ugye hírek arról szóltak, hogy az orosz-ukrán háború katonai műveletei nyomán azért veszélyeztetett, vagy veszélyeztetett is lehet ez a terület.
0: Abszolút, a katonák óriási butaságokat csináltak a lezárt zónában. Ugye amikor elindult 2022. február végén az orosz támadás Ukrajna ellen, akkor egy egység bement ide a lezárt zónába is, és pont a legnagyobb szennyezettségű vörös erdőnél ásták be magukat, teljesen feleslegesen nagy háttérsugárzásnak kitéve magukat. Aztán ugye nyilván azzal, hogy katonai járművek mozogtak ott a lezárt területen, felvertek egy csomó port. Csernobilban a lezárt zónában ott nagyon sok radioaktív por van, tehát a porra külön vigyázni kell. Ez is nagy hiba volt. Aztán utána végül az oroszok kimentek erről a területről, de a másik esemény, amit említenem kell is, lényeges körzeti szempontból, hogy 2025. februárjában egy orosz drón eltalálta az új hermetikus védőépületet, ugye a szarkofág fölé építettek 2019-ben egy új hermetikus védőépületet, 7 milliárd euróba került ez elsősorban európai donoroknak, szóval, hogy kiukasztották az oroszok egy drónnal ezt az új hermetikus védőépületet, és több évig meg több száz millió euróba fog kerülni ennek a kárnak a kijavítása. Ez azért lényeges, mert a régi szarkofág, amit 86-ban körülbelül 9 hónap alatt építettek meg, az annak idején 20 évre készült, és eleve nem volt hermetikus, és mostára nagyon jelentősen veszített az épségéből. Úgyhogy fennáll annak a veszélye, hogy a régi szarkofágból esetleg ledőlnek faldarabok, vagy összeomlik, és ilyenkor nagy mennyiségű radioaktív por szabadulhatna ki, és nagyon lényeges, hogy ez maradjon benn ebben az új védőépületben. Emiatt nagyon fontos, hogy helyreállítsák ennek a hermetikusságát, de az is fontos feladat lesz, hogy az új védőépület lévő szerkezetek, darúnak és egyéb szerkezeteknek a segítségével lebontsák a régi szarkofágot, és kinyerjék azt a nagyjából 200 tonnányi nukleáris anyagot, ami ott van a szarkofág alatt, és biztonságban helyezzék, hogy utána az egész erőművet, benne a 4-es reaktort is le lehessen bontani.
2: Sigma, a holnap világa.
3: A veszélyhelyzeteket felismerő intelligens közlekedési rendszereket fejlesztenek a Hunren Magyar Kutatási Hálózat STAKI rendszer és irányítás elméleti kutató laboratóriumában, ahol a mesterséges intelligencia segítségével elemzik a közlekedők viselkedését. A kutatások céljáról Rozgonyi Ádám kérdezte Németh Balást, a kutatólaboratórium tudományos tanácsadóját.
4: Az autonóm járművek általánosságban, az autonóm rendszerek vonatkozásában a városi közlekedésben a legfontosabb két olyan dolog, amire nagyon kell figyelni, és ami cél tulajdonképpen a kutatásfejlesztés során. Az egyik, hogy a közlekedésnek a biztonságát igyekezzünk növelni, és ez természetesen a közlekedésben mindenhol fontos, de városi környezetben, ahol gyalogosok, kerékpárosok, rolleresek is jelen vannak, szemben mondjuk egy autópályával, ahol azért alapvetően csak járművek vannak. Különösen is figyelni kell arra, hogy a nagy energiakülönbségek, tömegkülönbségek miatt biztonságra még nagyobb hangsúlyt helyezzünk. Egyre több váratlan esemény fordulhat elő, több interakció egész egyszerűen a szereplők között. És a másik, ami pedig városi kontextusban nagyon fontos, hogy összetudjuk hangolni lehetőség szerint a járműveknek a mozgását, ez a koordinációs technológia, hogy a forgalom áramlást tudjuk hatékonyabbá tenni, hát ez városokban különösen is lényeges, akár hogyha Budapestre gondolunk, akár csak bevezető szakaszok, városon belüli forgalmasabb csomópontok, és mindezt úgy kell megtenni, ezt az összehangolást, hogy közben nem járművek számára, tehát a gyalogosok, kerékpárosok számára is élhető várost alakítsunk ki, tehát hogy a forgalom áramlás minden szempontból jó legyen, és ez nagyon nehéz, több tényezős optimalizálási feladatra vezet. Az autonóm rendszerek esetében nagyon lényeges az, hogy akkor tudnak ezek hatékonyan működni városi kontextusban, ha sok információnk áll rendelkezésre, akár kamera rendszerekből, vagy akár mondjuk a meglévő, tehát a mobil eszközökön meglévő adatok gyűjtése alapján, ezek tárolása, felhasználása alapján, hogyha pontosabb képet kapunk arról, hogy mi az, ami éppen az adott környezetben, városi környezetben történik, és hogyan tudjuk ehhez igazítani az autonóm rendszerek mozgását. Na most ez ilyen nagyon futurisztikusnak hangzik, igazság szerint, mert hogy mintarendszerek vannak erről, tehát mi is kísérletezünk ilyenekkel, elsődlegesen a tesztpályás környezetben tudjuk ezt megvalósítani, nyilván az kicsit azért egyszerűbb ilyen szempontból, hiszen nincsen annyi szereplő egyszerre jelen. Egy bevett technológia kutatásban, hogy a jelen nem lévő szereplőket digitális ikermodellekkel helyettesítjük, tehát modellezzük azt, hogy mintha még lenne a körülöttünk 30-40 gyalogos a környezetben, lenne sok jármű, és ezeket szimulációkban futtatjuk, miközben a valós eszköz is ott van a tesztpályán. Egyébként ilyen pilot projektek léteznek Nyugat-Európában is, Kínában, Egyesült Államokban. Teljes körű rendszerek még nincsenek, de mondjuk, hogy egy-egy ilyen reptéri busznak, vagy városi forgalmasabb úton közlekedő tömegközlekedési eszköz, mondjuk hogyan hangoljunk a forgalomhoz, ilyen autonóm formában, ezek ilyenek már léteznek. Tehát igazából jelenleg mindenki még az irányokat keresi, de az biztos, hogy a nagy adatmennyiség, gyűjtése, felhasználása, mesterséges intelligencia segítségével, ez biztos, hogy valahol alapvető része lesz a jövőnek. És hát a gyalogosokra úgy kell tekintenünk, mint akiket elsődlegesen meg kell védenünk attól, hogy akár a kritikus helyzetek kialakuljanak, hiszen ők sokkal sérülékenyebbek, mint azok, akik ott ülnek egy adott járműben, és az ő biztonságukra külön hangsúlyt kell helyeznünk.
5: Mit ezt a konkrét technikai eszközök szintjén hogyan kell elképzelni?
4: Vannak aktív és passzív biztonsági rendszerek. Hát a passzív gyalogosvédelmi rendszerek már tulajdonképpen a mai autókban is jelen vannak, amikor egy-egy ütközés esetén, koccanás esetén, mondjuk a gyalogossal találkozásnál, akár mondjuk a járműnek a karosszériája úgy van kialakítva, hogy kevésbé sérülje lehetőség szerint a gyalogos, de mi nem erre fókuszálunk, hanem elsődlegesen azzal, hogy aktív módon hogyan tudjuk megelőzni, hogy ilyen helyzetek kialakuljanak, olyan módon, hogy mondjuk a járművön lévő szenzorok számát növeljük, illetve ezeket fúzionáljuk. Ha belegondolunk, akkor a legkézenfekvőbb az, hogy sokszor baleseti helyzet alakul ki abból, mondjuk, hogy vannak holtterek egész egyszerűen a mindennapi autóvezetésben, és ha nem figyelünk oda, hátra nézünk, oldalra kell néznünk, de ha ezt valami miatt nem tudnánk megtenni, vagy valamiért éppen így sem látnánk a holttérbe, hogy mi történik, akkor ugye ott számunkra az egy be nem látott terület, balesetveszélyes hely potenciálisan. Az autonóm rendszerek esetében arra törekszünk, autonóm járműveknél, hogy minél több szenzor legyen a járművön, sőt, mi több, nem csak, hogy több legyen, hanem egész egyszerűen ezeket fúzionáljuk is, tehát megvannak az egyes szenzoroknak a maguk előnye. Mi az, amiben jó, mi az, amiben erős, és mi az, amiben mondjuk limitált. Nem lát olyan messze, de közelre mondjuk nagyon jól lát. Aztán van, amelyik részletes képet tud például alkotni a térről, mélységet lehet például lidar eszközökkel, lézeres mérőkkel alkotni, de hogy mi az az objektum, azt nem tudja megmondani. A kamera viszont erre alkalmas, hogy ez ténylegesen mi, és a kettő jelének a fúzionálásával teljesebb képet kapunk a környezetről. Tehát ez tulajdonképpen a legfontosabb forrás, hogy jó mérési lehetőségeink legyenek, sok szenzor és ezek fúzionálása. Ezen túlmenően pedig a jövő okos városai, azok már magukba fogják foglalni azt is, hogy előre telepített kamerák segítségével az onnan nyert kép információkat nem csak ilyen biztonságtechnikai célokra lehet majd használni, mint ahogyan ez most is történik, hanem sokkal inkább az onnan nyert információt, az fel lehet használni a forgalom folyamatosságának az elősegítésére, a forgalmi helyzet jobb felmérésére, és ez az autonóm eszközökhöz, járművekhez, ezeket fogja majd támogatni.
2: Sigma, a holnap világa.
3: A száraz homokhátsági tájakon az erdők nem feltétlenül javítják, hanem akár ronthatják is a vízháztartást, mondta a Szegedi Tudományegyetem kutatója. Kalapos Mihály Tölgyesi Csaba ökológust, a Magyar Tudományos Akadémia köztestületének tagját kérdezte.
6: Az Alföld homokhátsági területeiről van szó, ez leginkább a Duna-Tisza-közi homokhátságot érinti és a nyírséget. Ezek a környezetükből enyhén kiemelkedő, jóval szárazabb területek. Összesen tehát több mint 1 millió hektárról beszélünk, tehát ugye az egész ország területét vetítve ez egy igen jelentős terület, tehát nem egy elhanyagolható ilyen mellékes területről lenne szó.
7: Itt nem az erdősítés a megoldás?
6: Ugye a legtöbben globálisan, tehát az egész világon a természetet az erdővel azonosítják, de valójában nem erről van szó, tehát a természet nagyon sokféle lehet, egy füves pusztától kezdve egy hideg tundráig, egy mocsárig, egy lápig. Nagyon széles paletta van, ami közül mi választhatunk, hogyha természetes állapotokat akarunk létrehozni, és ezeken a területeken, a nyírségben, illetve a Duna-Tisza-közi homokhátságon nem zárt erdő volt az eredeti természetes állapot, hanem egy úgynevezett erdős sztyep, ami erdőfoltok, facsoportok és gyepes területek mozaikjából állt. Ez volt az a életközösség, az a táj szerkezet, ami a rendelkezésre álló nedvességgel egyensúlyt tudott tartani. Hogyha ezt túlerdősítjük, tehát növeljük a faborítást, akkor nagyobb lesz a párolgás és párologtatás a területről, kevesebb lesz a talajvíz utánpótlódás, és itt az egyik legnagyobb probléma a talajvíz szint csökkenése. És kérdés ugye, hogy ezt feláldozhatjuk-e annak érdekében, hogy több fa legyen, esetleg szenet kössünk meg, és a többi. De itt ezeken a területeken nem, mert ez a nedvesség, ami beszivárgott korábban a talajba, és a talajvizet pótolta, ez a környező mélyebben fekvő területeken újra előszivárgott, vagy felszín közelbe került, és az ottani mezőgazdasági kultúrák, tavak, vagy nedvesebb gyepek, stb. A vízellátását szolgálta. És most ezek nem kapják meg ezt a plusz nedvességet, ezek száradnak ki, ami tetézi az amúgy is fennálló aszályt, a klímaváltozást, a csatornázást, és egyéb folyószabályozások miatt kialakult vízhiány. Tehát nagyon sok tényező van, ebből csak egy az erdősítés, tehát nem lehet az egészet arra fogni, de jelenleg egy elég tetemes hányadáért felel a kiszáradásnak a homokterületek túlfásítása. Tehát vissza kell térni.
7: Mit kellene tenni? Füvesíteni?
6: Alapvetően egyszerű megoldásokra kellene törekedni, tehát azokon a faültetvényekben, gyakran idegenhonos faültetvényekben nem lenne szabad végrehajtani letermelést követően a felújítást, vagy legalábbis valamilyen ritkásabb erdősztyep jellegű állományt kialakítani, és ezáltal a párologtató kapacitást azt visszaállítani a korábbi állapotoknak megfelelőre, vagy még az alá, mert a korábban azért több csapadék volt, mint most, tehát a jelenlegi klimatikus viszonyok mellett még a korábbinál is kevesebb fa az, ami valószínűleg egyensúlyt tud tartani a hidrológiai viszonyokkal. Tehát mindenképp csökkenteni kellene a faborítást, és egészen máshova, például a nagy folyóink árterébe áthelyezni a fásítási stratégiánkat. Nyilván Magyarország erdőterülete törvényileg nem csökkenhet, tehát hogyha itt csökkentjük, akkor valahol máshol növelni kell, és erre a legjobbak az árterek lehetnek, de úgy, oly módon, hogy a korábban vízjárt a területeknek visszaadjuk a vizet, hiszen a folyószabályozások miatt nagyon sok árterületet elvettünk a folyóktól, ezeket vissza kell nekik adni, olyan mélyártéri, rossz termőképességű szántókat lehet ezáltal erdősíteni, amik most így lenni lennének újra gazdaságosak az egész társadalom számára, és akkor összességében nem csökkenne az erdőterület. Ezeken a területeken az, hogy többet párologtatna az erdő, az abszolút kedvező lenne, mert olyan víz párologna el, amit amúgy leengednénk a Fekete-tengerbe. Ezzel szemben a homokhátságokon olyan párolgást növelünk helyileg a homokhátság területén, ami amúgy egy kicsivel arrébb amúgy is elpárolgott volna, tehát hogy csak áthelyezzük pár 10 kilométerrel a párolgást, itt viszont egy kárba veszendő vízterhére történne az ártereken a párolgás. Úgyhogy ez mindenképpen egy kedvező stratégia lenne.
3: Búcsúzik önöktől a szerkesztő műsorvezető Domonics András.
2: Az Inforádió műsorát hallották itt a Csillagpont Rádióban. Hírek a Csillagpont Rádióban.
8: Egy hét múlva alakul meg az új parlament. Több mint 100 éve nem volt ilyen száraz az április, mint az idei. Napos koranyárias idő várható. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Egy hét múlva tartja alakuló ülését az új országgyűlés, és akkor választják meg a miniszterelnököt, Magyar Pétert. A leendő kormányfő azt írta, megválasztása és eskütétele kora délután lesz a parlamentben, amit a Kossuth téren is közvetítenek, ahol ünnepet is tartanak az alakuló ülés után. Az országgyűlési választáson 3 párt szerzett mandátumot, a Tisza pártnak 141, a Fidesz-KDNP-nek 52, a Mi Hazánknak 6 képviselője ül be az új parlamentbe. Vízügyi cselekvési terv összeállítására kérte fel Gajdos Lászlót a Tisza kormány leendő élő környezetért felelős miniszterét, Magyar Péter. A leendő kormány fő közösségi oldalán hangsúlyozta, a súlyos aszályhelyzet, valamint a folyóvizek és a talajvíz alacsony szintje miatt a természetvédelem és az agrárium területén is azonnali cselekvésre van szükség. Hozzátette, az utóbbi 15-20 évben létfontosságú fejlesztések maradtak el. A leköszönő kormány nem hajtja végre az Európai Unió bíróságának a magyar gyermekvédelmi törvényre vonatkozó ítéletét. Ez áll a még hivatalban lévő miniszterelnök Sulyog Tamás államfőnek írt levelében. Orbán Viktor a döntést politikai, jogi és alkotmányos aggályokkal indokolta. A bíróság ítélete mind a tagállami szuverenitás, mind az alkotmányos identitás súlyos sérelmét veti fel, olvasható Orbán Viktor levelében. Az uniós bíróság ítélete szerint a pedofil bűnelkövetőkkel szembeni szigorúbb fellépésről, valamint a gyermekek védelméről szóló törvény sérti Magyarország uniós tagságából eredő kötelezettségeit. Újabb Vas vármegyei település lehet érintett az aszbeszt botrányban. Táplán Szentkereszten is felmerült, hogy szennyezett kőzózalékot használtak több útnál is. Az önkormányzat vizsgálatot kezdeményezett. A leköszönő és az alakuló új kormány országos felmérést és gyorsított kárelhárítást rendelt el. Eddig 4 település, Szombathely, Bozsok és Kőszeg érintett az ügyben. A szennyezett kőzózalék Ausztriából érkezett. Áprilisban a megszokott csapadék mennyiségnek csak az 1/10 esett Magyarországon, írta a Hungaromet ZRT Facebook oldalán. Adataik szerint az év 4. hónapjában átlagosan 40 mm eső esik, de idén országosan általában csak 4 mm-t mértek. 10 mm-nél több csapadék csak a nyugati határszélen és a Dunántúl déli részén hullott, míg több településen egyáltalán nem volt mérhető eső. Hozzátették, hogy az idei volt az egyik legszárazabb április 1901 óta. Vasárnap szinte zavartalan napsütésre számíthatunk, eső nem várható. A hajnali 1 és 9 fokról délutánra 20 és 25 fok közé melegszik a levegő, a nyugati ország részben lesz a melegebb.
2: Ön a Csillagpont Rádiót hallja, az FM 103 MHz-en.
9: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: Rendelő. A Csillag.rádió egészségtematikus műsora.
1: Ez a Csillag.rádió, a sport és az egészség rádiója, az egészség része, fontos része. Az egészséges bőr is érkezik, mint oly sokszor Márvistei Barbara, esztétikai szakember, aki most a bőr probiotikumairól beszél, ezek közül is talán kiemelve a hialurunsavat.
2: A termékekben így is jelennek meg, hogy probiotikumok, meg prebiotikumok, amiből tud a bőr táplálkozni, de ezek a ceramidok, zsírsavak, hialuronsav, ez mind része a mikrobiomjának a bőrnek, és ahhoz, hogy egészségesen működjön, ugye kellenek ezek a támasztó sejtek, kell a hidratáltság, fönt kell tartani a megfelelő hidratáltságot, ezért is fontos például mondjuk egy aknés bőrnél, hogy ők szeretik kiszárítani a bőrüket, már úristen, így zsíros, meg fénylik, és akkor a legerősebb szárító hatású szalicilsavat megveszik, és akkor a mikrobiom egyből eltolódik, mert hialuronsavat vagy hidratáló anyagot meg nem tesznek hozzá, pedig ahhoz, hogy egészségesen működjön az a barrier réteg, és ne legyen kompromitált megint csak a bőr valami által, ahhoz kellenek a hidratáló anyagok, pre- és probiotikumok, tehát ott is kell táplálék ezeknek az anyagoknak, illetve vannak olyan hatóanyagok, amik egy kicsit azért elvékonyítják a bőrt, és ezért kell odafigyelni, hogy nem csak egy irányba gondolkozni, hanem hogyha például gondolk itt a retinolra. Tehát retinol azért az egy kicsit úgy vékonyít a bőrfelszínen, de kell tartani egy helyreállító estét, tehát hogy mondjuk egy nap C-vitamin, egy nap retinol, de hát ez nyilván most csak a saját praxisomból tudok példát hozni, de probiotikumokkal nagyon sok minden helyre tehető, és a megfelelő hidratáltsággal. Tudni kell, hogy maga a hialuronsav az egy nagyon nagy molekula, tehát hogy többféle hialuronsav létezik, van a közepes és kis molekulájú hialuronsav származékok, és azok a legjobbak, például amit én használok, ott van egy vagy két ilyen termékünk, ahol 6-7 fajta hialuronsav, 6-7 különböző molekula tömegű hialuronsavat, illetve annak a kötései tartalmazza. A legkisebb molekula láncú az ugye be tud jutni, és tényleg átjut az epidermiszen, lemegy a mélyébe, ő a hidratáltságot, a vízmegkötést, a többit fogja fokozni. A közepes és nagy molekulájúak ugye megülnek egy picit jobban a bőrnek a felszínén, ők nem tudnak felszívódni, viszont ezt az epidermiszen keresztüli, tehát a hámrétegen keresztüli vízpárolgást meg megakadályozzák, illetve hogyha használunk hidratáló krémet, akkor jobban megkötik azoknak az anyagait. Na most itt, hogyha a rétegezésről beszélünk, akkor mindig a hialuronsavat tesszük legalulra, tehát hogy ő a legvékonyabb réteg, mindig a vékonyabbtól haladunk a vastagabb felé, nem fölteszünk egy zsíros vastag krémet, és akkor utána rá a szérumot, hanem mindig a szérumok jönnek először, és hogyha szérumokat nézünk, ott is vannak olajosabb, vizesebb fázisok, akkor vagy azt szoktuk javasolni, hogy a hialuronsavat belecseppentjük, mondjuk a szérumba vagy a krémünkbe, de ő legyen az első réteg, mert ő tulajdonképpen csak a hidratáltságot biztosítja, és akkor azon felül meg a többi hatóanyagot tudjuk mással biztosítani a bőrünknek. Vannak olajmentes hidratáló krémek, ezeket szoktuk az aknésoknak ajánlani, mindig rá van írva, hogy oil free, tehát fényvédőkből is akár, ilyen matító hatású fényvédők. Ott is vigyázni kell, hogy ne talkumos legyen, vagy ilyesmi, például smink is. Volt olyan több vendégem is, akiket tipikusan az állukon jelentkezett ez az akné típusú dolog, és egyébként meg száraz bőrűek voltak, és tehát ilyen jellemzően láttam, hogy ez a két lábon járó, hát nem fogom kimondani a márka nevet, de mikor megkérdeztem, hogy milyen smink anyagot használt, és annyi volt, hogy leállítottuk arról, kitisztítottam a bőrét, egy-két peeling volt, és teljesen helyreállt a bőr. Tehát, hogy helyreállítja saját magát. Nos, visszatérve ugye a hialuronsavra, az aknés bőrűeknél is nagyon fontos szerepe van a hidratáltságnak, és mondjuk a hialuronsav az pont egy olyan anyag lesz, ahol nem kell ugye olajos bázist használni. Tehát, hogy tökéletes arra, hogy hidratáljuk, de csak azért, mert aknés egyféle hialuronsav nem fogja megoldani a hidratáltsági problémát, azért ott is kell C-vitamin, egyéb antioxidánsok, hogy a gyulladásos hiperpigmentációt esetleg megelőzzük. Tehát, hogy ez multifaktoriális, ami kialakulhat egy aknés bőrből is, és én mindig úgy tekintek rá, hogy jó rendben, most épp az aknét kezeljük, de annak a vendégnek van egy jövője, amikor már meggyógyítjuk majd az aknét, és akkor ezeket is elő kell kezelni, hogy mondjuk az utána jelentkező sötét foltokat, majd egyszer csak halványítani kell, de ezt már akkor azokkal a hatóanyagokkal szépen elő tudjuk készíteni, mert ezek hatnak a gyulladásra is, hatnak a jövőben jelentkező hiperpigmentációra, ugye ezek lehet piros, van amikor ez a lilás, vöröses dolgok, és akkor szépen ennek fázisai vannak, gyógyulási fázisai, mint mikor beütjük a kezünket, vagy a lábunkat, vagy akármit. Ugye a bőrnek is van egy gyógyulási fázisa, úgyhogy holisztikus szemlélet. Vannak hatóanyagok, amiket bátrabban használunk itthon Magyarországon. Én azt szoktam mondani, hogy ez a Sun Smart, tehát, hogy napozás okossá kell tenni a vendéget, mert hát ezeket a hatóanyagokat, ha jól belegondolunk, Brazíliában is, meg Miami-ban, meg mindenhol használják, vannak nekünk is, amit én használok, az Floridából jön, ott várhatjuk, hogy tél lesz. Csak itt azért számolni kell azzal, hogy mondjuk annyira még az emberek nem figyelnek ezekre a dolgokra, és akkor nyilván a vendégeknél tudom, hogy ki az, akinél lehet nyáron is tegyük fel retinolozni, ki az, akinél elveszem, vagy félretetettem, és akkor szeptemberben jobban folytatjuk. Én is nézem az időjárás jelentést, úgymond, amikor már tényleg írják, hogy keves, tehát hogy az UV védelem mondjuk, vagy az UV sugárzás alacsonyabb, akkor természetesen már bátrabban lehet alkalmazni, de hogyha megfelelő fényvédelemmel mászkált, én is a nyarat kihúztam, hogy nem lett semmi baja a bőrömnek, akár az alapozóban is, ugye azért most már vannak fényvédők, vannak mattítós, hidratálós, erősebb, gyengébb, mindenkinek meg kell találni a saját megfelelő fényvédőjét. És akkor ősszel meg kicsit szárazabb lesz a bőrünk, most már hűvösebbek a reggelek, kicsit talán ilyenkor az ember jobban észreveszi, hogy szárad a bőre, vagy változik, vagy éppen a nyaralásból visszatérve a napozásnak a káros utóhatásait érzi inkább. Tehát, hogy na még most utoljára elmegyek a strandra, ezeket majd helyre kell állítani, de most már én is bátrabban nyúlok, meg ők is úgy vannak, hogy na most már vége a nyaralási szezonnak, akkor most már durvulhatunk, és akkor jön a peeling szezon, jön nekem a tűskezelések szezonja, úgyhogy lehet bátorkodni.
0: Csillagpont Rádió, a város pulzusa.

0: Szeretlek téged. Rendelő. Egészségről első kézből. Csillagpont Rádió. FM 103.
1: Önök a Csillagpont Rádiót hallgatják. Beszélgettem már Pócs Jorsi a pszichológussal a döntésképtelenség témakörében, de úgy gondoltam, hogy hát kérünk egy külön véleményt is, úgyhogy itt van Lubinszky Mária pszichológus, és szintén a döntésképtelenség a témánk, amit mondjuk ő másképpen hív.
2: Döntési fáradtságnak hívjuk, illetve amikor a kognitív szorongás annyira megemelkedik, akkor amikor az egymással cikázó gondolatok versengenek, hogy döntsek, ne döntsek, hogy ugye ennek ilyen különböző fázisai is vannak, hogy ugye először még az ember lendületben van, hogy hú, most akkor egy milyen jó, akkor majd dönteni fog, és utána borzasztóan el lehet ebbe fáradni, mert ez egy nagyon magas szorongással társul, ez a belső vívódás, és ilyen koncentrikus köröket írunk önmagunk körül. És ez egy nagyon-nagyon érdekes téma, mert azért ebben lehet fejlődni, tehát ez nem beleszületett kompetencia.
1: És mi van akkor, hogy tetézzük a dolgokat, hogy megszületik a döntés, bármilyen témakörben, majd utána napokig, hetekig, rosszabb esetben évekig rágondunk azért, hogy de miért így döntöttünk, miért nem úgy?
2: Ezt úgy hívjuk, hogy a döntés után fellépő kognitív diszonancia, ez a fura szó azt jelenti, hogy egyszerűen teljesen össze tudunk zavarodni, ugyanis az történik, hogy a nem választott alternatíva felértékelődik. Tehát, hogy nem csak önmagában a döntéssel van probléma, hanem amikor megveszem a piros pulcsit, és rájövök, hogy hú, a kék. És ugye ez még ugye nem segít a helyzeten. A gyökere a két témakörnek, a döntés megelőző agyon idegeskedésnek és a döntés után fellépő teljes káosznak ugyanaz a túlagyalás, a nagyon magas szorongás szint is az, hogy azt a fajta ősbizalmat meg kell tanulnunk visszadolgozni magunkba, a biztonságérzetet, hogy most én így döntök, tehát hogy ennek azért van egy énes része is, amiben ezért mondom, hogy lehet ebben fejlődni, hogy önismeret és én határok. Az önismeret ahhoz kell, hogy az éppen az aktuális pillanatban mire vágyok, érzések, szükségletek tudatosítása, és hogyha valamit sikerül eldönteni, akkor lehetőleg ne nézzünk visszafele, illetve az is már egy fejlődési lehetőség, hogyha ezt a rágódásos szakaszt nem 5 napig csináljuk, csak 2 óra alatt letudjuk. Tehát nem baj, hogyha fellép ez a kis vívódás, hogy lehetőleg küzdjünk meg ezzel minél hamarabb, hogy boldogok tudjunk lenni. A nem perfekcionisták is tudják agyonparázni magukat. Aki perfekcionista, vagy maximalista, vagy nagyon szeretne nagyon sok mindent kihozni maga, vagy egyébként nagyon-nagyon jó a kérdés. Ugye mindig a legjobbat akarjuk, és amit nagyon fontos tudatosítani, hogy nincs ilyen, hogy legjobb. Tehát a lélektan világában olyan van, hogy számunkra a leginkább passzol, hogy nekünk a legjobban illeszkedik az elképzeléseinkhez és a vágyainkhoz is. Amit nagyon szeretnék hangsúlyozni, hogy nem a tökéletesség tesz minket elégedetté vagy boldoggá, hanem a teljesség. A teljesség pedig mindig az, hogy jó is, meg rossz is. Olyan is, meg nem is. Hogy vegyesek a dolgok, de mi döntöttük el, és mi szeretjük. Tehát, hogy pont ettől hogy teljes válszívességgel beleállunk abba, hogy akkor én ezt most megpróbálom, legfeljebb akkor veszek majd egy pirosat is, vagy kéket is, vagy még egy lilát. Tehát, hogy azzal a fajta, azt úgy szoktuk nevezni létbátorsággal javaslom beleállni ezekbe a döntésekbe, hogy igazából minden korrigálható, de a saját magunk pozitív érzéseit veszük le azáltal, hogyha belengedjük magunkat ezekbe a két helyekbe, és hogy nincs olyan, hogy tökéletes. Olyan van, hogy szeretjük azt, amit döntöttünk.
1: Oké, ez a szerencsésebbik eset, de miért van akkor mégis az, hogy egyszerűen nem tudunk dönteni, vagy nehezünkre esik állást foglalni, pro és kontra?
2: Így szocializálódunk, hogy gyakorlatilag döntési pontok sorozata kíséri az életünket, és érdekes, hogy a fejlődés során vannak ilyen normatív döntési pontok, hogy melyik bölcsibe, melyik óvodába, melyik iskolába, melyik munkahely, melyik egyetemre, tehát hogy ezeket nem tudjuk elkerülni. Viszont ez még megspékeli vagy a családunk, vagy a környezetünk még további döntési sorozatokkal, hogy akkor 6-osztályos, 8-osztályos, akkor most milyen egyetem, milyen típusú, milyen képzési forma, tehát nagyon, és millió, ez csak néhány példa, hogy mennyiféle komoly döntési szituáció előtt állunk, és valahogy a döntési kompetenciát nem tanítja meg az iskolarendszer, tehát nincsen tantárgy, hogy önismeret, döntési képesség, és ezt nekünk kell a magunk sikerén vagy kárán megtanulni, de egyébként ez megtanulható, mert sokkal-sokkal könnyebb úgy dönteni, hogy bátran, önismerettel, és megbocsátani előre magunknak, és ez egy fontos mozzanat, hogy nem baj, ha nem sikerül, akkor tanulok belőle, tehát nincs olyan, hogy kudarc, olyan van, hogy a jövő sikerének az áloga lesz, ha éppen nem a legjobb döntést hoztuk. Sok függ egyébként az önbizalomtól, itt az időtényezőtől is, hogy mennyire van az embernek ideje arra, hogy fölösleges köröket fusson. De hogy ez egy sok tényezős játma, amit magunkkal teszünk, hogy alapvetően értékes időt veszítünk azáltal, hogy vívódunk. És pszichológiailag nincs olyan, hogy rossz döntés. Olyan van, hogy egy adott szituációban a rendelkezésünkre álló információk alapján valamit tudunk és értünk, és a tudás és az érzés közötti összhangot kell megtalálni, és hogyha van egy kicsi ösztönösség, intuíció, meg egy kicsi racionalitás benne, akkor bátran merjünk át vagy bét mondani, és utána meg, ha nem sikerül, akkor levonjuk a tanulságokat. De lehet, hogy sikerülni fog, és ez egy nagyon fontos része, mert az érzelmi komponens, az az éles komponens, azok mi vagyunk, az a személyiségünk, a megérzéseink, és a szakirodalom azt mondja egyébként, hogy az intuíció alapján hozott döntések legalább olyan sikeresek, mint a bonyolult mátrixok meg Excel táblákra alapuló döntések.
0: Csillagpont Rádió. Egészségről és sportról első kézből.

Csillag.rádió. Balkán fanatik.

0: Hírek a Csillagpont Rádióban.
1: Egy hét múlva alakul meg az új parlament. Mesterséges intelligencia által írt színdarabot mutatnak be Franciaországban. Napos koranyári idő várható. Köszöntöm a hallgatókat, Vörös Domonkos vagyok. Egy hét múlva tartja alakuló ülését az új országgyűlés, és akkor választják meg a miniszterelnököt, Magyar Pétert. A leendő kormányfő azt írta, megválasztása és eskütétele kora délután lesz a parlamentben, amit a Kossuth téren is közvetítenek, ahol ünnepet is tartanak az alakuló ülés után. Az országgyűlési választáson három párt szerzett mandátumot, a Tisza pártnak 141, a Fidesz-KDNP-nek 52, a Mi Hazánknak 6 képviselője ül be az új parlamentbe. Vízügyi cselekvési terv összeállítására kérte fel Gajdos Lászlót a Tisza kormány leendő élő környezetért felelős miniszterét, Magyar Péter. A leendő kormányfő közösségi oldalán hangsúlyozta, a súlyos aszályhelyzet, valamint a folyóvizek és a talajvíz alacsony szintje miatt a természetvédelem és az agrárium területén is azonnali cselekvésre van szükség. Hozzátette, az utóbbi 15-20 évben létfontosságú fejlesztések maradtak el. A leköszönő kormány nem hajtja végre az Európai Unió bíróságának a magyar gyermekvédelmi törvényre vonatkozó ítéletét. Ez áll a még hivatalban lévő miniszterelnök Sulyog Tamás államfőnek írt levelében. Orbán Viktor a döntést politikai, jogi és alkotmányos aggályokkal indokolta. A bíróság ítélete mind a tagállami szuverenitás, mind az alkotmányos identitás súlyos sérelmét veti fel, olvasható Orbán Viktor levelében. Az uniós bíróság ítélete szerint a pedofil bűnelkövetőkkel szembeni szigorúbb fellépésről, valamint a gyermekek védelméről szóló törvény sérti Magyarország uniós tagságából eredő kötelezettségeit. Újabb Vas vármegyei település lehet érintett az aszbeszt botrányban. Táplán-Szentkereszten is felmerült, hogy szennyezett kőzózalékot használtak több útnál is. Az önkormányzat vizsgálatot kezdeményezett. A leköszönő és az alakuló új kormány országos felmérést és gyorsított kárelhárítást rendelt el. Eddig 4 település, Szombathely, Bozsok és Kőszeg érintett az ügyben. A szennyezett kőzózalék Ausztriából érkezett. Mesterséges intelligencia segítségével írt darabot mutatnak be kedden és szerdán a Versailles-i kastély királyi operaházában. A Csillag Jósa vagy a Hamis Jövendőlések című mű Molière stílusában íródott, megalkotásához egy olyan generatív eszközt használtak, amelyet a francia drámaíró műveivel tanítottak. Alkotás közben legalább 20 000 párbeszéd zajlott le az algoritmusok és az alkotócsoport között, majd a jelmezeket szintén a roboteszköz segítségével tervezték meg. Vasárnap szinte zavartalan napsütésre számíthatunk, eső nem várható. A hajnali 1 és 9 fokról délutánra 20 és 25 fok közé melegszik a levegő, a nyugati ország részben lesz a melegebb.
0: Csillagpont Rádió, a város pulzusa.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: Rendelő. A Csillag.rádió egészségtematikus műsora.
1: Önök a Csillag.rádiót hallják Miskolcról, a Sport és az Egészség rádióját. Karacskata van a vonalban, a Manuári Tanóda alapítója, alapítványi elnöke, és a mostani témánk az iskolaválasztás, és hát ebben is tudtok segíteni. Én arra gondolok, hogy nyilván, hogyha valaki szülő kíváncsi arra, hogy az ő gyerekéről, mondjuk teszem azt, ő nem tudja, hogy mifelé irányulja, milyen orientáltsága van, akkor elviszi hozzátok, és aztán ott ti pikpak kiderítitek, hogy mifelé kellene indulni.
2: Igen, ebben is tudunk segíteni nekik. Egyrészt megvizsgáljuk a gyereket, felmérjük, megnézzük, hogy melyik részképességben nagyon jó, melyik az, amiben inkább egy kicsit el van maradva, milyen típusú a gyermek, és ehhez tudunk iskolák típusokat is ajánlani. Iskolákat nem annyira, inkább iskolatípusokat, tanítónéni típusokat szoktunk ajánlani. Mert hát nem minden gyermeknek jó minden tanítónéni, és nem minden gyermeknek való mindenféle iskola. A jó döntés meghozatalához a szülőknek nagyon jó segítséget adnak egyébként az iskolakóstolók is, de talán a legfontosabb, hogy ismerjék meg a gyermeküket, hogy melyik típusú iskola jön be nekik majd.
1: Érdekes, amit mondasz, mert amikor én gyerek voltam, akkor annyi volt, hogy mi van legközelebb, és akkor oda ment minden gyerek. Tehát ott nem nagyon lamentáltak akkor ilyeneken.
2: Igen, megváltoztak az iskolák, sokrétűek lettek, vannak ugye egyházi, alapítványi és általános állami iskolák is, de a szokásos iskolák között is nagyon nagy a választás, hiszen vannak egésznapos iskolák, vannak, akik még napközit nyújtanak, vannak azok, amik a kétanyelvű iskolák, és hát nem mindegyik jó. Az egésznapos iskola például azoknak a gyerekeknek, akik még délután alszanak, fáradékonyabbak, vagy figyelmi problémával küzdenek, nem túl jó, hiszen délutánra átszúszik egy-egy fontosabb tantárgy is. Ennek egyébként érdemes utána kérdezni az egésznapos iskolánál is, hogy délutánra fő tantárgy is átszúszik, vagy pedig csak a később tantárgyak, mert az azért nem mindegy. Vagy a zsizsik, izgőmozgó gyerekeknek jobb a tánc tagozat, jobb a testnevelés tagozat, vagy egy iskolánál érdemes utána kérdezni, hogy

0: mennyi időt töltenek kint az udvaron a gyerekek, akár szünetekben, vagy akár az ebéd után. A figyelmi problémásoknak a kisebb osztálylétszámú működik jobban. A két tanítási nyelvű sem mindenkinek felel meg, hiszen akinek kicsikorban megkésett a beszédfejlődése, azoknál később is jelentkezhetnek beszédértési, szókincsbővítési nehézségek. Nekik nagyon megterhelő lehet, hogyha az amúgy is általános iskola kezdési nehézségek mellé még társul egy új nyelv elsajátítása is. Őnekik jobb, hogyha felsőben kezdik el az idegen nyelvet tanulni, érettségig bőven be tudják hozni az esetleges lemaradásokat a többiekhez képest. Vagy az esen is, ugye a sajátos nevelési ígérű gyermekeknél is érdemes utána nézni, hogy van-e abban az iskolában, ahol szeretnénk vinni a gyermeket, főállású gyógypedagógus. Az a tapasztalatunk, hogy sajnos az utazó gyógypedagógusok nem minden órát tudnak mindig megtartani, hiszen egyszerűen nem érnek oda egyéb elfoglaltságaik miatt. Vagy érdemes utána kérdezni, hogy a gyógypedagógus által tartott fejlesztő csoportban hány gyereket tesznek be. Nem mindegy, hogy 1-2-3 esen is gyermek, vagy pedig 8-9 fő is lehet, mert törvényileg a 9 fő a maximum, amit engedélyezünk, vagy engedélyeznek. A fejlesztő pedagógusok látják el ugye a beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézséggel küzdő gyermekeket. Náluk is ugyanúgy érdemes megkérdezni, hogy van-e az iskolában egyáltalán fejlesztő pedagógus. Fontos a gyermekünket ismerni, hiszen ha szorongósabb, akkor neki egy kicsit a tyúkanyosabb típusú tanítónéni az, aki jobban való, ő egy kicsit jobban meg tudja tölteni a kis magabiztossággal a gyermeket. Vagy a magatartási problémás, a zsizsik gyerekeket, meg inkább egy karakánabb, határozottabb pedagógus való, aki szeretettel, de azért kellő határozottsággal vezetést tartotja be a szabályokat. Néhány szót szeretnék azért arról is ejteni, hogy miben tudnak a szülők segíteni a gyermekeknek, még ebben az elkövetkező fél évben is. Tapasztalatunk alapján rendkívül önállóanok a gyermekek. Nem az óvodának a feladata, és nem az iskolának, hogy a gyerekeknek a cipőkötést, a cipzár felhúzást, az orrtörlést megtanítsa, hanem inkább ez a szülőnek az otthoni feladata. Ezért fontos, hogy mire iskolába kerül, ezek mind menjenek. Fontos, hogy nem kikerülni kell a cipőkötést tépőzárra cipővel, hanem meg kell tanítani a gyermeket a hétköznapi életbe beépítve, arra, hogyan kösse be a cipőjét, mert ez az írásmozgást rendkívül jó előkészíti. Nagyon fontos a tulajdon megjegyzése, hiszen a gyermekek nem képesek megjegyezni a saját utcaikat, elkeverik. Az első fél év arról szól, hogy sorba veszik a tornafelszereléseket, a ceruzákat, egyéb felszereléseket. De ha már most veszünk nekik egy toltartót, amiben a ceruzára ráírjuk a kezdőbetűjét, mert a formát azt ők meg tudják jegyezni, és azt mindig a gyermek maga faragja, ő veszi ki, ő teszi vissza, ő rendezi, az nagyon sokat fog segíteni már az első osztályban is. Nagyon fontos a tervezés. Ha minden este ő készítik el ruháját, mi csak azt kötjük ki, hogy például rövidújú vagy hosszújú legyen, hiszen az időjárást ő még nem tudja belátni, akkor ezzel meg tudjuk alapozni, hogy a házi feladat szertágazó feladataiban is majd jó rendszert tudjon felépíteni. Nagyon fontos a sorrendiség megjegyzése, hiszen ha a tanítanéni azt mondja, hogy vedd elő a macis könyvedet, karikázd be a négyes feladatot, és az ötös, negyedik oldalon nyisd ki, és az ötös feladatot karikázd be, nem mindegy, hogy negyedik oldal ötös feladat, vagy ötödik oldal négyes feladat. Nagyon jó játék, hogyha játszunk vele olyat, hogy mondunk 3-4 tárgyat, amit ide kell hoznia majd a lakás bármelyik helyiségéből, szépen sorrendben, ahogy mi mondtuk. Vagy ha megyünk vásárolni, otthon elmondunk neki 3-4 árut, amire neki kell figyelni, a boltig csicsergünk, aztán majd a boltban megkérdezzük, hogy mi volt az a 3-4, sorrendben mondja vissza. Nagyon szomorú, hogy a gyermekek nem megfelelő izomtonussal érkeznek az iskolába. Ezért rengeteg nyakvál, hátizomerősítő gyakorlatot végeztessünk velük a napi rendszerbe beépítve, azért, hogy biztosan bírjon ennyit ülni fizikálisan a gyermek. Nagyon rossz a monotónia tűrésük a gyerekeknek. Tehát ülő feladatból végeztessünk olyat, ami egy kicsit unalmas. Például egy ott mennyiségű gyöngyöt öntünk ki egy kis tálkába, és csak akkor állhat fel, hogyha kiürült a tálka. A gyöngyök számát idővel növelhetjük. És kitérnék még a kudarctűrésre. Nagyon rossz a kudarctűrésük a gyermekeknek, hiszen nem találkoznak azzal, hogy valamit el kell veszíteniük, hanem a szülők igyekeznek minél kevesebb kudarcnak itteni kisgyerekkorukban. Nagyon jó játék rá, szerencsejáték. Mert azt gyorsan belátják a gyerekek, hogy a kártyajátékoknál ott azért az ész a döntő, nem feltétlen a szerencse. Ezért ott mérges lesz, hogy a szülő az nagyobb, az testvér az nagyobb, és akkor csak csattogni fog, veszekedni fog, vagy nem ül le velünk társasjátékozni. De ha mondjuk dobókockát dobunk, ő egyet, én is egyet, akkor rájön arra, hogy ez egy tényleg egy szerencse kérdése. És az nyer, aki a többet dobja. Ilyet lehet játszani napi kétszer-háromszor, nem többet akkor sem, hogyha ő nyert a gyermek, mert nem az a cél, hanem az a cél, hogy megtanulja, hogy hogyan lehet ezt feldolgozni. Ha például én veszítek, azt mondom neki, hogy jaj, de szomorú vagyok, hogy veszítettem, mert ezzel megtanítom neki, hogy lehetek szomorú, nem baj, de attól még nem kell szétvenni a berendezést. Vagy azt mondom neki, hogy de jó, hogy te nyertél. Akkor megtanítom neki, hogy milyen jó, hogyha a másik örömének örülök. Vagy azt mondom neki, hogy aj, legközelebb jobban összeszedem magam, akkor azt tanítom meg, hogy lehet ambíciózni és meríteni a vesztességekből. De legfontosabb talán az, hogy ne ijeszgessük az iskolával a gyermeket. Nem mondjuk neki, hogy majd az iskolában a tanító jól ellátja a bajodat, majd meglátod, hanem inkább erősítsük benne, hogy milyen okos leszel, milyen jó lesz, hogy el fogod tudni olvasni majd a mesét te magadnak is, tudsz nekem is, új barátokat szerzel, meg milyen jó lesz majd, hogy a többiekkel együtt fogsz menni, hogy milyen szép iskolatáskád lesz, hogy kiválaszthatja, nyilván anyagi allag meghatározhatjuk a korlátokat, de hogy milyen mintája legyen a hátizsákjának. Kiválaszthatja a kis flakonkáját, hogy miből issza majd a vizét. És azt javaslom a szülőknek, ők se rettegjenek, hiszen nem az első két évre tervezünk, hanem 80 évre. És nincs örökhöz kötöttség. Tehát ha végképp nagy a gond, ha végképp nem felel meg annak a gyermeknek az az iskola, vagy az a tanítónéni, akit választottunk, nyugodtan föl lehet állni, és odébb lehet menni, nem kötelező ugyanabban maradni, fölülbírálhatjuk a saját döntésünket is. Én azt gondolom, hogy az első két év mindig az iskolába járásról szóljon, a tanulásról, az iskola megtanulásáról szóljon. Olyan iskolát választunk a gyermeknek, ahol van ideje egyáltalán megtanulni iskolába járni, hiszen augusztusban még homokot lapától az óviban, az udvaron, szeptembertől meg már 4-5-6-szor 45 perceket kell végülnie. Adjunk nekik időt egy kicsikét beszokni, megtanulni, biztassuk, erősítsük benne. Nem számít a pont, sőt, én azt javaslom a tanítónéknek is, hogy ne adjanak fekete pontokat, zöld pontokat egyáltalán az első fél évben, mert akkor tanul még a gyermek. Majd, ha megtanulta, és visszakérjük, és nem úgy teljesít, akkor igen. De amíg tanulási időszakában van, addig ne értékeljük negatívan a gyermeket.
1: Egészség, életmód, sport, család. Csillagpont Rádió. Hallgasson bennünket a nap 24 órájában.

0: Rendelő. Egészségről első kézből. Csillagpont Rádió.
1: Önök a Csillagpont Rádiót, a Sport és az Egészség Rádióját hallják. Karacs Katával, a Manóvári Tanoda alapítójával, alapítványi elnökével beszélgetünk most éppen a megkésett mozgásfejlődésről, hogy mit is jelent ez. A-ból B-be nem úgy és nem akkor jut el a gyermek, ahogy kellene?
2: Mitől nem jut előre? Mitől nem szabályos? Vagy ha előre megy, miért nem szabályosan megy? Az idegrendszer csecsemőkori éretlensége későbbieket befolyásolja beszédindulását, 4-5 évesen a magatartási szabályok beépülését, és az iskolában az írás-olvasást meg a matematikai gondolkodást is. Mikor érdemes egyáltalán hozzánk fordulni? Hát egyrészt, ha megkésik a mozgásfejlődés. Másrészt, hogyha nem szabályos a mozgás kivitelezése, vagy hogyha felcseréli ezeket az elemi mozgás mintákat. Hamarabb áll fel például kapaszkodva, mint ahogy kúszik vagy mászik.
1: Érdekes, amit mondasz, mert ugye ez szinte ilyen, nem is tudom, ilyen sportbírónak kéne lenni a szülőknek, hogy tudják, hogy mi a helyes, meg hogy mikor kell annak működnie. Ezt tudja egy szülő általában?
2: Nem feltétlenül, sőt, még a védőnénik között is van véleménybeli különbség. Néhány gondolatot akkor mondanék, hogy mire kell figyelni, és mikor van gond. 0 és 2 hónap között az újszülött még behajlítva tartja a kezeit, a karjait ökölbe, meg a lábait is, kezét ökölbe szorítja. Szeret a hasán és a hátán feküdni, és mindkét irányba elfordítja a fejét. Akkor 3 hónaposan már alkarra támaszkodik, ülésbe húzáskor a fejét megtartja, kezeit összefogja teste előtt, ráfog tárgyakra, fejét el tudja fordítani vállától függetlenül is. Akkor van gond, ha például feszíti magát ölben, nehéz tartani, megkapálózik, sokat sír, hogyha hasra fordítjuk, hogyha a keze 3 hónapos kor után is még mindig ökölben van. 4-5 hónapos korban már nyújtott karral tudnak támaszkodni a csecsemők, hátáról mindkét irányban, hátáról oldalra tud fordulni mindkét irányba, a lábát meg tudja fogni. Akkor van gond, hogyha hátra feszíti magát, hogyha repülőzik, tehát ha hasra fektetjük és kezét, lábát fölemeli hátrafele, megfeszíti magát. Vagy ha pont kifolyik a szülő kezéből szinte, nem tartja meg magát, háton, fején támaszkodva próbálja csak magát tolni. 6-7 hónapos korban már tudnak fordulni a gyerekek hátról, hasra, hasról, hátra. Ha hóna alatt megtartjuk őket, akkor nagyon szeretnek rugózni függőleges helyzetben. Ha a hasra fektetjük és a talpát megtámasztjuk, akkor próbál előre rugózni, előre tolni magát. Még nem feltétlenül váltottan, de ha érzi, hogy a talpát megtámasztottuk, akkor rugózik előre. Gond, hogyha nem tud fordulni mindkét irányba. Itt különbséget szeretnék tenni a nem tud fordulni és a nem akar. Nem kell ringdispérnek lenni a gyerekeknek. Tehát van preferált oldaluk, amire szeretnek fordulni, de mind a két irányba képes fordulni. Függőleges helyzetben pedig, ha hóna alatt megtartjuk, akkor talpát leérintjük a földre vagy a ágyra, akkor elkezd rugózni. Nagyon gond, hogyha mind a két irányba nem tud fordulni, vagy egyik irányba egyáltalán nem tud fordulni. Ha függőleges helyzetbe tartjuk, akkor nem rugózik, hanem a talpát felkapja, a fejét előre lehajlítja. Hogyha a szabályos kúszás helyett más módot talál ki, például gurul, tolat, fókázik, tehát a két kezét előre teszi, és támasztéka húzza lábait, vagy kukacol, amikor a két könyökére támaszt, és úgy húzza, vagy féloldalasan támasztja meg magát. 8-9 hónaposan jön be a mászás, a felülés, a kapaszkodva felállás. Rövidigre így ilyenkor már kapaszkodva megállhatnak. Akkor van gond, ha például nem akar 4 kézláb állni. Vagy hogyha a keze még mindig ökölbe van a 4 kézlábmászás, állásmászás közben. Vagy hogyha a mászás helyett nyúszizik, tehát előre teszi a két kezét, és egyszerre behúzza maga alá, a popókája alá a lábát. Vagy hogyha a fenekén csúszva közlekedik. 12-18 hónapos korban pedig már jön a bútorokba kapaszkodva, oldalazva lépegetés, átfog egy messzebb lévő bútorra, egy kis lépést önállóan is tesz már, majd elindul. Akkor van probléma, hogyha nyilván, ha ez nem következik be, vagy hogyha 3-4 hónap önálló járás után is még egyensúlyvesztés jellemzi, ha esik, akkor az állát, az arcát, az orrát üti be. Ha nem guggol le és nem áll fel, hanem inkább leül és oda megy tárgyhoz és kapaszkodva áll fel. Vagy csak akkor ha jár, hogyha van valami a kezében, egy karika, egy labda, önállóan nem hajlandó menni.
1: Hát jó sok mindenre kell figyelni egy szülőnek ezek szerint, hogy akkor ezekből valamelyiket, vagy többet is észrevesz, és elviszi hozzátok, akkor jöttök ti. Mivel? Mit csináltok az ilyen pici gyerekekkel? Hát hiába mondod neki, nyilván ezt nem fogja érteni, hogy mit kéne csinálni.
2: Mi már a vizsgálat alatt is folyamatosan tanácsokkal látjuk el a szülőt. Ezért arra van, azért van nagyon szükség, mert mi hiába fejlesztjük a gyereket heti 1-2 órában, hogyha otthon egy kicsit nem változtatják meg a gyermek körüli dolgokat, akkor nem fog előre haladni a gyermek, csak nagyon-nagyon lassan. Például, hogyha nagyon közel teszik a gyerekhez az összes játékot, akkor nincs miért kúszni-másznia a gyerkőznek, nincs miért eltávolodnia, nincs miért dolgoznia. Mi a fejlesztő foglalkozásokon csak kivitelezhető apró lépésekkel haladunk a gyermekkel és a szülővel kapcsolatban is, és ezt megtanítjuk. Nem adunk haza hosszú, fél órán, egy órán keresztül végezendő feladatsorokat. Itt lehet, hogy a szakemberek nagyon fognak rám vagy engem szívni, de mi ezt nem adjuk haza, mert úgy gondoljuk, hogy a szülő nem szakember. Számtalanszor tapasztaltam, hogy rossz szöcsönőkori reflexeket építettek ki, egyszerűen azért, mert nem tudják, hogy kell szakszerűen kivitelezni azokat a feladatokat, még azokat sem, amiket mi megtanítunk nekik, hiszen nem szakemberek ebben. Ezért inkább csak rövid, viszont sokszor, csak néhány perc, de sokszor elismételhető feladatrészeket adunk haza, amit a nap 24 órájában be tudnak építeni, és naponta 10-15-ször is el tudják végeztetni a gyermekkel, boldogan, örömmel, nem pedig nehéz, fáradtságos munkával. Változatos mozgástechnikákkal próbálunk segíteni. Nem minden gyereknek jó minden eszköz. Sokszor kerül hozzánk olyan gyermek, akit már nem bírunk rávarázsolni egy kondiball labdára, egy gördeszkára, mert olyan ellenállása van, mert átment már hasonló fejlesztéseken, ahol ráerőszakolták. Nem kell minden gyereknek minden eszköz szeretni. Az a lényeg, hogy azokat a csecsemőkori reflexeket felül tudjuk írni, azt viszont ki tudjuk váltani egy másik játékkal, eszközzel, egyszerűen egy másik gyakorlattal. Mi sok eszközzel fejlesztünk, profi eszközökkel, de haza igyekszünk olyan feladatokat adni, amihoz nem kell feltétlen nagyon sok eszköz, hiszen a szülő nem bírja megvenni a drágábbnál drágább eszközöket. Mutatunk neki egyszerűbb technikákat, például egy drága zenélős játék helyett teljesen jól megteszi csábítónak a kúszás-mászáshoz, hogyha egy nesztis üvegbe, flakonba teszünk kis kupakokat, egy széleszájú flakonba, kis színes kupakokat, jól rászorítjuk a tetejét, és az gurul a gyermek előtt. És saját magunk is otthon kivitelezni tudjuk. Folyamatos kontrollokkal biztosítjuk, hogy mindig az épp megfelelő fejlesztést kapja meg a neki megfelelő szakembertől a gyermek. Tehát mi nem érthetünk mindenhez, nem vagyunk polihisztorok. Persze jó részt tudjuk a gyermek problémáját, de szakszerű fejlesztést mindenki a saját szakterületén tud végezni. Így nálunk nem ritka, hogyha egy korai fejlesztésre bekerül egy gyermek, egy mozgásfejlesztésre akár, akkor egy darabig viszi a korai fejlesztő, és mikor már beindul a kúszás-mászása, de látjuk, hogy már a beszédét azért megtolta egy kicsit ez az elmaradt idegrendszeri fejlődés, akkor egy szakmailag más szakemberhez adjuk, aki meg pont ahhoz fog érteni. És így egy következő lépcsőfokra tudjuk jobban átadni a gyerekeket a specializáltabb kollégához. Fejlesztés időtartama mindig a gyermektől függ, de nagyon-nagyon függ attól, hogy a szülő mennyire partner. Tehát a szülő a nap 21 órájában tényleg be tudja építeni 1-2-3 perces faktorokba, de 15-20-szor is akár a gyermek életébe, a hétköznapokba a fejlesztést, a mozgásfejlesztéseket, akkor viszonylag gyorsan helyre tudnak rázódni ezek a gyerekek.
0: Pörgesd fel a pulzusod! FM 103, Csillagpont Rádió.

0: Rendelő. Minden, ami egészség. Csillagpont Rádió.
1: Ez a Csillagpont Rádió. Üdvözlet a hallgatóknak, és jövök megint másodmagammal, és érdekes témákat boncolgatunk. Ilyenekről beszélgetünk. Itt van a vonalban dr. Pálmai Zsolt Ágoston, pszichiáter. Szia!
2: Szervusz! Köszöntök szeretettel minden hallgatót.
1: Hát mondhatnám, hogy ilyen elmekalandozásokat végzünk mi, vagy ilyen mentál dolgokat. Sőt, a mentalista az most lehet, hogy ide is jöhetne majd a mai beszélgetésünkhöz, de majd ez ki fog derülni, mert hogy próbálunk beszélgetni picit a manipulációról, ami mondjuk sokféle lehet. Ez lehet akár egy párkapcsolatban is, én azt gondolom, meg lehet akár egy egész országra, világra is kivetíteni ezt a dolgot. Meg még szóba kerülhet akár mondjuk ez a mentalistaság, vagy az ilyen szuggesztió meg ilyenek, ugye? Mert hogy ezt beszéltük, hogy erről beszélünk.
2: Igen, érintettük a manipuláció témáját. Valóban a mentalista talán a sorozat, vagy akár ilyen fellépő, ilyen produkciós mentalista produkciók próbálták kicsit népszerűvé tenni. Talán ez a bűvész trükköknek egy kicsit ilyen pszichologizált alfajának tekinthető. Olyan technikák, amik elég sok szuggesztiót, pszichológiai trükköt, és bizony jócskán használnak manipulatív technikákat is, és ezáltal próbálták kicsit népszerűsíteni ezeket az eljárásmódokat. Annyi, hogy a manipuláció az, hogyha valakit befolyásolni próbálom, ez ugye a befolyásolásról szól, az egyfajta hatalom felelősség, hogyha az egyik ember a másikat úgy dönt, hogy megpróbál befolyásolni a viselkedését, módosítani a saját elképzelései, saját nézetei szerint, legyen az akár nemes cél érdekében történjen, vagy akár aljas szándékból, számító módon, mindenképpen egy nagy felelősség, holott akár a gyerekek is élnek bizonyos manipulatív technikákkal.
1: Ó, hát hogyne, persze. Sőt, hát a gyerekeknek ez jön szerintem ösztönből. Hát nyilván ők azért ezt nem tanulják.
2: Így van, mert a mások befolyásolásának, a mások meggyőzésének a technikája az a kommunikációnak fontos része. Tehát a szocializáció, a gyermek fejlődése során, miközben a társadalom szerves tagjává cseppeledik, fontos eltanulni akár a hazugságot, akár a manipulációt, például a hazugság is az iskola érettségjének tekinthető. A manipuláció definíció szerint talán úgy ragadható meg, hogy egyfajta befolyásolási technika, amelynek az a célja, hogy mások viselkedését vagy beállítódását befolyásolja. Hát itt például a reklámokra gondolhatunk, vagy akár választási kampányokra, vagy akár egy párkapcsolatban egy udvarlás során, ugye amikor mindenféle kis trükköt
1: bevetünk. Persze, pont ezt akartam mondani, hogy tök egyszerű egy udvarlási folyamat, vagy amikor egy férfi megpróbál egy nőt, nem tudom, elcsábítani, elkábítani idézőjelesen, hát nyilván megpróbálja őt valahogy manipulálni, de a nő is ezt próbálja tenni, én azt gondolom, különböző vizuális dolgokkal általában.
2: Így van, a férfiak inkább vizuális, a nők inkább, vagy a hölgyek inkább verbális beállítottságúak, így érdemes a hölgyeknek inkább a külcsíve, a férfiaknak inkább a szövegre helyezni a hangsúlyt, és azt mondják, hogy ebben ragadható meg az udvarlásnak a sikerességének a lényege. Mi azért a udvarlásnál mondjuk feltételezzük a tiszta szándékokat, a manipuláció ezzel szemben azért egy nagyon fontos, tehát és ott azért tudja az egyik, hogy a másik mit, nagyjából mit akar, hát ugye egymást, a férfi, a nőt, a nő, a férfi. A manipuláció esetében viszont egy fontos kritérium, hogy ez nem bizonyítható, ugyanis hogyha a manipulált fél rájön arra, hogy őt manipulálják, akkor általában már azt szerint cselekedett, ami a másik elképzelése. És azért nagyon fontos, hogy a manipuláció egy olyan kiforrott technika, és általában következetes viselkedésmód, ami ilyen apró mozzanatokból, intézkedésekből, akár ezek komplett hálózatából áll, rendszeréből áll, akár nagyon sok embert is megmozgathat, és fontos, hogy a manipuláció lehetőleg ne jöjjön rá arra, hogy őt manipulálják, és így cselekedjen a manipulátor.
1: Hát, nyilván, hogy úgy érezze, hogy a szabad akaratából, sőt, ezt ő akarja igazán, ő találta ki, ő választotta.
2: Így van, erre bájos példa a Bazin egy görög rögzít című filmben, amikor az idős családfőnek a szájába adják, hogy, mint hogyha az ő ötletelemmel, és a presztízs ében nem sértség, hogyha valamit kitalálnak, és a család azt szerint kellene, hogy működjön, akkor úgymond a szájába adják, és próbálják rávezetni.
1: Igen, jó, hát vannak jó pofa, vagy jó indulatú, ahogy te is mondtad, manipulációk, de azért nem mindegyik ilyen. Illetve kérdés az, hogy a manipulációs technika, mint olyan tanulható-e? Itt ugye van megint egy átfedés, mert beszéltünk például a szociopatákról, vagy nem is tudom, kik pontosan azok, akik manipulálnak általában, vagy azzal próbálnak elérni bizonyos dolgokat, ők ezt lehet, hogy nem is tudatosan teszik, viszont van, aki más megtanul ilyen technikákat, mert tudatosan akar befolyásolni.
2: Igen, Niccolò Machiavelliről nevezték el a machiavellianizmust, ami hát egyesek szerint különálló személyiségzavar, mások szerint olyan pszichopátiában szenvedő embereknek a leírására alkalmas, akik előszeretettel manipulálnak, akik mindent megtesznek azért, hogy valahogy kontrollálják a környezetüket, tehát ilyen, az ilyen emberek életében nagyon fontos a kontroll élménye. Ugyanakkor ezek az emberek általában gyermekkorban traumatizálódtak, sokat sérültek, ugyanis arra kellett rászokniuk, hogy mondjuk a környezetükből úgy csikarjanak ki bizonyos reakciókat, például a szeretetnek a jeleit, hogy befolyásolni, manipulálni kelljen őket. Tehát például a gyermeknek be kell dobni mondjuk egy hisztit ahhoz, hogy a szülőből kicsikarja a törődés, a gondoskodás attitűdjét, hogyha erre nevelődik egy gyermek, akkor bizony elég sérült lelkű lehet, és felnőtt korában ezt tovább viszi, és azt tanulja meg, hogy ha másikból én valamit, mondjuk valamilyen pozitív érzelmet szeretnék kicsikarni, akkor nekem az mindenféle fondorlatos eszközt kell bevetnem, és ez különböző személyiségzavaroknál, például borderline, vagy hisztionikus személyiségzavarnál aztán megjelenik. A machiavellianizmus ezt a hideg, számító, racionális, jól megfontoltan cselekedő személyiséget, tehát azért ritkán érhető tette, és hát mondom, hogy az igazán jó manipulátor az nem bukik le, az a háttérből mozgatja a szálakat, mint a marionett bábukat mozgatja az embereket, rángatja dróton. Még egyszer mondom, hát ugye a múltkor említettél egy filmet, amikor ilyen politikai pucshoz, vagy nem tudom, ilyen
1: ja, igen, ez a Sandra Bullocknak a filmje, ez így, a Brandy's Crisis.
2: Így, krízis, így van, így van. Hát valóban a pártpropaganda, és főleg ez a 20. században jöttek rá, hogy mekkora jó dolog a manipuláció, a tömegek megmozgatása. Ez egyébként a reklámiparnak a televízió és a metakommunikációs eszközöknek a robbanásszerű elterjedésével szinkronban növekedett a manipuláció és a reklám.
0: Ön a Csillagpont Rádiót hallja. Az FM 103 MHz.

0: Rendelő. A Csillag.rádió egészségtematikus műsora.
1: Ez a Csillagpont Rádió Miskolcról, folytatom a beszélgetést Pálmai Zsolt Ágoston pszichiáterrel a manipulációról, és hát manipulálni manapság minden közösségi oldalon megpróbálnak, a legtöbb televízió csatornán, illetve mindenféle nyomtatott vagy online sajtótermékben is. Van, aki ilyen, van, aki olyan módon próbál minket manipulálni, ismerik a fake news fogalmát, illetve az alternatív tények fogalmát is, ez is nagyon jó pofa. Van olyan típusú reklám is, amit most büntetnek is egyébként, szerintem a világon mindenhol, a Magyarországon is, ez a bevillanó ilyen, nem is tudom, pár másodpercig történő, ami, tehát van egy határ, hogy mennyinek kell legyen legalább egy reklám, mert ami nem annyi, és nagyon sokszor csak így egymás, tehát bizonyos dolgok között felvillan, az egy ilyen szuggesziós típusú reklámnak minősül, vagy valami hasonlónak.
2: Igen, ezek a ilyen subminimal message a amerikai terminológia szerint, tehát ilyen tudat
1: alatt talán.
2: Ez, igen, ez nem egy helyes kifejezés, mert olyan nincs, hogy tudat alatt, tudat talánról beszélünk a pszichológiában, de hogy tehát egy olyan szinten, hogy a percepció, tehát a felfogás szintjén ez megjelenik, de nem feltétlenül tudatosul, de a tudattalanban, a tudattalan tartalmakban mégiscsak előjön, megrögzül ez az üzenet. Ez például a Bush kampányban is, amikor a ellenfejét, azt hiszem az Al Gore cipe egy kampányüzenetben egy villanáson megjelent a patkány felirat, és aztán
1: hogy kössék össze, tudat alattul, vagy tudatlanul.
2: Így van. És aztán úgy gondolt, akkor erről igazából elég sok a vita, hogy ez valójában mekkora eredményt ér el, az viszont bizonyított tény, hogy a tudattalanban megragadó üzeneteknek igen nagy hatása lehet a cselekvésünkre, úgyhogy valójában nem is vagyunk tisztában azzal, hogy miért így cselekszünk, és vannak olyan trükkök, például amikor a tudatos részünket valamilyen egyszerű technikával lefoglaljuk, mondjuk például nézünk egy mozifilmet, vagy egy hipnózis során, amikor ingatják azt a kristályt, vagy órát, vagy egy ilyen monoton valami feladatot adnak a tudatunknak, azzal ezt jól lefoglaljuk, és így egy kis oldal kerülő ösvényen hozzáférhetnek a tudattalanhoz, és ott elültethetnek akár bizonyos üzeneteket. Ezek a szuggesztiók általában érdemes, hogyha érzelmi alapon működnek. Ugye a modern reklámokban nem azt mondják el, hogy milyen egy jó fogyasztása van egy autónak, vagy mennyire olcsó szervizelni, hanem hogy igazán férfias lesz el tőle, és lehet vele vonulni, és bomba nélket felszedni vele. Tehát érzelmi alapon érvelnek. Egy ilyen módosult tudatállapotban, amikor ezek a szuggesztiók, vagy a manipuláció sokkal könnyebben működik az áldozaton, ha úgy tetszik, akkor a módosult tudatállapotot elő lehet idézni. Ez egyik technikál például a hipnózis, amit ki tudunk használni a klinikumban is, például a hipnózis során olyan üzeneteket bevinni, vagy olyan tartalmakat előhozni a tudattalamból, ami egyébként nem véletlen, hogy ott elfolytás alatt van, és megvédi önmagát beteg tőle tudattalanul, de aztán ezzel lehet dolgozni a pszichoterápia során. De érdekes állapot, ilyen módosult tudatállapot például a gyerekeknek, ami Bányai Éva pszichológus asszony, professzor asszony írta, egy nagyon különleges állapot az ez az éber, egy indukált, aktív, éber, hipnotikus állapot, amikor a gyerekek szaladgálnak, és ilyen pörögnek, és ilyen kis zizegnek, és olyankor is egyfajta hipnotikus állapotba kerülnek, amikor a szuggesztív üzenetek nagyon mélyen és jól tudnak rögzülni a gyerekekben, úgyhogy ez is, tehát nem feltétlenül alvásról beszélünk, amikor hipnotikus állapotra gondolunk.
1: Na igen, mert ugye, ha valaki megint csak filmélményekből indul ki, akkor ugye mire gondol, egy ingát valaki előtt ott ingatnak, ezt néz mereven, és akkor majd történik valami, vagy pörög ez a spirál, tudod, azt kell nézni, és akkor valami történik, de akkor ezek szerint, ezek a technikák, ezek létező valós technikák, vagy akár te magad is tudod ezt használni, vagy mondjuk legális ezt használni?
2: Így van, sőt, képzés is van, amit általában egészségügyi szakemberek elvégezhetnek, általában mint a relaxált állapotban, mint egyfajta meditatív állapotban, például ellazul a páciens, és olyankor lehet egy ilyen módosult tudatállapotot előidézni. Ugyanakkor hát bizonyos kontroll azért itt is van, ezért nagyon a páciensnek nagyon fontos azért, hogy biztonságban érezze magát, megbízzon a terapeutában, a hipnoterapeutában. Hát ez egy kicsit ilyen talán erőszakosnak tekinthető ez a folyamat, mert bizony talán hirtelen kerülhetnek olyan tartalmak, amiknek egy hagyományos pszichoterápiásán talán nem véletlen, hogy idő kell ahhoz, hogy előkerüljenek, és beszélgetni tudjunk róla. Bizony, hogyha mondjuk elakadás van, vagy bizonyos részletek olyan elfolytás alá, esetleg amnéziás rá a beteg egy traumára, nem véletlen, ugye, mert annyira megrázta volna a lelkét, akkor ilyeneket azt óvatosan el lehet kezdeni boncolgatni, akár a hipnózis segítségével, vagy akár a fájdalomcsillapításban, vagy altatásban, egy fogászati beavatkozás során vannak, akik előszeretettel alkalmazzák. Hát vannak emberek, akik erre alkalmasabbak, tehát hipnábilisabbak.
1: Igen, valaki meg nem
2: nyilván. Van, aki kevésbé. Önmagunkat is lehet egyébként szuggesztálni. Ez a nem fáj, nem vérzik, vagy minden rendben van, és a potakom rendben, és jól vagyok. Ez igazából egy vakbélgyulladás, simán el lehet vinni a perforációig és a halál állapotáig, hogy az ember arról győzködi magát.
1: Hogy neki az van.
2: Így van, és hát vagy nem, hogyha mondjuk van egy vakbélgyulladás, és a fájdalmat elfedi, és arról fanatizálja magát, hogy rendben van, és ott nincs semmi, akkor akár súlyosabb szövődmény is lehet, de egyébként mondjuk egy krónikus kórképnél, vagy egy fejfájszindrómánál, amikor a gyógyszerek már kevésbé hatnak, akkor elképzelhető ez is alternatívaként.
1: Hát ilyen film nincs, csak most jutott eszembe, hogy mi van akkor, hogyha mondjuk lenne egy olyan film, hogy úgy rabol valaki bankot, hogy bemegy a bankba, hipnotizálja, nem tudom, aki ül ott a bankár oldalon, és akkor egész egyszerűen azt mondja, hogy utalját nekem ennyi meg ennyi összeget, és akkor átutalja. Tehát egy ilyen zajos, munkakörülményes történetben is valakit lehet hipnotizálni, ha mondjuk így valaki nagyon ért ehhez?
2: Hát igen, mivel a megfelelő körülmények nem adottak, ezért sokkal nehezebb. Elméletileg én azt gondolom elképzelhető, mert akár egy orvosbeteg viszony, akár egy kuncsaft és mondjuk a bankos szakembernek a viszonya lehet egy olyan, hogy belemegy egy szerepbe, és például vannak ilyenek, hogyha elég szuggesztális, és vannak ilyen nagyon karizmatikus személyek, akik erre nagyon alkalmasak, mondjuk úgy bemegy egy koncertre, hogy felmutat egy üres papírt. És olyan határozottan, annyira magától értetődő természetesen, esetleg bevet valami trükköt, amivel figyelmet elterel, mondjuk beszél hozzá, mosolyog, vagy mondjuk egy nőnek mondjuk megjegyzést teszünk a frizurájára.
1: Megdicsérjük, persze.
2: Elmosodik. Így van, és közben, hogy ezzel elvonjuk a tudatos figyelmét, és közben a nagyon szuggesztíven, nagyon határozottan mondjuk bemutatunk egy belépőkártyát, ami nem valós, ezzel például be lehet jutni egy koncert. Én egyébként csináltam már ilyet, nem is olyan nehéz.
1: Hát ugye abszolút, szerintem fellépés kérdése, szuggerálni sem kell tudni. Hát én is nagyon sokszor megyek be úgy, ilyen sorompóval lezárt helyekre, autóval, ahol ugye valahogy be kéne jutni, hogy mutatok egy valamit, tehát hogyha megfelelő módon adod el magad, akkor senki nem fogja megkérdőjelezni, mert látja, hogy oho, hát ez nagyon úgy nyomja, hogy biztos akkor ő be tudja, hogy bejöhet.
2: Így van, és van olyan, hogy bennük a kétség csak később merül fel, hogy hú, hát ez az ember úgy bement, hogy jól tettem én, hogy beengedtem, hogy jól tettem én, hogy így van, hát ez is a szuggesztió.
1: Vagy manipuláció, persze.
2: Lehet, hát igen, és annyi, hogy később tudatosul. Mondom, a reklámiparban van ennek nagy biznisze, de azért nem is annyira erőltetik ezt a harcosok klubjába is bevágdostak, és ugye ott már pornó jeleneteket, ha jól emlékszem, a Falaknyúk regénye alapján írt filmben, a mozi vászon bevágtak ugye a mozi gépész ilyen apró kockákat, ami nem tudatosul, de hogy ennek igazából nem bizonyított, hogy olyan nagy siker lenne, ezért nem is nagyon erőltetik.
1: Még ott valahol elvesztettük a fonalat, vagy talán nem válaszolt erre, mert valamelyik kérdésemet túl sokrétűen tettem fel, hogy tanulható-e ez a manipulációs dolog, vagy ez adott, valakiben megvan, vagy nincs?
2: Ugye elméletileg igen tanulható. Én úgy gondolom, hogy ez olyan, mint bizonyos hivatások, hogy azért jóskán kell bele, kell hozzá adottság, akár egyfajta személyiségpatológia, hogyha mondjuk volt korábban a televízióban ez a mentalista ilyen tehetségkutató műsor, vagy...
1: Igen, volt egy ilyen, igen. Uri Geller vezette talán, vagy valamit olyan csinált, vagy műsor, vagy zsűritag volt, nem tudom.
2: Megnézzük a jelentkezőket. Vannak, akiknek ez nagyon jól ment, és nagyon gördülékenyen, és egy elveszhető műsor volt, és vannak, akiknek szörnyen állt ez a szerep, és olyan erőltetett és izzadságszagú volt, de bizonyára azok az emberek is sok-sok energiát fektettek ebbe, ugyanakkor lehet, hogy nem volt olyan karizmájuk, mint megint másoknak, és egy nevetséges egy produkció lett belőle. Tehát én úgy gondolom, hogy ehhez is, mint akár még egy pszichológus szakmához, vagy egy rádiós szakmához, van egy bizonyos adottság, egy személyiségtípus, egy karizma, amihez hogy jól áll ez a dolog, és jól működik, és könnyebben, gördülékenyebben megy, de mondom még egyszer, hogy igazán jó manipulátor, észrevehetetlen a háttérben mozog, és nem is tudatosul benned, hogy ő a hunyó. Szerintem ez adottság kérdése is nagyban, de igen, vannak technikák, vannak olyan pszichológiai, vagy az agy neuroanatómiai, az agy működésén alapuló technikák, amik bizony tanítható, tanulható. Igen.
0: Csillag.rádió.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Csillagpont Rádióban.
2: Egy hét múlva alakul meg az új parlament. Különleges programokkal várja a látogatókat a győri állatkert. Napos, koranyárias idő várható. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Egy hét múlva tartja alakuló ülését az új országgyűlés, és akkor választják meg a miniszterelnököt, Magyar Pétert. A leendő kormányfő azt írta, megválasztása és eskütétele kora délután lesz a parlamentben, amit a Kossuth téren is közvetítenek, ahol ünnepet is tartanak az alakuló ülés után. Az országgyűlési választáson 3 párt szerzett mandátumot, a Tisza pártnak 141, a Fidesz-KDNP-nek 52, a Mi Hazánknak 6 képviselője ül be az új parlamentbe. Vízügyi cselekvési terv összeállítására kérte fel Gajdos Lászlót a Tisza kormány leendő élő környezetért felelős miniszterét, Magyar Péter. A leendő kormányfő közösségi oldalán hangsúlyozta, a súlyos aszályhelyzet, valamint a folyóvizek és a talajvíz alacsony szintje miatt a természetvédelem és az agrárium területén is azonnali cselekvésre van szükség. A leköszönő kormány nem hajtja végre az Európai Unió Bíróságának a magyar gyermekvédelmi törvényre vonatkozó ítéletét. Ez áll a még hivatalban lévő miniszterelnök Sulyog Tamás államfőnek írt levelében. Orbán Viktor a döntést politikai, jogi és alkotmányos aggályokkal indokolta. A bírósági ítélete mind a tagállami szuverenitás, mind az alkotmányos identitás súlyos sérelmét veti fel, olvasható Orbán Viktor levelében. Újabb Vas vármegyei település lehet érintett az aszbeszt botrányban. Táplán-Szentkereszten is felmerült, hogy szennyezett kőzózalékot használtak több útnál is. Az önkormányzat vizsgálatot kezdeményezett. A leköszönő és az alakuló új kormány országos felmérést és gyorsított kárelhárítást rendelt el. Eddig 4 település, Szombathely, Bozsok és Kőszeg érintett az ügyben. A szennyezett kőzózalék Ausztriából érkezett. Színes programokkal várja a látogatókat a hosszú hétvégén a győri állatkert. Az állatbemutatók mellett különleges látványetetésekkel, elefánttréninggel, állatsimogatóval, valamint pingvin sétával is készülnek. Az állatkert sétahajóval is megközelíthető a győri belvárosból. Mesterséges intelligencia segítségével írt darabot mutatnak be kedden és szerdán a Versailles kastély királyi operaházában. A Csillag Jósa vagy a Hamisi Vendőlések című mű Molière stílusában íródott, megalkotásához egy olyan generatív eszközt használtak, amelyet a francia drámaíró műveivel tanítottak. Alkotás közben legalább 20 000 párbeszéd zajlott le az algoritmusok és az alkotócsoport között, majd a jelmezeket szintén a roboteszköz segítségével tervezték meg. Vasárnap szinte zavartalan napsütésre számíthatunk, eső nem várható. A hajnali 1 és 9 fokról délutánra 20 és 25 fok közé melegszik a levegő, a nyugati ország részben lesz a melegebb.
1: Csillagpont Rádió FM 103.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: Pulzus Info. Minden, ami egészség.
1: Köszöntöm a stúdió vendégét, dr. Görgényi László sebész főorvos urat.
2: Köszönöm a meghívást.
1: Ennek a meghívásnak témát is választottunk, mégpedig egy meglehetősen gyakran előforduló témát, ami nem más, mint a vastagbéllel kapcsolatos betegség, daganat, amiről mostanság nagyon sokat beszélünk, nem véletlen, hogy országos szűrővizsgálatokat is kezdeményeztek, megcélozván elsősorban a fiatalabb korosztályt, mert nagyon gyakran előfordul a vastagbéldaganat.
2: Igen, az a helyzet, hogy a táplálkozás,

0: emlőrák, férfiaknál a tüdőrák, ami első, de a prostatarák a férfiaknál már ugye kezd egy kicsit emelkedni, de még mindig mondjuk azt, hogy mind a két nemben, a női, illetve a férfi nemek között a második leggyakoribb betegség a vastag és a végbélrák, ami elhanyagolt volt idáig, mert nem nagyon vettek tudomásról, tehát nem tudják azt, hogy a második leggyakoribb betegséget
1: pedig a vastag. Mindegyik, amiről beszél, ez azért fontos, mert hogy szűrhető, és a szűrővizsgálatokat nem nagyon veszik igénybe, mert a számok azt igazolják.
0: Igen, de most már azt veszem észre.
1: Most proktológia területén.
0: Igen, proktológus dolgozok most, és azt veszem észre, hogy egyre tudatosabbak az emberek. Már, hogy...
1: A fiatalabb generációra gondol, vagy?
0: Általában a magyar emberre, magyar emberekre gondolok. Egyre tudatosabbak, hogy elmennek már magán szűrésre, és hát ugye vagy a unokák, vagy a
1: gyerekek
0: összedobják. Nagyon helyes, mert megéri. Mert megéri, mert ugye, ha akkor találnak egy polipot, vagy valami daganatot, akkor még mindig jobb abban az állapotban, mert gyakorlatilag nagyon jó az 5 éves túlélés. Mert 5 éves túlélésbe nézzük a daganatos betegeknek a gyógyulását.
1: Itt kellene beszélni a hajlamosító tényezőkről, mert valami miatt ezek megjelennek, kialakulnak.
0: Igen, hát hajlamosító tényezők, például a polipok. Ezek egy jó indulatú elváltozások. Na most itt meg kell említeni, hogy mikor megkérdezem, hogy volt kolonoszkópia, vastagbél, igen, és hát nem volt semmi negatív. Itt a papír megmutatom. Igen, megmutatja, és valóban hát ott van, hogy polipot távolítottak el. Tehát nem negatív, mert a polipot el kell távolítani, mert a polipnak olyan tulajdonsága van, amelyik hamarabb alakul át, rákos sejtél, van, amelyik meg később, de a nagyságtól is függ, mert egy 2 centis polipban már 40%-ban vannak rákos sejtek. Tehát ezért kell eltávolítani, és akkor, hogyha ez eltávolításra került, akkor megmondja majd a gasztroenterológus, hogy 3 év múlva jöjjön vissza, mert van hajlam a polipra. Na ilyen a például ezek a polipok. Vannak a gyulladásos bélbetegségek, ez a kolitis ulceróza, ez is nagyon kezd elterjedni, és ismert betegség. Ez egyrészt genetikai probléma is, ugye, a genetikai is közrejátszik ebbe. Másrészt meg az ételallergia. Tehát azt is nagyon komolyan kell venni, mert van, amikor csak intolerancia van. Tehát többet teszünk egy kis fánkot, lángost, akkor kicsit görcsünk, utána kevesebbet teszünk, és tulajdonképpen nem tulajdonítunk neki jelentőséget. Viszont az intolerancia már oda kell figyelni, mert ebből, hogyha kialakul ez a gyulladásos bélbetegség, akkor annak talaján már rákos sejtek is alakulnak innen, nem 1-2 éven belül, hanem hosszú idő kell.
1: Akkor és hát is riasztóan hat egyébként, mert...
0: És még a jobbik esetben, idézőjelbe teszem, a jobbik esetben kilukad a bél, és akkor a gyulladás miatt. Tehát ilyen véres nyákos székürítés, és tenezmusokkal jelentkezik, kilukad a bél, ugye elvékonyodik a gyulladástól, belemegy a szépet, a hasüleg, és sürgős műtét, ugye sürgős műtét nem olyan, mint az előkész, tehát legyengült beteg, a gyógyulás esélyei pedig rosszabbak. Tehát ezért is fontos, hogy az ételallergiát is nagyon, nagyon komolyan vegyük, és egyre több.
1: Ez sem volt egyébként néhány évtizeddel ezelőtt ennyire a fókuszban, amikor egy anamnézist elkészítettek.
0: Az ételallergia.
1: Igen.
0: Így van. Az az igazság, hogy olyan érdekes ez, hogy általában Ázsiában, Afrikában, Dél-Amerikában kevesebb a vastagbéldaganatos megbetegedés. És hogyha ezek az emberek elköltöznek arra a területre, hogy abban az országban, ahol gyakrabban fordul elő, akkor náluk is ugyanolyan gyakorisággal fog...
1: Tehát vice versa érvényes akkor.
0: Igen, mert itt nem csak a környezeti hatások, hanem szerintem a táplálkozás is, mert előbb-utóbb átveszik az ottani táplálkozási
1: szokásokat,
0: és azt tesznek, amit a...
1: Főorvos úr figyeli az étket, amit elfogyaszt?
0: Én nagyon figyelem.
1: Igen? Hivatásból adódóan, vagy ez így volt fiatal korában?
0: Tulajdonképpen fiatal koromban nem. Feleségem mutatott rá először arra, hogy az ízfokozó az allergiát okoz, nála jelentkezett bőrtünetként. Tehát az E621-est azt felejtsük el.
1: Mit felejtsünk el?
0: Az E621-es ízfokozó, amire az van ráírva az ételre. Azt felejtsük el, mert az rákkeltő. Akkor itt elmondanám, hogy kerüljük a feldolgozott húsipari termékeket, a konzerveket, szalámikat, kolbászokat, virsliket.
1: Mert de sajnos, a házi kolbászt azt nem kell kerülni, amit ott
0: hát a házi kolbászt egy bizonyos mértékig kerülni kell a füst miatt. mert a füst, ugye, hát ha bemegyek a hentes üzletbe, akkor látom, hogy némelyik kolbász olyan fekete, mint a korom, hát agyonra van füstölve.
1: Nyilván, hát ezt leveszi az ember a bőrét.
0: Hát leveszi, de benne van. Azért nem romlik meg, mert jó megfüstölik. Ugyanakkor a bélnyálkahártyát is ugye bántja a füst, mert ahogy ott elöli a baktériumokat, a bél

0: nyálkaártya is fölszívódik, bélnyálkaártyát károsítja, és a füst nagyon káros. Régen annak idején a kéményseprőknek, tanultuk még annak idején egyetemen, hogy a szkrótum rákja volt. A korom miatt csiholták a kéményt.
1: Nekem meg a cigaretta jutott eszembe.
0: Igen, hát ez is mondjuk genetika, mert van, aki szívja 40 évig, semmi baja nincs, és vannak a passzív dohányosok, ugye, ahol a családban két ember dohányzik, és akkor jön be a felesége, szóval sose nem volt a számba a cigaretta, és tüdőrákba operáltuk annak idején, még a megboldogult szemmelvezkorát. Sebészet és általános sebészet, vagy meg a sebészeti osztályán. Még annyit szeretnék mondani, hogy amiket beletesznek ezekbe a feldolgozott húsipari termékekbe, ezek nem csak hogy egészségtelen, és káros, hanem rákkeltő is. Mert nem csak egészségtelen zsírokkal van tele, hanem nitritekkel és nitrátokkal. Tehát ezek a
1: E621-et.
0: Ezek a nitritek, ezek karcinogének rákkeltők, ez például a pártsó. Hát beletezik a 10-12 ezer forintos szalámiba is. Hát ez is rákkeltő.
1: Miért nem tudunk mi erről sokkal többet? Számtalan előadást kell önöknek is tartani, vagy tartanak is. Ilyenkor elmondják?
0: Hát az az igazság, hogy annak idején, mikor aktív sebészet volt, akkor általában a vastagbél daganatról, a műtétekről kellett tartani eladást, ilyen táplálkozásban nem.
1: De ez meg most nagy divat egyébként táplálkozáson.
0: Igen, már mindenhonnan ez folyik.
1: Ma már ilyen elképzelések is vannak, hogy időzített evés, vagy például a régi elgondolás szerint napi egy alkalommal meleg ételt kell, hogy bevigyünk a szervezetünkbe. Ez is megdőlni látszik, meg egy napot kihagyni, koplalni. Ez
0: igen, helyes.
1: Igen?
0: Tehát nem baj az, hogy egy kicsit éhezünk, mert addig is pihenne a bélrendszerünk, illetve tehát azt is nyugalomba kell helyezni. Tehát nem lehet állandóan leterhelni azt a bélnyálkahártyát, hanem pihentetni kell egy kicsit, hogy regenerálódjon. Szeretném még mondani, hogy a rendszeres mozgás, a rendszeres aktív fizikai mozgás az nagyon fontos. Ide tartozik a testsúlykontroll is. Ide tartozik egyébként a lelki egyensúly megteremtése, és ide tartozik a hatékony stresszkezelés is.
1: Ehhez hát ez a kettő utóbbi, ez nagyon nehéz megvalósítani.
0: Igen, tehát régen ugye a gyomor-nyombélfekélyes betegeket annak idején még azt mondja, hogy kiemelték a környezetből, és főküdték pártházára, és akkor pár hétre kiemelték, gyomorsav tertője csökkent, nyugodtabb környezet volt, akkor még ez megengedett volt, és megtehették az emberek. Tehát nagyon fontos a napi ritmus kialakulása, most visszatérek, a táplálkozással, tehát a rendszeres táplálkozás, nyugodt pihenés, és akkor az alvás, rendszeres alvás. Hozzá szeretném ezt szűzni, annak idején, mikor volt a rendszerváltás, rendszerváltoztatás, akkor mindenkinek vállalkozni kellett. És akkor jöttek ezek a színes zakolyú emberek, akik üzletet akartak kötni, föltűrték az ingújukat. Na most, ha nem sikerült, akkor ugye este idegesek voltak, éjszaka nyugtató, reggel ugye meg a gyorsító. És mi alakult ki náluk, mit figyeltek meg? Az volt az érdekes, hogy a 40 éves férfiak között egyre több lett az impotens.
1: Térjünk vissza a gyulladásos bélbetegségre. Ön szerint az előfordulás gyakorisága mivel magyarázható? Milyen tünetei vannak például?
0: Enyhe görcsös panaszok, ha valamiből többet teszünk, akkor már vagy tej, vagy hát most már odaírják már a...
1: És ezekkel a normaflórokkal szinten lehet tartani?
0: Normaflór az nem, magában nem lehet visszatartani, viszont azzal, hogy diétázunk, tehát elhagyjuk, gyakorlatilag már az is jó. A normaflort meg akkor kellene használni, amikor hasmenés van.
1: Biztos, hogy egyre több ilyen előfordulással találkoznak a szakemberek is, ugye? Mármint a gyulladásos bélbetegséggel.
0: Igen, ez világ tendencia, tehát a világon is ez egyre gyakoribb, és hazánkban is.
1: Ami a gyors kajával, az állva evéssel sok mindennel összefüggésbe hozható.
0: Igen, meg a rengeteg E betűkkel. Ha az ember vesz egy halászlékockát, akkor nézze már meg, hogy tele van mindenféle E-vel, és talán egy kis darált, tudom én, szálka lehet benne, ami arra utal.
1: Viszont erről meg az jutott az eszembe, hogy ezek a kiskert mozgalmak, ugye már majdnem mindenkinek van magas ágyása, hogy még kell se kelljen hajolni, és igen, legyen neki saját petrezselyme, zöldsége, stb. Igen. Azért ezek jó dolgok, nem?
0: Hát jó.
1: Abba az irányba hatnak, hogy vegyszermentesen.
0: Igen, ebben az irányban, igen, de mozgás szempontjából kevés.
1: A mozgás megint meg tudja oldani az ember, a húsbevitelt viszont már kiszolgáltatottabb állapot.
0: Mondják, hogy a vörös húsokat kerüljük. Együk a csirkét. Na most én a csirkével úgy vagyok, hogy nézzük már meg, hogy azok a csirkék
1: mit tesznek,
0: mivel etetik, hogy mennyi mozgásterük van, és ugye a kapirgáló az egészséges. Na, de hát ezek a csoportosan nevelt csirkék.
1: Visszasírja. bortot, csirkés időszak
0: vissza, igen.
1: Szóval van egy percünk még az összefoglalásra, igen. Hogy mi az, amire feltétlenül felhívja a figyelmet, és én még itt az ön tanácsára leírtam az antioxidánsokat, meg a szabad gyököket, hogy erre kérdezzek rá, mert miért?
0: Azért, mert a szabad gyökök azok gátkeltők, tehát amiben szabad gyök van. Tehát ezek a szabad gyökök, ezek párosítatlan elektronnal rendelkező molekulák, amelyek instabilak, tehát ezért hívják szabad gyöknek, és rendkívül agresszívak, és oda kapcsolódnak más sejtekhez, mondjuk a bél sejtekhez, bélbóhoj sejtjeihez, és megváltoztatják az osztódását, még a DNS-be is beavatkozik, tehát ami az öröklés volt. És akkor abból, ahogy osztódik a bélnyálkahes, nem bélnyálkahes sejt lesz, hanem az gazda szervezettől, tehát szervezetünktől függetlenül el kell szaporodni, osztódni, és ebből jön a rák. Vannak T-sejtek, amik védekeznek, tehát ez a csontvelünkbe keletkezik, és a csecsemő mirigyben pedig aktiválódnak. Ezek a védő, a T-limfociták, de hogyha túlzásba visszük ezeket az étkezéseket, akkor a T-limfociták nem tudják megzabálni azt a rákos sejtet, mert ide alakul, meg oda alakul, hanem akkor kialakul a rák, egy nyirokutakon, véráram útján pedig távoli áttétet képez.
1: Szóval figyeljünk oda a táplálkozásra, rendszeresen étkezzünk, sok rostos, vitaminban gazdag kaját vigyünk be a szervezetbe, amit mozgatni kell, és hát nem utolsó sorban a szűrővizsgálatokra.
0: Igen, tehát mindenféleképpen. Még annyit szeretném megmondani, hogy van ez a székletvér, amíg belefér, igen. Ennyi. Tehát a székletvér vizsgálat, annál kell figyelni, hogyha van az embernek implantátuma vagy hígya, megdörzsöli nagyon a fogát este, akkor pozitív áleredményt fog adni, megjelenik a vér a székletben. Mert lenyeljük a saját vérünket, hogyha vérzik, tehát van implantátum, nagyon kell rá figyelni, mert van, mikor vérzik. De ez még mindig jobb, mintha A negatívot adna, mert akkor az ember elmegy, azt leszűreti magát.
1: Hát azt hiszem, hogy van még mondani valónk, nem nagyon állt rá könnyen arra a beszélgetésre, de csak rá fogom bírni, hogy majd folytassuk. Köszönöm szépen még nagyon egyszer, köszönöm. Hogy bejött a stúdióba, és tájékoztatta a hallgatókat dr. Görgényi László.
2: Pörgess fel a pulzuson! FM 103, Csillagpont Rádió.

0: Pulzus Info. Minden, amit az egészségügyről tudni érdemes. Csillagpont Rádió FM 103.
1: A feledhetetlen alapítvány küldöttsége számára minden bizonnyal feledhetetlen lesz az a néhány nap, amelyet április 14-e és 16-a között Lyonban töltöttek, a 37. Alzheimer világkongresszuson. Az alapítvány kuratóriumának elnökét, a delegáció vezetőjét, dr. Kázár Ágnes háziorvost köszöntöm szeretettel, és egyben arra is kérem, hogy összegezze az élményeit.
2: Köszönöm szépen a lehetőséget, hogy beszámolhatok. Ez még nagyon friss élmény, hiszen szombaton hajnalban érkeztem meg Lyonból, és még szombaton vissza kellett mennem Siófokra. Hát ilyen lenyűgözőnek mondhatom ezt a rendezvényt. Már csak azért is, mert hogy egy olyan világszintű összefogásról tettek a szervezők tanúbizonyságot, megjelent a svéd királynő, a jordán hercegnő, akik ugyanazzal az erővel és mentalitással támogatják ennek a világszervezetnek a munkáját, mint amivel a szervezők tulajdonképpen dolgoznak azért, hogy felhívják a figyelmet, hogy a demencia mekkora problémája a világnak. A jelenlegi jóslatok szerint, és ez a bejelentett kutatás szerint, ami itt a kongresszuson történt, az a megdöbbentő hír van, hogy 2040-re a harmadik vezető haláloknak várják a demenciát. És tulajdonképpen az egész konferencia arról szólt, hogy ösztönözzék azokat a szervezeteket, akár állami szinten működő szervezeteket, akár civil szervezeteket, akik a világon a demenciával élőket dolgoznak, hogy hívják fel a figyelmet arra, hogy ez mekkora probléma, váljanak képessé arra, hogy felhívják a problémára a figyelmet.
1: Hangulatában milyen volt ez az esemény? Úgy értem, hogy egy-egy ország képviselője bizakodóan tekint a jövőbe, sürgetően tekint, vagy vannak azért negatív tapasztalatok is?
2: Nyilván a jelenlévők, ők mind nagyon-nagyon sokat dolgoznak. Több mint 1000 küldött volt, 190, közel 190 országból a világra. Ez egy nagyon összefogó és ugyanazért az ügyért dolgozó közösség, aminek én nagyon büszke vagyok, hogy a feledhetetlen alapítványon keresztül Magyarország is tagjává vált. Igaziból a legfontosabb felhívás és üzenete az volt ennek a konferenciának, hogy kezeljék a nemzetek prioritásként a demencia ügyét, növeljék az országaiban a lakosság demencia tudatosságát, és hozzanak létre olyan cselekvési terveket, amik mentén segíteni lehet az érintetteket, a betegeket, a családokat. Szervezenek képzéseket, ami képzéseken keresztül lehet segíteni a gondozóknak, az önkénteseknek, és ide tartozik a szakemberek, akár szociális egészségű szakemberek megfelelő képzése. A legfontosabb dolog a társadalom tájékoztatása, illetve finanszírozzanak kutatásokat az országaiban arra vonatkozóan, hogy a demencia ügye milyen cselekvéseket igényel. Tehát ez egy nagyon-nagyon együttműködő és nagyon közös célért dolgozó konferencia. Amit fontos tudni róla, hogy itt nem csak szakemberek vannak jelen, hanem gyakorlatilag tényleg civil szervezetek, önkénteseik, és az érintettek is részt vehetnek ezen a konferencián.
1: És részt is vettek?
2: Igen, közvetlenül mellettem ült egy úr, ő Amerikából érkezett, enyhe demenciával él, megfelelő kísérővel, és gyakorlatilag végig részt vett a konferencián a hozzátartozókra és a családtámogatásokra vonatkozó szekciókban végig bennült. De volt egy plenáris előadás, ahol egy francia család jelent meg, a demenciával érintett beteg, az ő felesége, a fia, ők elmondták, hogy hogyan működik náluk a gondozás, hogyan tudnak gondoskodni, és Franciaország ugye nagyon elől jár a demenciával élő segítésében. Ők elmondták, hogy milyen támogatást kapnak arra, hogy személyre szabott rehabilitációs kezeléssel minél tovább meg tudják tartani a beteg függetlenségét. Nagyon-nagyon érdekes, hogy mennyire heterogén egyébként a világ a vonatkozásban, hogy a demenciával élőkért mit tesznek és mit nem tesznek. Vannak vezető nemzetek, nem kell messzire menni, Szlovénia a második demencia tervét valósítja már meg, ők erről számoltak be. Gyakorlatilag Ausztriában is évek óta van nemzeti demencia stratégia, ők a 2025. évi eredményeiket hozták el és mutatták be, de Szingapúrtól kezdve az afrikai országokon át rengeteg-rengeteg olyan ország van, aki nagyon szervezetten állami támogatással, például Jordánia egészségügyi minisztere is tartott előadást, tehát hogy olyan országok jönnek el, és olyan vezető politikusok jönnek el, akiknek valóban van rálátásuk és hatásuk a demencia ügyének kezelésére.
1: E tekintetben egyébként már, mint a demencia, nemzeti demencia stratégia szempontjából mi hogy állunk?
2: Nekünk nincsen nemzeti demencia stratégiánk. Amit érdemes egyébként megnézni, az Alzheimer Disease International, tehát az ADI egy külön weboldalt hozott létre, egy demencia atlaszt hozott létre, és tulajdonképpen ezt mutattál be itt a konferencián. Ez tulajdonképpen egy teljesen adatvezérelt weboldal, egy külön weboldal, ami az ADI-nak az oldaláról érhető el, és tulajdonképpen itt a világ országainak a demenciáért, vagy a demenciára vonatkozó cselekvéseit foglalják össze, illetve mindenféle statisztikai adatokat az országokról, a medián életkort, a jelenleg ismert betegek számát, az egészségügyi szervezettséget, a szociális intézményi ellátások rendszerét, és egészen a társadalom politikáig mennek végig, hogy egy-egy országot bemutassanak, és nyilván megjelölik, hogy kik azok a szervezetek az egyes országokban, akik a politikai döntéshozóktól függetlenül tesznek a demenciáért, és keresni kell őket. Úgyhogy így Magyarország is fönt van ezen a térképen. Jelenleg olyan országként van fönt a térképen, ahol finanszírozott az egészségügyi ellátás, részben finanszírozott, tehát magán és állami szektor van a szociális ellátásuk vonatkozásában, vannak intézkedések, de nemzeti demencia stratégia nincs.
1: Ezért még küzdeni kell. Egyébként hazánkat képviselni egy ilyen rangos eseményen az óriási felelősséget jelenthetett az alapítvány képviselőinek a számára. Egyáltalán jelenti ez az a 8 éve, ha jól tudom, 8 éve létező alapítvány munkájának az elismerését is?
2: Mindenképpen. Én úgy gondolom, hogy mindenképpen. Ugye mi már második évben vagyunk ebben a bizonyos csatlakozási folyamatban, bár a szervezet igaz, hogy itt a rendezvényen már nyugdíjba vonuló vezetője már mondta, hogy mi ne foglalkozzunk semmivel, mert ugye menni kellett szavazni így a világszervezet jövőjének, a jövő tervei vonatkozásában. Tehát, és akkor így mondtuk, hogy hát, hogy mi csatlakozó szervezet vagyunk, mondta, hogy nem, már itt nyugodtan menjünk, és mi is szavazzunk, és lássuk, hogy hogyan működik tulajdonképpen ez a szervezet, hogy aktívan és jól tudjuk Magyarország ügyét képviselni. Tehát egy rendkívül befogadó közösségről van szó, akik mindenben együttműködnek, mert egyetlen egy céljuk van, hogy a demenciával élők életminőségét javítani tudják.
1: Konkrétan mit jelent az önök munkájában és annak előbrevitelében a világkongresszuson való részvétel?
2: Egyrészt az, hogy bekapcsolódhattunk ugye a nemzetközi vérkeringésbe, és látjuk, hogy merre és hogyan gondolkodnak tovább a demencia ügyért dolgozó vezető országok. Ez nagyon fontos abból a szempontból, hogy ne csak ilyen, hát ilyen szigetszerű tevékenységeket végezzünk, vagy így a saját tapasztalataink és megérzéseink alapján képviseljük a demencia ügyét, hanem egy teljesen tudatos érdekképviseleti szervezetté, betegképviseleti szervezetté válhasson a feledhetetlen alapítvány, és összhangban a nemzetközi trendekkel végezze a tevékenységeit Magyarországon, és képes legyen arra, hogy a döntéshozóknál elérje azt, hogy Magyarországnak is végre legyen nemzeti demencia stratégiája. Csak így oldható az meg, hogy az ország bármely részén demenciával él valaki, ugyanolyan ellátást, ugyanolyan gondozást, és a családja ugyanolyan támogatást kapjon.
1: Említette a politika, a politikusok részvételét, hát e tekintetben azt hiszem, hogy nem túlzásra úgy fogalmazok, hogy mi hátrányban vagyunk a politika úgymond elfoglaltsága, megosztottsága miatt itt Magyarországon. Ez gondolom külön nehézséget jelent.
2: Igen, én úgy gondolom, hogy jelentett nehézséget. Én bízom benne, hogy valóban lesz felálló egészségügyi minisztérium, valóban lesz a gondoskodásnak önálló minisztériuma, vagy ha nem, akkor az egészségügyel karöltve, hiszen ez egy csak egyben kezelhető probléma, az egészségügyi és szociális ágazat összefogásával kezelhető probléma, és bízom abban, hogy egy ilyen nemzetközi támogatás és elismertség hozzásegít bennünket ahhoz, hogy megfelelő képviselet nyújtásával eredményeket tudjunk elérni.
1: Hát legyen így, bizakodjunk. Mielőtt még elköszönnék, doktornő, azért eszembe jutott, hogy sok ideje nem volt pihenésre, hiszen térült, fordult, mert hogy részt vett Siófokon a 27. Oktató Családorvosok Országos Konferenciáján is a hétvégén.
2: Igen, ez egy ilyen szerencsés véletlen volt, hogy a programba szombati napra került az én előadásom, úgyhogy így el tudtam menni. És hashtag délutánra, tehát ez is nagyon sokat segített, hogy azért valamennyit tudtam pihenni. Nagyon fontosnak tartom, és nem csak én, hanem ezt meglepődve láttam, hogy az ADI is nagyon fontosnak tartja a szakemberek képzését. Nagyon fontos, hogy Magyarországon a családorvosok egységes tudással rendelkezzenek arról, hogy hogyan lehet felismerni a demenciát, ne bagatelizálják el a problémát, hanem támogassák a betegeiket abban, hogy mielőbb diagnózishoz jussanak. Tudom, hogy nincsen gyógyszer, és tudom, hogy hatékony orvosi terápia jelenleg nem elérhető. De mégis azt gondolom, hogy a diagnózis ismeretében megfelelő támogatást kaphattak a beteg is és a család is ahhoz, hogy az életminőségét a lehető legtovább, a lehető legmagasabb szinten tudja megőrizni.
1: Muníciókban felvértezve indul tehát akkor ez a hét az ön számára?
2: Abszolút úgy indul, illetve az elkövetkezendő év feladatai tekintetében is teljesen megszilárdult tulajdonképpen az az elképzelésem, hogy igenis merjünk nagyot álmodni, és legyünk Magyarországon a demenciával élő képviseleti civil szervezete.
1: További eredményes küzdelmet kívánok ehhez, doktornő, és nagyon szépen köszönöm a tájékoztatást.
2: Én köszönöm.
0: Csillag.rádió. Egészségről és sportról a legtöbbet nálunk hallja.

egy hős.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Csillagpont Rádióban.
2: Egy hét múlva alakul meg az új parlament. Szándékosan mérgezhették meg a BB ételeket Ausztriában. Napos, koranyári idő várható. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Egy hét múlva tartja alakuló ülését az új országgyűlés, és akkor választják meg a miniszterelnököt, Magyar Pétert. A leendő kormányfő azt írta, megválasztása és eskütétele kora délután lesz a parlamentben, amit a Kossuth téren is közvetítenek, ahol ünnepet is tartanak az alakuló ülés után. Az országgyűlési választáson 3 párt szerzett mandátumot, a Tisza pártnak 141, a Fidesz-KDNP-nek 52, a Mi Hazánknak 6 képviselője ül be az új parlamentbe. Vízügyi cselekvési terv összeállítására kérte fel Gajdos Lászlót a Tisza kormány leendő élő környezetért felelős miniszterét, Magyar Péter. A leendő kormányfő közösségi oldalán hangsúlyozta, a súlyos aszályhelyzet, valamint a folyóvizek és a talajvíz alacsony szintje miatt a természetvédelem és az agrárium területén is azonnali cselekvésre van szükség. A leköszönő kormány nem hajtja végre az Európai Unió bíróságának a magyar gyermekvédelmi törvényre vonatkozó ítéletét. Ez áll a még hivatalban lévő miniszterelnök Sulyog Tamás államfőnek írt levelében. Orbán Viktor a döntést politikai, jogi és alkotmányos aggályokkal indokolta. A bírósági ítélete mind a tagállami szuverenitás, mind az alkotmányos identitás súlyos sérelmét veti fel, olvasható Orbán Viktor levelében. Újabb vasvármegyei település lehet érintett az aszbeszt botrányban. Táplán-Szentkereszten is felmerült, hogy szennyezett kőzózalékot használtak több útnál is. Az önkormányzat vizsgálatot kezdeményezett. A leköszönő és az alakuló új kormány országos felmérést és gyorsított kárelhárítást rendelt el. Eddig 4 település, Szombathely, Bozsok és Kőszeg érintett az ügyben. A szennyezett kőzózalék Ausztriából érkezett. Őrizetbe vettek egy gyanúsítottat Ausztriában a patkányméreggel szennyezett HIP bébi ételek ügyében. A 39 éves férfi kihallgatása folyamatban van. Április közepén került elő az első mérgezett bébi ételes üveg, amelyben 15 mikrogram patkánymérget találtak. A gyártó később bejelentette, hogy a szennyezés nem véletlenül került az üvegekbe, a cég zsarolási kísérlet áldozata lett. Az érintett sárgarépás, burgonyás bébi ételt levették az áruházak polcairól Ausztriában. Színes programokkal várja a látogatókat a hosszú hétvégén a győri állatkert. Az állatbemutatók mellett különleges látványetetésekkel, elefánttréninggel, állatsimogatóval, valamint pingvén sétával is készülnek. Az állatkert sétahajóval is megközelíthető a győri belvárosból. Vasárnap szinte zavartalan napsütésre számíthatunk, eső nem várható. A hajnali 1 és 9 fokról délutánra 20 és 25 fok közé melegszik a levegő, a nyugati ország részben lesz a melegebb.
1: Csillagpont Rádió. Egészségről és sportról a legtöbbet nálunk hallja.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: Pulzus Info, a Csillag.rádió egészségtematikus műsora.
1: Néhány nappal ezelőtt egy sikeres beavatkozásról szóltak a híradások, legalábbis amire én felfigyeltem, amelynek a színhelye az Egri Markot Ferenc kórház volt, és a résztvevők pedig a helyi kórház intenzív osztálya és a Borsod-Abolcs-Zemplén vármegyei központi kórház intenzív osztályának és mellkassebészeti osztályának vezetője, dolgozói, szóval egy közös koprodukció eredményéről szólt ez a cikk, ez a tudósítás, amelynek során egy 60 év körüli hölgynél sikeres beavatkozást végeztek el, mégpedig, hogyha jól mondom, akkor mediasztinálisnak nevezett beavatkozást. Bologat a stúdió vendége dr. Tóth Imre mellkassebész osztályvezető főorvos, a Központi Kórház orvosigazgató helyettes, akit köszöntök szeretettel.
2: Én is köszöntöm a hallgatókat.
1: Nagyot nem tévedtem akkor, amikor kimondtam ezt a latin szót, ugye?
2: Igen, nagyon jól.
1: Köszönöm, kiprovokáltam én is az elismerést, amely igen. Jár önöknek egyébként. De azért megkérdezem, hogy miért figyelt fel a sajtó erre az eseményre? Ez annyira nagy trubálynak számít, vagy a ritkasága miatt, vagy miért?
2: Hát most én nyilatkozom ez ügyben, pedig igazából a sebészeti része a legkevesebb, hiszen az egy technikai kérdés, ezt a bizonyos csecsemőmirigy daganatot, vagy pedig hát ugye a mediasztinális tumornak is nevezhetjük, de azon belül csecsemőmirigy daganat, egyszerűen el kellett távolítani. De a probléma az, ameddig odáig eljutunk, hogy ezt meg lehessen tenni, illetve a műtét utáni időszaknak a menedzselése, ezek nagyon komoly szakértelmet és speciális tudást igényelnek, és ebben működött együtt az Egri Kórház intenzív osztálya, az ottani ideggyógyászat, illetve hát a Miskolci Központi Intenzív. El tudtunk oda jutni, hogy ezt a beteget úgy előkészítették két ilyen izomgyengességgel járó krízis után, hogy alkalmassá vált műtétre, és biztonsággal el lehetett végezni a műtétet. Tehát igazából itt az a műtét körüli munka, ami történt, az volt az igazán nagy dolog, és nem annyira a műtét.
1: Hát mindig is szerény volt egyébként, mert azért ez a kettő együtt működik, és egyik a másik nélkül nincsen. Bontsuk ki egy kicsit részletesen ezt. Két tüdőfél közötti mellkasi részhez kellett hozzányúlni, vagy ott történik a beavatkozás, igen. És ez azért rizikós, mert hogy ilyen létfontosságú szervek vannak ott, mint a szív, a nagyerek, a nyelőcső, meg ugye a csecsemő. Igen, apróságok. Igen. Olyan apró amelyek egy pillanat alatt egy más világot villanthatnak fel az érintett számára, és hát utalt rá erre a bizonyos krízisre.
2: Miaszténiás krízis, a grávis betegségnek a neve, amit ez a csecsemőmirigy tud okozni.
1: Ez a légzés leállás, ugye?
2: Igen, igen.

0: Igen, ez egy izom gyengességgel, illetve hát szélsőséges esetben izombénulással járó, általános izombénulással járó betegség, ami nyilván a légzőizmoknak a bénulását is okozza, és ezáltal egy életveszélyes krízis helyzetet teremt.
1: Tehát azonnali beavatkozás szükségeltetik ilyenkor?
0: Érdekes dolog az azonnali beavatkozás, de nem azonnali műtét. Tehát ezt megint hangsúlyoznám, tehát el kell jutni odáig, hogy a műtétet el lehessen végezni. Csak mondom, hogy ez a mediastinum, amiről most beszélünk, nem tudom, mennyire van benne a köztudatban, mert a nyelvújítás korában erre kitaláltak egy magyar szót, hogy gátor. De ha én most 10 embernek azt mondanám, hogy gátor, nem tudnák, hogy 10-ből egy esetleg, hogy az hol van.
1: De nem mintha sokkal többen tudnák ezt a másik latin szót, a kifejezést, hát de igen, azért azt talán jobban el
0: De tudják. Valójában a szakmában is, mivel kevés műtétet végzünk a mediastinumban, tehát a gátorban, ezért a szakmai köztudatban sincsenek benne annyira a gátornak a betegségei. Ez, én azt gondolom, hogy most ebben az esetben, hogy felismerésre került, hogy ennek a betegnek ott van egy daganata, felismerésre került maga a izomgyengeségnek a ténye, és ezt két krízis helyzet után úgy tudták kezelni, hogy műtétre alkalmassá tették a beteget, tehát ez egy nagyon nagy dolog. Egerben nincsen mellkassebészet, tehát ezt a beteget el kellett juttatni Miskolcra, az itteni intenzív fogadta, és mi pedig megoperáltuk, és a műtét utáni időszakban pedig szintén folytatta az intenzív a kezelését.
1: Eddig ugye az Országos Onkológiai Intézet mellkassebészetén elsősorban ott történtek ezek a beavatkozások, nem?
0: Igen, tehát a krízises betegeknek a beavatkozása, meg kell mondani, hogy nem sok van ilyen, tehát másfél évvel ezelőtt volt körülbelül az utolsó ilyen eset. Mi aszténiás betegeket operálunk rendszeresen, körülbelül 6 éve, 7 éve kezdtük el a csecsemőmirigy műtéteit, méghozzá minimál invazív módon. Persze hát ez attól függ, hogy hol helyezkedik el, mekkora méretű, hogy infiltrálja a környezetét, tehát hogy beszűrje a környezetét a daganat, de nagyon sok esetben most már ezt minimál invazív módon, tehát gyakorlatilag 3 kis lukból meg lehet operálni. Nagy különbség van abban, hogy a beteg az egy kontrollált miaszténiában szenved-e, vagy pedig ilyen krízis helyzetek alakulnak ki nála.
1: És ez mitől függ egyébként, hogy kialakul a krízis helyzet? Az nyilván egyénektől függ, azt értem, de valami okozza ezt?
0: Igen, tehát amikor a gyógyszeres lehetőségek elfogynak. Itt igazából egy ingerület átviteli zavarról van szó, tehát az idegszárról az ingerület nem jut át az izomra. Általában autoimmun oka van ennek, tehát a szervezet, a saját szervezet termel olyan ellenanyagokat, ami az ingerület átvívő anyagot nem engedi át az izomba, és azok a gyógyszerek, amikkel előkészítik a beteget, az tulajdonképpen azt célozza, hogy ez az ingerület átvitő anyag megfelelő mennyiségben álljon rendelkezésre. De ennek is vannak korlátai, és hogyha ezek a korlátok bekövetkeznek, akkor már csak azt lehet csinálni, hogy olyan gyógyszert adnak a betegnek, ami az immunrendszerét kezdi el egy kicsit gyengíteni, hogy ne harcoljon a saját szervezet által produkált anyag ellen, és az ugye mindig kétélű, hát ezt tudjuk nagyon jól, az egész szervezetet érinti. Ezért nagyon nehéz a krízises betegeket előkészíteni a műtétre.
1: Azt, hogy valaki miasztémiás beteg lesz, az hogy derül ki? Ez egy alapos vizsgálat után, vagy egy rosszulét után váratlanul?
0: Kezdetben annyi tünete van csak, hogy a betegen azt vesszük észre, hogy felemeli az állát mindig, ha nézni akar valamit, mert lóg a szemhéja, és nem lát ki a saját szemén. Tehát először a úgynevezett szemhéptózis az, ami kialakul egy ilyen betegnél.
1: Fiatal, idős, kik az esélyesebbek, vagy nincs erre még?
0: Én nem vagyok ideggyógyász, tehát, de az a helyzet a miaszténiával, hogy van időskori típusa, amelyikhez nem társulnak daganatok. De van ennek egy másik változata, amikor az úgynevezett csecsemőmirigy, megmaradó csecsemőmirigy, vagy csecsemőmirigy daganat társul hozzá. Most úgy gondolom, hogy szerintem nagyon sok ember azt se tudja, hogy van ilyen, hogy csecsemőmirigy a szervezetünkben.
1: Hát tudjuk, hogy itt a szegcsont tájéken.
0: Igen, hát a gátorban helyezkedik el. Igen, és annak az a feladata, hogy egészen a immunrendszer kialakulásakor a bizonyos limfocita, tehát fehérvérsejt típusokat ott termel először a szervezet, még hozzá a T, tehát a tímusz eredetű limfocitákat, de aztán ez elsorvad, mert ennek a szerepe megszűnik a szervezetben, de ha megmarad felnőtt korban, és valamilyen okból újból elkezd funkcionálni, illetve ha daganat keletkezik benne, akkor rosszat felborítja az immunrendszernek ezt a tevékenységét, valamiért éppenséggel az izom ingerület átvitel, tehát ennyire nem mélyedtem el a témában, nyilván aki elméleti szakember ezt jobban tudja, de egyértelmű az összefüggés. Viszont nagyon érdekes, hogy azért az ilyen betegeket fel kell arról világosítani, hogy ez nem úgy működik, hogy amikor eltávolítjuk a daganatot, akkor másnaptól megszűnik a miaszténiája is. Mert érdekes módon, hogy utána még hónapok, évek kellenek, mire a gyógyszer mennyiség, amivel ugye ezt kontrollálni lehet, el lehet kezdeni csökkenteni. Tehát nem azonnali hatású, de mégis meg kell tenni ezt a lépést, mert egyértelmű az összefüggés a miaszténia és a csecsemőmirigy megléte, fennmaradása, vagy pedig a csecsemőmirigy daganata között.
1: A miasztenia maga az krízist jelent tulajdonképpen?
0: Nem, a miasztenia az annyit jelent, hogy miasztenia, tehát izom gyengeséget jelent. A gravis az pedig azt jelenti, hogy súlyos. Tehát a miasztenia a gravis súlyos izomgyengeség, de mint diagnózis ezt a típusú súlyos izomgyengeséget értjük.
1: Az meg, hogy az esetben a daganat jó vagy rossz indulatú, ez esetben teljesen mindegy, hát nem teljesen mindegy, de tulajdonképpen a lényeg az, hogy azt onnan el kell távolítani.
0: El kell távolítani, ezek általában azért rossz indulatú daganatok, illetve az úgynevezett thymus persistens, tehát fennmaradó csecsemőmirigy, ami nem daganat, csak egyszerűen megmaradt, nem sorvadt el az egyetfejlődés során a betegnél, az jó indulatú elváltozás. A csecsemőmirigy daganatai azért általában rossz indulatúak, de alacsony malignitásúak a legtöbb esetben. Nyilván onkológiai követést, esetleg helyi kezelést, akár sugárkezelést igényelhetnek a műtét után. Ez már az onkológusnak a feladata, hogy a szövettan alapján eldöntse, hogy mennyiben szükséges utókezelés. Az egy másik vonulata a dolognak, hogy mind daganat is foglalkozni kell vele.
1: Ez a hirtelen légzésre állás azonnali beavatkozást igényel, hangsúlyozta ön is, de nem feltétlenül a műtétet. Gondolom, hogy lélegeztetőgépre kell tenni, itt azt tétjük ez alatt.
0: Lélegeztetőgépre kell tenni a beteget. Most megint érdekes helyzetben vagyok, mert én, hogyha ilyen elméleti dolgok kerülnek szóba, és meg kell nyilatkoznom, akkor azt mondom, hogy én csak egy sebész vagyok, tehát ott van a tumor, kiveszem, kész. De valójában arról van szó, hogy lélegeztetőgépre kell tenni, és hogyha ez a bizonyos gyógyszer, amelyik az ingerület átvívő anyagnak a lebontását gátolja, nem elegendő, akkor ki kell mosni a vérből gyakorlatilag azokat az ellenanyagokat, amik okozzák a krízist, úgy nevezik, hogy plazmaferezist kell végezni a betegnél, és úgy lehet elérni azt, hogy vissza tudják hozni, hogy újból legyen izomtónusa. És a miaszténiás krízisnél ezt a beavatkozást is el kellett most végezni konkrétan ennél a betegnél is, illetve, hát ahogy mondtam, általános immunrendszer gyengítő, idézőjelbe gyengítő, tehát immunrendszer gátló anyagokat adnak, ami nem csak szteroidot jelent, tehát kortikoszteroidokat, hanem bizonyos olyan anyagokat, amiket hát mondhatjuk úgy, hogy citosztatikum, tehát olyan, mint a daganat ellenes anyag, ami egy általános sejt szaporodás gátló anyag tulajdonképpen, és akkor ebben én úgy tudom, hogy jelenleg kiismerül a rendelkezésre álló paletta, és akkor következik a műtét, hogy egyre kevesebb ilyen gyógyszert kelljen adni a betegnek. Hangsúlyozom, utána még hónapokig azért, sőt, még akár egy-két évig is résen kell lenni egy ilyen beteg esetében.
1: Akartam is kérdezni, hogy tulajdonképpen ez mit jelent a betegnek, hogy megszűnt most már végérvényesen az ő számára az a bármikor bekövetkező életveszélyes állapot?
0: Hát én úgy gondolom, hogy annak az esélye az jelentősen lecsökkent.
1: Ám a gyógyulás az megint egy más kérdés, de esélyt kap arra, hogy...
0: Igen, hát valójában arról van szó, hogy az ilyen betegnél a műtét utáni időszakban azért alakulhat ki újabb miaszténiás krízis, mert bár a sebész ez nagyon precízen és finoman bánik a szövetekkel, de mégiscsak meg kell fogni azt a daganatot, meg kell mozgatni, tehát magyarul mechanikai hatás éri a daganatot, és a benne lévő anyag, ami ezt az egészet okozza, a műtét során nagyobb mennyiségben beáramolhat,
1: kiszabadulhat,
0: és akkor emiatt lehet közvetlenül a műtét után miaszténiás krízis. De ez igaz egyébként azokra a betegekre is, akikről csak azt tudjuk, hogy miaszténiája volt, krízise nem volt, de megoperáljuk. Tehát van egy ilyen sebészi elv, ez a no-touch elve, hogy lehetőleg a daganatokkal úgy kell bánni, hogy nem nyomkodni, mancsikolni, tehát nem szabad durván bánni velük, hanem lehetőleg nem ráfogni. Hát ez egy sebésztechnikai kérdés, hogy úgy vegyük ki ezt a daganatot, hogy közben ne nyomkodjuk, meg ne bánjunk vele durván. De hát ugye van ez a mondás, hogy sebészi precizitás, tehát nyilván ezt így kell csinálni. Ezzel együtt előfordulhat.
1: Mit jelent nekünk itt a kórháznak, önöknek a szakmán belül egy ilyen beavatkozás? Úgy értem, hogy óriási felelősséget kellett felvállalni önöknek ahhoz, hogy itt végezzék el ezt.
0: Igen, tehát a műtét körüli kezelésnek az irányítása, az annyiban a sebész kezében van, hogy a műtét szervezése, időzítése az a sebészen múlik. Azért kell szorosan együttműködni, különösen, hogyha egy másik intézményből kapjuk a beteget, hogy az időzítés jó legyen. Mert ki lehet futni az időből, illetve túl korán is bele lehet csapni a műtétbe. Rendelkezésünkre áll néhány napos intervallum, amikor ezt el lehet végezni, ezt a műtétet, csak azért nagyon nehéz, mert vannak más betegek is, akiket operálni kell, tehát jelen esetben azt kellett mondjam az EGRI kórháznak, hogy amikor úgy látják, hogy szállításra alkalmas a beteg, akkor küldhetik, ha fogadja a mi intenzívünk, ugye, hogyha ott is van hely, és mi pedig a saját műtéti programunkat akkor borítjuk, természetesen akkor más műtétet halasztunk, és helyette ezt a műtétet fogjuk elvégezni.
1: Hogy néz ki egy ilyen beavatkozás? Úgy értem, hogy miután nem mindennapos, és általában a műtőben összeszokott társaság dolgozik, én mindig csodálkozom, de meg is kérdezem, hogy ugye pillantásokból tudnak kommunikálni egymással. Hát itt sokkal nehezebb a helyzet. Nem csak azért, mert egy viszonylag ritka beavatkozásról van szó.
0: Te Egerben a Hevesi Tibor doktor dolgozott ugye a Sárkány Péter főorvos osztályán a betegen. Itt nálunk a Reusz Géza osztályvezető főorvos, ő szervezte az ittenit, és hát aki altatta, az pedig dr. Manzel Piroska volt, úgyhogy nagyon ügyesen, szépen. Tehát igazából azt kell mondjam, hogy az egész beavatkozás, hogyha mondjuk egy ilyen brazil szappanopera szintjére, semmi izgalmas nem volt benne. Tehát a beteg tökéletesen előkészítve műtőbe került, nem volt semmi probléma a műtét során, nem volt vérzés, nem volt futkározás, semmi, és a műtét után is teljesen sima ügy volt. Tehát ilyen értelemben semmi izgalom nem volt benne, vagy semmi szenzáció.
1: Onnan nézve gondolom.
0: Kívülről rátekintve, igen. Hogyha nem egy török vagy brazil forgatókönyv, vagy szappanopera forgatókönyv szerint nézzük. Tehát pont ez a jó benne, hogy igazából eseménytelen volt az egész.
1: Az utánkövetés alatt milyen intervallum, időintervallum értendő? Tehát mikor nyugodhat meg ez a beteg?
0: Hát kettős probléma, ahogy mondtam, az egyik maga a miasztenia, a másik pedig a mind daganat. A onkológiai részének annak megvan a saját protokollja, tehát úgy, mint más daganat esetében eleinte 3 hónap, aztán fél év, később évente kell ellenőrizni, és attól függően, hogy milyen onkológiai kezelés, műtét utáni onkológiai kezelésre van-e szükség, vagy pedig nem, ezt az onkológus dönti el. Ami a miaszténiát illeti, azért nem tudok rá válaszolni, mert abszolút egyedileg változik. Tehát nyilván erre oda kell figyelni, tehát hogy milyen jelek vannak. Például ezt a beteget is, amikor én meglátogattam az intenzíven a műtét előtt, azért esténként már lógott a szemhéja, tehát ott libegett azon a határon, hogy tehát nem volt tökéletes.
1: Ez a legfontosabb jele, ugye?
0: Az első jele, igen.
1: A kollégák ezt tudják, gondolom, hogy ha más szakterületen vizsgálják, és van egy ilyen jelenség, akkor legtöbbször beugrik, hogy
0: Igen, tehát ideggyógyászat szokta gondozni ezeket a betegeket, hiszen bénulásról van szó valahol, és ezért az ideggyógyászat az illetékes ezeknek a betegeknek a követésében, gondozásában.
1: Szeretném megtudni, hogy mint itt az egészségügyi intézmény orvos igazgatójának helyettesének, milyen érzés, hogy itt nálunk történt egy ilyen sikeres beavatkozás?
0: Én nagyon-nagyon örülök ennek, hogy ezt meg tudtuk csinálni, el tudtuk végezni, mert nagyon fontos, hogy jövője legyen ennek a kórháznak és ennek a régiónak. Egy nagy embertömeget látunk el, és nagyon sok ember ellátásáért felelünk. Ugye a megye az több mint 600 ezer lakosú, a régió, amelyiknek az onkológiai ellátásában, és mi az a mellkassebészeti ellátásában részt veszünk, közel 1 millió lakosú. És hát nem ez a terület a Magyarországnak a leggazdagabb része, hogy finoman fejezzem ki magam. Tehát nagy felelősségünk van nekünk is, a kormányzatnak is, és véletlenül sem akarok politizálni, de nagyon oda kell arra figyelni, hogy ennek a régiónak az egészségügyi ellátása az biztosítva legyen, stabil legyen, és amikor egy-egy ilyen sikerről be lehet számolni, akkor azt gondolom, hogy benne van a potenciál, hogy ez a kórház ez minden területen akár ilyen sikereket érhessen el. A szakemberek adva vannak.
1: Köszönöm Tóth Imre osztályvezető főorvosnak, orvosigazgató helyettesnek a tájékoztatást.
0: Köszönöm sikereket. Az érdeklődést. Köszönöm.
2: Ön a Csillagpont Rádiót hallja. Az FM 103 MHz.

0: Pulzus Info. Minden, amit az egészségügyről tudni érdemes. Csillagpont Rádió FM 103.
1: Nem is tudom, hogy jól emlékszem-e, de minden bizonnyal nem sokat tévedek, ha azt mondom, hogy Biriné Mika Borbálával, a Nyíregyházi Kórház podiáterével olyan 5-6 éves múltra tekint vissza a kapcsolatunk. Sajnálatos módon csak az éter hullámain keresztül értekeztünk, még személyesen nem találkoztunk, de remélem, hogy előbb-utóbb erre is sor kerül, majd a minap pedig arra figyeltem fel, hogy éppen 9 esztendő telt el azóta, hogy Mika Borbála nevéhez, többek között az ő nevéhez, vagy elsősorban az ő nevéhez kötődően működik immáron 9. esztendeje a Diabetes Láb Ambulancia a Nyíregyházi Kórházban. Köszöntelek, és jó, hogy újra hallom a hangodat.
2: Sok szeretettel üdvözlök mindenkit.
1: Eszembe jutott, hogy mennyi küzdelem volt amögött, vagy az elején, hogy egyáltalán egy ilyen ambulancia létrejöjjön, és aztán volt egy sikertörténet, de most, mintha kevesebbet lehetne hallani erről az ambulanciáról, egyáltalán a munkáról. Jól érzékelem én ezt?
2: Igen, mintha talán kevesebb sajtóvisszhang jelent, vagy egyáltalán kevesebbet beszélnének róla az emberek, viszont egyre nagyobb jelentősége van annak, hogy a cukorbetegek odafigyeljenek maguknak, és hogy ez az ambulancia elindult, ez magam volt annak idején a kuriózum, a csoda, az meg, hogy egyre több beteg van, és egyre sikeresebb, az meg szerintem az évek munkájának az eredménye.
1: Ugye te a Nyíregyházi Jós András Kórház belgyógyászati osztályának vagy a podiáter szakembere, így is ismerkedtünk mi meg tulajdonképpen, és emlékszem egy orvos nevére, Gázsolt.
2: Igen, Gázsolt főorvos úr volt az, aki megálmodta ezt az egészet, és aki az elindításában, valamint az előkészületekben hatalmas szerepet játszott, és nagyon sokáig ugye osztályvezető főorvosként támogatta is ezt a szakrendelést. Nagyon sokat köszönhetek neki.
1: Tulajdonképpen beszéljünk egy kicsit arról, hogy mi is az a podiáteri hivatás, mivel foglalkoznak a podiáterek, egyáltalán hogy lesz valakiből podiáter?
2: Ez egy olyan végzettség, hogy kellett hozzá egy egészségügyi alapdiploma, és utána jött egy szakirányú továbbképzés. Én még a Miskolci Egyetemre jártam ilyen továbbképzésre, most a Semmelweis Egyetem képez podiátereket, tehát kellett hozzá egy főiskola, vagy egy egyetemi végzettség egészségügy területén, és mi kifejezetten arra vagyunk hivatottak, hogy a cukorbeteg lábait szűrjük, mentsük, tehát minél kevesebb amputáció történjen.
1: Ha országos viszonylatban nézzük, akkor ti magányos harcosok vagytok, vagy van az ország más részén is hasonló?
2: Itt Szabolcs és Borsod megyében viszonylag kevesen vagyunk. Országos szinten azért van már legalább 60-65 fő, aki végzett, mint podiáter, viszont állami egészségügyben még mindig nagyon-nagyon kevesen működünk, javarészt magánegészségügyi intézményekben dolgoznak, viszont én úgy látom, hogy állami egészségügyben lenne leginkább a helyünk, mert nagyon sok betegnek erre lenne igénye és szüksége.
1: Emlékszem, Borika, vagy Bocsi, nem is tudom, úgy szeretett, ha hívnak, ugye?
2: Boris.
1: Hogy kicsit keseregbe vette tudomásul, hogy a podiáter képzés sorsa eléggé hányattatott.
2: Igen, mikor mi elindultunk, akkor utána évekig nem volt képzés, majd elindult a Semmelweis Egyetem mellett egy-két évfolyam, és utána megint évekre kimaradt. Viszont most az a szerencsés tendencia van, hogy évek óta van podiáter képzés, most is fognak végezni, tavalyi év folyamán is végeztek, tehát szép lassan azért országos szinten is nő majd a podiátereknek a száma.
1: Most ezt azért hoztam vissza, ezt a gondolatkört, mert érzek egy ellentmondást ebbe. Ha képzés van, akkor miért nem szárnyal ez az ambulancia?
2: Nem tudom, mennyire van elterjedve Magyarországon, hogy mi is a podiátereknek a feladata. Szerintem igazából ebből kellene egy kicsikét többet adni az emberek számára, hogy azt mondjuk, hogy igenis van esély arra, hogy megmeneküljön az a láb, megmentsük azt a végtagot, és minél több információt adni a betegeknek is, az hozzátartozóknak is, az orvosoknak is, hogy létezik ez, hogy nem kell minden esetben amputálni ezeket a végtagokat.
1: Kinek a feladata ennek a propagálása szerinted?
2: Szerintem helyi szinten is nagyon sokat tud tenni egy adott munkacsoport, egy osztály, egy kórház. Mert például a szomszéd sebészeti tömbben nem feltétlenül tudják, hogy mi mit csinálunk.
1: Hát ez viszont elég furcsán hangzik. Nem lehet ezen
2: Sajnos
1: változtatni valamit?
2: biztos, hogy lehetne. Biztos, hogy lehetne. Egyébként, hogyha egy-egy ilyen munkacsoport vagy orvos megtudja azt, hogy mivel foglalkozunk és hogy működünk, onnantól kezdve nagyon-nagyon jó partneri viszony alakul ki, mert onnantól kezdve küldik folyamatosan a betegeket, és vannak olyan osztályok, például a nefrológia, ahonnan szinte napi szinten küldenek betegeket, mert tudják, hogy ugyanúgy a cukorbetegség része, mint ugye a nefropátia, tehát ott rengeteg cukorbeteg megfordul, és ha egyik szövődmény van, akkor az valószínűleg lesz a másik is, és már szisztematikusan rákérdeznek, és velük például fantasztikus a kapcsolatunk. És most már egyre több ilyen szakrendelő van, ahonnan tényleg kapjuk a betegeket.
1: Hát fantasztikus a kapcsolat velünk is, azért mi is megtettük a magunkét, meg tesszük is, mondjuk például
2: Abszolút.
1: most is, úgyhogy reméljük, hogy sokan hallják. Mondd el nekem, légy kedves, hogy maga ez a szakrendelés, ez hogy működik?
2: Ez szakdolgozói szakrendelés, két kód alapján működünk, az egyikbe csak cukorbetegek jöhetnek, a diabéteses lábambulancia, az keddi és szerdai napokon működik, és van egy bőrgyógyászati lábambulancia, ahová hétfői nap, valamint kedszerda délután lehet jönni. Ide nem csak cukorbetegek jöhetnek, mert ugye ezek a láb problémák, ezek nem csak cukorbetegeknél fordulnak elő, neuropátia nem csak cukorbeteg probléma, egyéb más betegségek miatt is jönnek, különböző sebekkel, különböző köröm problémákkal, megvastagodott benőtt körmökkel, amikkel máshol igazából nem tudnak mit kezdeni, és mi ezeket is ellátjuk.
1: Ez egy állandó kapcsolatot jelent akkor, amikor ti találkoztok, vagy lehet végül is teljes gyógyulásról is beszélni?
2: Nagyon sok esetben van teljes gyógyulás, nagyon sok esetben csak szűrés van. Van, amikor folyamatos kezelés szükséges, ez persze egyéne válogatja, hogy kinek mire van szüksége, hogy milyen problémával keres meg minket.
1: Milyen a forgalmatok?
2: Tavalyi év folyamán a két szakrendelőben ilyen 1800 beteg volt éves szinten.
1: És van valami kimutatás arra vonatkozóan, hogy mely esetekben hányszor járt sikerrel a kezelés?
2: Erre még statisztikát úgy nem néztünk, viszont azt tudom, hogy nagyon kevés eset az, tehát 10 alatti esetszám, amikor azt mondtam, hogy sebészet kell és amputáció szükséges. Tehát ez, és azért az 1800 esetszámból, ami több száz beteget jelent, szerintem azért nem rossz arány.
1: Az ország más részéről is mehet oda valaki hozzátok, vagy csak Szabolcs megyei betegeket fogadni?
2: Nem. Nincs területi ellátási kötelezettségünk, mivel annyira kevés podiáter van az országban, tehát az ország bármely részéről jöhetnek ide betegek.
1: És mennek is?
2: Jönnek is.
1: Érdekes, akkor megint visszatérek, hogy a szomszédban nem tudják, hogy vagytok, az ország más részéről pedig jönnek hozzátok.
2: Igen, tehát ezért mondom, hogy bizonyos orvosokkal, vagy bizonyos szakterületekkel nagyon jó a kapcsolat, és onnantól kezdve ők küldik például a Eger régióból, tömegesével jönnek a betegek.
1: Téged mi motivált arra, hogy podiáter legyél, hogy elvégezd egyáltalán ezt a képzést?
2: Mindig is vonzott az, hogy sebek és gyógyulás, viszont ez egy teljesen váratlanul ért. Én Gyedről tértem vissza, és a főorvosunk, a Gázsolt főorvos úr azt mondta, hogy indul a Miskolci Egyetemen egy ilyen képzés, és ő szeretné, hogyha én mennék. Akkor még podiáter Magyarországon nem volt, tehát mi is az első kis fecskék voltunk, és még én is az internetről néztem meg, hogy mit jelent ez a szó, mit is kell egy podiáternek tenni, és akkor ott, amikor megláttam, akkor tudtam, hogy ez az én utam lesz.
1: Bejött, ugye?
2: De, nagyon, nagyon. Tehát én szívvel, lélekkel teszem, amit tennem kell, mert látom, hogy van értelme, és amikor gyógyulnak a betegek, annál nagyobb csoda nincs.
1: Gondolom, hogy itt elsősorban azért a közép és az idősebb korosztály a páciensek köre.
2: Igen.
1: Amit te tudsz, nyilván nem a szakmai háttér teljes anyagára gondolok, de valamit át lehet adni a betegnek, aki hozzád fordul. És akkor némi tudomány birtokába maradhat otthon, tehát ő is esetleg otthon folytatni tudja azt, amit te elkezdtél nála.
2: Természetesen, tehát minden beteget eleve alkalmassá kell tenni arra, hogy az önmenedzserlésre, a saját betegségének az ellátására a sebeknek a kezelésére. Tehát nem csak arra, hogy mit csináljon minden nap, azon felül, hogyha esetleg valami problémája van, hogy kötözze a sebét, mit használjon, tehát mind egyénre szabott edukáció van minden beteggel kapcsolatban, és minden betegnél meg kell találni azt a hangnemet, vagy azt a tudásmélységet, amit át tudunk neki adni. Vagy a beteget, vagy a hozzátartozót. Volt például egy betegem, aki mondta, hogy ő nem tudja kötözni, viszont itt a 16 éves lányom, és hogy mondjam el neki, és ez a 16 éves kislány az megtanult mindent.
1: Amikor te tanácsot is adsz, akkor a testmozgásra is gondolom felhívod a figyelmet.
2: A testmozgás az nagyon fontos, viszont akinek sebe van, ott azt a végtagot, azt kímélni kell. Tehát olyan jellegű mozgást válasszon, amikor a lábát nem terheli, vagy tehermentesíti, de akár ez egy olyan mozgás, ami a felső testre él, vagy ami a saját testsúlyos mozgás, azokat természetesen tudja csinálni, úgy, hogy a talpát ne terhelje. Viszont onnantól kezdve, hogyha nincs rajta más seb, akkor a lábát is terhelheti, viszont oda kell figyelni minden mozgás után, hogy nincs rajta olyan elváltozás, ami előtte nem volt rajta.
1: A mozgásról jut eszembe a küzdősport, amelynek aktivistája vagy.
2: Igen, nekem ez a másik szerelem. Én karatézom nagyon-nagyon régóta, még Miskolcon kezdtem.
1: Most tettél danvizsgát?
2: Igen.
1: És megfertőzted két fiadat is ezzel, ha jól tudom.
2: A két fiam is jár edzésre, ők is most már zöld és kékövesek, én nekem meg ugye nyáron sikerült a fekete.
1: Gondolom, hogy ez meg ahhoz ad neked erőt, hogy kitarts és továbbid azt a vállalkozást, amit ott az egészségügyi intézményben végzel.
2: Ez a harcos szellem, tehát nem csak edzésem van, hanem itt a betegekért is ugyanúgy, a szakmáért is, mindenért próbálunk egy kicsikét ilyen szélmalomharcot vívni, mert azt érzem, hogy idebent is, hogy ez a senki földje terület, tehát igazából semmelyik szakmához nem tartozik, és mi vagyunk ez a kapocs, ami összefogja ugye az egészet, és ezért harcolni kell.
1: Hát kell is harcolni, meg szükség van erre a harcos szellemre. Ugye 9 év már benne van ebbe a harcba. Tudunk majd mi a 10. esztendőn alkalmával is beszélgetni? Egy ilyen kerek jubileumi interjút készíteni?
2: Nagyon remélem. Azért nagyon sok minden jó lenne, hogyha változás történne, akár a rendelési időben, akár azzal, hogy most egy adminisztrátor tartósan lehessen mellettem. Nagyon remélem, hogy lesz 10. évforduló, de ehhez nem csak nekem kell úgy hozzáállni a rendeléshez.
1: Gál Zsolt főorvos úrral együtt dolgoztál, de ő a tudomásom szerint ugye már nincs annyira egy házi kórházban. Van-e orvosi oldalról hasonló támogatottságod?
2: Van, a mostani főorvosunk, ugye ő is már az osztályunk dolgozója volt akkor, tehát már vele is több évtizedes az együttműködésünk. Ő is maximálisan támogat ebben, és küldi hozzám rendszeresen a betegeket, de soha nem fogom elfelejteni Gál főorvos úrnak a kezdeményező képességét és támogatását ez ügyben.
1: Köszönöm szépen, Boris, a tájékoztatást, hát harcolj tovább sokak örömére, mi innen küldjük majd a betegeket, jó?
2: Rendben, köszönöm szépen, és szívesen látom őket. Bárki, akinek problémája van, az nyugodtan kereshet minket.
1: Köszönöm szépen még egyszer a beszélgetést.
2: Nagyon szívesen, további szép napot mindenkinek.
0: Csillag.rádió. Egészség és sportadó. Miskolc FM 103.

0: annyira mar meg, amennyire akarom. Vakarom bőröm sajgó sebeit, lassul a DJ, sercek a bakelit.
1: Álmomban még látlak téged,

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Csillagpont Rádióban.
2: Jövő szombaton alakul meg az új országgyűlés. Szándékosan mérgezhették meg a BB ételeket Ausztriában. Napos koranyárias idő várható. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Egy hét múlva tartja alakuló ülését az új országgyűlés, és akkor választják meg a miniszterelnököt, Magyar Pétert. A leendő kormányfő azt írta, megválasztása és eskütétele kora délután lesz a parlamentben, amit a Kossuth téren is közvetítenek, ahol ünnepet is tartanak az alakuló ülés után. Az országgyűlési választáson 3 párt szerzett mandátumot, a Tisza pártnak 141, a Fidesz-KDNP-nek 52, a Mi Hazánknak 6 képviselője ül be az új parlamentbe. Vízügyi cselekvési terv összeállítására kérte fel Gajdos Lászlót a Tisza kormány leendő élő környezetért felelős miniszterét, Magyar Péter. A leendő kormányfő közösségi oldalán hangsúlyozta, a súlyos aszályhelyzet, valamint a folyóvizek és a talajvíz alacsony szintje miatt a természetvédelem és az agrárium területén is azonnali cselekvésre van szükség. A leköszönő kormány nem hajtja végre az Európai Unió bíróságának a magyar gyermekvédelmi törvényre vonatkozó ítéletét. Ez áll a még hivatalban lévő miniszterelnök Sulyog Tamás államfőnek írt levelében. Orbán Viktor a döntést politikai, jogi és alkotmányos aggályokkal indokolta. A bírósági ítélete mind a tagállami szuverenitás, mind az alkotmányos identitás súlyos sérelmét veti fel, olvasható Orbán Viktor levelében. Újabb Vas vármegyei település lehet érintett az aszbeszt botrányban. Táplán-Szentkereszten is felmerült, hogy szennyezett kőzózalékot használtak több útnál is. Az önkormányzat vizsgálatot kezdeményezett. A leköszönő és az alakuló új kormány országos felmérést és gyorsított kárelhárítást rendelt el. Eddig 4 település, Szombathely, Bozsok és Kőszeg érintett az ügyben. A szennyezett kőzózalék Ausztriából érkezett. Egy nap alatt több mint 60 körözési ügyet zártak le a fővárosban a rendőrök a héten. Egy összehangolt akcióban csaknem 2000 ügyet vizsgáltak át, majd 62 embert fogtak el, vagy állapították meg tartózkodási helyüket. Több embert azért kerestek, mert nem vonultak be a börtönbe a büntetésük letöltésére, de voltak, akik ellen bűncselekmény vagy be nem fizetett pénzbírság miatt adtak ki elfogató parancsot. Őrizetbe vettek egy gyanúsítottat Ausztriában a patkányméreggel szennyezett HIP BB ételek ügyében. A 39 éves férfi kihallgatása folyamatban van. Április közepén került elő az első mérgezett BB ételes üveg, amelyben 15 mikrogram patkánymérget találtak. A gyártó később bejelentette, hogy a szennyezés nem véletlenül került az üvegekbe, a cég zsarolási kísérlet áldozata lett. Vasárnap szinte zavartalan napsütésre számíthatunk, eső nem várható. A hajnali 1 és 9 fokról délutánra 20 és 25 fok közé melegszik a levegő, a nyugati ország részben lesz a melegebb.
1: Ön a Csillagpont Rádiót hallja, az FM 103 MHz.

0: Robert Kapa eddig nem látott Magyarországon készült fotóiból nyílt kiállítás a budapesti Kapa központban. A Magyar Riport 1948 című tárlat képei az újjáépítés időszakának Budapestjét és a háború utáni ország mindennapjait dokumentálják egy különleges és kivételes történelmi időszakban. A kiállítás kurátorával, Fisli Évával, Kocsonya Zoltán készített interjút.
1: 2023-ban Budapest 150. születésnapjára jelent meg fordításomban a Budapesti Beszélgetés című kötet, ami Robert Kapának a saját szövegét jelenti, és az általa készített fényképeket is, kibővítve még néhány olyan képpel, ami az amerikai 49-ben publikált eredeti verzióban nem jelent meg. Ez volt az előzmény, és ezelőtt természetesen még néhány olyan lépés, ami egész egyszerűen közelebb vitt ehhez a történet. A Nemzeti Múzeumnak a Robert Kapa kiállításain még a 2010-es évek elején különféle formátumokban, helyszíneken és módokon én foglalkoztam már az életművel, és már akkor feltűnt, hogy van egy olyan hazalátogatás az ő életében 1948 őszén, mintegy 6 hét, amelyből született egy cikk is a maga jellegzetes ironikus hangján, meg néhány felvételt is már publikáltak belőle, de valahogy, minthogyha ott még lenne mit nézni. Szerencsére ez a munka, ami tehát most már több mint egy évtizedes, ez találkozott azzal a kéréssel Robert Kapa központ részéről, hogy mutassuk be ezeket a 48-ban Magyarországon készített felvételeket.
2: Robert Kapa 30-as évek elején hagyta el Magyarországot, és csak 1948 őszén tért vissza. Nyilván ez egy több szempontból és több szemszögből, akár fotográfusi szemszögből is átmeneti időszak. Egyrészt történelmi vetületében, másrészt valóban hát a háborús újjáépítés, Budapest újjászületése vetületében vagy vonatkozásában is.
1: Így van, ez egy nagyon ritka és különleges alkalom. Egyrészt még a 48-as forradalom szabadságharcnak a 100 éves centenáriuma ünnepségein különféle nyilvános rendezvények, ünnepségek vannak. Újjá alapítják, átalakítják a honvédséget. Ez látszik a felszínen. És közben a háttérben viszont már sajnos megtörtént a pluralizmusnak a lefejezése, vagy folyamatban van, bármennyire képzavarnak tűnik ez a mondat így, ami azt jelenti, hogy nagyon hamar a fordulat tévével egy ilyen sztálinista típusú diktatúra veszi át aztán a hatalmat Magyarországon teljesen, és az a néhány hét, tehát az a 6 hét, amit Kapa amerikai tudósítóként egyébként már, amerikai állampolgárként is itt tölt Magyarországon, próbál valamit megérteni abból, mi történik Magyarországon. Szóval, hogy egyrészt erre láthatunk rá, és persze annak a kérdése is felvetődik, hogy és mi az, amit nem láthatunk a képeken. Tehát mi az, amit felismerhetünk a képeken, és mi az, amit nem.
2: Ugye egy város állapota jelenik meg ezeken a képeken, az újjáépítés, az újjászületés, de egyértelműen a történelmi változás, maga a korszakváltás is érzékelhető ezeken a képeken?
1: A sorsukkal feltétlenül belenézhetünk abba, hogy ő valóban hogyan mozog, másrészt azon is elgondolkodhatunk, a szövegek, a megjelentés hozzá, ott a kiáltáson is látható szövegek tükrében tulajdonképpen, hogy mi is ez a nyilvánosság, mi történik ezzel a már a különféle fontos szakmai tapasztalatokkal bíró és elismert, Magyarországon is elismert és ismert fotóssal, aki egyszerre érzékelheti már a korban használatos vasfüggönynek is a lereszkedését, és egyszerre látja a szintén a korban már használatos hidegháborúnak a beköszöntét, amivel szemben, vagy aminek a közepén ő mind a két oldalra rálát, mind a két oldalnak az érzelmeivel valamilyen szinten még azonosulni is tud.
0: Fisli Évát a Magyar Nemzeti Múzeum történeti fényképtárának főosztályvezetőjét hallották. Meghirdette 2026-27-es hangverseny évadát a Nemzeti Filharmonikus Zenekar és a Nemzeti Énekkar. A koncertek egyrészt a hagyományokat őrzik, és a zenekar, illetve a kórus történetében meghatározó muzsikusoknak állítanak emléket, másrészt a műfaji tájékozódás lehetőségét kínálják a közönség számára. Az új évadról Rozgonyi Ádám beszélgetett Herboli Domonkossal, a Nemzeti Filharmonikusok főigazgatójával.
3: A sajtónak készített anyagban is azt a címet adták, hogy hagyomány és felfedező kedv, egyensúly és változatosság. Tehát egyrészt építenek arra, ami már volt, amit elértek, ami a hagyományt jelenti, arra is számítanak és azzal is számolnak, ami a jövőt jelenti, és esetleg újat, újabbat jelent a korábbiakhoz képest.
4: Így van, a komoly zene területe, ahol mi dolgozunk, az alapvetően abból a szempontból konzervatív, hogy jellemzően az szokott történni, hogy

0: A színpadon egy zenekar muzsikál, esetleg énekel egy kórus, a nézőtéren pedig ülnek a nézők, tehát ebből a szempontból hagyományos, és ráadásul az elmúlt években egy nagyon jól kialakult bérlet struktúránk van, amit viszünk tovább, 6 bérlettel készülünk, ebben van pici kamara bérlet, van olyan bérlet, amit a próbatermünkben rendezünk meg, és természetesen a művészetek palotájában, a Zeneakadémián, a Pesti Vigadóban is megfordulunk. Ebből a szempontból folytatjuk azt az utat, amit már jó sok éve járunk. És azért persze apró változások vannak. Egyrészt lesz olyan bemutató, ami nem nagyon hallható Magyarországon, vagy még soha nem hangzott el. Évek óta nagyon nagy sikerrel megy az opera bérletünk. Ezek 3 koncertes bérlet sorozatok voltak eddig. A következő évadban például ez 4 koncertre bővül. És a legnépszerűbb bérletünk a Kocsis Zoltánról elnevezett bérlet, aminek szintén a MIPA Bartók Béla Nemzeti Hangversenyterme ad otthont, ez szintén bővülni fog. Tehát ilyen értelemben mindig vannak pici változások.
1: 10 éve hunyt el Kocsis Zoltán, és rá is emlékeznek a Magyar Klasszikus Zene napján, ezen alkalom keretein belül is.
0: Így van, tulajdonképpen itt 2 dologról érdemes beszélni. Egyrészt a halálát követően megemlékeztünk mindig a halálának az évfordulójáról is, ezt az elmúlt 1-2 évben már hanyagoltuk. A születésnapján viszont ő maga is mindig nagyszabású jótékonysági koncertet szervezett. Mivel nem jótékonysági koncertként, de a Magyar Klasszikus Zene napját május 30-ára ezért hoztuk létre, és évről évre nagy sikerrel visszük is. Amikor mindig egy feltörekvő magyar zeneszerző, ifjú karmestert mutatunk be, tehát, hogy mindaz, ami Kocsis Zoltán szellemiségéhez oly közel állt, az megjelenik így minden évben. Különleges lesz a következő évad, mert 2026. november 6-án lesz pontosan 10 éve, hogy meghalt Kocsis Zoltán, és egy emlékkoncertet szervezünk a Művészetek Palotájában, ahol Brahms német requiemje fog elhangzani Vasegyi György vezényletével, a Nemzeti Filharmonikusok főzeneigazgatójának vezényletével, közre fog működni a Nemzeti Énekkar is. Azt gondolom, hogy a következő évadnak valószínűleg ez a koncert lesz a legmeghatóbb, legmélyebb koncertje.
1: És hát koncertből még sok más is lesz, és különböző bérletek is egységbe foglalják talán ezeket, mondhatjuk így. Melyek azok, amelyeket kiemelnek külön is?
0: Az emlékkoncertet már említett, mint talán a legmegható pillanata lesz a jövő évadnak. Az egyik legérdekesebb pillanata talán az egy olyan koncert lesz, amelyen Aleftina Joffe orosz karmester, aki most a Berlini Opera házvezető karmestere, ő fog eljönni hozzánk. Ő néhány évvel ezelőtt már járt nálunk, és egy olyan hölgyről van szó, akiben valami egészen elképesztő energiák tombolnak, talán ezt fogalmazhatok így. Timothy Csoi lesz ennek az esnek a szólistája. A közönség által nagyon szeretett Csajkovszki 6. patetikus szimfónia lesz a szünet után. A versenymű pedig kínai indonéz származású kanadai Timothy Csoi, pedig Sosztakovics hegedű versenyt fog játszani. Én azt hiszem, hogy jogosan számíthatunk arra, hogy le fog esti az állunk, de ezt majd lássuk meg és halljuk meg akkor és ott. Talán kiemelnék még egy koncertet, ami pedig vélhetően talán a legszórakoztatóbb koncert lesz, az opera sorozatunk második állomása a Bartók Béla Nemzeti Hangverseny teremben. Mozart Don Giovanni lesz, aminek a karmestere, a produkció karmestere Giacomo Andretta lesz, egy olasz karmester, ővele még nem dolgoztunk, és nagyon kíváncsian várjuk a közös munkát. A címszerepben egyébként Alessandro Lungo lesz, aki egy Mozart specialista olasz énekes. Na hát ebből kijöhet valami izgi dolog. Azt hiszem, hogy ezen az estén is nagyon jót fogunk szórakozni.
1: Ezen koncertek valamelyikét külföldre is viszik?
0: Külföldre másik műsorral fogunk készülni. Egy spanyol turné van szervezés alatt, de részleteket erről még nem árulhatok el.
1: Van esetleg még olyan újdonság, vagy formálódó kezdeményezés, amelyről beszámolna, ami az új évadban majd fellelhető lesz, megtalálható?
0: Megmondom őszintén, hogy nem a törzsközönségünk derékhadát adóknak készülünk még egy fontos dologgal. Itt elsősorban az ifjúságra gondolok. Mi ebben az évadban már, ami most fut, egy ilyen pilot projekt jelleggel, Ki vagyok én címmel iskolásoknak készítettünk, pontosabban általános iskola felső tagozata számára készítettünk egy 3 állomásos koncert sorozatot tulajdonképpen. Magyarországon számos, kiváló beavató koncert sorozat létezik, és nagyon sok zenekar foglalkozik ezzel, aminek mi nagyon örülünk. Mi azonban egy elég speciális megközelítést választottunk. Dénes Vorovszki Marcell, aki ennek a projektnek a fő koncipiátora és karmestere, és nagyon sok éve álmon volt, hogy úgy szóljunk az ifjúsághoz, hogy az ő érzelmeikre, az ő érzelmi tapasztalataikra építve fejükben összekapcsoljuk az ő lelki világukat az elhangzó zenével. Arra szerettünk volna rávilágítani, és arra akarunk rávilágítani, hogy ez a két dolog ez nagyon szorosan összefügg, és ez nagyon nagy sikerrel történt meg ebben az évadban, és ezt szeretnénk folytatni. Bevallom őszintén, hogy az egyik legizgalmasabb dolog a következő évadban számomra ez lesz.
2: Herboli Domonkost, a Nemzeti Filharmonikus Zenekar főigazgatóját hallották. Az Orlai Produkciós Iroda a napokban mutatta be Agatha Christie Éjféltájt című krimiét a Belvárosi Színházban, Simon Kornél rendezésében. A feszült tengerparti történet mások mellett Egri Márta, Debreceni Csaba, Rohonyi Barnabás, László Lili, Barta Ágnes és Száraz Dénes előadásában elevenedik meg. A színdarab középpontjában egy önző férfi áll, aki nyaralni viszi jelenlegi és előző feleségét egy szókimondó rokonhoz. A darabról Rozgonyi Ádám beszélgetett Simon Kornél rendezővel.
1: Előbemutató után beszélgettünk, talán mondhatjuk így, Agatha Christie, Éjféltájt, Gerald Werner, vele készült közösen egy színdarab, sőt két változata is a regényének, amely a II. Világháborúban 1940-es évek idején játszódik. Fontos ezt tudnunk, vagy igazából nem ad semmit hozzá ez a háttérismeret?
3: Igazából azt gondolom, hogy lényegében az, hogy ez világháborús környezetben játszódik, ez igazából infóban nem nagyon tesz hozzá. Nyilván ezt érdekes tudni, és a dolog pszichológiája abban az értelemben érdekes, hogy nekem mindig az az érzésem, hogy Agatha Christie-nek mindig van nagyon-nagyon finom, ironikus gúny a felső osztályt, az angol felső osztályt, vagy arisztokráciát illetőleg, hogy miközben dúl a világháború, itt milyen dolgok történnek. Jó, persze itt is kriminális dolgok történnek, de hogy mégiscsak a világban közben halomra ülik egymást az emberek, és közben az arisztokrácia ilyen kérdésekkel van elfoglalva. De ez expressis verbis nem jelenik meg, én is ráadásul ezt az egészet csak sejtem. A kor egyébként, én szerintem, és Pap Janó kiváló kollégám, aki a jelmezeket tervezte, és Ignatovics Kriszta díszlettervezők, akik szorosan együttműködtek velem és egymással is, és amikor először olvastam a darabot, akkor én valamilyen obskurusoknál fogva ezt elsőre a 20-as évekre tettem, és az első beszélgetésünkkor még azt is dobtam be, hogy 20-as évek, és akkor a Janó egy picit ráncolta a homlokát, majd utána azt mondta, hogy ő ennek nagyon utána ment, és ez tuti 40-es évek, és hogy akkora fellélegzés számára. Egész egyszerűen azért, mert a 40-es években sokkal ízlésesebben és sokkal szebben öltöztek az emberek, és azt gondolom, hogy ez kivitelében látszik is, mert elég, hát hogy mondjam, pofás lett a darab esztétikai megjelenése, és e tekintetben mindenképpen örülök, hogy 40-es évek és nem 20-as, mert az 20-as évek öltözködése azért annyira messze van tőlünk korban, hogy az akár egy kicsit ilyen hát komikus is lehetett volna. De így szerencsére nagyon sok olyan vívmánya volt a 40-es éveknek külcsín terén, amiket azóta is őrzünk, és azóta is kísérnek minket ezek a dolgok, és én igazából nagyon-nagyon örülök, hogy ez a darab túl, persze természetesen a színészi játékon, a feszültségen, az izgalmon, de hogy egy ilyen nagyon szép és nagyon esztétikus darabot sikerült összehozni.
1: Igen, de hát ugye az elegancia és a kifinomultság mellett ennek ellenére nem árulunk el nagy titkot, hogy azért a gyilkosság is ott van, ami ehhez a uritársalgáshoz, meg hát egyébként is nem nagyon passzol. De hát az embert azért, amióta létezik, motiválja sajnos a vagyonszerzés, a többet akarás, kortalan sajnos.
3: Igen, sajnos valóban kortalan. Pont egyébként a fiammal pont idefelé jövett az autóban, arról beszélgettünk, hogy a kommunizmus vagy a szocializmus az miért nem valósulhatott meg, és bár a darabnak ehhez szorosan nincsen köze, de mi is arra jutottunk, hogy ezek az ideák azért nem jöttek létre, mert akkor figyelmen kívül hagyják az ember egyik lényegi jellemző, nevezetesen az, hogy többet akar elérni. Nem feltétlenül mindenki, és nem feltétlenül mindenáron, de az, hogy menjünk előre, hogy legyen még valamink, vágyunk még valamire, vagy hiány van az életünkben, ebből aztán manifestálódik a vágy, ez egy alapvető emberi tulajdonság és drive, és ettől nem tekinthetünk el. És nyilván ez ebben a darabban is megjelenik. Illetve hát, ami még nagyon érdekes, hogy Agatha Christie azért nagyon érzékletesen szokta felfesteni az arisztokráciát, és az arisztokráciát is, és az embert mozgató pszichológiai tényezőket. És ugye ez külön érdekessége, hogy ez aztán kifejezetten egy arisztokrata ház, ahol komilfó módon kell viselkedni mindenkinek, és hogy azokat a vágyakat és késztetéseket, amik szintén alapvetően hajtják az embert, azokat a drive-okat itt nagyon mélyre, látszólag legalábbis nagyon mélyre kell eltemetni, de hát ahogy ez az egész millió tulajdonképpen ugye egy ilyen arisztokrata nyaralóban, vagy egy ilyen vidéki kúriának a nappaliában vagyunk, mint egy befőttes üveg, amiből, vagy talán inkább mint egy kuktafazék, amiben fornak ezek az indulatok, és nincs, ugye ez egy sziget, vagy félsziget, ahonnan nem nagyon van menekülés, a helyzetből sincs nagyon menekülés, hiszen mindent tudjuk, hogy itt kell lennünk, hogy Lady Tressiliannak mutassuk, és hogy fönntartsuk azt a látszatot, hogy mi jól érezzük magunkat egymás társaságában, de ez egyre szorosabbra gyúrja azt a hasadó anyagot, ami a darab pszichológiai szövete egészen addig, amíg végül el nem éri a kritikus tömeget, és meg nem történik ugye a atomrobbanás.
1: Néha vannak, én úgy neveztem a magamban, hogy színészi tablók a színpadon, színpadképek, amikor mindenki jelen van, félig sötét sötétben, kicsit mozdulatlanok, majd újra elindulnak. Tehát az élettel is így van egyébként, hogy néha így megdermedünk, aztán minden megy tovább.
3: Igen, bár ennek merőben, hát azt mondom, hogy prózai oka volt, de úgy, az volt, hogy a regényben szerepel egy vacsora. Van egy vacsora, ahol jelen van az, hogy mindenki ott van egymás társaságában, ahol aztán kifejezetten kiélezetten van jelen ez a fajta tettetés, ha úgy tetszik, hogy mondanánk csúnyát a másiknak, de nem tudunk, ettől aztán csak egy ilyen rossz ízű beszólás lesz, amit a másik félreért, vagy nem ért félre, abból következik egy másik beszólás, és így gyakorlatilag froclizzuk egymást egyre élesebben, úgyhogy gyakorlatilag a felszínen egy ilyen komilfó társalgás történik. Ez a darabból kimaradt, nem mi húztuk ki, ez eleve nem került bele, viszont fölmerült a próba folyamat során egy ilyen hiányérzet, hogy tök jó lenne már az első felvonásban, mert ugye a második felvonásban az, amikor tényleg tetleg itt vagyunk, úgyhogy gyakorlatilag a reális térben, de hogy már az első felvonásban érdekes és jó lenne egyszer csak picit fölvillantani azokat a viszonyokat, és talán ennek a vacsorának ezt legalább a hangulatát, vagy az összegyűlésnek hangulatát megjeleníteni, és végül is ebből a fajta szándékból született ez az etűd, de mivel egy etűd nem etűd, ezért aztán muszáj volt bele még egy másikat is tenni, hogy ezt a stílust őrizhessük. És egyébként igen, valóban így van, megdermedünk az életben sokszor. Például, amikor talán kulisszatitok, de amikor én először rendezem a Belvárosi Színházban, és bár játszottam itt színészként, és ismerem a hely sajátosságait, legalábbis színészként, de így a nézőtérről ülve rendezői pálcát, vagy karmesteri pálcát fogva a kezemben, csak mondjam, teoretikusan hallottam a tér nehézségeit, ugye ez egy nagyon széles nézőtér, és egy ilyen félköríves színpad. Tehát amikor először ide bejöttünk, bepakoltuk a díszletet, a színészek felvették a ruhát, ezenek a hétnek a hétfői napján történt, akkor, és láttam, hogy amit a próbateremben létrehoztunk, az bizonyos értelemben persze nagyon is jó, már főleg színészi játék tekintetében, de hogy térszervezés szempontjából nagyon-nagyon sok problémánk van, és kijavítani nem probléma, de megoldandó feladatunk van, akkor például én is megdermedtem egy elég hosszú pillanatra, mint a macska, akinek a szemébe világítottak reflektorral, de aztán ment tovább.
1: Hány nappal a bemutató előtt volt egyébként?
3: Számoljunk, ugye szombaton lesz a bemutató, hát ha a szombatot nem vesszük, akkor ugye van egy péntek, egy csütörtök, egy szerda, egy keddes hét, tehát egészen konkrétan 5 nappal a bemutató előtt. Úgyhogy izgalmas hetünk volt.
1: De ahogy láttam, azért sikerült megugrani ezt a feladatot, vagy kihívást. Rendezőként egyébként az plusz feszültséget jelenthet, hogy te is színész vagy, nyilván színpadi tapasztalattal, filmes tapasztalattal, és amikor látod, hogy valami nem úgy működik, ahogy kellene, adott esetben másként képzeled el, akkor azt hogy lehet? Tehát nem lehet felmenni a színpadra és eljátszani valaki helyett, vagy mondjuk rendezőként lehet instruálni, csak hogy másnak kell végrehajtani, vagy megvalósítani, amit elképzelsz.
3: Igen, ez egy komoly dilemma, mert én tudom, hogy színészként milyen az, amikor valaki odaáll és elkezd előjátszani, mondjuk egy hosszabb monológot is elmond belőle 4-5-8-10 sort, hogy ezt így hogy képzeli rendezőként. Ez tud kellemetlen, sőt, ez tud kifejezetten bénító lenni, mert akkor az ember azt érzi, hogy oké, de most akkor ebből mit fogjak meg? Most ennek az intellektuális magvát tegyem magamével, vagy az emocionális magvát, vagy azt szeretnéd, gondolom magamban ilyenkor én színészként a rendező felé, hogy azt szeretnéd, hogy ilyen hangsúlyokkal mondjam el, vagy ilyen magasan, ilyen taglejtéssel, stb. Tehát, hogy hiába jól sikerült előjátszás, azért ez egy számos kérdést vethet föl, néha többet, mint amit egy-egy mondattal meg lehet válaszolni. Úgyhogy én kerülöm, amennyire csak lehet, pontosan emiatt, hogy nehogy egy ilyen fajta bénító szituáció alakuljon ki, időnként, és azt találtam, hogy ez körülbelül a 25. vagy 28. produkció, amit rendezek az elmúlt, vagy rendeztem az elmúlt 15 évben, és kezdettől fogva óckodtam az előjátszástól, de azért volt rá precedens, most szerintem egyre inkább kopik le, még jobban. Nyilván, hogy az ember az egyéb készleteit, vagy instruálási képességeit felnöveszti magában, és tudja, hogy ezt intellektuálisan át lehet adni úgy, hogy a másik megérti, és ezt meg fogja tudni csinálni, egyre inkább kevésbé van szükség arra, hogy ilyen viszonylag egyszerű eszközökhöz folyamodjon, mint az előjátszás. Egyszer próbáltam a Győri Nemzeti Színházban, Valló Péter rendezte az Éjjeli Menedékhely című darabot, és nekem az volt a meggyőződésem, hogy Valló Péter egyébként egy kiváló színész, és néha egy-egy ilyen quintesszenciáját felvillantotta a figurának. És azt viszont borzasztó hasznosnak éreztem, amikor már végképp valami két, tehát hogy párhuzamosok mentek, az egyik a rendező fejében, a másik a színész fejében, amik egyáltalán nem akartak találkozni, és akkor egyszer csak bedobott egy szót, egy mondatot, egy gesztust, nagyon beszédes szót, mondatot vagy gesztust, amiből egyszer csak, és tudom, hogy nekem is volt egy ilyen pillanat, amikor megérsz, volt egy ilyen aha élményem, hogy ja, most már értem, hogy mit akar a rendező. És akkor elkezdtem akként játszani, és akkor össze is állt a dolog. Szóval időnként egy-egy ilyen csírát, vagy egy ilyen magocskát elvetni színészi eszközökkel, szerintem ez kifejezetten hasznos tud lenni.
1: Csak visszamegyünk az időben. 2022-ben mutatták be a Presser Gábor életrajzi kötetének első részéből készült színdarabot. Ezt jól gondolom, jól sejtem, hogy ez nagy falat, vagy nagy kihívás volt, vagy a presszeri életmű szempontjából is egy izgalmas feladat?
3: Igen, mindenképpen izgalmas feladat. Eleve, hát igen, mondjuk az ő élete rendkívül gazdag, ő kalandokban is, és történetekben, és gondolatokban, és természetesen művekben is. Eleve az, hogy hát ugye milyen filter szerint válogassunk. Tényleg mi legyen legyenek a szempontjaink, hogy ebből ugye, ahogy az ember kézbe veszi a könyvet, látja, hogy gyakorlatilag embert lehet vele ölni. Mármint, hogy a fizikai kondíciói miatt, mert ugye elég vaskos, és tényleg számos izgalmas történet, vagy életesemény van benne, hogy aztán ezt mi alapján válogassuk ki. Aztán a darab szerzője Vajda Katalin ezt elvégezte, egyébként nagyon hosszan dolgozott rajta, és nagyon folyamatosan egyeztetett a presszerrel, hogy mi az, amit azt érzi, hogy ennek mindenképpen bele kell kerülnie, mi az, amit azt érzi, hogy semmiképpen nem kerülhet bele. Úgyhogy ez egy ilyen hosszas vajudás után, vagy közös munka vajudás, nem volt mindig fájdalommentes, amennyire én emlékszem, vagy súrlódásmentes, de hogy végül is megszületett a darab, és olyan lett, amilyet a Presser Gábor szeretett volna. Nevezetesen ő azt szerette volna, hogyha a könyvnek ez a kicsit ilyen fésületlensége, hogy innen is kerül be egy kicsi, onnan is, mint egy kicsit, mint a tökös, mákos rétes, hogy ezt őrizzük meg. És egyébként azt gondolom, hogy ez ilyen sztorizós lett, fésületlen lett, kicsit hippis lett, és ugyanakkor mégiscsak valamiféle linearitást mutat fel a történetvezetés. Valahonnan indulunk, és valahová megérkezünk, és valahol egy kordokumentum is, vagy legalábbis egy ember életén keresztül, nem is egy kor, de több történelmi korszakot is megpróbál, ha legalábbis ízeiben, vagy hangulataiban bemutatni. De ugye haladunk a régmúlttól a mostanáig is, és egy ember pszichológiai fejlődése is benne van. Igen, ez nagyon nem volt egyszerű feladat, és hát ugye nem jelenetek vannak, tehát hogy inkább sztorik, és azért ezt mindig nehéz kontextusba helyezni, vagy a megfelelő helyzetet kiagyalni és kiállítani rá, hogy most ez miből is hangozhatna a legizgalmasabban, vagy hogyan oszthatnánk föl ugye a 6 vagy 7 szereplő között, hogy ez tényleg jó legyen. Mondhatom, hogy ez a része is egy kicsit fésületlen lett, de szerintem szerethetően fésületlen.
2: Simon Kornél színművész rendezőt hallották. A kulturális rovat vezetője Kocsonya Zoltán, a felelős szerkesztő Szatmári Katalin, valamint a szerkesztő Rozgonyi Ádám nevében is köszöni figyelmüket Zsámboki Zsolt.
4: Kulturális híreket hallottak. Az Inforádió műsorát hallották itt a Csillagpont Rádióban.

0: este.
1: Csillag.rádió az Instagramon is.
2: Az Instagramon is.
1: Kövessen minket. Csillag.rádió az Instagramon is.

0: Hírek a Csillagpont Rádióban.
1: Jövő szombaton alakul meg az új országgyűlés. Szándékosan mérgezhették meg a BB ételeket Ausztriában. Napos koranyárias idő várható. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Egy hét múlva tartja alakuló ülését az új országgyűlés, és akkor választják meg a miniszterelnököt, Magyar Pétert. A leendő kormányfő azt írta, megválasztása és eskütétele kora délután lesz a parlamentben, amit a Kossuth téren is közvetítenek, ahol ünnepet is tartanak az alakuló ülés után. Az országgyűlési választáson 3 párt szerzett mandátumot, a Tisza pártnak 141, a Fidesz-KDNP-nek 52, a Mi Hazánknak 6 képviselője ül be az új parlamentbe. Vízügyi cselekvési terv összeállítására kérte fel Gajdos Lászlót a Tisza kormány leendő élő környezetért felelős miniszterét, Magyar Péter. A leendő kormányfő közösségi oldalán hangsúlyozta, a súlyos aszályhelyzet, valamint a folyóvizek és a talajvíz alacsony szintje miatt a természetvédelem és az agrárium területén is azonnali cselekvésre van szükség. A leköszönő kormány nem hajtja végre az Európai Unió bíróságának a magyar gyermekvédelmi törvényre vonatkozó ítéletét. Ez áll a még hivatalban lévő miniszterelnök Sulyog Tamás államfőnek írt levelében. Orbán Viktor a döntést politikai, jogi és alkotmányos aggályokkal indokolta. A bírósági ítélete mind a tagállami szuverenitás, mind az alkotmányos identitás súlyos sérelmét veti fel, olvasható Orbán Viktor levelében. Újabb Vas vármegyei település lehet érintett az aszbeszt botrányban. Táplán-Szentkereszten is felmerült, hogy szennyezett kőzózalékot használtak több útnál is. Az önkormányzat vizsgálatot kezdeményezett. A leköszönő és az alakuló új kormány országos felmérést és gyorsított kárelhárítást rendelt el. Eddig 4 település, Szombathely, Bozsok és Kőszeg érintett az ügyben. A szennyezett kőzózalék Ausztriából érkezett. Egy nap alatt több mint 60 körözési ügyet zártak le a fővárosban a rendőrök a héten. Egy összehangolt akcióban csak nem 2000 ügyet vizsgáltak át, majd 62 embert fogtak el, vagy állapították meg tartózkodási helyüket. Több embert azért kerestek, mert nem vonultak be a börtönbe a büntetésük letöltésére, de voltak, akik ellen bűncselekmény vagy be nem fizetett pénzbírság miatt adtak ki elfogató parancsot. Őrizetbe vettek egy gyanúsítottat Ausztriában a patkányméreggel szennyezett HIP BB ételek ügyében. A 39 éves férfi kihallgatása folyamatban van. Április közepén került elő az első mérgezett BB ételes üveg, amelyben 15 mikrogram patkánymérget találtak. A gyártó később bejelentette, hogy a szennyezés nem véletlenül került az üvegekbe, a cég zsarolási kísérlet áldozata lett. Vasárnap szinte zavartalan napsütésre számíthatunk, eső nem várható. A hajnali 1 és 9 fokról délutánra 20 és 25 fok közé melegszik a levegő, a nyugati ország részben lesz a melegebb.
0: Pörgesd fel a pulzusod! FM 103, Csillagpont Rádió.

0: Az Inforádió műsorát hallják itt a Csillagpont Rádióban.
1: Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál Kocsonya Zoltán, és köszöntöm az aréna mai vendégét, Túri Ferencet, a Hungarokontroll vezérigazgatóját. Jó napot kívánok!
2: Jó napot köszönöm, kívánok! Tisztelettel köszöntöm a hallgatókat!
1: Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat, és hogy itt van nálunk. Április végén beszélgetünk, és ilyenkor már, hát olyan belátható közelségben van a nyár, ami rendre a legintenzívebb időszak a légi közlekedésben, miközben azért igencsak aggasztó hírek érkeznek arról, hogy hát elsősorban az iráni konfliktus miatt egyre fenyegetőbb a kerozinhiány, légitársaságok épp a nyári utazási csúcs előtt kerülhetnek nehéz helyzetbe, járattörlések, menetrendbeli változások, és az utazók számára hát nem mellékesen drágább repülőjegyek jöhetnek. Hát ebben a helyzetben mik lehetnek a kilátások a következő időszak? A nyári csúcs szezonra, milyen forgalmi trendekre, tendenciákra számít a Hungarokontroll?
2: Igen, ugye mi a légirányításért felelünk, ami egy óriási felelősség, és éppen ezért mi egy kockázat alapú menedzsmentet követünk, ami azt jelenti, hogy próbáljuk elemezni folyamatosan a kockázatokat, hiszen a mi szolgáltatásunkon múlik az, hogy Magyarország felett hogyan és milyen minőségben és biztonságban tudnak ugye a repülőgépek átutazni. Ezért folyamatosan elemezzük a piacokat és a piaci helyzetet is,

0: a leges legjobb működnünk, és ehhez tartani kell magunkat, hiszen ezen múlik az, hogy a légiforgalmi irányítóinkat milyen szinten tudjuk foglalkoztatni. Ugye amit az elemzéseink mutat, és ezért volt fontos az, hogy egyébként belelássunk a kristálygömbbe, ha úgy tetszik, és lássuk előre, hogy várhatóan mi történik. Tehát őszintén szólva számoltunk egy válsággal, és számoltunk egy hasonló nagyságrendű válsággal már a tavalyi tervkészítésénél. Amit most látunk egyébként, ezek talán a legújabb információk, az az, hogy a világ légiközlekedésének körülbelül a napi 7,6 millió hordó kerozén szükséglete van. Ebből a napi 7,6 millió hordó kerozénból Európa önmagában 1,7 millió hordó naponta. Ez ugye egy bődületesen nagy szám, és ami historikusan volt, az az, hogy az európai beszerzéseknek körülbelül a 75%-a volt az, amit a Közel-Keletről szereztek be. Ugye ez a háború gyakorlatilag megszakította itt az ellátási láncokat, és most amivel a légiközlekedés küzd, az az, hogy ezt a kiesett 75%-ot hogyan lehet pótolni. Ugye a kerozén az egy közbenső feldolgozott termék, tehát ráadásul a finomítói kapacitás is egy szűk keresztmetszetet jelent. És most, ami a legutolsó hírek alapján történik, az az, hogy ennek a 75%-nak körülbelül a 70%-a az alternatív útvonalakon érkezik Európába, ami azt jelenti, hogy az Amerikai Egyesült Államokból és Nigériából importál Európa, tehát ez a kiesett, kiesett közel-keleti importnak a 70%-a. De ugye ez még mindig azt jelenti, hogy a 70x70, tehát kb. 50+30% az, ami van, és 20% az még mindig hiányzik. Most mi történik? Most ugye az történik, ez egy nagyon-nagyon unikális válság, ha úgy tetszik, mert amit itt látunk, az az, hogy bődületes kereslet van, bődületes kereslet lenne. Tehát van pénz, nincs világgazdasági válság, korábban mindig ez volt az alapprobléma, hogy nem volt gazdaság. Most viszont a kínálat hirtelen visszacsökkent, hiszen megduplázódott a kerozén ára. És a megduplázódott kerozén ára, én csináltam hétvégén egy nagyon rövid elemzést, hogy ez mit jelent. Ugye ha két nagyon jellemző géptípusra levetítjük, mondjuk egy 737 Max-ra, amivel a fapados légitársaságok üzemelnek, vagy egy A350 900-as hosszú távú gépre, ami interkontinentális járatokat teljesít, akkor azt látjuk, hogy a 737-esnél, tehát a rövid távú Európában használt gépeknél eddig 40% volt az a töltöttség, ami kellett ahhoz, hogy ne legyen ráfizetéses minimum. Ez most fölment az üzemanyagár emelkedésekkel körülbelül 60-65%-ra. A hosszú távú járatoknál, tehát mondjuk egy A350 900-asnál ez a minimális töltöttség, ez kb. 40-45% volt szintén, viszont a nagyon nagy kerozénigény miatt ez a duplájára nőtt, tehát 80% körül van. Amit most látunk tehát, azok ilyen taktikai járattörlések inkább, ugye több légitárság is bejelentette. Én úgy szoktam magamba fogalmazni, korábbi légiközlekedési szakértőként, hogy most, ahogy az angol fogalmaz, most a zsírt próbálják magukról lefaragni a légitárságok, és nem megkerülve a kérdést egyébként, én azt gondolom, hogy körülbelül, hát olyan július környékén fog az kiderülni, hogy egyébként visszaáll-e ugye a közel-keleti útvonal, mert az az egyetlen, ahonnan megnyugtató módon lehet mindent pótolni. Ha nem fog visszaállni, akkor tartósan magas árak lesznek, és valószínűleg lesznek további járattörlések.
1: Igen, hát ez azért hangzik talán rosszul, mert ugye éppen ez a július az az időszak, amikor hát a legtöbben utaznak repülővel, és ráadásul egy júliusi utazásra talán éppen most tervezik megvenni a repülőjegyeket, de közvetlenül ez a bizonytalanság, ez a légirányítást és a légirányítókat hogy érinti, vagy hogyan lehet erre felkészülni? Eleve a repülési útvonalak beli változásokra, a különböző okok miatti légtérkorlátozásokra, ugye most a háborús helyzetek bőven kínáltak erre is példát. Erre hogyan tud felkészülni? Fel lehet-e készülni?
0: Igen. Hát ugye a Hungarokontrollról tudok beszélni, és itt azért azt tudjuk, hogy a 24-es nagyon sok késés probléma után 25-ben rendet raktunk a cégben, és gyakorlatilag 80%-kal csökkentettük a késéseket. Ugye azért fogalmazok többes számban, mert itt az egész

0: szék gyakorlatilag összefogott egy emberként, és hát a légiforgalmi irányítóink azok valami elképesztő munkát végeztek, de egyébként mindenki, tehát erején felül teljesített. Ez egy pici lélegzetvételnyi időt ad nekünk, az, hogy most nincs akkora terhelés egyébként, mint amekkora volt, arra, hogy gőzerővel felpörgettük az oktatásunkat, gyakorlatilag minden szabad kapacitásunkat azzal töltjük, hogy légiforgalmi irányítókat keresünk, választunk ki és képzünk. Ez ugye nálunk egy nagyon-nagyon komoly, nagyon hosszú, nagyon felelősségteljes folyamat. Egy légiforgalmi irányító attól kezdve, hogy kiválasztottuk, 2 év, amikor gyakorlatilag végez, és a kiválasztás is kb. Úgy néz ki, hogy a 1000 emberből kb. 10-12-15 az, aki meg fog felelni nekünk. Tehát valamilyen szempontból mi kaptunk
1: Tehát akkor erre most több idő és több figyelem jut?
0: Erre most több figyelem jut, plusz ugye jobban tudjuk pihentetni a légiforgalmi irányítóinkat, de én azt gondolom, és azt várjuk egyébként, hogy az év végére egyébként rendeződni fog ez a forgalmi helyzet, és ha nem is lesznek olyan kétszámjegyű növekedések az idén, mint ami volt tavaly például, amikor 10% fölötti éves növekedés volt, de egy jó alap lesz arra egyébként, hogy amikor konszolidálódik a helyzet, akkor szerintem ugrásszerűen meg fog nőni megint az utazások száma. Tehát én valahol jövőre várom azt, hogy megint egy hatalmas rekord fog a légiközlekedésbe bekövetkezni.
1: Ja, most a 2025-ös évet említette, ami ilyen rekordszámokat hozott, és én is böngészgettem számokat, és azt láttam, hogy közel 1,5 millió járat biztonságáért felelt tavaly a Hungarokontroll, és hát egy masszív növekedés volt a magyar légteret igénybe vevő repülőjáratok számában. És van itt még egy érdekes adat, ugye júliust említettük, mint a csúcs időszakot, és azt láttam, hogy 2025-ben ez a csúcsnap, volt egy ilyen csúcsnap is, ez a július 26-a volt, hát talán nem meglepő módon a nyári turisztikai utazási szezon közepén, és azon a napon több mint 4300 repülőgép érintette a magyarországi légteret, vagyis egy ilyen nap az mindenképpen kihívás a Hungarokontroll és a légirányítás számára, és hát fölveti azt a kérdést is, hogy ezek már amúgy ilyen határértékhez közeli számok, hogy egyáltalán hány gépet bír el a magyar légtér?
0: Ez egy nagyon jó kérdés, egy izgalmas kérdés. Ugye ez a 4200 vagy 4300, ezt úgy érdemes kontextusba tenni, hogy Magyarország területe az körülbelül 1,2%-a Európának, és egyébként a Európa légiforgalmának körülbelül 11-12%-a megy át rajtunk keresztül. Tehát ebből azért lehet érezni azt, hogy van némi arányeltolódás, és az a munka, amit az én munkatársaim végeznek, az valami hihetetlen megfeszített munka, hiszen Európa délkeleti tengelyében Magyarország az egy megkerülhetetlen és stratégiai pont, hiszen a török járatok és ugye az ázsiai, délkelet-ázsiai járatok gyakorlatilag itt lépnek be nagyon nagy számban Európába. Ami azt jelenti, hogy mi mindig csúcsnapra tervezzük a kapacitásunkat, tehát megfeszített munka volt, de nálunk mindig a legfontosabb a biztonság. Tehát ez egy biztonságos munka volt, és nem csak létszám növekedést tudtunk előállítani, egyébként egyik évről a másikra, mert ugye folyamatos a képzés, tehát tavaly is tudtunk körülbelül 10%-os légiforgalmi irányító számot növelni. Viszont ami nagyon fontos, hogy a háttér szolgáltatásokban például ugye új szektorizációt vezettünk be Magyarország légi irányításában, ami azt jelenti, hogy a magyar légtér szektorokra van vontva, ezeket úgy kell elképzelni, mint ilyen kis négyzet alakú légterek, amelyeket egy-egy irányító pár irányít, és attól függően, hogy a forgalom áramlása hogyan működik, attól függően vannak ezek a szektorok kialakítva. Csak a mi szakmánkban van olyan, hogy az egyik napra a másikra megváltozik a forgalomáramlás, és úgy is marad, lásd Irán, mert itt ez történt. Tehát gyakorlatilag a kapacitás tekintetében, mondok egy konkrétumot, mert ugye a kapacitás nagyon sok mindenen múlik, az elméleti kapacitás maximum. Az múlik azon, hogy milyen a rendszerünk, tehát az irányítórendszerünk, majd ez a legkorszerűbb, de lesz majd valamikor egy rendszer, ami sokkal komolyabb AI támogatást kap. Az lehet, hogy többet fog tudni. Vagy például más lesz a forgalom szerkezete. Mi ezért elkészítettük a 10 éves tervünket, és abban azzal számolunk, hogy ha megtartjuk ugyanazt az élvonalbeli technológiai vezető szerepet, amit a Hungarokontroll már képvisel Európában, és olyan ütemben fejlesztjük a rendszereinket, és folyamatosan felvesszük azokat az embereket, akikre szükségünk van, légirányítókat. Ez azt jelenti, hogy majdnem megduplázzuk a légirányítók számát az elkövetkező 10 évben, akkor ezen a bizonyos busy day-en, amit ön mondott, hogy 4300 járat, 10 év múlva 7000 járatot tudunk majd irányítani.
1: Ez, amit említettünk az imént, tehát hogy a magyarországi légtérforgalmának a több mint 80%-át ugye az átrepülő forgalom adja, és akkor egy kisebb szelet az, igen, ami a magyarországi forgalom, ez hát nyilván azt jelenti, hogy tranzitország Magyarország. Ez azért egy kivételes szerep Európában, ez a tranzit szerep? Vagy azért más országokban is van? Hát
0: ugye ezek a járatok átmennek más államokon is, tehát ugyanez vonatkozik az osztrákokra, a horvátokra, a bulgárokra, a románokra is, csak eltérő mértékben, mert ugye pont most látjuk az iráni háború kapcsán, hogy ketté vált a forgalom áramlása. Kialakult egy északi, ugye mindenki kerüli Iránt és Irakot, kialakult egy északi Georgia, Türkmenisztán forgalomáramlás, és van egy déli forgalomáramlás. És ahogy ez a forgalom elvált egymástól, ugye a korábbi akhoz képest, most átterelődött a forgalom inkább a Balkán fele, a déli viszonylatokra, és ettől van az, hogy Magyarországon kevesebb a forgalom, mint eddig volt. De ez bármikor visszaállhat. Uh-huh.
1: Ugye átrepülés magyar forgalomról beszélgetünk, de ha nézzük az adatokat, akkor a koszovói légtér adatai is ide tartoznak. Ez mit jelent, hogy mi irányítjuk a koszovói légteret is, és ha igen, akkor ez miért alakult így?
0: Igen, ugye a koszovói légtér irányítás az a világon egyedülálló, hiszen arról szól, hogy tehát mi irányítjuk egy másik országnak a saját irányítótermünkben a magas légterét, tehát teljesen unikális, ami azt jelenti, hogy ehhez radar adatokat vásárolunk, használunk saját adatokat, és van erre külön egy kiképzett koszovói légtér irányító csapatunk a magas légtér irányításban, és gyakorlatilag ez biztosítja azt egy NATO megállapodás és szerződés kapcsán, ezt ugye a NATO részére látjuk el ezt a szolgáltatást, hogy ott a koszovói légtérben is megfelelő legyen és zökkenőmentes legyen a magas légtér áramlás.
1: Légirányításról, légiforgalomról beszélgetünk, és a növekvő számok és trendek körvonalazódnak majd a következő időszakban, és ehhez kapcsolódóan nagy tervek is vannak. Ugye a múlt év őszén bejelentettek a Liszt-Ferenc nemzetközi repülőtérhez kötődő összesen 2,5 milliárd eurós nagyságrendű fejlesztési programot repülőtéri vasúttal, Reptér 3-as termináljának megépítésével. Miként érintik mondjuk ezek a tervek a kifejezetten a Hungarokontrollt? Tehát azon túl, hogy a fejlesztések nyomán várhatóan a jelenlegi duplájára nőhet a budapesti reptérnek az utasforgalma.
0: Ez nagyon izgalmas kérdés, mert egyébként ugye nem csak az irányítás fog nekünk hatalmas feladatot jelenteni majd, amikor felépül, hanem már maga az építkezés is.
1: Igen.
0: Ugye az építkezés azt jelenti, hogy nekünk nagyon sok berendezésünk, radarok, mozgásérzékelők és egyéb érzékelők vannak telepítve a repülőtéren. Most ha konkrétan ugye a repülőtéri vasutat vesszük, akkor ez azt jelenti, hogy ezekhez a berendezésekhez hozzá kell nyúlni, ezeket időlegesen át kell telepíteni valahova, de hát ezek mind hatalmas biztonsági előkészületeket igényelnek, nem is beszélve a reptéri koordinációról, úgyhogy egy ilyen előkészítő munkát a Hungarokontroll elvégzett már, de ugyanez vonatkozik egyébként a 3-as terminál építésére is, hiszen az még jóval nagyobb lesz ennél, mert most gondoljunk bele, hogy lesz olyan, hogy gurulóutak le lesznek zárva a repülőtéren, lesz olyan, hogy a repülőtérnek egyes részei le lesznek zárva, sokkal nagyobb lesz a gépjárművek mozgása. Igen. Ugye a repülőtér gépjármű mozgása már ma is akkora, mint egy kisebb városé, most ezt szorozzuk be kettővel, el tudjuk képzelni.
1: Igen.
0: Tehát nagyon komplex.
1: A fejlesztések fontos szereplője, vagy hát inkább főszereplője a Budapest Airport, de az egyértelmű, hogy ez egy szoros együttműködés? Mondhatjuk, hogy stratégiai együttműködés van a Budapest Airport és a Hungarokontroll között?
0: Igen. Ez 22 hónappal ezelőtt, amikor kinevezésre kerültem, akkor egy olyan stratégiai döntés született a tulajdonos részéről, ugye az NGM, hogy a két cég együttműködését a magyar légközlekedés fejlődése, zökkenőmentes fejlődése érdekében szorosabbá kell vonni, ami azt jelentette, hogy korábban, amikor voltak olyan problémák, hogy a két cég vezetése nem teljesen harmonikusan beszélgetett egymással, akkor ugye ez áthúzódik valahogy a mindennapi életbe, és na ezek teljesen megszűntek. Tehát a Budapest Airport operatív vezetését a Vinci látja el, ugye igen, a Vinci vezetői, és kiváló szakemberek velük, nekem személy szerint, és egyébként a kollégáimnak is napi operatív együttműködése van. Mindent megbeszélünk, mindent egyeztetünk, számos fórumunk van erre, úgyhogy én azt gondolom, hogy egyébként a további sikeres működésnek az az alapja, hogy a Hungarokontroll és a Budapest Airport az nagyon szorosan együtt repüljön, ha így mondhatok egy ilyen szakmából vett hasonlatot.
1: Most ugye a nyári szezon kapcsán természetesen a személyforgalomról beszélgettünk, de hát azért ugye itt van itt áruforgalom, áruszállítás is, hát van egy katonai repülőgép forgalom, igen, is. Ott például hol húzódik a határ a személyforgalom és a katonai forgalom között? Vagy hogy különül ez el?
0: Nagyon egyszerű a határ egyébként. Tehát ugye két nagyon fontos feladatunk van. Az egyik, hogyha katonai légijármű közlekedik a polgári légtérben, akkor azt nekünk kell irányítani, hiszen a polgári légtérben közlekedik. Uh-huh. A másik pedig, hogyha katonai gyakorlatok vannak, akkor nekünk erre egy légteret biztosítani kell. Uh-huh. Hát mi vagyunk azok, akik azt a légteret biztosít, lezárjuk gyakorlatilag a légteret virtuálisan, ahol katonai gyakorlatok folynak, pont azért, hogy nehogy véletlenül valamilyen baleset történjen. És ez ugye egy nagyon szoros koordinációt igényel a Magyar Honvédséggel, kiválóak egyébként a kapcsolataink, és szakemberek rendszeresen beszélnek egymással, és ez biztosítja azt egyébként, hogy még a nagyobb katonai hadgyakorlatok közben se legyen olyan komoly akadály, ami mondjuk a polgári légközlekedésnek a zökkenőmentes áramlását akadályozná, mert ez fontos, ugye, hogy a polgári légközlekedést azt ne zavarjuk, ha lehet.
1: Érintőlegesen szóba került már a pontosság, illetve a késések, és arra emlékezhetünk, hogy 2024 nyarán Európa szerte hatalmas késések, igen, voltak. Rekordforgalom mellett ez a pontosság, maga a menetrend mennyire tartható, és egyáltalán van-e, lehet-e ebben szerepe a légirányításnak?
0: Ó, abszolút, igen, nagyon fontos szerepe van. Ugye annál is inkább, mert egy légitárság az gyakorlatilag a repült időre optimalizál. Ugye neki a tulajdonosi költségeit a repülőgépén a maximálisan kell teríteni, ami azt jelenti, hogy az a jó repülő, ami mindig repül, most igen, némi túlzással. Ehhez viszont az van, hogy nagyon feszes menetrendeket készítenek a légitársaságok maguknak, amit sok probléma miatt gyakran nem tudnak betartani. Ez lehet mondjuk időjárás probléma, lehet földi kiszolgálás probléma, lehet repülőtérrel kapcsolatos probléma, de bőven lehet légirányítási probléma. Ugye ilyenek voltak egyébként 24-ben is, amit utána 25-ben sikerült felszámolni. Tehát alapvető érdeke itt az egész szakmának, hogy együttműködjön, és itt egy nagyon-nagyon szoros nemzetközi együttműködés van. Nekem van egy nagyon széles nemzetközi kapcsolatrendszerem, van egy Eurocontrol nevű szervezetünk, amelyik az európai légi áramlásért felel. Itt gyakorlatilag napi szintű egyeztetés van a kollégáimmal, pont olyan vonatkozásban, hogy egyébként, ha van egy napi menetrend, akkor ott milyen szűk keresztmetszetek várhatóak a légitársaságok előtt, amik esetleg veszélyeztetik, vagy felborítják ezt a menetrendet, és hogyan oldjuk meg. De ezt úgy kell elképzelni, hogy ez ilyen real-time egyeztetés. Tehát telefon, e-mail, most akkor itt van egy probléma, akkor tereljük el a forgalmat, tereljük Magyarország fölé a forgalmat. Jó, tereljük Magyarország. Tehát, hogy ez egy ilyen nagyon-nagyon operatív, nagy nemzetközi mutatvány, amiben több ezer ember vesz részt.
1: Ugye szerintem a laikusok is, akik már többször vagy gyakrabban utaznak, megtanultak egy kifejezést, ezt a bizonyos slot kifejezést, hogy mi is történik, amikor egy járat késés miatt elveszíti ezt a slotot.
0: Igen, igen. Ugye az van általában 15 perc után, igen, az történik, hogy az eredeti tervezett indulási időt, azt elbukja a járat, hiszen nem lehet mindörökké ugyanannak a légitársaságnak fenntartani azt a slotot, és olyankor elengednek mást. Van egy neutrális lista, ami alapján egyébként jönnek szépen sorba a várakozó légitársaságok, és ha felszabadul egy ilyen szlot, akkor éppen következő megkapja ezt a szlotot. Az a légitársaság pedig elveszti a szlotot, és a végére kerül ennek a várólistára, vagy sokkal rosszabb helyre kerül.
1: Ezért is halljuk néha a személyzettől azt, hogy igyekezzünk, igen, a beszállással, mert elveszítjük ezt a bizonyos
0: szlotot. Idézőjelben ez vérre megy komolyan, az, igen, hogy beszálljunk időbe, abszolút. Igen. Igen.
1: Ha még egy kicsit beszélünk a késésekről, ott hát ugye talán az időjárási tényezők azok, amik még nagyon markánsan befolyásolhatják a késéseket. Ráadásul ez ugye azért is fontos erről egy kicsit részletesebben is beszélni, hiszen elindult egy közös projekt, vagy egy együttműködés a Hungarometttel éppen egy évvel ezelőtt. Mik a tapasztalatok ezen a téren?
0: Igen, ugye amikor megérkeztem a cégbe, akkor az első megállapításom az volt, hogy dominál a rossz idő mostanában nyáron, ugye van egy változó éghajlat, és valójában igazából nem, tehát nem úgy foglalkoztunk vele, ahogy kellett, és akkor rögtön leültem a Hungaromet vezérigazgatójával tárgyalni, megbeszéltük, hogy kell, hogy legyen egy élő szolgáltatás a Hungarokontrollban, amely gyakorlatilag azt jelenti, hogy napközben ott van egy Hungarometes kollega, aki folyamatosan kommunikál,
1: tehát személyesen
0: a mi szakszolgálat személyesen ott van a saját mellett. Rendszereikkel, ezt telepítettük gyakorlatilag egy évvel ezelőtt, és élő szolgáltat, tehát élő szobban meg tudják beszélni, hogy egyébként milyen korlátozásokat igényel egy vihar, mert nálunk az volt a legnagyobb probléma korábban, jön egy vihar, és nincs mondjuk egy hungarometes szakértelem, akkor mi vagy alulkorlátozunk, vagy felülkorlátozunk. Az esetek nagyobb részében ugye a kollégák biztosra mennek, tehát felülkorlátoznak. Így viszont a tavalyi évben azzal, hogy bevezettük ezt a szolgáltatást, kb. 40%-kal tudtuk csökkenteni a felesleges korlátozásokat, amik egészen konkrétan a kedves utasoknak kevesebb várakozási időben, kevesebb késésben és sokkal flottabb szolgáltatásba mérhető. És ugye ez az a szolgáltatás, amit most kibővítettünk a Hungarometttel. Még egyszer, nagyon-nagyon jó a kapcsolatunk velük, és elképesztően jól tudunk együttműködni, ami azt jelenti, hogy mostantól, ha szükséges, akkor hétvégén is ott ülnek a kollégák, illetve ha szükséges, akkor egy standby alapon éjszaka is be tudjuk hívni a hungarometes kollégákat.
1: De ugyanakkor, ha jól tudom, akkor a pilóták előtt is ott van egy radarkép, tehát ők is azért viszonylag pontos és aktuális információt kapnak az időjárási helyzetről, akkor ezt a pilótáknak és a légirányítóknak, illetve a légi irányító mellett ott ülő vagy ott álló meteorológiai szakembernek kell valahogy összefésülni és közös nevezőre hozni?
0: Hát itt elég sok időt töltöttem a munkaterembe a kollégáim mellett, és hallgattam őket, hogy viharos időben mi az, amit ők konkrétan tesznek. Itt van egy határ, ugye a határ azt jelenti, hogy a pilóta van fenn, és ő látja, hogy éppen közvetlenül előtte mi történik, hogy alakul a vihar. Ő abszolút operatív döntéseket hoz, amiket a másodperc töredéke alatt végig is halt.
1: Azért
0: a pilóta abszolút úr a levegőben, mindig ezt szoktam mondani, igen, az végső soron mindig az ő döntése az, ami igaz. De ugye nagyon fontos az, hogy legyen valaki, aki nyugodtan, nyugodt körülmények között az egész légteret belátja, és látja azt, hogyha kialakul valahol egy vihar, ami mondjuk éppen a pilótánk előtt van, akkor mi az az optimális irány, amire ha kitér egyébként, akkor ott már rövidebb úton fog tudni repülni, nem fog újabb viharba ütközni, és még egy nagyon fontos, hogy mi alapvetően a légtér biztonságáért felelünk. Ami azt jelenti, hogy a mi feladatunk elkülöníteni a repülőgépeket egymástól, ha törik, ha szakad. És ugye, ha a pilóta hoz egy hirtelen döntést, akkor a légiforgalmi irányító az, aki látja, hogy ez okozhat-e valamikor bármilyen konfliktust is, és ha okozhat, akkor rögtön és azonnal beavatkozik, és mind a két pilóta esetében, akik érintettek lehetnének ebben, azonnal intézkedik, és kitérésre szólítja őket fel.
1: Tehát akkor ez a plusz meteorológiai adatszolgáltatás, ez egy ilyen plusz információ, vagy egy plusz adalék a pilótának is. És
0: hát a pilótának nagyon fontos, mert ő az, aki a bőrét viszi a vására szó szerint, ugye ott ül a gépen.
1: Meg az utasok
0: bőrét. Hát meg igen, nyilván, persze, igen.
1: Hát ugye elhangzott itt az a mondat is, hogy a levegőben mindenképpen a pilóta az úr, tehát a végső döntést azt mindenképpen ő hozza meg. És ennek kapcsán azért eszembe jutott az is, hogy jellemzően mikor és milyen okokból adódnak például veszélyhelyzetek vagy vészhelyzetek a repülésben vagy a légiforgalomban. Mik azok a veszélyhelyzetek, amikkel egy pilóta vagy akár egy légi irányító szembesül?
0: Hát érdekes, ugye, mert maga a légközlekedés nagyon sok folyamatból áll, és egyébként, ha elemezzük a korábbi eseményeket, akkor mindig azt tapasztaljuk, hogy a problémáknak mondjuk ugye hát olyan 70-80% az mindig emberi hibából történik. Mm-hmm. Tehát legyen ez akár, ugye olvastunk mostanában híreket, sajnos több szerencsétlenség volt az Amerikai Egyesült Államokban is a légirányításnak tulajdoníthatóan, itt is vagy figyelmetlenség volt, vagy egyébként kapacitás hiány volt, ha jól emlékszem, ezekben a cikkekben megemlítve. De ugye pont az európai légközlekedés pont azért fantasztikus, mert egyrészt a technológiai háttere elképesztően fejlett, tehát olyan rendszereket fejlesztünk, amik igazából már 22. századról szólnak. Hát arról nem is beszélve, csak haza tudok beszélni, hogy a Hungarokontrollnak a légiforgalmi irányítói, azok ők olyan magas szintet képviselnek, emberileg és szakmailag is, hogy hát ugye ebből is volt a probléma 24-ben, hogy annyira keresettek voltak Európában, hogy sajnos korábbi események miatt akkor többen itt hagytak bennünket, de hál' Istennek most velünk maradnak.
1: Még maradva egy kicsit a veszélyhelyzeteknél, ugye, hogyha azt halljuk, hogy kényszerleszállás, akkor egy repülő mondjuk kényszerleszállást hajt végre, akkor rögvest valamilyen veszélyhelyzetre gondolunk. Helyesen tesszük ezt, vagy számtalan oka lehet egy kényszerleszállásnak, nem kell feltétlenül technikai, műszaki okokra gondolni?
0: Igen. Én ugye rendszeresen olvasom a reggeli kávém mellett 6 órakor általában a napi jelentésünket. Itt a idézőjelben kényszerleszállásoknak a legnagyobb része az vagy beteg a fedélzeten.
1: Tehát valaki rosszul
0: lesz. Azt történik, hogy valaki rosszul lesz, mondjuk egy átrepülő járatnál, csak akkor hirtelen le kell szállni, orvosi ellátást adni. Vagy hát sajnos ilyen nagyon sok volt egyébként tavaly nyáron, a randalírozó utas. Tehát azt nem tudjuk elképzelni, hogy hány olyan eset van, amikor randalírozó utas miatt kell egy repülőnek leszállni. Hál' Istennek olyan eset, ami egyébként tényleg valamilyen akut veszélyhelyzet miatt állna elő, ami veszélyezteti az egész járatot, ilyenre nem is emlékszem.
1: Valójában. De ezekben az esetekben nyilván plusz feladatok hárulnak a légirányítókra, és hát a pilótákra is, meg a repülőgép személyzetére is. Rugalmasan alkalmazkodni kell a kialakult, úgymond kényszerhelyzethez?
0: Hát abszolút, ugye. Én beszélgettem egy-két légiforgalmi irányítóval, amikor meghallják az, hogy pempen, akkor azért összeszorul a gyomruk, és átfut rajtuk, hogy most mi lehet a probléma. Természetesen, most attól függően, hogy milyen vészhelyzet van, ettől függően lezárjuk a légteret, elsőbséget biztosítunk annak a gépnek, ő fog először leszállni, ha szükséges, akkor nyilván kirendeljük a tűzoltó, értesítjük a tűzoltóságot, oda jönnek, tehát hogy az összes háttérszolgáltatást felkészítjük, hogy mire egy gép megérkezik, addig mindenki ott legyen és készen álljon.
1: A mesterséges intelligencia már érintőlegesen szóba került a műsor első felében, és hát egyre nagyobb szerepet kap minden téren és területen az életünkben. Mennyire van jelen most a légirányításban a mesterséges intelligencia, és mennyire lehet jelen a jövőben a légirányítás terén a mesterséges intelligencia?
0: Igen, hát ez egy nagyon izgalmas kérdés, és szerintem itt még a gyártók is most próbálják a terepet kitaposni maguknak.
1: Igen, csak azért, mert eszembe jutott, hogy amikor azt halljuk szerintem mi laikusok, hogy a mesterséges intelligencia egyre nagyobb szerepet kap a légirányításban, akkor lehet, hogy egy kicsit megijedünk rögtön.
0: Ja, nem kell megijedni.
1: Tehát, hogy nem veszi át a légirányítók szerepét a mesterséges intelligencia.
0: Maga a légirányítás az egy annyira túlbiztosított és túlszabályozott iparág, hogy szó sem lehet arról.
1: És hát az ember az mindenképpen kiiktathatatlan ebből.
0: Tehát, hogy szó sem lehet arról, hogy mondjuk egy gépi intelligencia átvegyen valamilyen döntést. Tehát ugye a határ ott van meghúzva, hogy mesterséges intelligencia döntést nem hozhat. Tehát amit megtehet egy rendszeren belül egy mesterséges intelligencia, az, hogy mondjuk például rossz időjárás esetén átfuttatja magán a időjárás térképet, és javasol útvonalakat, alternatív útvonalakat a légiforgalmi irányítóknak, ahol figyelembe tudja venni a légtérterhelést, figyelembe tudja venni azt, hogy milyen további időjárásbeli problémák lehetnek. Tehát szigorúan csak a javaslat szintjéig jut el a mesterséges intelligencia. Minden döntés húsvérember kezében van, ami légirányító intézetben.
1: Akkor nem kellettől tartanunk. Igen. De például ugye itt szóba került már a képzés, ott azért nagyobb teret kaphat, vagy nagyobb szerepet kaphat a mesterséges intelligencia?
0: Abszolút. Ugye a képzés az nekem az egyik szívem csücske, ha mondhatok ilyet, mert abból lesznek a jövő légiforgalmi irányítói. Másrészt pedig próbálom mindig megérteni, azt, hogy ha 1000 emberből 12-15 alkalmasára, akkor mi az, ami pont őket teszi alkalmasára, igen, hogy légiformai
1: hát éránk akkor legyenek. Egy kicsit erről részletesebben, mert ez szerintem nagyon érdekes dolog, mert itt van egy kihívásokkal és igen nagy felelősséggel bíró munka. Nyilván, hogy nagyon szigorú alkalmassági feltételeknek így kell van megfelelni, de hát akkor mik is ezek a feltételek, és hogyan lehet valaki légirányító?
0: Hát ugye a feltételrendszer nagyon egyszerű egyébként, mert be kell tölteni a 18. életévet, kell, hogy legyen egy érettségi, és egyébként angolul kell tudni, meg büntetlen előélet kell. Tehát proforma, ugye ezek az elvárások, amit azért elég sokan tudnak hozni, de én így az idők folyamán amikor próbáltam megfejteni, hogy tulajdonképpen milyen psziché az, akiből légiforgalmi irányító lesz. Nyilván nincs erre válasz, tehát egyértelmű válasz, de én azt látom a légiforgalmi irányítóinkon, hogy nagyon nyitott emberek, tényleg nagyon nyitott emberek, imádják a technológiát, és nagyon-nagyon szeretnek tanulni, de ami talán ennél fontosabb, hogy fantasztikusan képesek a komplexitás kezelésére. És térben nagyon jól látnak. Talán a legjobban az világítja meg, amikor kérdeztem egy légiforgalmi irányítót, hogy egyébként mi az, ami szerinte ő alkalmassá, hogy különlegessé tesz, és ő azt mondta, hogy amikor ő feláll a képernyőtől, akkor utána még 2-3 percig a fejében van a komplett forgalmi szerkezet. Tehát tudja azt, mint egy vakon sakkozó nagymester, aki tudja azt, hogy a tábla hogy néz ki, és egyébként milyen lépések következnek, csak ugye ez annyival bonyolultabb a légiforgalmi irányítás, hogy három dimenzióban közel 1000 kilométeres per óra sebességgel száguldanak a repülők, és egyébként pedig minden irányba, mert Magyarországon szabad légtérhasználat van, és ezt 2-3 perc múlva is pontosan el tudja helyezni a légiforgalmi irányítónk úgy, hogy mondjuk egy adott szektorban 18 darab repülő repül.
1: Elhangzott az, hogy 1000 jelentkezőből nagyjából 10-15 felel meg végül, vagy ennyien lesznek aztán igazándiból légirányítók, azért ez nagyon nagy szórást jelez. Ebben az is benne van, hogy mondjuk menet közben sokan megijednek ettől a munkakörtől, vagy ettől a munkától, vagy egész egyszerűen sokan nem felelnek meg, és nem tudják azokat a követelményeket teljesíteni, amihez a munkához kell. Mert azért ez nagyon nagy arány.
0: Ugye a 2 éves oktatásnak 4 fontos fázisa van. Van a legelső, az egy basic trainingnek nevezett, utána van egy rating, amikor belőjük az alkalmasságát, utána van egy pre-on-the-job training, tehát mielőtt beül a munkaterembe, és utána van egy 1,5 éves on-the-job training, amikor beül a munkaterembe. És nagyon érdekes egyébként, hogy minden fázisban lehet olyan, aki kiesik. Mert hogy minden fázisban más és más skilleket és állóképességet kell elővenni, és ebben a legextrémebb például az, amikor mesélték nekem, hogy volt olyan kollega, aki végig, és talán a legszomorúbb is emberi szempontból, hogy volt olyan kollega, aki végigment a 1,5 éves fázison, és amikor beült a munkaterembe, egész egyszerűen a felelősségtől lefagyott.
1: Igen.
0: És képtelen volt arra, hogy amit egyébként szuperul és tökéletesen megcsinált korábban az oktatásokon, képtelen volt éles helyzetben megcsinálni. És ezért kellett búcsút mondani.
1: Tehát vannak azért ezek szerint olyanok is, akik megfeleltek a követelményeknek, de aztán utána mégis, amikor már végzik a munkát, akkor derül ki, hogy mégsem tudják ezt ütőképesen végezni.
0: Hát 15 indulóból általában 10-12-en szoktak végezni.
1: Ez a létszám, nem tudom, hány légirányító dolgozik most?
0: Összesen 200 légirányítónk van.
1: Ez a létszám, ez nagyjából megfelelő, vagy azért ez bővíteni kéne ezt a létszámot?
0: Nem, ez kevés. Tehát kevés. Ugye mondtam, hogy 2024 előtt problémák voltak, és igen, akkor eltávoztak légiforgalmi irányítók külföldre is többek között. Ez sikerült.
1: És sikerült
0: Istennek
1: visszacsábítani
0: néhányat? Néhányat vissza is tudtunk csábítani, amire nagyon büszke vagyok egyébként, mert azért, nem tudom én, akár Ausztriából, akár Svájcból, vagy Horvátországból visszacsábítani, az azt jelenti, hogy a szék fejlődött sokat. De ezzel együtt nekünk folyamatosan képezni kell a következő 10 évben. Ezért is készítettük egyébként a 10 éves tervünket, hogy lássuk azt, hogyha mondjuk 10 év múlva 7000 járatot kell irányítani a legforgalmasabb napunkon, akkor, és abból indulunk ki, hogy most van mondjuk 114 magas légtéri irányítónk, akkor 230-240, ahova el kell jutnunk 10 éven belül.
1: Az, tehát az, egy a, nagyon, az a duplája.
0: Ez így van, és ezért is foglalkozik a menedzsment teljes gőzzel az oktatáson, ugye amellett, hogy működik a cég. Nekünk az oktatás egy nagyon-nagyon fontos terület.
1: De ez hogy néz ki egyébként, hogy toborozni kell a fiatalokat?
0: Folyamatosan. Tehát ha szerkesztő úr, nem tudom, jár az országban, legutóbb talán pont Debrecen volt az, ahol kitelepültünk, nekünk az egyik legfontosabb kommunikációs tevékenységünk, és egy fantasztikus kommunikációs igazgatónk van, aki ezt nagyon-nagyon jól csinál, fiatal, és tud a fiatalok hangján beszélni, meg tudjuk őket szólítani, de ez egy folyamatos toborzó tevékenység, ami nálunk zajlik.
1: Egyúttal azért megvan ennek a pályának a vonzereje, mert hát azért azt gondolná az ember, hogy hát persze ez egy nagyon megterhelő és nehéz munka, de hát azért ez nagyon izgalmas munka is, tehát vonzó lehet nagyon sok fiatal számára.
0: Ó, ez a pálya szerintem egy gyönyörű pálya. Tehát...
1: Eleve a repülés, de a légirányítás az meg, ekkor még ugye van is egyfajta misztikum.
0: Igen, én azt szoktam mondani a légirányítóinknak, hogy én irigylem őket, hogy én már nem lehetek légiforgalmi irányító, mert egyébként nagyon szívesen kipróbáltam, hogy ez szenzációs egyébként tényleg, hát be kell menni a munkatérre, le kell ülni melléjük, és lenyűgöző az a sokoldalúsága, ahogy ezeket a gépeket irányítják teljes felelősséggel.
1: Azt azért elmondhatjuk, hogy minthogy ezt olvastam volna valahol, hogy világszerte hiány van légiforgalmi irányítókból.
0: Igen.
1: Tehát mindenkinek meg kell küzdeni ezzel a problémával, hogy létszámot kéne bővíteni, és honnan jön majd ez a létszám.
0: Ez ugye azért, ez oda vezethető vissza, ha két szóba kitérhetek erre, hogy volt egy Covidunk, és a Covid alatt sokan elkövették azt a hibát, légirányítók, hogy nem képeztek eleget, költségtakarékosan működtek, pedig a mi költségeinket a légitársaságok kifizetik, tehát nyugodtan lehetett volna képezni. És emiatt alakult ki egyébként egy relatív hiány légiforgalmi irányítókban, mert a visszapattanás ugye 2019-2025-re bődületes volt. Tehát csak a magyar légteret nézzük, 2019-hez képest 2025-ben 35%-kal magasabb volt a forgalmunk. 35. Igen. A légiforgalmi irányítóink száma, a növekedése pedig ezzel nem tudott lépést tartani.
1: Ja, nagy koncentrációt és felelősséget igénylő munka ez. Mennyi a kiégés kockázata, és hogyan lehet ezt kezelni?
0: Hát a kiégés kockázata, én úgy érzem, hogy egyrészt nagyon személyes, tehát hogy ki hogyan tűri, de elég nagy. Ennek érdekében ugye a Hungarokontroll mindent elkövet, hogy oda tegyük a légiforgalmi irányító kollégáknak azokat a rendszereket, megoldásokat, tehát ugye pszichológusunk van, elvonulás van, akkor ugye hiába van 12 órás műszak, abból csak 7,5 órát lehet dolgozni, közben pihenni kell, rekreációra el lehet venni, szabadságra. Én magam is kérem a kollégákat, hogy egy-egy olyan nyár után, mint a 20-25 volt, akkor próbáljanak meg nagyobb figyelmet fordítani arra, hogy elmennek és kipihenik magukat. Tehát nagyon-nagyon sok mindent megtesz a Hungarokon. Ugye van egy konditerem, ahova lemehetnek edzeni, amikor egyébként szünet van, folyamatos büfé szolgáltatás, az ebédlő tovább nyitva tart az érdekükbe. Tehát mindent igyekszünk megtenni és oda tenni nekik azért, hogy ezt a nagyon felelősségteljes munkát, ezt a lehető legmagasabb színvonalon tudják és nyugalomban elvégezni. Ja, és arról nem is beszélve, hogy 60 éves korukban nyugdíjba mehetnek,
1: korkedvezményes nyugdíj. Igen. A bérek és a juttatások amúgy is csalogatóak lehetnek, most nem akarnék itt konkrét összegeket kérdezni, de a köztudatban azért az van, hogy ez ugye egy igen nehéz, folyamatos koncentrációt kívánó nagy felelősséggel bíró munka, de éppen ezért magasak is a bérek. És ha jól tudom, született is egy hosszú távú 2029-ig szóló bérmegállapodás a szakszervezetekkel.
0: Igen, hát nem titok egyébként, mert az egész világon így van, hogy a légiforgalmi irányítók, és erről sok hír megjelent Magyarországon, és az egyik legjobban kereső csapat. De ha ezt szembeállítjuk azokkal az elvárásokkal, amik vannak, azzal a munkateherrel, azzal a pszichés teherrel, akkor én például nem tudom, hogy képes lennék-e megfelelni ezeknek az elvárásoknak. Tehát én azt mondom, és ez egyébként a szakmában óriási, hogy ezt a légitársaságok is elismerik. Ugye, mert a légitársaságok finanszíroznak bennünket. Tehát nem állami pénzből érünk, hanem a légitársaságoknak
1: a befizetéséből. De ez hogy néz ki egyébként, mert ugye maga a Hungarokontroll az egy állami cég, vagy állami feladatot lát el, viszont a működést akkor voltak éppen a légitársaságok finanszírozzák?
0: Igen, mi egy állami feladatot.
1: Ez egy sajátságos modell akkor ezek szerint.
0: Ugye az egész az ICAO, ez az International Civil Aviation Organization, ez a legmagasabb szintű nemzetközi szervezete a légközlekedésnek. itt repülési jogok voltak anno meghatározva, és az első repülési jog arról szól, hogyha két állam megállapodik egymással, akkor szabadon átrepülhetnek egymás fölött, és ezért az államok pénzt kérhetnek az átrepülésért. És ugye azért az átrepülést azt szabályozni kell, meg irányítani kell, ezért alakultak a légiforgalmi irányító cégek, és visszavezetve erre a rendelkezésre egyébként maguk az államok, és direkt módon a légiforgalmi irányító cégek ezért útvonaldíjakat szedhetnek, és ugye ezek az útvonaldíjak, ezek nagyon igazságosan egész Európán azért nézve egységesen vannak megállapítva, nagyon lecsupaszítva arról szól, hogy felszállósúly és megtett távolság arányosan képződik ez a díj, amit az Eurocontrol nevű központi európai szervezet szed be minden légiforgalmi irányító részére, minden légitársaságtól, aki átrepül fölöttünk, és utána ő osztja szét ezeket a pénzeket a légiforgalmi irányító cégeknek. Tehát a rendszer maga így működik.
1: Még csak visszatérve a légirányítókra, ugye szóba került az, hogy sikerült visszacsábítani jó néhány távozó kollégát, de jelentkeznek külföldiek is Magyarországon légirányítói posztra?
0: Hát ezt tekintem az egyik legnagyobb sikerünknek, mert ez egy óriási áttörés volt, és végtelenül hálás vagyok egyébként a légiforgalmi irányító csapatunk közösségének azért, hogy ezt ennyire befogadóan kezelte. Ugye nem tudtunk ennyi magyar jelöltet előállítani, és akkor arra gondoltunk, hogy mi lenne, ha olyan országokból, mondjuk a balti államok voltak ezek konkrétan, ahol csökkent a forgalom, tehát nem okozunk kárt azzal, hogy elhozunk légiforgalmi irányítókat, próbálunk felvenni olyan irányítókat, akik megfelelnek a légtérre. Ugye hozzá kell tenni, hogy a KFOR légtérben alkalmazzuk most őket. Azért a KFOR légtérben, mert a KFOR légtér az egy viszonylag egyszerű légtér. Ugye a légtérnek különböző komplexitása van, a magyar légtér az egy nagyon komplex légtér. Pontosan a sok repülőtér, felszállás, leszállás, keresztező forgalom miatt nagyon nagy a komplexitása, és ehhez külön skillek szükségesek a légiforgalmi irányítóknál, amire nem minden légiforgalmi irányító alkalmas, ha egy olyan ország légteréből jön, ahol nincs ilyen komplexitás. Ezért ugye az a megoldás született, hogy a KFOR-osok helyére beültettünk a balti államokból légiforgalmi kiképzés után, és az ott felszabadult magyar légirányító kollégákat átvittük a magas légtér irányításba, és most van az, hogy felvettünk 5 külföldi légirányítót, akik már képzett légirányítók, és most próbáljuk azt, hogy egyébként ők képezhetőek direkt módon a magas légtér irányításba, vagy sem. Tehát ez most egy kísérlet, ha úgy tetszik. Bocsánat, itt ugye az a nyereség nekünk, hogy őket csak egy évig kell képezni, nem 2 évig. Tehát sokkal hamarabb tudunk egy teljes értékű légiforgalmi irányítót beültetni, hiszen kapacitáshiány, relatív kapacitáshiány van most is, ha úgy tetszik.
1: Zárásként még azért, vagy zárszóként beszéljünk arról, hogy hogyan is látja a jövőt a Hungarokontroll jövőjét. Ilyen kulcsfontosságú beruházásokkal készül a Hungarokontroll. Korábban lehetett olvasni, hallani egy 100 milliárdos fejlesztésről és egy 100 milliárdos nagyságrendű fejlesztésről.
0: Én úgy gondolom, hogy a Hungarokontroll jövője több síkon dől el, és az egyik legfontosabb az a nemzetközi elismertsége, és a nemzetközi szervezetekben, szakmai szervezetekben való képviseletünk. Azt tudom mondani, hogy kiváló a Hungarokontroll híre szakmailag, a mi szakembereinket, azokat gyakorlatilag, és a tanácsokat, amiket mi tudunk adni másoknak, azt kérik, igényt tartanak rá, és meg is hallgatják konkrétan. Tehát ez az egyik sík. Uh-huh. Ugye ez a nemzetközi kooperációnak a rendszere. A másik sík az, hogy a Hungarokontroll mindig is élenjáró volt a technológiában, de ha lehet, az elmúlt években erre még rátettünk egy lapáttal azzal, hogy a világon elsőként vezettünk be egy olyan távoli toronyirányítási rendszert, amikor a Budapest Airport forgalmát képes majd távolról irányítani, akkor, amikor a Budapest Airport irányító tornyát felújítják, és ki kell onnan vonulnunk. Ez azért unikális megoldás, mert ilyen nagy komplexitású nemzetközi repülőteret még nem irányítanak ezzel a megoldással, mi leszünk ebbe az elsők. Ez azt jelenti, hogy a kollégáink képzése elindult már, és valamikor az év végén át is térünk majd erre a digitális irányításra, úgyhogy párhuzamosan még marad a torony.
1: Tehát ez azt jelenti, hogy a budapesti forgalmat akár egy másik városból, vagy egy másik helyszínről teljes biztonsággal, üzembiztonsággal lehet irányítani?
0: Ez ezt jelentené, de ugye mi az Igló utcai központunkból irányítjuk, mert ott van kiépítve az irányítóterem, de ez egy virtuális torony, tehát 10-valahány kamera, nézi, méri föl folyamatosan a Budapest Airport forgalmát, és ami fantasztikus egyébként ebben a technológiában, meg kell szokni nyilván, mint mindent, meg kell szokni, hiszen az élőkép az hiányzik. Hiányzik az, hogy az ember egy fejfordítással látja azt, hogy mi történik, egeret kell mozgatni, zoomolni kell, tehát a technológiát meg kell szokni, de vannak fantasztikus megoldásai, tehát például egy viharos időben, amikor köd van, és ugye ha kinézek a toronyból, semmit nem látok, akkor itt a virtuális toronyban címkék jelennek meg a repülőgépek és a mozgójárművek helyén, tehát rögtön be lehet lőni azt, hogy hol van egy légijármű, hol van valaki, úgyhogy vannak nagyon komoly hozadékai is.
1: Hát izgalmas jövő, sőt ez nem is annyira a jövő, hanem már talán
0: a hát jelen. Ez a jelen is, így van.
1: Köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk, és köszönöm a beszélgetést. Az elmúlt órában Túri Ferenc, a Hungarokontroll vezérigazgatója volt a vendégünk itt az Arénában. A műsor elkészítésében Illis László felelős szerkesztő és Erdei Tamás főszerkesztő vett részt. Én Kocsonya Zoltán voltam, köszönöm, hogy velünk tart.
2: Az Inforádió műsorát hallották itt a Csillagpont Rádióban.

0: Hírek a Csillagpont Rádióban.
1: Jövő szombaton alakul meg az új országgyűlés. Szándékosan mérgezhették meg a BB ételeket Ausztriában. Napos koranyárias idő várható. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Egy hét múlva tartja alakuló ülését az új országgyűlés, és akkor választják meg a miniszterelnököt, Magyar Pétert. A leendő kormányfő azt írta, megválasztása és eskütétele kora délután lesz a parlamentben, amit a Kossuth téren is közvetítenek, ahol ünnepet is tartanak az alakuló ülés után. Az országgyűlési választáson három párt szerzett mandátumot, a Tisza pártnak 141, a Fidesz-KDNP-nek 52, a Mi Hazánknak 6 képviselője ül be az új parlamentbe. Vízügyi cselekvési terv összeállítására kérte fel Gajdos Lászlót a Tisza kormány leendő élő környezetért felelős miniszterét, Magyar Péter. A leendő kormányfő közösségi oldalán hangsúlyozta, a súlyos aszályhelyzet, valamint a folyóvizek és a talajvíz alacsony szintje miatt a természetvédelem és az agrárium területén is azonnali cselekvésre van szükség. A leköszönő kormány nem hajtja végre az Európai Unió bíróságának a magyar gyermekvédelmi törvényre vonatkozó ítéletét. Ez áll a még hivatalban lévő miniszterelnök Sulyog Tamás államfőnek írt levelében. Orbán Viktor a döntést politikai, jogi és alkotmányos aggályokkal indokolta. A bíróság ítélete mind a tagállami szuverenitás, mind az alkotmányos identitás súlyos sérelmét veti fel, olvasható Orbán Viktor levelében. Újabb vasvármegyei település lehet érintett az aszbeszt botrányban. Táplán-Szentkereszten is felmerült, hogy szennyezett kőzózalékot használtak több útnál is. Az önkormányzat vizsgálatot kezdeményezett. A leköszönő és az alakuló új kormány országos felmérést és gyorsított kárelhárítást rendelt el. Eddig 4 település, Szombathely, Bozsok és Kőszeg érintett az ügyben. A szennyezett kőzózalék Ausztriából érkezett. Egy nap alatt több mint 60 körözési ügyet zártak le a fővárosban a rendőrök a héten. Egy összehangolt akcióban csak nem 2000 ügyet vizsgáltak át, majd 62 embert fogtak el, vagy állapították meg tartózkodási helyüket. Több embert azért kerestek, mert nem vonultak be a börtönbe a büntetésük letöltésére, de voltak, akik ellen bűncselekmény vagy be nem fizetett pénzbírság miatt adtak ki elfogató parancsot. Őrizetbe vettek egy gyanúsítottat Ausztriában a patkányméreggel szennyezett HIP BB ételek ügyében. A 39 éves férfi kihallgatása folyamatban van. Április közepén került elő az első mérgezett BB ételes üveg, amelyben 15 mikrogram patkánymérget találtak. A gyártó később bejelentette, hogy a szennyezés nem véletlenül került az üvegekbe, a cég zsarolási kísérlet áldozata lett. Vasárnap szinte zavartalan napsütésre számíthatunk, eső nem várható. A hajnali 1 és 9 fokról délutánra 20 és 25 fok közé melegszik a levegő, a nyugati ország részben lesz a melegebb.
0: Pörgesd fel a pulzusod!
2: FM 103, Csillagpont Rádió.

0: A nap. Önök a Csillagpont Rádió hírmagazinját hallják.
1: Köszöntöm a Csillagpont Rádió hallgatóit, ez itt a Nap, rádiónk napi hangos hírösszefoglaló magazinműsora. A mikrofonnál a műsor felelős szerkesztője, Németh Csaba köszönti a rádió hallgatókat. Mint mindig ma is az aktuális hírek mellett a reggeli és a délutáni műsorainkban elhangzott legérdekesebb beszélgetésekből hallhatnak válogatást.
0: A Nap. Hírek, információk, tudósítások. Csillagpont Rádió. FM 103.
2: A következő percekben egy olyan projektről lesz szó, amely szerintem sok embert, sok területet, az ország sok területét érinti és érintheti. Ugyanis az a címe a projektnek, hogy esőkertekkel a vilám árvizek ellen. Hogy ez valójában mit akar, arról Borkovics Balázs projektmenedzser kérdezem majd, akit köszöntök szeretettel a telefonvonal végén.
3: Jó napot kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat.
2: A sajtóközleményből sok minden kiderül, egyebek közt az, hogy ez egy nemzetközi egyeztetés keretén belül megszületett pályázat, és hogy a Bécsi Egyetem kutatóival közösen ismertették ennek a lényegét. Jól olvastam ki?
3: Így van, hát ez mindenképpen egy projekt, de ennek a lényeg az, hogy ez egy szervezet együttműködést támogat. Egyébként a Duna Regionális Program támogatja a mi munkánkat, de a projektet azt a Pécsi Tudományegyetem írta, és ez 12 országra terjed ki. Itt a Nyugat-Európa keleti felén, illetve a Balkánon, Közép-Európában ezeket az országokat fedjük le, és tehát a klímaváltozásnak a megfékezését próbálná segíteni ez a projekt, és kifejezetten a villámárvizekre, és azon belül is a városi villámárvizekre koncentrálna, hiszen ez most már minden településen egy égető probléma, együtt az aszályokkal, mert ugye ez a kettő együtt jár, hiszen a csapadék elosztás az hektikussá vált az elmúlt időszakban.
2: Hát hogy a pillanatok alatt óriási mennyiségű víz riaszt, és hát ugye nem is bírja a csatornarendszer nagyon sok helyen, és azért okoz gondot.
3: Így van, így van. Ez a tendencia már régebb óta ugye elindult, és a súlyosan aszályos időszakok már a 90-es évek óta növekedő tendenciát mutatnak, és ugye országosan jellemző ez, és ahogy ön is említette, az eső, a csapadék az nagyobb mennyiségben hirtelen zúdul le, és nem tudja elnyelni egyszerűen a város.

0: ami körülbelül egy hónapig működött, amikor állt benne bokáig már a víz, mert pont jött egy villámárvíz. De egyébként a vasútállomás egy ilyen helyszín, de ezek nem csak olyan eldugott helyek, ahol esetleg nem okoz kárt, hanem egy nagyon frekventáltan használt területeken a városban megjelennek ezek a problémák.
1: Rá is akartam kérdezni, mert ugye azt írják, hogy a villámárvizeket a szilárd burkolatok arányának csökkentésével lehet leginkább megelőzni. Hát ez tulajdonképpen szembe megy a korábban alkalmazott város tervezési elképzelésekkel, nem?
0: Igen, de vannak olyan megoldások, amik mind a két oldal igényeit kielégítik, tehát vannak például félig áteresztő felületek, ahol ugyanúgy lehet járműveket, burkolt felületeket létrehozni, de azok mégis segítik a beszivárgást. Tehát Pécsen is létesült nemrégen egy park, ahol például a fák körül a burkolatot, azt egy olyan anyaggal oldották meg, ami úgy néz ki, mint az a sárga kis kavics, de van benne egy kötőanyag, amivel egy szilárd burkolatot képez, viszont ennek a porozossága megengedi, hogy átszivárogtassa a vizet. És ugye ez a fákat is táplálja esővízzel, csapadékkal, illetve hát nem engedi, hogy összegyűjjön ott az esővíz ezen a téren. De ugye a villámárvíz az egyrészt azért gond, mert ahol ezúdult az épületekben, akár gépjárművekben komoly károkat okozhat, de egyéb problémát is jelent, hiszen nem szűri meg a talaj ilyenkor ezt a vizet, tehát ahogy lezúdul a csapadék, az kimossa az építőanyagokból, az utakból, levegőkből a szennyezőanyagokat, és ezután mind beszivárog, és ez szennyezi ugye a vizeket. Illetve még egy nagyon fontos probléma, ez az asszályhoz is köthető egy kicsit, hogy hőszigetek alakulnak ki ugye a városokban, tehát 10-15 fokkal, akár 20 fokkal is melegebb lehet egy-egy városi ponton, ott, ahol nincsen megfelelő zöld felület kialakítva, és ez úgy függ össze ugye a villámárvizekkel, hogy a gyorsan felszáradó felületeken csökken a párolgás, ez ugye a felmelegítést erősíti, és a sűrű beépítés, betonozás a városi belterületeken emiatt fokozottan emeli a hőmérsékletet, tehát az egészségügyi hatásokat is okoz ugye.
2: A NAP. Hírek, információk, tudósítások. Csillagpont Rádió. FM 103.
1: Egyszerűbbé válik a cukorbetegek élete annak a kutatásnak, illetőleg a kutatás eredményének köszönhetően, amelyet dr. Tajbani Zoltán vezetésével végeztek a szakemberek, és amelyet sikerrel alkalmaznak. Köszöntöm a telefonvonal végén dr. Tajbani Zoltán belgyógyász, endokrinológus, diabetológus, osztályvezető főorvos urat, akitől azt kérném, hogy összegezze ennek az új módszernek, nevezhetem annak a lényegét?
3: Igen, igen, nevezhetjük módszernek. Jó napot kívánok, köszönöm szépen a megkeresést, és üdvözlöm a rádió hallgatóit. Hát lényegében a Békés Csabai endokrinológia-diabetológia munkacsoport lényegében egy új módszert, egy a mindennapi gyakorlatban alkalmazható eljárást dolgozott ki, ami valóban nagyon sok cukorbeteg életét megkönnyítheti. Lényegében itt a kettes típusú cukorbetegek inzulin kezelésének az egyszerűsítéséről van szó. Ha röviden akarom összefoglalni, akkor azt mindenféleképpen előjáróban el kell mondanunk, hogy ugye a kettes típusú cukorbetegség jelenti a diabétesz, tehát a cukorbetegség kb. 90-95%-át, tehát ez a leggyakoribb típusú cukorbetegség ma, és hát ebben a típusú cukorbetegségben jellemző, hogy az inzulin, tehát a vércukor csökkentésért felelős hormon hatása elégtelen, vagy pedig a mennyisége lecsökken a szervezetben, és ezeknek a cukorbetegeknek a kezelését az életmód, tehát a diéta és a testmozgás mellett általában nem inzulin típusú gyógyszerekkel, tablettákkal vagy injekciókkal tudjuk kezelni, azonban a betegség előre haladásával nagyon sok kettes típusú cukorbeteg életében is eljöhet az az időszak, amikor már inzulin kezelésre is szükség van, és nem ritkán akár napi több, 2-3 vagy 4 injekcióból álló úgynevezett kezelési rezsimet kell alkalmaznunk ahhoz, hogy a kettes típusú cukorbetegek vércukor beállítását optimálisan tudjuk végezni.
1: Igen, olvastam erről az eljárásról én is, ugye, hogy leg 3-4-szeri szúrást is kell alkalmazni az orvosi javaslat szerint, de aztán az is hozzátartozik, hogy egy idő után bizonyos esetekben mégiscsak valahogy rendeződik a vércukorszint, és akkor már ez elvileg okafogyottá válna, mégis marad a régi megoldás.
3: Lényegében erre a jelenségre elsőként talán Magyarországon is mi hívtuk fel a figyelmet, hogy van egy olyan jól definiált csoportja ezeknek a többszöri inzulin injekcióval kezelt kettes típusú cukorbetegeknek, akiknél eredményesen elvégezhető a terápia egyszerűsítése, amit mi orvosi szaknyelven deeszkalációnak hívunk,

0: tehát az inzulin kezelés deeszkalációja. Lényegében definiáltuk azokat a jellemzőket, azokat a feltételeket, amelyeknek a fennállása esetén a kettes típusú cukorbetegek bonyolult, komplex inzulin kezelése leegyszerűsíthető, és lényegében egy olyan készítménycsoportot javaslunk használni, egy olyan napi egyszeri adású injekciós készítményt, ami egy 24 órás hatású bázis inzulinból és egy másik vércukorcsökkentő készítmény fix kombinációjából áll, amely nagyjából ugyanolyan vércukorbeállítást képes biztosítani, mint a többször inzulin injekció, viszont a napi injekciók számát tudjuk csökkenteni, sokkal kevesebb újvegyes vércukormérésre van szüksége a betegnek, és a napi többször inzulin kezelés úgynevezett nem kívánatos hatásai, mint például a testsúly növekedése, vagy a kórosan alacsony panaszokat okozó vércukor, a hipoglikémia veszélyének is a csökkenése várható ezzel az egyszerűsítéssel, és lényegében a napi többszöri inzulin kezelést abban az esetben tudjuk nagy sikerrel leállítani és egyszeri kezelésre váltani, ha a betegnek még valamilyen szinten megőrzött a saját inzulin termelése. Megjegyzem, hogy ha valaki hosszabb, rövidebb ideig alkalmaz napi többszöri inzulin injekciót, akkor a szervezetünk, tehát a hasnyálmirigyben lévő béta sejtek, az inzulin termelésért felelős sejtek képesek valamilyen szinten regenerálódni, és visszanyerhetik az inzulin termelő képességüket. És ha ezt mi felismerjük, például laboratóriumi vizsgálatokkal, az úgynevezett C-peptid mérésével tudjuk igazolni, ha ez a C-peptid érték ez pozitív, ez azt jelenti, hogy a betegnek valamilyen szinten még megőrzött a saját inzulin termelése, és ezt mi ki tudjuk használni az egyszerűbb kezelés során, és lehetővé teszi azt, hogy egyszerűsítjük a terápiát.
1: Ez a bizonyos algoritmus, amit kidolgoztak, ez olyannyira megváltoztathatja a gondozást, hogy ad abszolút az inzulin injekciós adagolása meg is szüntethető?
0: Lényegében hosszabb vagy rövidebb cukorbetegség tartam, hosszabb, rövidebb inzulin kezelés után, ha a beteg esetében ez a C-peptid érték kimutatható, és figyelembe véve más paraméterek, mint a testsúly, az aktuálisan használt inzulin dózisa, valamint az átlagos vércukorérték, a HbA1c vagy hemoglobin A1c értékét. Ezen paraméterek figyelembe vételével tudjuk definiálni azt, hogy ki az, akinél igen, 100%-os biztonsággal elhagyhatjuk a napi 3 vagy 4-szer inzulin injekciót, és átérhetünk egy sokkal egyszerűbb terápiára. Később még az is előfordulhat, hogy ezt az egyszeri injekciót is nem inzulin típusú, például tablettás vércukorcsökkentő készítményekre válthatjuk át. Ez már individuális, a gondozás során fogjuk látni, kinél lehet ezt megtenni. Lényegében itt az úgymond nagy áttörés az volt, hogy évtizedeken keresztül úgy gondoltuk a diabetológiában, hogy a napi többszöri inzulinkezelés az a terápia csúcsa, az a terápiás eszköztár utolsó állomása, onnan kezdve már visszaút nincsen. Mi most lényegében bebizonyítottuk, hogy igenis van visszaút, van lehetőség arra, hogy visszalépjünk, egy jobb életminőséget biztosítsunk, egy könnyebben betartható terápiát, biztonságosabban, mellékhatások veszélyének a csökkentésével. Olyannyira működik a módszer, hogy itt Békéscsabán az elmúlt években több száz beteg esetében végeztük el ezt a terápiás deeszkalálást, akár 10-15 éve többszöri inzulint alkalmazó betegeknél is el tudtuk végezni ezt a beavatkozást, és hát ma már azt lehet mondani, hogy mind belföldön, mind pedig külföldön lényegében a napi gyakorlat részévé vált ez a módszer, és én azt gondolom, hogy az, hogy ez ilyen ismerté vált és elterjedt, abban a mi munkánknak nagyon nagy szerepe volt.
2: A NAP. Hírek, információk, tudósítások. Csillagpont Rádió. FM 103.
3: Beszédrehabilitáció teljes gége eltávolítást követően, ez a címe annak a rendezvénynek, amelyet a Borsodabaui Zemplén Vármegyei Kórházban rendeztek, mégpedig a szervezője dr. Karosi Tamás egyetemi docens, osztályvezető főorvos. Miért tartotta fontosnak ezt a konferenciát?
4: Hát az elsődleges apropója az volt, hogy a nem fülorgégész szakorvosok, elsősorban házi orvosok, illetve daganatos betegekkel foglalkozó szakemberek, onkológusok, sebészek, altatóorvosok megismerjék azt, hogy milyen paradigmaváltás következett be a teljes gégeltávolításon átesett betegek beszéd, illetve hangrehabilitációjában. milyen változások következtek be a kanülviselésben, és mivel jár az, hogy a betegben van egy hangprotézis. Sokan ezt nem tudják kezelni, nagyon félnek ezektől az eszközöktől, amelyek beültetésre kerülnek.
3: Mármint a betegek maguk?
4: Nem maguk a betegek, hanem elsősorban a kollégák, és úgy gondolom, hogy nagyon fontos egy széleskörű ismeretterjesztés, hiszen most már közel 1000 betegnél tartunk, akik hangprotézissel bírnak, és így történt meg a teljes életbe való visszahelyezkedésük.
3: Ezt úgy kell érteni, hogy ezek a betegek újra megtanulnak beszélni?
4: Ezek a betegeknek nem kell megtanulni beszélni. Ez egy óriási nagy különbség, hiszen a hangprotézis az gyakorlatilag magától működik, tehát egy minimális gyakorlás, egy fél órás gyakorlás után a beteg már beszél. A műtét után általában 2 héttel már ez működik is, tehát itt igazából beszédgyakorlásról nincsen szó. Sokkal inkább a orvos kollégák félnek ezektől az eszközöktől, hiszen már nem hagyományos fémkanülöket használunk, meg merev műanyag kanülöket, hanem szilikonkanülöket, úgynevezett műorrokat, amelyek párásítják, illetve a belélegzett levegőt, nem szárítják ki a légcsövet, illetve az alsó légutakat, illetve egy FFP2, sokszor FFP3 szintű szűrést biztosítanak, tehát óriási nagy jelentőségük van a vírusfertőzések, bakteriális fertőzések elkerülésében, illetve azt nagyon fontos tudni, hogy egy ilyen hangprotézis hogyan kell kezelni, tehát ez alapvetően a háziorvos kollégák szempontjából is egy nagyon fontos információ lehet. A másik oldal ennek pedig a szakdolgozók kérdése, hiszen a szakdolgozók is rendszeresen találkoznak kanülviselő betegekkel, és ezeknek a betegeknek a gondozása egészen más szemléletmódot igényel, mint a korábbi sztómával élő gég eltávolított betegeknek a gondozása. Hozzáteszem, hogy ugyan számos újdonságot tartalmaz ez a gondozás különbség, viszont sokkal könnyebb.
3: Ezt akartam kérdezni, hogy mennyire új ez a módszer?
4: Ez a módszer Magyarországon viszonylag új, néhány éve nagyon intenzíven, néhány centrumban. Magyarországon mi vagyunk a vezető centrum ebben a kérdéskörben. De az újdonsága ellenére, mint minden új technológia, igazából a gondozás és a beteg vezetés szempontjából egy sokkal-sokkal könnyebb feladatot ró az egészségügyi ellátó személyzetre.
3: Általában ezek a betegek, akik egy ilyen kanülviselésére hát kárhoztattak, mondjam ezt a szót, idősebbek vagy fiatalabbak? Tehát a korosztályt, melyik korosztályt érinti leginkább ezek a gégabetegségek?
4: Az az igazság, hogy itt nem feltétlenül csak a gége betegségekről beszélünk, hanem az algarattumorokról is, ahol ugyanúgy bizonyos stádiumokban sajnos a gégének és az algarat egy részének az eltávolítására van szükség. Igazából nagyon nagy a szórás, tehát még korábban egy ilyen 30-40 évvel ezelőtt a gégerák az erős dohányos férfi betegeknek volt a körülbelül 5. leggyakoribb daganatos megbetegedése. Ahhoz képest az elmúlt 5-10 évben ez az arány teljesen megváltozott, a gégerák visszaszorulni látszik, elsősorban megjelentek a szájüregi daganatok és az algarat daganatok.
3: Ennek mi az oka?
4: Még visszatérek az eredeti kérdésre, a férfiaknál gyakorlatilag a 3. helyre lépett elő a daganatos betegségek között a fejnyeki daganatoknak a előfordulási gyakorisága, és sajnálatos módon a nők azok kezdenek egálba jönni a férfiakkal, míg régen a 10 az 1-hez, vagy 20 az 1-hez volt az arány a fejnyeki onkológiai daganatoknál a nők javára. Ez most már kezd kiegyenlítődni, és a nőknél 4.-5. helyért rossz kifejezéssel versenyez ez a daganatos betegség. Egyre fiatalabbak a betegeink, tehát a 40-es évek elején, közepén járó betegeknél is nagyon gyakran látunk ilyen megbetegedéseket, és az okok sokrétűek, tehát itt nyilván a dohányzás, mértéktelen alkoholfogyasztás, rossz levegőminőség, különböző táplálék, adalékanyagok, stb. Fogyasztása, a genetikai hajlam, illetve a humán papillomavírusnak a szerepe az nyilván megkérdőjelezhetetlen. Viszont mi is értetlenül állunk a jelenség előtt, hiszen régebben sem ittak és dohányoztak kevesebbet az emberek, mint manapság. Úgyhogy ennek megfelelően nyilván egy nagyon komoly szociológiai, illetve statisztikai vizsgálatra van arra azzal kapcsolatban szükség, hogy miért halmozódik ez a betegség ilyen mértékben, és hogy miért pont ebben a régióban, hiszen országosan sajnos Borsod-Zemplén vármegye ezekben a betegségekben első számú helyen áll. Nem véletlenül lettünk mi is ilyen beszédrehabilitációs, illetve fejnyaksebészeti onkológiai központ, hiszen ezt maga a betegség előfordulási gyakorisága is kikényszerítette, viszont mi egy olyan választ adtunk erre, hogy ha ezt már csináljuk, akkor a lehető legmodernebb elvek és technikák mentén csináljuk, mégpedig úgy, hogy a beteg újra teljes életet tudjon élni.
2: A nap hírek, információk, tudósítások. Csillagpont Rádió. FM 103.
5: Pucsi Orsolya miskolci pszichológus az irodalom terápiáról beszél most.
6: Könnyen hozzáférhető, olcsó megoldások, ahhoz képest, hogyha tényleg szakembernek fizetnénk. Még az ókori Téba könyvtárának is ugye a felirata ez volt, hogy gyógyír a léleknek. És ahogy az olvasás gyógyír a léleknek, a zene is gyógyír a léleknek, illetve mindenféle alkotás, művészetterápiás alkotás, amivel hozzányúlunk a jobb agyféltekénkhez, és hasznosítjuk az ottani gyógyító energiáinkat, és mind az olvasás, mind a zenehallgatás, vagy a maga a zeneművelés, vagy az írás, hogyha mi is pici verseket írunk, vagy szöveget írunk, ugye az mind-mind csökkenti a bennünk levő feszültséget, és sokkal inkább megtanít bennünket arra, hogy meg tudjuk élni az érzéseinket, utána ki is tudjuk fejezni az érzéseinket, az legyen egy zenével való kifejezés, vagy egy festménynek a megfestése, a színek használata, vagy a történetírásban, a narratívánkban, mivel ugye mindenki történetekben él, és hogy ezzel is a narratívával is újra tudjuk keretezni az életünket. Akinek például olyan élettörténete volt, hogy mindig áldozatként látta benne magát gyerekként, egy elesettként, akinek nem volt eszköze, akkor most ír erről egy olyan történetet, ahogy, minthogyha egy mesefigurának a pozitív hőse lenne, és úgy teljesen más lesz az erre való viszonyulása, hogy hősként nézek arra a kisgyerekre, nem egy áldozatként, aki csak ki volt szolgáltatva a környezetének, hanem azokat az erőket, a bátorságát is most már észreveszem, amit eddig nem vettem észre. És ezáltal sokkal elfogadóbbakká válunk saját magunkkal, a környezetünkkel, akár az olvasással, a zenével, vagy a zeneszövegekkel, azért sokkal jobban megismerjük a világot, sokkal inkább nyitottabbá válunk a világra. És azért azt is tudni kell így a kutatások által, hogy a szellemi frissesség megőrzését is ugyanúgy szolgálják ezek. Például akik minden nap rendszeresen olvasnak, most legyen az egy fél óra, ők olyan 23 hónappal tovább élnek, mint a nem olvasók. Mert ez a rendszeres olvasás azért tényleg így van, hogy csökkenti a vérnyomást, csökkenti a stressz szintet, hoz egyfajta ilyen flu állapotot, vagy egyfajta ilyen megnyugvást, ami aztán nagyon jó a lelki egészségünk, meg ezáltal a fizikai egészségünkre is. Járt nálam egy srác, és mondja, hogy hát ő régen mindig használta az olvasásnapba, hogy ki tudott kapcsolni, de mostanában nem tudja beleszervezni az idejébe. Szóval miért nem? Dehogy nem. Bele tudja szervezni ezt a napi fél órát, akkor úgy állítja át a napi rutinját, hogy ezt bele tudja tenni, mint egyfajta megküzdést, amivel ő a mindennapjait majd jobban fogja abba magát érezni. És hogy akinek ez a zene, vagy az irodalom, vagy bármi, amit itt választ, akkor igenis ezt csinálni kell. És ettől tényleg nincs könnyebben hozzáférhető, olcsó dolog, mert mindenki ugye azt mondja, hogy a szakemberek milyen drágák, sajnos igen, de ez mindenki számára saját magának is hozzáférhető forrás.
2: A nap hírek, információk, tudósítások. Csillagpont Rádió. FM 103.
7: Kedves hallgatóink, önök a Nap című hangos hír összefoglaló magazinműsorunkat hallották itt az FM 103 MHz-en a Csillagpont Rádióban. A műsor technikai hátterét Ferenci Gábor kollégám biztosította. Felhívom a figyelmüket, hogy legfrissebb híreinket megtalálják a weboldalunkon Legérdekesebb beszélgetéseinket pedig visszahallgathatják YouTube csatornánkon és podcastjaink között is. Kövessék munkánkat a Facebookon, köszönjük, hogy figyelnek ránk. Én a műsorkészítő kollégáim nevében is megköszönöm megtisztelő figyelmüket. A műsor felelős szerkesztőjét, Németh Csabát hallották.
2: A NAP. Hírek, információk, tudósítások. Csillagpont Rádió.
8: FM

0: Csillagpont hírek, a Csillagpont Rádió hírműsora.
1: Látványos szakaszához érkezett Miskolc legújabb belvárosi beruházása. Modern közösségi térrel és új szolgáltatásokkal gazdagodott a miskolci Mindszenty templom környezete. Új lakóval bővült a miskolci állatkert állománya. Köszöntöm Önöket! Önök a Csillagpont Rádió híreit hallják a szerkesztőtől, Kecskés Ákostól. Látványos szakaszához érkezett Miskolc legújabb belvárosi beruházása. Hamarosan elkészül és beköltözhetővé válik a Szent István tér szomszédságában épülő Avalon társasház, adja hírül a minap.hu. Az Avalon Center Kft. Friss drónfelvételei és a helyszíni bejárás is megerősíti, hogy a munkálatok az ütemterveknek megfelelően haladnak. Tóth Róbert ügyvezető tájékoztatása szerint a bejárati ajtók már a helyükre kerültek, és a lakásokban a burkolási munkálatok mellett a szaniterek beszerelése zajlik. Az épület technológiai szempontból is egyedülálló lesz a megyeszékhelyen, hiszen itt alkalmaznak először teljesen automatizált fűtési és hűtési rendszert. A fenntarthatóságot és a kedvező rezsiköltségeket a modern szigetelés mellett az egyedi hőmennyiség és vízmérők is garantálják majd. A kivitelezés befejezését követően megkezdődnek a hatósági és földhivatali eljárások, így a tulajdonosok várhatóan már az év végén birtokba vehetik otthonaikat. Az ingatlan azonban több lesz egy egyszerű lakóháznál, az alapkoncepció egy nyitott, vegyes funkciójú közösségi tér létrehozása volt. A földszinten egy mindenki számára átjárható, látványos passzást alakítanak ki, amelyet parkosított kert és köztéri szobor tesz még vonzóbbá. A szolgáltatások köre is bővül a belvárosban, hiszen az épületben egy exkluzív étterem és egy szépségszalon is helyet kap majd. A kényelmet tágos mélygarázs szolgálja, a környezet tudatosság jegyében pedig a tetőre félméteres földréteget és dús növényzetet telepítenek. Modern közösségi térrel és új szolgáltatásokkal gazdagodott a miskolci Mindszenty templom környezete. A műemléképület udvarán végrehajtott beruházás célja egy szakrális, mégis nyitott városi találkozóhely kialakítása volt. A fejlesztés csak nem 270 millió forintból, az egri főegyház megye támogatásával és a hívek adományaiból valósult meg. A munkálatok során elbontották a régi romos garázsokat, helyükön pedig egy 40 férőhelyes parkolót hoztak létre. Az autósok kényelmét elektromos töltőállomások is szolgálják, ami jól mutatja az egyház nyitottságát a modern megoldásokra. Juhász Ferenc plébános elmondta, a projekt egyik legszebb eleme a mediterrán stílusú, kuttal díszített belső udvar. A szakember által csak Mindszent teraszként emlegetett terület Róma hangulatát idézi meg Miskolc szívében. A tér központi eleme a Mindszent térről idekerült Csupros Mária szobor, amely a felújítás után méltó helyre lelt. A plébános hangsúlyozta, a kert bárki számára nyitott, így hívők és városlakók egyaránt betérhetnek egy kis csendes pihenőre. A biztonság érdekében a plébánia belső udvarát elkülönítették, amelyet vasárnaponként a hívek előtt is megnyitnak. A terület hivatalos megáldására május 17-én a 10 órai szentmise után kerül sor Ternyák Csaba egri érsek jelenlétében. Az ünnepi alkalom keretében az érsek egy facsemetét is elültet majd, szimbolizálva a közösség és a hit folyamatos növekedését. Ünnepélyes keretek között emlékeztek meg Miskolcon Kelemen Didák Minorita szerzetessel, a város egyik legmeghatározóbb egyházi alakjáról. A tiszteletre méltó templomépítő halálának 282. évfordulója alkalmából a Deák téren a róla elnevezett fiú kollégium előtt avattak emlékkövet. A kézzel vésett alkotás Mankovics Tamás adománya, amely a két évvel ezelőtt elültetett emlékfa mellett hirdeti a szerzetes életművét. Várhelyi Krisztina, az Éltető Lélek Alapítvány alapító tagja, beszédében kiemelte, Kelemen Didák a remény zarándoka volt, a háborúk és nyomor sújtotta Magyarországon. Neki köszönhető a miskolci katolikus élet újjászervezése és a város ékességének számító Nagy Boldogasszony Minorita templom felépítése is. Menyhárt Szabolcs, a Keresztény Értelmiségiek Szövetségének helyi elnöke szerint a szerzetes példája a mai napig aktuális üzenetet hordoz. Rámutatott, a közösségért való önzetlen munka és az összefogás az alapja egy szebb és élhetőbb Miskolc építésének. A megemlékezésen a versbarátok köre adott zenés irodalmi műsort, az emlékkövet pedig Blénesi Róbert minorita atya áldotta meg. Az eseményen részt vettek a kollégium növendékei is, akik a mindennapokban büszkén ápolják a szerzetes szellemi örökségét és gondozzák emlékfáját. Új lakóval bővült a Miskolci Állatkert állománya. Egy Németországból érkezett hím vadmacska foglalta el helyét az intézményben. A fiatal kis ragadozó egy 16 éves korában elpusztult példány helyére érkezett, hogy tovább népszerűsítse ezt a különleges fajt. Bár a vadmacska megjelenésében nagyon hasonlít a házi macskára, valójában egy fokozottan védett, hazánkban is őshonos vadállatról van szó. Jellegzetessége a szürke és fekete csíkos bunda, valamint a házi rokonsághoz képest jóval robosztusabb testfelépítés. A legbiztosabb ismertetőjele a bozontos vastag farka, amelyen 7-9 sötét gyűrű látható, a vége pedig mindig tompa és fekete. A Miskolci Állatkert szakemberei szerint az új jövevény már teljesen belakta új otthonát és kiváló étvágynak örvend. Darvas Katalin zoopedagógus kiemelte, a vadmacskák rejtőzködő magányos életmódot folytatnak, így az egyedüllét nem okoz számukra gondot. A faj fennmaradása a természetben sajnos komoly veszélyben van, főként az emberi terjeszkedés és az elvadult házi macskák miatt. Az elkóborolt házi kedvencek ugyanis nem csak betegségeket terjesztenek, hanem kereszteződhetnek is a vadon élő egyedekkel. Ez a folyamat a vadmacskák genetikai állományának felhigulásához vezet, ami hosszú távon a faj eltűnését okozhatja. Az állatkertekben zajló faj megőrzési programok éppen ezért kulcsfontosságúak ezen ritka ragadozók védelme érdekében. A miskolci látogatók számára a vadmacska megfigyelése türelmet igényel, hiszen az állat napközben előszeretettel rejtőzik el. A gondozók elmondása szerint a hím egyed nevet egyelőre még nem kapott, de hamarosan erre is sor kerülhet. Miskolc színes táncpalettája mutatkozik be vasárnap a Művészetek Háza előtti téren a 8. nagy táncválasztón. Helyi tánccsapatok és iskolák fellépésein keresztül a társas tánctól a hip-hopig számos stílussal ismerkedhetnek meg az érdeklődők. A tánc világnapjához kapcsolódó esemény a bemutatók mellett a nyári táborokról szóló tájékozódást és a beiratkozást is lehetővé teszi. Az idei Táncolj az egészségedért motto a mozgás egészség megőrző szerepére helyezi a hangsúlyt. A szervezők minden korosztályt várnak, hogy közösen fedezzék fel a tánc örömét. Ez a rendezvény a tánc közösségépítő erejére is fókuszál. A színes program méltó ünnepe a tánc világnapjának. Köszönöm a figyelmet, a Csillag.rádió híreit Kecskés Ákostól hallották.
0: Csillagpont hírek, a Csillagpont Rádió hírműsorát hallották. Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében.

hívják úgy, a magányrák. Éjfél után megint nem történt semmi, na ezt hívják úgy, hogy barátság. Éjfél után bizony nagyon jó lenne, ha szépen lassacskán elhúznál. Sírhatnék komban még éjfél előttről kijönne, hogy

várja meg kint a holnapot, s ne csinálj nagy zajt, finoman lépkedj, na puszi, na pá, na jó éjszakát. Éjfél után megint pont úgy van épp, ahogy tegnap is hagytuk.

0: Hírek a Csillagpont Rádióban.
1: Jövő szombaton alakul meg az új országgyűlés. Szándékosan mérgezhették meg a BB ételeket Ausztriában. Napos koranyárias idő várható. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Egy hét múlva tartja alakuló ülését az új országgyűlés, és akkor választják meg a miniszterelnököt, Magyar Pétert. A leendő kormányfő azt írta, megválasztása és eskütétele kora délután lesz a parlamentben, amit a Kossuth téren is közvetítenek, ahol ünnepet is tartanak az alakuló ülés után. Az országgyűlési választáson 3 párt szerzett mandátumot, a Tisza pártnak 141, a Fidesz-KDNP-nek 52, a Mi Hazánknak 6 képviselője ül be az új parlamentbe. Vízügyi cselekvési terv összeállítására kérte fel Gajdos Lászlót a Tisza kormány leendő élő környezetért felelős miniszterét, Magyar Péter. A leendő kormány fő közösségi oldalán hangsúlyozta, a súlyos aszályhelyzet, valamint a folyóvizek és a talajvíz alacsony szintje miatt a természetvédelem és az agrárium területén is azonnali cselekvésre van szükség. A leköszönő kormány nem hajtja végre az Európai Unió bíróságának a magyar gyermekvédelmi törvényre vonatkozó ítéletét. Ez áll a még hivatalban lévő miniszterelnök Sulyog Tamás államfőnek írt levelében. Orbán Viktor a döntést politikai, jogi és alkotmányos aggályokkal indokolta. A bírósági ítélete mind a tagállami szuverenitás, mind az alkotmányos identitás súlyos sérelmét veti fel, olvasható Orbán Viktor levelében. Újabb Vas vármegyei település lehet érintett az aszbeszt botrányban. Táplán-Szentkereszten is felmerült, hogy szennyezett kőzózalékot használtak több útnál is. Az önkormányzat vizsgálatot kezdeményezett. A leköszönő és az alakuló új kormány országos felmérést és gyorsított kárelhárítást rendelt el. Eddig 4 település, Szombathely, Bozsok és Kőszeg érintett az ügyben. A szennyezett kőzózalék Ausztriából érkezett. Egy nap alatt több mint 60 körözési ügyet zártak le a fővárosban a rendőrök a héten. Egy összehangolt akcióban csak nem 2000 ügyet vizsgáltak át, majd 62 embert fogtak el, vagy állapították meg tartózkodási helyüket. Több embert azért kerestek, mert nem vonultak be a börtönbe a büntetésük letöltésére, de voltak, akik ellen bűncselekmény vagy be nem fizetett pénzbírság miatt adtak ki elfogató parancsot. Őrizetbe vettek egy gyanúsítottat Ausztriában a patkányméreggel szennyezett HIP BB ételek ügyében. A 39 éves férfi kihallgatása folyamatban van. Április közepén került elő az első mérgezett BB ételes üveg, amelyben 15 mikrogram patkánymérget találtak. A gyártó később bejelentette, hogy a szennyezés nem véletlenül került az üvegekbe, a cég zsarolási kísérlet áldozata lett. Vasárnap szinte zavartalan napsütésre számíthatunk, eső nem várható. A hajnali 1 és 9 fokról délutánra 20 és 25 fok közé melegszik a levegő, a nyugati ország részben lesz a melegebb.
0: Csillagpont Rádió FM 103. Lux Funk Soul Power. Lux Funk. A műsor, amelyre 40 évet vártunk.
2: A műsor támogatója a Gáz Jeans és a festékek szakértője az Egrokor ZRT.
0: Újdonságok vagy régi sikerek? Erre keressük a választ. A Magyar Rádió márványtermének stúdiójából köszönti Önöket a műsor zenei szakértője Rota Francesco és a műsorvezető szerkesztő Gulics Norbert.
3: Folytatjuk mai műsorunkban azt, amit az elmúlt két adásban megkezdtük, a mai táncolható könnyűzenei műfajok ősét, gyökerét, a szólmuzsika bemutatását. Az eddigi műsorainkban bemutattuk ugye a Mautan lemeztársaság, a Philadelphia Records, a Southern Soul és még néhány szólműfaj neves előadóját. A mai műsorunkban bemutatjuk a második óra legelejének néhány dalán keresztül a funk keletkezését, szólhoz kapcsolódó történetét és legnagyobb sztárjait. Kezdődjön a műsor azzal a dallal, mely az eredetéje az előző műsorunk befejező számának, a Sweet Inspiration dalának, a Hot Butterfly-nak. Egy olyan előadó következik, akitől túl sok dalt nem fogunk játszani adásaink folyamán, viszont nagyon fontos, hogy bemutassuk Greg Diamondot, aki a 70-es évek végének legnépszerűbb diszkózenei producere volt. A Hot Butterfly Greg Diamond szerzemény, a Bionic Boogie, akivel előadja, az pedig egy fantáziazenekar, ugyanis session zenészeket szereztek a munkáikhoz, illetve a szerzeményeikhez. Egyetlen egy különlegessége van a dalnak, mégpedig a vokalista, aki nem más, mint Luther Vandross. A következőkben szóljon Greg Diamond és a Hot Butterfly.
0: Ez a Lux Funk Soul Power.

Ez volt itt Greg Diamond, The Bionic Boogie és a Hot Butterfly. A dalt nagyon sokan ismeretik, ugyanis a 80-as évek elején Chaka Khan is feldolgozta, és arra is emlékszem, hogy Chaka Khan verziója sokkal népszerűbb volt, mint ez a Greg Diamond.

0: és 1980-ban Amerikába költöztek, számítván a sokkal tapasztaltabb muzsikusok közreműködésére.
1: Rota Francesco vagyok, a Senso Magico szólzenekarból. Na szóval...
0: És a rotációs kapához csatlakozik, abszolút, kapcsolódik a rota név?
1: Abszolút kapcsolódik, ugye ez a rota, az azt jelenti, hogy ugye rotálás, ugye körbe-körbe forgatás. Vatikáni papok kerekasztal olyan, mint most ülünk, ez volt a rota különben, ahol megvitatták a nagy dolgokat, mint ahogy mi is, ha engedett, hogy elmondjam, a Change zenekar két kiváló gitárosát, Paolo Granolini és Davido Romano, akik most egy vadonatúj, eddig még nem elemzett pengetési technikát fognak itt a Lux Funk Soul Power hallgatóinak bemutatni. Ezt majd még ki fogom bővebben fejteni, mint Lux Funk zeneelméletet. Annyit viszont így előzetesen mondanék, ugye, hogy a Memphis-i, ez a shaftos, Isaac Hayes-es, wow-pedálos, sikamikás szandot már ugye kielemeztük. Beszéltünk itt a Barry White muzsikánál, a Let the Music Play-nél egy ilyen szellős soul ritmikáról, és most pedig egy 16-os pengetés fog következni, és ezt a 16-os pengetést meg fogja spékelni egy zseniális hang, akit nevezünk nevén.
0: Luther Vandross.
1: Bizonyám.
0: A 70-es évek végén tűnt fel, már 6 éves korától zongorázott, autodidakta módon tanult meg zongorázni, mindamellett, hogy kitűnően énekelt. Ez a dal, amit a Change-el készített 1980-ban, ez volt az utolsó munkája, ahol más zenekaroknál vokálozott. A lemezjátszók korongján a Change és a Glow of Love.
2: Újdonságok vagy régi sikerek? Ez a Lux Funk Soul Power.

0: Ez volt itt a Change és a Glow of Love is, egy igazán fantasztikus hang. A 80-as évek, illetve a 90-es évek legjobb soul vokál hangja Luther Vandross. A zenekarról annyit el kell mondani, hogy Jacques Petrus, aki összehozta a Change-t 1980-ban az olasz-amerikai koprodukcióban. Utána a zenekar működésében a 80-as évek közepétől egyfajta népszerűségi lanyhulás állt be, és ami érdekes ebben a szituációban, hogy ez a lanyhulás akkor következett be, amikor a két későbbi szuperproducer Jimmy James és Terry Lewis, akikről még nagyon-nagyon sok szó lesz a Lux Funk Soul Power adásaiban. Ez a két producer átvette a Change működését, dolgait, és onnantól kezdve gyakorlatilag csődbe ment a zenekar.
1: Azt azért tudnunk kell, nagyon ritka az ilyen, főleg ritka volt így a 70-es években, hogy a zenét Olaszországban veszik fel, és csak az ének miatt kerül át ugye Amerikába, és a vokált ugye Luther Vandross révén éneklik fel Amerikába, ugye így volt?
0: Így volt, ez nagyon fontos a Change esetében, 1980-ban ez történt.
1: Tehát tudtak muzsikálni Olaszországban is. Viszont most egy picit váltunk, és most átadjuk a vokálnak a szerepet, igaz Norbi? Tehát most háttérbe szorítjuk a zenét.
0: Luther Vandross esetében is a vokálon volt a fő hangsúly.
1: Is.
0: Plusz azon a gitárpengetésen, amit 2 perc alatt tanítottál meg.
1: Tegnap. És ezekkel a munkás ujjakkal gyakorlatilag ugyanúgy muzsikál.
0: A krumpliszedő ujjaimmal le tudtam gitározni 2 perc múlva ezt a
1: feelinget. Na most azt képzeld el...
0: Nem én vagyok ügyes, ilyen egyszerű a dal.
1: Ez lesz a 16-os pengetésnek a lényege.
0: Tehát először Harold Melvin and the Blue Nuts és a Wake Up Everybody, aztán egy kiváló dal a Teddy Pendergrass és a Turn Up the Light. Hogy a kettő között mi az összefüggés? A Harold Melvin and the Blue Nuts 1971-től akkor lett igazán sikere egy zenekar, amikor a Philadelphia Recordshoz szerződtették Teddy Pendergrass-t, a Cadillac dobosát, aki mellesleg rendkívül jó vokalista volt, amit látni fogunk, illetve hallani fogunk. 1976-ig volt nagyon magasan a Harold Melvin and the Blue Nuts csillaga, addig az időpontig, amíg Teddy Pendergrass a tagja volt a zenekarnak, 77-től önálló nagylemezekkel jelentkezett. Teddy Pendergrassról annyit kell tudni, hogy a 70-es évek legnagyobb férfi ideája volt. Nem csak a fekete bőrű lakosság körében, hanem az egész amerikai társadalom körében.
1: Tegnap megmutattam pont a műsorba készülvén a feleségemnek is egy nótáját, és hát szégyen nem szégyen, de lázba jött az asszony Teddy Pendergrasstól. Én azt mondom, hogy most itt egy világválogatott hangarzenál fog következni, amiből a második muzsikának kiemeljük a győztest, Teddy Pendergrasst, leoltjuk a lámpákat, és...
0: És induljon a dal, Turn Up the Light, illetve előtte Wake Up Everybody.

0: Újdonságok vagy régi sikerek. Ez a Lux Funk Soul Power.
1: Ez a központi gondolata a Lux Funk Soul Powernek, mely a Magyar Rádió Márvány termében készül, és eredeti bakelit lemezek forgatásával veszük fel a műsorainkat. Hangmérnökeink, akik segítenek a lemezek megszólaltatásában, Orbán Attila és Kovács György, ezúton is köszönöm a munkájukat, és persze Dósa Mártonnak, aki folyamatosan felügyeli a történéseket, itt a stúdión belül és kívül is. Hogyha visszagondol a kedves hallgató, hogy mit hallott, és elmondjuk neki azt a történetet, hogy ezt a dalt, amikor kiadták 1982-ben, akkor Teddy Pendergrass Rolls-Royce-ával egy fának ütközött, amiből 45 percen keresztül nem tudták kiszabadítani. A végeredmény az volt, hogy egy olyan gerincvelű sérülést szenvedett, melynek okán deréktól lefelé lebénult. 1982 után tolószékben töltötte a következő 25 évét, és így is koncertezett.
2: Igen, mondjuk azt még hozzá kell tenni, hogy elgondolkodunk itt a sorsszerű dolgokban, hogy vajon miért történhetett ez, ugye ez egy örök talány, hogy van-e oka, vagy nincs-e oka a történéseknek. De Teddy Pendergrass a jóképűségét kihasználta, és ugye nagyon nagy kujon volt, és gyakorlatilag nem nagyon tudunk olyan művésznőt, aki kisebb-nagyobb románcban ne keveredett volna vele.
1: Fogunk majd mutatni utána is dalokat, tehát ebből a korszakából mindenképp. De lépjünk tovább. Teddy Pendergrass után a 60-as évek közepének első színesbőrű női ideája, Didi Sharp Gamble. 1970-ben, amikor elvette Kenneth Gamble a Philadelphia Records ura és parancsolója, akkor kapta meg a Gamble nevet. Egyébként 2 darab nagylemezt jelentetett meg a Philadelphia Records színei alatt, az elsőt 1970-ben, és 10 évvel később 1980-ban azt a nagylemezt, amelyről a mai dalt forgatjuk. A kettő között mi volt a különbség? Egy válókereset, egy válóper, mely 7 évig tartott. Ennek a lemeznek az anyaga elméletileg 1973-ban már elkészült. Viszont a Gamble bosszúból nem akarta átadni annak a hölgynek, aki felesége volt és válókeresetet nyújtott be ellene. A lényeg az volt, hogy a 80-as évek végén úgy került napvilágra ez az album, hogy egy bírósági döntés több 10 millió dollár, és ennek a nagylemeznek az elkészítését ítélte meg a bíróság 1980-ban Didi Sharpnak, hogy még ki kell adnia a Philadelphia Recordsnak, annak összes bevételével együtt át kell utalni a hölgy számára.
2: Ugye mindenkinek, akinek ilyen nyakatekert neve van, a producerek megpróbálnak egy jó csengő vagy egy művész nevet adni, és nála is gondolkodtak, de adott volt az, hogy ő magát és mindenki ő D-nek szólította.
1: Diane Leroux volt az eredeti neve egyébként.
2: Így van, és ugye a magas C-ről hallottunk már, hogy Zambó Jimmy meg stb. Kapcsán, ugye, hogy nagyon sokan ki tudják énekelni, vagy nagyon kevesen ki tudják énekelni a magas C-t. Na most ez a hölgy a magas D-t is gyönyörű szépen ki tudta tornászni a kis hangszálacskáin, és mivel ő volt az a D, aki a magas D-t ki tudta énekelni, ezért adott volt, hogy ő legyen D-D Sharp.
1: Ez itt az I Love You Anyway.

0: Újdonságok vagy régi sikerek. Ez a Lux Funk Soul Power. Lux Funk Soul
1: Power. A kritikusok úgy jellemezték Frankie Beverly zenekarát, hogy a Philly Soul stílus Marvin Gaye egyéniségével ötvözve. Mikor megmutattam ezt a dalt Francescónak, akkor ő azt mondta, hogy ne, ezt a dalt ne tegyük be, mert túl unalmas. Frankie Beverly története arról szól, hogy 1976-ban, amikor találkoztak Marvin Gaye-jel, Marvin Gaye adta a zenekarnak a nevét, és ugyanazt azt a pszichedelikus soul muzsikát halljuk a Maze zenéjén keresztül, amit Marvin Gaye sok hangszerrel elkészített a 70-es évek elején. Annyi történt csak, hogy Frankie Beverlyék egy kicsit módosítottak rajta, egy kicsit modernizálták hangzásilag a kiadást.
2: Semmiképpen nem akartam lehúzni Frankie Beverlyt és a Maze-t. Egész egyszerűen csak amennyire jó bekezdődik ez a nóta, hallgatóként beleránt egyben a muzsikába, úgy a fél perc, 3-4 perctől kezdődően megáll a dolog, és egy monotonitássá válik, ami mellett elgondolkodok, megtervezem a jövő hetemet, tehát így unalmassá válik szerintem. Viszont amikor én is először hallottam Frankie Beverlyt, rögtön az jutott eszembe, hogy ilyen Marvin Gaye áthallást van a dologban, hiszen az alsó lágékban, hangtartományokban épp úgy hajlamos a motyogásra, mint Marvin. Fent viszont egyértelműen ugyanolyan zseniálisan hajlít Beverly, mint Marvin. Bízzuk szerintem a Lux Funk Soul Power hallgatóira, hogy jó választás volt, vagy nem.
1: Több mézdalt fogunk forgatni az adások folyamán. 1977 és 1983 között a Maze 9 nagylemezt jelentetett meg, melyből 6 aranylemez lett. Tehát nem kis pályazenekarról beszélünk, és még egy történet. Ugye kezdtük két diszkódallal, Luther Vandross és a Bionic Boogie által, aztán 2-3 dal volt a Philadelphia Records által, és most a Philadelphia Records stílust, a Philly Soul-t átvezetjük az Urban Soul stílusa felé, tehát egyfajta alapág, a soul egyik alapága, az Urban Soul Philadelphia stílussal vegyítve. Ez itt a Maze és Frankie Beverly.
0: Újdonságok vagy régi sikerek? Ez a Lux Funk Soul Power.

0: Mész Frankie Beverly-vel, és ez volt a Joy and Pain. Ez itt a Lux Funk Soul Power, a philadelphiai soul, az urban soul műfajával keveredő, és nem véletlenül mondtam ez előbb az urbán soul-t. Az a helyzet, hogyha értetővé szeretnénk tenni egy műsort, így is az a problémánk, hogy ebben a műsorban nagyon sok olyan külföldi, elsősorban angol kifejezést használunk, ami megnehezíti azok számára a műsor érthetőségét, akik kevésbé beszélik az angol nyelvet. Így most mondanám tovább, hogy urbán szól, Philadelphia keveredése után. Nézzük meg, hogy mi történt Chicagóban, amikor ezt a szól alműfajt elkezdték keverni. Curtis Mayfield, aki pályáját az Impression zenekarban kezdte 60-as években, az első olyan fekete muzsikus volt, aki kőkeményen használta a szóló gitárját a zenéjében a 70-es évek elején. 1970-ben szóló karrier, és egy rendkívül jó pálya. Ő volt az első, aki nyíltan kimerte nyilvánítani a feketék egyenjogúságát. Nyíltan beszélt a feketék érzéseiről, amit előtte senki nem mert megtenni 1970-ben. Curtis Mayfield volt a fekete zene egyik nagy szabadságharcosa.
1: Múlt héten a Lux Funk Soul Power zeneelmélet rovatunkban már szemléltettem, hogy ugye a tiszta hangos rekeszizmus éneklést és a falzett fejhangos éneklést miben tudjuk megkülönböztetni egymástól. Na most Mayfield is a fejhangjainekesek táborát erősíti, de az ő technikája olyan, mintha a természetes hangjai fel tudnának menni a magas hangtartományokba, de természetesen nem tudnak, ez is falzett, csak nincs akkor a kontraszt a két hangszínek között, mint például a Bee Gees vagy az Earth, Wind & Fire esetében. Ritka adottság, hogy falzett hangjai is teljesen szinte olyanok, mintha a saját természetes hangszínei lennének. Más zenei műfajokban is van egy-két ilyen kiváló művész, például George Michael vagy Freddie Mercury is hasonló képességekkel rendelkezett. Groove-os soul-muzsika következik a lemezjátszókon, funk is a lüktet, mégis szól, tehát mi szól?
0: Akik ismerik Curtis Mayfield dalait, azok azt várják, hogy a Superfly 1972-ből, viszont én úgy gondoltam, hogy egy különleges dalt hozunk Curtis Mayfield-től, ez 1979-es Heartbeat albumáról. Olyan jó vagy nekem. You're so good to me, Curtis Mayfield.

0: Curtis Mayfield és You Are So Good To Me volt a lemezjátszó korongján. Ugorjunk át a tengeren túlról a Szigetországba, Angliába, ahol is Jimmy Jeans and the Vagabonds a 70-es évek közepén diszkózenét kezdett játszani, de mielőtt ez megtörtént volna, 1959-ben Jamaikában alapította meg zenekarát, Jimmy James and the Vagabonds, vagyis Csavargók néven, majd 1964-ben Angliába költöztek. Nem tudom, aki 1965-ben mondjuk 18-20 éves lehetett, tehát a mai 60-65 éves korosztály, az lehet, hogy emlékszik rájuk, ugyanis Jimmy James and the Vagabonds 1965-ben a kulturális csereprogram keretében Magyarországon járt, és több nagyvárosban is koncerteztek, reggae zenét játszottak, ilyen reggae soul keveréket játszottak. Menjünk tovább, 1969-ben feloszlatta a zenekarát, majd 1976-ban újra alakította, és ettől az időponttól kezdve három nagy lemezt jelentettek meg diszkó stílusban. Most én egy kis lemezt hoztam, az első diszkó stílusban megjelent nagy lemezének az előfutárát, Jimmy James and the Vagabonds, és a Want You So Much.
1: Újdonságok vagy régi sikerek? Ez a Lux Funk Soul Power.

0: Ez a Lux Funk Soul Power. Lux Funk
1: Soul Power. Következzék Johnny Bristol, aki 1960-tól tagja, oszlopos tagja a Motown lemeztársaságnak, mint szerző, Herbie Fukuával alakítottak egy rendkívül jó szerző duót, és 1973-ig írta dalokat a Motownak, aztán 73-ban, amikor a Philadelphia Records elkezdett tüzelni, feltörni, akkor a Motown süllyedős. Johnny Bristol otthagyta a Motownt 1973-74-ben, pedig kiadott egy olyan albumot, amely úgy gondolom, hogy minden szógyűjtő álma, hogy ott álljon a polcon, ha tetszik, ha nem. Ez az album volt a Hang On In There Baby, és erről az albumról hoztunk egy dalt, a You And I-t. A Lux Funk Soul Powerben először Johnny Bristol.
0: Újdonságok vagy régi sikerek? Ez a Lux Funk Soul Power.

0: Ez a Lux Funk Soul Power. Lux Funk
1: Soul Power. A folytatásban a Kool & The Gang story. Röviden, 1973-ban Robert Kool belalapította a zenekart. Különösebb sikert nem értek el, még nem találkozott Robert Kool Bell, a zenekar alapítója, James Brown zenekarának buszsofőrjével, aki 1957 óta szállította a Famous Flames-t, és egy kocsmában egyik este elpanaszolta neki a problémáját, mire a buszsofőr annyit mondott, hogy rá se ráncs, holnap reggel bemutatlak valakinek. Ekkor mutatta be annak a menedzsernek, aki gyakorlatilag pályára állította a Kool & The Gang-et, és a sztorit utána már ismerjük, olyannyira, hogy 1978-ban még átmenetileg Grammy-díjat is kapott a csapat, de Kool & The Gang sztoriról annyit, hogy a Kool & The Gang-et Magyarországon én azt gondolom, hogy nem ismernék ennyien, vagy nem ismerni minden diszkóban, táncos klubban járó fiatal vagy idősebb, hogyha nem csatlakozik a zenekarhoz 1978-ban egy időben Yumir Deodato, a brazil jazz funk billentyűs, és James G.T. Taylor, aki meghatározó hangja lett 1978-tól 1986-ig a zenekarnak.
2: Kool & The Gang, hát ez egy fantasztikus dolog. Nekem is a általános iskolás éveim kedvenc zenekara volt, és hát mi más, mint a Get Down It Ot, amikor először hallottam egy medence diszkóban, Tóth Komlóson, már ez is egy nagy feeling volt, hogy le volt engedve a medence, és abban a mederben volt a diszkó, és amikor először hallottam ezt a nótát, egyszerűen megzavarodtam, elájultam, aztán újra elájultam, hát ez nem igaz, hogy micsoda zene. Megkérdeztem akkori diszjokétől, hogy ez mi ez az egész, hát ez valami fantazmagória. Hétfőn az volt az első dolgom, hogy kimentem a piacra, és megnéztem a kazettásnál, hogy hát, ha valami műsoros dolgot lehet venni, és sikerült is megvennem ezt a kazettát. Onnantól minden nap meghallgattam újra és újra, úgyhogy tudom Gulis doktor, hogy ciki manapság ezzel a Kool & The Gang-el villogni lehet is mindig, de az igazság, hogy mindig szeretem. Azt még szakmailag egyébként el kell mondani a csapatról, hogy bármennyire is könnyű a hangzásuk, kizárólag dur akkordokból áll a muzsikájuk, ami azért nagyon érdekes, fogunk erről is majd később beszélni, mert az igazi kemény funky muzsikák, mint például James Brown, csak és kizárólag kemény dur akkordokat alkalmaznak, és ettől lesz annyira kemény funky. A Kool & The Gang is kizárólag dur akkordokat alkalmaz, mégis könnyű a dal, ezt fogom majd később kifejteni.
1: Kool & The Gang. Yumir Deodato volt az, aki producerként felvirágoztatta a Kool & The Gang-et, és többek közt ezt a dalt is írta neki, mondjuk a Ladies Night mellett. Tehát rendkívül jó, csengésű, a magyar diszkóban ismert dalok többségét, jelentős részét Yumir Deodato írta a Kool & The Gang-nek. Tehát Kool & The Gang, Yumir Deodato és G.T. Taylor. Kool & The Gang nélkül szólműsort nem lehet készíteni.
0: Újdonságok vagy régi sikerek. Ez a Lux Funk Soul Power.

0: Ez a Lux Funk Soul Power. Keressék a műsort a www.soulpower.hu oldalon, a Lux Funkot a Facebookon, vagy írjanak nekünk a soulpower@luxfunk.hu címre. Ne menjenek messzire, hamarosan folytatjuk.
1: A műsor támogatója a Gaz Jeans és a Dunaplast festék család gyártója az Egrokor ZRT. Lux Funk Soul Power.
2: Hírek a Csillagpont Rádióban.
3: Jövő szombaton alakul meg az új országgyűlés. Szándékosan mérgezhették meg a BB ételeket Ausztriában. Napos koranyárias idő várható. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Egy hét múlva tartja alakuló ülését az új országgyűlés, és akkor választják meg a miniszterelnököt, Magyar Pétert. A leendő kormányfő azt írta, megválasztása és eskütétele kora délután lesz a parlamentben, amit a Kossuth téren is közvetítenek, ahol ünnepet is tartanak az alakuló ülés után. Az országgyűlési választáson 3 párt szerzett mandátumot, a Tisza pártnak 141, a Fidesz-KDNP-nek 52, a Mi Hazánknak 6 képviselője ül be az új parlamentbe. Vízügyi cselekvési terv összeállítására kérte fel Gajdos Lászlót a Tisza kormány leendő élő környezetért felelős miniszterét, Magyar Péter. A leendő kormányfő közösségi oldalán hangsúlyozta, a súlyos aszályhelyzet, valamint a folyóvizek és a talajvíz alacsony szintje miatt a természetvédelem és az agrárium területén is azonnali cselekvésre van szükség. A leköszönő kormány nem hajtja végre az Európai Unió bíróságának a magyar gyermekvédelmi törvényre vonatkozó ítéletét. Ez áll a még hivatalban lévő miniszterelnök Sulyog Tamás államfőnek írt levelében. Orbán Viktor a döntést politikai, jogi és alkotmányos aggályokkal indokolta. A bírósági ítélete mind a tagállami szuverenitás, mind az alkotmányos identitás súlyos sérelmét veti fel, olvasható Orbán Viktor levelében. Újabb Vas vármegyei település lehet érintett az aszbeszt botrányban. Táplán-Szentkereszten is felmerült, hogy szennyezett kőzózalékot használtak több útnál is. Az önkormányzat vizsgálatot kezdeményezett. A leköszönő és az alakuló új kormány országos felmérést és gyorsított kárelhárítást rendelt el. Eddig 4 település, Szombathely, Bozsok és Kőszeg érintett az ügyben. A szennyezett kőzózalék Ausztriából érkezett. Egy nap alatt több mint 60 körözési ügyet zártak le a fővárosban a rendőrök a héten. Egy összehangolt akcióban csak nem 2000 ügyet vizsgáltak át, majd 62 embert fogtak el, vagy állapították meg tartózkodási helyüket. Több embert azért kerestek, mert nem vonultak be a börtönbe a büntetésük letöltésére, de voltak, akik ellen bűncselekmény vagy be nem fizetett pénzbírság miatt adtak ki elfogató parancsot. Őrizetbe vettek egy gyanúsítottat Ausztriában a patkányméreggel szennyezett HIP BB ételek ügyében. A 39 éves férfi kihallgatása folyamatban van. Április közepén került elő az első mérgezett BB ételes üveg, amelyben 15 mikrogram patkánymérget találtak. A gyártó később bejelentette, hogy a szennyezés nem véletlenül került az üvegekbe, a cég zsarolási kísérlet áldozata lett. Vasárnap szinte zavartalan napsütésre számíthatunk, eső nem várható. A hajnali 1 és 9 fokról délutánra 20 és 25 fok közé melegszik a levegő, a nyugati ország részben lesz a melegebb.
2: Csillagpont Rádió FM 103.
0: Újdonságok vagy régi sikerek? Most folytatjuk a Lux Funk Soul Power-t. A Magyar Rádió Márványtermének stúdiójából ismét köszönti Önöket a műsor zenei szakértője Rota Francesco és a műsorvezető szerkesztő Gulics Norbert.
1: A műsor támogatója a Gaz Jeans és a festékek szakértője az Egrokor ZRT. Lux Funk Soul
4: Power. Beszéljünk a funkról. Beszéljünk a Lux Funk fő profiljáról, arról a műfajról, amely a soulból alakult ki, és Francesco el fogja magyarázni a zenei sajátosságait a soulhoz képest. Folyamatosan felvetődő kérdésre válaszolnék, hogy mi a különbség a funk és a funky szó között. Gyakorlatilag semmi. Olyan, mintha nekem azt mondják, hogy Norbert vagy Norbika. Tehát egyfajta becézése a funknak a funky. Semmilyen különbség nincs. Egyébként önmagát a szót a 60-as évek közepén egy New Orleans-i szaxofonos, nevezetesen Earl Palmer használta. arra a muzsikára, ami New Orleansból indult el. Mondhatjuk azt, hogy 1964 és 66 között New Orleans, New Yorkig, Chicago háromszögben alakult ki maga a funky, mint műfaj, de erre a pontos választ senki nem fogja tudni megmondani, ne is kérjük. A funk szó jelentése, ugye Robert Palmer használta ezt a kifejezést először, egyfajta szúrós testszagra utal, mely akkor jön létre, amikor az ember a táncparketten aláveti magát a funk őrületének.
5: És megiszott.
4: Büdös hónajszag magyarul. Nézzük meg, hogy mi a műfaj sajátossága zeneileg, Francesco.
5: Eljutottunk a funky előszobájához. Ezt azért mondanám, hogy a funky előszobájához, mert a Kool & The Gang igenis funky alapokat használ. Mondtad, Norbi, hogy mielőtt még találkoztak a buszsofőrrel, akkor ilyen keményebb, kutyaugatós, funky stílussal kezdtek, ami aztán kifinomult, és lett az, ami. De ha kedves hallgatók, hogy értsék, hogy ez mitől szól, meg mitől funky, azt egy pici Lux-funk zeneelméletben tudnám elmagyarázni. A Kool & The Gang zenéjében kizárólag dur akkordokat alkalmaz. A hangsorokban azért vannak természetesen félhangok is előfordulhatnak, és a félhangok előfordulásától függően lehetnek dur akkordok, amik keményebbek, és lehetnek moll akkordok, amik viszont lágyabb, melankolikusabb hangzásúak. Na most a legtöbb dal az keveri a dur és a moll akkordokat, hogy kiegyensúlyozzák őket. Ritka az, amikor tiszta dur akkordok vannak. Most a James Brown, akit megemlítettél, az ilyen. Tehát hallatszódik, és hogy kemény. Nem lehet rá szépen énekelni. Ezért nevezem kutyaugatós funkinak, mert olyan az éneklés, mint amikor a kutyák ugatnak ezekre a pattogós ritmusokra. Tehát kemény dur akkordok vannak benne végig. És az a érdekesség a Kool & The Gangnek, hogy ők is tiszta dur akkordokat használnak, mégis könnyű muzsikák voltak.
4: Érthető.
5: Ebből következően viszont most átfordulunk abba, hogy milyen az, amikor tiszta dur akkordok vannak, ugatnak a kutyák, és megszólal Maceo Parker és Fred Wesley, ugyanis egy zseniális, egy alapkő letétel következik.
4: Nagyon sokat filozofáltam azon, hogy milyen dalokkal mutassuk be a funkit, de a legjobb választás, és ezen persze lehet vitatkozni, hogy James Brown két meghatározó zenekar vezetője, az, akik dalán keresztül bemutatjuk. Az egyik Maceo Parker, a másik Fred Wesley. Mindketten a 60-as évek elejétől, közepétől már James Brown zenekarának vezetői voltak a Famous Flames-nek, illetve az utód zenekarainak, mint a GB's-nek, vagy a Maceo & The Max-nek. A lényeg az, hogy Maceo Parker, Soul Power 74, Soul Power 74 a dal címe, amiről annyit kell tudni, hogy mindenki ismeri, én azt gondolom 1990-ben és 2000-ben is több tucat zenekar használta fel ezeket a motivumokat, amiket fogunk hallani ebből a 74-es dalból, ezt a szaxofon szólót, ez szerintem mindenkinek a zsebébe van. Mit kell tudni a dalról, csak nagyon röviden, mert túl sokat beszélünk már róla, hogy 1971-ben ezt a dalt James Brown megírta. Megírta, de úgy, hogy Bobby Bird énekelte, és Soul Power 1974 lett a dal címe akkor, amikor a Maceo instrumentálisan átdolgozta. A következő dal Fred Wesley dala, aki szintén James Brown zenekarának a harsonása volt. Harsonás volt?
5: Igen, pozanos volt.
4: Pozanos volt. Fred Wesley 1980-ban írta meg azt a dalt, amit azért választottam, mert hogyha azt mondtuk, hogy New Orleansban alakult ki a funky, akkor Fred Wesley a House Party-val a New Orleans-i funkit mutatja be. Szerintem vágjunk is bele egymás után a két csodaművel.
5: Én csak annyit mondanék a hallgatóknak akkor, hogy kemény E9-es dur akkordok, kőkemény funk, Lux funk.
4: Ez itt Maceo Parker és Fred Wesley.

0: Lux Funk Soul Power, és benne 1974-ből Mace You and the Max, Soul Powerrel és 1980-ból Fred Wesley a House Party-val. A folytatásban Rick James, aki 1977-ben szerződött le a Motown lemeztársasághoz, és a 70-es évek végén nyugodtan mondhatjuk a Motown hanyatló ágában a funkjával meg is mentette egy picit az egész vállalkozást. Igazából nem volt nehéz leszerződni a Motownhoz, ugyanis a Temptations egy oszlopos tagjának, Melvin Franklinnek az unokaöccse volt. 1978-ban készítette el a Super Freak című dalát, amelyet 1990-ben MC Hammer You Can Touch This címmel feldolgozott, sőt Grammy-t is kapott érte. Tudni kell Rick Jamesről, hogy a 70-es évek végén, 80-as évek elején rendkívül nagy sztár volt az Egyesült Államokban a funky előadók között, viszont csillaga onnantól kezdve folyamatosan hanyatlott, tehát hip fel, és akkor nagyon lassan lefelé a 80-as évek végéig. Újra, amikor a You Can Touch This, amit az előbb említettem, amikor megjelent és Grammy-t kapott érte, akkor újra keresett volna egy halom pénzt, ahogy ő elmondta később a 90-es évek közepén, és satszolta, hogy 20-30 millió bevétele származhatott volna a dal sikeréből, hogy újra színpadra lép MC Hammer mellett, vagy párhuzamosan vele. De ezt nem tudta megtenni, mert a 80-as évek végére egy nagyon erős kábítószer függőség alá került, ami 10 év múlva el is vitte őt. Közben nem a zenéről szólt az élete, hanem a börtönről 2 évet ült börtönbe, csalás, hazugságok, stb. Tehát Rick Jamesről ennyit.
1: Na most képzeld el, Norbi, hogy amikor kikúlendögengeztem magam, és a Geddávon jutott egy picikét már meguntam, vagy ha szabad így fogalmazni, rongyá hallgattam, akkor segített elfelejteni, illetve egy kicsit háttérbe szorítani MC Hammer, mert amikor ugye megjelent ezzel a nótájával, akkor azt akartam beszerezni, és annak akartam hódolni. De nem sikerült beszereznem, és képzeld el, hogy mit találtam helyette. Hát szerinted? Nem. Hát Rick James és a Super Freak-et. És hát éreztem, hogy ez az, de mégsem az. De hát a haveroknak megpróbáltam ott vadítani, hogy hát nekem megvan ez a nóta. És amikor beraktam nekik a kis Celtron magnócskába, akkor...
0: Nekünk MK27-esünk volt.
1: Az menő volt szerintem.
0: A Celtron menő volt.
1: Menő volt a Celtron. Aha. Na minden esetre, amikor beszéltük ezt a nótát, akkor egy picikét sarokba szöltöttek a fiúk, hogy mi ez a kamu, olyan, mint az International Super Hits, ami volt itt Magyarországon, ugye, hogy minden Bad Boys Bluetooth kezdve Sabrinán át, mindent ugye magyar zenészek játszottak föl, és azt akarták bevasalni rajtam, hogy én is hoztam egy ilyen magyar kókánságot, pedig nem tudták szegények akkor még, hogy gyakorlatilag az eredetit, a Rick James Super Freak-et hallgatják, és...
0: Most szerintem már jobb egyébként a Super Freak, mint az MC.
1: Most már büszke vagyok rá, hogy nekem megvan az eredeti. Most már gyakorlatilag azt mondom, hogy azt szégyellem, hogy az MC Hammert akartam megkeresni, persze az is egy a maga idejében egy nagyszerű dal volt. Na de szerintem akkor látom, hogy folytatjuk ezt a kemény kutyaugató stílust.
0: Rick Jamesről még annyit, hogy nem közvetlenül az ő szóló lemezéről hoztunk egy dalt, hanem a zenekarának, a Stone City Bandnek az első nagy lemezéről hoztuk a Ladies' Choice-t. Ezen dalon keresztül szeretnénk bemutatni a Motown által gyártott funky muzsikákat, mely a 80-as évek elején volt jellemző, és ezután jön a Chocolate Milk, ahol a 1974-ben Memphisben alakult 8 tagú zenekar New Orleans-i soul-funk stílusát szeretnénk prezentálni. A zenekar producere, visszatérő dalszerző producer lesz a Lux Funk Soul Power műsoraiban, akit Alan Townsendnek hívnak.
1: És akkor kedves funky szerető Lux Funk hallgatóink, tessék most jó kitáncolni magunkat, jó kitombolni magunkat, mert utána fogunk visszafordulni megint egy picikét a soul irányába, de most még ennek a két nótának az erejéig akkor csapjunk a lovak közé.
0: A lemezjátszó korongján a The Stone City Band és a Chocolate Milk.
2: Újdonságok vagy régi sikerek? Ez a Lux Funk Soul Power.

0: Ez volt itt a Chocolate Milk és a Let's Go All The Way a Blue Jeans albumról. És Francesco egyfolytában még ment ez a dal, azzal zaklatott, hogy ő mindenképpen el fogja mondani, hogy mi a 16-od, még mik a 8-odok, meg nem akarom, hogy elmondja. És közben az jutott eszembe, és nem is engedem, hogy elmondja. Tehát nem kérdés, el szeretném mondani mindenképpen?
1: Ráér, lesz még rengeteg olyan nóta, amiben el tudom majd mondani.
0: De azt mondta, hogy keverjük le egy kicsit, és akkor majd ő rátiktikkel. Hát mondom, a nyakadat tekernék ki, hogyha ezt a kitűnő dalt rátiktikkelni, hogy a 8-odokat bemutasd.
1: Nem, arra gondoltam, hogy újra visszateszi Gyuri, és akkor az újra visszatett dalon keresztül be tudnám mutatni.
0: Közben beszóltam Árton, hogy nagyon ideges, mert a tegnapi Luxfunk partiról megvannak a fényképek, és fel szeretné tölteni a Facebook oldalra, és milyen ideges, hogy az iPhone-ján nem látja, nem bírom megnyitni ezeket a mappákat. Akkor, amikor 1977-ben Bobby Harris megalapította a Desmondet, akkor ennek az volt a módja, hogy a pajtás, hogy a Zenit fényképezőgépünkkel elmentünk, letiktakoltuk az arcokat, utána nagyon óvatosan kiúztuk a 24 kockából álló filmtekercset a fényképezőgépből, bebuszoztunk fel az ofotértbe. Ott pedig kaptunk egy cetlit, hogy most van 12-e, mondok egy dátumot, akkor 31-én menjünk érte vissza, mert akkor lehet, hogy kész lesz, és akkor visszamenti 31-én, akkor ott volt, hogy a 24 kockából, hát sajnos fényt kapott 6. És akkor Márton két órán belül megláthatja azt a 150 ezer darab képet, amit tegnap készített a profi fotósa a partiról, és itt idegbetegeskedik, hogy ő nem láthatja ezeket a képeket. Hogy lehet egy műsort vezetni? Szóval 1977-ben nem ez volt a jellemző, ez a lényeg, 8-9 tagú zenekar, azért mondom, hogy 8-9 tagú zenekar, mert felváltva, tehát annyi tagcsőre jellemezte a Desbandet, hogy megszámlálhatatlan a folyamatos tagsága. A lényeg az, hogy a Beletelefunk és a Mother Braintree zenekarokból vonta össze a Desbandet. A Desband nevét pedig a dance és a jazz szavak összevonásából keletkeztette. Tehát el is jutottunk odáig, hogy 1982-es nagylemezükről leforgassunk egy dalt, mégpedig azt a dalt, amiről Francesco kérdezte tőlem, hogy ez nem a Barry White-os Let the Music Play. Hallgassuk a Desbandet, ez itt a Luxfunk Soul Power.
2: Újdonságok vagy régi sikerek? Ez a Luxfunk Soul Power.

0: Death Band és a dal Let the Music Play.
1: Azt szeretném tőled megkérdezni találós kérdésként itt a műsor utolsó részében, hogy ki volt, illetve kinek a csapata volt az, aki eszeveszettel tekergőzött Tihany körül 1002-es zsigulikkal.
0: Csöbi bácsi?
1: És Kardos doktor, így van. Igen. Na most, hogyha ezeket a csöpi soundokat az előző muzsikákból leszedjük, akkor marad egy szorzószám. 4x4, az mennyi lett szerinted?
0: 16.
1: Bizonyám. Na most a jóisten sem ment meg, hogy a 16-os pengetést elmondjam.
0: De mielőtt nem mentene meg, azelőtt fel kell hívjam a figyelmet a következő dalra, melyet egy 8-tagú zenekar követett el, akik 1971-ben középiskolás osztálytársaként alapították meg a Breakwaters zenekart. 7 színes bőrű és egy fehér, vörös szakállas, fehér úriember, akik 1978 és 1980-ban két olyan albumot adtak ki, mely a Szólgyűjtők lemeztárának elengedhetetlen kelléke. Annyit kell még megjegyezni róla, hogy 1980-ban, amikor feloszlották a zenekarukat az Artista lemezcégtől, eljöttek, akkor a zenészek, a zenekar tagjai session zenészként folytatták pályafutásukat, annál az úriembernél, aki a Change-nek az amerikai útját is egyengette, akit Petrusnak hívták, és 1986-ban egy idióta agyonlőtte a házába, mert nem engedte be a diszkóklubjába előző este. Folytassuk boldogabb témákkal, ez itt a Breakwater.
2: Újdonságok vagy régi sikerek? Ez a Lux Funk Soul Power.

0: Break Water. Én azt gondolom, hogy a zenekar neve túl sok mindent nem árul el sokak számára, viszont azt mondtam ugye, hogy session zenészekként dolgoztak a fiúk 1980 után. Hogy kik lemezén? Phyllis Hyman, Lou Rose, és elsősorban a Richie Family és BBQ Band albumain hallhatjuk a munkáikat. Break Waters néven 1978-ból ez volt a Work It Up. A műsort úgy szerkesztettem, hogy az elején indítjuk, a második óra elejét indítjuk kemény funkival, nevezzük Francesco nyelvén kutyaugatós funkinak, és megpróbáltam ezt átvezetni ezzel a Break Waters dallal a következő hanyaddobós, besírós szólmuzsikák felé. Na most azt kérdezem, hogy itt keverékakkordok voltak, hogy jól választottam, mert kicsit megbillentem a végén, amikor a kutyaugatást hallottam a zenébe.
1: Igen, de
0: valóban... Keverékakkordok voltak benne?
1: Abszolút. Tehát én nagyon örülök, hogy nem a falnak beszéltem, hanem a falra hány borsó udét, a Laxfang zeneelmélet, és már a főszerkesztő műsorvezető tanult egy picikét. Gondoltad volna egyébként, mikor még régen szól szeánszokon részt vettél, hogy akkordokat fogsz észrevenni?
0: Nem.
1: Na, kérem szépen,
0: hangszereket veszek észre, jó hangokat.
1: Valóban, hát érződött is, hogy egy könnyebb, lágyabb dolog volt, tehát itt már voltak moll akkordok, melankolikus akkordok, belekeveredtek a kutyaugatások, de ugye az egy kis effektecske volt, ami egy kis színesítés volt, tehát nem maga az éneklés volt kutyaugatós, szép énekhangot hallottunk, tehát ragyogóan oldották meg ezek a srácok és a vörös szakállas is.
0: Tehát, mint ahogy említettem az imént, evezzünk lágyabb vizekre.
1: Egy-két szakszó, James Brown.
0: Godfather of the Soul.
1: Aretha Franklin.
0: Queen of the Soul.
1: Isaac Hayes.
0: Black Moses.
1: És van még egy olyan, hogy Philosopher of Soul.
0: Johnny Taylor.
1: Bizony. Tehát ő nem más, mint a soul muzsika bölcse. Így becézték kortársai. Ez a név, amíg világ a világ az övé marad. Ő volt az a muzsikus, aki nagyszerűen, mesterien énekelt. 40 éves pályafutás, több műfaj. Soul, funky, disco, pop, blues. Johnny Taylor.
0: Főként bluesban volt járatos egyébként a 60-as években.
1: Kötött, aztán hogy horgolt?
0: Az pulóver lett volna. Tehát maga a blues műfajában járt el otthonosan a 60-as években, aztán a soul erősödésével 69-től kezdett el a Southern Soul műfajában elmélyülni. És mi is elmélyülnénk a nagy lemezeiben, egy problémája van, ugyanis hiába, hogy több 10 millió példányszámba keltek el a lemezei a 70-es években, ez nagyon érdekes dolog. Jelen pillanatban semmilyen lemezboltba, portálon nem lehet kapni Johnny Taylor lemezeket legalábbis. 1972 és 1986 közötti időszakban a Johnny Taylor lemezek hiánycikknek számítanak. De mi mégis hoztunk egy 1977-es Johnny Taylor lemezt, amitől azt gondolom, hogy akik szeretik a szózenét, azok hanyat vágják magukat.
1: És mi mindannyival egészíteném ki az elmondottakat, hogy ugye az első műsorban bemutattuk a Fekete Mózest és a Memphis-i Stax csoport tagjait, most is ugye egy ilyen fióka következik. Én kíváncsian várom egyébként, hogy fog tetszeni a hallgatóknak, mert ugye volt már ugye a Wow-pedálos shaftos téma, aztán hallottuk a John Assist múlt héten balladát énekelni. Mire számíthatunk most a Johnny Taylortól?
0: Your love is rated X.
2: Újdonságok vagy régi sikerek? Ez a Lux Funk Soul Power. Your

0: Ugye beszéltünk arról az elmúlt adás folyamán, hogy akkor, amikor ezek a dalok születtek, akkor a magyar televízióban hétfőn még nem volt adás, és nem volt sok csatorna, csak kettő, a Magyar 1 és a Magyar 2. És ez jutott eszembe, hogy az internet hatalom, hogy mekkora dolog az internet. Ma, amikor eljöttem ide a Magyar Rádióba, a Facebook utolsó üzenete, ezt elmondom nektek, az Earl Young-tól érkezett, és az volt az üzenet röviden csak, hogy thank you Norbert. Tehát alapvetően az érzés meg a gondolat, Earl Young, a 70-es évek legnagyobb dobosa, az küldött nekem egy üzenetet ma délelőtt, hogy köszönöm Norbert.
1: És mit köszönt meg egyébként?
0: Azt nem mondom meg. De a lényeg az, hogy mennyire közel hozza a világot az internet, és milyen távol volt annak idején. Mennyi mindent másképp láttak az emberek. És ezek a zenék, én azt gondolom, hogy tükrözik ezt az érzést, ezt a feelinget. Akkoriban, hogyha leleveleztem volna Earl Young-gal, hát levelezni sem hiszem, hogy levelezhettem volna vele, ugyanis lecenzúrázták volna már határon a leveleimet, amik tőlük érkeztek volna. A folytatásban a Móton egyik dalszerzője. Egy olyan emberről beszélünk, aki ott volt Whitefield-ben lett, aki ott volt az a műsor első felében, mint a Johnny Bristol dalszerző mellett, aki igazította a dalokat, aki az utolsó simításokat elvégezte a dalszerzők után a műveken, őt úgy hívták, hogy Ron Matlock. A dalok doktoraként hívták, beszézték.
1: Bizonyám, ez manapság is egyébként előfordul, hogy nagy zeneszerzők, vagy kicsit már befásult zeneszerzők hoznak egy témát, és be vannak már tompóval sok melótól, nem annyira sikerül, és egy tisztán látó valaki, aki esetleg nem ért annyira hozzá, mint mondjuk a nagymágusok, de mégis jobban gatyába rázza, és ez egész jobban fog szólni.
0: 20 éven keresztül ő volt Ron Matlock a Mótonnál.
1: Bizonyám. Azt is tudni kell egyébként róla, hogy Berry Gordyék azért érezték, hogy van spiritus a paliban, és kétszer úgy sudoroltak neki, hogy saját előadásában vegyen föl egy lemezt.
0: A saját dalaiból.
1: Így van, a saját dalaiból, de ő kemény legény volt, és kétszer visszautasította őket, nem tudjuk, hogy mi miatt, de mikor kötélnek át, hogy elkészít egy albumot, akkor azt mégsem a Motánnal készítette el, hanem a Cotillion kiadóval, amit utólag nézve, hát nagy hiba lett volna, nem készít el, igaz, Norbi?
0: Nagy hiba lett volna, annál is inkább, mivel, hogyha valaki gyűjti a dalokat, akkor Ron Matlock 1979-es albuma semmiképpen nem hiányozhat a gyűjteményből.
1: Na nézzük akkor, mit hoztál.
2: Újdonságok vagy régi sikerek. Ez a Lux Funk Soul Power.

0: Ron Matlock, You Got the Best of Me. Azt gondolom, hogy szózeneileg mindenkit meggyőzött ez a 1979-es nagylemez, illetve erről egy dal. A következőkben bemutatnánk a szózenének azt a figuráját, aki, megmerem kockáztatni, több mint 10 000 albumon kongázott, perkázott 1975 és napjaink között. Az összes jelentős Earth, Wind & Fire lemezen, és nem is kezdem el sorolni, tehát minden kongások királya. Paulinho da Costáról beszélünk.
1: Nincs is szerintem olyan lemez, amit eddig leforgattunk, és volt benne perka, hogy esetlegesen más ütötte volna, mint ő.
0: Többnyire ő ütötte.
1: Én úgy gondolom, hogy itt a Lux Funk kongás mágusainak is ő a példaképe, és nem túlzunk azzal, hogyha azt mondjuk, hogy az ő tudományán nevelkedtek a fiúk.
0: Azt mondtuk, hogy többnyire ő ütötte, ebből annyi igaz, hogy az imént említettem Earl Youngot, aki ugye Thank You Normert.
1: Így van, dobos, mester.
0: Tehát vagy Paulinho da Costa, vagy Earl Young, aki ezt a két hangszercsoportot kezeli.
1: Igen, csak ugye az egyiket úgy nevezik, ugye, hogy percussionőr.
0: És a másikot hogy nevezik?
1: Hát az drumszer, tehát az egyik az alapvetően.
0: Earl Young perkázott is. Uh-huh. Tehát ő kezelte a dobokat, ő kezelte az ütős hangszereket, ő nem csak dobos volt, hanem ütőhangszer kezelő is. Uh-huh. Tehát mi volt beleírva a munkakönyvébe? Ütőhangszer kezelő kisiparos, Earl Young vagyok, szevasztok, megjöttem.
1: Igen. Ennek ellenére, vagy ezzel ellentétben Da Costa csak perkás volt, tehát ő nem hiszem, hogy, vagy nem emlékszem, hogy ütötte volna a komplett dobot, dobszerkót.
0: Minden esetre nézzük meg 1978-ból Paulinho da Costát és a Seeing is Believing.

0: kétségkívül a világ legjobb perkása, ez volt Paulinho da Costa és a Seeing is Believing. Az Atlantic Star 1976-ban alakult a New York állambeli White Plainsben, 1977-ben két albumok jelent meg, alapvetően a zenekar funk zenekarként kezdte pályafutását, az Earth, Wind & Fire és a Commodores követőinek tekintették magukat. Sikerek akkor kezdték őket megkörnyékezni, elérni, amikor 1978-ban találkoztak az MFSB múltkori műsorokban említett gitáros dalszerzőjével, Bobby Ilájjal.
1: Természetesen nem maradhat ki a mai műsorból sem a könnyebb Whispers Delegation High Tension stílusú hangzás, amit ugye elemeztünk, hogy ha mai szóhasználattal élnénk, akkor ilyen pop-funk hangzás. Úgyhogy azt gondolom, hogy menjünk föl a Parnassus csúcsára, Atlantikus Sztár,
0: és a körök.
2: Újdonságok vagy régi sikerek? Ez a Lux Funk Soul Power.

0: Az elmúlt percekben az Atlantic Star és a Circle forgott. Elérkeztünk sajnos adásunk utolsó dalához, ahhoz a dalhoz, melynek eredetiét a következő műsorban fogjuk leforgatni. A következő műsorunk első dala lesz. Willy Bobo 1978-as nagylemezéről forgatjuk le a dalt, mely Wayne Henderson szerzeménye. És megnéztem a lemezen, elég érdekes szituáció, ugye Wayne Henderson a Crusaders oszlopos tagja volt, és 1976-ban ezt a dalt a Crusaders és a Side Effect albumára is rárakták. Crusaders albumára azért tették rá, mert ugye ott dolgozott, ott muzsikált Wayne Henderson, a Side Effect albumára pedig azért került rá, mert a Side Effect producere volt Wayne Henderson. Willy Bobo 1978-as albumára azért került rá, mert producere lett az albumnak, illetve Willy Bobónak ezekben az években.
1: Hát nekem már csak annyi szerepem maradt, hogy elbúcsúzzak a hallgatóinktól. Az utolsó dal pedig, ahogy Norbi elmondta, egy feldolgozás, a Nagyöreg Feeling, amely előadójának neve ihlette szerintem a 90-es évek ikon bőrügyek is sztárját, DJ Bobót.
0: Ez biztos?
1: Nem lehet más.
0: Elbizonytalanít az egy szól műsor, egy ilyen jellegű szól műsor végén megemlíteni DJ Bobó nevét. Ez volt a Lux Funk Soul Power. Várjuk Önöket egy hét múlva is ugyanitt, ugyanekkor. És következzék Willy Bobo és a Keep That Same Old Feeling.